Inna egy jó kis káposztalevet. Persze nem fog inni. Vagy inna egy olyan, mondjuk a sárgarépalevet, ami gyógyítja, ami antioxidásban gazdag, és egy olyan étkezés után, ami erős csípős fűszeres volt, utána lényegében pufferolná azt egy zöldség, egy nyers lével. Hát nem ismerek majd mondani, hogy búzafülé. Hát persze érdekes volna egy ilyen kultúrát bevezetni, hogy a grill csirke vagy citromos csirke után egy búzafüllevet. Egyébként érdekes, hogy már az aperitíveknek is egy új korszaka van. A biobüfék és a bioboltok egyébként nyitnak sorra, hát egyik másik aztán be is zár sorra sajnos. És én jártam egy biobüfében, ahol azt mondták, hogy kérem szépen itt mennek el az emberek, és bejönnek egy felesre. De ugye nem, értelemszerűen nem alkoholos italt isznak, hanem készül a turmix, és tulajdonképpen egy 150-200 forintért megisznak egy zöld turmixot, és úgy mennek munkába, rendkívül hasznos, rendkívül egészséges, és bárcsak minél több helyen lenne ilyen. És most hadd kérdezzem meg, hogy mennyibe kerül az embernek, hogy nem pálinkát venne, hanem ilyen klorofilban, antioxidánsban gazdag leveket. Az illető biobüfés, ha igazán jót akar, különböző mixeket készít minden nap, valami más, vagy más ízt. Hát fantasztikus gyomornyálkahártyák érhetők el ilyen értelemben, gyógyító hatású. Persze van, akinek ezek erősek is, hány ingert okoznak, de zárójeles megjegyzés, mert annyira tisztít, annyira intenzív hatása van egy tömény, egy kis kupica tömény búzafülének, hogy időnként azért ezt meg kell higítani. De a zöld, illetve színes gyümölcs és zöldséglevek rendkívül hasznosak, inkább a zöldséglevek hasznosak a gyomor nyálkahártyára nézve. Magyarországon egy többfogásos étkezés ugye úgy néz ki, hogy éjgyomorra, ugye, fűszeres, forró, csípős, leves, ugye az első fogás, ez már is előkészíti a nyálkahártya betegségeket. Ezután valami fajta sült, ugye sült krumpli, valami fajta sült hússal, nem biztos, hogy mindig ez az ebéd persze, de mondjuk általában ezek a sültek kimondottan füstölt pácolt húskészítmény, tehát egy szendvicsen téli szalámi, szalámifélék, kolbászfélék kimondottan ártalmas csak a gyomor nyálkahártyára. Tudom, hogy ezek finomak és ízletesek, de lényegében a nyálkahártya vékonyodásában szerepet játszanak, majd zárnak az emberek egy cukros süteménnyel, csokoládéval, kakaó tartalmú étellel, ami ugye meglazítja, ahogy mondtam, a gyomor szájat, és hát a refluxbetegség alapját veti meg. Erre az étkezésre a gyomor sok savat termel. Érdekes, hogy műtét után, és azért hoztam el a gyakorlati dietetika, úgyhogy ez egy alapmű, ha valaki szeretne tájékozódni egyébként a táplálkozás tudományban, akkor ezt a könyvet érdemes megvenni, Semmelweis Egyetem egészségügyi főiskolai kar, tulajdonképpen hozzáférhető bárki számára, és annyira magas szinten nincs is megírva, és mindenféle betegség vagy betegség csoportra nézve benne vannak az indikációk, javaslatok, hogyan és miként lehet, de megmondom őszintén, hogy bárcsak ilyen egyszerű volna ez a kérdés, akkor nem is kéne járnunk előadásra, meg sehova, megvesszük és elolvassuk. Hát kérem szépen, elég sok érdekes dolog van ebben, és bár sok évtizedes tapasztalatokon alapul, de tejet javasol még mindig egy hiperacidításra, egy gyomorsav túltengésre, és a műtét utáni roboráló diétában egy húsleves van még mindig. Tudom, hogy Sirilla Györgynek a könyve nem biztos bevonult a szakirodalmakba, könyvtárakban ilyen szempontból, ugye a hullaleves meg egyébek csúnya kifejezések miatt, illetve egyéb okok miatt, de az, hogy azt fölismerni, hogy a húsleves az ugye úgy hat a műtét utáni állapotban, hogy a szegény betegnek alig van gyomorsava, örül, ha él. Tehát egy műtét utáni állapotban alig van emésztőrendszere, illetve emésztési mechanizmus, ezért mit csinál a szakember? Előírja neki a húslevest, miért? Tényleg savat termel. Tényleg beindítja az emésztést. Tehát ez bizonyított szakmailag is, hogy a húsleves, hogy a hús főzése hatására bomlott fehérjék lesznek benne, és a bomlott fehérjék a gyomorral érintkezve erős savtermelést indítanak el. És ez a savtermelés teszi lehetővé, hogy a kedves beteg állítólag talpra állja. De ez egy agresszív hatás. A húsleves mindig is agresszív anyag. Ez olyan, mint az ostorcsapása a lónak, megostorozza a húsleves a gyomrot, a gyomor pedig elkezd savat termelni, ez az amúgy is gyenge, és hát erősödni kívánó beteg számára egy komoly probléma.
ugye, és még hozzáveszem az egyéb kórházi ellátásban résztvevő fehér termékeket, párizsi féléket, gépsonkát. Most ezek azután hát komolyan nem fogják erősíteni a beteget. Tehát mi lenne, ha zöldséglevest készíteném? Mert a levesekkel egy műtét utáni állapotban ki vagyok egyezve. Készítsünk sűrű levest, krémlevest, zöldségekből. De lehetne még csak sütés-főzés nélkül is egy nyers vagy enyhén párolt krémlevest készíteni. Ezek fantasztikusan sokat segítenének. Mik a védő tényezők? Ugye mondtam az agresszív tényezőket, tehát túl sok sav, túl sok pepszin, vérrelátási zavar, alkoholizmus, dohányzás, bizonyos gyógyszerek, szalicilátok, illetve nem szteroid típusú gyulladásgátlók, helikobakter. Ezek az agresszív tényezők, amelyek a gyomor problémákért felelősek. Mik a védő hatások, amik hiányoznak? A nyák, mucin-szerű anyagtermelés. Ezért a gyomor falát védeni hogy lehet. Akinek még nincsen gyomorfekéje, az örüljön neki nagyon, mert a gyomrot akkor védeni kell még jobban. Ugyanis az úgynevezett életúti stresszek hatására a gyomor nyálkahártyája, ne aggódjunk el, mert előbb-utóbb sajnos sérülni fog. A legegészségesebb embernél is előfordulhat, és ez nem azért van, mert ő fú de rosszul táplálkozik, egyszerűen a Föld nevű bolygón élünk, ne feledjük el, tele vagyunk olyan élethelyzettel, ahol a gyomor görcsbe rándul, ahol az illető nem úgy szól, ahogy mi azt várnánk. Tele vagyunk hirtelen és váratlan helyzettel, amire azonnal melyik szervünk reagál? A gyomor. A gyomornak úgynevezett közvetlen csatornái vannak az agy felé, egyetlen szervünk sem mondhatja ezt, még a bélrendszer is már valamennyire autonóm, önkormányzattal rendelkezik. A gyomornak kvázi nincs annyira önkormányzata, hanem a gyomor agyi impulzusok alapján működik. Ezért van az, hogy a gyomrunk hamar reagál, hamar savat termel egy élethelyzetben. Ezért még egyszer mondom, a gyomor védelmére mindig is vigyázni kell. Nem véletlenül találták ki a kássákat. Nyák. Van egy ilyen szó, nem túl szép, hogy rizsnyák, meg zabnyák. Ezek azok az ételek, magyarul kásafélék, amelyek kimondottan segítik a gyomor nyáka képzését. Ugye a fehér rizsre mondják ezt, nem annyira barna rizsre, de megkockáztatnám, hogy akinek kimondottan gyomor problémái vannak, ott nem javasolhatjuk a barna rizst. A barna rizsnek van egy kimondottan smirgliszerű, csiszoló hatása. Érzékeny gyomornál nehogy megtessenek hallgatni azokat az előadásokat, amelyek kimondottan a rostban azt a két hendet javasolják, mert annyira felsérti, kisúrolja a gyomrot. Az érzékeny gyomrot az a cellulóz rost, hogy végül az utolsó állapotunk rosszabb lesz, mint ami az első volt. Ezért ilyenkor esetleg fehér rizsből készítünk egy rizsnyákot, jó főt, tehát szétfőt rizst, és azt barna rizslisztből készített, abból egy pár kis kanálnyit beletéve biztosítjuk hozzá rostokat. De mondok egy más példát. Nem barna rizslisztet teszünk bele, egy keveset, hanem zappehelylisztet. Zappehelylisztet, mert a zappehelyliszt ugye dúszadó rost. És általában a nyelőcső gyomor rendellenességeket az úgynevezett vízben nem oldódó rostok károsítják, magyarul a cellulózok. Tehát, akinek gyomor problémája vannak, az ne reszeljen sárgarépát, mert nem fogja megrágni jól, és a sárgarépa reszeléjék szépen beül a gyomorredő közé, és irritálni fogja. Bármennyire is mondjuk, hogy jó a sárgarépa, egyrészt ne reszeljük, hanem vagy erősen rágjuk meg, vagy enyhén pároljuk meg. És a párolt sárgarépa, félkeményre főzött párolt sárgarépa fantasztikusan nyugtató lesz a gyomor számára. Egyébként gyomorsav túltengésnél inkább zsiradékot adunk, tehát olívaolajat, lenne mag olajat, hidegen sajtot, napraforgó olajat teszünk mindenhez hozzá, hogyha túl sok a sav. Nem eszünk sok fehérjét, nem eszünk sok szénhidrátot. Akinek sok a sava, az még a zappehelyel is vigyázzon, bár az a legjobb nyálkaképző anyag, vigyázzon, és még a zappehelyből készült ételekhez is tegyen valamennyi kevés olajat, hidegen sajtot, olajat. Ahol gyomorsav alulműködés, gyomorsav hiány van, ilyen esetben viszont ne használjunk olajat tulajdonképpen, nagyon minimális mennyiségben, mert tovább pufferolja a rendszert, és még rosszabb lesz a sav hatás, hanem ott a szénhidrátokat és a fehérjéket lehet emelni lényegében. Nem sokára, vagy itt az anyagon végén lesz konkrét felsorolás, föl tudjátok írni, hogy konkrétan milyen élelmiszerek azok, amik
javasolhatók. Az orvos, akire utaltam az előbb, ugye ő mondta, hogy az endoszkóppal hát látta, hogy kis hegek képződhettek a gyomorban. Tulajdonképpen egy jó mustáros, ecetes, sós, fűszeres étkezés után a gyomor redőnynek bizonyos szegletein felmaródások jönnek létre. Ez általában a mai embereknél szinte naponta megtörténik, és ezek a felmaródásokkal mi lesz végül, mert nem lesz ebből mindig betegség, sőt, nagyon ritkán lesz ebből konkrét fekély, hanem ez beheged. Ez beheged, mert az illető nem fog azonnal ráenni, a gyomor nyálkahártya pihen, és akkor nagyon nagy sebességgel begyógyítja önmagát. Ilyenkor, ha valaki meginna egy pohár sárgarépa levet, egy kis céklalé, káposztának a leve. A nyers káposzta azért nem merem javasolni itt, mert a nyers káposzta is egy érdekes anyag, ami rákenődhet, illetve rátapadhat a gyomorra, ezért a nyers káposztát nem mindig javasolják, viszont a káposztának a levét, ha tudnánk ilyet szerezni. Kimondottan a szájüreg gyulladásainál savanyú káposzta levét szájban tartani, nyelv, súlyos nyelv gyulladások esetén, káposzta, savanyú káposzta levével való, hát nem is öblögetés, de érintkezése a szájnak, nagyon hamar begyógyítja az ilyen típusú sebeket. Egyébként Amerikában is oktatják már az egészségközpontokban, sőt onnan tudjuk, ott erősítették meg, hogy a káposztában lévő anyagok mennyire képesek hatékonyan gyógyítani a különböző fekélyeket. Szénsavas, cukrozott üdítőitalok elsődleges nyelőcső és gyomorkárosítók, ezért a most felnövekvő fiatal generációk, akik lényegében hamburgereken, tehát hússal, állati fehérjén, rosthiányos ételeken, illetve szénsavas, cukrozott, erősen savasító hatású ételeken nőnek fel, jóval gyengébb nyálkahártyákkal fognak rendelkezni. Tehát a való igaz, hogy Magyarország és az egész világon a társadalombiztosítási rendszerek, amelyek már most is kvázi agyaglábakon állnak, hát a jövőben az összeomlás szélére fognak kerülni, mert lehet, hogy egy fél nagyságrenddel növekedni fog a betegek száma. Tehát az, ami lesz a most felnövekvő fiatalokból 10-20 év múlva, ha megírjuk, hát mégis az én korosztályról van szó, ez a 30-as korosztály, már mi már felnőtteknek tekinthetők vagyunk, de mondjuk a mostani 15-18 évesek 10-15-20 év múlva, amikor azt látjuk majd, hogy a cukorbetegség már nem 35-40, hanem már 28 évtől el fog kezdődni. Amikor a magas vérnyomás már nem az idősek betegsége lesz, hanem már a 40-es férfiak jócskán magas vérnyomástól fognak szenvedni, akkor lehet, hogy a nyugdíj korhatárt is előre fogják már hozni, mert félelmetes állapotok várhatóak, mindezt a vörös húsokkal, sültekkel tetézve, tulajdonképpen megmondom őszintén, hogy világunk az öngyilkosságba rohan. Tehát egyszerűen el nem tudom képzelni, hogy a tudomány olyan magasságokba fejlődött, hogy tele van a könyvtár jobbnál jobb professzor doktor XY könyveivel. Tehát nem mondhatjuk azt, hogy nincsen eredmény, mint a középkori sötét időszakokban. Hát nem volt tudás, az emberek is ugye elbutultak. De lényegében, amióta azt mondjuk, hogy a tudomány, tehát nagyjá lett a tudás, a tudomány magasságba fejlődött, azóta elképzelhetetlen, hogy a társadalom, az ipar hogyan romlik. És én megmondom őszintén, tudom, hogy erre van magyarázat, ugye az erkölcsi romlásra, az emberek kényelmességére, mindig a könnyebb utat választani, ezekre mind megvannak a válaszok, de nekem mindig is talány marad, hogy az ember életre van alkotva, és keresi az önpusztításnak különböző módjait. Lényegében az emberek a dohányzástól kezdve az étrenden át különböző módszerekkel megtanulták az önpusztítás egyes formáit, és ahelyett, hogy örülnénk, hogy megszülettünk és élhetünk, és boldogan élhetünk, és ennek megkeresnénk a módjait, és konzultálnánk egymással, és egymásról, vagy magunkról, ahelyett más teszünk. Az étrendi kezelésről beszélnék végezetül. Az étrendi kezelés célja, meg fogunk lepődni, szakmai eredmény, a tápcsatorna kímélése. Ez a szakmai eredmény, elég sokat kellett várni erre a mondatra. Mire ezt kimondták, a gyulladásos nyálkahártyát a durva rostoktól mentes, fűszerszegény, könnyen emészthető ételek nem irítálják és nem károsítják. Úgy nevezik, hogy kímélő étrend. Mi ez a kímélő étrend? Alapvetően pürés, burgonya, szénhidrát alapú kevés zsiradékot tartalmazó étrendről van szó, amelyek általában enyhén párolt vagy főtt ételek. Az alapja burgonya,
és a rizs. Érdekes, hogy a zabot a köles nem említik, de a reformtáplálkozásban már tudjuk, hogy a zab kása, illetve gyengébb gyomruaknál, ahol kimondottan gyomorfájdalmak vannak, ott a zabkása megturmixolása, a köleskása megturmixolása, úgynevezett zabpuding, ha szabad ilyen szép szót használni a nyákszó helyett, zabpuding, illetve köles puding rendkívül tápláló hatásnél, és

Állódik. Tehát ha valakinek étkezés után vannak szúró egyéb érzései, ezek lehetnek árnyékfájdalmak is. Nem biztos, hogy fekélye van, vagy az illetve gyulladása. Az ember könnyen beteggé teheti magát, ha ilyeneket tud egyébként, ugye a hipohondria jelensége. Jellemzően az éjszakai időszakban, amikor valaki felébred a savképzésre, felébred a felmaródásra, és a sav följön éjszaka. Az éjszakai időszak az, amelyik ezt nekünk elárulja, hogy amikor a testünk nyugalomban van, akkor sok mindent megmond, megüzen nekünk. Ezért nem csak a nappali, hanem az éjszakai állapot is rendkívül beszédes, és ebből lehet megítélni, hogy itt mi lehet vajon a tényleges helyzet. Szájüreg, nyelőcső betegségek diétája következőképpen alakul. Tehát még egyszer, száj, üreg és nyelőcső betegség diétája, folyékony pépes ételek készítése, sajnos tud még szólni kell. Általában főzelékféléket, gyümölcsöket és zöldségféléket valamilyen módon elkészítve tud még szólunk. Akinek száj, nyelőcső, gyomor problémái vannak, ott a gyümölcsöket mindenképpen héjazni kell, le kell szedni ugye a héját. És ha van még komolyabb probléma, tehát komoly fekély van, akkor a gyümölcsöket enyhén meg is szokták párolni. Ugye az erősebb, illósabbak eltávoznak, és nem okoznak akkora problémát. Ahogy mondtam, a fekélyes nyelvgyulladás, ugye itt még a szájüregben vagyok, savanyú káposzta leve és az alma reszelék pépje rendkívül hasznos. Ugye ennek az van a hátterében, hogy a C-vitamin és a szerves savak a szájnyálkahártyát összehúzzák, és csökkentik a fekélyes vérzés tüneteit. Egyébként általában a száj problémákban a savanyú káposzta leve és az alma reszelék pépje, tehát kimondottan hasznos lehet. Társult probléma, akinek száj, nyelőcső és gyomor problémái vannak, előbb-utóbb B1-B2 vitamin és niacin hiánya is lehet, a B-vitamin komplexet érdemes ilyenkor vásárolni és fogyasztani, mert ezek a gyulladások általában hiányállapottal is együtt járnak. Ha valakinek nyelőcső gyulladása van, súlyos esetben, kimondottan a nyelés fájdalmas, illetve érzi az ember, hogy ez borzasztó érzés, akkor igazából a bőjt, tehát a táplálék egy vagy két napig tartó megvonása az, ami javasolható. Ha enyhébb a probléma és tudunk enni, nem okoz különösebb fájdalmat, akkor pépes, fűszer és sószegény, úgy nevezik, hogy ingermentes étrend. Ingermentes étrend javasolható. Főszabályként burgonya, rizs és zöldségpüré hozzáadásával, a zöldségeken belül értelemszerűen a héj, nem a héj tartalmú zöldborsóról van szó, hanem inkább a pépesíthető zöldség és főzelékfélékről. A reflux esetén, tehát a gyomor nyelőcső reflux esetén tünetek: hányinger, émelygés, étvágytalanság, felfúvódás, étkezés utáni gyomortáji fájdalom. Ha valakinek gyanús vagy refluxa lehet, de nincs hányingere, nincs émelygés, nincs étvágytalanság, tehát kimondottan szeret és kíván enni, nincs gyomor felfúvódás, akkor nincs nagy probléma. Jellemző egyébként ez a teltségérzés, ha a gyomorral van valami baj, akkor a gyomor úgy jelez, hogy ő nem kér enni, alapaxióma. És hogyha valaki már érezett olyat, hogy a gyomra olyan, mint egy nagy lufi, és az nem akar csökkenni, ezt érdemes kivizsgáltatni ilyenkor, ha hosszú távon ez megvan, mert ugye itt akár ennél komolyabb problémák is lehetnek. A gyomor mindig jelzi, hogy most nem kérek. És hogyha ez hosszú távon jelzi, akkor valami elváltozás, degeneratív folyamat indult el. Javaslatok reflux esetén: tehintejfogyasztás abbahagyása, állati fehérjék, főleg a hús tartalmú étrend csökkentése, az ecet, a mustár, a fűszerek, a torma, ugye csípős, torma, hagyma, héjas és csípős ételek kiiktatása. Visszatérek egy korábbi mondatomra, amit félbehagytam. Ecet. Az ecetet mire használjuk? Rendkívüli anyag az ecet. A lefolyók fertőtlenítője. De gondoljuk meg, hogy az az ecet sav, ami ugye egy erős maró hatású, vagy szerves anyag károsító, illetve bontó a lefolyóban, mit okoz? Ugye persze meghígított formával, ecetes savanyúságokban. Hát van, aki ilyennek használja ugye a gyomrát is, és bizony fertőtlenít, az alkohol is fertőtlenít, ez tény. Tehát bélfertőzésre sem ecetes, sem a pálinkás étrend, illetve italok fogyasztása nem kell számolni, de minden másra igen. Tehát igazából a fekélyes, gyulladásos problémákat viszont be fogja indítani. De még egyszer, bors, erős paprika, általában ezek a fűszerek, amik kontraindikáltak és nem javasoltak, torma, hagyma, fokhagyma, sajnos azt kell mondjam, nem biztos, hogy mindenkinél, de az erős csípős
Főleg a tormakrémek, ugye ecetes tormakrémek, és kénezettek is, ugye azért olyan szép fehér a tormakrém.

0: mind a kénnek, mind az ecetsavnak, ugye, hát nyálkahártya károsító hatása lehet. A friss kenyér, és erről még nem beszéltem, nem javasolt, általában sem. Enyhén szikkasztott, szárított másnapos, úgynevezett szikkadt pékáru, ez a szakmai neve, szikkadt pékárukat kell fogyasztani. Itt mutatnám fel a itteni teljes őrlési kenyeret, amit itt a Benczúr utcában is lehet kapni, helyesebben itt lehet csak kapni, csütörtök délutánonként. Ugye ezeket a kenyereket is, ugye ez rostban gazdag kenyér, felszeleteljük, lehet egy picit hagyni száradni, és ez a szikkadt, enyhén száradt kenyér, vagy netán, vagy akár megpirított kenyér rendkívül jól emésztődik. Ha valakinek nincsen gyomorbetegsége, akkor ezzel is kerülhet egy gyomorbajt. Ha valaki rendszeresen friss kenyeret eszik, gyomorgyengeség, gyomor hurut is elindulhat, nem beszélve a frissen kisült keltésztákról, fánkokról, süteményekről, kimondottan gyomor problémákat okoznak. A friss kenyér tehát nyelőcső gyomor problémánál kimondottan ellenjavallott, ugyanakkor a szárított másnapos szikkadt pékáró kétszersültek rendkívül hasznosak, elégséges és jó rágás mellett. A durva rostok ellenjavallottak, inkább a párolt zöldségfélék, illetve a gyümölcsök, puhább gyümölcsök fogyasztása javasolható, azok is héj nélkül. Az egyszeri nagy étkezéseket kerüljük nyelőcső és gyomor rendellenességek esetén. Lefekvés előtt, ugye ez egy egyetemi tankönyvből vett adat, lefekvés előtt 2 órán belül semmiképp ne együnk. Ugye általában azt szoktuk mondani egészséges embernél is, hogy lefekvés előtti általában 2-4 órán belül ne együnk, ugye 4 óra általában a szabály, ami igazán hasznos, folyadékot fogyaszthatunk. Ha valakinek főleg hajlama van vesekő képződésre, vese problémákra, ott kimondottan hasznos, sőt kötelező a lefekvés előtti legalább egy nagy pohár folyadék elfogyasztása. Sajnos azt kell mondjam, hogy ez kell, mert éjszaka nagyon bekoncentrálódik a vizelet, és ez problémát okozhat. Visszatérek, a csokoládé, vöröshagyma, fokhagyma, alkohol ellazíthatja a záróizmot, ugye a csokoládé mellett említem a vöröshagymát, fokhagymát, alkoholtartalmú italokat, ezért a reflux betegségnél a nagyon hagymás ételek amúgy sem igazán javasoltak, de emiatt a hatás miatt pedig pláne. A fehérje tartalom, a szakma azt mondja, hogy egy picit növelhető, csak ne tejfehérjével, én azt javasolom. Én megmondom őszintén, növényi fehérjékkel dolgoznék. Igazándiból a citrusfélék, paradicsom, kávé, szénsavas italok szintén nem túl jók, hogyha kimondottan heveny gyomor problémák vannak. A citromot egyes szakirodalmak mégis javasolják, mint gyomor nyugtató hatásúak, de ez kétesélyes. A citrom valóban erősen lugosít, és jó hatású lehet a gyomor erősítésére, de kialakult fekénél a citromot már nem szoktunk ugye javasolni. Fejpárna. A gyomorsav visszaáramlásának elkerülésére otthon készítsünk reflux elleni párnát, tehát lényegében hát a fejünket fel kell tenni. Tudom, hogy ez nem mindenki számára hát előnyös vagy javasolható, nem mindig tesz jót a nyaknak, de igazándiból erre, ha valakinek kimondottan sav visszaáramlása van, akkor ez probléma, és akkor ez a párna bizony kellhet. Gyomorhurut esetén, amikor a gyomorhurutnak aktív állapota van és fájdalmak vannak, akkor egy napig a beteg nem kap enni, csak iszik. Folyadék és elektrolit pótlás javasolható, és burgonyapürét kap, valamint hát rizs pudingot, rizsnyákot, zöldséglevest, pirított zsemlét és gabonakekszet. Tehát még egyszer, gyomorhurut esetén a rizspuding, burgonyapüré, zöldségleves, illetve párolt zöldség, pirított zsemle, ugye ez azt jelenti, hogy szikkadt pékáru, és gabona keksz, ez értelemszerűen ezt mondom, tehát nem a háztartási kekszet, vagy győri kekszet mondom, hanem ugye az adalékanyagban gazdag és cukor, stb., hanem jó volna ilyenkor otthon sütni egy kis zab kekszet, enyhén édesítve, de akár lehet enyhén sósan is, és ezt elfogyasztva. A gyomorhurut esetén, ha valakinek erős fájdalmai voltak, ugye első-második nap ilyeneket fogyaszt, harmadik naptól úgynevezett alma étrend indul, tehát hámozott almát javasol a dietetikus, és beindul a harmadik naptól a főzelékféle adása is, illetve zsírfűszer és rost szegény étrend. Hámozott alma, reszelve, üvegreszelőn reszelve, ugye a pektin, az almában lévő pektin, ugyanez igaz a birsalma kompótra is, a pektinnek rendkívül jó nyálka felszedő hatása van. Tehát hurut esetén, ezért mondtam a zab nyálkot, tehát a zab pudingot, rendkívül jó hurut csökkentő felszedő hatás van, a rizsnek is, általában pektin tartalmú dolgoknak. A harmadik naptól utána főzelékféle, illetve visszállni a zsírfűszer rost szegény étrendre, ami egy burgonya rizs, zöldség, gyümölcs alapú. A hüvelyeseket ritkán mondom, azt figyelitek, gondolom, tehát itt a babféléket itt ritkán hangzik el, itt kisebb szerepet játszik. Gyomorsav túltengésnél a füstölt, pácolt húskészítményt teljesen kiiktatni, felvágottakat, kolbászféléket kiiktatni. Amit a szakma javasol, ugye itt most nem biztos mindenki vegetáriánus vagy vegán, tejszín lágytojás az, ami beépíthető egy gyomorsav túltengés esetén, sőt a savtúltengésre azt mondják, hogy az, hogy azt mondtam is, a zsíradék jót tesz. Értelemszerűen mi már nem tejszínt javasolunk, hanem növényi tejszínt, kitűnő zabtejszíneket lehet készíteni. Ezek rendkívül jó savcsökkentőek. Savcsökkentő élelmiszerek továbbá kétszer sült puffasztott gabonák, burgonya, és érdekes, nekem is egyébként újdonság volt ilyen szempontból, a dió, magyaró és a mandula. A dió, magyaró és a mandula kimondottan savcsökkentő étel, tehát látszólag az ember azt gondolná, hogy valami sav képző ételről van szó, hiszen olajos mag. A dió, magyaró, mandula jól megrágva, illetve krémesítve, nagyon jó savcsökkentő hatású a szakirodalmak, tehát a most hatályos dietetikai szabályok és elvek szerint. Gyomor savhiány esetén savképzők, paradicsom, gyümölcslevek és citrom. Tehát paradicsom, paradicsomlé, tehát akinek savhiánya van, értelemszerűen a paradicsomlé fogyasztása kimondottan jobb lehet. Vigyázni kell, mert a savhiányos ember, ha nyerset eszik, a nyers élelmiszeren vannak, lehetnek romlást okozó kórokozók. Egészséges gyomorsav esetén ez elpusztul a jó gyomorsav hatására, nagyobb mennyiségű gyomorsav hatására, a nyers ételt fogyasztó gyomorsav hiányos ember viszont bélfertőzést, szalmonellózist kaphat. Erre vigyázzunk, bár a szalmonella az időnként erős savat is bír, de más kórokozók, illetve romlást okozók is átmehetnek a bélbe, és komoly problémákat okozhatnak. Ezért megmondom őszintén, hogy a sav hiány esetén valaki tudja magáról, hogy sav hiányos, akkor úgynevezett kínai konyha javasolható, tehát egy gyors átforgatás, ugye, egy lényegében nem főzés vagy sütésről van szó, hanem egy wok, kvázi egy ilyen, hogy fogalmazzam, egy ilyen szója szószon szokták ugye átforgatni, egy ilyen grillezés, jól mondom, ugye, egy ilyen grillezett íze lesz a zöldség félének, és ilyenkor a csírák el is pusztulnak rajta. Fekete kávé, teje, alkoholos ital, természetesen mind a túl sok sav, mind a túl kevés sav esetén káros. Fekélybetegség esetén, és ezzel zárom most már az anyagot, a burgonya, illetve a burgonya pehely, tehát vásároljon burgonya pehelyet. De nem biztos, hogy mindenkinek ezt kell vennie. Ha valaki már unja, hogy mindig burgonyát kell hámoznia, akkor lehet venni burgonya pehelyet. A burgonya pehely egy kis forró vízzel elkeverve elég gyorsan pépesedik, és ezt a burgonya pehelyet lehet tulajdonképpen főzelékhez, sűrítésre, fasírtokhoz, sok mindenhez használni, és ez nagyon szépen pufferol, segíti a gyomorfal gyógyulását. Puffasztott kölesgolyó, rendkívül hasznos a fekélybetegség ellen, kétszer sült, és a gabonadarák, tehát a kukoricadara, a tönkölydara, buzadara, azonban nem a teljes örlésű darákra gondolok itt, hanem sajnos a fehér darákra kell gondoljak, de ehhez, ahogy mondtam, egy pici zab pehely lisztet téve, egy kvázi egy ilyen zabnyákos, zab pudingos darás pépet készítve, ez igen hasznos lehet. Az étkezések ideje legyen pontos és rendezett, ez rendkívül fontos a hurutok és a fekélyek gyógyítása során, és a szakma persze javasolja a kisebb gyakoribb étkezést. Megoszlanak a vélemények, hányszor egyen a fekélybeteg, hányszor egyen a hurutos beteg. A szakma ugye azt mondja, hogy 5-ször, 6-szor, akár 7-szer is. Ez túl soknak számít, mert lényegében akkor az étkezésünk folyamatos lenne. Azt mondom, hogy lehet növelni a háromszor étkezést esetleg. Sok tapasztalatunk van arra nézve, hogy a pontos időbeállítás fontos a fekély esetén, akár háromszor étkezés alkalmas lehet. Az étkezések között pedig a krumpli lé fogyasztása az, ami igen jó, illetve a lenmag, erről még nem beszéltem, de a darált lenmag leforrázása, illetve áztatása akár langyos vízben reggelig, és aztán átszűrése. Ez a lendmagból kinyert pektines gyógyítóanyag, ez az, amit kortyolgatva napközben egy intenzív savhatás, vagy fájdalom esetén hát nyugtató hatása van. Tehát pontos étkezési ritmus, kis és gyakoribb étkezés, a káposzta, a hagyma és a sültek kerülése, ugye ez a fekély betegség diétája. Hát én azt hiszem, hogy eljutottam az időkeret határáig, illetve maga az anyag végére is értem. Az én anyagomban, megmondom őszintén, még volt egy extra információs rész is, ez az anorexia és a bulimia, amit gondoltam, hogy ha lesz idő és tér, akkor elmondok majd. A táplálkozási kilengések és zavarok, de sajnos most ez itt nem fér bele, esetleg egy más alkalommal szívesen szólok majd az anorexia, a bulimia és az ortorexia kérdéskörökről. Ugye az ortorexiát nem tudom, ismerjük-e, aki állandóan az étkezésével foglalkozik. Tehát egy picit vigyáznunk kell mindannyiunknak arra, hogy ne billenjünk át egyfajta merev, állandó aminosav számlálós életvitelbe. Tehát ma már jegyzik az ortorexiát, illetve azt a táplálkozási kilengést, amikor valakinek az életét tulajdonképpen azt tölti ki, hogy mikor, mit egyen. Itt tulajdonképpen az élet egészségessé, de mégis öncélúvá válik, mert folyamatosan számolom, mit eszek, miért eszem, már csak ezen jár az eszem, és az élet mélyebb kérdésein nem is igazán gondolkodom, de szerintem érdemes majd szólni és mások alkalommal a testkép, énkép zavarról, arról, ahogy ma fiatal lányok egyre soványabbak, fiatal fiúk egyre izmosabbak akarnak lenni, és ez az érdekes ellentmondás, és önvizsgálati zavar, testkép és evés zavar, miközben az ember a testét figyeli, a lelki állapot, a végletesen eltorzul, egy ilyen teljesen ellentmondásos és egyensúlyzavaros állapot jön létre, míg nem az illető már kórházba is fog kerülni, vagy valamilyen komoly problémái lesznek. Köszönöm szépen a figyelmeteket. Én azt hiszem, hogy ezzel zárnám. Aki szeretne szikkat, pékárút vásárolni, bár én mondtam ma, hogy rostban gazdag, ugye ebben a korkép stádiumban nem javasolható, azonban a teljes kiörülésű kenyérnek a hatása elvitathatatlanul nagy. Arra tessenek vigyázni, hogy a folyadékbevétel legyen megfelelő, tehát ugye a 2 liter folyadék az kell, amennyiben valaki teljes kiörülésű élelmiszereket fogyaszt, hiszen a nyálkahártyák, ha kiszáradnak, akkor a teljes kiörülésű kenyér esetleg hát egy felhám sérülést okozhat, ha esetben egy nyálkahártyás sérülést. Van-e bármi kérdés?
1: Mondtad, hogy a szájüreg gyulladás,
0: igen.
1: Ebbe az afta is beletartozik?
0: Én azt gondolom, hogy igen. Konkrétan a szakirodalom ezt nem jegyzi. Általában a kimondottan a nyelv gyulladást jelzi. Az egy picit más. Igen. Stomatitis, fekélyes nyelvgyulladást jelez a szakirodalom. Stomatitis ulceróza a neve. Hogy ez ugyanaz, mint az afta, ezt most meg nem mondom. De én azt hiszem, hogy a javasolt tanácsok erre is jók lehetnek, mert ott már ugye más, egy picit másabb a helyzet.
1: Ha véletlenül egy kicsit, tehát nem figyelek oda, és egy kicsit főzésnél egy több, kicsit több olaja.
0: Igen.
1: Halálbeteg tudok lenni olyan felfájással, hogy hihetetlen. Tehát akkor nekem sapjálok.
0: Esetleg ez egy közvetett módja annak, hogy igen, ott az emésztés lényegében leáll, az olaj miatt az emésztés több órával akár elhúzódik, ezáltal erjedés indul be, az okozhatja ezt a problémát. Esetleg. Igen.
1: Na most a felfúvódás, az tulajdonképpen akkor mit jelez?
0: Tehát amikor valaki nem bérrendszeri felfúvódástól szenved, hanem kimondottan itt, ahol nem szabadna felfúvódnunk, hiszen nincs effektív gázképződés, az azt jelzi, hogy a gyomor ezt szándékosan hozza létre ezt az érzést, hogy ne együnk.
1: Aha.
0: Ezzel jelez valami probléma. Igen. Kimondottan tehetségérzés akkor is, igen, akkor nincs benne semmi.
1: Jó.
0: Gyakorlati dietetika, ennek van egy elméleti megfelelője is, a sima dietetika, azon egy alma van, és itt lényegében az összes betegséget, amiről itt számolni lehet, Semmelweis Egyeteme, egészségügyi főiskolai kar, 2006-os kiadású, ez az állatorvosi ló, vagy hogy mondja, ez az igazi, ez az a könyv, amit a szakma jegyez, amiből szabad idézni, ehhez képest mi eléggé külön utakon járunk jócskán, de jó tudni, hogy a szakma jelenleg mit vall. Igen.
2: Azt szeretném megkérdezni, hogy az előbb említette a tejet. Na most van ez a kaukázusi kefír, amit én is tudok készíteni. De az tiltott vagy nem tiltott?
0: Nem tiltott, főleg a sav hiány esetén értelemszerűen.
2: Nem az van, nekem sav túl tengés.
0: Akkor azt hiszem, hogy ez nem ajánlott. Igen. Sav túl tengés esetén ez erősíti, hiszen javítja az emésztési folyamatot értelemszerűen.
2: És az író, mert én azt olvastam, miután már kezdtem egy kicsikét, azt mondja, hogy értem a dolgot, de most már végképp úgy érzem, hogy nem. Tehát, hogy az író is azt mondták, hogy jó.
0: Az írónak van enyhe lugosító hatása, őszintén szólva a savtoltangés esetén teljesen vasan erjesztett tejterméknek nem látom annyira értelmét, hiszen teljesen van benne. És a tejsav az nem annyira erős, mint az ecetsav, de viszonylag erős, szerves savról van szó, hát kvázi erős.
2: Pont a bombázom magam ezek szerint.
0: Felesleges. Igen.
2: Csinálom és eszem iszom.
0: Ez azt jelenti, hogy a nyálkahártya eleve egy sósav hatás alatt van, és erre kap egy tejsav hatást is. Ennek szerintem nincs létjogosultsága. Ehelyett inkább egy zsiradékot kéne, tehát egy kókuszsírt például, egy lendmagolajat, olívaolajat, tehát épp ellenkezőt pufferolni kéne a rendszert. Tipikus kefír javaslat van ezekben a joghurt és kefír a sav hiány esetén. Sav túltengésnél ezeket nem. Ezzel nem azt mondom, hogy hú, most valami órási bűn követett el, vagy, hanem vigyázzanak, igen.
2: Egyik kell, amit gyógyítok, azzal a másik szal éppen az ellenkezését. Úgy gondolom, hogy ha nekem valami jól esik, szemmel kívánja a szervezetem. Tehát...
0: És biztos, hogy sav túltengés van? Tehát ez kimutatott?
2: Hát, én még nem nyertem át a csodát, és nem is szeretném.
0: Vagy akkor honnan lehet ezt tudni?
2: Hát, mert van egy ilyen
0: felvétel,
2: amin a refluxus egyértelműen kimutatható.
0: A reflux önmagában nem egyenlő a sav túltengéssel.
2: Mit nem magát a betegséget, vagy nem tudom, hogy jól mondom.
0: Hát a
2: gastro, az előbb...
0: Gastroesophagilis reflux. Igen, ez a gyomor nyelőcső. Igen, ez nem azt jelenti önmagában, hogy sok a sav. Persze a szakember savcsökkentőt fog fölírni, savlekötőt a reflux ellen. Nem azért, mert a sav túl sok feltétlenül szerintem, illetve általában, hanem mert ő le akarja fogni a savat, hogy az a kevés áramoljon föl.
2: Na, de hát akkor az is ártalmas, ez a gyógyszer is.
0: Hogyne? A savlekötők, azok a rettegett az rémek.
2: Tehát, ami meg szintén azt tudja, vagyis... Na, micsoda? Szalicői származék.
0: Az melyik?
2: Aspirin.
0: És ezt miért is?
2: Hát ezt vérhigítás.
0: Húha. Tehát, igen, jó, mondjuk az újabb aspirinok már nem annyira gyomornyálkártyakárosítók, de ugye a szakadalom ugye jelzi, hogy a szalicillát tartalmak, azok elsődleges okozói lehetnek egy nyálkártyasérülésnek. Jó kérdés, hogyha a szalicillát a cél, tehát a vérhigításra, akkor a színes levek. Az áfonya, bodza, kék szőlő. Ugye ezek azok, amiket a vérzékenyek nem fogyaszthatnak, és ez a közvetett bizonyíték annak, hogy ezek kimondottan higítják a vért. Tehát vérhigító típusú élelmiszerek fogyasztása, homoktövis. Van ez a homoktövis, piros szőlőhéj, kivonat, herbaházba kapható, fantasztikus. Ezek mind a stroke elkerülésével rendkívül nagy szerepet játszanak. Hogyha ebben nem bízunk, mert azt mondjuk, hogy az egy gyógyszerre van szükség, akkor ám legyen, de ugye a savcsökkentők ráadásul a vese problémákban, illetve a csontvesztésben, csontvesztésben szerepet játszanak, tehát ezeket, ha lehet, akkor el kéne kerülnünk, és mi köres golyóval, puffasztott rizssel próbáljuk meg. Ezek nem működnek?
2: Nem. Hát a tekintetel olyan betegségem van, ami miatt kötelező szednem ezt.
0: Értem.
2: A kihítót. Akkor ugye a szívemre kapok még egy másik gyógyszert, ami szintén nem igazából előnyös.
0: Olyan.
2: Mindeniknek ugye rá van írva, hogy gyomor, fájdalom, meg tudom is semmit.
0: Védenünk kell akkor a gyomrot.
2: És a koleszterin, hát ami meg egyértelmű, hát van.
0: Értem. Hát akkor ez egy több tényezős dolog. Itt értelemszerűen a gyomor védelmét kell biztosítani, hogyha nem tudjuk elvenni a gyógyszert, mert kell, akkor a gyomornyálkahártya védelmet kell biztosítani úgy, hogy nem adok neki fűszert, erőset, amit mondtam is. Az erős rostókkal is vigyáznék, tehát félbarnát kéne otthon készíteni, de nem fehéret értelemszerűen. A durumlisztet használni, zablisztel keverve, illetve a fehér tönkölylisztet zablisztel keverve, fehér rizsliszt és barna rizsliszt 60-40%-os keverékével kéne habarni például, tehát nem kell és nem szabad ilyen esetben annyira sok durva rostot fogyasztani. Úgyhogy itt több tényezős, és inkább a darált lendmagot használni rostként, így van. Szívesen. korábbi jelentkezés volt már, és aztán mindenkinek adok szót, jó?
3: Köszönöm, nekem van még a trafusz mellett egy vízankor is.
0: Ó, azt szabad megtudni, vagy majd csak egyszer?
3: Most, ami itt engedélyezett, az majdnem, hogy ott tiltott.
0: Ó, na itt van a gond. Tehát rész, anyagcsere zavar?
3: Rész, túltengés.
0: Akkor mit nem fogyaszthatsz?
3: Hát
0: csomó egészségest, ugye?
3: A hüvelyesek.
0: Igen, azok magas.
3: A diófélék, olajos magban. Jó, mondom, ami itt engedélyezett lenne, az már ott tiltott.
0: Aztán.
3: Egy-két hús engedélyezett, de az még nem lenne jó erre, a repuszra.
0: Hát akkor itt a burgonyafüré, mint egy bázis diéta alap. Azt hiszem, burgonyafelhely, burgonyafüré.
3: Én is gyorsabb vagyok, mert gyors az anyagcserém, de nem kéne még.
0: Értem.
3: Pürével egy kicsit ezt még meggyorsítani, mert így is még...
0: A burgonyapürével nem?
3: Aha. Készítőket kell szednem, hogy a súlyamat megtartsam, mert...
0: A burgonyapüréhez keverve egy pici olajat. Ez egy jó hízlaló bázis diéta. Úgyhogy azt javasolom, illetve a zabbehelyliszt használatát, hát az abban kérdés van a rész.
3: Egészet és magas értékkel és egy egészet alapidalitel. 10 deka.
0: Értem.
3: Az már határos.
0: Ez már határos, az értem. Uh-huh. Igen, hát ez már akkor egy külön eset, és ennek mik a tünetei, megkérdezhetem, hogy...
3: Nagyon sokféle. Nekem kézremegéstől kezdve szédüléssel
0: állt, bőrgyűjtés,
3: vérhányástól kezdve ágyulladási, bármi. Hát én Parkinson-szverózis kategória.
0: És ez progresszíven halad előre? Vagy mit csinál ez a
3: hogy... Igen, a gyógyszer van, az aránylag lassítja a dolgot, de...
0: Értem. És a reflux az ettől független dolog, vélhetően?
3: Régi egy 2004-es óta, tehát az egy régi egy.
0: Ez ilyen fiatalon már.
3: Lehet, az nem jó arra,
0: A családban nem volt ilyenre példa, ugye? Tehát ez egy első generációs probléma.
3: Hordozók. Nálam, csak itt.
0: Igen. Hát itt az a megoldás, hogy amiket itt felsorolgattam, azok közül nagyjából szerintem szelektálhattad azt a nagyjából 5-10%-ot, amit abszolválni tudsz. Igen, sajnálom, de itt csak ez a megoldás. Igen, esetleg itt attól függ, hogy milyen a... Igen, mindesetre akkor a hagymafélék, a csokoládé, illetve az alkohol.
3: Jó, értem.
0: Igen. És bizonyos fehérje tartalmú ételek, azok viszont egy kicsit feszesebbé teszik az izomlósítókat, tehát egy tofu, bár akkor nem fogyasztasz tofut sem. De húsfélek, igen, azok erősítik. Csak az a gond, hogy amit a révnél nyerek a vannál elvesztem, mert hiába erősítem meg az izomzatot egy fehérjetús táplálkozással, hogyha az állati fehérjék savot termelnek rá. Melyik ujjunkat harapjuk. De köszönöm az őszintén meg egyéb hozzászólást, tényleg. Igen. Erről írásos anyagot én nem hoztam magammal, de hogyha gondolja valaki és egy e-mail cím, tehát én megadom az e-mail címet, én ezt kicsit lebutítva úgy értem, hogy a képeket, a háttérképeket eltüntetve egy kis file formátumban ezt én átküldöm. Kizárólag személyes használatra. Igen, hanganyag van, ha mégis valaki képanyagon kírja, akkor a táplálkozás@gmail.com-on tud írni. Tehát ékezet nélkül táplálkozás@gmail.com, és nagy tisztelettel én ezt megküldöm. A felsorolást, illetve hanganyaggal együtt a képanyag is tulajdonképpen egy látványos és dolog lesz, tessék.
1: Ennek következtében, amikor azt mondott el, hogy a sattultengésnél az olajak jót tesznek, én meg nagyon próbáltam...
0: Olajszegény, hogyne? Az epe miatt.
1: Ez epe miatt. Na most, mi az ajánlás, hogy hogyan mennyi nyersen sajtolt finom olajat próbáljak megengedni magamnak, hogy mert az utóbbi időben epekörműtött vagyok, bár már volt az ez a vezető csatornában műtét után egyszer föl, de azért hát epekörgörcsén nincsenek, viszont a reflux és a sattól, hát kijön meg az epekörfájában, és már gondja most neki, és ebbe a
0: kiműtőzésnek,
1: stb. Tehát, hogy mind a kettő, tehát mi az az aránya, mint...
0: Igen.
1: Kevés.
0: Ebben az esetben, hogyha epe probléma van, hogy az epének egyrészt mindig ürülnie kell, hogy ne pangjon, hát ez a kőképződésnek az alapja. Másrészt pedig nem szabad nagyon ürülnie, mert akkor görcsbe rándul. Tehát ezt a határt kell megtalálni, és ez pont egyezik az elveinkkel. Ez azt jelenti, hogy lényegében én azt mondanám, hogy egy mokás kanálnyi mennyiség elosztva az ételbe, illetve a búzacsíra használata, tehát a zsiradékot nem kisajtolva, hanem magával a tápegész élelmiszerre bevive, tehát búzacsírában ugye az olajtartalom megvan, illetve hát gondolom a daráldiót akkor nem igazán szabad, meg az ilyesmit mákot, mert szemcsés, ugye? Az epe miatt, tehát akkor vagy olaj formájában akkor a mokkáskanálnyit elosztva, vagy pedig valamivel együtt bevíve. A csírafélék jól dagadnak, tehát az bele lehet főzni valamiben, és magas az olajtartalmuk viszonylag. Ezt tanácsolnám. Tehát mindenképpen minimális olajmennyiség az segít az epeürülést. Egyébként a grapefruitot fogyasztani tetszik? Nem, ugye az sem nagyon, mert az is epe kiválasztás, nem is fogyasztható.
1: A citrom az jó lenne, de valahogy, nem tudom, lehet, hogy csak szélesen érzem, hogy attól is sok van. Viszont a lemag levet azt használom, az eléggé jó.
0: Burgonyás kenyér. Tehát, hogyha házilag tud kenyeret csinálni, akkor olyan kenyeret kéne készíteni, ami kimondottan jelentősebb mennyiségű burgonya pehely, vagy főtt burgonyát tartalmaz. Ez a burgonyás kenyér, ez megszikkadva, jól megrágva, nagyon szép, nyugtató hatású. Tehát itt értelemszerűen nem az olajjal operálnék, hanem a puffasztott, szikasztott pékáruval, és a puding, tehát a gabona pudingokkal, igen.
1: Igen, használom, igen. Igen. Még azt, hogy felírtam magamnak, hogy a krumplilé, azt nem szoktam használni, és nem is tudom, hogy ezt nyersen csavarjam, tehát mint a búza füléppréssel csavarjam ki a burgonyát, és nyersen, de vagy hogyan?
0: Nem. Azt kell mondjam, a nyeres krumpli lé, ugye az egy népgyógyászati alapelv, azonban a krumpli nyers fogyasztása tilos szakmailag. Így van. Ezért a megoldás a következő, kimondottan sürgős, váratlan esetben, amikor nagy fájdalmak vannak, azonnal lehet enyhíteni egy nyers krumpli lével a helyzeten. De alap esetben a főtt krumpli leve az, ami segít. A nyers krumpli ez egy hatékonyabb dolog a gyomornak. Ugye az egy natív nyers keményítő, ami azonnal befedi a sebet. Tulajdonképpen lefedi a problémát és nyugtatja. A nyers keményítő azonnal szárad. A főtt keményítő az már ugye egy más típusú anyag, viszont a nyers keményítőt nem bírja a hasnyálmirigy, és a bérrendszer sem szereti. Én főtt krumpli levét javasolom, illetve ha nem akarunk állandóan krumplit putolni és főzni, akkor a burgonya keményítőt forrázni. Sűríteni, és lehet sima vízzel, egy pici vízzel forrázni, egy pici kannál keményítőt, nem tudom én, 2 deci vízzel fölkeverni, megdúzzad, ugye, és akkor azt is szokatni.
1: Hogy miért reflux párna? Sajnos már régóta küzdködik ezzel a betegséggel, de ilyet nem hallottam, hogy reflux párna.
0: Háromszög alakú párna, főként babáknak fejlesztették ugye ki, tulajdonképpen egy, szerintem egy olyan párna, ami tehát mind a két befogója ugye azonos, és akkor lefektetjük a párnát az egyik befogójára, és akkor erre az átfogójára fekszik rá a bébi. Lényegében, hát ugye nem mondom, hogy 45 fokos szögbe, de igen, ferdén fekszik, úgyhogy nem csúszik le. Mégis, és nagyon szépen följön a levegő is, és ugyanakkor az étel nem. Tehát az sok sem. Nem, de otthon lehet ezt modellezni, kérdés, hogy hogyan. Tulajdonképpen paplanokkal, párnákkal, ha le akarunk pihenni, ugye értelemszerűen a függőleges helyzet a legjobb, viszont a hasonfekvés ugyanakkor a babáknak ugye kipréseli a levegőt a gyomorból, tehát igazándiból felnőtteknél ilyet nem vezettek be, de ugye a gyomor küszködik a levegővel, nyomja jobbra-balra. Tehát, hogyha hasra fekszünk, akkor a levegőt kipréseljük a gyomorból, hogyha ferdén, akkor a levegő nagyobb sebességgel távozik, mint ahogy meg tudnám mozdítani az ételmennyiséget, illetve még sav sincs olyan sok a gyomorban. Ki lehetne próbálni, de életemben nem, tehát nem jelent meg ilyen termék, és nem. Igen, esetleg valamilyen módon. Otthon ezt modellezni lehet, biztosan valahogy.
1: Csak hogy a magas fejajnál egészségesebb is a gerincemnek, minden a magasfekvés.
0: Vagy letérdelve az ágyhoz, tulajdonképpen lehasalva az ágyra egy párnára, kipróbálni, hogy hogyan sikerül ezt a légsaptát létrehozni. Hát valahogy így. Szívesen, szívesen.
2: Hogyan készítsük a zöldséglevet?
0: Hogyan készítsük? Hát vagy nyersen, vagy párolva, ugye itt a gyomor meg nyelőcse problémáknál itt lehet egy jó káliumlevest is csinálni, ugye ennek Wolfgang a nagy tudóra a lébői táborokban, hogy a bőségesen megfőzött zöldségeket hát ott ugye a lévőtávból leszűrik, sajnos, és a levét káriumlevesként elfogyasztják, de egy nagyon bőséges zöldséglevest megturmixolva egy nyelvűcső gyomorbántalmaktól szenvedő ember nagyon jól, nagyon kellemes, lényegében egy krémlevesről van szó. Tehát vagy ilyen, de a zöldség, nem zöldséglevest, hanem levet kérdezem, azt értelemszerűen egy lényerőgéppel, egy csúszerrel tudunk létrehozni. Itt a rostok elvesznek, viszont a rostok nem baj, hogy most elvesznek, mert a rostok tulajdonképpen egy nyelőcső gyomor problémánál zavarnak. A durva rostok elmennek, az almánál is, nem az almánál, éppen, hogy fordítva volt, az alma pektinben gazdag, a gyümölcső pektinben gazdagok, ugye az almánál azt mondta, hogy alma pép. Tehát lereszelem az almát, leszűröm a levétől, és azt a pépet, ami fönnmarad, azt fogyasztom el, ugye az pektinben gazdag. A zöldségnél fordítva, ott lereszelem a zöldséget, vagy hát átengedem a gyúszeren, és annak a levét fogyasztom el, nem a durvarostját. Mert a zöldségfélnek a durvarostja az nem olyan jó a gyomorbérrendszernek. A bérnek jó, a gyomornak, nyelőcsőnek nem annyira. A zöldségnél pedig pont az a pektin jó. És a zabban, a lenőmagban, a kölesben pektin van főszabályként. Ugye a gyümölcsökben is, hát a szilvalekvár attól olyan jó tömény a pektin tartalomtól. Ugyanígy a szőlőben, a ribiszkében, csak azok magvasak. Egyébként alma pektint lehet kapni a bioboltokban, tehát igazából nyelőcső, gyomor, kurutos, savtúltengéses problémáknál azt hiszem, hogy egy ilyen beruházást érdemes megtenni. Egy ilyen fehér, enyhén, zöldes por alma gyártósorokról jön le. Ugye a rengeteg alma törkölyből most már alma pektint is készítenek, és épp nemrég láttam a reformboltokban, hogy van már zacskós alma pektén, és ezt le kell forrázni, zselésedik, és ez szépen nyugtatja a gyomrot. Hát ez javasolható tulajdonképpen zselésítéshez és nyugtatáshoz. Viszont nem emészthető, a bélnek nagyon jó az a zselésedő anyag, kíméletes a bélnek, úgyhogy az alma pektén most a jövő. Tulajdonképp majdnem az összes rost kapszula, ha megnézzük, fogyókúrás kapszulák, mind alma pekténnel készülnek, és néhány gyógyhatású anyaggal. Meg ugye ez az új, hadd ne mondjam, milyen márka nevű, most nagyon reklámozott diéta, ami fogyaszt, az is, hát elolvastam, majdnem hanyatt estem, mert ugye lényegében szójaizolátum, pektin, néhány gyógynövény, és mindez 8000 forintért, és ugye az óriási marketing kampány van mögötte, hogy fogyaszt, és ennyi idő alatt is, ha ez oda van írva mindig ezekre a termékekre, hogy kizárólag mértéktartó étkezés mellett fejték kialatását, tehát félelmetes, hogy mik vannak. Tehát normál alma pektint, hogyha összekeverek darátlen maggal, még egy-két gyógyhatású anyaggal, esetleg szója izolátumot már, aki, hogy a szóját lehet venni, 1 kiló 1000 forintba kerül a herbaházban, és ezt a hármat összekeverem, kvázi fogyasztó ital, egy kis gyümölcsel összetúrmixolva kész a körülbelül egy adag, nem tudom, 150 forintos fogyasztó italom otthon. Ez a félelmetes, és akkor ezt eladják ugye sokszoros árban. Otthon is készíthető volna. Ha nem egy kérdés, vagy bármi. Igen?
3: Elhangzott, hogy a csokoládé alkohol lazítja a
0: gyomorszájt, igen.
3: Ellenkező hatású étrend.
0: Ez a fehérjék. Ugye a szakmai jelentés azt írja, hogy a fehérjetús étrend. Itt a sajtot írják, szándékosan nem mondtam. Sajt, túró és a hús fehérjék, illetve hát a tofu töményebb szója fehérjék is. Erről nem szólnak, és azért nem mertem mondani, hogy van-e olyan, ami kimondottan. Én személy szerint azt gondolom, hogy a gyomrot működtetni kell, tehát igenis szükség van a rostokra, nem a durva rostokra, hanem a kimélő rostokra, pektinekre. A gyomor, hogyha rendesen működik, akkor a záróizom mindig is feszesebb lesz. A renyhe gyomor működés, a fehérlisztes egyéb termékek miatt, a renyhe gyomor működés miatt nyílik ki időnként a gyomorszáj, de ennél okosabbat nem tudnék mondani. A fehérjedús étrendhez tartozik a növény alapú étrendben a hüvelyesek, ami ugye itt óvatosan kell bánni. A tofu szerintem fogyaszthatná egy gyomor problémás ember, bár nem annyira puffasztó, kivonták belőle a problémát okozó anyagokat. Diófélékkel ugye megint picit vigyázni kell, bár a mogyoróról azt mondtam, hogy sav lekötő, ugye?
4: Igen.
0: Sav lekötő, mogyoró, dió, tehát azok magas fehérje tartalmúak. Esetleg a magyaró diófélék, a tökmag. Tökmagot nem mondtam, 33% a fehérje. Egy tökmagos, tofus lényegében diét, ez végül is talán elkezdhet egy ilyen hatással. De általában én megmondom őszintén, hogy az élelmiszerekkel feszesebbé tenni a gyomor száját elég nehéz lesz. Ugye az idegrendszer jobbról is nyílik, és sok minden hatására, és az egyszeri nagy étkezések az, ami, ha csak csökkentjük az étkezéseknek a mennyiségét egy olyan 20-25%-kal, akkor a gyomor kisebb mértékben tágul, és a kisebb mértékben táguló gyomor sokkal okosabban tud dolgozni, és a légsapkát kialakítani, és akkor a rajta lévő kis szájacska sem nyílik olyan hamar. Szívesen. Igen?
5: Az igaz, hogy a földi mogyoró a savasét, a fáj mogyoró meglubosít?
0: Hát, ezt nem tudnám bizonyítani. Hallottam hírét ennek, de ennyire nagy különbség nem lehet. Tehát, mivel a mogyorófélék hasonló összetételőek. Ezt konkrét vizsgálattal lehetne kimérni, hogy mind a kettőt megvenném is. Az igazság, hogy az interneten, vagy bárhol, ahány szakkönyvet vagy könyvet kinyitok, annyi félét mond. És egyetemen ezt nem oktatják, tulajdonképpen csak interneten, meg hát ilyen népszerűsítő könyvekből lehet, ilyen libri, meg egyéb helyeken kapható könyvekből lehet utána nézni. És ezért nem merek erre mérget venni.
2: Én azt szeretném kérdezni, hogy az igaz, mert hát mondják, hogy a probiotikumok, azok is szabályozzák a gyomor pH-ját.
0: Igen, ez egy jó gondolat. Alapvetően a lugosításra én keveset beszéltem meg általában erről a bélprolszabályozásról. Van szerepe, tehát a lugosító, tehát a gyümölcs-zöldség alapú diéták visszahatnak a gyomorsav működésre. Ne feledjük, hogy a gyomor egy olyan tartály, ami ha túlsavasodunk, akkor klort választ ki, és hidrogént választ ki. Ha valaki lugosít, akkor ez csökkenni fog. Tehát lehet, hogy egy zöld diétával, egy zöld turmixszal, egy gyógynövényterápiával, egy lugosító terápiával, a gyomorsav túltengés tulajdonképpen csökkenthető. A bélflórának is van ilyen hatása, egy protexin acidofilus terápiával egészen jól lehet ezeket.
2: És az aloe vera, mert arra is azt mondják, hogy eperműködés segít, és hogy az is jó hatása.
0: Igen. Az aloe gél, illetve az aloe is egy géltartalmú anyag, tehát lehet egy ilyen hatása, mind a gyomor, mind a bélrendszerben egy zselésidő nyugtató hatása lehet. Igen. Tessék.
6: Szeretném kérni a korábbi dologról, hogy meddig adagot kellett alapvetően a bió, tehát ami rád van, meg egyeneket, hogy kellett összekeverni, hogy ez a fogyasztó.
0: Ez csak egy hirtelen példa volt, attól függ, hogy melyik a fogyasztó ital, házi készítésű? Hát például, hát ezekből az alma pektinből kell ugye többet, a lendmagból egy kicsit kevesebbet, és itt mondtam még szója izolátum, hát az izolátum az egy nagyon erős fehérje forrás, ugye az egy 90%-os fehérje, abból minimálisat, csak hogy egy néhány százalékos fehérje legyen benne, tehát abból egy mokkás kanálnak a nem tudom felét. De attól függ, hogy mondjuk egy 2 deciliter, mennyire számoljuk ki, mondjuk egy 2,5 deciliter folyadékra nézve, én azt gondolom, soha nem csináltam egyébként ilyet, tehát így hasraütésszerűen. Tudni kéne, hogy milyen sűrű lesz az igazság. Tehát fognék szerintem egy jó tejáskanálnyi pektint, és leforráznám a pohár feléig. Várni kéne, hogy ez megduzzadjon. Utána, nem bocsánat, a lendmagot is le kell forrázni. Tehát egy tejáskanálnyi almapektin, ezt tennék egy mokkáskanál lendmag, darált lendmagot, vagy lendmagpejhet, ezt leforráznám mondjuk egy 1,5 deci vízzel, hagynám állni, letakarva. És ezután, miután ez nagyjából 15 perc múlva, 10-15 perc múlva megdagadt, utána szójaizolátumot, mokkáskanál felét, de lehet egy egészet is csapott mokkáskanál beleteszek, szerintem egy olyan 3-4 grammnyi lehet, és akkor ezt fölöntöm vízzel, ezt vagy összekeverem pohárba, vagy egy turmixgépbe, tulajdonképpen egy valamilyen fogyasztott gyümölcssel egységet készítek, a banánt azt nem tennék ugye bele, mert az már nem fogyasztó lesz akkor, almával, stb. Egy gyümölcséget készítek, tulajdonképpen úgy kész is van. Szívesen. Igen? Lukosít, de az igazság az, hogy a gyomor még ezt nem tudja. Tehát a gyomorban a citrom még bizony 3,5 pH-t. A citrom akkor lukosít, amikor már megemésztődött, és ha a bélből felszívod, a visszalukosít. A heveny gyomor probléma esetén a citrom bizony maró hatású lehet, de tudjuk, hogy a citromot, hogyha dolgozunk vele, akkor mar, ugye, tehát a bőrünket, tehát ahol sebünk van, vagy belevágtunk a körmünkbe, a citrom kimarja. Ugyanezt csinálja a gyomorban is, viszont lúgosító hatása van elég erős, amennyiben lúgosítani akarunk. Tehát aki lúgosít, és gyomrával nincsen semmi baj, az nyert citromlevet nyugodtan fogyaszthat, és az nem okoz, tehát a citrom nem okoz fekét, nem okoz gyulladást, nagyon szép, jó hatása van, de attól kezdve, hogy valakinek már gyomor problémája van, felborul ez a rend. akkor már nem javasolhatjuk ugyanazt. És időnként az a problémám, csak zárójeles megjegyzés, hogy valaki beteg elmegy a természetgyógyászhoz. A természetgyógyász anélkül, hogy tudná, hogy pontosan mi van a gyomrában, ő fölírja a rostban gazdag, a nyers, a nem tudom mit, és aztán a beteg rosszabbul lesz. És aztán a gyógyász pedig azt gondolja, hogy rosszul csinálta, vagy ilyesmi, és igazából a természetgyógyászat megítélése ezért is rossz, mert időnként úgy érzem, hogy nem gondolják át, nem kérdezik ki a beteget, hanem úgy sablonszerűen kiírják a lennagot, a teljes ölési tönkölyt, a zabot, és végig kéne kérdezni, sőt, nem véletlen, hogy a természetgyógyászokat azt orvosként is ki kell képezni, tehát orvos természetgyógyász sokkal szerencsésebb, mint a pusztán csak fitoterapeuta, mert akkor az orvos természetgyógyász rákérdez, hogy volt vizsgálat, kérem a vérképet, és ismeri a latint, és képben van. Igen. Ezért nekünk vigyázzunk a tanácsokkal, mert nem vagyunk orvosok, tehát én nekem maradnom kell a saját területemen, amennyire lehet.

Kedves gyülekezet, a közelmúltban evangelizáción délután 4 órakor tartottam egy igehirdetést erről a témáról, hogy milyen a hiteles keresztény ember. És hozzám jutott egy kérés, hogy ez olyan téma, amit meg kéne ismételni szombat délelőtt, hiszen délután nagyon kevesen voltak jelen, mert egy olyan nagyon lényeges és gyakorlatias kérdésről van szó. És ezért engedve ennek a kérésnek ezt fogom tenni ma délelőtt. Szeretném, ha bevezetésként felolvasnánk Pál apostol Timóteushoz írt 2. levele 4. fejezetéből. Tehát Timóteushoz írt 2. levél 4. fejezetéből az 4. verset. Így írt Pál apostol fiatal munkatársának Timóteusnak. Kérlek azért Isten és a Krisztus Jézus színe előtt, aki ítélni fog élőket és holtakat az ő eljövetelekor és az ő országában, hirdesd az ígét, állj elő vele alkalmas, alkalmatlan időben, incs, fegy, buzdíts teljes béketűréssel és tanítással. Mert lesz idő, mikor az egészséges tudományt el nem szenvedik, hanem a saját kívánságai szerint gyűjtenek maguknak tanítókat, mert viszket a fülük, és az igazságtól elfordítják az ő fülüket, de a mesékhez odafordulnak. Kedves gyülekezet, az apostol ezt nem a saját koráról írta, mert azt mondta, lesz idő, majd még a jövőben, amikor az ember az egészséges tudományt el nem szenvedik, és az igazságtól elfordítják a fülüket, de a mesékhez odafordulnak. Azt hiszem, nem szorul bizonyításra, hogy ilyen romlott hallású emberiség körében élünk ma, ahol az emberek sokszor az igazságot el nem szenvedik, és szívesebben odafordulnak a mesékhez, és saját kívánságaik szerint keresnek maguknak tanítókat, és egy ilyen környezetben az apostol a legünnepélyesebb felhívással így szól Timóteushoz, és nyilván így szól hozzánk is, kérlek azért Isten és a Krisztus Jézus színe előtt, aki ítélni fog élőket és holtakat az ő eljövetelekor és az ő országában. Ennél ünnepélyesebb bevezetést nem lehet elmondani, ugye? Tehát azt mondja, ezzel a felelősséggel, ezzel a tudattal, és aztán ez a felhívás lényege, hirdesd az ígét. Állj elő vele alkalmas, alkalmatlan időben. Ez nem azt jelenti, hogy a másiknak alkalmatlan, de ha neked alkalmatlan, ha ezért nem dicséret jár, vagy egyetértés, akkor is hirdesd az ígét. Mintha azt mondaná, hogy egy ilyen eltorzult hallású, vagy megromlott hallású világban, mint az életadó vízre, olyan szükség van az Isten igéjére, még akkor is, ha az emberek szívesen elfordítják a fülüket az igazságtól, és készségesebben fordulnak a mesékhez. Éppen azért ebben az időben hirdesd az ígét. És ehhez kapcsolnám azt a gondolatot, hogy az ígét hirdetni egy ilyen világban, egy ilyen környezetben, itt távolról sem elég az elméleti tudás, és nem még az sem elég, hogy valaki az ígét tisztán hirdesse vagy képviselje, hanem feltétlenül szükséges a hiteles keresztény életnek az aranytőkéje. Mégpedig úgy, hogy nem csak az egyes embernek az élete legyen egy hiteles keresztény élet, de hiteles keresztény közösségekre is óriási szükség van. Mert itt ereje, hatalma csak annak az igehirdetésnek van, ami mögött ott áll az, hogy emberek megtestesítik ezt. És azért fogjuk most áttekinteni egy kicsit, hogy a Biblia hogyan mutatja be, hogy milyen a hiteles keresztény ember, hogy érezzük azt, hogy szent elkötelezettség ilyen keresztények.

téma, hogy ugye hiszen tudjuk, miről szólt, hogy mindennek az alapja a szeretet, ugye ott szerepelt a Biblia, a heti Biblia tanulmányunkban ez az ige, hogy kövessétek a szeretetet, és kívánjátok a lelki ajándékokat. Tehát mindennek az alfája a szeretet. És ott is említettem a tanítógyűlésen, hogy sokszor úgy gondoljuk, hogy a szeretet az a visszhang a mi részünkről. Hát az Isten cselekedetére, az Isten igéjére is, hát szeretni nekünk kell. Hát a szeretet nekünk egy parancsolat, amit teljesíteni kell. De ott van a Római Levél 5. fejezetének az 5. versében ez az ige, ahol azt írja Pál apostol, hogy Isten szeretete kitöltetett a mi szívünkbe a Szentlélek által, aki adatott nékünk. Tehát milyen csodálatos dolog, hogy azt mondja ez az ige, hogy a szeretet azt kitöltetik a szívükbe. Tehát az sem a mi produktumunk, és főleg így fogalmaz, hogy Isten szeretete. Mi csak egy emberi szeretetre vagyunk képesek, de az az igazi mennyei, valóban együttérző, valóban önzetlen, valóban önmegtagadásra is kész, a másik megmentésért mindent odaadó szeretet, az nem a mi produktumunk. Az még az Isten igényére visszhangként sem telik az emberből, hanem azt mondja, a Szentlélek által kitöltetik a mi szívünkbe. Tehát ezeket azért hangsúlyoztam annyira, hogy ne úgy gondoljuk, hogy ezt majd hozzáfogunk, és magunkat ilyenekké formáljuk, hanem ha ilyen hiteles keresztények szeretnénk lenni, amit itt áttekintünk, akkor nekünk hitből kell élni. Akkor nekünk arra kell nagyon vigyázni, hogy a hitünket tápláljuk. Mert ha a hitünket nem tápláljuk, az Isten igéje, a könyörgés, a Szentlélek kérése által lehetetlen, hogy ezt elérjük. És nem tudjuk az igazi isteni mennyei szeretetet elérni. Csak a Szentlélek által adathat nékünk, aki kitöltetik a szívünkbe, ha kérjük. És ezek után szeretném sorba felsorolni, hogy az igében a legjellegzetesebb, ismétlem, csak a legjellegzetesebbeket mondom, a legjellegzetesebb tulajdonságai a valódi Krisztust követő tanítványnak. Hát elsőként azt említeném, hogy egy keresztény ember az fedhetetlenül becsületes. Így mondhatnám, hogy lelkiismeretes a fedhetetlen becsületességben. Azt mondhatnám, hogy ez a minimum. Ez még csak a dolgoknak az alfája. De abszolút kívánalom. Ez azt jelenti, hogy nincsenek ferde-görbe útjai. Sem a gondolataiban, sem a szavaiban, sem a cselekedeteiben. Nem tudom, megfigyeltetek egy kifejezést, amely a zsoltárokban nagyon gyakran előfordul. Sokszor mondja azt, hogy örvendezzetek az Úrban, ti egyenes lelkűek. Vagy azt írja például Prédikátor könyve 7. fejezetének a 29. versében, hogy Isten teremtette az embert egyenesnek, így van a héber szövegben, mi Bibliánk úgy mondja, hogy igaznak, de a héber szövegben az van egyenesnek, ők pedig kerestek sok kigondolást. Tehát az ember keresi az ilyen csavaros utakat, az igazság nyílegyenes ösvénye helyett. És ez mindenre vonatkozik. Ez azt jelenti, hogy egy keresztény abszolút igazmondó, ígérettartó. Ez lelkiismereti kérdés számára, hogy a szavaiért vállalja a felelősséget. Egy olyan kis apró dolgot szeretnék megemlíteni nektek. Érettségi találkozón voltam, és hát ott felolvasták egy osztálytársunk levelét. Ez annyira megindító volt ez a levél, nem jött el. És hát annak az osztálytársunknak, aki szervezte a találkozót, a következőképpen írta a levelet. Azt írja, hogy te neki, mikor fölhívtál engem, akkor azt mondtam, hogy nem tudok elmenni, beteg vagyok. De most megírom neked az igazat, hazudtam, nem volt igaz. És nem bírja el ezt a lelkiismeretem. És akkor leírta, hogy hát őt milyen családi tragédiák érték, és hát most mi évenként találkozunk az egykori osztállyal, és hát azt mondja, amikor a sok boldog nagymamát hallom, akkor ez engem lelkileg úgy megvisel az én magányosságom, a halálesetek a családban, hogy ezért nem tudok elmenni. De nem volt lelki erőm ezt mondani, hanem hát csak azt mondtam, hogy beteg vagyok, nem tudok elmenni. De utána mégis úgy éreztem, hogy megírom neked az igazat. Hát megkérdezem, nem különös, valakinek a lelkiismerete nem bírja el azt, hogy hát nem kivágta magát egy udvarias mondatta, hogy beteg vagyok, nem mehetek, hanem másnap ír egy levelet, mert őt nem hagyja az a tüske nyugodni, hogy ő nem mondott igazat. És így nyilvánosan megmondja, hogy nem mondtam igazat, inkább megírom az igazat, nem érzem ezt tisztességesnek. Szeretném megkérdezni, hogy ilyen érzékeny a lelkiismeretünk, az csak egy árnyalatnyi ferdebeszédre is. Hát Isten gyűlöli a hazugságot. Istennél minden igazság, igaztalan dolog utálatos. Jelen lelkiismeretes.

vagyunk, hogy minden kis dologban arra törekszünk, hogy fedhetetlenül becsületesek legyünk. A fedhetetlen becsületesség azt is jelenti, hogy ha az ember valamit helytelenül tett, akkor vállalja a tettét, akkor a szemébe néz annak, aki ellen vétett, és beismerve a hibát, bocsánatot kér. Mindig ilyen abszolút gyorsan rendezzük a dolgainkat, nem hagy nyugodni, mint a tüske, hogy... Szóval a fedhetetlen becsületesség azt kívánja, hogy ha én rájöttem, hogy helytelenül szóltam vagy tettem, akkor most én odaállok, szemébe nézek, és én ezt elismerem. Mert az én lelkemben nem maradhatott ez a tehertétel. Hadd kérdezzem meg, testvérem, mindjárt nézzünk magunkba, mikor tettük utoljára, hogy valaki elé odaálltam, és azt mondtam, hogy ezt és ezt helytelenül tettem, és bocsáss meg. Az egy tragédia, ha az életünkben ezek csak ritka pillanatok. Mert ez csak akkor lenne helyén való, hogyha ritka lenne az, hogy valamit hibázunk, vagy vétünk a másik ellen. De legyen ez a fedhetetlen becsületesség a hiteles keresztény ember ismertető jele, hogyha gyengeségében, erőtlenségében hibázik is, azonnal, szemtől szembe, becsülettel, mentegetőzés nélkül elismerve rendezi. Itt természetesen ide tartozik az anyagiakban való fedhetetlen becsületesség is. Hát azt kell mondanom, hogy ez már a tragikus szinten van. Ha keresztény emberként valaki egy munkabérhez nem ad becsületes munkát, ha valaki nem fedhetetlenül tiszta ezekben a dolgokban. Itt is megemlítem, hogy felfedeztem valakit ott a mi községünkben, nagyon érdekesen, hogy a Jóisten hozta össze, kiderült, hogy egy volt iskolásunknak a fia, és még kisfiú korában járt Bózsván, és hát úgy eljöttek hozzám, és hát mondta, hogy nekik ott a községben van egy ilyen kertészet, egy ilyen faiskola, és hát ott majd megtalálom őket. És mikor elmentem oda, tudjátok, mi volt a jó benyomásom? Mindennek szolidabb volt az ára, mint máshol. Meglepő, mindenkinek, kivétel nélkül. Én sokszor azt mondom, hogy a Krisztus tanítványát arról is lehet megismerni, hogy nála az árak mindig egy kicsit szolidabbak, mint másoknál. Természetes, hogy neki is meg kell élni, de valahogy úgy van vele, hogy annyira együtt érez másokkal, annyira tudja, hogy ő nem egyszerűen magának akar, hanem mások anyagi érdekeit is elő akarja mozdítani. Nem irreális, de mindig egy kicsit inkább alatta, véletlenül se a plafonon jár, amit el lehet kérni. A hiteles keresztény embernek ez jellemző, és én olyan sokszor megfigyeltem, hogy az igazi keresztény emberek mindig egy kicsit szerényebbek az anyagi igényeiben. Mindig tekintettel vannak másokra. Mindig törekszenek arra, hogy másoknak a boldogulását is előre segítsék. Aztán ide tartozik a fedhetetlen becsületességhez az is, hogy egy keresztény ember a másiknak háta mögött nem beszél. Ez valahogy annyira megrögzött nála, hogy mintha cipzára lenne behúzva a szája, képten arra, hogy egy megjegyzést tegyen, vagy egy hangulatot keltsen egy másik ember ellen a háta mögött. Komolyan veszi azt, amit az ige mond, hogy inst meg a te feleparátodat nyilván. Ha panaszod van, menj el, és neki mondd meg négy szem közt. Én még egész fiatal koromban így állítottam fel magamnak azt a szabályt, hogy szó sem lehet róla, hogy bárkiről egy szót, amit neki nem mondtál meg négy szem közt. És még akkor is nagyon meggondolod, hogy semmi hangulatkeltés, és csak milyen összefüggésben. De még ha illetékes helyen is, vagy megfelelő helyen, vagy szükségből is mondod, csak akkor van jogod mondani, ha neki is mondtad. Négy szem közt, szemtől szembe. Ez is hozzátartozik a fedhetetlen becsületességhez. És azután hadd említsem meg azt, hogy a beszédben is meg kell nyilatkoznia ennek, és ezt Jézus hegyi beszédében hangzott el ez az ige, a ti beszédetek legyen igen, igen, vagy nem, nem, és ami ezen felül van, az a gonosztól van. Ez Máté evangélium a 5. fejezetének a 36. 7. verse. És tudjátok, olyan sokat mondó az, hogy Jézus azt mondta, hogy nem is lehet. Vagy becsületes igen, vagy becsületes nem. És figyeljétek meg, hogy az emberek sokszor milyen, akkor is igent mondanak, amikor a szívükben nem van. Keresik a konfliktus elkerülését, nem szeretik a kényelmetlenséget, hogy valamit képviseljenek, ami mások véleményével ütközik. Mikor erről a témáról itt az evangelizáción tartottuk az igehirdetést, akkor is mondtam, hogy én már életemben olyan sokszor jártam úgy, hogy volt valami közös alkalom, és akkor, mikor már megy az ember a kijárathoz, utána megy egyik, másik azt mondja, te olyan igazat volt, úgy egyetértettem veled, de ott mindenki hallgatott, mint nyúl a fűbe.
És akkor mindig egy ember marad a porondon, aki aztán esetleg ellenszenf támad utána, mindig ő szól. Mert nem szólnak, mert nem szólalnak meg azok, akik pedig a lelkükben tudják, hogy úgy van és úgy helyes. Tehát amikor Jézus azt mondta, hogy a ti beszédetek legyen igen, igen és nem, ebben benne van az erkölcsi bátorság. Egy kereszténynek van erkölcsi bátorsága határozottan igent mondani, és határozottan nemet mondani. És sohasem hunyászkodik meg gyáván, hogy hát azért, hogy ne legyen kényelmetlenség, ne legyen konfliktus. Inkább egy kis udvarias beszéddel elkerülöm azt, hogy őszintén és egyenesen mondjam a gondolataimat és a véleményemet. Ez is az egyenes lelkűséghez tartozik. És erre is olyan nagyon nagy szükség van. A korszelleme az, hogy kompromisszumkész ember, és sima beszédű ember, ezek a kellemes emberek. De Jézus azt mondta, az igazi keresztény az mond becsületes igent, és határozott igent, és határozott nemet, mert őszintén beszél, mert igazán beszél. És azután hadd tegyem rögtön még a beszéddel kapcsolatban, hogy a beszédnek a becsületességéhez és az egyenességéhez hozzátartozik az, hogy mint a legrosszabb dolgot kerüljük, a kegyes beszédet. Nem tudom, értjük, hogy mire gondolok. Az, ami arra gondolok, azt értem kegyes beszéden, amikor Jézus például így szólt egy alkalommal, hogy ez a nép szájával tisztel engem, és ajkaival közelget hozzám, szíve pedig távol van tőlem. Én mindig megijedek, mikor keresztény közösségben ilyen jelenséggel találkozom, hogy érezni, hogy valaki úgy olyan kegyes, olyan vallásos beszédet mond, de nincs benne az az üde őszinteség és természetesség. Ugye tudjuk, hogy Jézus milyen komolyan mondta a hegyi beszédben, hogy ti ne gondoljátok azt, mint a pogányok, hogy az ő sok beszédükért hallgattatnak meg. És ne legyetek hasonlók azokhoz, akik szeretnek az utcák szegletén fennállva imádkozni, hogy lássák őket az emberek. Akkor Jézus azt mondta, bizony mondom, elvették jutalmukat. Hát ebben bizony benne volt az, hogy az Isten megveti ezt. Az Isten előtt megítélt ez. Hát ha valami szent, ugye azt mondja a mi atyánk első kérdés, hogy szenteltessék meg a te neved. Az Isten nevét és az Isten dolgait csak akkor vegyük a szánkra, ha az a szívünk mélyéből fakad, és az őszinte és igaz beszéd. Én ugye elborzadtam, még teológiai akadémiára jártam, és hát a mi közösségünkben nincs ilyen, ott találkoztam először ezzel a jelenséggel, hogy láttam ilyen különböző ünnepi alkalmakon, és ilyen érzékeny alkalmakon láttam, hogy emberek a szószéken felolvasnak imádságot, amit előre megírtak. Ugye, hát ez rettenetes, rettenetes dolog, amikor ember is kifabrikálja, hogy majd ő mit és hogyan fog imádkozni, és azt abban az időben az emberek még politikailag is megfogalmazták, hogy az imádság hogy fog hangzani. Ugye még ezek a felhangok is benne voltak, hogy még politikailag is jól hangozzék ez az imádság, és hát ezek az Isten előtt megvetett és utálatos dolgok, és mi legyünk erre nagyon érzékenyek. Nehogy azt higgyük, hogy mi ezzel sebezhetetlenek vagyunk. Szóval még véletlenül se. Egyszer csak itt saját életemből hadd mondjak valamit, én is belecsúsztam ebbe, és olyan sokszor azóta eszembe jut. A szegény öcsém, amikor olyan sok küzdelme volt az életben, úgy néha úgy elkesedve mondtam neki, hogy hát most én nem tudok más tenni, imádkozni fogok érted, és akkor egyszer azt mondta nekem olyan határozottan, azt mondta, ne mondjad, ha nem csináljad. És én annyira megértettem, és azt mondtam, igaza van, és jól megjegyeztem a dolgot. Tényleg, még az ember észrevétlenül csak ebbe is belecsúszik, hogy imádkozni fogok érted. Minek mondani? Csinálni kell. Nem arra való, hogy mondjuk. Szóval értjük, olyan érzékenyek legyünk arra, hogy a mi szánkat csak tiszta beszéd hagyja el. Őszinte beszédemben a szívünk is benne van az Istennel és az Isten dolgaival kapcsolatban. Véletlenül se csúszom bele egy árnyalatnyi kegyesség sem, ami egy kicsit olyan mesterkélt vagy. Nem teljesen a szív mélyéből fakad, vagy valamilyen céllal mondjuk. És mindjárt ezután azzal folytatnám, hogy amellett, hogy a keresztény egyenes beszédű, és mondtuk, hogy akár nemet is mond becsületesen, békeszerető és szelíd. Néhány nagyon komoly igei intermet szeretnék idézni. Azt mondja a zsidókhoz írt levél 12. fejezet 14. versében az ige, kövessétek mindenki irányában a békességet és a szentséget,
aminélkül senki sem látja meg az Urat. Hát nem komoly intelem ez? Kövessétek mindenki irányában a békességet és a szentséget, mert enélkül senki sem látja meg az Urat. Kedves testvéreim, úgy ki kéne küszöbölnünk, tudjátok, az ilyen haszontalan idegeskedés, türelmetlenkedés, ami a békének a hangulatát rögtön elsöpri. Szóval valahol felnőtté kell válnunk keresztényeknek is, és ilyen, hogy ilyen hétköznapi butaságok, az élet kellemetlenségei, amelyek eleve, hogy azt szokták mondani, borítékolni lehet, hogy ha ma nem, akkor holnap, ha holnap után úgyis jönnek. Hogy ezeken idegeskedjünk, hogy ezeken fölboruljon a békesség, hogy mi ezekre megjegyzéseket tegyünk, hogy türelmetlenségünkben perlekedjünk emberekkel, ezeket úgy kellene vetnünk, mint ami egy keresztény emberhez abszolút nem illik. Idézem a másik igét, Jakab apostol azt mondja, aki beszédben nem vétkezik, az tökéletes ember, és azt mondja, a felülről jövő bölcsesség először is béke szerető. Ez Jakab apostol levele a 3. fejezetének a 17. versében van. A felülről jövő bölcsesség először is béke szerető. Nézzük meg egymást, figyeljük meg, és hogyha én valakiről azt látom, hogy béke szerető, szóval neki nagyon fontos a béke, és azt, hogy ő a hangulatot felkavarja, azt, hogy ő megengedjen egy ilyen megjegyzést, vagy egy idegeskedést, nem, ő neki nagyon fontos a béke, nagyon szereti a békét, és nagyon megfegyelmezi a beszédét és a viselkedését. Hát ez a kereszténységnek egy alapvető ismertetője, hogy béke szerető, nem kavarja föl maga körül a vizet. Kis önző, önös bagatell szempontok vagy körülmények miatt. Azután a Filippi levél 4. fejezete 5. versében pedig ezt olvassuk. A ti szelid lelkűségetek ismert legyen minden ember előtt az Úr közel. Hát ki meri azt mondani, hogy ő ebbe a kategóriába tartozik. Hogy híres szelid ember. Mert az ige ezt mondja, hogy a ti szelid lelkűségetek ismert legyen minden ember előtt az Úr közel. Hát nem tudom, hány híres szelid lelkű van közöttünk, pedig ez megint csak a kereszténység elemi kívánalma, hiszen Jézus azt mondta, ugye, hogy tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok, tehát belülről jön. Ez megint valahol a kereszténységnek az ABC-je, meg a boldog gondolások között is elmondta, hogy boldogok a szelidek, ők fogják örökölni a földet. Ugye összerímel azzal az igével, hogy kövessétek mindenki irányában a békességet és a szentséget, aminélkül senki sem látja meg az Urat. És utána mindjárt folytatnám azzal, hogy a kereszténynek egy következő jellegzetes vonása a hiteles kereszténynek, hogy életelve, életeleme a másokért való szolgálat. A római levél 14. fejezetének a 7. versében van egy ilyen ige, mert közülünk senki sem él önmagának, és senki sem hal önmagának. Testvéreim, mernénk ezt mondani, mint amíg egész gyülekezetünk hit vallását, hogy közülünk senki sem él önmagának. Hát kicsit úgy szégyeltem is, megmondom például, hogy most a kérdetéseknél annyira kérleltem a gyülekezetet, hogy erre a búcsúztatóra jöjjünk el. Úgy belül szégyeltem magamat. Mondom, milyen szörnyű, hogy erre így kell kérlelni. Hát én is tisztában vagyok azzal, hogy mindenkinek ezzel dolga lenne vasárnap, meg fáradtság, meg minden. De hol van az, hogy közülünk senki sem jön önmagának? Szóval, hogy mi nem hozunk semmi áldozatot a testvéri szeretet, vagy a testvéri összetartás oltárán. Szóval minden csak azon múlik, hogy soroljuk be a dolgokat fontossági sorrendben. Szóval higgyük el, hogy aki bátran ad az idejéből, a szeretetéből, a szolgálatából, annak azt az Isten nagyon megerősíti. Hát nem erről tanultunk ma a lelki ajándékokról szóló tanulmányban? Ott volt az ige, az én nevemért fáradoztál, és nem fáradtál el. És ott volt hozzá a magyarázat, hogy az Úr a testi és a lelki erő újabb és újabb tartalékait adja meg azoknak, akik e szerint az életelv szerint élnek. Én mindig kétségbe estem egy kicsit nyugaton, mert ez sajnos így van, hogy minél inkább jóléti társadalmakban megyünk, és minél nyugatabbra, annál jobban elhatalmasodik az embereken az önzés. Még egy Erdélyben például, még annyi összetartás van az emberek, olyan természetes, hogy rohannak egymásnak segíteni, és mind összefognak, mikor kell. De ha már az ember elmegy, mondom, minél nyugatabbra, azon estem sokszor kétségbe, hogy szó volt ott ilyen nyugaton élő testvérek között, akár magyarok között is, hogy na most hol jöjjünk össze, és mikor jöjjünk össze. Hát majdnem lehetetlen volt megegyezni, mert mindegyiknek az a fontos, ami az ő programja, és egyik sem hajlandó alkalmazkodni a másikhoz.
Mert az emberek, ez túrá lett, hogy van az én programom, vannak az én dolgaim, és csak ami emellett és ehhez képest elfér, és ehhez hozzá passzítható. Hol van itt ez a keresztény hitvallás, hogy közülünk senki sem él önmagának? Sokszor úgy keresgéltem a szót, hogy hogy mondjam már meg nekik, hogy ez milyen borzasztó szegénységi bizonyítvány. Én ezt terveztem el a mai napra, én meg azt terveztem el, és azt nem tudom elképzelni, hogy azt félre tegyem azért, mert most van egy közösség, mert most hát én leszek az első, aki alkalmazkodik a másikhoz, és nem az utolsó. Soha senki nem fogja megbánni, ha ilyen életelv szerint él, hogy nem él önmagának. Mert még egyszer mondom, a Jóisten a testi és a lelki erő tartalékait fogja megadni, és meg fogja növelni a lelki ajándékaikat. Aztán ugyancsak jellemző a keresztény ember anyagi javaihoz való viszonyra, hogy nagyon szívesen és nagyon könnyedén ad. Szeretném felolvasni a Korintusiakhoz írt második levél 9. fejezetéből az apostol gyönyörű szép kijelentéseit ezzel kapcsolatban. Korintusiakhoz írt második levélből idézem. Tehát a Korintusiakhoz írt második levélből, és olvasom a 9. fejezetből a 8. és a 11. verset. Így olvasom. Isten pedig hatalmas arra, hogy rátok árassza minden kegyelmét, hogy mindenben mindenkor teljes elégségetek lévén minden jó téteményre bőségben legyetek. Kicsit régies a nyelvezete, azért értjük, miről beszél az apostol. Azt mondja, Isten hatalmas arra, hogy minden jó téteményét rátok árassza, hogy azon túl, hogy ti megelégedettek, nektek megvan, ami szükséges, minden jó téteményre bőségben legyetek. Testvérem, hogy szeretném megkérdezni, hogy van nekünk ilyen vágyunk az életben, hogy én minden jó téteményre bőségben legyek? Hát biztosak lehetünk, hogy a Jóisten addig nem fogja megadni, míg az a kicsivel, amivel rendelkezünk, azzal nem bánunk nagy lelkűen. Mert ha azzal nagy lelkűen bánunk, akkor az Úr ad, hogy adhassunk. Mert látja, hogy tudunk olyan jó sáfár módjára, bibliai, tehát jó vagyonkezelő módjára bánni vele, bátran adunk, mert tudjuk, hogy az Isten adja. És az életben meg annyi a tapasztalat arra, hogy a Jóisten annyira számon tartja. Például én csak egy kis apró tapasztalatot említek most. Nagyon sok minden összejött, rengeteg váratlan kiadás, és hát tényleg olyan abszolút tönk szélére kerültem is. És hát csak úgy magamban mondtam, hogy nem szégyeled magad, hogy aggodalmaskodsz. Hát a Jóisten hányszor segített meg? Mi történt azon a héten? Sok hónappal ezelőtt, majdnem egy évvel azelőtt, egy régi szomszédasszonyomnak, aki nehéz helyzetben volt, odaadtam 30 000 forintot, az nekem nagyon sok pénz volt, akkor de tök kevesebb nem segített rajta. De úgy adtam oda, hogyha soha nem adja vissza. És mikor akarta visszaadni, de nagyon becsületes, mindig mondtam neki, hogy nem, mert még tudom, hogy ilyen terhei vannak. Nem, még mindig csak tartsa magánál. És azon a héten elmentem meglátogatni, és mondja nekem, képzeljem el, hogy mi történt. Most ő ezt mindenképpen odaadja nekem, mert egy rokona, akinek valami vállalkozása sikerült, még gyerekkorában sokszor nyáruk nyaralt, és hálából a születésnapjára 100 000 forintot adott neki. Hát most én ne tiltakozzam, mert most már ebből a pénzből ő vissza fogja nekem adni a 30 000-et. És ezt az ember életben annyiszor szerez ilyen tapasztalatot. Mondom, én is úgy elszégyeltem magamat, hogy hát nem fogok itt aggodalmaskodni. Hát a Jóisten mindig, és pont azon a héten, mikor ez a helyzet volt, akinek szívesen adtam, és mindig lebeszéltem, hogy megadja, akkor pont akkor vissza tudta adni, és örömmel is boldogan visszaadta. Testvéreim, tanuljuk meg azt, hogy aki ad, annak adatik. Tanuljuk meg azt, hogy az Úr ezt akarja, hogy mert ő hatalmas arra, hogy minden jó téteményét ránk árassza, hogy bátran és bőkezően bánjunk az anyagi javainkkal, és az Úr sokszorosan meg fog áldani. És még a 11. verset is olvasom. Hogy mindenben meggazdagodjatok a teljes jó szívűségre, amely általunk hálaadást szerez az Istennek. Hát nem tudom, ki akar meggazdagodni a jó szívűségre. Emberek azért szeretnek meggazdagodni, hogy gyűjtögessék, hogy üljenek a pénzes ládán, de a Jóisten nekünk ilyen meggazdagodást kíván, hogy meggazdagodjatok a teljes jó szívűségre. Ahogy előbb is mondta, hogy bőségben legyetek a jó téteményre. Istentől azért kérjük, hogy áldja meg a kezünk munkáját, hogy adhassunk, és bánjunk vele nagyon bátran, és akkor meg fogjuk látni, hogy a Jóisten megáld.
Aztán a kereszténynek egy következő jellemzője, a hiteles kereszténynek azt, hogy mindig vidám és derűs. Én fiatal koromban egyszer nagyon elgondolkoztam, én akkor már nagyon komolyan érdekelt a Biblia, és tényleg akartam is tudatosan a követője lenni a Krisztus igéknek, és valaki, akivel én gyakran találkoztam, azt mondta, hogy te mindig olyan lehangolt vagy, és mindig olyan szomorú. Nagyon elgondolkoztam rajta, én nem hittem, én azt gondoltam, hogy nem így van. De amikor ő ezt mondta, akkor tudtam, hogy azért mégis sokszor így van, hogy gondterheltség, vagy valami kiül az emberre. És nem azt mondom, hogy tökéletesen sikerült legyőzni, de azért állandóan az ember ezt szem előtt tartja, hogy hát milyen bizonyságot teszünk mi a megváltónkról, hogyha engedjük, hogy gondok, nehézségek ránk telepedjenek, és akár csak ilyen szórakozott, kedvetlen arccal járkálunk emberek között, és nem vesszük észre őket. Ugye néha előfordul, hogy valaki alaptalanul mondja azt, hogy te engem mindig elkerülsz, nem köszönsz. Nekem ez egy prédikátorral különösen sokszor megesik, pedig ebbe igazán tényleg nincs, mert a gyülekezetben az ember úgy jön, hogy szívvel, lélekkel figyelje mindenkire. De még így is előfordulhat. De hát előfordulhat az, hogy nem vagyunk elég figyelmesek. Tényleg úgy megyünk elgondolkodva, és a körülöttünk élő embereket nem vesszük észre is. És hagyjuk, hogy egy kicsit úgy ránk üljön valami gondterheltség. Még ezt se engedhetjük meg magunknak, hiszen nincs megírva a Bibliában, mit ír Pál apostol, örüljetek az Úrban, mindenkor örüljetek. És a Krisztushoz vezető lépések című könyvben olyan szépen írja Ellen White, szinte fejből tudom ezeket a sorokat, mert annyira megragadóak. Azt írja, hogy Krisztust sokan tévesen képzelik el, hogy milyen volt földi életében. Azt gondolják, hogy ő mindig ilyen súlyos és komor volt. És akkor azt írja Ellen White, hogy noha egész élete szent komolyságot lehelt, kedélye mégsem volt nyomott, és bárhová ment, oda vidámságot és örömet vitt. Ugye milyen csodálatos és egyszerű megfogalmazás ez? Még egyszer elmondom, próbáljunk mi is ilyenek lenni. Bár egész élete szent komolyságot lehelt, kedélye mégsem volt nyomott, és bárhová ment, oda vidámságot és örömet vitt. A szent komolyság és a vidámság és a derű egyeztethető egymással, nem ellentétei egymásnak. Ugye vannak, akik túlzásba viszik, ezt is hadd említsen meg, a bohóckodást, a humorizálást. Én sokszor úgy látom embereknél, hogy olyan sokakat ez visz tőrbe. Ebbe aztán menthetetlenül belemegy egy kis csipkedés, egy kis irónia, és vannak, akik mintha szégyelnék azt, hogy hát olyan komoly, megfontolt keresztény emberként viselkedjenek, mintha mindig azzal akarnák bizonyítani a földi halandóknak, hogy ők is csak olyanok, mint mások, hogy sok butáskodás, sok viccelődés, és ez is egészségtelen. Lehet egyesíteni a szent komolyságot, és a vidámságot, és a derűt. És ennek az egyensúlya, ez az igazi kereszténynek a jellemzője. Szeretném János evangélium a 15. fejezetéből olvasni Jézus szavait. János evangélium a 15. fejezetéből így olvasom a 11. verset. Az a tapasztalatom, hogy erre a bibliai igére nagyon kevesen figyelnek föl, és nagyon kevesen szívlelik meg. A búcsú beszédek között hangzott el, és ez külön nyomatékot ad ennek az igének, mint azok között van, amiket Jézus leginkább a tanítványai lelkére akart kötni. Így hangzik. Ezeket beszéltem néktek, hogy megmaradjon ti bennetek az én örömem, és a ti örömetek beteljék. Hát akkor mi a Jézus kívánsága? Hogy megmaradjon bennetek az én örömem, és a ti örömetek beteljék. És amikor Jézus tanítványainak ezt a kifejezést használta, hogy megmaradjon ti bennetek az én örömem, akkor ez azt jelenti, hogy a tanítványok értették ezt a fogalmat. Jézus valóban mindig örömteljes volt, és tudták, hogy őt jellemzi a szent komolyság mellett, a derű, a vidámság, a kedvesség. És amikor azt mondta nekik, hogy az én örömem megmaradjon ti bennetek, akkor tudták, hogy mi ennek a mintája, hogy a Mester milyen volt közöttük mindig, és milyen volt az ő kedélye, és milyen volt az ő viselkedése irántuk. Hát teljesítsük ezt, amit Jézus búcsú beszédeiben meghagyott. Ezeket beszéltem veletek, hogy megmaradjon ti bennetek az én örömem, és a ti örömetek beteljék. Ugyancsak Ellen White írja a Gyermeknevelés című könyvben, azt mondja, sokan állandóan szigorú és méltóság teljes arckifejezést hordoznak, és egy ilyen rideg méltóság, teljesség van az arcukon,
És azt arról ír, hogy ez mennyire nem alkalmas a gyerekekhez, hogy a gyerekeknek mennyire meleg kályhára, vidámságra, derűre, kedvességre van szükségük. És írja azt, hogy ne engedjük meg, hogy a felnőtt kor ilyenné tegyen bennünket, hiszen Jézus nem véletlenül mondta, hogy olyanok nem lesznek, mint a kisgyermekek. A kisgyereknél nagyon sok kell ahhoz, és nem tart sokáig, amikor nem derűs és vidám és kedves. Ez a természetes számára. És legyünk mi is felnőtt korunkban is ilyenek. Azután a hiteles keresztény magatartásnak az egyik jellemzője a személyválogatás nélküli tisztelet és szeretet mindenki iránt. Egyszerűen egy mély ember tisztelet és ember szeretet azért, mert mindenki az Istennek a teremtménye, és a Krisztus mindenkiért meghalt. Ne sodorjuk le azt az asztalról olyan könnyen, ilyen nagy eszmei szeretetet lehet vallani, hogy hát én mindenkit szeretek. Szoktam mondani, hogy az emberek a legnehezebb dolgokat szokták büszkén mondani, hogy én mindenki iránt igazságos vagyok, meg én mindenkit szeretek. Ez aztán az emberi elfogultság vagy elbizakodottság csúcsa, mert pont ez a legnehezebb, mindenki iránt igazságosnak lenni és mindenkit szeretni, és mégis némelyek ezzel kérkednek, hogy ők ezt megvalósítják. Nagyon is gyenge pontunk az, hogy személyválogatás nélkül minden ember iránt tisztelet és szeretet. Szeretnék Jakab apostol leveléből felolvasni egy kis részletet. Jakab apostol levele 2. fejezetéből olvasom. Így hangzik az ige. Tehát Jakab apostol levele 2. fejezetéből idézem. Olyan nagyon találóan ír le egy kis mozdanatot a gyülekezeti életből az apostol, az őskeresztény gyülekezetből. 2. fejezet 1. verstől olvasom. Atyám fiai, ne legyen személyválogatás a ti hitetekben, amely van a dicsőség urában, ami Urunk Jézus Krisztusban. Mert ha a ti gyülekezetetekbe bemegy egy aranygyűrűs férfiú fényes ruhában, bemegy pedig egy szegény és szennyes ruhában, és rátekintetek arra, akin a fényes ruha van, és azt mondjátok neki, te ülj ide szépen, és a szegénynek ezt mondjátok, te állj ott, vagy ülj ide az én zsámolyom mellé. Nem mondtatok-e ellent magatoknak, és nem lettetek-e gonosz gondolkozású bírákká? Figyeljétek, hogy az apostol milyen mozdulat, nincs itt valami nagy megvetésről szó, csak az egyik ez ilyen szépen szól, hogy te ülj ide szépen, és neked azt mondja, hogy te állj itt, vagy ülj, te mellékes vagy, ahogy éppen sikerül. Ugye, annyira érzékeltető, hogy a bánásmódunkkal, árnyalatokban is ki tudjuk a fejezni a személyválogatást. Az egyikhez rendkívül udvariasak, előzékenyek vagyunk, és nagy ovációval üdvözöljük, másik meg, hát úgy, mellékesen. És azt mondhatnám, az igazi kereszténynek szinte nehézkedési törvénye az, hogy a leggyengébbek, a legelesettebbek, vagy akik a leginkább peremén vannak az emberi társadalomnak, vagy akár a gyülekezeti közösségnek is, azok iránt megkülönböztetett figyelmességgel és szeretettel fordul. Azt írja a Pál apostol a korintusiakhoz írt levélben, amelyek a test leggyengébb, vagy legalacsonyabb rendű tagjainak látszanak, azokat kell a leginkább támogatni, mert akik amúgy is jól állnak, azoknak nincs erre szükségük. Ugye, tehát azt mondom, hogy ez az igazi kereszténynek a nehézkedési törvénye. Jellemez ez minket, hogy annyira vigyázunk erre a személyválogatás nélküli embertiszteletre és emberszeretetre minden dologban. Azután még egy tulajdonságát említeném a hiteles kereszténynek, és pedig azt, hogy nem zárkózik el a világtól. És ne gondoljuk azt, hogy ezt fölöslegesen említem, mert nagyon is könnyen bele lehet ebbe csúszni. Jézus mit is mondott a nevezetes főpap imájában? Így imádkozott az övéért. Nem azt kérem tőled, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. És ezt mondta Jézus továbbá, hogy ahogy engem küldött az Atya a világba, úgy küldtem én is őket a világba. Egy nagyon szép mondat van, megint csak Ellen White könyvéből idézem a Krisztus példázataiból. Ugye ott a Jézus a magvető példázatát úgy mondta el, hogy pontosan a búza és a konkoly példázatában mondta így, hogy az emberfia veti a jó magot, és a jó mag az Isten országa fiai. És akkor ehhez fűzi ezt a mondatot, hogy Krisztus az ő tanítványait a világ ínségének a barázdáiba akarja vetni. Ez szép ez a hasonlat, mert ugye azt mondta Jézus, a szántóföld a világ, a jó mag az Isten országa fiai. És akkor az emberfia, aki a jó magot veti. Tehát az emberfia hova akarja vetni a jó magot, az Isten országa fiait? A világ ínségének a barázdáiba akarja vetni.
És ez megint olyan, hogy az önzésünk, a kényelem szeretetünk belejátszhat. Nem egyszer találkoztam olyan keresztény magatartással, hogy hát nekem közös témám jobban van az én hittestvéreimmel, meg a gyülekezetbeli barátaimmal. Hát most, hogy én elmenjek egy ilyen kicsit idegen légkörű közegbe, és hát most én nekem ahhoz nincs kedvem. Holott egy kereszténynek úgy kéne gondolkozni, hogy minden kapcsolat a világgal, minden kapcsolat a körülöttünk lévő társadalommal, az egy érték. Minket a világba küldött Krisztus. Azt mondta, hogy ahogy te küldtél engem a világba, úgy küldtem én is őket a világba. És egy keresztény tudja Krisztust követni úgy, ahogy mondta, hogy nem azt kérem, hogy vedd ki a világból, de őrizd meg a gonosztól. Mert neki pont az a feladata, hogy ott képviselje a Krisztust és az ő igéjét, és minden emberi kapcsolatot értéknek és alkalomnak és lehetőségnek lásson. Nem feltétlenül arra, hogy beszéljen, nem feltétlenül arra, hogy a Bibliához irányítson rögtön embereket, de hogy a Krisztus jó illatát képviselje. Ugye ismerjük ezt a bibliai hasonlatot, hogy ti az élet illata legyetek. És egyszerűen az egész lényével, magatartásával, viselkedésével ezt képviselje, és Isten majd teremti az alkalmakat. Nem tudom, mennyire jellemez bennünket az, hogy hát úgy kényelmesebb, egyszerű, bezárkózunk a családunkba, meg a hittestvéreink közé. Mennyire ápoljuk a rokoni kapcsolatainkat? Hát a rokoni kapcsolatok azok természetes szálak, és minden erőfeszítést tegyük meg. Megint csak azt mondom, hogy minél nyugodtabbra megyünk, az emberek annál önzőbbek, és annál maguknak valóbbak. Ismertem Svájcban egy idős embert, ugyanabban a városban lakik a lánya, és annyi történik, hogy egy hónapban egyszer felhívják egymást, és karácsonykor egyszer találkoznak, ugyanabban a városban. Micsoda elhidegülések vannak emberek között, pedig egyetlen gyerek, apja már idős ember. És nézzétek meg például testvérek. Már testvérek úgy szét tudnak hullani, hogy alig tudnak egymásról. Nagy ritkán találkoznak. Egyik itt ide megy, házasodik, a másik oda, egyik itt dolgozik, a másik ott dolgozik. Szóval ezeket tudatosan kell ápolni. És akik nem Krisztus követői a rokonságunkban, különösképpen. És ugyanúgy munkatársaink, szomszédaink. Kinek mennyi kapcsolata van a szomszédaival? Ugye, hát ha olyan könnyű és olyan kényelmes ugyanúgy csinálni, mint mások, hogy hát ez olyan természetes manapság, hogy hát a városban pláne nem ismerik egymást. Szóval a szíves köszönések, ezek olyan sokat jelentenek, egy pár kedves szó, és majd az Isten építi tovább a kapcsolatokat. Tehát egy keresztényre az is jellemző, hogy senki nem úgy érzi, hogy ez egy magába vonult, ez egy keresztény elefantcsontoronyba zárkózott valaki, hanem bármilyen evilági közösségben, társadalomban természetes, kedves, és tudott valamit nyújtani az embereknek, és tudja ott a hiteles kereszténységet képviselni. És végül azzal zárnám be a mi ige hirdetésünket, hogy igen, komolyan meg kell fontolnunk, hogy ahogyan mi Krisztust képviseljük, azáltal vagy megszenteltetik az Isten neve, vagy pedig az emberekben az ellenérzés és az előítélet nő Isten iránt. Nem véletlen, hogy a mi atyánk első kérése így hangzik, hogy szenteltessék meg a te neved. Tudnélik, azt kérjük, hogy mi, akik az ő nevét a szánkra vettük, és mi Krisztus tanítványainak valljuk magunkat, a Jóisten segítsen úgy viselkedni, úgy élni, hogy általunk mindig megszenteltessék az ő neve. Nem tudom, hogy elgondolkoztunk, hogy akik a mi környezetünkben vannak nem hívő emberek, azok általunk, rajtunk keresztül vonzódnak az Istenhez, és javul a kereszténységről és a Krisztusról való véleményük, vagy az előítéleteik és az ellenérzéseik nőnek. Ez egy nagyon komoly kérdés. És mindig gondolkoztam rajta, hogy a harmadik parancsolatnak mi az igazi értelme. Sokáig küzdöttem ezzel a parancsolattal, mert ugye főleg azon lepődtem meg, hogy még olyan komoly intelem is van a végén, hogy az Úrnak, a te Istenednek nevét hiába felneved, mert nem hagyja az Úr büntetés nélkül, aki az ő nevét hiába felveszi. Én magamban így mondogattam egy kicsit, úgy küzdöttem ezzel a parancsolattal, hogy hát Isten nem hiú, hát most mondta, azt bünteti, aki az ő nevét hiába felveszi. Aztán rájöttem, hogy ez egy igen nagy súlyú parancsolat, mert azt jelenti, hogy ha valaki az Isten nevét felveszi, és a Krisztus tanítványának vallja magát, és ugyanakkor az Istenre árnyékot vet, akkor az ő nevét hiába vette föl, sőt, olyasmi történik, amit Pál apostol így kimond, hogy Isten neve miattatok káromoltatik a pogányok között. Tehát ez az ige arról a felelősségről beszél, hogy ha mi Krisztus tanítványainak valljuk magunkat,
ha az ő nevét magunkra vettük, akkor felelősek vagyunk azért, hogy a magatartásunkkal, a viselkedésünkkel és a cselekedeteinkkel embereket közelebb hozzuk az Istenhez, vagy pedig eltaszítjuk az Istentől. És az ő nevével való visszaéléseket, és azért azokért az Isten számadásra hív az ítéletkor. És ha belegondoltam, hogy Jézus nevében mi minden vele ellentétes dolgot tettek a történelemben, hogy ma a legtöbb ember fel kell, na a kereszténység, csak azt ne emlegessük, na a Jézus nevében mi mindent csináltak, akkor rögtön megértjük, hogy milyen szigorú, miért olyan szigorú ez a parancsolat, hogy nem hagyja az Úr büntetés nélkül, aki az ő nevét hiába felveszi. Segítsen meg a Jóisten bennünket, hogy mi úgy vegyük magunkra Krisztus nevét, hogy átérezzük az ezzel való felelősséget, és megértjük, hogy a harmadik parancsolat érvénye azt jelenti, hogy ha az ő nevét valljuk, akkor a hiteles kereszténység legyen a magatartásunkban, a viselkedésünkben, a Krisztus jó illatát képviseljük mindenütt. És csak ezen a háttéren lesz ereje annak, és emellett tudjuk megvalósítani azt, hogy hirdetjük az ígét, akkor is, hogyha ma nagyon sokan inkább a mesékhez fordulnak, és akkor lesz ereje ennek az igének, és az ige növekedni fog, és hatalmat fog venni, mint a régi keresztény időkben. A Jóisten adja, hogy így legyen. Amen. Szerető jó mennyei édesatyánk, hozzád jövünk az Úr Jézus Krisztus nevében, és eléd tárjuk a mi óhajunkat, ahogy az ének is bátorított rá, hogy munkáld bennünk ezt az igazi tanítványi magatartást. De Urunk, tudjuk, hogy nem kérhetjük egyoldalúan, hogy Te munkáld bennünk, mert csak együtt munkálkodásúrtal valósulhat meg az üdvösség műve. Ezért szeretnénk kérni, hogy emlékeztess bennünket a hallottakra. Segíts, hogy megfogja a mi szívünket a hiteles keresztény eszménye, és mi tényleg ilyenek akarjunk lenni. És tényleg szembesüljünk mindennel, ami a mi magatartásunkban, jellemünkben ettől eltérő. És kérjünk hitáltal tőled győzelmet, és hogy formálj bennünket hasonlóvá önmagadhoz megváltunk. Kérünk, Urunk, segíts meg minket, mert valóban nagy a korszellemnek a nyomása. Olyan könnyű magunknak élni, olyan könnyű átadni magunkat a fizikai fáradtságnak, a lelki túlterheltségnek. Kérünk, adj nekünk élő hitet, hogy Te fizikai és lelki erőt tudsz adni. És add, hogy bárcsak a mi gyülekezetünk őszintén tudná elmondani, és őszintén azonosulni tudnánk ezzel a vallomással, közülünk senki sem él önmagának. Urunk, add, hogy mindig eszünkbe jusson a Te ígéd, és érezzük azt a felelősséget is, hogy mi a Te nevedet vettük magunkra, és mi nem erősíthetjük az emberekben a kiábrándulást, az ellenérzéseket, a bizalmatlanságot a kereszténység iránt, hanem add, Urunk, hogy mi tényleg téged képviseljünk, és az emberek olyan fogékonyak, és annyira megérzik ezt a jó illatot, és fordulnak, mint a virágok a nap felé, és megnyílik a szívük, hogy a Te igédet is hallják. Urunk, kérünk, tégy bennünket hiteles keresztényeké, hogy az evangélium is, a Te beszéded is hiteles legyen a mi szánkon. Hallgasd meg, kérünk, imádságunkat, és maradj mindannyiunkkal a Te kegyelmed és jóságod szerint. Amen.

A szeretet útja, ez a sorozatunknak a címe, és ez a harmadik alkalmunk ebben a sorozatban, aminek ez a címe, hogy szeretnék megváltozni, hogyan. Nem tudom, hogy akik itt jelen vannak, jelen vagyunk, érvényes ránk ez a mai cím, hogy szeretnénk megváltozni, vagy pedig már érett felnőttek vagyunk, akik már elértük a tökéletességnek a magaslatait, és már nincs igazából miért változni. Ezeken az alkalmakon a Bibliát hívjuk segítségül legfőképpen, tehát minden kérdésünkre a Bibliából keresjük a válaszokat. És az előző két előadáson körülbelül ezt foglaltuk össze, hogy a szeretet útja az igazából nem más, mint az Isten útja. A Biblia mondja ezt a meghatározást, ezt a megfogalmazást, hogy Isten a szeretet. Nekünk embereknek sok-sok elképzelésünk van, elgondolásunk van, hogy mi az, hogy szeretet. Mindenki tudni véli, hogy mi az, hogy szeretet, és azt szokták mondani, a maga módján mindenki szeret. És ez mit jelent, hogy a maga módján mindenki szeret? Meg kell nézni, hogy néz ki a világunk. Az emberi kapcsolatok, a családok. Mert nem azon a módon szeretünk, amit a Jóisten elénk tár, hanem mindenki a maga módján. És ezeken az alkalmakon ezt a módot követnénk nyomon, hogy mi is a szeretet útja, az Isten szerinti szeretet útja. Mert Isten a szeretet. Arról is beszéltünk eddig, hogy senki nem úgy születik, hogy képes legyen az önzetlenségre, a szeretetre, hanem pontosan az ellenkező természettel jövünk a világra, tehát a szeretetet mindenkinek tanulnia kell. Ez rossz hír, ha úgy veszem, viszont mindenki megtanulhatja. Ez pedig jó hír, ha úgy veszem. Tehát az igazi, ha az igazi szeretet életét akarjuk élni, akkor mindenképpen változnunk kell, ezt mondja a Szentírás. Jézus Krisztus az ő szolgálatának az elején elmondott egy híres beszédet, ez úgy híresült el, hogy a hegyi beszéd, ugye hallottuk már ezt a kifejezést. Pár szóval össze tudnánk foglalni, hogy mi a hegyi beszédnek a lényege? Kérdezem, majd fölteszek kérdéseket, nyugodtan lehet rá válaszolni. Hegyi beszédnek, hogyha pár szóban meg akarjuk fogalmazni a hegyi beszédnek a lényegét, akkor mit mond? A boldogság? Ról szól a hegyi beszéd? Aha. Úgy kezdődik a boldog mondásokkal valóban, de ott még elég sok mindent mond utána. Kik a boldogok? Így kezdi, igen, a hegyi beszéd a boldog mondásokkal kezdődik. Hogyan juthatunk el az Isten országába? Mi az Isten országának, mik a törvényei, mik az alaptörvényei az Isten országnak, és kik juthatnak el az Isten országába? Így van. Jézus erről beszélt legfőképpen a hegyi beszédben. És felolvasom, vagyis hát azt hiszem tudjuk talán fejből is a Bibliából, hogy hogyan kezdi. Tehát az egész hegyi beszéd hogyan kezdődik, boldog mondások hogyan kezdődik, hogy a Máté evangéliuma 5. fejezetéből tudjuk elolvasni. Jézus így kezdte ezt a híres beszédet, a hegyi beszédet, hogy boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyeknek országa. És boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Az alcímünk a programban az, hogy az igazi változás első lépcsőfoka. Tehát, hogyha változni akarunk, a szeretet útján akarunk járni, és el akarunk jutni odáig, hogy szeretni tudó és szeretetlen méltó emberek legyünk, mert ugye valahol igazából ez a legfőbb célja, Isten szerint legalábbis az emberi életnek. Szeretni tudó és szeretetre méltó emberekké tudjunk válni. Ezt tanulnunk kell. Ehhez változnunk kell, és a változás első lépcsőfoka ez a mai alcímünk, és Jézus is így kezdte a hegyi beszédet a boldog mondásokkal, és ő is itt azt fogalmazta meg, hogy ha el akarunk jutni az Isten országába, ugye a szeretet útján, mi az az első dolog, aminek meg kell valósulnia az életünkben, hogy el tudjunk indulni ezen az úton, a változás útján, a szeretet útján, a Jézushoz vezető úton. Azt hiszem, mindenkinek van talán ilyen kis kísérő lap, amit szétosztottunk. Ugye nem titok, az ebből a könyvből van, hát nem teljes egészében kimásolva, hanem
Ez a sorozat igazából ennek a könyvnek az alapján készült, a Jézushoz vezető út című könyv. Akinek esetleg nincs meg még ez a könyv, nagyon sok embernek megvan, az jelezze. Azt hiszem, a mai alkalmon talán nem tudunk osztani, mert én nem hoztam el azokat a példányokat, amik nálam vannak, de jövő alkalommal ígérem, hogy ingyenesen mindenkinek a rendelkezésre tudjuk bocsátani ezt a könyvet. És ezeknek a fejezeteknek a lényegét beszéljük át ezeken az alkalmakon. Jézus az vezető út. Tehát visszatérve hegyi beszédhez, boldog mondásokhoz. Hogyan tudnánk megfogalmazni a lényegét annak, amit Jézus mondott? Ugye az igazi változás első lépcsőfoka. Miről beszél Jézus, amikor azt mondja, hogy boldogok a lelki szegények, mert övéké a mennyeknek országa. Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Ennek a két kifejezésnek, lelki szegények, és akik sírnak. Hogy lehetne megint csak a lényegét megfogalmazni? Kikről beszél Jézus? Milyen lelki állapot, milyen gondolkodásmód, ami tükröződik ebben a két kifejezésben? Mi az a dolog, az az első lépcsőfok, amiről ezen a mai alkalmon majd beszélni fogunk? És Jézus is ezt fogalmazta meg. Igen, Anikó? Aki nem gondolja úgy, hogy ő beteg lenne, érzi-e szükségét, hogy orvoshoz menjen? Ugye ezt maga Jézus mondta, hogy nem az egészségeseknek van szükség. Azt mondja, hogy én a bűnösökhöz jöttem, hogy megtérésre hívom őket. Aki nem érzi magát bűnösnek, az nem tud mit kezdeni az Istennel, meg a kegyelemmel. És az Isten országába vezető út első lépcsőfoka, a szeretet útján az első mozzanat, ez, hogy az ember rádöbbenjen arra, hogy de hát én beteg vagyok. Nekem orvosra van szükségem. Van olyan ember ezen a világon, aki nem beteg? Ugye hát fizikailag azt mondjuk, hogy hát látszólag sok-sok egészséges ember van. Én nem gondolnám, hogy létezik olyan, aki 100%-osan egészséges ezen a földön. Mindenkinek van valami, csak nem olyan látványos. De a Biblia azt mondja, hogy lelkileg senki nem egészséges, sőt nagyon-nagyon beteg, sőt halálosan beteg mindenki lelkileg. És amikor, tehát az első lépcsőfok, hogy elinduljak az orvos felé, az amikor arra rádöbbenek, hogy de hát én beteg vagyok, nem is akármilyen beteg vagyok, hanem én gyógyíthatatlan, reménytelen, menthetetlen, halálos beteg vagyok. De talán valaki, akiben van reménység, oda afelé elindulok. Az első lépcsők azt mondja, lelki szegények, akik sírnak. Ugye ez a bűnbánat, amikor az ember felismeri a bűnösségét, és nagyon megszomorodik emiatt, és bánkódik, és sír emiatt. Hogy nem is gondoltam, hogy én bennem ilyesmi lakik, és hogy már akarok is változni, és nem megy, és tehetetlen vagyok. És elkeseredem, és tényleg megszomorodok. A bűneim miatt. A saját, nem az, hogy hogy bántanak engem ezek a cudar emberek. Én mártír vagyok, mert mindenki engem bánt, hanem azt mondja, hogy igazából én nem is gondoltam, hogy ilyen szörnyű indulatok és egyéb más dolgok vannak bennem. Azt mondja Jézus, hogy rálépett a szeretet útjára ez az ember. Azt mondja, boldognak nevezi, mert ez az ember már elindulhatott az Isten felé. És jó reménységgel, hogyha tovább is megy, akkor eljut odáig, hogy Istent megismerve, befogadva, szeretni tudó és szeretetre méltó emberré váljon. De ugye erről gondolkodunk a mai alkalommal. Szeretnék megváltozni hogyan? Az igazi változás első lépcsőfoka. Jézus szerint ez az első mozzanat, ez a bűneink miatti megkeseredés. Felismerése bűnösségemnek, nyomorult emberi természetemnek, és az emiatt való megszomorodás. Bűnbánat, így is nevezi a Szentírás. Mit jelent az igazi bűnbánat? Hogy lehet ezt megtapasztalni, elindulni ezen az úton, a szeretet útján? A Biblia szerint
belülünk nem fakad. Tehát senki nem rendelkezik születésétől fogva azzal a képességgel, hogy felismerje és megbánja a bűneit, tehát amiért szomorkodjon. Ez a Bibliának a megközelítése. Mi nem tudjuk előidézni magunkban a bűnbánatot. Az embernek ez lehetetlen képtelenség.

ő palotáját, és amilyen van, békességben van, egészen addig, amíg nem jön egy nála is erősebb fegyveres, és mindenét elveszi ennek az erős fegyveresnek, és ugye kiűzi ebből a házból, palotából. Aztán nem mondom tovább, csak ugye a példázatot beazonosítjuk, akkor az erős fegyveres a sátán. Az nagy, nem, el se tudnánk képzelni, milyen erős. Ő a leghatalmasabb teremtmény az egész világ mindenségben. Aki mindenkinél okosabb, intelligensebb, hatalmasabb. Ugye, aki elbukott. Tehát azt mondja, sátán, ő tényleg erős fegyveres. Nem is gondolnánk, hogy mennyire. De nála van egy még erősebb fegyveres, ez pedig maga az Isten. Vagy Jézus Krisztus. De most mit szeretnék kiemelni, milyen mozzanatot? Azt mondja, hogy sátán őrzi a maga palotáját, az egész bolygónk az ő palotája. A Biblia azt mondja, hogy e világ istene sátán, e világ fejedelme Jézus szava szerint sátán. Mert mi emberek az ő kezére játszottuk át az egész bolygót és mindent. És azt mondja a Szentírás, hogy az egész föld kerekségét elhiteti, és orránál fogva vezet igazából mindenkit. Tehát azt mondja, hogy amilyen van, békességben van. És itt most azt mondja, mi az, hogy amilyen van, sátánnak békességben van. Azt mondja, hogy az ő alapelvei érvényesülnek mindenhol, és szinte minden ember életében, és azt mondja, béke, amilyen van, békességben van. Jól el vagyunk úgy, ahogy vagyunk. Jó, a legtöbb embernek azt mondja, hogy bárkire rákérdezünk, hogy ön nagyon szadista, bűnös, nem tudom milyen ember, akkor hát nem, kikérem magamnak, én egy alapvetően jó ember vagyok, ugye mindenki ezt gondolja magának, én alapvetően jó ember vagyok, vannak hibáim, de alapvetően azért jó ember vagyok. Azt mondja, a sátán amilyen van, békességben van. Nincs problémája önmagával olyan nagyon, másokkal sokkal inkább. Tehát ez jellemző. És ez a mi emberi természetünkből fakadó, hogy el vagyunk mi a bűneinkkel. Úgy gondolom, hogy egészséges vagyok, tehát ha egészséges vagyok, nincs is szükségem orvosra. Ha tudok szeretni, nincs szükségem az Istenre, aki a szeretet. Utalok a bűnesetre, ugye, amikor elindult az emberiség történelme a Biblia szerint, Isten megteremtette Ádámot és Évát az Édenkertben, amikor megszűntek engedelmeskedni az Istennek, tehát elindultak a bűn útján. Amikor Isten rákérdezett, hogy ugye először azt mondta, hogy a kert minden fájáról ehettek, ugye, de egy ponton lemérem a ti engedelmességeteket, hozzám való hűségeteket. Erről a fáról ne egyetek. Ugye ettek, és akkor Isten, amikor rákérdez, hogy csak nem ettetek a fáról, amit mondtam néknek, hogy ne egyetek, ugye, és nem bűnt követtetek el, akkor már itt van, hogy az az egyetlen egy eset mennyire rossz irányba billentette ki az egész gondolkodását nekünk, gondolkodásunkat nekünk embereknek. Ugye ezt örököltük, ugye génjeinkben hordozunk magunkkal, mi mindannyian az ő leszármazottaik vagyunk. Ádám azt mondja, hogy nem ettél arról a fáról, azt mondja, hát az asszony szakította arról, akit te adtál mellém. Ugye ez, mi a válasznak a lényeg? Nem azt mondta, hogy uram, igaz, én elkövettem a bűnt, igen, hogy bocsáss meg, bűnös ember vagy, bánkódom, szomorkodom, ne haragudj, ne, ezt kellett volna mondani. De már ennyire eltorzította, a legelső eset ennyire eltorzította az ember, és elindult sátán gondolkodásának az útján. Ettél a fáról? Bűnt követtél el? Hát az asszony, aki te adtál mellém. Az asszony tényleg, igen, így van? Hát a kígyó ámított el engem, ugye a kígyót meg megint csak te adtad, te teremtetted. Ugye az van, hogy nem, képtelen az ember a bűnbánatra. Önmagától képtelen megbánni a bűneit. Felismerni is, meg megbánni is. Tehát ugye mi volt ott? Volt a mentegetőzés, vádaskodás, áthárítás, sok minden, de bűnbánat az sehol. És ez így jellemző, ez legtöbbünkre így mondtam, a legtöbb emberre így ez jellemző. Azt olvassuk az Apostolok Cselekedetei című könyvben, az 5. fejezet 31. versében, Apostolok előtt 31-ben, hogy Jézus Krisztus az, aki ad, hát ott úgy mondja, hogy az Izraelnek bűnbánatot és bűnöknek bocsánatát. Én gondolom nem csak Izraelnek, hanem bárki ember fiának bármikor ezen a földön, Jézus az, aki adhat bűnbánatot és bűnök bocsánatát. Tehát alapból senki nem képes erre, hogy szeressen,
hogy igazából

0: bánja a bűneit. Azt mondja, hogy itt isteni közbeavatkozás kell még ahhoz is, hogy az első lépcsőfokra feljussunk, hogy elinduljunk ezen az úton. Nem magunkból fakad a bűnbánat az első lépcsőfokra, ezt is Krisztus munkája adja egy embernek. Hogyan? Ha Krisztus az, Jézus Krisztus, aki ad nekünk bűnbánatot, adhat nekünk bűnbánatot, hogyan lehetséges? Hogyan tudja akkor ezt elvégezni, hogy bármelyikünk eljusson erre az állapotra? Lelki szegénységre és az állapota miatti sírásra, hogy én ilyen nyomorult vagyok, nem is tudtam, és nem is gondoltam volna, és elegem van már, legfőképpen magamból. Hogyan tudja ezt? Van-e gondolatunk erre nézve? Most esetleg várnék egy-két gondolatot, igen. Mert mi a lelkiismeret? Jónak gondolom a választ, de akkor vigyük tovább. Mi a lelkiismeretnek a lényege? Vagy honnan van, vagy mi az? Ezt is Isten ültette az emberbe. Így van, a lelkiismeretünket alapból Isten ülteti belénk. A Biblia szerint így van. Ugye úgy kezdődik a Bibliának a legelején, éppen az Édenben a bűneset után, ott mondja, hogy ellenségeskedést szerez majd Isten bennünk, és minden emberben. Tehát hát másodlagos jelentésben ugyan, de ott az van, hogy a bűnnel szemben Isten mi bennünk ellenségeskedést szerez. Ne érezzük jól magunkat, amikor a bűn útján járunk. Érezzük magunkat jól, amikor jól döntünk, és érezzük magunkat rosszul, amikor bűnt követünk el. Ez a lelkiismeret, ugye? Jön a lelkiismeret furdalás, amikor a gonosz útján járunk, vagy önző módon cselekszünk, döntünk. Lelkiismeret furdalása. És azt mondja, hogy ez Istentől van alapból. Csak ugye a Biblia azt mondja, hogy erre nagyon-nagyon kell vigyázni, mert elég könnyen eltorzítható, és a legtöbb emberben el is torzul. Lelkiismeret nem marad meg olyan tisztán. Példabeszédek 20-27. Ott is szerintem erről beszél az ige, amikor azt mondja, hogy az Úrtól való szövétnek az embernek a lelke, vagy én értelmezésemben az ember lelki ismerete, amely megvizsgálja a szív minden rejtekét. Az Úrtól való szövétnek, ugye a szövétnek lámpás, világosság. Biblia azt mondja, hogy az egész föld egy elég nagy, hatalmas sötétség van, lelki sötétségben ez a föld. És azt mondja, hogy de az Úrtól való világosság, az Úrtól való szövétnek, az embernek a lelki ismerete, amely megvizsgálja a szív minden rejtekét. Tehát hogyan munkálja? Hogyan ad Jézus bűnbánatot? Például így, hogy a lelkiismeretünk által próbálja felszínre hozni a bűneinket, rámutatni, hogy ez bűn, ezt ne csináld. Vagy éppen a szeretet útjára, hogy ez jó, ezt csináld. Ugye a lelkiismeretünk a jóra késztet, a rosszról pedig igyekszik lebeszélni minket. Vagy igen, tehát lelkiismeretünkön keresztül munkálja bennünk Jézus a bűnbánatot. Aztán olvasom a János evangélium a 16. fejezetéből, Jézus megígért valamit, mielőtt fölment innen a földről. János evangélium a 16. fejezetében a 7.-8. verset olvasom. Én az igazat mondtam néktek, jobb néktek, hogy én elmenjek, mert ha el nem megyek, nem jön el hozzátok a vigasztaló. Ha pedig elmegyek, elküldöm azt ti hozzátok. És az, tehát a vigasztaló, amikor eljön, megfeddi a világot bűn, igazság és ítélet tekintetében. Ugye bár mondata később beazonosítja, hogy ez nem más, mint a Szentlélek, a vigasztaló. Azt mondja, hogy én megígérem nektek, hogy a Szentlélek, akit én küldök majd az Atyától, azt mondja, hogy elküldöm ti hozzátok, és amikor eljön, megfeddi az egész világot, és benne minden egyes embert bűn, igazság, ítélet tekintetében. Tehát a Szentlélek mit munkál minden emberben? Megfeddi bűn, igazság, ítélet tekintetében. Azt mondja, hogy a Szentlélek munkája is abban áll, sok-sok munkáját lehet említeni a Szentléleknek, de itt van elsődleges munkája, felszínre akarja hozni a mi igazi természetünket, a bűnt, ami bennünk van. Azt mondja, hogy lásd meg, hogy milyen vagy, ismerd meg, ne járj, ne légy békességben a sátán birodalmában, hogy jól vagyunk úgy, ahogy vagyunk. Szóval döbbenj rá, hogy milyen vagy, hogy mi csinálsz, hogy hová haladsz ezen az úton, mi a vége. Ugye megfeddi a világot bűn, igazságítélet tekintetében, a vigasztaló szent lélek. Tehát akkor, ha és sorba akarom venni, hogy hogyan is haladunk ezen az úton, azt mondja, alapból mindenki jól van úgy, ahogy van. Ugye azt mondja, sátán, amilyen van, békességben van. Mindegy, hogy milyen bűnös, különösebben semmi baj velem, a többiek azok, igen, de hát én nagyjából jó ember vagyok. Ugye ez alapeset. Aztán, mivel hogy minden ember életében munkálkodik a Szent Lélek, a vigasztal, akit Jézus küld, aki megfed bűnigazságítélet tekintetében, egy idő után, ha engedünk a lélek késztetésének, akkor rádöbbenünk igazi állapotunkra, bűnös voltunkra. Mit csinál sátán akkor, amikor egy ember enged a Szent Léleknek, és felismeri a bűneit, és elkezd miatta szomorkodni? Mi csinál akkor sátán? Azt mondja, hogy eddig az enyém volt, amin volt, békességben volt, most meg itt jön ez a Szent Lélek, és hát itt kizökkenti ebből a békességből az én alattvalóimat. Mi csinál akkor sátán, amikor egy ember felismeri a bűneit a Szent Lélek munkálkodása nyomán? Mit tesz akkor sátán? Harmadik mozzanat. Sátán mit csinál? Mit csinál? Elámítja, vissza akarja fordítani. Igen. Vagy azt mondja, hogy hát ha már így történt a dolog, hogy ez az ember meglátta a bűnösségét, akkor elkezdi vádolni. Ugye vádoló, sátán, úgy is hívják, ő a vádoló. Vádolja Istent is, meg minden embert. Azt mondja, hogy én azt akarom, hogy ne lásd meg, hogy bűnös vagy. Úgy menjél a kározat felé, úgy masírozz, ahogy vagy, légy békességben. Mindenki más bűnös, de te jó ember vagy, hidd el. De amikor az ember már ezt nem hiszi, mert a Szentlélek kimunkálta benne, hogy de lásd meg, hogy milyen elveszett bűnös ember vagy te is. Akkor sátán azt mondja, hogy akkor meg, azt mondja, ha már megtörtént, hogy felismerte a bűnösséget, akkor meg elkezdi vádolni. Te nyomorult. Hát mit akarsz te? Hát semmi remény felőled. Hát, ugye, akkor elkezdi, jön az önvád. Az önvádat a sátán munkája az emberben, hogy az ember érezze magát nagyon nyomorultul, essen depresszióba, lehet legyen öngyilkos, meg alkoholista, meg mindenféle más, hogy te ilyen és ilyen nyomorult vagy, semmi remény felőled, mit akarsz te bármit kezdeni az életeddel. Így van. Tehát menthetetlen vagy, nincs kiút, szégyeld magad, stb. És akkor az ember, ugye voltunk már ilyen állapotban? Ez nem a vigasztalónak a munkája, vagy nem a vigasztalónak engedünk, hiszen miért vigasztaló? Miért mondta, hogy nem azt mondta, hogy nem csak azt mondta, hogy a Szent Lélek majd felfedi bennetek a bűnt, hanem azt mondja, a vigasztaló Szent Lélek. És jó esetben itt van a negyedik mozzanat, azt mondja, hogy senki nem érzi magát bűnösnek, alapeset. De a Szent Lélek munkálkodik, és aztán az ember, sok ember rádöbben bűnösségére, kettő, három. Sátán, amikor az ember rádöbben bűnösségére, akkor elkezdi vádolni, és a reménytelenségbe taszítani, hogy te semmire kellő, ilyen és ilyen, semmi remény felőled. De mitől vigasztaló a vigasztaló? Ugye, nem hagy, a vigasztaló nem hagy minket ebben az állapotban. Azért mutat rá a bűnösségünkre, azért mutatja meg, hogy milyen betegek vagyunk, hogy meglássuk, hogy milyen nagy szükségünk van az orvosra. Az egyetlen orvosra, aki igazából meg tud minket gyógyítani. Amikor felszíre hozza, hogy ilyen bűnös vagy, akkor azt mondja, akkor tekints a keresztre. Lásd meg az Isten kegyelmét. Ő az egyetlen orvos, aki a bűn betegségét meg tudja gyógyítani, senki más. Azt mondja, hogy bűnbánatra eljutott, ez a bűnbánat, ugye, hogy szomorkodunk, hogy milyenek vagyunk. És azt mondja, hogy helyes, nagyon jó, de azt mondja, ne maradj így, ne esj kétségbe, hanem fogadd el az Isten kegyelmét. Tekints a keresztre, ahol Jézus Krisztus meghalt mindazokért, a bűnökért, amiket te most megláttál saját magadban. Tehát azt látjuk, hogy a bűn igazi mélysége és szörnyűsége csak akkor tárul föl igazán, amikor kereszt áldozat hátterén meglátjuk az Isten igazi lényét, az igazi szeretetet. És meglátjuk annak a fényében, annak a tükrében a mi jellemünket, lényünket, gondolkodásmódunkat, egész életünket. Tehát amikor a Szentlélek munkál bennünk, és Isten kerül hozzánk közelebb, hogy magunkhoz közelebb engedjük, akkor látjuk meg az igazi különbséget a szeretet útja és a mi bűnös útjaink között. Csak egy bibliai példát mondok. Ézsaiás könyve 6. fejezetének az elejéből nem olvasom el végig, csak azért mégis röviden megemlítem. Ézsaiás prófétáról biztos hallottunk, Isten prófétája, és egy alkalommal olyan kiváltságos helyzetben volt, hogy látomás állapotában megláthatta magát az Istent fönn a mennyekben. És hogy élte meg ezt a helyzetet? Ezt írja le itt a eleje. Ézsaiás könyve 6. fejezete úgy kezdődik, hogy amely esztendőben meghalt Uzziás király, láttam az urat ülni magas és fölemeltetett székben, palástja betöltötte a templomot. Szeráfok álltak felette, mindegyiknek 6-6 szárnya volt, kettővel orcáját fette be, kettővel lábait fette be, kettővel lebegett. Kiáltott egyik a másiknak, és mondta, szent, szent, szent a seregeknek ura, teljes mind a széles föld az ő dicsőségével. És megrendültek az ajtó küszöbei a kiáltó szavától és a ház betelt füsttel. És akkor azt mondtam, jaj nékem, elvesztem, mivel tisztátalan ajkú vagyok, és tisztátalan ajkú nép között lakom. Hiszen a királyt, a seregek urát látták az én szemeim. Addig gondolja magát jónak az ember, és tisztának és bűntelennek, amíg kicsit közelebb nem kerül az Istenhez, mert az igazi szeretet fényében, ha meglátja magát, akkor azt mondja, hogy jaj nékem, elvesztem, én bűnös ember vagyok. És az egész nép, ugye a tisztátalan ajkú nép között lakom, azt mondja, és most már látom, hogy mi az tisztaság, most már látom, hogy mi az, hogy szeretet, most már nem gondolnám magamról azt, hogy én jó ember vagyok. Ugye még Ézsaiás, aki Isten prófétája volt, még ő is így élte meg, amikor látomásban ugye meglátta az Istent. Hogyan lehet a bánatból, a bűnbánatból, a szomorúságból, sírásból öröm? Mert ugye nem jó, hogyha megmaradunk sokáig ebben az állapotban. És nem gondolnám, hogy a Jóisten is azt akarja, hogy most mindig és állandóan bánkódjunk és szomorúak legyünk. Ugye azt úgy mondta Jézus, hogy boldogok, akik sírnak, nem azt mondja, mert ebben az állapotban maradnak, aztán az egész életük ezután egy nagy sírás, ugye nem így folytatta, nem azért boldogok, azt mondja, boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Ebben mi a logika? Hogy lehet ebből az állapotból, ugye a szomorúságból, bánatból, hogy válthat át valami örömteljes tapasztalattá? Ugye Sátán vádol, azt mondja, hogy rámutat bűneinkre, reménytelen vagy, hogy ilyen és ilyen vagy, ezeket és ezeket elkövetted, hát mit akarsz még? Igaza van Sátánnak egyébként? Zömmel igaza van. Csak ugye nem azzal a lelkülettel mutat rá bűneinkre, amivel a vigasztaló, hanem olyan lelkülettel, hogy ezt és ezt követte, és az ember nem tud mentegetőzni, azt mondja, hogy hát én tényleg ilyen vagyok, én tényleg ezt mondtam, tényleg így viselkedtem, tényleg elkövettem ezeket, azt mondja, Sátánnak igaza van. Csak ugye úgy szokták mondani, hogy Sátán fél munkát végez. Ő is, Sátán is ugye rámutat bűneinkre, és ott hagy. És az ember legyen öngyilkos, meg akkor keseredjen el, hogy akkor vigyen magával a halálba minél több embert, mint ahogy ő. De ez fél munka. A vigasztaló, és ezt a munkát a vigasztaló is elvégzi, hogy rámutat a bűnökre, de azt mondja, egyből, ha ide eljutott az ember, hogy felismeri betegségét, egyből elvezeti az orvoshoz. Azt mondja, vigasztalódjál meg, mert van kiút, van megoldás, van kimenekedés. Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Egy pár igét idézek, ami erről szól, tehát ezekről a történésekről. Lukács evangélium a 7. fejezetében, ezt is csak szavakban idézem, nem olvasom föl, a 36. verstől kezdődően, Lukács 7.36-tól, a leírása annak a történetnek, amikor Jézusnak a lábait egy parázna asszony megkeni nagyon-nagyon drága illatos kenettel. Ugye ez is talán ismert közismert történet. Ugye ez egy farizeusnak a házában történik, Simonnak hívják a farizeust, ahol a Simon meghívta a házába Jézust, ott voltak többen is, például a parázna asszony, és ugye az egész házat betöltötte az illata ennek a nagyon-nagyon drága kenetnek. És ugye Simon, a farizeus úgy magában gondolkodott, hogy hát, ha ez próféta lenne, ugye Jézus, akkor tudná, hogy ki az az asszony, és nem engedné, hogy ilyen csak ott közelébe, nem engedné a közelébe, még nem engedné meg neki, ugye ezt gondolta. És ugye Jézus valahol olvassa a gondolataiban, ugye a Szentlélek nyilván vezette el erre, hogy meglátta, hogy mi forog a farizeus fejében, és mondta, hogy figyelj csak, Simon, mondok neked egy történetet. Aztán volt egy ember, az egyik adott valakinek 500 pénzt kölcsön, a másiknak meg 50 pénzt. Aztán volt két adósa, 500 pénzzel meg 50-nel. És azt mondja, hogy mind a kettőnek elengedte. Mind gondolsz, hogy melyik volt hálásabb? Melyik örült jobban? Melyik szerette jobban azt az embert, aki elengedte az adósságot? És mondja, hogy hát nyilván, akinek többet engedett el, az jobban örül, meg hálásabb, meg jobban szereti. Azt mondja, hogy igazad van. És azt mondja, ez az asszony, ennek sokkal több bűne bocsátatott meg, ezért ő sokkal jobban szeret engem. Azt mondja, hogy én bejöttem, te nem mostad meg a lábaimat, nem köszöntöttél semmi. Azt mondja, hogy ez pedig nem szűnik meg könnyeivel öntözni, a hajával törölgetni, stb. Tehát ott is az a... Mi a logika? Akinek több bocsáttatik meg, az jobban szeret. Abban nagyobb az öröm, nagyobb a hála. Minél betegebb valaki, annál jobban örül a gyógyulásnak. Aki nem érzi magát betegnek, az azt mondja a példabeszélő könyve, hogy a jól lakott ember a lépes mézet is megtapodja. Az nem tud úgy igazából értékelni, megbecsülni dolgokat. És lelki értelemben ugyanígy van. Aki jónak gondolja magát, aki igaznak gondolja magát, az mit kezd a kegyelemmel? A kegyelem a bűnösök számára megoldás. És noha azt mondja a Biblia, hogy mindenki bűnös, mindenki kegyelemre szorul, nagyon sokan nem veszik el a kegyelmet, mert nem gondolnák, hogy ők bűnösek. A parázna asszony, ő nagyon mélyen meglátta a maga bűnét, és nagyon mély bűnbánatra jutott, de a bánatból öröm lett, mert ő elfogadta a kegyelmet is. És azt mondta a farizeusnak Jézus, hogy ez az asszony sokkal-sokkal jobban szeret engem, sokkal jobban örül, sokkal nagyobb hála van benne, mint te benned. Mint ahogy te viszonyulsz hozzám, mert ő megértette, hogy mi az, hogy kegyelem. A római levél, most mondom először, második Korintus levél 7. fejezete, 2 Korintus 7, a 8. versétől olvasom. Jézus írja a korintusi gyülekezetnek, ugye ez már a második levele, az első korintusi levél az első levele, a második, és így azt mondja, hogy tehát az előző levélre utalt, ez az első korintusi levélre utal, amikor így mondja, így írja, ha megszomorítottalak titeket azzal a levéllel, nem bánom, noha bántam, mert látom, hogy az a levél, ha ideig, óráig is megszomorított titeket, és most örülök, nem azért, hogy megszomorodtatok, hanem, hogy megtérésre szomorodtatok meg. Mert Isten szerint szomorodtatok meg, hogy miattunk semmiben kárt ne valljatok. Mert az Isten szerint való szomorúság üdvösségre való megbánhatatlan megtérést szerez. A világ szerint való szomorúság pedig halált szerez. Miről beszél? A bűnbánatról. A bűneik miatti feletti szomorkodásról. És azt nem tudom, mennyire ismerik az első korintusi levelet, fejezetről fejezetre sorolja szembesítőket a bűneikkel. Rengeteg bűn volt a korintusi gyülekezetben. Pártoskodás, versengés, paráznaság, pereskedés, mindenféle. Sorolja ott fejezetről fejezetre. És azt mondja, hogy úgy, tehát megszomorítottalak titeket azzal a levéllel, szembesítettelek titeket a bűnétekkel, azt mondja, hogy örülök, nem annak, hogy megszomorodtatok, hanem úgy látom, hogy megtéréssel szomorodtatok meg. Mert Isten szerint szomorodtatok meg. Mert azt mondja, az Isten szerint való szomorúság megbánhatatlan megtérést szerez. Hogy lesz a bánatból öröm? Így. De ez az öröm nem létezhet anélkül, hogyha kihagyjuk ezt a lépcsőfokot. A bűnök felismerése nyomán a bűnbánatot, a bűnök feletti szomorkodást. Anélkül nincs igazi hála és öröm és a kegyelemnek a megértése, befogadása, átélése. Római levél 5. fejezete, Róma 5.20. Pál apostol így fogalmaz, ahol a bűn megnövekedik, a kegyelem sokkal inkább bővölködik. Ahol a bűn megnövekedik, a kegyelem sokkal inkább bővölködik. Átlagember, ugye, az egyszeri ember, ugye, így szokták mondani, hogy, aki azt mondja, hogy hát én különösebben, én jó ember vagyok, én nem vagyok különösebben rossz. Mit kezd az Isten kegyelmével? Azt mondja, aki nem bűnös, az nem tud mit kezdeni a kegyelemmel. Nem érti a lényegét. Nem tud neki örülni. Nem tudja elfogadni. Minek nekem a kegyelem, ha én nem vagyok bűnös? Alapvetően nem vagyok rossz ember. De azt mondja, amikor a Szentlélek munkálkodik meg, ugye az igéből olvassuk, hogy mi a bűn, mert mi a bűn. Van egy pár meghatározása, ugye erről is beszéltünk már többször. Emlékszünk, milyen meghatározásai vannak a bűnnek? Fel tudjuk sorolni, a Biblia mit nevez bűnnek? Konkrétan mondjuk öt helyen is megnevezi, hogy na ez például bűn, hogy mi a bűn. Tudunk egy párat mondani? Bibliai meghatározása a bűnnek.
1: Nem hiszünk Isten beszédén.
2: Örvénytelenség a bűn.
0: Igen, alapból ugye János apostol első levele, tehát ugye úgy indul, mint ahogy teljesen logikus, és így van a polgári életben is, hogy vannak törvények, és a törvény áthágása ugye az a bűn. Tehát ez van a normális hétköznapi használatban is. És a Biblia ugyanezt mondja. Istennek vannak törvényei, és minden törvénytelenség, a törvény áthágása az bűn. Ugye János első levele. Ott azt is mondja, hogy minden igazságtalanság bűn. Jakab levelében van, azt mondja, aki tudna jót cselekedni, és nem teszi, nem cselekszi, az bűn. Tehát a Biblia szerint nem csak az elkövetett rossz dolgokra mondja, hogy bűn, hanem amit megtehetnénk jót, és nem tesszük meg, az nem szeretet. Ami nem szeretet, az bűn. Na hát akkor már ki nem bűnös? Vagy azt mondja a példabeszédek könyvében, hogy a balgatag dolognak gondolása bűn. Most pontosan nem is tudom, hol van a példabeszédek könyvében valahol. A balgatag dolognak gondolása bűn. Azt mondja, a gondolatban elkövetett. Nem mondtam ki, nem tettem semmit, csak gondoltam rá. Ugye Jézus mondta, aki haragszik az ő atya fiára, az embergyilkos. Aki a fejében paráználkodott, a gondolatban, azt mondja, az már valósággal elkövette, mert Isten azt nézi, ami a szívben van, az ember azt, ami a szem előtt van. Ki nem bűnös? Róma 14-nek a vége azt mondja, ami hitből nincs, az bűn. Minden törvénytelenség, igazságtalanság. Ha tudnék jót cselekedni, nem teszem, bűn. Minden gondolatban elkövetett bűn, ugyanolyan bűn, ami hitből nincs, az bűn. Tehát a Szentírás is rámutat azért rendesen a bűneinkre, hogyha olvassa valaki a Szentírást. Tehát a Szentlélek által ugye a lelkiismeretünk munkája, hogy felismerjük a bűnösségünket, a Biblia olvasása szintén. És azt mondja a Pál apostol, hogy ahol megnövekedik a bűn, amikor egyre jobban látom, hogy ez is bűn, ez is bűn, ez is bűn, és tényleg bennem is megvan, és hiába akarok változni, nem tudok. Azt mondja, ahol megsokasodik a bűn, a kegyelem sokkal inkább bővölködik. Minél bűnösebbnek látom magam, annál jobban tudok örülni az Isten kegyelmének, hogy ezt is az Isten kegyelme ellensúlyozta eddig az életemben, meg ezt is, meg ezt is, meg ezt is. A kegyelem is azzal párhuzamosan megnövekedés. Annál nagyobb az öröm az emberben, annál nagyobb a hála az emberben. Ez így párhuzamosan halad, ahol a bűn megsokasodik, így egy ember életén belül is. Nem azért, mert tényleg több bűnt követel, hanem azért, mert egyre több bűnét látja meg, egyre több fogyatékosságot látja meg. Annál jobban tud örülni a kegyelemnek és az Isten szeretetének és vigasztalásának.
3: Ha nem lenne Szentlélek, akkor még bűnösebbek lennénk.
0: Hát, ha nem lenne Szentlélek, akkor mi sem lennénk a Biblia szerint.
3: Nem, de így, hogy munkálkodik bennünk, akkor sokkal bűnösebbek vagyunk, hogyha nem lenne. Ha nem munkálkodna, akkor még bűnösebbek lennénk.
0: Hát igen, mert a Szentlélek is azt munkálja, hogy mi fogadjuk el az Isten kegyelmét, és ragadjuk meg azt az ő kezét, ami segítségül nyújt nekünk, hogy én meg tudlak tartani téged, hogy ne kövesd el a bűnt.
3: Ha nem munkálkodunk, akkor még bejebb esnénk a bűnök.
0: Igen. Ezt mondja a Biblia, hogy Isten valóban az ő szent lelke által van jelen és munkálkodik. Tehát, igen. Szentlélek nélkül valóban elég reménytelen helyzetben lennénk így. Igen. Dávid mit tapasztalt meg, amikor bűne mélységeit meglátta, de elfogadta a kegyelmet is? Az 51. Zsoltárra gondolok. amiből egy pár gondolatot idézek 51. Zsoltár 3. versétől. Mondjuk a 6. versig, igen. Könyörülj rajtam, Istenem, a te kegyelmességed szerint, irgalmasságodnak sokasága szerint töröld el az én bűneimet. Egészen most ki engem az én álnokságomból és az én vétkeimből, tisztíts ki engemet. Mert ismerem az én bűneimet, és az én vétkem szüntelen előttem forog. Egyedül te ellened vétkeztem, és cselekedtem azt, ami gonosz a te szemeid előtt, hogy igaz légy beszédedben és tiszta ítéletedben. 11. verstől. Rejtsd el orszádat az én vétkeimtől, töröld el minden álnokságomat. Tiszta szívet teremts bennem, ó Isten, és az erős lelket újítsd meg bennem. Ne vess el engem a te orszád elől, és a te szent lelkedet ne vedd el tőlem. Add vissza nékem a te szabadításodnak örömét, és az engedelmesség lelkével támogass engem. Hadd tanítsam a bűnöseket a te útjaidra, hogy a vétkezők megtérjenek te hozzád. Uram, nyisd meg az én ajkaimat, hogy hirdesse számot a dicséretedet, mert nem kívánsz te véres áldozatot, hogy adnék azt, égő áldozatot sem, égő áldozatban sem gyönyörködöl. Isten előtt kedves áldozatok, a töredelmes lélek, a töredelmes és bűnbánó szívet, ó Isten, nem vetette meg. A bűnbocsánatnak az öreméről beszél. Ugye először, amikor átéli a maga ténylegesen nyomorult voltát, és belekapaszkodik az Isten kegyelmébe, vigasztalásába, ígéreteibe, és ugye az öröm, a hála, amiben részesedik, az arra készteti, hogy másoknak is elmondja a tapasztalatát. Ugye Dávid nem mentegette az emberek előtt sem a bűneit. Egy idő után azt mondja, hogy nézzétek meg, hogy amikor elengedtem az Isten kezét, milyen mélységekbe jutottam, de azt is nézzétek meg, hogy az Isten hogy emelt ki, és hogy megbocsátotta, és a kegyelmével hogyan ellensúlyozta mindazt a gonoszságot, amit én elkövettem. Dávid mind a kettőről beszélt, és ez jó, hogyha tényleg mi is meglátjuk és megtapasztaljuk mind a kettőt. Tehát szeretnék változni, ugye hogyan lehetséges, és az igazi változás első lépcsőfoka, erről gondolkodunk az ige alapján, a Biblia alapján, bűnbánat. Ugye, boldogok a lelki szegények, akik érzik a, ugye, lelki nyomorúságokat, a bűnösséget, boldogok, akik sírnak, mert őket az Isten meg tudja vigasztalni. Ők meg tudják tapasztalni, érteni az Isten kegyelmét, szeretetét. Kérdés. Hogyha engedek a Szentlélek munkájának, aki rámutat az én bűneimre, és én felismerem egy-egy konkrét fogyatékosságomat, jellemhibámat, tisztátalanságomat, van-e veszélye annak, hogyha halogatom, vagy elodázom az ezzel való szembesülést, vagy belátást? Vagy mi a veszélye ennek a halogatásnak, hogy valamire úgy rádöbbenek, és akkor úgy elhessegetem, hogy nem is akarok vele foglalkozni, hogy megvan ennek a veszélye? Vagy milyen veszélyei lehetnek ennek? Mert megkeményedik az ember esetleg. Érdekes, éppen ez a kifejezés. Ugye lelkiismeretről is beszéltem, hogy a példabeszédek, most már megkeresem, azt hiszem a 20. fejezetében, példabeszédek 20-ban ír erről, hogy mi a lelkiismeret, és utána arról is beszél, hogy ha valaki nem hallgat a lelkiismeretére, akkor annak mi a következménye. Tehát ez a bizonyos megkeményedés, csak azt hiszem nem ezzel a szóval adja vissza. Tehát a példabeszédek könyve, igen, a 20. fejezet, a 27. verset, tehát 20-27, az Úrtól való szövétnek az ember lelke, aki megvizsgálja a szív minden rejtekét, és ugyanitt a 24. fejezet, 20. verset azt mondja, példabeszédek 24-20, mert a gonosznak nem lesz jó vége, az istentelenek szövétneke kialszik. Ugye mi a szövétnek? Mit mondott? Az Úrtól való szövétnek az embernek a lelkiismerete, amely megvizsgálja a szív minden rejtekét. De azt mondja, de a gonosznak, tehát aki hiába szembesíti a lelki ismeretén keresztül a Szentlélek a bűneivel, azt mondja, hogy konokul el, mentegeti magát, áthárítja, vádaskodik, azt mondja, nem ő, az asszony, akit te adtál mellém, aki így jó, meg nem tudom ki. Azt mondja, ennek a szövépneke kialszik. A lelkiismerete szépen elhalkul, eltompul, nem jelez egy idő után. Így van. Nagyon nagy veszélye van annak, amikor halogatjuk a szembesülést egy-egy felismert bűnünkkel, hogy nem igyekszünk rendezni, nem visszük a Jóisten elé, nem tudjuk rá elvenni a kegyelmet, hogy a bűnbocsánatot. Ugye azt mondjuk, hogy hát majd később, van még időm változni, majd egy kicsit, ha több időm lesz, jobban megemberelem magam. Hallottam már olyat nem egyszer, hogy hát majd, ha nyugdíjas leszek, majd akkor járok templomban, majd akkor olvasom a Bibliát, hát most, de egyéb fontos dolgaim is vannak, stb. És így vagyunk sokszor lelkileg, hogy hiába mutat rá a Szentlélek bármi, lelkiismeretünkben, azt mondja, hogy az ember nem áll vele szóba. Majd, meg hát nem is igaz, meg hát mit tudom. Többi ember még inkább, akkor én miért? Meg hát sokféle védekezés van. Példabeszélek 5.22. Az így hangzik, ezt kiírtam magamnak. A maga álnokságai fogják meg az istentelent, és a saját bűnének köteleivel kötöztetik meg. A maga álnokságai fogják meg az istentelent, és a saját bűnének köteleivel kötöztetik meg. Minél több az elkövetett bűn, minél jobban berögződik a szokássá vált bűn, azt mondja, annál erősebb a kötél, ami fogva tart. Van-e veszélye a halogatásnak, az odázásnak, amikor a lelkiismeret munkálkodik, amikor a Szentlélek megfedd bűn, igazság, ítélet tekintetében? Ez nagyon nagy veszélye van, ha nem állok vele szóba. És a legtöbb ember nem áll vele szóba. Hogy Jézus azt mondta, hogy széles az az út, tágas az a kapu, amely a veszedelemre visz, és sokan járnak azon. És keskeny az út, szoros a kapu, amely az életre vezet, és kevesen találják meg. Kevesen engedik, hogy a Szentlélek kimunkálja bennük a szeretet útjának ezeket a mozzanatait. Azt mondja, hogy a saját bűnének a köteleivel kötöztetik meg. Jézus szavait szeretném idézni Máté evangélium a 12. fejezetéből. A 31. 32. verset így hangzik. Jézus mondta, azt mondom néktek, minden bűn és káromlás megbocsáttatik az embereknek, de a lélek káromlása nem bocsáttatik meg az embereknek. Míg aki az ember fia ellen szól, annak is megbocsáttatik, de aki a Szent Lélek ellen szól, annak sem ezen, sem a más világon meg nem bocsáttatik. Ugye ez a sokat vitatott, meg félreértett, meg nem tudom, tehát, hogy mi az, hogy halálos bűn. Jézus itt megfogalmazza, azt mondja, hogy van olyan bűn, amit Isten megbocsát, azt mondja, hogy minden bűn. Nem létezik olyan bűn, amit Isten ne tudna megbocsátani. Egyet viszont nem. Aki a Szent Lelket káromolja, vagy aki a Szent Lélek ellen szól, vagy aki a Szent Lélek munkálkodásának áll ellent, azt mondja, annak nem tud Isten megbocsátani. Miért? Mit munkál a Szent Lélek egy emberben? Megfed bűn, igazság, ítélet tekintetében, hogy az, hogyha így viselkedsz a öcséddel, az nem érezd magad rosszul, ez bűn, ezt ne csináld. De azt mondja, az ember ellenáll a Szentlélek munkájának, és mindig megmagyarázza, azt mondja, ez halál. Miért halálos bűn? Tehát, hogy bármilyen bűnökre rá akar mutatni a Szentlélek, és nem állok vele szóba, ez mitől válik halálossá? És mindegy, hogy milyen bűn, bármelyik bűnünk lehet. Igen? A kegyelemtől. Amelyik, hogy mondjam, ami...
1: Mindenik választanak el Istentől.
0: Így van. Jézsiás könyve azt mondja, hogy a ti bűneitek választanak Istent, és Isten a bűneinket akarja elvenni a bűn felismerés által, a bűn bánat által, a bűn bocsánat által. Amelyik bűnemet nem bánom meg, nem hagyom el, azt mondja, azt Isten nem tudja megbocsátani. És a megbocsátatlan bűnök azok a kárhozatomat, a vesztemet okozzák. És azt mondja, nem egyes konkrét, tehát néven nevezhető bűnök, a halálos bűnök, azt mondja, mindez, amit a Szentlélek nem tud felszíre hozni, mert nem engeded, és nem fogadod rá az Isten bocsánatát, kegyelmét. Azt mondja, az haláloddá válik. De milyen vigasztaló, hogy kezdje, azt mondja, minden bűn megbocsáttatik. amit engedek, hogy a Szentlélek felszíre hozzon, és elfogadom rá Isten kegyelmét, ahol ugye megszomorodom, de ugye megtérésre szomorodom meg. Ahol a bűn megsokasodik, a kegyelem sokkal inkább bővölködik. Azt mondja, bánatból öröm lesz, hála lesz az Isten felé. De valóban veszélyes úton járunk, amikor így a Szentlélek munkájának ellenállunk, ugye Jézus szavai erről szólnak. Egyébként ne aggódjunk, hogy van olyan, hogy na, ha ezt a bűnt elkövettem, az már biztos halálos. Ez ilyen nincs. Mi a legnagyobb bűn a világon? Most így mondjunk példákat, hogy mi az, ami nagyon-nagyon nagy bűn. Mondjuk egy párat. Halál? Ha valaki meghal, az nagy bűn? Vagy mire? A gyilkosság, akkor így gondolod, nem? Nem a halál. Ha ugye valaki megöl valakit, akkor az nagyon nagy bűn. Hát az valóban nagyon nagy bűn. Van ennél nagyobb bűn? Mi van, ha valaki két embert öl meg? Akkor már az nagyobb, mintha egyet öl meg, nem? Van tömeggyilkos, ugye vannak tömeggyilkosok. Nem kettőt, hanem tízet, húszat, százat.
3: Gyereket.
0: Gyereket. Ugye most volt ez az eset nem régen, hogy kitervelten, felbérelten, szadista módon. Ugye? Nagy bűn? Elég nagy bűn. Jézus azt mondja, minden bűn megbocsátatik az embernek. A Biblia tovább megy. Ha valaki az Istent öli meg, nem embereket, nem gyereket, nem sok embert, magát az Istent megöli, annál van nagyobb bűn? Nem. Keresztre feszítik. Azt mondom, az, hogy a teremtő megöli, vagy teremtmény megöli a teremtőjét, ennél nagyobb bűn, ennél tényleg nincs nagyobb bűn. És el kell olvasni apostolok cselekedetéből Péter prédikációját, amikor ott van a tömeg, azok a farizeusok meg felbújtók, akik a keresztre vitték Jézus, azt mondja, hogy olvasom is, ugye, mit mondott Jézus? Minden bűn megbocsátatik. Apostolok cselekedete, 3. fejezete, 15. versétől. Tehát Péter mondja nagy főpapoknak meg, akik tényleg keresztre vitték Jézust, az életnek fejedelmét pedig megöltétek, akit az Isten feltámasztott a halálból, aminek mi vagyunk a bizonságai. De most, atyám fiai, tudom, hogy tudatlanságból cselekedtetek, bánjátok meg azért, és térjetek meg, hogy eltöröltessenek a ti bűneitek, hogy így eljöjjönnek a felüdülésnek idei az Úrnak színétől. Van olyan bűn, amit az Isten nem bocsátna meg? Van olyan halálos, azt minden bűn megbocsátatik. Ha valaki gyilkol, ha tömeggyilkos, ha az Isten fiát öli meg és keresztre feszít, ha megbánod, mert a Szentlélek készülésének engedsz, az Isten elengedi és megbocsátja. De ha a Szentlélek munkájának ellenállunk, és nem engedjük, hogy bűnbánatra vezessen, felismerjük és bánkódjunk miatta, és utána el tudjuk fogadni a kegyelmet örömmel és hálával, azt mondja, az a halálunkat, az örök halálunkat, a kározatot fogja jelenteni számunkra. Ugye azt mondja, hogy aki, hogy is mondta Jézus, hogy aki az emberfia ellen szól, az is megbocsátatik. Azt mondja, aki engem megöl, annak is meg tud bocsátani az Isten. De aki a Szentlélek munkájának ellenáll, annak nem tud megbocsátani az Isten, mert csak azt tudja meggyógyítani az orvos, aki belátja, hogy beteg, és elfogadja az orvos segítségét. De aki nem látja be, hogy beteg, az nem fogja elfogadni, és az orvos nem tudja meggyógyítani, mert ő csak gondolja, hogy nem beteg, de azt mondja a Biblia, hogy mindenki halálosan beteg. Tehát a meg nem bánt bűnökre nem tudjuk elvenni a bocsánatot, az Isten kegyelmét. Zsidókhoz írt levél 4. fejezetéből is idézek egy szakaszt. Zsidókhoz írt levél 4. fejezete 16. verse. Azt mondja, járuljunk azért bizodalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk és kegyelmet találjunk alkalmas időben való segítségül. Azt mondja, nyugodtan, bátran menjünk a kegyelem királyi székéhez, úgy Isten elé. Azt mondja, hogy irgalmasságot nyerjünk és kegyelmet találjunk alkalmas időben való segítségül. Mi az, hogy alkalmas időben való segítségül? Mi ez az alkalmas idő? Istennek van fogadó órája, hogy keddenként 5-től 8-ig, nem tudom, hogy mi az, hogy alkalmas idő? Járuljatok az Isten, a kegyelem királyi székéhez alkalmas időben való segítség, igen.
1: Az alkalmas idő az, amikor Isten lelke rávilágít egy-egy jelen bizalmat. Egy-egy bűnömre,
0: így van. Amikor Isten által megszólított állapotban vagyok, és késztetést érzek arra, hogy elé járuljak, azt mondom, ez az alkalmas idő. Istennek mindig alkalmas. De nekünk, amikor nem vagyunk ebben a lelki állapotban, azt mondom, akkor mi nem akarunk menni hozzá, tehát nem alkalmas nekünk. De bármikor, amikor a Szentlélek így munkálkodik bennünk, hogy menj az Istenre, és fogadd el örömmel a kegyelmet. Azt mondja, mert Istennek mindig alkalmas az idő, csak neked nem mindig. Amikor kizökkenünk ebből a lelki állapotból, azt mondja, akkor már nem alkalmas, ha nem akarunk Isten elé menni. Második korintusi levélből is szeretném idézni. 2 Korintus 6-nak az első két versét. Második korintusi levél 6. fejezetének az első két versét. Itt is Pál apostol azt fogalmazza meg, hogy mikor van alkalmas idő. 2 Korintus 6. Mint együtt munkálkodók, intünk is, hogy hiába nevettétek légyen az Isten kegyelmét. Mert ő azt mondja, kellemes időben meghallgattalak, és az üdvösség napján megsegítettelek. Ímé itt a kellemetes idő, ímé itt az üdvösség napja. A kellemetest azt inkább úgy lehetne visszaadni a görög szöveg alapján, hogy itt az alkalmas, itt az aktuális idő. Mikor? Ez itt és most. A mindenkori itt és most. Ez az alkalmas, aktuális idő, amikor az Isten kegyelmét el lehet venni. A múltban nem tudjuk elvenni, jövő, holnap már nem tudom elvenni, mert mindig a jelenben élünk. És mindig a jelen aktuális lelki állapot a legfontosabb. Vagy ahogy a zsidókhoz írt levél 3.-4. fejezetében refrénszerűen ismétlődik. Ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveiteket, mint az elkeseredéskor a pusztában, hogy ott a pusztában vándorló zsidókról beszél, őket hozza példaként, hogy miért volt az, hogy akiket kivitt Egyiptomból, a többségük ott hullott el a pusztában. Megmentette őket a rabszolgaságból, be akarta vinni mindegyiküket az ígéret földjére, és azt mondja, hitetlenség miatt, zúgolódás miatt, engedetlenség miatt ott hullottak el a pusztában. És azt mondja, hogy tanulságon meg ne ismétlődjön, és mindig ezt fogalmazza meg, háromszor is megismétli. Ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsetek a szíveteket, ugye a Szentlélek munkálkodása előtt, hogy bűnbánatra vezessen titeket, mert Krisztus az, aki a Szentlélek által bűnbánatot adhat nekünk, és ennek nyomán bűnöknek bocsánatát. Tehát a szeretet útja, szeretnék megváltozni, hogyan, ugye ez volt a mai előadás címe, mert az igazi változás első lépcsőfoka, erről gondolkodtunk, beszélgettünk az ige alapján, ez a bizonyos bűnbánat, ami rálépés erre az útra, ami tényleg Krisztushoz vezet, ami ugyan bánat, ugye, és valóban bánat és szomorúság, mert amikor az ember rádöbben, hát annál nagyobb szívfájdalom nincs. Amikor az ember azt mondja, hogy én is. Mert az, hogy Hitler milyen volt, meg ez, meg az, meg a haszad, azon szoktunk szörnyűködni. Sokszor. Meg a többi emberen, de azt mondja, hogy én sem vagyok különb, ezt azért nem gondoltam volna. És azt mondja, hogy sírnak emiatt. És bánkódnak, és azt megszomorodnak, és pápa, és azt mondja, hogy örülök, mert Isten szerint szomorodtatok meg, és megtérésre szomorodtatok meg. Mert nem csak a vádolónak engedtek, aki rámutat a bűneitekre, hanem elfogadjátok a vigasztaló Szentlélek munkálkodását, aki a kegyelemmel mutat rá, és a kereszthez vezetelt titeket, és Krisztushoz vezetelt titeket, és a bánatból öröm lesz, és ennél nagyobb öröm viszont nincs. Amit a paráznanő is ugye átélt, meg kifejezett azzal, hogy egy tehát nagyon drága kenetet vett, és azt mondjuk, megkente vele Jézus lábát, hálából, örömbe. Azt nem tudta másképp kifejezni, azt mondja, szavakkal nem lehet kifejezni ezt az örömet, amit a kegyelem jelent az igazi bűnösnek. Azt mondja Jézus, hogy ő a temetésen kent meg, ő hálából, ő azt mondja, őnek is sok bűne bocsátatott, meg ő jobban szeret, mint te, Simon, mert te úgy gondolod, hogy te nem vagy bűnös, és nem tudsz engem értékelni, és nem tudsz örülni, hogy én itt vagyok. Kívánom, hogy gondolkodjunk ezeken az elhangzott igéken is, meg gondolatokon,

Volni. Ennek a Zsoltárnak a szerzője maga Dávid király, és elénk tárja ebben a Zsoltárban az Isten minden értelmet felülhaladó szeretetét, törődését, gondviselését az élet mi közepette.

ábrázatát, és ennek segítségével, ha ezt megtesszük, akkor megláthatjuk, sőt néven is nevezhetjük, hogy bizonyos élethelyzetekben mi is lakozik bennünk. Ennek a Zsoltárnak az átolvasása során rá kell, hogy jöjjünk, hogy Dávid, amikor leírta ezt a Zsoltárát az Isten szent lelke által, akkor a lelki ismeretünket ébrezgeti. Megtanít bennünket arra, hogy hogyan tudjuk Isten szemével meglátni a szívünk legelrejtettebb indítékait, hogy bizonyos élethelyzetekben mi motivál bennünket. Az önzetlenség, vagy az önző énünk. Ha valakinek én segítek, akkor én ezt önzetlenül teszem-e, vagy kizárólagosan azért, hogy nekem ez milyen lelki, vagy anyagi előnnyel fog járni. Szintúgy, hogyha én az Istent keresem, akkor miért keresem, és miért szeretem őt, önmagáért, az ő személyért, vagy csak addig keresem az Istent, amíg teljesíti a kívánságaimat. Ebben a Zsoltárban benne van, hogy hogyan tudjuk megismerni saját magunkat. A 139. Zsoltár segít nekünk lenézni a mélybe, lássuk meg lelkünk igazi állapotát, azt az állapotát, amivel nem szeretünk szívesen szembenézni. És Isten ebben szeretne nekünk segítségünkre lenni, mert hogyha nem ismerjük önmagunkat, akkor lelkileg halottakká fogunk válni. Az emberre általában ilyenkor két dolog jellemző. Goethe, a német irodalom talán egyik legnagyobb alakja, ezt így fogalmazta meg. Nagy hiba, hogy többnek látjuk magunkat, mint amik vagyunk, és kevesebbre becsüljük, mint amennyit érünk valójában. És általában az emberekre ez a két dolog jellemző. Vagy többnek képzeljük magunkat, mint amik vagyunk valójában, vagy pedig kellő, önértékelés hiányában lebecsüljük magunkat, és semmi más nem szoktunk hangoztatni, hogy én semmit nem érek, minek születtem erre a világra. Kedves táborozók, ennyi bevezető után, akkor lássuk meg, hogy mit is mond erről a 139. Zsoltár. Lássuk meg önmagunkat Isten szemével, hogy Isten hogy ismer bennünket, hogy figyel ránk, és miképpen gondoskodik rólunk az életünk minden körülményei közepette. A 139. Zsoltár első 4 versét szeretném felolvasni, és ez a következőképpen szól. Uram, megvizsgáltál engem, és ismersz. Te ismered ülésemet és felkelésemet, messziről érted gondolatomat. Járásomra és fekvésemre ügyelsz, minden utamat jól tudod, mikor még nyelvemen sincs a szó, immár egészen érted azt, Uram. Kedves táborozók, azt mondja Dávid, azt kéri az Úrtól, hogy ő vizsgálja meg őt, mert egyedül az Isten ismer bennünket. Az első versben a hangsúly az ismersz kifejezésen van. Dávid király itt mondja ki minden dolgok végső alapját, hogy miként tudunk eljutni az igazi önismeretre, ahogy Isten ismer minket, azt mondja Dávid király, hogy ezt az ismeretet sajátítsuk el, hogy ahogy az Isten lát bennünket, ugyanúgy tudjuk mi is látni önmagunkat. Ahogy ő látja a mi belső életünket, a gondolkodásunkat, ezt ismerjük meg magunkról, hogy kik is vagyunk valójában. Dávidnál az Isten kérdés tisztázva volt. Dávid tudta azt, hogy kicsoda az Isten. Nála nem volt probléma, hogy van Isten, vagy nincs Isten. Tudta azt, hogy van egy élő Isten. Tudta azt, hogy az Isten mindenható, éppen ezért rábízhatja magát. Tudta azt, hogy az Isten soha, de soha nem hazudik, és nem csap be bennünket, mert ő az igazmondó Isten, és ő igaz. Dávid tudta azt, hogy az Úr irányítja az életünk minden egyes lépését. Ő szent, ő hűséges, ő figyel ránk, vigyáz ránk. Ő a teremtő Istenünk, aki alkotott és aki létrehozott bennünket. Éppen ezért az életünkben nincs olyan dolog, ami nyilvánvalóvá ne lenne előtte. Amit ne tudna rólunk.
Azt mondja az 50

6. Zsoltár 9. verse, hogy az Úr még a könnyeink számát is tudja, amikor sírunk. Ennyire ismer bennünket, ismeri az egész életünket, kezdetektől egészen a halálunkig, és ismerni az Isten részéről annyit jelent, hogy belénk lát, ismeri a gondolatainkat, ismeri az érzelmeinket, a vágyainkat, és minden szándékunk nyitott ő előtte. Olyan csodálatos, hogy Pál apostol fogalmaz a zsidókhoz írt levél 4. fejezetének 12. versében. Azt mondja a Pál, hogy Isten az, aki a szíveknek és a veséknek is vizsgálója. Ugye a szív és a vese a Szentírásban mindig átvitt értelemben szerepel, és ami belső életünket jelenti, vagyis mindent ismer rólunk. Ismeri tettünk minden indítékait. Egyszerűen az Úr átvilágít bennünket. Hogy ezt kicsit úgy gyakorlatiassabbá tegyen, azt jelenti, hogy átvilágít bennünket, amikor mondjuk, hát elmegyünk a repülőtérre, és átmegyünk egy bizonyos kapun, és a kapu átvilágít bennünket. Belénk lát, hogy mi van a kabátunkban, mi van a zsebünkben, pontosan tudja. Az Úr ugyanígy, amikor ránk néz, belénk lát, mindent ismer rólunk. És azt mondja ez a Zsoltár a 2. verstől a 4. versig, hogy Uram, ismered az ülésemet. Vagyis tudod azt, hogy nyugalmi állapotban milyen vagyok. Hogy viselkedek nyugalmi állapotban. De Uram, ismered a felkelésemet, vagyis azt is ismered, hogy hogyan fogok hozzá, milyen lelkülettel és indítékkal az élet dolgaihoz. Ezt is pontosan tudod rólam. Minden utamat jól tudod. Az egész életemet látod úgy, ahogy ezt más nem. Vajon ez alatt mit kell érteni, hogy ő látja az egész életünket úgy, ahogy más nem? A 4. vers megadja a választ. Azt mondja itt ki Dávid, hogy belelátsz a gondolataimba, és amikor még a nyelvemen sincs a szó, te már egészen érted azt, Uram. Nem látunk bele egymás gondolataiba. Nem tudjuk azt, hogy a másik ember mit gondol rólunk, mi ezt nem tudhatjuk. De Dávid azt mondja a lélek által, hogy az Isten belelát a gondolatainkba. Már akkor tudja, hogy mit akarunk tenni, amikor még a nyelvünkön sincs a szó. Ő már ezt pontosan tudja. Uram, belém látsz, hogy más emberekhez való viszonyomban milyen szándékok motiválnak. Miért keresek meg egy másik embert? Mit akarok én egy másik embertől? Amikor a másik ember én nem tudja, hogy én mit akarok tőle. Jó dolgokat, vagy rossz dolgokat, vagy hátsó szándékaim vannak. De Uram, te ezt tudod. Azt is tudod, mert te ismersz engem, hogy amikor téged megkereslek, bármilyen kérésemmel, akkor miért kereslek meg? Azért, hogy segíts rajtam, és miután segítettél, akkor köszönöm, nem kérek belőled, és aztán megint, ha baj van, akkor jövök. Te ezt pontosan tudod. Megint csak Pál apostol írja a zsidókhoz itt levél 4. fejezetének 13. versében, nincs olyan teremtmény, ami nyilvánvalóvá ne lenne előtte. Vagyis ő pontosan ismer bennünket. És akkor Dávid itt kimond egy óriási igazságot, amit úgy gondolok, mindegyikünknek nagyon meg kell szívlelnünk. Uram, ismered azt, amit én nem ismerek magamról. Hogy bizonyos élethelyzetekben mire is vagyok képes. Nem tudom, kedves táborozók, voltatok-e már úgy az életetek során, én sokszor, amikor belekerültem egy élethelyzetbe, meg is cselekedtem azt a dolgot, és akkor azt mondtam, hogy voltam erre képes. Hogy tudtam ilyet megtenni? Hogy tudtam ilyet mondani egy másik embernek? Hogy tudtam ennyire megbántani valakit? Vagy egyáltalán hogy voltam erre képes? Nem ismertem magam, hogy egy bizonyos élethelyzetbe, ha bekerülök, akkor ott meg tudok állni, vagy azonnal elbukok. Nem ismertem magam, hát buktam is jó nagyot. És aztán mi marad? A szégyen. Azt kéri Dávid az Úrtól, Uram, ismertess meg magammal, hogy bizonyos élethelyzetekben milyen vagyok. Vizsgálj meg engem, és ismersz, ismertess meg önmagammal, hogy tudjam is, hogy milyen vagyok valójában, mielőtt elkövetnék valami helyrehozhatatlan vétket. Segíts, Uram, megismerni önmagamat, segíts megelőzni a bajt.
nehogy késő legyen, és valami helytelen dolgot tegyek. Segíts, Uram, ezt megelőzni. Nehogy tönkre tegyem kellő önismeret hiányában magam és a környezetem életét. Uram, vizsgálj meg és ismertess meg önmagammal. Dávid egy úgynevezett preventív, vagyis egy megelőző intézkedés kér az Istentől, hogy ismertesse meg önmagával. De kedves táborozók, hogyan tudjuk magunkat megismerni Isten szemével? Francis Schaeffer, ez az ismert keresztény gondolkodó egy alkalommal azt mondta, hogy az ember egyszerre bűnös és csodálatos. Az ember egyszerre bűnös és csodálatos. Vajon ez alatt mit kell értenünk? Hát Mózes első könyve rögtön elénk tárja, hogy a bűneset után többek között az emberben a gondolkodó és az erkölcsi ítélő képességünk súlyosan eltorzult. Pál apostol így fogalmaz, hogy megvan fertőzve mind az elménk és mind a lelki ismeretünk, és ennek az a súlyos következménye, hogy az esetek többségében Sátán veszi át az irányítást az elménk fölött. Ő irányít bennünket, vagyis megvakítja az elménket, hogy ne lássunk tisztán, és ennek következtében nem annak látjuk magunkat, mint akik vagyunk. Nem tudunk reálisan látni, hogy kik is vagyunk valójában. Olyan ez, amikor esetleg régen, vagy talán most is elmentünk a Vidámparkba, és a Vidámparkon belül bemegyünk az elvarázsolt kastélyba, ott különböző tükrök vannak. Azokban a tükrökben nem látjuk reálisan magunkat, mert az egyik tükörben kövérnek, soványnak, vékonynak, szóval mindennek látjuk magunkat, de nem reálisan. Sajnos a bűneset után az értelmünk ugyanilyen. Nem tudjuk reálisan meglátni magunkat, hogy kik is vagyunk valójában. És ennek hatására vagy többnek képzeljük magunkat, mint akik vagyunk, vagy pedig sokkal, de sokkal kevesebbnek. Mindkét esetben az önbecsapás áldozataivá válunk. Mert az az ember, aki magát többnek képzeli magánál, büszke, és ezt a környezete számára ki is mutatja, büszke ember, nagyra vágyó, az érzéseit nem meri kimutatni. Mai korunk erről szól, hogy senki nem meri az érzéseit kimutatni, mert gyengeségnek tartja, hogyha én valakit szeretni akarok, és annak kimutatom az érzelmeimet, vagy büszke, nagyra vágyó, gőgös. Hát kedves táborozók, a beszélgetés alkalmával erre vissza lehet térni, de én úgy gondolom, és lehet velem nem egyetérteni, hogy ez az embertípus fél a világtól. Ezért nem meri annak mutatni magát, aki, és ezért többnek képzeli magát. Pilinszky János ezt így fogalmazta meg, hogy az emberek többsége álnéven éli az életét. Többnek, szebbnek, áldozatkészebbnek, igazabbnak mutatjuk magunkat, mint akik vagyunk, és akkor azt mondja Pilinszky, éppen ezért valódi nevük csak keveseknek van. Aztán ott van a másik oldal, és úgy gondolom, ez sokkal súlyosabb. Önmagunk leértékelése, alkalmatlanságának érzése, a kisebb rendűségi érzés. Amikor ez az embertípus azt mondja, hogy én senkinek nem kellek, semmit nem érek, csúnya vagyok, mindenki engem bánt, mindenki nekem akar rosszat, és aztán ebben az a súlyos ebben az állapotban, hogyha ezekkel a személyekkel kisgyermek koruk óta ezt el is hitetik. És ebben nőnek fel, hogy te semmit nem érsz, fiam, rád semmit nem lehet bízni, és amikor felnő, akkor kellő önértékelés hiányában egy nagy nullának képzeli magát. És akkor a kör zárul, és csak Magyarországon megközelítőleg 1 millióra tehető azoknak a száma, akik súlyos depresszív megbetegedésekben szenvednek. Mert nem tudja elfogadni magát. És folyamatosan ezt hangoztatják, hogy te senki és semmi vagy. A 139. Zsoltár szeretne megtanítani bennünket arról, hogy ne az emberektől tegyük függővé, hogy kik is vagyunk valójában. A legfontosabb az legyen számunkra, ahogy az Isten lát engem. Ne a mások véleményétől tegyen függővé, hogy én ki is vagyok valójában, mert akkor Sátán játékszerévé fogok válni. Egyik végletből a másikba fog taszítani engem.
amikor jót mondanak rólunk, jókat mondat Sátán rólunk másokkal, hogy így képzeljük magunkat többnek, mint akik vagyunk valójában. Becsap bennünket. Talán zárójelbe hadd jegyezzem meg Blaise Pascalnak, ennek a nagy gondolkodónak az egyik mondatát, aki azt mondta, ha minden egyes ember tudná azt, hogy mit mondanak a háta mögött, szóval 4 barát se lenne a világon. Vagyis Sátán belevisz bennünket abba, hogy érdekből jókat mondjanak rólunk. Aztán ott van a másik oldal, amikor beledöngöl a földbe minket, mert úgy formálja az embereket, hogy irigységből, haragból, rossz indulatból, rossz megvilágításba helyezzenek bennünket önmagunk és mások előtt. Dávid mit kér? Uram, mutasd meg, hogy én mennyit érek te előtted. Ne más emberek véleményétől tegyen függővé, hogy ki is vagyok. Pál apostol ezt így mondja a Római Levél 12. fejezetének 3. versében, hogy ne képzeljük magunkat többnek, de kevesebbnek se. Nagyon-nagyon fontos, de kevesebbnek se. Istentől kérdezzük meg, hogy aki megalkotott bennünket, aki létrehozott bennünket, hogy kik is vagyunk valójában az ő szemében. Egy ember, ha ezt megkérdezi Istentől, kivé válhat, ha megtanulja Isten szemével látni önmagát. Isten megmutatja nekünk, hogy nélküle, vagy így, vagy úgy, de be fogjuk csapni saját magunkat. Vagy többnek, vagy kevesebbnek képzeljük. De vele és mellette mivé válhatunk? Mit mond a Szentírás, hogy az Isten hogy tekint ránk emberekre? Csak néhány dolgot szeretnék felsorolni. Hát a legfontosabb, hogy nagyon szeret bennünket. Aztán fiává fogadott bennünket. Segít nekem. Isten elfogad engem úgy, ahogy vagyok. Tegnap hallottunk erről este egy előadást, hogy az Isten nem személyválogató. Ő úgy fogad el engem, ahogy vagyok. És hogyha én ezt elfogadom az Istentől, mert az igazmondó Isten mondja ezeket rólunk, aki soha nem csap be bennünket, és soha nem hazudik, akkor azt mondja, akkor békességetek lesz velem, ő nem kárhoztat bennünket, megbocsát számomra, nagyon-nagyon gyengéden szeret, és ami a legfontosabb, az Isten kimutatja felénk az érzelmeit. Ő nem titkolja el. Kimutatja felénk, hogy ő mennyire szeret bennünket, betölti minden szükségletünket, és kedves táborozók, mi a Bibliának a központi gondolata? Hogy az Isten mit tett értünk? Azt mondja, hogy odaadta az életét. Akkor kimutatja az érzelmeit? Akkor ha az Isten szemével látjuk önmagunkat, akkor ő segít nekünk azzá válnunk, akivé válhatunk, de nélküle tényleg csak semmik maradunk. Vagyis az Isten azt mondja, hogy rendkívül értékesnek tart bennünket, és vagyunk valaki az ő szemében. És ha mi ezt elfogadjuk az Istentől, ha megismerjük azt, hogy az Isten hogy gondolkodik rólunk, így már nem akarjuk másnak mutatni magunk, mint akik vagyunk valójában, de nem is engedjük majd lebecsülni magunkat. Mert megismertem azt, hogy ő hogy tekint rám, és Isten szemével látom magam, ezért se többnek, se kevesebbnek nem kell képzelnem magam, az ő szemében vagyok valaki, és ezt hangsúlyozni szeretném, akárki, akármit állít rólam. Mert nem az emberek véleményétől teszem majd ezt függővé, hanem az Istentől kérdezem meg. Az Isten szeret engem, nagyra becsül, értékel, gondja van rám, és terve van velem. Azt mondtam, hogy Francis Schaeffer ugye azt mondta, hogy az ember egyszerre bűnös és csodálatos. Ha így látom magam, akkor az ember milyen? Akkor már csodálatos. Ha az Isten szemével látom magam. Dávid itt ebben a Zsoltárában nem csak azt mondja ki, hogy Isten mennyire szeret minket, hogy mennyire értékesek vagyunk a szemében, hanem azt is kimondja, hogy a gondviselésével körülzár bennünket. Szeretném felolvasni az 5. és a 6. verset, és ez pedig a következőképpen szól.
Elől és hátul körülzártál engem, és fölöttem tartott kezedet. Csodálatos előttemet tudás, magasságos, nem érthetem azt. Kedves táborozók, mit ért az alatt itt Dávid király, hogy az Úr körülzárt bennünket? Szeretném felolvasni Jób könyve első fejezetének a 9. és a 10. versét, mert itt megadja a választ Jób, mit is jelent az, hogy az Úr körülzár bennünket, és vigyáz ránk. Jób könyve első fejezetében a 9. és a 10. vers így szól. Felelt pedig az Úr, Úrnak Sátán, és mondta, avagy ok nélkül féljé Jób az Istent, nem vettedé körülőt magát, házát és mindenét, ami van? Vagyis mit mond ki? Hogy ő körülvesz bennünket, körülveszi a házunkat, körülveszi mindenünket, amink van. Körülzár bennünket. Hát ez olyan, mint amikor nekünk van egy nagyon-nagyon becses kincsünk, vagy valami nagyon értékes dolgunk, és azt nagyon féltjük. És mondjuk betesszük a vitrínbe, bezárjuk azt a vitrint, vagyis minden környezeti hatástól óvjuk, mert nagyon fontos az a dolog számunkra. És mindentől óvjuk. Azt mondja itt Dávid király, hogy az Isten ugyanígy óv bennünket. Mivel nagyon értékesek vagyunk számára, ezért ő körülzár bennünket, és ő úgy szeret bennünket az ő körülzárása által, mint még senki a világon. Van egy nagyon kedves Biblia versem, ez Ézsaiás könyve 49. fejezetében szerepel a 14. versről a 16. versig, amikor Ézsaiás a bűnös emberi világból felhoz egy nagyon tragikus példát. Azt mondja itt ki a próféta, hogy sok esetben azt láthatjuk, hogy az anyák eldobják maguktól a gyermeküket. Meg azt is láthatjuk, hogy a gyermekek egy idő után megtagadják a szüleiket. Vagyis a családnak a szentsége az semmivé válik. És akkor az Úr azt mondja, ha ez meg is történik az emberi világban, én téged soha, de soha el nem hagylak, mert körülzártalak, és akkor azt mondja Ézsaiás, a markomba metszettelek fel téged. Annyira ismerlek, és annyira szeretlek. Egy gondolkodó így mondta, és ez nekem nagyon sokat jelentett, hogy az Isten úgy tud figyelni ránk, minthogyha ebben a világ mindenségben az egyes személyeken kívül senki nem lenne. Megközelítőleg hellyel közel 6 milliárd 300 millió ember él a Földön. Ha az a 6 milliárd 300 millió ember egyszerre imádkozna az Úrhoz, ő annyira hatalmas, hogy ő ezt képes lenne meghallgatni, és képes lenne az egyes emberekre úgy figyelni, mintha rajtuk kívül senki, de senki nem lenne ebbe az egész világ mindenségbe. És Dávid király, aki megírta ezt a Zsoltárt, ezt ő tapasztalatból tudta. Nyugodtan mondhatjuk, ez egy tapasztalati Zsoltár. Ha elolvassuk Dávid élettörténetét, akkor láthatjuk, hogy jó két évtizeden át mennyi minden történt ezzel az emberrel, micsoda megpróbáltatásokon és micsoda fájdalmakon ment keresztül, és akkor azt írja Dávid, hogy én tapasztalatból tudom, hogy Uram, te körülzártál engem, mindentől megvédtél. Értek megpróbáltatások, értek fájdalmak, értek szívet tépő fájdalmak az életben, de mégis körülzártál engem, és élek, mert te vagy az én teremtő Istenem. De vajon azt is mondja Dávid, hogy nem csak, hogy körülzártál engem, hanem fölöttem tartod a kezedet. Vajon ez alatt mit értett? Hát a 7. verstől szeretném felolvasni a 12. versig, mert erre is megadja a választ, hogy az Úr fölénk tartja az ő kezét. Azt olvasom a 7. verstől. Hová menjek a te lelked elől, és a te orcád elől hova fussak? Ha a mennybe hágok fel, ott vagy. Ha a Seolba vetek ágyat, ott is jelen vagy. Ha a hajnal szárnyaira kelnék, és a tenger túlsó szélére szállnék, ott is a te kezed vezérelne engem, és a te jobb kezed fogna engem. Ha azt mondom, a sötétség biztosan elborít engem, és a világosság körülöttem éjszaka lesz, a sötétség nem borít el előled, és fénylik az éjszaka, mint a nappal, a sötétség olyan, mint a világosság. Hát ezek csodálatos gondolatok, és ha a 7. verset hagy olvassam fel még egyszer. Hová menjek a te lelked elől, és a te orcád elől hova fussak?
Hát ez egy költői kérdés, a körülzártál kifejezés folytatása, hogy Isten mindenütt jelen van az ő lelke által. Mindenütt jelen van. Amikor Jézus Krisztus visszament a mennybe, akkor mit ígért a tanítványoknak és minden embernek, hogy elküldöm majd nektek ama szent lelket, ama vigasztalót, aki majd elvezérel titeket minden igazságra, és aki majd ott lesz veletek. Hát kedves táborozók, hogy ezt úgy még jobban elmélyüljön bennünk, néhány gondolatot szeretnék felolvasni ezzel kapcsolatosan. A kérdés, hová menjek a te színed elől, és a te orcád elől hova fussak, költői kérdés csupán. Azt érzékelteti, hogy Isten mindenütt jelen van. Dávid nem akart elmenekülni Isten jelenlétéből, azt akarta csak szemléltetni, hogy Isten szeme, azaz lelke, jelenléte mindenhová behatol, és mindenhova elkíséri az embert. Másrészt viszont szükséges, hogy mindenkor tudatában legyünk a következőknek. Soha nem vagyunk egyedül, van egy társunk, akár választjuk őt, akár nem. Emlékezzetek erre, hogy bárhol is vagytok, és bármit tesztek, Isten ott van. Minden szavatoknak és cselekedeteknek tanúja van a Szent, a bűngyűlölő Isten. Egyetlen szó, egyetlen cselekedet sem menekülhet el az ő végtelen lényének tekintete elől. Lehetséges, hogy emberi fülek nem hallják szavaidat, de a világ mindenség kormányzója igen. Olvas a szívedben, érzékeli még a belső felindulásodat, haragodat is, amivel akaratod keresztezésére válaszolsz magadban. A közönséges szavakat is hallja, a legmélyebb sötétségben és az egyedüllétben is ott van. Senki sem csalhatja meg Istent, senki nem menekülhet el a neki való számadás elől. Isten dicsősége számunkra felfoghatatlan, Isten királyi széke a mennyben van, de szent lelke által Isten mindenütt jelen van. És kérlek, figyeljétek a következő mondatot, pontosan ismeri, és személyesen érdeklődik kezének minden alkotása után. Vagyis itt mondja ki Dávid ezt a csodálatos dolgot, hogy nincs miért aggódnunk. Mert ő mindenhol elkísér bennünket, mindenhol jelen van, körülzár bennünket, és ismer bennünket. Dávidban ezek után még mélyebben ültetődött el az ember iránt Isten gondviselése, és én úgy gondolom, amit most szeretnék felolvasni a 13. verstől a 16. versig, ez ennek a Zsoltárnak a csúcspontja. Amikor Dávid visszaemlékezik mély hálával Istennek, mikortól fogva érvényesült a gondviselése és a körülzárása az ő életében. A 13. verstől olvasom a 16. versig. Bizony te alkottad veseimet, te takargattál engem anyám méhében, magasztallak, hogy csodálatosan megkülönböztettél, csodálatosak a te cselekedeteid, és jól tudja ezt az én lelkem. Nem volt elrejtve előtted az én csontom, mikor titokban formáltattam és idomítattam, mint egy a föld mélyében. Látták szemeid az én alaktalan testemet, és könyvedbe ezek mind be voltak írva, a napok is, melyeken formáltatni fognak, holott egy sem volt még meg közülük. Jeremiás próféta ugyanezt mondja ki az első fejezetének az 5. versében, hogy az Úr már akkor körülfogott bennünket az ő gondviselésében, amikor csak az anyamében formáltattunk. Azt mondja, én már akkor ismertelek titeket, amikor az anyamében formáltattatok. Szeretném még felolvasni, hogy Dávid király szintén a 22. Zsoltárában mit mond erről a 10. és a 11. versében. Mert te hoztál ki engem anyám méhéből, és te biztattál engem anyámnak emlőin. Születésem óta te gondod voltam, anyám méhétől fogva te voltál Istenem. Csodálatosak ezek a gondolatok? Hogy már a születésünktől fogva az Úr gondot visel rólunk. Azt mondja Dávid, hogy te már akkor ismertél, amikor még a szüleim gondolatában sem voltam. Anyám méhétől fogva gondot viselsz rólam. Ügyeled csecsemő koromtól fogva mind a mai napig az ülésemet, a felkelésemet, az egész életemet. Vagyis folyamatosan gondot viselsz rólam. A te kezed munkája vagyok, és már akkor
gondomat viselted, amikor én még nem is tudtam, hogy te vagy az én teremtő Istenem. Már akkor a gondomat viselted, és azt mondja, te takargattál engem anyám méhétől fogva. De hogyha ő takargatott bennünket anyánk méhétől fogva, és ő már akkor ismert, amikor az anyamében formáltattunk, akkor a Szentírásnak a következő csodálatos tanítása a predesztináció. Ugye a predesztináció egy latin kifejezés, és magyarra lefordítva annyit jelent, hogy az Isten előre látja a dolgainkat, és ismer bennünket, és hogyha ismer bennünket, akkor anyánk méhétől fogva egy tervet készített minden egyes emberre vonatkozóan, már az idők kezdete előtt, hogy minden, de minden dolog, ami itt bennünket ér, örömök is, meg rettenetes nagy fájdalmak is, ami javunkat fogják szolgálni akkor, amit így mond ki Pál apostol, és ez volt az életem első Biblia verse, amit megismertem, a Római Levél 8. fejezetének 28. verse, hogy akik az Istent szeretik, azoknak itt a földön minden a javukat szolgálja. A terv része. A terv része. Hogy minden dolgot úgy alakít az életünkbe, hogy még a látszólag rossz dolgok is, amik érnek bennünket az életben, mivel anyánk méhétől fogva ismer, a javunkat fogja szolgálni. Szeretném megkérdezni tőletek, hogyha ezt komolyan elhisszük, lehet ennél nagyobb örömhír? Hogy bármi ér bennünket itt az földön, bárki bármit mond rólunk, vagy bárki okoz nekünk iszonyatos nagy fájdalmakat, ha én az Istent szeretem, akkor minden az én javamat fogja szolgálni. Vagyis az életemben nem a véletlen, meg nem a sors, meg nem az emberek gonoszsága, hanem az Isten gondviselése történik. Ha az ő kezét fogom, bármi történik velem, bármi. Később örülni fogok neki. Kedves hallgatók, szeretnék egy versből idézni az egyik legkedvesebb versem, és pontosan ide tartozik. Babits Mihály megírta a Zsoltár Férfi Hangra című versét, és csak néhány gondolatot hagy idézzek ebből. Azt mondja Babits, tudod, érted, történnek mindenek itt a földön, miért búsulsz? Még a madárka tolla se hull ki, még az ég se remeg úgy, hogy közben Isten rád ne gondolna. Te érted alkotott földet, tengert, eget, hogy örömet okozzon. Te érted szerezte az alkonyt, a hajnalt, mindent. Neked kevert sorsot, örömet, bánatot, hogy gazdag legyen a lelked. Minden háborút, minden betegséget, minden fájdalmat, lelkedre mért öltön gyanánt. Csodálatos kifejezés. Azt mondja, öltön gyanánt. Akkor felveszünk egy ruhát, és az a ruha se nem kicsi, se nem nagy ránk, az pont jóra, pont jól nézünk ki abba a ruhába. És az Úr mit mond? Hogy a fájdalmakat, az örömöket csak annyit engedett meg, amennyit el tudunk hordozni. Öltön gyanánt ránk mérte ezeket. Azt mondja Babits, eleve elosztott számodra mindent, mert érted történnek mindenek, miért búsulsz? Pál apostol azt mondja a korintusi hívőknek, hogy minden ti érettetek van itt a földön. A fájdalmak is, az örömek is, mert akik az Istent szeretik, azoknak minden javukra van. Nincs rossz dolog az életükben. Szeretnék felolvasni ezzel kapcsolatosan egy idézetet, ezt is nagyon-nagyon szeretem, és nagyon sokszor elolvastam. Amikor olyan volt a lelkem, akkor nagyon sokszor elolvastam, és nagyon sokat segített, és ez így szól. Minden, ami velünk történik, a körülményeink és élményeink összefüggésben van Isten tervével. Isten enged meg mindent, hogy formáljon, alakítson, alkalmassá tegyen szándékának végrehajtására. Próbák és csalódások, sebek, amelyeket ellenségeink és barátaink ejtettek rajtunk, az élet viszontagságai és megpróbáltatásai, a bajok, csapások, szívet tépő fájdalmak és veszteségek mind Isten eszközei,
amelyek előkészítenek minket Isten szándékának betöltésére. Öröklött tulajdonságaink, szerzett képességeink mind tőle származnak, és az a rendeltetésük, hogy Isten tervének megvalósítására használjuk fel valamennyit. Nincs okunk tehát lehangoltságra vagy csüggedésre. Istennek gondja van ránk, és mindennek, ami velünk történik, célja és helye van Isten tervében. Hogy megszépül az életben minden, ha hisszük ezt? Napjainkat fény ragyogja be, életünk erőtől duzzadó, lelkesedéstől fűtött lesz. Akik elfogadják azt a hatalmas igazságot, hogy az Úr már akkor ismert bennünket, amikor az anyamében formáltattunk, körülzárt bennünket, az ő lelke által mindenütt ott van, ismer bennünket, akkor történhetnek velünk olyan dolgok itt a Földön, amitől végérvényesen elesünk, és nem kelünk fel. Bárki bármit tehet velünk. Később meg fogjuk köszönni az Úrnak, ha szeretjük őt. És akkor Dávid azt mondja ki, ha én így megismertem az Istent, akkor nekem egy dolgom van. Szeretném felolvasni a 17. és a 18. verset. És nékem milyen kedvesek a te gondolataid, ó Isten, mi nagyoknak annak summája. Számlálgatom őket, többek a fövénynél, felserkenek, és mégis veled vagyok. Mit mond ki, hogy nekem milyen kedvesek, Uram, most már a te gondolataid? Ha én a te beszédedből, a te írásodból így megismertelek téged, hogy ennyire értékes vagyok a szemedben, ennyire gyengéden szeretsz engem, ennyire reménységgel töltesz el az élet viszontagságai közepette, akkor azt mondja Dávid, hogy akkor nekem egy dolgom van, hogy az életben a legfontosabbak számomra a te beszédeid legyenek. Legfontosabb az legyen számomra, hogy tekintesz rám. Ne más emberek véleményétől tegyen függővé az életem. Mert tudom, hogy a te beszéded által, ha ezek kedvesek lesznek számomra, kapcsolatba tudok kerülni te veled. És azt mondja, és mindennyikünknek ezt tanácsolja Dávid, hogy a te gondolatod legyen egyedül irányadó számomra, hogy te minek tekintesz engem. És kedves táborozók, ezek után ebben a Zsoltárban első olvasásra egy óriási ellenmondást vélünk felfedezni, de csak első olvasásra. Mert az a Dávid király, aki ilyen csodálatosan bemutatja előttünk az Isten jóságát és törődését, egyszerűen elragadtatja magát egy gondolatra. És ezt nekünk pontosan kell tudni, hogy ez alatt mit értett Dávid király. A 19. verstől szeretném felolvasni a 22. versig. Vaj, ha elveszteni Isten a gonoszt, vérszopó emberek, fussatok el tőlem, akik gonoszul szólnak felőled, és nevedet hiába veszik fel a te ellenségeid. Ne gyűlöljem, Uram, a téged gyűlölőket, az ellened lázadókat ne utáljam. Teljes gyűlölettel gyűlölöm őket, ellenségeimé lettek. Hát ez egy nagy ellentmondás, nem? Hogyha így megismeri az Isten szeretetét, akkor most azt mondja Dávid, hogy gyűlölni kell az embereket? Hogy Isten, te is gyűlöld az embereket? Itt Dávid egy nagyon fontos törvényszerűséget mond ki, amit mindegyikünknek meg kell szívlelnünk. Mert sajnos tisztelet a kivételnek, de az esetek többségében hajlamosak vagyunk mi is megítélgetni az embereket. Azt mondja ki Dávid, hogy Uram, az embereknek a gonoszságát és a bűneiket gyűlöld. Az embereket ne. Itt a bűn gyűlöletéről van szó, mert Isten mit mond ki? Hogy a bűnös embert szánja, de a bűnt gyűlöli. És Uram, az emberekben a bűnt gyűlöld, de az embereket próbáld megmenteni. És azokról beszél Dávid itt, akik tudatosan szembeszállnak az Istennel, akik nem akarják meglátni az Isten felénk irányuló szeretetét. Uram, ezeknek az embereknek az életében gyűlöld a bűnt, de a bűnösöket szeretni kell és szánni. Nem azt mondja Dávid, hogy a bűnös ember gyűlölni kell, mert akkor teljes ellentmondásba kerülne. És azt mondja Dávid, Uram,
nekem se lehet örök életem, ha én azonosulok ezekkel az emberekkel. Ha nem ítélem el ezeknek az embereknek a cselekedeteit. Ha én azonosulok ezekkel a cselekedetekkel, nekem sem lehet örök életem. Vagyis, Uram, nekem az legyen a legfontosabb számomra, hogy te milyen vagy. Téged kövesselek, akkor te meg tudsz menteni engem attól, hogy bűnöket kövessek el. Nekünk a legfontosabb az legyen az életünkben, amit szintén Babits ír le egy másik versében, a Pszichoanalízis Krisztiána című versében, hogy nekünk föl kell úgy kiáltanunk, hogy Krisztus Urunk, segíts meg. Ha mi úgy felkiáltunk, hogy Krisztus Urunk, segíts meg, akkor sohasem fogjuk azt mondani, hogy én gyűlölöm a másik embert. Itt a bűnök gyűlöletéről van szó. És mivel zárul ez a Zsoltár? Nézzük meg a 23. verstől a 24. versig. Vizsgálj meg engem, ó Isten, ismerd meg szívemet, próbálj meg engem, és ismerd meg gondolataimat. Lásd meg, ha van-e nálam a gonoszságnak valamilyen útja, és vezérelj engem az örökkévalóság útján. Vagyis mit kér Dávid, mire tér meg én vissza? Lásd meg, van-e nálam a gonoszságnak valamilyen útja. Kedves táborozók, meggyőződésem, hogy igazából a próbákban ismerjük meg magunkat, hogy kik is vagyunk valójában, és milyen az Isten iránt való szeretetünk. Hogyha valami nagy próba, valami nagy megpróbáltatás ér bennünket, valami nagy fájdalom, mind testi és lelki vonatkozásában, itt tudjuk igazából lemérni, hogy milyen is az Istennel a kapcsolatunk. Dávid mit mond? Hagylássak magamba, hogy van-e bennem a gonoszságnak valamilyen útja. Uram, add a próbákat, hogy ismerjem meg magam. Van számomra egy nagyon kedves gondolata Simone Weilnek, ennek a francia filozófusnőnek, aki azt mondta, hogy az igazi Isten szeretetünket úgy tudjuk lemérni, hogyha a jó dolgok és a rossz dolgok egyforma hálát sugallnak az Isten irányába. Ha én nem csak akkor szeretem az Istent, amikor jó dolgok történnek velem, ha én el tudom tőle fogadni a látszólag rossz dolgokat is, annak fényében, hogy minden ti érettetek van itt a Földön, és semmi olyan dolog nem történik, ha az Istent szeretitek, hogy az később ne a javatokat szolgálná. Uram, ismertess meg, van-e bennem valami olyan dolog, ami megakadályoz engem, hogy az örök életbe jussak? És akkor itt egy nagyon fontos gondolat van. Uram, ha én a másikban meglátom a rosszat, de magamban nem, na ezt akadályozd meg. Hajlamosak vagyunk meglátni a másikban a rosszat? Hajlamosak vagyunk kritizálni a másik embert? Úgy gondolom, sajnos igen. De sokszor nem látunk magunkban, és azt gondoljuk, hogy szinte mi tökéletesek vagyunk. És Dávid mit kér? Ha én a másik emberben meglátom a rosszat, akkor szeretettel mondjam el neki, segítő szándékkal, de ugyanúgy lássam ezt meg magamban is. Kedves hallgatók, ez a Zsoltár az emberi befelé nézésnek a legmélyebb tárházait nyújtja felénk. Egy keresztény ember, ha igazán keresztény, akkor nem a hagyományaira, nem a neveltetésére, nem az ösztöneire épít az önmegismerésében, hanem az Isten dolgaira. Egyedül az Isten személyében lássa meg, hogy ő kicsoda valójában. Hogy az Isten hogy tekint ránk, mert egyedül a jó Istenhez való viszonyunkban ismerhetjük meg magunkat, kik is vagyunk valójában. Isten hogy vigyáz ránk, mit jelent azt, hogy ő körülzár bennünket, mit jelent azt, hogy a lelke által mindenütt ott van, mit jelent azt, hogy semmi nem történik velünk véletlenül, mindennek helye és célja van az Isten tervében, és mit jelent azt, hogy ő minden sejtünket ismeri. Minden szándékunk nyitott ő előtte. Ha én ezt az Istent ismerem meg, akkor egyszerűen nem tudok elcsüggedni. Mert én tudom, hogy egy olyan Istenem van, aki az életét adta értem. Pál apostol ezt így mondta el a római keresztényeknek a 8. fejezetének a 32. versében, hogy az Isten a legnagyobbat, Jézus Krisztust odaadta mi érettünk. Akkor mi módon ne ajándékozna már mindent oda?
ha már a legnagyobbat Jézust odaadta, akkor a többi csekéség, hát kérjük el tőle. A 139. Zsoltárban ez egy csodálatos imádság Dávid részéről, hogy ő hogy megismerte az Istent, és az Isten hogy válaszolt neki, hogy ő mennyire figyel rá, és mennyire a gondviselő szeretetével folyamatosan körbefogja az élet minden körülményei közepette. Kedves táborozók, ennyit szerettem volna szólni a mai alkalommal a 139. Zsoltárról. Én arra kérnélek benneteket, hogy olvassuk el még jó párszor ezt a Zsoltárt, és tényleg úgy önmagunk számára is fedezzük fel, hogy egy-egy bibliavers mögött micsoda mélységek vannak, mennyire felfedi előttünk azt, hogy az Isten hogy tekint ránk, és akkor tényleg el fogjuk tudni mondani azt,

Látom, az ömében fiúk vagytok, és így még inkább aktualitása van annak, amit mondani szeretnék nektek. És egy kicsit a saját tapasztalataimon is átszűrve mondanám. Tudjátok, minket fiúkat a harciasság jellemez, biztos nem kell nektek mondani, a saját bőrötökön is érzitek, hogy elemi erejű késztetés van bennünk, hogy a magunk igazát akár kis verekedéssel is érvényre juttassuk, és emiatt szeretnék egy történetet elmondani nektek.

Egy kisfiú hazajött az iskolából, és haragosan ledobta a táskáját, és szemrehányással illette az anyukáját, hogy anyu, most volt utoljára az, hogy én szót fogadtam neked, mert azt mondtad, hogy nem szabad visszavágni, és nem szabad az engemért sérelmeket megtorolni, hát én ezt tovább nem viselem. Ma engem a Robi szájon vágott, és én nem adtam vissza, és ezt én nagyon nehezen éltem meg, mert nagyon szívesen visszaadtam volna. Hát az anyukája elbeszélgetett ezzel a kisfiúval, nevezzük Lacinak, és mondta neki a Biblia alapján, hogy az Isten világában az az erős, aki megfékezi a maga indulatait, aki nem üt vissza. Ugye Jézus Krisztus úgy tanított bennünket, hogy ha valaki téged arcul üt, jobb felől tartsd oda a másik arcodat is. Azt mondják az emberek úgy általában a világban, hogy ez a gyengeség jele, a gyávaság jele. És amikor a legközelebbi alkalommal az iskolában ez a két fiú megint találkozott, akkor a másik fiú, aki pofon ütötte ezt a mi történetünk hősét, ismét próbálkozott, és amikor nem ütött vissza, mondjuk Laci, akkor azt mondta, hogy te gyáva vagy, egy gyáva kukac vagy, veled nem foglalkozom, te nem vagy méltó arra se, hogy ide jár közénk. És hát ez a kisfiút ugyancsak elkeserítette, de emlékezett az anyukája szavára, és arra, amit anyukája mondott, hogy ha téged valaki megbánt, akkor azzal mutassad ki, hogy te külön vagy nála, egyrészt, hogy nem ütöd vissza, nem torolod meg, nem érezteted vele, hogy te most ilyen sérelmet szenvedtél, hanem keresd az alkalmat, hogy amikor lehetőség nyílik, akkor te segíts rajta. És történt egy ilyen eset, éppen kapóra jött két héttel később, torna órán, nem a tornaterembe mentek, hanem uszodába. És ennek a Robi gyereknek volt egy vízhatlan órája, ami ott hancurozás közben leoldódott a kezéről, és benne maradt az uszoda vizében. És amikor erről a többiek értesültek, akkor Laci visszament, fölhozta a víz alól az órát, és visszaadta. És ezt nem tudta a Robi hova tenni. Én pimasz voltam vele, meg is ütöttem, és ő mégis a segítségemre sietett. Én biztos nem tudtam volna felhozni az órát 2 méter mélyről, ez a Laci mégiscsak külön gyerek, mint én, rendes gyerek. Hát, bocsánatot kérek tőle inkább. Meg is történt a bocsánatkérés, és barátok lettek. Leegyszerűsítve. Biztos volt egy bizonyos összeszokási folyamat, de a lényeg, barátok lettek. És ami az én személyes tapasztalatommal kapcsolódik ehhez a témához, az az, hogy ugye mi fiúk, bocsánat a lányok, biztos átéltek hasonlót, bennünk ez a megtorlásra irányuló késztetés, ez sokkal erősebb, mint a lányokban. És annak idején engem is ez jellemzett. Szóval, ha engem bántottak, én kerestem az alkalmat, hogy megtoroljam. És amikor aztán édesanyámnak a szeretetét, meg azt a sok jó akaratot, amit rám árasztott, tapasztaltam, hát nem fogok én intőt hozni az iskolából csak azért, hogy én eleget szerezzek, eleget tegyek a magam belső elvárásainak. Aztán volt egy további késztetés is, amikor az ember mondjuk sportolni jár, a többiek meg nem, akkor egyfajta erőfölény is megjelenik, és hát az pedig még szánalmasabb, hogy én a magam erőfölényét a másik ellenében érvényesítsem. Úgyhogy jó Isten szép lassan leszoktatott engem erről. És így elmondhatom, hogy ez a történet, ez igaz, ez működőképes, és szívből kívánom, hogy ti is tapasztaljátok a magatok bőrén, a magatok tapasztalataiban, amikor iskolában, vagy ahol éppen más gyerekekkel találkoztok. Legyetek ti a legerősebbek azáltal, hogy szelidek maradtok, hogy alázatosak és segítőkészek maradtok, és a többiek fel fognak nézni rátok, megbecsülnek, keresik majd a barátságotokat. Segítsenek bennektek a Jóisten. Kedves testvéreim, hadd mondjam el, hogy amikor itt Zugligetben felállok ígért hirdetni, mindig van bennem egy kis szorongás. Mert nem tudom, hogy majd hogyan értelmezitek.
Persze próbálom túltenni magam azon, hogy hogyan értelmezitek. Hát úgy gondolom, hogy az én hivatásom az, hogy az ígét hitelesen szólaltassam meg, függetlenül attól, hogy ki hogyan reagál és ki hogyan minősíti. De azért nem tudom én se teljesen felszabadult szívvel túltenni magam ezen az érzésen. Ma is van bennem egy ilyen érzés, főleg azon a háttéren, hogy ugye felolvassuk ma a jelölő bizottság javaslatának az eredményét. Hallottam már testvérgyűlésen hozzászólásaitokból így kezdődő mondatokat, hogy igaz, hogy az igehirdetésben ez és ez hangzott el, de és akkor bekövetkezett ez egy azzal nem éppen kompatibilis megnyilatkozás. Hát remélem, hogy most az ígére fogunk koncentrálni, és az íge a benne lévő teremtő erőnél fogva a mi tudatunkat, a mi gondolkodásmódunkat majd a mennyeihez igazítja. Nem tudom, hogy amikor ígét hallgatunk, gondolunk-e arra, hogy az íge, ami elhangzik a szószéken, vagy ha a Bibliából olvassuk, az Isten teremtő erejétől áthatott íge. Az jellemzi a deféle ígéket, a Szentírás minden kijelentését, hogy mindazt, amit ígéret, vagy támogató segítség formájában megfogalmaz, azt, ha valaki befogadja, a benne rejlő teremtő erőnél fogva véghez is viszi. És aztán elgondolkodtam azon, hogy miért van a Bibliában olyan sok gyógyításról szóló történet, hát éppen ezért. Mert meg kell értenünk és meg kell tanulnunk azt, hogy az Isten ígéjében erő van, hatalom van. Nem csupán elméleti igazságokat képvisel, nem csupán intellektuális élményt akar nyújtani azáltal, hogy a mennyei gondolkodás igazság tartalmát közvetíti, hanem erőt és hatalmat akar adni ahhoz, hogy ha valaki befogadja, akkor az életében véghez vigye mindazt, amit megfogalmaz. És ezért írja Ellen White azt, hogy ha valaki bűntől való szabadulásért könyörög, akkor míg más esetekben az Isten talán nem azonnal és nem úgy felel az imádságra, hogy az ember számítana rá vagy elvárná, ha bűntől való szabadulásért könyörög, akkor minden esetben azonnal felel. És kivált képen való alkalom ehhez az úrvacsora. Egy további White idézettel is szeretném ezt megtetézni, ez így hangzik. Onnan tudom, hogy Isten egy bűnt megbocsát, hogy azt el is veszi. Mert annak bizonysága, hogy velem megutáltatta azt a bűnt, hogy szembefordított azzal a bűnnel, és én valóban azonosítva magam az isteni értékrenddel, magam is elhatárolódtam attól, ennek bizonysága, hogyha segítségül hívom az Úr nevét és belé kapaszkodom, azt elveszi. Ezért az úrvacsorában az előkészítő prédikációnak az a jellegzetessége és funkciója, hogy segítséget nyújtson nekünk mindabban, ami itt történik. Négy igei gondolatot szeretnék egymással párhuzamba állítva elétek tárni. Rövid, tőmondatos, vázlatos formában. Az egyikre gyakran hivatkoztam már, ezt csak az ismétlés kedvéért és jegyében mondanám, Péter apostol első levele arról beszél, így tesz bizonyságot, János első levele, arról beszél, hogy onnan tudjuk, hogy nekünk közösségünk van az Istennel, a közösségünk van egymással. Az úrvacsora a közösséget állítja helyre, a lábmosás szereztet és ígéi között így olvassuk, ha meg nem moslak, semmi között sincs én hozzám, tehát a lábmosás testvér és testvér közösségét hivatott helyreállítani. Ennek előfeltétele, hogy az Istennel való közösség helyreálljon, mert a lábmosás formális cselekménnyé válik, ha az Istennel való közösségjutás nélkül próbáljuk ezt a dolgot rendezni, viszont onnan tudom, hogy közösségem van az Istennel, hogy készséget mutatok a másikkal való feltétlen közösségre.
ha az utóbbi nem valósul meg, az előbbi kérdésessé válik. Ez az egyik, amit szeretnék ilyen axiomatikus jelleggel elétek tárni. A másik a Korintus beliekhez írott második levélben található, ez sokak nagyon kedvenc ige szakasza, az enyém is. Így kezdődik a 14. versben, tehát a Korintus beliekhez írott második levél 5. fejezetének 14. versében, mert a Krisztusnak szerelme szorongat minket. Ez a motiváció, ez a kiinduló pont, ebből táplálkozik és fakad mindaz, ami ezt követi. Úgy vélekedvén, hogyha egy meghalt mindenkiért, tehát mindazok meghaltak, azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek ezután nem maguknak éljenek, hanem annak, aki érettük meghalt és feltámadott. Ebben úgy burkoltan, rejtett formában benne van az a gondolat, hogy a Krisztus szorongató szerelmet ez képes-e engem arra, hogy önmagammal szembeforduljak, hogy aki én voltam, azzal többé ne kelljen számolnia se nekem magamnak, se a közösségnek, mert hogy az meghalt. A Krisztus halála és az abban megnyilatkozó isteni szeretet képesítő hatalom arra, hogy én az én óemberemet, az én régi élet szerint való óemberemet halálra adjam. Ez minden keresztség alapvetése, az úrvacsorában pedig ez a döntésünk kap ismételt megerősítést. Azért mondja Péternek Krisztus, hogy aki egyszer megfürdött, visszautalás a keresztségre, annak már csak a lábait kell megmosni. Mit fejez ki a keresztség? Úgy folytatja ebben a gondolatmenetben, hogy azért mi ezentúl senkit sem ismerünk test szerint, sőt, ha ismertük is Krisztus test szerint, de már többé nem ismerjük, azért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. A régiek elmúltak, újjá lett minden. Tehát a Krisztus szorongató szeretete képesítő hatalom arra, hogy én hátat fordítsak annak a valakinek, aki voltam, hogy annak minden meznyilatkozásától, mindenféle ösztönzésétől, belső késztetésétől elhatároljam magam, mert hogy a Krisztus szorongató szeretetébe kapaszkodva én más életet akarok élni, új életet. Azt akarom, hogy a régiek elmúljanak, és újjá legyen minden. És ezért szeretnék egy példát említeni, ennek összefüggéseit egy kicsit foghatóvá tenni. Azt mondja a Biblia, amikor a halál állapotáról beszél, hogy a halott embernek gerjedezései, tervei, elképzelései azon a napon, amikor meghal, vele együtt sírba szállnak. A keresztség ezt fejezi ki. Aki én voltam, indulataimmal, vágyaimmal, törekvéseimmel együtt, a hullám sírba kerülök. És aki előkerül onnan, aki Krisztussal együtt meghal, és Krisztussal együtt támad fel, az új teremtés. Az a krisztusi értékrenddel, a krisztusi gondolkodásmóddal közösséget vállalni akaró, és azt a gyakorlatban kivitelezni akaró emberré válik. Ha a halál halál, akkor mindaz, ami az én énemhez kötődik, az ott marad a szándékom, a vágyaim, a törekvéseim szerint. Ezért én többé olyan mondatot nem kezdek, amiben az én központi szerepet kap. Önér, önbecslés, önsajnálat, ezek úgy elmaradnak. Mert hogy az halott, akkor meg nincs sajnálata, nincs önbecslése. Szóval ezek a dolgok akkor odavalók, hogy helyettük a Krisztus éljen. De ez a gondolatmenet folytatódik, és erre tenném a hangsúlyt, mert a durvacsorával összefüggésben ez a hangsúlyos. Mindez pedig Istentől van, aki minket magával megbékéltetett a Jézus Krisztus által, és aki nékünk adta a békéltetés szolgálatát. Tud-e a békétlen ember békéltetni? Ezt csak úgy mellesleg jegyzem meg. Minthogy Isten volt az, aki Krisztusban megbékéltette magával a világot, nem tulajdonítván nékik az ő bűneiket, ránk bízta a békéltetés ígéjét. Azért bízta ránk Isten a békéltetés igéjét, mert Krisztusban az Isten megbékéltetett magával. Aki keresztény, annak a szívében békesség él. Az más emberré lett.
Ott a régiek elmúltak, újjá lett minden. Ott a Krisztus lakozik. És amikor mi úrvacsorát szeretnénk venni, akkor az átmeneti időre belőlünk kiköltötött Krisztust várjuk vissza. Valakik befogadják őt, ez az úrvacsora lényege. Hazatérjünk azért, mint tékozló fiak, hogy ezután érvényes legyen ránk nézve az atya mondása, fiam, te mindenkor én velem vagy. Mert hogy megromlott a közösség. Tehát azt mondja a Biblia, hogy ha én megbékéltem az Istennel, akkor alkalmas vagyok, képes vagyok a békéltetés szolgálatára. Nem vagyok alkalmas a békéltetés szolgálatára, ha velem az úrvacsorában ez a csoda nem következik be. Krisztusért járván tehát követségben, mintha Isten kérne mi általunk, Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel, mert aki bűnt nem ismert, az Isten bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Ahogy a Biblia egyéb kijelentései kapcsán is tapasztalhattuk, ez a rendkívül tömör megfogalmazás a kereszténység lényege. Amikor én gyülekezetbe jövök, én hihetetlen békesség utáni vágyódással jövök. Szóval mindig abban a hitben és reménységben jövök ide, hogy itt a szívemet az én hittestvéreim körében majd betölti a békesség. És tapasztalom mindazt, amit ez az íge egy keresztény gyülekezettel, egy keresztény közösséggel összefüggésben kifejezésre juttat. És ez a békesség független a jelenlévők viselkedésétől. Ha én Krisztussal megbékéltem, ha az Isten engem önmagával megbékéltetett, akkor fölrobbanhat körülöttem a világ. Az én szívemben akkor is békesség fog élni. Mert nem az a fontos, hogy a környezetem hogyan reagál, hanem az a fontos, hogy én megbékéltem-e az Istennel, vagy sem. Hogy helyreállt a közösség Isten és közöttem, vagy sem. És hogyha ez helyreállt, akkor a hátamon lehet fát vágni. Szemem serebben. Ezeket azért mondom, mert hogy ezek ilyen axiomatikus jellegű megfogalmazások a Bibliában, ilyen egyenletbe tömörített igazságok, és éppen ezért gondoltam arra, hogy egy kevésbé értett ígét is most már ezek hátterén elétek hoznék. Nekem annak idején, amikor ezt úgy halványan kezdtem megérteni, nagyon sok bátorítást nyújtott. Ez az Efézus beliekhez írott levél második fejezetében található, és ott a 12. verstől. Abban az időben Krisztus nélkül valók voltatok, Izrael társaságától idegenek, és az ígéret szövetségeitől távol valók. Reménységetek nem volt, és Isten nélkül valók voltatok a világon. Ez egy definíció, és úgy gondolom, hogy a mi keresztség előtti állapotunkra ez igaz és jellemző volt. Most pedig Krisztus Jézusban ti, kik egykor távol voltatok, közel valókká lettetek a Krisztus vére által, mert ő a mi békességünk, itt van a kapcsolódási pont, aki egyé tette mind a kettőt. Figyeljétek meg, hogy a nemzetséget dőlbetűvel van, tehát az eredetiben nem szerepel. Egyé tette a kettőt. És ha a szöveg összefüggést tovább vizsgáljuk, akkor nyilvánvalóvá lesz, hogy ki ez a kettő. Isten és ember. És ebből vezeti le azt a későbbiekben, hogy zsidó és pogány között is a krisztusi áldozat egységet teremtett. De ha Isten és ember egysége megvalósul, akkor az alaphangja és az alaptétele jelen van minden olyan gyógyulási folyamatnak, ahol emberek között korábban békétlenség élt, oda beköltözik, és ott megjelenik a gyógyulás, a békesség. Mi tehát a mi békességünk alapja? Azt mondja, ő a mi békességünk, ki egyétette mind a kettőt, és lerontotta a közbevetett választófalat. Ember és ember között lerontja a választófalat az, ha Krisztus és köztem ledül a választófal. És ezért központi gondolata az úrvacsorának a közösség, ha meg nem most semmi közünk,
Ha viszont megmos, akkor vele közösségre kerülünk, közösségbe kerülünk. Ebből pedig az következik, hogy egyé teszi a különböző nézeteket valló, különböző véleményen lévő és különböző nemzetiségből származó embereket is. Amiből nem következik az, hogy mindenben egyetértenek, de megjelenik a békességre jutás készsége, a megbékélni akarás készsége. És ez egy kiindulási pont, egy alaphang, egy olyan tényező, ami alapvetése lehet minden keresztény kapcsolatnak. Folytatnám. Az ellenségeskedést az ő testében, a parancsolatoknak tételekben való törvényét eltörölvén, hogy ama kettőt egy emberré teremtse ő magában, békességet szerezvén. És hogy megbékéltesse az Istennel mind a kettőt egy testben a keresztfa által, megölvén ezen az ellenségeskedést. Ennek van egy párhuzamos szakasza a Kolossi levélben, ahol azt mondja, hogy eltörölte az ellenünk való kézírást, az ellenünk szóló kézírást. Az ellenünk szóló kézírás a görögben keirográfón és adós levél magyarra fordítva. Nem a ceremoniális törvény, adós levél, és azzal teremt Isten békességet, hogy a mi adós levelünket magára vállalja. Az adós levelet annak idején úgy tették érvénytelenni, hogy átszegezték, vagy elszakították. Krisztus magára vette, és a keresztfára vitte a mi adós levelünket, és ennek az a hivatása, hogy békességet teremtsen. Ezt az adós levelet átszakították, amikor Krisztust keresztre feszítették, és ezzel létrejött a békesség alapja. És itt erről beszél. Erről a gondolatról szól ez a szakasz. Eljövén békességet hirdetett néktek a távolvalóknak és a közelvalóknak. Mi tehát ennek a lényege? Az a lényege, hogy Krisztus eljött, felvállalta a mi emberi természetünket, és ezzel önmagában egyesítette az emberit és az Istenit, azért, hogy békességet szerezzen. Felvállalta a mi létformánkat, és ezzel nyilvánvalóvá akarta tenni azt, hogy ő velünk emberekkel valóságos, tartalmas, igazi közösséget akar létrehozni a keresztfa által, mert erre hivatott. És az ellenségeskedést, az egyiket, mert két ellenségeskedésről beszél a Biblia, az egyiket ezáltal megsemmisítette. A bennünk Istennel szembeni ellenséges viszonyulást, a távolságtartásra való készséget, a rejtőzködést. Az úrvacsorában, vagy a keresztségben Isten és ember egymásra találásáról van szó. Ez a keresztfa által valósággal létrejön, mert Krisztus a mi adós levelünket is magára vállalta. Nyilvánvalóvá tette az Istennek abbéli szándékát, hogy neki fáj az elveszett, és hogy velünk emberekkel a mi érdekünkben közösséget akar alkotni. A közösség a bizalom megteremtésén alapul, és a bizalmat a keresztfa hozta létre, és ezután, miután a mi adós levelünket megsemmisítette, miután nyilvánvalóvá tette, hogy örökkévaló szeretettel szeret minket, ezért a bizalom vélhetően helyreáll, és a bizalom létrejötte után magától értetődő természetességgel kellene létrejönni a közösségnek, Isten és ember között. De Isten és ember helyreállított közösségéből szükségszerűen fakad a másikkal való közösség. A kettő soha el nem választható, egymástól nem függetleníthető. Nem vagyok közösségben az Istennel, ha nem vagyok közösségben a másikkal, vagy legalábbis ebbéli készségemet nem teszem napnál világosabbá és egyértelműbbé. És akkor már csak egy lezáró gondolatot említenék, ez azóta kedvenc ígém, amióta egyszer a Boda Laci testvérünk idézte, ez pedig a római levél 15. fejezetében található. Így olvasnám, a 15. fejezet 5. versétől. A békességnek, tűrésnek és vigasztalásnak Istene pedig adja néktek, hogy ugyanazon indulat legyen bennetek egymás iránt, Krisztus Jézus szerint.
hogy egy szívvel, egy szájjal dicsőítsétek az Istent, és a mi Urunk Jézus Krisztusnak atyát. Azért fogadjátok be egymást, miképpen a Krisztus is befogadott minket az Isten dicsőségére. Én szívből kívánom, hogy az úrvacsora ezt a tapasztalatot ajándékozza, vagy legalábbis ajánlja fel mindannyiunknak, hogy akik befogadják, akik élnek ezzel, azok élhessenek általa. Én úgy szeretném, hogyha ez a hetedik vers különös hangsúlyt kapna ma. Azért fogadjátok be egymást, miképpen Krisztus is befogadott minket az Isten dicsőségére. Ha mondjuk én megjelennék a menny kapuja előtt, így, ahogy vagyok, hát nem valószínű, hogy befogadnának. Vagy megjelennék valahol el nem bukott világ, mondjuk egy félelső kis bolygóján, ahol tiszta égi lények laknak ebben a lelki toprongyos állapotban, hát, hogy is mondjam, visszás érzéseket keltenék minden bizonnyal. Krisztus nem idegenkedett tőlünk. Nem idegenkedett tőlünk akkor, amikor ellenségei voltunk, amikor az ellenségeskedésnek meg annyi kifejezési formát adtunk. A Krisztus befogadott. Befogadta a rongyaiban visszatérő, tékozló fiút, akit akkoriban még csak az éhség vitt haza. De amikor az Isten szeretete és jó akarata megnyilatkozott az atya magatartásán keresztül, amikor ezt a toprongyos, koszos, áporodott szagú fiatalembert magához ölelte és csókolgatta, akkor ebben a fiúban megroppant valami. És már nem az éhség vezérelte, és nem az éhség miatt akart az atyai ház belső javaiban ismételten részesedni, akkor már csak egy dolog érdekelte. Az a valaki, aki elé sietett, aki ölelgette, aki csókolgatta. És az úrvacsora efféle hazatéréseket kínál, ilyen lehetőségeket kínál. Ezért fogadjuk be egymást, hiszen az Isten is befogadott minket.

Kedves testvéreim, alámosás ígét olvasom, szíveskedjetek fennállva hallgatni. A húsvét ünnepe előtt pedig tudván Jézus, hogy eljött az ő órája, hogy átmenjen a világból az atyához, mivel szerette az övéit a világon, mindvégig szerette őket. Tudván Jézus, hogy az atya mindent hatalmába adott néki, és hogy az Istentől jött, és az Istenhez megy. Felkelt a vacsorától, levette a felső ruháját, és egy kendőt vévén körülkötötte magát. Aztán vizet töltött a medencébe, és kezdte mosni a tanítványok lábait, és megtörleni a kendővel, amelyel körül volt kötve. Ment azért Simon Péterhez, és az mondta néki, Uram, te mosod én meg az én lábaimat? Felelt Jézus, és mondta néki, amit én cselekszem, te azt most nem érted, de ezután majd megérted. Mondta néki Péter, az én lábaimat nem mosod meg soha. Felelt néki Jézus, ha meg nem moslak téged, semmi között sincs én hozzám. Mondta néki Simon Péter, Uram, ne csak lábaimat, hanem kezeimet és fejemet is. Mondta néki Jézus, aki megfürdött, nincs másra szüksége, mint a lábait megmosni, különben egészen tiszta. Mikor azért megmosta azoknak lábait, és a felső ruháját felvette, ura leülvén mondta nékik, értitek-e, hogy mit cselekedtem veletek? Ti engem így hívtok, Mester és Uram, és jól mondjátok, mert az vagyok. Azért, ha én az Úr és a Mester megmostam a ti lábaitokat, néktek is meg kell mosnotok egymás lábait. Mert példát adtam néktek, hogy amiképpen én cselekedtem veletek, ti is akképpen cselekedjetek. Bizony, bizony mondom néktek, a szolga nem nagyobb az uránál, sem a követ nem nagyobb annál, aki azt küldte. Ha tudjátok ezeket, boldogok lesztek, ha cselekszitek ezeket. A Jóisten ajándékozzon meg mindannyiunkat ezzel a boldogsággal. Foglaljunk helyet. Kérném a diakonus testvéreket, hogy szíveskedjenek a szolgálatokat megkezdeni. Mi pedig, akik visszamaradunk, énekeljünk, és pedig a 363-as számú éneket keressük ki először.

0: Ez a gyülekezet, olvasom a kenyér szereztetőség igéjét, kérem a gyülekezet álljon fel. Mert én az Úrtól vettem, amit néktek előttökben is adtam, hogy azon az éjszakán, amelyen elárultaték, vette a kenyeret. És hálákat adván megtörte, és ezt mondta. Vegyétek és egyétek, ez az én testem, mely kéretetek megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, míg eljövend. Akik tudunk, boruljunk le, és mondjunk hálát a kenyérért.
1: Istenünk, édesatyánk, hálás szívvel köszönjük néked, hogy szabadulást szereztél. Köszönjük, Istenünk, hogy nem riasztott vissza, ami elidegenedett, irányodban ellenséges magatartást tanúsító lényünk, hanem te, ami szívtelen, elutasító magatartásunk ellenére is vállaltad a kereszthalált, vállaltad, hogy ide jöjj közénk, hogy itt meggyalázzanak, megcsúfoljanak, leköpjenek, csak azért, hogy kimutasd azt az örök béke szándékot, amellyel viseltetsz irántunk. Urunk, köszönjük ezt a szeretetet, és köszönjük az ebben rejlő átalakító hatalmat, hogy ez a szeretet képes értéket teremteni abban, amire irányul, ha befogadják. Urunk, köszönjük, hogy most is e szeretettől vezérelve kerestél meg bennünket. Köszönjük, hogy lemostad a mi lábainkat a másik testvér közreműködésével, és köszönjük, Istenünk, hogy közünk lehet most hozzád, hiszen a közbevetett válaszfal, a bűn, az ellenségeskedés megszűnt. Urunk, Istenünk, segíts, hogy most, amikor majd a kenyeret magunkhoz vesszük, akkor tedd egészen személyesen, mi a tudatvilágunkban, a mi belső lényünkben a megváltást. Attól, hogy tudatosuljon bennünk, hogy te úgy szeretted ezt a világot, hogy a te egyszülött fiadat értünk is odaadtad volna, ha mi lettünk volna egyedül az eltévejedettek. Urunk, segíts, kérünk, hogy ez a személyes szeretet gyógyítson bennünket tovább, hogy mint ötvös és ezüst tisztogató, kiírtsad belőlünk a szeretet hatalmával mindazt, ami elválaszt tőled, és ami alkalmatlanná tesz a te országodra, vele való közösségre. Urunk, segíts, kérünk, áld meg a kenyeret, és segíts, kérünk, hogy a jelképen túl magával, a valósággal szembesülhessünk. Amen. Amen. És az Úr karja kinek jelentetett meg? Felnőtt, mint egy veszőszál ő előtte, és mint gyökér a száraz földből. Nem volt néki alakja és ékessége, és néztünk rá, de nem volt ábrázata kívánatos. Utált, és az emberektől elhagyott volt. Fájdalmak férfia és betegség ismerője. Mint akél orszánkat elrejtjük, utált volt, és nem gondoltunk vele. Pedig betegségeinket ő viselte, és fájdalmainkat hordozta. És mi azt hittük, hogy ostoroztatik, verettetik és kínoztatik Istentől. És ő megsebesítetett bűneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért. Békességünknek büntetése rajta van, és az ő sebeivel gyógyulunk meg. Uram, hallgasd meg az én szómat, legyenek füleid figyelmetesek könyörgő szavamra. Ha a bűnöket számon tartod, Uram, Uram, kicsoda maradhat meg, hiszen te nálad van a bocsánat, hogy féljenek téged. Várom az Urat, várja az én lelkem, és bízom az ő ígéretében. Várja lelkem az Urat jobban, mint az őrök a reggelt. Az őrök a reggelt. Bízál, Izrael, az Úrban, mert az Úrnál van a kegyelem, és bőséges nála a szabadítás. Meg is szabadítja Izraelt minden ő bűn.
0: És hálákat adván, ad azoknak ezt mondván, igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem, az új szövetségnek vére, amely sokakért kiontatik bűnöknek bocsánatára. Mondom pedig néktek, hogy mostantól fogva nem iszom a szőlőtőkének ebből a terméséből mind a manapig, amikor újra iszom azt veletek az én atyámnak országában. Ismét hajtsuk meg térdeinket, és mondjunk hálát a pohárért. Édesatyánk, örökkévaló Istenünk, ami szeretett megváltunk nemében, újból meghajtottuk egész lényünket a te szent orcád előtt. Adulunk, hogy mi mindig a te áldozatodhoz, mi alázattal és tisztelettel forduljunk, mert drága árat fizettél minden egyes ember megváltásáért. Köszönjük, Urunk, hogy a te véred, amely a Golgotán folyt, az bűntörlő vér, az megtisztító vér, az kegyelmi vér, amely alkalmassá tesz bennünket újból a megmosásra, a megtisztulásra, a veled való közösségre. Köszönjük, drága Jézusunk, hogy újból és újból, időről időre felkínálod a te megbocsátó szeretetedet, kegyelmedet, és annyi bűneinktől újból és újból meg akarsz mosni, tisztítani bennünket, hogy így újból létrejöjjön a szeretet közösség kapcsolat te veled, mint az élet forrásával, hogy újból belőled táplálkozunk, újból élő vízhez jussunk, amely megújítja életünket, megújítja lelkünket, amely valóban új életet fakaszt mások áldására, gyógyulására és neved dicsőségére. Urunk, köszönjük a mai ige hirdetést is, hogy újból arra intesz bennünket, hogy a szeretet hatalma gyógyít, a szeretet hatalma befogad, a szeretet hatalma megbocsájt, ha mi elvárjuk, hogy te, alkotó és megváltó szerető Istenünk, eltöröld a mi álnokságunkat, bűnünk sokaságát, akkor te is elvárod, hogy úgy, ahogy te befogadsz minket, mi is fogadjuk be egymást, és bocsássunk meg egymásnak. Urunk, ebbe a hitbe, ebbe a reménységbe jövünk te hozzád, hogy elkövetkezendő időben létrejön az egység, a szeretet megnyilatkozása, hogy szívünk, lelkünk egy lesz úgy, mint a tanítványoknak a felházban. És ha talán nem is jutnánk el erre az állapotra, onnan könyörgünk az imádkozás, a könyörgés lelkét. Önts ki mindannyiunk lelkére, hogy valóban egyé tudjunk forrni, hogy művedet, küldetésünket ezen a földön be tudjuk fejezni, hogy te minél hamarabb visszatérhess az ég felhőiben, a te megváltott, véreden megvásárolt gyermekeidért és örökségedért. Köszönjük, hogy te itt voltál most is, és a bűntől való szabadulás áldott örömével ajándékoztál meg mindannyiunkat. Dicsérjük, magasztaljuk, szent nevedet megváltunk. Amen.

Ismeretlen szerző, nem ejt hibát. Németből fordította Turmezei Erzsébet. Ha különösnek, rejtelmesnek látszanak Isten útai, ha gondok örvényébe vesznek szívem legdrágább vágyai, ha borúsan búcsúzni készül a nap, mely csak gyötrelmet ád, egyben békülhetek meg végül, hogy Isten sosem ejt hibát. Ha tervei igen magasak, s irgalma kútja mély nekem, ha a támaszok mind inognak, ha nincs erő, nincs türelem, s tekintetem sehol célt nem lát, vaksötét, könnyes éjjen át, egy szikrácska hit vallja mégis, hogy Isten sosem ejt hibát. És ha szívem megoldhatatlan kérdéseknek betege lett, mert elkezd kételkedni abban, hogy Isten útja szeretet, minden elfáradt sóvárgásom békén kezébe tehetem, s elsuttoghatom könnyek közt is, ő nem ejt hibát sohasem. Azért csend szívem, engedd múlni a földi múló életet, majd a fényben látni, ámulni kezdesz, mindig jól vezetett. Ha a legdrágábbat kívánja, a legsötétebb éjjel át menekülj a bizonyosságba, hogy Isten sosem ejt hibát.

Pilinszky János, az ember itt. Az ember itt kevés a szeretetre. Elég, ha hálás legbelül ezért azért, egy szóval mindenért. Valójában két szó, mit ismerek, bűn és imádság két szavát. Az egyik hozzám tartozik, a másik elhelyezhetetlen. Sokszor érezzük, alig-alig tudunk szeretni, és legalább ugyanannyiszor kellene éreznünk, hogy alig-alig vagyunk méltók a szeretetre. Pilinszky János rövid verse, mely 12 évi elhallgatása után tört fel belőle és jelent meg a Szálkák című kötetében, azzal a kereshetlen és meglepő, a költők őszinteségétől is alig megszokott megállapítással kezdődik, hogy az ember itt kevés a szeretetre. Micsoda sor, micsoda kijelentés ez? Milyen egyszerű nyelvtanilag, szinte kopáran egyszerű, és mégis milyen fölkavaró. Kevesek vagyunk arra is, hogy szeretni tudjunk, de kevéssé vagyunk méltók is arra, hogy szeressenek. A szeretet nagy szó. Túl magas kifejezés, az élet nem ér föl hozzá. Jó esetben előszobája a hála fogadhat bennünket. Itt is teli találat a költő jellemzése, a hála valóban a szeretetnek legfontosabb előkészítése, a legelemibb, legegyszerűbb szeretet, amely nélkül persze nincsen több, nincs a nagyobb sem. És mire utal a hála? Arra, hogy a szeretetet legfőképpen kapjuk. Valakitől naponta részesülünk belőle, elvesszük. Ezért azért talán tudatosítjuk is, hogy hálát kell adnunk. Valójában mindenért hálásnak kellene lennünk. Az emberi dolgokban, mondotta egy francia író, nem is nagyon beszélhetünk adásról, legfeljebb továbbadásról. S továbbadni is csak azt tud, aki hálás azért, amit kapott, és amit, ha jót akar a másiknak, tovább kell adnia neki. Három sorban ismét benne az egész világ, de itt jön a vers második fele, az utolsó négy sor. A költő személyes önvallomással indít. Valójában két szó, mit ismerek, bűn és imádság két szavát. A bűn a szeretet gátja, hatalmas gát, mi előttünk és bennünk magaslik. Az egyik hozik.

Szeretettel köszöntöm minden kedves a vendégünket a mai a egészségnap utolsó előadásán. Kicsit sajnálom, hogy a ilyen előre haladott időben, órában jövünk csak össze. De ez most így sikerült, és ma tulajdonképpen az lesz a legfőbb témánk, hogy mi a tennivaló, ha valaki szembesül azzal, hogy ő vagy a család valamelyik tagja, vagy a rokonság ismerősei közül valaki azzal a diagnózissal találkozik, hogy hát rák. Ugye, tehát itt különböző módszerek vannak itt Magyarországon is, hogy az orvostudomány hogyan közli a beteggel, hogy tumoros megbetegedése van. Az egyik ilyen kicsit viccesebb változatát egy fél éve mondta az egyik beteg, hogy bemegy a páciens a jó ismerős orvoshoz, és az orvos kérdezi tőle, te milyen csillagjelben születtél? Azt mondja, hát már nem emlékszem pontosan, mit mondott, talán szűzet mondod, vagy valami is, mert azt mondja az orvos, tévedés, rák. Úgyhogy amikor a diagnózist közölni kellett vele, szóval ezek eléggé necces közlési technikák, na de inkább azt tapasztalom, hogy az orvosok a stádiumtól függően, tehát attól függően, hogy milyen állapotban van a beteg, sokszor azt választják, hogy nem mondják meg a betegnek, hogy milyen az állapota. És én úgy gondolom, hogy ha nem mondják meg, hogy mi van, vagy ha a család úgy gondolja, hogy nincs értelme elmondani, akkor ez kvázi már azt jelenti, hogy a környezet az illetőnek az elvesztésével kibékült, és már is előre el is temette. Minden egyéb erőfeszítés, hogy akkor megkeresnek természetgyógyászt, orvost, gyógyítót, szellemgyógyítót, akárkit, mit tudom én még kit, az már csak a lelkiismeret megnyugtatása céljából történik. Egy beteg nem tud gyógyulni, ha maga nem akar gyógyulni, és nem tudja, hogy kell gyógyulni. Ezért szeretnék ma felvázolni azt, hogy mit kellene tenni, milyen lépéseket kellene, hogy tegyen az illető, amikor szembesül azzal, hogy a diagnózis az ő esetében rák. Mi a teendő? Az alcím, azt úgy írtam, hogy utak és tévutak. Valószínűleg egy kicsit többet fogok az utakkal foglalkozni, mint a tévutakkal. A fölösleges fáradozásnak tartom túlzottan sokat a tévutakkal foglalkozni, ezt majd úgy menet közben. Az mai előadásnak a célja a következő, hogy legyen jól informált. Vagy legalább alakuljon ki az a tudat önökben, hogyha netán egyszer bekövetkezik ez a szituáció, hogy a szembe ülő orvos azt mondja, hogy sajnálattal közölnöm kell önnel, hogy azt a csomót, amit találtunk, az sajnos rosszindulatú volt. Nos, ha ilyesmit tapasztal, vagy ilyeneket kell hallani, akkor azt szeretném, hogy önben, önökben kialakuljon az, hogy egy ilyen kioldhatatlan szomjúság alakuljon ki, hogy minél több információ. Erről a betegségről konkrétan, amelytől állítólag az illető majd szenved, és egyáltalán a kezelésekkel kapcsolatosan is. És ez nem olyan egyszerű dolog, jól informált lenni a mai időben. Mert amint az előbb említettem, sokan elhesegetik a betegséget, nem foglalkoznak, míg betegek nem lesznek. Amikor majd betegek, akkor sokszor az orvostudomány vagy a család nem engedi, hogy az illető információkhoz jusson. Aztán az is nagyon lényeges, hogy talán az előadás következtében az illetőben alakuljon ki az a kíváncsiság, vagy az eltökéltség, hogy a legújabb kutatási eredményeket, a rákutatásnak a legújabb fejleményeket próbáljon összegyűjteni. Aztán az is egy nagyon lényeges cél, hogy a saját megbetegedést tényleg megismerni. Tehát az, hogy most akut
mielőtt leukémia van, vagy limfóma, tehát egy ilyen AML, egy AML, vagy egy CML, vagy krónikus, vagy mit tudom én, tudja is, hogy mit ír le az orvos, milyen betegség ez. Hogy tudjon, és ez a lényeg a végén, a megfelelő, tudatos döntéseket hozni. Tehát az előadásnak az a célja, hogy a rákbeteg a végén helyesen tudjon dönteni. Mert persze vannak olyan szituációk, amikor a beteg föl kell, hogy mérje, vagy mérlegelnie kell, hogy megéri-e a befektetés. Ha egy beteg azzal szembesül, mert nagyon későn vették észre a betegséget, ő maga nem figyelt önmagára, és szembesül azzal, hogy már az egész hasa tele van tumoros szövettel, és minden emberi számítás szerint ezzel már nincs mit csinálni, akkor a betegnek már nem kell hiú ábrándokban bízni. Nem? Akkor lehet, hogy már igazán akkor az lenne, akkor talán még azok a napok, hetek, a hónapok, amelyek talán még hátra vannak, azzal kellene töltse, hogy a családdal legyen, és azt az életet éljen, amit mindig élni akart, és hogy lelki értelemben rendbe jöjjön. De ezek személyes döntések, és ezt senki más nem tudja önök helyet hozni. Amikor élet és halálról van szó, senki nem dönthet önök helyet. Legalább az emberi életről alkotott véleményem szerint én úgy gondolom, hogy mindenki saját maga kell, hogy döntsön, afelőtt, hogy egészségben vagy nem egészségben legyen. Hoppa. No, először nagy léptekben egy néhány gondolatot, hogy mit kellene csinálni. Először talán meg kellene érteni, hogy milyen pillérei vannak a rákbetegségnek. Tehát a négy pillérét kell megérteni. Utána meg kell érteni, mi a tumor, tehát itt van, tehát meg kell érteni, mi a tumor, mi a rákos megbetegedés, különben nem érti, mivel kell küzdeni, és főleg hogyan. Ha valaki, nem tudom, próbáltak-e már egy sötét szobában egy ellenséggel szemben, hogy mondjam, harcot vívni. Tegyük fel, hogy az ellenségnek még egy ilyen éjjellátó készüléke van a fején, a szemén. Ő látja önt, de ön nem látja őt. Tehát akkor lesz ebből valami normális harc? Vagy ha valaki beköti az ön szemét, és akkor most tessék, most kell valaki ellen, vagy valakit meg kell keresni egy szobában, meg fogja találni? Nem. Tapogatóz a sötétben. És ha nem tudja, hogy mi a betegség, nem tudja, hogy mivel van dolga, akkor nem is fogja tudni, hogy hogyan kell küzdeni ellene. Vagy egyáltalán mit kellene lépni. Utána, és ez itt most konkrétan a rákbetegekre vonatkozik, utána tényleg le kellene ülni az orvosával, és a lehetőleg legjobb ortodox kezelést kapni. Ez nem azt jelenti, hogy én azt mondom, hogy minden jellegű ortodox kezelést kell igénybe venni, vagy minden esetben, de vannak olyan esetek, amikor igenis célszerű egy műtétet, és hát, hogy mondjam, akár egy kemoterápiát is elfogadni, amikor erre szükség van. Vannak szituációk, amikor én is azt mondom, hogy igen, most ezt kell csinálni. De sose úgy, hogy csak ezt. És itt ugye már elválnak az utak, a hivatalos orvostudomány is köztem, hiszen sokszor azt mondják, hogy csak és kizárólag műtét, szike, kemo. Ez a, mármint, nem, elnézést, szike, kemo, sugár, ez a három. És ma már ugye ez a három nem egészen igaz, mert most már kiegészítő kezelések vannak. Tehát nagyon modern antitestkezelések, immunrendszert stimuláló kezelések, tehát sok minden van. Igazságtalan lennék, ha azt mondom, hogy az ortodox orvostudomány csak ezt a hármat használja, de volumenben mondhatnánk nyugodtan, hogy 95%-ban ezt a hármat. És végül, és ez a lényeg, és ezért beszélek én önökhöz, végül konzultálni kellene egy alternatív terapeutával. Tehát olyas valakivel, aki egy kicsit ismeri a területet, nem is egy kicsit, és aki meg tudja mondani, hogy mit lehetne ezek után most megtenni. Mit lehet, vagy mit, hogyan tud segíteni esetleg az előző három pontnak a megértésében, esetleg olyan információkat tud nyújtani, hogy az orvosával való beszélgetésben jobban legyen felkészülve, hogy értse meg jobban, hogy milyen kezelésekről van szó.
Tudnélik, az onkológiai gyakorlat körülbelül 3 és 7 perc között. Per beteg. Tehát amikor szembesül a beteg azzal, hogy rákbeteg, és az onkológus meg kell, hogy mondja neki, hogy mi van, ez a kezelés van, és kész. És aki ebből a keretből ki akar törni, az hogy mondjam, számíthat kellemetlenségekre. Olyasmit is hallottam, hogy kérdezős beteg, aki már túl feszítette úgymondván az időkeretet, szinte kitesékelték a rendelőből, illetve üvöltött az onkológus vele, hogy nem már, hogy ennyit kérdezem, nem már, hogy én döntöm el itt, hogy mi lesz és mi nem. Ha nem tetszik, mehet. Szóval ilyenek. Tehát sok minden történik. Lehet, hogy ez egy kicsit a mi országunknak a sajátossága, de az igazság az, hogy ha önök jól felkészült állapotban mennek egy rendelőbe, egy orvos elé, akkor az orvos is máshogyan fog beszélni önnel. Elsőként egy alternatív terapeuta meg tudja mondani, hogy a kiegészítő terápiák milyenek. Tehát amelyeket az ortodox kezelés mellett alkalmazhat, minden további nélkül, amelyek mondjuk segítenek egy kemoterápiának a mellékhatás csökkentésében, mit lehet tenni, milyen vitaminokat lehet szedni, milyen anyagokat kellene szedni, hogy esetleg az ortodox kezelésnek a hatékonyságát lehessen növelni. Talán tetszenek még emlékezni az előző alkalommal tartottam egy előadást, amikor arról beszéltem, hogy akár egy E-vitamin vagy egy C-vitaminnak a megfelelő dózisú adagolását növelheti egyes kemoterápiáknak a hatékonysági fokát az 50%-ról a 100%-ra, vagy a 92-97%-ra. Tehát akár megduplázódhat tulajdonképpen a kemoterápiáknak a sejtölő kapacitása, hogyha a megfelelő mennyiségű, dózisú és az adminisztráció, illetve az alkalmazásnak a technikájára vonatkozó megfelelő kezelést kap. Aztán van egy másik, hogy étrend. Ugye ez az étrend kérdés, az is nagyon sokszor egy vita téma. Az onkológusok közül egyre többen foglalkoznak ezzel a témával, például az Országos Onkológiai Intézetben már bio élelmiszert tálalnak, de igaz, hogy az adag még mindig kicsi, kevés is van, stb. Most ebben nem megyünk bele, nem akarok minősíteni, és hát ott is azért sok a hús, meg sok az állati termék, sok a tejtermék, sok az állati fehérje, tehát szerkezetileg még nem történt semmi, de legalább a minőségben próbálnak már valamit tenni. De egy megfelelő étrendet beállítani, ez is nagyon lényeges kérdés, és végül egy alternatív vagy integratív onkológiai tanácsadó, alternatív tanácsadó segíthet abban is, hogy egy komplett csomagot ajánljon, hogy mit kellene egyes betegségek esetén, miket kellene alkalmazni. Más-más az esetét, leukémia, limfóma esetén, mint például egy tumorrák, egy vastagbéltumor, vagy egy mellrák esetén. Tehát egészen más-más kezelésekre, kiegészítő kezelésekre van szükség. És hogy persze az még hozzátartozik, hogy ilyenkor hányadik stádiumban van, és stb. A ráknak a 4 pillére kicsit a WHO-ra visszamegy, tehát a világgazdasági, nem a világgazdasági, világegészségügyi intézményre visszavezethető. Ők azt mondták, hogy a tumorok, itt vannak a számok, a tumoroknak a fele helytelen táplálkozásra visszavezethetők, 25% toxikus anyagokra, és 25% fertőzések, gyulladások és egyebekre visszavezethető. Na most ez egy kicsit olyan nagyon felszínes megközelítés, mert azért itt a lelki okok nincsenek benne, és ezért azt mondom a rák 4 pillére, mert ezt a 3 pillért ezt a WHO szolgáltatja, és ezek a számok megvannak. Mondjuk a nehezen meghatározható, hogy hány százalék mögött áll valami mentális lelki ok, de mindegy, nem annyira a számok számítanak itt most, hogy hány százalék, mert ugye ez nem az a lényeg, hanem azonosítsuk azokat a pilléreket, amelyeken a rák nyugszik. Tudnélik, ezek a területek felelősek a rák kialakulásaiért. Tehát még egyszer mondom, a táplálkozás, a toxinok, amelyek a tisztálkodószerek, kozmetikumok által, táplálkozás által, környezetszennyezés által bekerülnek a szervezetünkbe,
És a szervezeten belül levő gyulladások, fertőzések, legyen ezek toxoplazma, legyen ez parazita, legyen ezek vírusok, baktériumok, gombák, mindegy, ezek a fertőzések ugyanúgy felelősek lehetnek a rákért, és ekközben nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy azért nagyon komoly mértékben akár egy pszichés terhelés minimum a kiváltó oka, de sokszor tulajdonképpen az eredete is egy rákbetegségnek. Itt van egy nagyon aranyos történet, Dr. Contreras, aki Mexikóban az egyik legfőbb alternatív gyógyítója, akinek van egy klinika, a Reménység Oázisa, az a klinikának a neve, és elmesélte egy orvosi, nem egy orvosi, hanem egy ilyen alternatív kongresszuson, elmesélte az esetet, hogy bejött egy hölgy, akinek mellrákja volt, és együtt a férjével bejöttek, és Dr. Contreras kérdezett valamit a nőtől, és a férj válaszolt. Aztán megint kérdezett valamit, és megint a férj válaszolt. Ez körülbelül negyed órán keresztül így ment. Erre föl Dr. Contreras fölállította a férfit, azt mondta, hogy most szépen üljön be az autóba, és utazon szépen haza, egészen az USA-ba, egészen ahonnan jöttek. A hölgy itt maradt, kezelni fogjuk, meg fogjuk gyógyítani, de ön most szépen menjen haza. Udvariasan, de határozottan, úgymondván haza parancsolta a férjét. És tulajdonképpen csak az volt, hogy ez a nő soha nem tudott önmaga lenni, mert mindig ott volt valaki a nyakán, ez a házastársa volt. És ez persze egy drasztikus eset volt, de 6 hét elteltével csak kvázi azt csináltak, Dr. Contreras semmi más nem csinált, nem adott neki semmilyen kezelést. Csak annyit, hogy minden nap lelki tanácsadásban részesítette. Minden nap valaki leült vele, és lelkizett vele egy jót. És 6 hét elteltével a tumor eltűnt. Hát ez nem semmi. Nem azt mondom, hogy minden mellrák ilyen eredetű, vagy ilyen jellegű, de bizony vannak. Most Contreras elég nagy ágyú, hogy ő ilyeneket megengedheti magának, hogy ilyen határozott felállás vagy kiállást tanúsít, de bizony vannak olyan dolgok, amikor az ember nem tud belülről olyan életet élni, mint amilyet szeretne, mert ilyen vagy olyan korlátja van. És ez adott esetben egy hosszú élet után akár egy tumorhoz vezethet. Ennek van biokémiai hatása, ezt most erre nem térünk ki. Foglalkozunk egy pillanatra a táplálkozással. Miért fontos az okokkal foglalkozni? Ugye, tehát itt a ráknak a 4 pilléréről beszéltünk, mit mondtunk? Tudják még? Táplálkozás, toxinok, fertőzések, gyulladások és a lelki élet. Ugye? Tehát ez a 4 pillér. Most miért foglalkozunk az okokkal? Miért nem a gyógykezeléssel? Miért megyünk vissza a történelemben? Személy szerint van nekem egy mondat a fejemben, ez úgy hangzik, Ellen White egyszer ezt írt az egyik könyvében, a Nagyorvos lábnyomában című könyvében, azt mondta, hogy betegség esetén ki kell deríteni, hogy mi a betegség oka, a betegség okát megszüntetni, új szokásokat megtanulni, és a természet segíteni, vagy a természetet támogatni a tisztátalanságok eltávolításában. Ez véleményem szerint tökéletes és egészséges tudomány. Mert mindegyik tényezőt a maga megfelelő súlyával kezeli. Kezeli az okokat, kezeli az életmód fontosságát, tehát a szokásrendszer, tehát azt, amit mi rendszeresen tesszük, ahol szív, gondolat benne van, és foglalkozik a testtel is, mert azt mondja, hogy a test önműködő és öngyógyító, öntisztító, de azért ez adott esetben már nem lesz elég, tehát hozzá is kell segíteni. Tehát én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó mondat, és ezért foglalkozunk egy kicsit az okokkal. És itt följön az okoknál mindig az, hogy genetika, ugye? Ismerik a genetika kérdését. Följön a kérdés mellrák esetén, és a családban volt már mellrák? Hát igen, anyukámnak is volt. Aha. Igen, a nagynényémnek is volt. Aha. Ja, igen, és hát a nővéremnek is. Aha, hát az genetika. Nem tehet semmit.
biztos, hogy rákos lesz. Ez egészen odaig megy egyes orvosok részéről, hogy javasolják egyes hölgyeknek, hogy előzetesen, tehát preventív módon vetessék le a mellüket. Nem tudom, hallották meg ilyesmit? Ugye? Egyre többen azt javasolják, orvosok, a nőknek, hogy mivel genetikailag erre és arra van úgymondván kárhoztatva, a genetika ezt vagy azt mondja, akkor tessék levágatni a mellett. Én mondjuk nem vagyok egészen biztos benne, hogyha az orvos, ennek az orvosnak mondjuk fordított esetben javasolnának az ő nemi szervek leszerelését, előzetes leszerelését, hogy ő ebben beleegyezne. Nem vagyok egészen biztos benne, ez most egy kicsit viccesen hangzik, de ezek gondoljanak bele. Ez önmagában is már egy véleményem szerint egy gaztett, de teljes mértékben figyelmen kívül hagyja ezeket a számokat. Nézzünk csak meg, hogy 50 évvel ezelőtt a genetikai hajlammal rendelkező emberek 40%-a kapta meg a betegséget, a mai modern életmód és környezet következtében ez a szám 70%. A gén az ugyanaz maradt. A genetikai hajlam nem lett erősebb, de az életmód rosszabb. És ugyanazzal a genetikai hajlammal rendelkező ember, aki 50 évvel ezelőtt 10 esetből 4 beleestek ebbe a dologba, ma 10 esetből 7. Miért? Hát mert máshogyan élünk. De ezt a különbséget vissza lehetne fordítani. Sőt, vannak, akik azt mondják, hogy még ezt a 40%-ot is lehet megszüntetni. Tudnélik, a gén az úgy viszonyul a betegséghez, mint egy töltény a puskában. Ha nem húzza meg a ravaszt, hol marad a töltény? A puskában. És az új, tehát a legújabb génkutatás azt mondja, egyértelműen azt mondja, hogy a táplálkozás határozza meg azt, hogy milyen géneket érvényesít meg a szervezet. Ugye a gének arra valók, hogy különböző fehérjeket építsünk. Ez az építő terv, amely alapján a szervezet újra és újra és újra fehérjeket összeszerel, különböző molekulákat. És a táplálkozás teszi a különbséget, hogy valakinek a rossz génjei, vagy valakinek a jó génjei érvényesülnek a gyártásban. Tehát ezek tények. No, nincs ok a fatalizmusra, úgyis beteg leszek. Tehát tessék, ezt felejtsük el, az okokkal azért kell foglalkozni, mert van lehetőségünk a módosításra, a változtatásra, még ha egy családi történet van valakinek. Én nekem is azért úgy felmerül néha a gondolat. Anyukámnak vastagbélrákja volt. A mostanapám vastagbélrákban meghalt. Jó, oké, mondjuk őhoz a kevés közem van genetikailag. Édesapám 53 évesen meghalt, és amikor meghalt, az orvosok már mondták, hogy igen, vastagbélrákja van. Elvileg nekem is vastagbélrákom lesz. Ezek után. De nem hiszek benne. De elmondom önöknek, hogy néha-néha, amikor úgy elmélázok ezen, és esetleg lelkileg rosszabb állapotban vagyok, félek tőle. Mint minden más ember is. Amikor nem vagyunk egyensúlyban lelkileg, akkor jönnek fel a félelmek. De ne engedjük magunkat a félelmeinknek át. Ne legyünk már fatalisták. Lehet valamit tenni. Tehát lehet valamit tenni a saját életünkért, és a saját egészségünkért is. Szóval azért is érdekes, mert néha a betegség oka és a betegség fennmaradás oka egy és ugyanaz. Nem tudom, hogy önök találkoztak már ilyen farmaci helyzettel, de én már igen. Hogy valaki tüdőrákkal kínlódik, bajlódik, beteg, kórházba került, műtötték, kezelték, sugározták, mindenfélét csináltak. És akkor még a család uncolására lökték még egy természetgyógyászhoz is, hogy tessék már, csináljon vele valamit. És akkor elkezdek beszélgetni vele, és kiderül, hogy dohányzik, érezni rajta. És kérdeztem, hogy még mindig dohányzik? Igen. A betegség eredete, tehát oka, és a betegség fennmaradás oka egy és ugyanaz. Nem lehet mit csinálni. Ilyenkor
kvázi lehetetlen akármit is csinálni vele. Tehát egyes tumorfajtákra már egészen specifikusan okokat ismerjük. Ugye a tüdőrák, ez közhelyszerűen így van. De a hormonoknál is, tehát tudjuk a hormonális megbetegedéseknél, tehát mellrák például, a méhrák, petefészekrák esetén viszonylag egyértelműek az eredetem. Vagy nagyon jó kapcsolatokat lehet összehozni a mezőgazdasági toxinok és a különböző mielit limfóma leukémia esetén, tehát az akut meg a krónikus limfómanak az összefüggés az egyértelmű. Tehát ezt lehet látni, hogy a mezőgazdaságban dolgozó körében sokkal magasabb ezek a betegségek, tehát a vérképzés és a nyírok rendszernek a tönkremenetele egyértelmű, tehát nincs vitatkozni való rajta, és tehát tudjuk ezeket a dolgokat. Ezért érdemes az okokkal foglalkozni, hogy fejezzük be az okokat. Emlékeznek meg a mondatra? Betegség esetén ki kell deríteni, hogy mi a betegség oka. Tehát ezt félre kell tenni. Javítsuk a kilátásainkat, ugye? Ha megértjük a tumor okait, a támogató tényezőit, akkor változtathatunk rajta. Ha én nem tudom, hogy a húsevés, a tejtermék fogyasztása a tumor rizikómat megtöbbszörözi, akkor én szépen a továbbiakban is, még ha már tudom és hogy rákos vagyok, szépen tovább fogom fogyasztani. Ezért ezekkel a kérdésekkel foglalkozni kell. És én ma nem sorolom föl, mint az előző előadásokban, mindig mindent felsoroltam. Most ma tényleg csak végigmegyünk ezeken a lépéseken, mit miért? És hogy mit kell tényleg megszerezni, milyen tudást? Ma egy példát, prosztatarák. Angliában, és nézzék meg a számokat, az 5 éves túlélési arány prosztatarákból Angliában 53,8%, míg Ausztriában 83,6%. Mi a különbség? Úgy gondolják, hogy Angliában kevesebb kemoterápiát használnak, kevesebb műtétet, kevesebb gyógyszert? Esetleg netán talán egy másik protokollt használnak Angliában? Nem, egyáltalán nem. Ugyanaz a protokoll. Ugyanazok az előírások. De van egy különbség. Életmód. És tudják, hogyha ide írnám mondjuk Magyarországot, még ide hozzátenném, és mondjuk tüdőrák esetében Magyarország és Ausztriát összehasonlítanám, nem ilyen kicsi különbséget látnánk. Már mondjuk az se kicsi, de ennél sokkal nagyobbat. Tehát miről van szó? Lehet de facto életmóddal, a kiegészítő kezelésekkel, a táplálkozással, még mi egyebekkel javítani a lehetőségeken. Egyébként Ausztriában, annyiban különbözik, Ausztriában egy kicsit lazábbak a jogi szabályok, és ezért Ausztriában sok állami klinikában nem ortodox módszert is használják. Tehát olyan technikákat is alkalmaznak, amelyeket egyébként mondjuk Angliában nem használnának, vagy esetleg Magyarországon. Ugye a gyógykezelési protokoll ugyanaz. És itt van egy alternatív rákkezelő központnak a volt igazgatójának a véleménye, aki azt mondja, aki integrált rákterápiát összeállít, tehát a legjobb ortodox és alternatív kezeléseket, annak túlélési esélye 60%-kal növekszik. Tehát aki mindent megtesz, a legjobbakat mindegyik műfajból, annak a túlélési lehetősége 60%-kal nő. Az nem kevés. De mint mindig, kedves hölgyeim és uraim, a tudás itt mindent eldönt. Tehát, hogy tudjuk-e vagy nem. Egy néhány dolog még az okokról. Ugye az étrend az egyik legnagyobb oka, a gyulladások, a toxinok, a psziché, és ezek viszont úgy vannak, hogy nem lehet azt mondani, hogy ez ennyi százalék, meg annyi százalék, ezek egymásba gabolyodva, ezek nem külön tételek, amelyeket ki lehet pipálni, mert nem lehet tudni, hogy egyik embernél mennyi százalék, hány százalék. És ugyanaz van egyébként a gyógyítással, tehát a helyes táplálkozás, a gyulladás csökkentők, a méregtelenítés és a helyes gondolat, amely kvázi megoldásként ott van mellette, ezek is egybe függnek. Miért? Például, mondok egy példát, helyes gondolat.
Ha én reggel pozitív gondolattal kezdőd, tehát a reggel nálam egy pozitív gondolattal kezdődik, tehát itt áhítattal, itt imádsággal, itt gondolattal, itt elmélkedéssel, itt bármivel, tehát itt egy pozitív, tehát úgy lépek föl, amikor már fölöltözök, hogy érzem, hogy nem a ruha tart meg engem, hanem én tartom meg a ruhát. Ugye? Tehát ismerik, hogy mire gondolok. Tehát, szóval nem úgy lógok, hanem tudom, hogy mit kell tennem ma, és van már a mai napra egy egyértelmű terv, és van annyi energiám, hogy ezt meg is fogom tenni. Akkor ez mire fog engem késztetni? Hát ezekre. Tudja? Méregtelenítés, gyulladás, csökkentés, helyes táplálkozás. Ha van erőm, akkor én azt mondom, én most akkor leülök, és akkor beosztom az időmet, és gyorsan megcsinálom a gyümölcssalátát, gyorsan megkenem magamnak egy kis panna kenyeret, meg így, meg úgy, meg, és akkor úgy megyek a munkára. Aki még úgy kell föl reggelente, hogy összedől a világ, ugye jönnek a félelmek, az aggodalmak, jönnek a toxikus, a mérgező gondolatok, aki azt mondja, úgy is fogok meghalni. Vagy úgy kezdődik, úgy is mindegy, úgy sem szeret senki. Úgy sem kellek senkinek. Senki sem fogja észrevenni, hogy én vagyok-e vagy nem. Vannak ilyen gondolatok? Mi ezeket sose gondoltuk, ugye? Soha az életünkben nem volt egyetlen egyszer sem az az önsajnálat, az a méretű önsajnálat, hogy ilyen jellegű gondolatokat ápoltuk volna reggel, amikor fölkelünk, ugye? És ha mégiscsak vannak ilyen gondolatok, akkor utána van az a motiváció, hogy én most teszek valamit magamért? Hát alig ha, ugye? Alig ha fogunk törekedni egészséges étrendre. Nem tudom, hadd tegyem fel a kérdést, hogy ki próbált már tisztítókúrát végezni magán? Egy ilyen tisztítókúra, 1, 2, 3, 4, jó, nagyon jó, nagyon jó. Ez mindig kellemes táplálkozással, még kellemes dolgokkal jár? Tehát ugye egy tisztítókúra, mondjuk egy keserű teját inni, vagy egy valami gyógykeveréket inni, az mindig finom és kellemes? Nem mindig, ugye? És van, amikor az ember azt mondja, na jó, most akkor rá kell, hogy szedje magamat, hogy bőtöljek, vagy nem eszek, vagy ezt, vagy... Tehát ha nincs energiám, ha nincsen lelki egyensúlyom, akkor működni fog? Nem fog működni. És stb. És stb. Nem beszélve arról, hogy a gondolatoknak milyen hatása van a gyulladásokra, az immunrendszerekre. De ezek egybefüggnek. Tehát nem lehet azt mondani, hogy ez ennyi százalék, ez annyi százalék, ezek egymásba lógnak, egymásba függő rendszerek, és én úgy gondolom, hogy mivel az okok is integratívak, tehát itt egymásba záródnak ezek az okok, úgy kell a gyógyítást is ilyen integratív módon megközelíteni. Ne gondolja senki, hogy egy kis sárgarépa majd megoldja a betegségét. A sárgarépa evés önmagában semmit nem ér. A sárgarépa evés a megfelelő motivációval, a megfelelő hittel és a megfelelő keretkezelésekkel már hirtelen sokszorosodik a benne levő beta-karoténnak a hatása, és a rostanyagnak a hatása, és a mit tudom én. Értik a gondolatot? Tehát nem önmagában egy hatóanyag akaratom ellenére fog meggyógyítani, hanem amikor az egészre megfelelő gondolattal és hozzáállással hozzáállok. Most ha ilyen szemlélettel megy az orvoshoz, mert tudnélik, még emlékszik arra, hogy mit mondtam, hogy azért oda kell menni az orvoshoz, és ugye, és az orvosból mit kell kihozni? A lehetőleg maximális teljesítményt, amit az ortodox kezelés, vagy az ortodox tudomány tud nyújtani, ugye? Ezt mondtam az elején. Na most mit gondolják, hogyha jön a beteg, és megmondja az orvosnak, hogy a doktor úr, én ezt és ezt és ezt kérem, és ezt szeretném, hogy ezt is csinálj velem. Akkor mit mond az orvos? Hát úgy melegebb, igen, éghajlatra fog elküldeni, ugye? Azt mondja, hogy ki itt az orvos? Maga itt a doktor? Nem én vagyok az. Hát ezért azért nagyon-nagyon-nagyon empatikusan, tehát a rákbetegnek dupla-tripla munkát kell végezni, nem elég, hogy a saját lelki problémáit, nem elég, hogy a saját félelmeit kell legyőzni. Nem elég, hogy motiválnia kell magát, hogy jó, tehát hogy jóra kitekintsen, tehát hogy reménysége legyen, de még oda is kell menni az orvoshoz, aki hatalmas afelőtt, hogy ilyen vagy olyan kezelést kapjon, és őt is még úgy motiválni, hogy a kezelőben, tehát az orvosban, a terapeutában kialakuljon az a kép, hogy
Igen, érdemes ezért az emberért valamit tenni. Tudják, hogy mind csodálkoztam, nem régen volt olyan, hogy volt ilyen, hogy azt hiszem meglőtték itt rendőrt. Hallották erről a hírekben? Volt valami, azt hiszem, egy rendőrt, vagy többet meglőtték, és akkor vitatkoztak utána arról, hogy kellene szigorítani a törvényeket, vagy nem. Talán emlékszik erre a témakörre. És akkor utána vagy a rendőrfőkapitán, vagy a sajtósa, vagy valaki nyilatkozott. És a következőket, most érdemben a következőket mondta. Hogy ez milyen badalság, hogy nem kellene a törvényeket módosítani, hanem így is úgy is tudva levő, hogyha egy rendőrt megbántanak, akkor a rendőr kollégák rendkívüli teljesítményt nyújtanak, és akár rövid időn belül megtalálják a tetteseket. Azt gondoltam magamon, és ha te nem vagy rendőr kolléga, és kapsz valami ilyesmit, és akkor miért nem képesek a rendőr kollégák ilyen kiemelkedő teljesítményt nyújtani, és kideríteni, hogy ki volt a tettes. Gondoltam magamon, egy bölcsebb lettél volna, ha nem szóltál volna. Ez azt jelenti, hogy és akkor viszont egy pillanatra gondoltam így, és aztán utána mindjárt csaptam a számra, mármint hogy lelkileg, azt mondtam, hogy Wolfgang, gondolj egy kicsit magadra. Ha te motiválva vagy, nem-e jobb munkát végzel, mint ha nem vagy motiválva? És most gondoljanak önmagukra. Tudunk mindig ugyanazon a szinten motiválva lenni, hogy a munkát úgy végezzük, hogy a maximumot kihozunk magunkból? Ugye? És itt van az, hogy a beteg kénytelen a terapeutából a maximumot kihozni, mert azért van egy néhány jó dolog, amit az orvostól is lehet kapni, és ne felejtsék el, a recepteket ő írja, a terápiákat ő írja föl. Ezért tehát, amikor majd beszélni fognak jó és rossz étrendről, ne felejtsék el, hogy a legtöbb onkológus soha az életben nem látott táplálkozástan könyvet közelről. Az orvosi képzés keretén belül, nem tudom, hány orvos van itt ma este közöttünk? Van itt orvos? Nincs itt? Egy darab orvos nincs? Múltkor voltak még? Elűztem. Ezek szerint. Kérem? Nincs is orvos. Hát doktor lehet van. De hát nézze, én ezt tudom, hogy nagyon jól tudom, és én nem teszek szemrehányást egyetlen egy orvosnak sem, hiszen ő sem, tehát az, nem az orvos, aki jár az egyetemre, nem ő írja a tantervet, hanem a tanterveket a professzorok írják. És ők valahogyan elfelejtették a táplálkozás tannak a rákra vonatkozó részeit beépíteni, a kötelező módon beépíteni tehát a képzésben. Ma már egy kicsit máshogyan a helyzet. 2002-ben egy bizonyos Dr. Boyk, a texasi MD Andrews rákkutatóközpontnak az orvosa, ő írt egy 500 oldalos könyv, talán itt benne van valahol, itt van, ez az, Natural Compounds in Cancer Therapy, John Boyk. Tehát ez egy hihetetlen könyv. 520 oldalon több mint 4000 tudományos referenciával leírja a szerző több mint 20 szignifikáns folyamatot, mely befolyásolja a tumorok kialakulását az emberi szervezetben, illetve milyen tápanyagokkal korrigálni lehet ezeket a folyamatokat. Ez azt jelenti, hogy a ráknak tehát nem csak egy-két folyamatát, hanem 20 folyamat, ami végül rákhoz vezethet, és mindegyik folyamathoz odaírja, hogy milyen hatóanyagok, tehát növényi, táplálkozásban meglelhető anyagok kellenek ahhoz, hogy ezek a folyamatok leállnak. Tehát ez ma már tudva levő, 2002 óta. Tehát elvileg az orvosok tudhatnának erről. De ugye tudják, hogy lassan őrölnek a malmak, és ez úgy van. Tehát táplálkozásról feltehetően nem fog sokat tudni, és ezért várható a visszautasítás, ha táplálkozásról beszél. A megfelelő bölcs magatartás az, hogy ragaszkodjon az álláspontjához. Nem vitatkozni kell, nem veszekedni kell, hanem egy-két lefegyverző őszinte kérdéssel kell kérdezni, hogy doktor úr, maga nem tenne valamit az egészségért, ha rákbeteg lenne? Vagy doktor úr maga is ugyanezt a kezelést választan, amit most nekem ajánl, ha maga lenne ugyanebben a helyzetben?
doktor úr, nem érthető, hogy én mindent szeretném kihasználni, hogy meggyógyuljak? Egy néhány kérdést. És mit akar válaszolni? Azt akarja mondani, hogy bízza csak magát teljesen rám, én majd megoldom. Akkor a következő kérdés az, hogy doktor úr, ilyen esetekben az esetek hány százalékában sikerül gyógyítani? Tessék kényelmetlen kérdéseket föltenni, és mindjárt együttműködővé válik még az onkológus is. Hiszen azért nagyon-nagyon kemény ember kell, hogy legyen, aki azt mondja, hogy ő minden embert meg tud gyógyítani. Hiszen ez egy szemen szedett hazugság. Nem tudjuk. Én se tudom. Higgyék el. De ha a maximumot ki akarunk hozni, akkor mindent kell megragadni. És ha már egy tudományos, hogy mondjam, egy rákutató központ egyik tudományos főmunkatársa egy 500 oldalas könyvet ír, amelyről az egész szakmai világ csak úgy áradozik, hogy milyen fú, meg milyen jaj, meg milyen jó, meg 4000 tudományos referencia, ezt higgyék el, azért egy könyvben 4000 referenciát belesűvíteni, az nem semmi. Tehát ez minden tudományosságnak a próbáját megállja. És ez van, ezt nem lehet lesöpörni az asztalról. És ezt egyszerűen meg kell mondani. Lehet, hogy önöknek el kell olvasni ilyen könyvet először, mielőtt az onkológusra leül. Ezt látják, hogy milyen bonyolultá válik az egész. Tehát készülni kell, olvasni kell, tudni kell, tanulni kell. És ha nem tudják maguk, akkor tessék olyanokkal foglalkozni, akik ezt tudják. Toxinok. A szintetikus anyagok toxikus, illetve karcinogén hatása orvosok között nem mindennapi téma. Miért is lenne? Hiszen ők nap mint nap gyógyszereket írnak föl, és ezért sokkal kritikátlanabbul közelítik meg a szintetikus anyagokat, mint ahogyan ezt esetleg más teszi. Akik ezt a témát ismerik, ugye, tehát vannak is, akik ezt a témát ismerik, de a többség nem ismeri a tényeket. Hogy melyik a kozmetikum például milyen hatással van. Nem tudom, kedves hölgyek, tudják önök például, hogy minden egyes lakozott köröm egy kis hormon tapasznak felel meg? Nem tudják? Tehát minden egyes lakozott köröm egy kis ösztrogén tapasznak felel meg. Nem, sokan nem tudják, a kozmetikusok se tudják. Kozmetikusok nem tudják, hogy ők egyébként hormonkezelést alkalmaznak. Nap mint nap. Saját maguknak sem. Tehát szóval mindegy. A gyulladások. Erről az orvosok sok mindent tudnak, mármint hogy ez tény, hogy a gyulladások folyamatáról, anatómiájáról, technikájáról, sok mindent tudnak erről, de arról kevesebbet tudnak, hogy milyen modern eredmények vannak ezen a területen, és hogy milyen összefüggések vannak a rákkutatás és a rákkal kapcsolatban. Tehát milyen összefüggések léteznek a fertőzések és a rák között. Hogy vírusok és rák, baktériumok és rák, paraziták és rák, gombák és rák, mikroparaziták és rák, stb. Tudják, hogy a 60-as években egy német kutatóorvos, a dr. Weber Bajorországból, ő azt mondta, hogy bizonyos vérben fellelhető mikroparaziták felelősek a rákját a 60-as években. Viviszekciós a felvételek, mikroszkopikus felvételekkel bebizonyította ezt a tézist. A Müncheni rákkutatóközpont, hivatalos rákkutatóközpontnak a munkatársai egy hasonló tézist adtak ki 1971-ben. De soha senki nem figyelt föl rá. Aztán ma a természetgyógyászok foglalkoznak ezzel, bibelődnek ezzel, néznek, hogy tudnának segíteni, de eltelik 30-35-40 év, és senki nem karolja föl tudományosan, mármint hogy milliárdokkal, és pénzzel, és módszerekkel. Vannak ilyen dolgok. Mindegy, ezért megint önök azok, akik képeznie kell magukat, és ezekről is beszélni. És hát a pszichés állapotokról, ugye, azért pszichoonkológiával foglalkoznak sokan, tehát azzal, hogy hogyan békülj meg a betegségeddel. Én személy szerint nem csak azt akarom sugallni, hogy békülj meg a betegséggel, tehát az, hogy fogad el az elkerülhetetlent, békülj ki a családoddal, rendezd el a házadat, mert van, amikor ezt kell mondani,
és ez tény, és ezt is meg kell tanítani a betegnek, hogy rendezze el a házát, de azért többnyire nem erről van szükség, vagy erre van szükség, hanem ennél sokkal többre van szükség, hogy egy megfelelő helyes hozzáállást, hogy én akarok élni, akarok változni, akarok új életet élni, kérek egy új esélyt a Jóistentől, és ha valaki ezt szeretne, akkor van is benne a lehetőség. Ezt itt hagyom most már, mert nem fogok erről sokkal többet beszélni, talán itt látják, hogy itt az örökös vita, hogy a táplálkozás segít-e vagy nem a rákban, csak egy néhányat. Ugye a likopén csökkenti a prostatarák tüneteit 40%-kal. Elagénsav segít a méhtumorok esetén. A Mayo klinika, vagy a Mayo klinika szerint leáll a leukémia napi 10 csésze zöldtej a következtében. Ugye a leukémia leáll 10 csésze, tehát naponta 10 csésze zöldtej, vagy annak a megfelelő epikogalaktin, vagy gala, igen, ECGC, vagy valami ismének a hatására. K-vitamin leállítja a májrák terjedését az esetek 20%-ában. Indol 3 karbinol megerősíti a mellrák elleni szerek hatását. E-vitamin erősíti a tamoxifén hatását, mellrák gyógyszer. D-vitamin véd a sugárterápia hatásától. Vörös lóhere kivonat hosszabbítja a mellrák paciensek túlélési időt. Stb. Lehetne itt tudományos referenciák százait leírni, amelyek bizonyítják, hogy egyes növényekben, táplálékokban található hatóanyagok bizony hosszabbítják a rákbetegnek az életét, illetve akár direkt hozzájárulnak a gyógyulásához, a teljes gyógyulásához. Itt van ez a csontbajk, ezt már mutattuk. Nézzünk tovább. Étrend. Na most ha az étrendről beszélünk, akkor azt mondjuk, hogy na hát akkor milyen étrend, ugye? Vannak itt étrendek. Makrobiotika. Hallotta valaki már makrobiotika? Akkor az okinávai étrend, tehát az okinávai, japán okinávai sziget, hogy ők mit esznek, mert ezek 100 évesek lesznek ott. Mediterrán étrend, ugye? Sok a zöld, tehát sok a zöldség, olívaolaj, és a hal, és akkor kevesebb a szénhidrát, stb. Akkor van az anyagcsere típusi szerinti étrend, a Gerson-terápia. A Gerson-terápiáról most egy könyv jelent meg, nagyon jó. Van a Hallelujah Acres étrend, ami kvázi hasonló, mint az Icon. Az Iconról majd arról lesz egy. Akkor van a lugosítás, ez most a legújabb őrület, mindenki lugosít, ugye? Akkor a vegetariánus étrend, az évtizedek, évszázadok óta megvan, a Bristol Cancer Care Diet, az is egy speciális étrend, az Icon, az az Integrative and Complementary Oncological Nutrition, vagy valami ilyesmi. Tehát szóval egy ilyen integratív, kiegészítő, onkológiai táplálkozás. Tehát alternatív étrend. Majd mindjárt megmutatom. És. Tehát sokan vannak. És önök honnan tudják, hogy melyik az igazi? Ugye? És akkor nem beszéltünk azokról, amelyik mondjuk milyen csillagjegyben születtél, és akkor csak ezt szabad enned, meg ilyeneket. Szóval vannak még ilyenek is. Még kevésbé tudományos, inkább az asztrológiára, inkább a hiedelmekre támaszkodnak, de vannak, akik ebben is bíznak, és ezt is fontosnak és helyesnek tartják. Én azt mondanám, hogy nézzünk meg itt néhány pontot, hogy egy kicsit a táplálkozásról csak egy fogalmat kapunk, nem mintha ez mindent kimerítene, csak egy néhány pontot. Ugye csak teljes értékű, teljes ölésű gabonákat fogyasztanak, legalább 5 egység zöldség per nap, különösen zöldek, pirosak, lilák, sárgák. Egyébként a mások azt mondják, hogy itt nem 5, hanem 10, akkor legalább 2 egység gyümölcs per nap, de leginkább csak reggel éjgyomorra, mások azt mondják, hogy itt 5 egység. Hetente legalább 3 alkalommal hüvelyeseket kell fogyasztani, lencse, babok, stb. Nagyon helyes, nagyon támogatnám, mindenki, aki vegetariánus, ezt vegye egészen komolyan. Friss dióféléket és olajos magvakat fogyasztani, a sütött olajok, a hevített olajok, az ipari olajok helyett, amit a boltban kapunk. Nem szabad semmit sem olajban sütni, lehetőleg olaj nélkül, sütőben grillezni vagy párolni, naponta viszont legalább 1 étkezésnél az ételből álljon. Ezek minimum ajánlások, tehát ennél többet is lehet teljesíteni. Inkább 5-6 kisebb étkezés, mint 1-2 nagy étkezés per nap, na most ezzel lehet vitatkozni. Én itt köztes megoldásokat javasolnám, ezek csak példaként mutatom meg, tehát nem mintha ez lenne az ideális, csak hogy kapjanak egy elképzelést arról, hogy táplálkozás hogyan néz ki. Csak telítetlen és hidegen sajtolt olajokat használni, olívaolaj, dióolaj, stb. Sófogyasztását csökkenteni, finomított, előkészített ételt, konzerveket, csomagolt ételeket ki kell iktatni, sósütiket, földi magyarót, kolbászok, sonkát, szalonnát, stb. Ezeket mind ki kell iktatni, súlyosan korlátozni.
a kínai fűszerkészítmények, stb. Tehát ezek a készfűszer készítményeket ki kell tenni a konyhából. Vörös hús korlátozása, inkább halat és biohúsokat fogyasztani, de itt mondjuk én például személy szerint a hús teljes elhagyását javasolnám. Akkor tejterméket teljes mellőzése, különös ugye, hogy a húst még engedik, de a tejterméket teljesen kiiktatják. Miért? Mert a tej a legfertőzöttebb e tekintetben. Az összes hormonális eredetű tumor, tehát mellrák, prostatarák, vastagbél direkt összefüggéssel rendelkezik a tejtermékkel, tehát a tejtermékek fogyasztásával. Minél több tejterméket fogyaszt valaki, annál valószínűbb, hogy mellrák, prostata vagy vastagbélrák alakul ki az illetőben. Minden nemű glükózt melőzni, különösen cukros üdítőket, tehát glükóz, cukor, fehérliszt, édesség, mindent teljesen félre. 3-4 csésze zöld tea, na most ugye tudjuk, a Mayo Klinika azt mondja naponta 10, de ezt lehet akár táplálékkiegészítő formában használni. 1-2 poha vörös bor per hét, ezt pótolni is lehet vörös mústal, majd akár egy tablettával, amelyben benne van a vörös, tehát az úgynevezett resveratrol, vagy a vörös bor kivonata. Naponta probiotikumok fogyasztása, tehát naponta többször lehetőleg olyan, mely több baktériumfajtát tartalmaz. Táplálékkiegészítők, amennyire csak lehetséges, csak természetes anyagokból, és tehát itt lehetne, és értik, hogy én most ezt nagyon gyorsan átlapoztam, mert ugye még azért kellene még egy és mást mondani. Ezek olyan ajánlások, amelyeknek mindegyiknek legalább egy 5-6 tucat tudományos referenciát lehetne mellé vigyeszteni. Mindegyik pont súlyosan alá van támasztva, hogy igen, ez így működik. No, táplálékkiegészítők, minőségi multivitamint, folyékony formában leginkább, antioxidánsokat, ugye, D-vitamin, coenzim Q10 például, kurkuma és gyömbér, ezek mind gyulladáscsökkentők, a rák esetén különösen erőteljes. Akkor ez a Herb Shield, ez körülbelül megfelel egy ilyen multi gyógynövény készítménynek, amelyet mostanában, vagy egy ilyen gyógynövény teja keveréket, amelyet mostanában terjesztik itt is. Akkor ha hormonális eredetű, akkor célszerű lenne a vörös lóhere kivonat, szója, izoflavonoidok, indol-3, melatonin, és. Nem megyek a részletekbe, mert ezeket mind már vagy egyszer elmondtam, vagy ha nem is mondtam el, akkor ezt most nem úgysem lehet mindent fölfogni. Tehát csak elmondom példaként, hogy ilyen tételek vannak, és ezzel kell, tehát ezeket a dolgokat meg kell, hogy ismerje az az illető, aki rákkal találkozik. Ha nem tudja, nem tudja mit tenni. És gondoljanak egy pillanatra bele, hogy ki ismeri rokont, ismerőst, barát, aki rákos? Hát lássam a kezet. Ki ismer olyas valakit, aki rákos? Mármint, hogy a közelebbi a körből. Hát, ahogyan az előbb láttam, majdnem az 1/3, nem? Tehát az itt levőknek a majdnem az 1/3 kapásból tudna legalább egy embert nevezni, aki rákos volt, vagy van, nem? De ez azt jelenti, hogy az egész társadalmat érinti ez a kérdés. És ezek mind felkészültek? Akiket ismernek? Ezek mind felkészültek ilyen értelemben? Van mit tenni. A második pillér, ugye toxinok. Toxikus háztartás. Egy kutatás azt derítette ki, hogy otthon 40%-kal nagyobb az esély, hogy toxikus anyagokkal megfertőzem magamat, mint a munkahelyen. Miért? Mert a munkahelyen előírások vannak. A biztonsági előírások vannak, munkavédelmi előírások vannak, otthon az ember azt viszi haza, amit éppen akar. És azt kever össze, amit éppen a józan tiltja meg.

verik, atom erőmű, a Csernobil egyebek, tehát ott tartunk, ma mintha a felszínen, a föld felszínen egy jó néhány hiroshimai bombát fölrobbantották volna, és ez csak úgy terjedett volna. Nagyon komoly a sugárterhelés is, ki vagyunk téve. Oltások, gyógyszerek hatása, hát ezek is toxinok. Ne gondoljanak ám, hogy oltásoknak nincsen toxikus hatása, vagy esetleg a gyógyszereknek. Na, itt egy néhányat. Kozmetikumok. Nézzük ezt itt például, az SLS. Szódium lauril szulfát, ugye a nátrium lauril szulfát, az egy oldószer kvázi, a bőr áteresztő képességét növeli 40%-kal. Tehát lehet önmagában ez nem rákeltő, de minden rákeltő anyag 40%-kal nagyobb eséllyel bekerül a véráramba. Vagy nátriumfluorét, tehát mondjuk a fluoros fogkrémek esetén nagyon-nagyon érdekes, van egy csontrák kapcsolat. Tehát a nátriumfluorét és a csontrák között létezik egy tudományos referencia, tehát már kiderítették. Tehát akkor mi fluoros fogkrémmel, sikáljuk a fogainkat, közben eléggé komoly az elképzelés, vagy a valószínűség, hogy ez csontrákhoz vezethet. Sötét hajfestékek, körömlak oldók, májkárosító, DNA-sérülés, neurotoxinok, bőr és tüdőirritáció és xenoösztrogének. Hadd ne soroljam föl. Tehát rengeteg probléma van. Rengeteg probléma. De és miért használjuk? Hát ez van a boltban, ugye? Mondta nekünk valaki? Nem. Hát akkor ezt használjuk. Pedig lehetne alternatív módon a kevésbé toxikus kozmetikumokat használni. Harmadik pillér, fertőzések, gyulladások, vírusok. Látják itt, én most már tényleg csak rohanok, mert nem akarom nagyon sokáig idézni ezeken a kérdéseken. Vírusok, baktériumok, gombák, paraziták komoly mértékben okoznak rákot. Itt az, amit az előbb említettem, a leaky gut syndrome és a vérparaziták, itt a Dr. Webernek a paraziták, Dr. Webernek az elmélete. Dr. Weber azt mondja, hogy ha környezeti mérgek, helytelen táplálkozás, sugárzás sérti, vagy ettől sérül a hajszálerek, a bazális membrán, meg egyéb ilyen belső szöveteknek a szerkezete, akkor a vérben levő mikroparaziták legkisebb formája átfér a hajszálereknek a nyílásain, és bekerül a szövetekbe. És amíg a bazális membrán is sérült, fertőzésektől, sugárzástól, akkor egészen az anyasejtekighez eljut, és ha odaig eljut, akkor beszívódik a parazita az anyasejtbe. És aztán magyarázza, és azt mondja, hogy ez vezet rákhoz. Például, majdnem 40 éves elmélet, a mai napig senki nem tudta cáfolni. Tudományos bizonyíték van rá. Kit érdekel? A bélflórának az állapota. Éjjelenként a jó baktériumok táplálkoznak a rossz bacikből. Tehát éjjel a jó baktériumok, amikor nem kerül be a tápcsatornánkba, nem kerül ételbe, akkor éjjel, amikor ezek éhesek, nekiesnek a rossz baciknak. És fölfalják a rosszakat. És ezzel nő a jó baktériumoknak a mennyisége. Azoknak ugye azért jó baktériumok, mert csak jó a hatásuk. Igen, de mit történik, ha kevés a jó baktérium? Mit történik, ha valaki állandóan antibiotikumot kap? Azt mondják, az a 35 éves nő, aki életében legalább 20 antibiotikum kúrát kapott, kétszer akkora mellrák rizikóval rendelkezik, mint az, aki nem. Most számoljanak ki, hogy ki az a nő, aki 35 évesen már 20 antibiotikum kúrát kapott. Hát alig van, akinek nem ez az esete, nem? Látom én már páciensek, akik hozzám eljöttek, akik egy év alatt annyit kaptak majdnem. A helikobakternak az esete. Nem csak gyomorfekét okoz, ma már tudjuk, hogy gyomorrákot is okoz. Klamídia, Shigellia, HPV, retrovírusok, például vannak újabb retrovírusok, amelyek képesek, tehát közel állnak a HIV vírushoz, tehát de vannak ilyen speckovírusok, amelyek rákot okoznak, de facto.

0: Egyre terjednek ezek a dolgok. A baktériumok a klamídiáról, hát ugye nemi betegség lévén, tehát ez is egy baktérium, egy baktérium, mondjuk a HPV ugye vírusként jelenik meg, a klamídiáról sokkal keveset beszélnek, de bizony az például a nemi, tehát a belső nemi szerveknek a rákját egy 5-10%-ban okozhatja. Tehát nem minden esetben, nem mindenki, aki klamídiás, de van, aki klamídiás, az nagyobb rákrizikóval rendelkezik. Tehát a belső szervek, férfiaknál a prosztata, nők esetében a belső rák, de a belső nemi szervek, tehát ugye méh, petefészek, stb. Méh, a hüvely.
1: Gondoskodnak a bőrgyógyászatán, igen, főorvos asszonyának, hogy 85%-ában fertőzöttek az emberek, ettől a baktériumtól is, most itt fölfigyeltem, meg amit macskavírusnak hívnak, tehát a macskák hordják az ivarjukba, de ha ez bekerül az emberi szervezetbe, akkor ez ugye nem lehet ki.
0: Nem lehet ezek az állatvírusosok, nem lehet ki. Retrovírusok. És a retrovírus még ráadásul az, tessék?
1: Zöldségekkel, mindennel begérték. És a legborzasztóbb az, hogy fagságot okoz.
0: Na hát, ez ugye ez az egyik, tehát mondjuk egyes vírusok, de tessék, ugyanazon az elven, és most köszönöm szépen ezt az információt, én sem tudtam, hogy 85% a klamídiának a fertőzöttsége, de nagyon elterjedt. De gondoljanak bele, hogy vannak olyan vírusok, tehát például most azt mondják, hogy tehát nagy majomfajtáktól, mint a gorilla, meg a csimpánz, meg ilyenek, azoktól hasonló, mint a HIV vírus, más vírusok terjednek az emberek között, és egyre nagyobb az a szám, és az az összefüggés, hogy ezek a vírusok a emberben is terjednek, rákot okoznak, látják korrelációt a rákbetegek és a fertőzöttek között. Tehát aki fertőzött, azok közül sokkal nagyobb a rákarány, mint azok, akik nem fertőzöttek. És. Tehát mondom, tehát segít nekünk tudatosulni azt, hogy a bakteriális, virális terhelés bizony hajlamosít minket ilyen betegségekre. De ezekről tudni kell, ez azt jelenti, ezzel foglalkozni kell, ez ellen valamit tennünk kell. Na, azért lépünk. A negyedik pillér a psziché. Itt tényleg csak itt néhányat írtam föl, mert már még mit írok itt? A szeretet. Ugye a szeretet megélése. A szeretet megosztása. A szeretet szerinti gondolkodás. Vagy a hit. Azt mondják, hogy akiknek istene van, azok 7-szer olyan hosszan élnek, rákbetegek, mint azok, akiknek nincs istene. Mert tudnak kapaszkodni, mert van életcéljuk, van elszántságuk. Vagy következetes gondolkodás. Nem tudom, voltak-e már úgy, hogy belülről mást gondoltak, mint a száj mondott? Vagy még soha? Ugye? Vagy belülről mondtak volna, szívesen, legszívesebben mondtak volna valami egészen mást, de kénytelenek voltak mást mondani. Ugye? És ez a belső és külső világnak az összhangi hiánya, amelyet mindnyájunk tapasztaljuk, én is, én magam is. Ennek a megszüntetése az sok-sok embernek segít. Új életet tervezni. Nem tudom, mit terveznek holnapra. Megvan már a terv holnapra? És mikor akartak utoljára megújulni az életben? Mikor akartak utoljára valamit reformálni az életben? Valamit helyesebben tenni? Valamit jobban megtenni? Valamit rendezni? Valamit rendbevágni? Mikor akarták utoljára? Tessék, próbáljanak, tegyenek valamit ezen a téren is, hiszen ez is nagyon sokat segít. Itt az összefüggéseket a pszichoneuroimmunológia, a pszichoneuroendokrinológiáról lehetne beszélni. Lehetne arról beszélni, hogy az immunrendszernek a hatása ilyen gondolatok, még olyan gondolatok mellett milyen külön előadást érdemelne. Nem fogok most ebbe belemenni, de ez is egy pont, amit meg kell, hogy értsék. Ha úgy gondolják, hogy a múltban, ha egy rákbeteg visszatekint az okok közé, és azt mondja, mi is volt, hogy is volt, és azt mondja, ja, hát igen, én világ életében boldogtalan voltam, akkor talán ideje lenne boldogá válni, nem? Majd a végén fogok egy néhány dolgot elmondani. 15 lépést még felsorolom, és aztán lezárjuk ezt a gondolatot, jó? Konkrét lépés. Először keresen társat. Tehát olyan társat, aki segít magának ezen túljutni, tehát családtag, ismerős, barát, mindegy, aki a legjobbat kívánja magának, aki tud adni, aki tud szeretetet is adni, aki tud támogatást is adni, ez legyen az új támogatási rendszer, jó? Akkor szerezen tudást, ismeretet, a tudás hatalom, és ez ilyenkor különösen igaz, mivel élet és halál felett dönthet. Ha nem tud valamit, lehet, hogy halálos. A hét elején, mikor voltam? Igen. Múlt héten voltam Pécset, és beszélgettem egy beteggel, és limfóma van, azt hiszem, mielőtt limfóma van, és krónikus, tehát CML van, és kap egy speciális antitest, egy egészen speciális antitest, Maptera, és nagyon drága a kezelés, 2,5 millió forint, 7 kezelés. És elmesélte nekem a kalváriáját, hogy az orvos nem akarta adni, de így, meg úgy, de másik orvos fölírta, meg javasolta, stb. És ez a hölgy is úgy van, hogy már 4-et kapott, és még 3 van hátra. Ha én tudtam volna, hogy ő ezt kapja, vagy ha ő tudta volna, hogy mit kell tenni, ha ezt kapja, akkor már sokkal bejebb lennénk. Tudnélik, a Mapterával együtt kell adni egy speciális anyagot, a bétaklukánt. Biztos emlékeznek meg a bétaklukánra. Tehát ez a hölgy kap egy monoklonális antitestet, csak nem kapott mellé bétaklukánt. És amikor neki elmondtam, hogy bétaklukán és monoklonális antitest együtt, ez nagyon kell, akkor azt mondja, hú, de kár, hogy ezt nem hamarabb tudtam. Mert már 4 kezelést kapott. Tehát egy jó néhány hónap eltelt, anélkül, hogy a kiegészítő anyagot kapta volna, ami sokszorosítja ennek a hatását. És itt jön az, hogy ismeret, az hatalom.
1: Az orvos nem tudta?
0: Azt se tudja, hogy... Na, mindegy. Nem foglalkoznak vele. Kérem?
1: Gondolom, a házát megeladta a hölgy.
0: Nem, azt hála Isten ezt az orvos, tehát az orvos előírására. Tehát ezt fölírták neki, tehát ez nem kellett neki fizetni. Tehát annyi lenne, ha házira kifizeti, 2,5 millió forint. De gondoljanak bele, hogy most ebből a 2,5 millió forintból 4/7-ét elpazarolták. Tehát úgy kapta, hogy némileg van hatás. Ha a bétaklukánnal együtt kapja, a Mayo Clinic, amit az előbb említettem, az USA-ban az egyik leghíresebb klinika, ők erről a kombinációról, tehát a Maptera meg a bétaklukán, ők ebben már az úgynevezett fázis 2 kutatásban vannak, tehát a klinikai kutatások második fázisában vannak, és megnézik, hogy ez meg ez együtt milyen hatással van a mielomára. Tehát ott, ha most ez a hölgy olyan szerencsés lett volna, és a Mayo klinikába járt volna, már rég kapta volna. De nem kapja. Itt még kell valaki neki mondani, hogy tessék, ezt használt, mert annyira jó. Na mindegy. Szerezen még egy orvosi diagnózis terápiát. Ez az ön életéről szól, maximálja az információt és az esetlegesen felkínált lehetőségeket. Ne gondolja azt, hogy ez bűn, még egy orvoshoz oda menni és még valakit kérdezni. Egy második diagnózis. Még egyszer valaki nézen meg ultrahanggal. Még egyszer valaki csináljon egy anamnézist. Még egyszer valaki biztos, tehát, hogy mondjam, bizonyosodjon arról, hogy tényleg az-e a betegség, vagy másról van szó. Írjon tervet. Mit, mikor, mi lenne a legjobb? Írja le, és beszélje meg orvosával, társával, mármint, hogy ezzel a támogatóval. Ha összeáll a terv, és nyugodt vele, mármint, hogy maga nyugodt ezzel a tervvel, tehát belenyugszik, hogy igen, ez az én tervem, akkor 100%-ban, jó? Tehát nem 100%-ot betölteni, hanem 110%. Miért? Ha valamiről meggyőződött, hogy ez jó és helyes és koherens, és akkor ha az életéről van szó, miért csak 90%, miért csak 50%? Tegye 110%-ba. Készüljön föl a változásra. Elképzelhető, hogy valami az életmódjában, étrendjében, szokásaiban okozhat a rákot. Valamitől van a rák. Lehet, hogy kiderül, hogy az esti szalonázás nem kellett volna. Lehet, hogy kiderül, hogy a cigizést nem kellett volna. Tehát akkor készüljön fel a változásra. Tehát aki ebben benne van, ne úgy legyen, mint egy fatuskó, hogy én úgy vagyok, és úgy fogok meghalni. Hát persze, akkor így fog meghalni. Akkor jön az, hogy öreg fát nem lehet már átültetni. Miért nem? Hát én láttam embert 65 évesen, amikor tudatosul benne, hogy mi van, fogta magát, és mindent megváltoztatott. És 2-3 hónap alatt kint volt a problémából, a problémás zónából, és egy év alatt meggyógyult. Miért nem lehetne ezt megcsinálni? Na, akkor derítse ki, hogy a tumor hormonfüggő-e. Ha igen, akkor abból indulhat ki, hogy ösztrogén dominanciája van, amit kezelni kell, különben nem változik semmi. Vannak, akik azt mondják, hogy hú, de bőtöltem, te így tisztítottam, még úgy tisztítottam, még ezt csináltam, azt sem, de semmi nem változott. Hát ezek a tisztítókúrák sem élnek semmit. Az egyik 6 hét alatt meggyógyul egy tisztítókúrából, a másik 3 hónapig tisztítja a szervezetet, és egy jotáni nem változik. Mi a különbség? Az, hogy valami más tényező is van. És ha hormonális betegségekről van szó, akkor meg kell tudni, hogy lehet ezt rendbe rakni. Tehát tessék ilyenekre is felkészülni. Több oxigén a sejtjeinek. Tudatos légzés, testtartás, mozgás, mélégzés. Igyekezzen, hogy oxigén kerüljön be a szervezetbe. Méregtelenítse a sejtjeit. Tehát gondolkozzon el azon, hogy milyen toxin lehet a testében, ha már tudja, hogy mi ez a toxin. Ha valaki tudja, hogy dohányzat, akkor mit kell csinálni? Először azt, hogy abba hagyni, és utána lélegzés, tehát légzés gyakorlatokat, a vesetisztítás, tudnélik a kátrán, a hólyagba kerül, vesetisztítás, a köbön, ezeket kell csinálni. Ugye? Ólom, radon, tehát higan, ha higan van, akkor spirulinát vagy klorellát kell bevinni a szervezetbe, ami kiszállítja a szervezetből ezeket a nehéz fémeket. Almapektint. Ha rovad gyomirtószerekről van szó, akkor májtisztítást kell csinálni. Tehát ezeket a részletismereteket kell megszerezni, és meg is csinálni. De ha nem tudjuk, paraziták, ugye? A paraziták parazitaölő hatóanyagokat alkalmazni és használni, gyógynövényeket. Súlykontroll. Ugye Attila, azt hiszem, te erről beszéltél a mozgás keretén belül, nem? Vagy nem? Nem sok, nem hangsúlyoztat, vagy nem? Na, súlykontroll, tehát az, hogy mennyire fontos a súlykontroll, hogy lefele a súlya. Én nem tudom, hogy én nem vagyok ilyen, de már a nyáron legalább 10 kilót fogytam. Úgyhogy ez már legalább egy lépés a jó irányba, és szeretnék jövőre, még újra találkozunk, még egyszer annét ledobni, úgyhogy hát, ha sikerül. De miért? Mert ez tárol toxinokat. Nagyobb súly, nagyobb toxintárolást jelent. Sőt, sokszor nem is tudunk fogyni, éppen azért, mert a szervezet először a toxint kell, hogy kidobja. Így jön a lugosítás a előtérbe. Tehát lugosítani, lugosítani. Ez nem egy őrültség, hanem ez egy nagyon fontos dolog, csak mondjuk nem ez az egyetlen dolog, ami segít az életben. Szeresse és ápolja az immunrendszerét. Tehát gondoskodjon az immunrendszerről. Tehát ne csapja agyon az immunrendszerét. Tehát se érzelmi okokból, tehát se érzelmi dolgokkal, tehát haragudni, meg tombolni, meg önsajnálatba belemenni. De azon sem, hogy agyon csapja édességekkel, alkohollal, gyógyszerekkel, drogokkal, meg egyebekkel. Tehát tisztelje, becsülje, szeresse az immunrendszert. Azért mondom ezt egy ilyen plasztikusan, mert ez nagyon-nagyon-nagyon segít majd gondoskodni. Dobja ki a parazitákat, töltse fel a test energiáját. Hát ez is egy ilyen dolog, hogy a test energiája, ugye sokan ebben mindenfélét beleolvasnak, meg ilyen, meg olyan, meg amolyan, de tény és való, hogy az atomjaink 99,9%-a légüres tér. Ott semmi nincs. És úgy valahogyan energiából vagyunk. Ha úgy konkrétan veszük. Igaz, hogy sok-sok milliárd, meg sok-sok billiárd, tehát 65 billiárd sejt, szor 7 milliárd atom, szor, mit tudom, 50-60 elektron átlagban, jön egy olyan szám, amit már nem tudunk kezelni, nem is értjük ezeket a számokat, de ez mind valami vibráló elektromoság. És ez vagyunk mi. És elképzelhető, hogy stressz, meg toxinok, meg ijazán, meg sugárzás, ki tudja, meg mi által mindenféle bajba keveredünk. De nagyon fontos, hogy újra, tehát hogy ezeket a diszharmóniákat le kell földeni, pihenjen a természetben, elmélkedjen, imádkozzon, gondolkodjon. El tudják képzelni, hogy most kint valahol egy Svédországban, egy tó mentén, egy kis faházban a naplementét nézni? El tudják képzelni? Jó lenne? Vagy el tudják képzelni valahol a Balaton felső, vagy téli, vagy északi parton valahol egy kis vikendházban, egy kis szőlőhegyben megnézni, ahogyan éppen föl kell a nap, vagy valami ismi, és reggel hallani a madaraknak a csicsergését, meg ilyeneket. Vagy kimenni a harmatos fűbe, reggel hűvös, aztán el tudják képzelni, hogy milyenek ezek? Akkor tessék, valósítsák meg. Aki meg rákbeteg, az meg hát hagyja ott a gondjait, meg az egyéb problémáit, ha nem csinálja. Tehát, hogy mondjam, ha nem tesszük, ha nem csináljuk, akkor nem lesz ebből semmi sem. Vegye körül magát melegséggel, szeretettel. Tehát keresen olyan emberek közelségét, akik nem negatívak, akik tudnak adni, szeretni, nevetni. Legyen ez az új támogató csoport. Egyedül ne próbálkozzon. Ne egyedül nem fog menni. És akkor tegye azt a jót, amit mindig is tenni akart. Nem tudom, van ilyen, hogy hát, filmeket is forgatnak erről, hogy hát még ezt, meg azt akartam volna, és akkor mielőtt meghalok, még ezt kellene csinálni, ugye? Tudják, azok az emberek, akik nem tudnának mit tenni magukkal, mivel elfoglalni magukat, ha túlélnének a rákot, azok nem is fogják túlélni a rákot. Értik ezt a gondolatot? Tehát az, aki nem tudja, hogy mire használna azt a megajándékozott életet, amikor legyőzi és túléli a rákot, az meg minek éljen? Föl lehet tenni ezt a kérdést. Persze minden ember élni akar, de minden ember meg is fog halni. Ezen az egyenlegen nem fogunk tudni változtatni, legalább mi nem. De ha valaki súlyosan beteg, és kvázi kap egy figyelmeztetést, és azt mondja, oké, én máshogyan akarok élni, én azt fogom tenni, amit mindig is akartam, azt a jót, amit mindig kerestem, azt most meg fogom csinálni, akkor lehet, hogy van esélye, hogy túléli. Ha meg nem akarja azt a jót tenni, azt a változást létrehozni, akkor még mire? Hogy ugyanazokat a görcsöket megéljen újra, ami egyszer már a rákhoz vezetett? Mire való lenne akkor ez az élet? Mire való lenne az akkor a gyógyulás? Erre pazaroljunk mi évről évre több százmilliárd dollárt. Ezt higgyék el, az egész világon ez zajlik. Tehát én úgy gondolom, hogy itt azért egy erőteljes lelki kategóriáról is van szó. Ha mi akarnánk azt a jót, amit meg kell tenni, vagy ami a lelkiismeretünk, vagy a gondolatainkban ott van, sokkal több esélyt kapnánk. Sokkal több gyógyulást is látnánk. No. Én itt ezen a ponton befejezem az előadást, mert sok mindent lehetne még elmondani. Lehetne a tévútakról beszélni, az eredménytelen dolgokról beszélni, a nem funkcionális kérdésekről beszélni. De mielőtt ezt még elmondom, vagy nem elmondom, mert már ebben nem fér bele, még itt elolvashatják az elérhetőséget. Részleteket a rákról és a rákkezelésről például ebben az újságban találjam. A ismerőseink, barátaim megkértek szeretettel, hogy ezt a cikket írjam, és lent a lépcső, ha lejönnek a lépcsőn, mindjárt a bal oldalon van egy kis asztal, ahol ezt az újságot lehet kapni. Azt hiszem, hogy pár száz forintról van szó, 430 forintról van szó, és egy igen jó, tehát egy igen terjedelmes cikket írtam erről a témáról, a rákról és a természetes rákgyógyításról, úgyhogy mindenkinek a figyelmébe ajánlom. Itt vannak a címek, az elérhetőségek, ha valaki személyesen meg akar keresni, keresen meg. Az idő előre haladtára való tekintettel én azt mondom, hogy legyünk kimélőek a kérdésekkel, meg az kérdezésködéssel, most ezután, mert már 5:30, és én megköszönöm a figyelmüket, megköszönöm, hogy eddig itt voltak, hogy újra itt voltak a Patakiban, és újra itt voltak az egészségnapon. Jöjjenek máskor is, mi is igyekszünk újra itt lenni, ha a szervezők még látni akarnak minket, és újra fogunk újabb gondolatokat előhozni a tudományunkból, és szeretnénk önöket arra a szintre nevelni, emelni, ahol kell, hogy legyen az ember a mindennapokban, hogy eredményesen és egészségesen éljen. Kívánom önöknek minden jót, és köszönöm, hogy itt voltak.

Sok szeretettel köszöntelek benneteket, és látom, hogy az ifjú generáció az szép számban képviselteti magát, majdhogy nem mondhatjuk, hogy többen vannak, mint a felnőttek. És hát mondjuk olyan sok időm nem volt, hogy gyerekeknek is készüljek, de azért egy kis történet eszembe jutott, úgyhogy most elmesélem ezt nektek. Volt egyszer egy kis mackó, aki egy hatalmas nagy grizzly medvének volt a kis mackója. Hát a grizzly medvék azok nagyon nagyra megnőnek, állítólag 3-4 méterre is. Én még nem láttam, de azt mondják, akik látták. De amikor kicsik, akkor ők is kicsik, és védtelenek, meg gyengék. És ez a kis mackó is hát még nagyon pici volt, és az anyukája mindig tanítgatta őt arra, hogy nem szabad soha a szülőktől távol elmenni, mert hát az erdőben mindenféle veszélyek vannak. Az a legjobb, hogyha az anyukájához közel van, akkor nagy baj nem érheti. És azt is mondta neki az anyukája, hogy ha mégis esetleg picit eltávolodna, vagy nem látná a szüleit, akkor kiabáljon, mert akkor meghallják, és akkor jönnek és segítenek neki. De hát azért alapvetően ne menjen messzire. De hát ugye milyenek a mackók, szeretik a szépet, az érdekeset. Ez a kis mackó nagyon szerette a pillangókat, és egyszer egy alkalommal egy ilyen röpködő pillangó után elcsatangolt a mezőn, és hát bizony eltévedt, és elkeveredett az anyukája mellől, és egy adott pillanatban körülnézett, és sehol nem volt az anyukája. Hát gondolta, hogy majd csak megkeresi, de hát nem találta. És mi történt? Bizony baj történt, mert egy éhes farkas rálelt a kis mackóra, messziről észrevette, és a mackó is észrevette, hogy megjelent egy farkas, és hát megijedt. Nagyon megijedt, mert tudta, hogy itt most nagy baj van. És ijedtében elkezdett szaladni. Gondolta, hogy elszalad a farkas elől, de hát a farkas csörtetett utána, és futott-futott az erdőbe, és hallotta, hogy egyre közeledik a farkasnak a hangja, és egyszer odaért egy nagy szakadékhoz. És a szakadéknál úgy nézett ki, hogy nem tud tovább menni, de aztán megpillantott, hogy a szakadékon éppen kidőlt egy fa, és így átesett a túloldalára, és a túloldalán meg ilyen nagyon-nagyon sűrű bozót volt. Hát gondolta, hogy hát más nem tehet, fölmegy erre a fára, és ezen átegyensúlyoz valahogy a szakadék között, fölött, és utána hát, ha csak el tudott valahogy illanni, mert hát nagyon közeledett már a farkas utána. És elindult ezen a fán, ment, és amikor a fának a végéhez ért, akkor vette észre, hogy annyira sűrű ott a bozót, hogy nem tud tovább menni. És jobbra szakadék volt, balra szakadék volt, és mögötte meg már közeledett a farkas, már ő mindjárt ott volt a szakadék szélén. Megfordult, és nézte, hogy az farkas meglátta őt, és elkezdett menni a fán utána. És hát rettenetesen megijedt, akkor már érezte, hogy itt nagyon nagy baj van. És ebben a pillanatban eszébe jutott, hogy mit mondott neki az anyukája. Hogyha mégis eltévedne, és mégsem látná, akkor kiabáljon, mert lehet, hogy az anyukája meghallja. Úgyhogy elkiáltotta magát, hogy anya, segíts! Jó hangosan! De hát nem jött az anyukája, nem hallotta, nem látta, csak azt látta, hogy a farkas közeledik, már majdnem odaér hozzá, még van egy pár méter, és hát így ilyen diadalmas mosollyal az arcán jött ez a gonosz éhes farkas. És egyszer csak azt vette észre a kis mackó, hogy minthogyha valami nagy hegy emelkedne ki, és ilyen így minden árnyékba keveredik, és a farkas is ilyen árnyékba kerül, és farkasnak csak ilyen nagyra nyíltak a szemei, megrémült, megfordult a fán, és elkezdett menni visszafele. És nem értette, hogy mi történik, honnan van ez az árnyék, és megfordult, és akkor látta, hogy mögötte az anyukája a bozótból így felemelkedett teljes magasságba, majdnem 4 méter magas volt, és amikor a farkas ezt meglátta, akkor iszkiri, megfordult, és elszaladt. Bizony meghallotta az anyukája, hogy kiáltott, és hát elég gyorsan oda tudott menni, és így megmenekült a kis mackó. És mit tudunk ebből a történetből levonni tanulságot? Egy Zsoltár igét fogok nektek elolvasni. Ez az 50. Zsoltárnak a 15. verse. Így szól: hív segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítlak téged, és te dicsőítesz engem. Azt tudjuk ebből megtanulni, hogy a Jóisten is azt mondja, hogy bár őt nem látjuk, és nem tudjuk, hogy itt van velünk,
csak hírből tudjuk, és hisszük, hogy létezik, de hogyha bajba kerülünk, igazán nagy bajba, akkor ne felejtsük el, hogy hívjuk őt segítségül, és meg fogjuk látni, hogy meg fog minket szabadítani. Akkor fogjuk meglátni, hogy segít rajtunk, amikor tényleg bajba vagyunk, és hívjuk őt segítségül, és utána dicsőíteni is fogjuk őt, mert emlékezni fogunk rá, hogy megszabadított minket, és nem fogjuk elfelejteni ezt egyhamar. És így fog megerősödni a mi hitünk is. Hát remélem, hogy megjegyzitek ezt az igét, és ti is így fogtok majd tenni. De azért a legfontosabb az, hogy a Jóistentől ne keveredjünk messzire, mert hogyha a Jóistentől elcsatangolunk, akkor ugyanígy járhatunk, mint ez a kis mackó, bajba kerülhetünk. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Kedves gyülekezet, mai nap egy szép és ünnepélyes témával fogunk foglalkozni, hogy hogyan kell Istennel küzdeni, ez a mai témánk. És felolvasom az alapigénket, ez a Mózes első könyve 32. fejezet 28. versében olvashatjuk. Tehát 1 Mózes 32-28. Amasz pedig mondta, nem Jákobnak mondatik ezután a te neved, hanem Izraelnek, mert küzdöttél Istennel és emberekkel, és győztél. Mit mond a világi ember, hogy látja a keresztényeket? Miben különbözik egy keresztény ember a világitól, hogyha mondjuk úgy az általános felfogás, közfelfogás szerint gondolkodunk? Ugye azt szokták mondani, hogy akik nem vallásosak, és a keresztényekről van szó, azokat látják, hogy hát ugye hisznek valami felsőbbrendű lényben, komolyan veszik a vallásukat, amit általában az egyházuk tanításának és val szoktak azonosítani, és ez a hit, ami nekik van, ez nekik erőt ad, és a nehézségekben is általában ehhez az erőhöz tudnak folyamodni. Ugye általában azt szokták mondani, hogy milyen jó neked, te hiszel, és milyen jó tudni, hinni valamiben, mert amikor az ember bajban van, akkor van valami, amiben bele tud kapaszkodni. Általában a hitet a világi ember a nehézségekből való szabadulás tekintetében értékeli. Mert ugye a világi ember azt látja, hogy zajlik az élete, vannak az életben bajok, nehézségek, és azt látja, hogy aki hisz, az valahol ilyenkor valamiben belekapaszkodik, és ő tud hinni. És ezt egy kicsit ugye el is szokták bagatelizálni, hogy hát hinni kell, hát ugye a hívők is hisznek, és akkor ez nekik erőt ad, és akkor a nehézségeken könnyebben átesnek. Nem mindig tudják azt, hogy mi van e mögött, és nem is nagyon, ugye felületesen nem látnak többet, sőt, még egy kicsit ferde szemmel is néznek erre a dologra, de lényeg az, hogy valami kincset, valami többet látnak a keresztényekben, vagy legalábbis aki ezt tényleg megéli, mind ami nekik van. És ha belegondolunk, akkor azt hiszem, hogy ez az a külső jegy, vagy ez az a megnyilvánulási formája a hitnek, ami elsőre felkeltheti az érdeklődését egy világi embernek. Mert nyomorúsága neki is van elég. Azért nem szükséges, hogy a hithez forduljon, hogy még több nyomorúságot lásson és bajt. Ő valami kincset, valami értéket, valami erőt szeretne, és hogyha rájön, hogy itt ő kaphat valami jót, valami jobbat, mint ami neki van, akkor valószínűleg őt is érdekelni fogja a dolog. És azt hiszem, hogyha belegondolunk abba, hogy amikor a történelem során voltak ébredések az Isten ügyében, akár hogyha az őskereszténykort nézzük, akkor a kereszténység terjedése az mindig annak volt tulajdonítható, hogy akik képviselték Krisztust, azok valamivel rendelkeztek, valami mással, valami többel, mint a többi világi ember. És ezt a többet, ezt akarták ők is megkapni, ezt akarták megszerezni.
Tehát a mi magunk szempontjából is, de a küldetésünk szempontjából is alapvetően fontos, hogy nekünk ez a kincsünk meglegyen. És a kérdés az, hogy megvan-e nekünk ez a kincsünk? Megvan-e nekünk az, amitől mi másak vagyunk, amitől mi más helyzetben vagyunk, mint a világ többi része? Birtokában vagyunk-e ennek? Milyen alapokon áll ez a mi életünkben? És hogyha megvan ez, vagy megvolt ez, akkor ezt el lehet-e veszíteni? Veszítettük el, és hogyha esetleg elveszítettük, akkor vissza lehet-e szerezni? Ezek mind nagyon aktuális kérdések, de ha belegondolunk, akkor talán a mi mostani korunk az, amikor ezek a kérdések a legaktuálisabbak. Mit mond a végidő kereszténységről a Biblia? Emlékszünk-e, hogy hol beszél a végidő kereszténységéről és a végidő kereszténységének az állapotáról a Szentírás? A legszemléletesebben és a leg, hogy úgy mondjam, leglelepleződben. Laodiciai levélben. Ugye azt mondja a Laodiciai levél, hogy ezt mondod, gazdag vagyok és meggazdagodtam, semmire nincs szükségem, és nem tudod, hogy te vagy a nyomorult és nyavajás és szegény és vak és mezítelen. Azt tanácsolom néked, hogy védj tőlem tűzben megpróbált aranyat, hogy gazdaggá légy. Hát ez ugye eléggé szemléletesen szembesít minket azzal, hogy nem vagyunk gazdagok. Azt gondoljuk magunkban, hogy van nekünk valamink, holott valójában semmink nincs. Szegények vagyunk, nyomorultak, és még azt is gondoljuk, hogy nekünk van sok mindenünk. Tehát ez a valami kincs, amire nekünk szükségünk van, ami miatt értelme van az egész keresztény életünknek, ez el kell fogadjuk, hogy nem nagyon van nekünk meg. És hogyha, ugye ezt az ember nehezen akarja elfogadni, mert nehezen fogadja, ugye, mert valamikor azért, akik itt vagyunk többnyire, mindnyájan szembesültünk, és megpillantottuk ezt, és a Jóistentől igényeltük, és elvettük az ő kezéből. És olyan nehéz szembenézni azzal, hogy talán elveszítettük, vagy hogy talán meg se kaptuk úgy igazából. Vagy hogyha elveszítettük, és megpróbáltuk visszaszerezni, lehet, hogy nem sikerült. Tehát valamilyen módon szembe kell nézzünk ezzel a kritikával, és nehéz nekünk ez. Nehéz nekünk ez, mert hát ami nem jó, azzal mindig nehéz szembenézni, és nehéz azon is túltennünk magunkat, hogy tudjuk ezt visszaszerezni, hogy egyáltalán mi a megoldás, mert ugye telnek a hónapok, az évek, az évtizedek, és mindig ugyanazt halljuk. Tehát most már ugye, amióta a végidő elkezdődött, a Laodicea üzenetet újra meg újra halljuk, és még mindig nem tudjuk, hogy mi a megoldás erre. Azt hiszem, hogy ez mindenkinek a saját életében kell valahogy rendbe tennie, és valami fokmérőt találni arra, hogy én hogy állok. Tehát mi van az én életemben? Hogy tudja az ember a saját életében azt tisztázni, hogy most én mennyire vagyok birtokában ennek az erőnek, mennyire vagyok gazdag, mennyire vagyok nem gazdag, és hogy tudom ezt a kincset megszerezni? És talán én sokat gondolkodtam, hogy tudjuk magunkat helyesen látni, egy jó tükörbe látni ilyen szempontból. És azt hiszem, hogy a leginkább talán a próbákban derül ki, hogy nekünk mink van. Azt mondják, hogy az embernek annyi hite van, ami egy nehéz próbában vagy egy krízis helyzetben megmarad. Mert amikor jön egy nehéz próba és egy krízis helyzet, akkor általában az ember pánikba esik, és azt is elveszíti, amilyen van. És amikor ebből felócsúd, és ami megmarad neki, amiből ő fel tud építkezni, és el tud újraindulni, abban a rossz helyzetben tulajdonképpen annyit gyűjtött össze. Mert amikor nincs baj, amikor minden rendben van, akkor mondhatjuk azt, hogy hát mi erősek vagyunk, mi ugye éljük a mindennapi életünket, minket semmi nem zökkent ki a mindennapi kerékvágásból. De mi van akkor, amikor kizökkent minket valami a mindennapi kerékvágásból, hogy tudunk mi akkor megmaradni, hogy tudunk mi tovább lépni? És a próbák azok erre nagyon jó fokmérők, hogy hol tartunk.
Mit tudunk a hitpróbákról? Sok mindent tudunk róluk a Bibliából. Egyrészt az, hogy következetesen jelen vannak, visszatérnek a Bibliába. Ugye a hithősök életében mindenkinek majdnem valamiféle próba kijutott. Azt is tudjuk, hogy ezek alapvetően nehezek, szenvedéssel járnak. A próba az mindig nehéz. Tehát a mi szenvedés, az szenvedés, arról nem lehet azt mondani, hogy jó, vagy könnyű, vagy gyorsan túl tudunk lenni rajta. Talán amikor a másik ember próbáját látjuk, akkor gondolhatjuk azt, hogy hát, ha én lennék abban a helyzetben, hát én azt így meg úgy megoldanám, de a próba az ugye általában személyre szabott, attól próba, hogy én nem tudom megoldani. Vagy legalábbis nagyon nehezen. Tehát ami nekem próba, az nehéz. Nincs mese. Azt is tudjuk ezekről, hogy általában rostálnak. Tehát a próbának van egy olyan tulajdonsága, hogy megrostál, akár megrostálja a népet, ha mondjuk egy népre egy próba ránehezedik, de az én életemet is megrostálja, mert vagy valamit ki fog rostálni az életemből, vagy engem rostál ki, ha én azt a valamit nem tudom elengedni. Tehát valamiféle válaszút elé kerülök sokszor egy-egy ilyen próbában. Van úgy, hogy az ember konkrétan nem tesz választást, de hogy ahogy nehezedik a próba, vagy ahogy nehezebb, mindig ebbe az irányba halad az ember, hogy valamivel szembesül, valamivel szembe kell néznie, és ott el kell döntenie, hogy ez most jó, nem jó, itt lehet tovább menni, nem lehet tovább menni. Aztán, ha tanul belőle, és jól dönt, akkor jó, hogyha rosszul dönt, akkor rosszul dönt, ha pedig sehogy se dönt, akkor lehet, hogy megint fog jönni egy próba az életébe. Lényeg az, hogy az embert ezek a próbák általában valamilyen módon előre viszik az ő útján. Hogy ugye nyilvánvalóvá váljanak a szív dolgai. Ugye, hogyha most egy rövid bibliai példát, hogyha akarnék mondani, ugye az egyiptomi fáraó esete, aki nehéz próba alá került, és újra meg újra megnyilvánult az Isten kegyelme, és az Isten megmutatta hatalmát az életébe. Az ő életébe is történt egy döntés, hát ő rosszul döntött. De neki is végül is az ő mindennapi langyos élete egy ilyen próba elé ért, és végül ő eldöntötte, hogy a rossz oldal mellé áll. De ha mondjuk veszünk egy pozitív példát, ugye a József testvérei, akiket József próbált meg, József testvérei ebben a kiélezett helyzetben, amiben ők kerültek, amikor ugye József a fáraó udvarába őket fogadta, ott végül József testvérei a jó oldal mellett döntöttek. Szembenéztek az ők múltbeli bűneikkel, és megbánták azt, és hát az jó irányba. Tehát ezek ilyen apró kis példák, hogy az ember, hogy kiderül egy ilyen próbában, hogy mi van valahol a szívnek a legmélyén. Ezek általában a felszínre tudják hozni. Kérdés az, hogy a próbákat Isten adja-e nekünk? Ugye van egy olyan igénk, hogy Jakab első levele 13. verse, hogy senki sem mondja, amikor kísértetik, az Istentől kísértetem, mert az Isten gonoszsággal nem kísérthető, ő maga pedig senkit sem kísért. Tehát az Isten gonoszsággal senkit nem kísért, tehát akkor mondhatnánk azt, hogy az Istentől mi nem kapunk ilyen nehéz helyzeteket, de mondjuk ez így önmagában még nem elég, mert mégiscsak vannak olyan próbák, amik az Istentől származnak, holott gonoszra nem kísért. Gondoljunk például az Ábrahám példájára, aki ugye a Mória hegyi áldozat, amikor a gyerekét fel kellett áldoznia, az az Istentől jött. Az Istentől jött az utasítás, igaz, hogy majd az Isten is oldotta meg, de ott Ábrahám egy nagyon nehéz próba, hitpróba elé került, és egy nagyon nehéz döntést kellett meghoznia. Jól lehet, gonoszra nem csábította őt az Isten, de ezt a hitpróbát az Isten adta neki. De Gedeon élete is ilyen volt. Ott is a jó Isten egy nagyon nehéz helyzet elé állította Gedeont, és Gedeontól lépéseket várt, döntést várt, és Gedeon ezt a próbát végül jól vette, végül győzött ebben, de ezt is az Isten adta neki. Az egész izraeli kivonulás próbák sorozata volt az akkori zsidó népnek, és ezeket az Isten állította eléjük, mert ezáltal őket jobb útra, jobb sorsra akarta vinni. Tehát az Istentől származó próbáknak az az egyik jellegzetessége, és ezt jó, hogyha meg is tanuljuk, hogy soha nem gonoszra csábít,
hanem mindig valami jó lépésre, valami nehéz, de valami üdvösségre vezető lépésre szeretne az Isten minket rávenni. Általában attól próba, hogy ezt nagyon nehéz megtennünk, de ezek az Istentől vannak. A sátántól is vannak próbák, azok egész más fajták. A sátántól jövő próbák, azok mindig gonoszra akarnak minket csábítani. Tehát ott kivétel nincs, a sátán mindig valami rosszra, valami törvénytelenségre, engedetlenségre akar minket rávenni. Ugye ilyen volt a Jób megpróbálása, amiről tudjuk is, hogy a sátán próbálta. A Jézus megkísértései is ilyenek voltak, ahol ugye Jézus is nagyon nehéz helyzetben volt, ugye az ő 40 napos bőtje során sátán talán soha senkit úgy meg nem kísértett, mint őt. Az is egy nehéz próba volt. A tanítványok próbája, amikor Jézust keresztre feszítették, ugye azt is mondja a profécia, hogy megverik a pásztort, és szétszélednek a juhok, hát így is történt, ezt előre megmondta a Biblia, hogy ez egy nagyon nagy próba lesz a tanítványok részére. Hogyan különböztethetjük meg a próbákat? Talán nem érdemes ebbe olyan mélyen belemennünk, mert nem is ez a mai témánk, de nagyon sokféle próba van. Én talán vannak rövidebb, hosszabb ideig tartók, kisebb, nagyobb hevességű próbák. Én most, amire inkább ki szeretném hegyezni ezt a mai témát, ez az, hogy vannak olyan próbák, amikhez van, tehát amikor egy ilyen nehézségbe kerülünk, akkor érezzük, hogy hát nagyon nehéz, és talán az Istentől van ez, vagy hogy az Isten tervében ez benne van, mert ugye azt most arra nem tértem ki, hogy mindegyik próbáról tud az Isten, és mindegyiket jóra tudja fordítani. De inkább, tehát hogy ugye van elég erőnk, hogy ezen túl lendüljünk, és érezzük, hogy hát most itt azért tudjuk, hogy mit kell tenni, tudjuk, hogy mi a helyes, tudjuk, hogy a Jóisten mit vár el tőlünk, és hát ezt imádkozunk, erőt gyűjtünk, és valahogy ezen túl leszünk, tehát hitben ezt meg tudjuk küzdeni. De van olyan próba, amihez úgy tűnik, hogy nincsen elég erőnk. És ugye az ember ilyenkor elcsodálkozik, mert hát van ígéretünk a Bibliában, hogy az Isten nem enged meg olyan próbát, amihez nincs elég erőnk. Az első korintusi levél 10. fejezete 13. levele mondja, hogy hű az Isten, aki nem hágy titeket feljebb kísérteni, mint elszenvedhetitek. Sőt, a kísértéssel egyetemben a kimenekedést is megadja majd, hogy elszenvedhessétek. Tehát az Isten ad nekünk egy ilyen ígéretet, de mégis vannak olyan helyzetek, olyan próbák, amelyikekről minden, az Isten is tudta, hogy nem fogja tudni venni az az illető. Például ilyen volt a Péter háromszori hittagadása. Hát Jézus előre megmondta, hogy a sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, és azt is megmondta, hogy mielőtt a kakas felkelne, háromszor fogsz engem megtagadni. Tehát Péter egy olyan próba elé került, amit nem sikerült jól döntenie, és majdnem rá is ment, tehát utána Krisztusnak küzdenie kellett Péterért, hogy visszatérjen. Tehát ilyeneket megenged az Isten. Jób nagy próbája is olyan volt, hogy Jób végül győzött ebben a próbában, de Jobnak óriási lelki tusája volt. Jób nem látta a végét ennek a próbának, nem tudta, hogy mi lesz ennek a vége. És egy adott pillanatban elcsüggett ő is, és ugye perlekedett az Istennel, és végül Jób ebből a próbából kikeveredett, de nem látta az elején, hogy mi lesz a végén. És ezek azok az igazán nagy és megpróbáló próbák az ember életében, amikor valami nagyon rossz elkezdődik, és nem tudjuk, hogy mi lesz ennek a vége. Milyen egy ilyen próba? Tehát egy kicsit úgy nézzünk bele, hogy ez hogy is jön az ember életébe. Ugye általában nekünk az életünk egy bizonyos alapokon áll, tehát valami nekünk biztonságot, békességet nyújt. Mindenki ismeri az ő megtérése történetét, és talán emlékszik arra, hogy milyen volt, amikor a világban voltunk, és amikor megértettük az igéből, hogy mi az Isten útja. És mi az, ami nem ad nekünk erőt, nem ad biztonságot, aminek a vége elveszés, és mi az, aminek értelme van ebben az életben.
És kialakult nekünk egy értékrendünk, kialakult egy alap, amire az egész életünket helyeztük. Ha úgy is mondhatnánk, hogy egy lapra tettünk fel mindent, és az a lap nem látszik, ebben hiszünk, ezt mi az igéből ismertük meg, és nagy örömmel

amikor olyan dolgok történnek, amire mi nem számítottunk. Az Istenestől sem számítottunk ilyenre. Amikor azt gondoljuk, hogy hát én nem ilyennek ismertem meg az Istent. Én csalódtam benne, mert én azt gondoltam, hogy ezt nem fogja megtenni. Annak idején, amikor én megtértem, akkor voltak félelmeim, hogy milyen szempontból leszek kiszolgáltatva a világnak és a gonoszságnak, és én pont azért jöttem ide, mert tudtam, hogy az Isten engem ezektől megóv. És velem nem történhetnek olyan bajok, amiket én nem tudnék elviselni. És most ilyen bajok történnek velem. Felolvasom Jobbnak a tusáját, amikor megszólalt a barátaival először. Egy részletet olvasok belőle. Miért is ad Isten a nyomorultnak világosságot és életet a keseredett szívűeknek, akik a halált várják, de nem jön az, és szorgalmasabban keresik, mint az elrejtett kincset, akik nagy örömmel örvendeznek, vigadnak, mikor megtalálják a koporsót, a férfiúnak, aki útvesztőbe jutott, és akit az Isten bekerített körös körül. Mert kenyerem gyanánt van az én fohászkodásom, és sohajtásaim ömölnek, mint a habok. Mert amitől remegve remegtem, az jövereám, és amitől rettegtem, az esék rajtam. Nincs békességem, nincs nyugtom, sem pihenésem, mert nyomorúság támadt reám. Tehát itt érezhetjük, hogy Jobb valami olyasmivel nézett szembe, ami az egész életét felforgatta. Az egész addigi hitét, az Istenről alkotott képét, mindent felforgatott. És én azt hiszem, hogy nem hiába van benne a Jobb könyve a Bibliába, ilyen hangsúlyosan, hogy egy egész nagy könyvet ennek a témának szán a Jóisten. Ugye itt tulajdonképpen a Jobb szenvedés történetét halljuk, és hát és egy kicsit háttérbe is szorul végül is Jobbnak a kérdése az Istenhez, és az arra való válasz. Éppen erről beszéltünk délelőtt a szombatiskolán, hogy milyen nehéz megtalálni, hogy mi is volt a Jobb kérdése az Istenhez, és mit válaszolt rá az Isten. Itt inkább én azt hiszem, hogy ez az egész történet azért van benne a Bibliában, mert látnunk kell, hogy sajnos a keresztény életnek része lehet az, hogy ilyen próbákon is átessen az ember. És én ezzel senkit nem ijesztegetni akarok, vagy ne arra gondoljunk, hogy akkor most mindnyájunkra ez rá fog jönni. De jó, hogyha tudjuk azt, hogy a sátán nem könnyen enged ki egyetlen zsákmányt sem a kezei közül. Tehát, hogyha a sátán itt, hogy úgy mondjam, trónol ezen a világon, és azt látja, hogy az ő zsákmányait valaki el akarja venni tőle, akkor ő mindent meg fog tenni, hogy ezt ne adja. És az ígéret az megvan, hogy a Jóisten rólunk gondot visel, és nem fog minket tudni a sátán feljebb kísérteni, mint ahogy azt mi elviselhetnénk. És itt visszatérek röviden a Péter esetére, hogy Jézus tudta, hogy Péter el fog esni, de Péternek nem kellett volna elesnie. Tehát Péternek megvolt, rendelkezésére állt minden, hogy ne essen el. Ez a Péter gyengesége volt, amit Krisztus előre látott. Tehát mindannyiunknak megvan mindenünk, hogy ne essünk el, de mégis szembe kell nézzünk azzal, hogy a Jóisten időről időre megengedheti, hogy ilyen nehéz helyzetbe kerüljünk. Ez nehéz és kényelmetlen téma, én tudom, de azért kell ezzel is számolnunk, mert én szeretném azt hinni, hogy nem mindenkinek jut ez osztályrészül, és főleg azt szeretném hinni, hogy nekem nem fog osztályrészül jutni, de tudnunk kell azt, hogy a Jóisten nem hiába figyelmeztet ezekre, ahogy nem hiába figyelmeztet a végidő eseményeire sem. És mi tudjuk, hogy mi vár ránk a vég idején. Azt mondja az írás, hogy itt egy igét írtam fel, mindjárt megtalálom. Jeremiás könyve 12. fejezetében, hogyha gyalogokkal futsz és elfárasztanak téged, mi módon versenyezhetnél a lovakkal? És hogyha csak békességes földön vagy bátorságban, ugyan mit cselekednél a Jordán hullámai között? Tehát érzékelteti a Jóisten, hogy kerülhetünk a Jordán hullámai közé. Nem A Jóisten ettől minket nem fog úgy megóvni, mint ahogy azt

0: mi gondoljuk, hogy mostantól kezdve minket semmi baj nem érhet. Tehát a megoldás nem az, hogy minket a Jóisten burokban fog tartani. Nem fog burokban tartani, mert a küzdelmeket és a próbákat meg kell engednie. Ez a nagy küzdelem szabályainak a része. Egyrészt a mi életünk szempontjából is szükség van rá, bizonyos szempontból. A szabadság törvénye is ezt megengedi, mert a Jóisten mindennek megengedi a következményét, és a legtöbb próbánk egyébként a saját hibánkból szokott bekövetkezni, ezt nem is mondtam. Tehát a próbák azok nem a Jóistentől, meg a sátántól jönnek csak, hanem a legtöbb próba az a saját hibánkból, a saját rossz döntéseinknek a következménye, amit a Jóisten megenged és jóra is tud fordítani. De nagyon sok próbát megúszhatnánk az életünkben. De hát nem ússzuk meg. De azt viszont sejthetjük, hogy a keresztény ember szembenézhet ilyen nehéz helyzetekkel. És tovább is megyek. Ugye mi történik, amikor egy ilyen próba történik az ember életében? Először is megrémít minket ez a kiszolgáltatottság érzése, ez a talajvesztés, ami történik. Az, hogy összeomlott minden, amiben eddig hittünk. Ugye az embernek majdnem rögtön ilyenkor az első reakciója az, hogy leszáll a magas lóról, szembesül a saját szegénységével, semmiségével, minden felfúvalkodottságunk a porba hullik ilyenkor. Tehát itt először is egy jó lépés történik az életünkben, hogy egy kicsit helyre tesszük magunkat. Aztán a következő, amivel ilyenkor szembesülni szoktuk, hogy hirtelen keresni kezdjük a megoldást, és nem találjuk, nincs megoldás, és akkor kapkodunk fűhöz, fához, megpróbálok imádkozni, és egyszer csak rájövünk, hogy elillant a hitünk. Nem tudunk az Istenbe kapaszkodni. Mert annyira elhatalmasodott rajtunk a félelem, hogy egyszerűen nem tudunk, hogy a jó Istenhez hozzáférni és belekapaszkodni. Ez szokott lenni általában az embernek a második felismerése. És a harmadik pedig az, hogy a zavarodottságába és félelmébe elkezdi az Istent vádolni, hogy ezt miért engedte meg. Hogy kerülhettem én ilyen helyzetbe? Hát erről nem volt szó. Nem ezért jöttem én ide. Én nem így ismertem meg az Istent. És perlekedünk az Istennel. Lehet, hogy nem szállunk vele szembe, de úgy, mint Jób, kimondta Jób is, hogy amitől remegve remegtem, az jött rám, és amitől rettegtem, az esett rajtam, és perlekedett az Istennel, hogy ez miért történt? Hogy történhetett ez? Mi van itt a háttérben? Hogy engedhette ezt meg az Isten? Tehát az ember általában ezeken a fokozatokon átesik ilyenkor, és akkor ez az a nagyon nehéz krízis helyzet, ami sajnos ugye ilyenkor két megoldás lehetséges, az egyik az, hogy fellázadhatunk a jó Isten ellen. Sajnos van ilyen eset, és mi is ismerünk, valószínűleg akár a közösségünkben is ismerhettek olyanokat, akik azt mondták, hogy hát ők inkább visszatérnek a régi életükbe, mert ez nekik nem működik. Ők megbotránkoztak, ők erre nem számítottak, és ez valami miatt elfordulnak ettől. Ez nagyon szomorú ez a dolog, de sajnos a rostálás, amint mondtam, része a próbáknak, és ez sajnos áldozatokkal is járhat. Ezt nem tudhatjuk, hogy kiben mi lakik, és kinek a szíve mélyén mi van, és ki az, aki úgy megbotránkozik, hogy innen nem tud visszafordulni. De bízhatunk abban, hogy a Jóisten felkészítette őt is, de talán ő nem tudott erre kellőképpen felkészülni. De remélhetjük, hogy remélhetőleg mi a másik csoportba tartozunk, akik nem adjuk fel, és valamiféle küzdelembe kezdünk, és ilyenkor kezdődik el az a fajta Istennel való küzdelem, amiről tulajdonképpen, amit szeretnék egy kicsit megvilágítani, és amin ugye Jákob is, ahogy az alapigénkben volt, átesett. Milyen ez az Istennel való küzdelem? Ugye az ember arra gondol, hogy hát hogy lehet az Istennel küzdeni, hát fizikailag nem lehet. Ugye talán eszmeileg lehet, hogy vitatkozunk vele, hogy valamiféle igazságokat próbálunk vele megvitatni, és talán kiderül, hogy mégiscsak nekünk van igazunk. Hát ugye érezzük, hogy ez nem nagyon járható. Valószínűleg az Istennel nem lehet vitatkozni, és nem is vitatkozik az Isten. Perlekedni lehet vele? Hát Jób is perlekedett vele, számon kérte őt, felelősségre vonta. Hát a Jób könyvéből az derül ki, hogy tulajdonképpen a Jóisten nem értékelte annyira Jóbnak ezt a fajta perlekedését, meg helyre is tette őt a végén, de elfogadta, hogy Jóbnak ezek a kérdések őt feszítették, és válaszolt a kérdésére. De önmagában a perlekedés nem igazán jó megoldás. Akkor mit lehet csinálni? Rá lehet hagyni az Istenre, hogy legyen úgy, ahogy ő akarja, és akkor adjuk meg magunkat, hogy hát amit hozott, az van, el kell fogadni. Ugye talán emlékszünk Éli főpap esetére, aki amikor a gyermek Sámuel végül elmondta azt a nagyon kemény ítéletet, amit az ő engedékenysége miatt a Jóisten őrá kimondott, akkor Élinek ez volt a reakciója. Azt itt olvasom is ezt az igét, ez a Sámuel első könyve 3. fejezetében van, hogy megmondott ezért Sámuel neki mindent, és semmit nem hallgatott el előtte, ő pedig azt mondta, ő az Úr, cselekedjék úgy, amint néki jónak tetszik. Tehát Éli főpap azt mondta, hogy hát ez van, az Úr most kimondta, hogy ilyen ítéletet fog rám kiszabni, hát hogyha ez neki, ő így döntött, akkor tegyen úgy, ahogy ő jónak lát, hát ő az Úr, én nem tudok ezen segíteni. Hát ez se igazán jó megoldás, mert azért az Éli történetéből kiderül, hogy a Jóisten többször megismételte figyelmeztetésképpen, és Éli meggondolhatta volna magát, megnyílt neki egy jó út, hogy másképp cselekedjen, de Éli ezt nem tette meg. Minden alkalom azt mondta, hogy hát ő ezt nem tudja megtenni, és végül sajnos szomorú is lett a vége. Akkor hát mi a helyes küzdelem a Jóistennel? És nézzük is meg, hogy Jákob ezt hogy csinálta? Hogy tudott Jákob győzni? Mi volt a Jákob titka? Jákob történetét most nem fogom elmesélni, mert sok időnk nincsen, és el is gyorsan elszaladt. De tudjuk, hogy ugye Jákob az ő nemzetségével, családjából tért vissza Lábántól a szülőföldjére, a Jóisten hívásának megfelelően. És amikor közeledett már a szülőföldjéhez, akkor meghallotta a hírt, hogy Ézsau 400 fegyveres férfiúval jön eléje. És Jákob biztosan tudta, hogy ha 400 fegyveressel jön, akkor ő itt senki élve nem marad, mert Ézsau eltökélte magába, hogy megöli Jákobot, és ezen nem változtatott. Úgyhogy Jákob pánikba esett. Tudta a Jóisten ígéretét, hogy az Isten megígérte, hogy megsokasítja, és vissza fog az ő szülőföldjére térni, sőt, még ígéretet is tett annak idején Jákob, fogadást tett az Istennek, hogy ha ezt az Isten neki megadja, akkor őt fogja imádni, és látszólag minden stimmelt, mindent megkapott Jákob. És mégis, amikor már az utolsó pillanat volt, már csak haza kellett volna érjen, és békességbe, boldogságba élje az életét, és az ígéreteknek örüljön, amit a Jóisten adott, akkor jön a hír, hogy Ézsau jön 400 fegyveres férfiúval, és senki nem tudja őket feltartóztatni. És Jákob szívét tépve imádkozott a Jóistenhez, hogy szabadítsa meg őt ettől a veszélytől, de látszólag semmi nem változott. Ugye ajándékokat küldött Ézsaunak, követeket küldött, de ez sem változtatott semmin. És Jákob akkor került egy olyan válsághelyzetbe, hogy érezte, hogy az Isten ígért valamit, de most minden összeomlott. Most a vége előtt tulajdonképpen minden a nyakába szakadt, és itt vége van most mindennek. És a jobbok révénél egy éjszakát imában akart eltölteni, és nagyon szűkszavon annyit ír a Biblia erről, hogy egy férfiúval tusakodott hajnalig. Ugye Ellen White ír erről szemléletesen, hogy ez a tusakodás, ez tulajdonképpen egy lelki küzdelemnek volt a fizikai megnyilvánulása, ami Jákob lelkében is zajlott párhuzamosan, de fizikailag is zajlott. És erről a küzdelemről, ezen a küzdelmen érdemes gondolkodnunk, hogy milyen eszmei küzdelem, milyen lelki küzdelem zajolhatott be Jákobban le. Ugye az egyik hang azt mondhatta neki, hogy add fel, nincs semmi remény. A bátyád eltökélte, meg fog téged ölni, mitől gondolná ezt meg? Isten mindennek megengedi a következményét, bár elháríthatja, de alapvetően amit tettél, amit főztél, azt meg kell enned. Ezt az Isten nem háríthatja el. Tehát, hogyha a bátyád így döntött, akkor most nem fogja őt megállítani ebben. Ez így igazságos. Talán azt is gondolhatta Jákob, hogy az Isten ígéretei feltételesek. Hogyha te igaz vagy, igaz maradtál, akkor vagy le tudod győzni a bűnt, akkor az Isten ígérete az áll, ha nem, akkor nem. Tehát Jákob erre is rájöhetett, mert ez is egy igazság. Ugyebár akkor még nem állt a rendelkezésére az írás, meg ezeket nem ismerte, de lehet, hogy ezt ő magába végig gondolhatta. Tehát nagyon, mindenféle információ megvolt neki arra, hogy ő feladja. Hogy azt mondja, hogy itt nem tudok mit tenni, itt most már minden eszközöm elfogyott, tényleg elfogyott minden eszköze, akkor várom a végzetet. Hogyha az Isten elpusztít, akkor elpusztít, ha nem, akkor meg. Tehát mondhatta volna ő is azt, amit Éli főpap mondott. De Jákob nem adta fel. Azt mondta, hogy ez így nem stimmel. Tehát itt van az ígéret, tudok mindent, amit az Isten mondott, és akkor most mégis egész másképp alakulnak a dolgok. Én ebben nem tudok belenyugodni. Én egy választ szeretnék most kapni az Istentől, és én addig innen nem tudok én felállni, amíg én ezt a választ meg nem kapom, mert hogyha én anélkül állok fel, hogy az Istentől elnyerjem az ő áldását, vagy én erre valamiféle magyarázatot kapjak, erre az egész dologra, akkor én elveszek. Akkor biztos, hogy akkor végünk van. És Jákob eltökélte magába, hogy ő addig ott marad az Isten színe előtt, és ugye ez a küzdelem azért tartott hajnalig, mert Jákob nem adta fel. Jákob küzdött, hogy tudni akarta, hogy kereste a megoldást, ki akart ebből a bajból keveredni. Tehát Jákobnak a győzelmének az egyik titka abban állt, hogy nem adta fel. Tehát azt a jobbat, amit ő remélt, azt nem engedte el. Nem engedte az enyészetnek. Milyen szálakon folyik a küzdelem ilyenkor? Az egyik szál az, hogy ki az az Isten, akivel én most küzdök? Ugye most visszatérünk a mi életünkre, a mi próbáinkra. Ki az az Isten, akivel én küzdök? Mennyire hatalmas ő? Ki vagyok én? Milyen, tehát ugye azt mondja, Illésről Ellen White írta a Kármelhegyi imájánál, amikor az esőért imádkozott, hogy 7-szer imádkozott Illés, ha 6-szor imádkozott volna, nem lett volna eső. De Illés addig imádkozott, amíg megjött az eső. És olyat is ír, hogy Illés, amíg imádkozott, addig végig gondolta, hogy az Isten nagyságát és a saját semmiségét. És azt mondta, hogy egyre többet gondolkodott, Istent egyre nagyobbnak látta, és magát egyre kisebbnek. És amikor eljutott arra a pontra, hogy Istent mindennek, magát meg semminek látta, akkor jött a felelet meg az imájára. Tehát nekünk végig kell gondolnunk azt, hogy ki az Isten, ki vagyok én. Mit tett az Isten, és mit tettem én? Isten meg tud-e engem szabadítani? Meg akar-e szabadítani? Megvan-e hozzá a hatalma? És hogyha ezeket én belátom, hogy ő ezeket meg tudja tenni, akkor azt arra a kérdésre is találja meg a választ, hogy meg fog-e engem szabadítani. Mert az, hogy meg tud, meg akar, még nem biztos, hogy meg fog. Először Istenben kell megerősödnöm, hogy ki az Isten, mire várhatok tőle. Isten irgalmas, Isten könyörületes. Mit tett értem? Milyen áldozatot hozott azért, hogy engem megtartson? Hogy én ne vesszek el, akkor most hagyni fogja, hogy dicstelenül elveszek, amikor a saját fiát áldozta fel, értem. Tehát ezeket a dolgokat először bennünk magunkban helyre kell állítani, hogy ki is az, akitől mi félünk, és akinek mi rossz értelemben kiszolgáltatva érezzük magunkat. De van egy másik szál, és én azt hiszem, hogy ezt szoktuk leginkább, erről szoktunk megfeledkezni, és ez az, amit olyan könnyen elmaszatolunk a saját életünkbe, és ez az, hogy vajon választ el minket valami az Istentől. Ugye olyan könnyedén túl leszünk rajta, hogy hát igen, bűnt azt rendezni kell, mert a jó Isten bűngyűlölő, és ő bűnnel együtt nem lakik. De nem szabad ilyen könnyen ezen átfussunk ezen a kérdésen. Hadd tegyen fel a kérdést, hogy ha én az én főnökömhöz bemennék az irodájába, és kivennék az ő pénztárcájából mondjuk egy 10 000-est, és ő ezt látná, engem lebuknék, akkor utána mehetnék-e hozzá rögtön, és azt mondanám neki, hogy kérek fizetésemelést, vagy valami jót kérnék tőle. Tehát ha én a főnökömet meglopom, és utána valami jót akarok tőle kérni, meg tudnám én ezt tenni? Ugye, amikor mi az Istenhez megyünk, és kérjük az ő szabadítását, akkor gondolkodunk arra azon, hogy mi az Istentől mit vettünk el? Mi az, ami neki járt, és mi elvettünk tőle? Ő annyit mondott, hogy ő bűnnel együtt nem lakik, és a bűn az az engedetlenség. Tehát, hogyha ő valamit kijelentett, és vannak neki parancsolatai, végzései, akkor, hogyha mi ezeket rendre megszegjük, akkor mi hogy tudunk oda menni hozzá? És mi ezt olyan könnyen elintézzük, hogy hát ez csak egy kis apróság, hát most nem lehet, ez nem lehetett másképp. Ugye az ember mindig talál rá megoldást, hogy miért is kellett ennek így történnie. Ugye miért kellett nekem most indulatosnak lennem? Hát nem tehettem másképpen, hát most nem is lehetett volna ezt másképp megoldani. Hogy egyáltalán az Istennel való kapcsolatunk, nézzük végig, hogy állunk a parancsolatokkal. Hogy állunk, most mondjak egy példát, mondjuk a negyedik parancsolattal. Olyan könnyen belecsúszunk ilyen apróságba. Most, hogyha mi a pénztárnál állunk például, és nekünk vissza kell adjanak 35 forintot, vagy 350 forintot, és mondjuk nekünk 15 forinttal kevesebbet adnak vissza, vagy 100 forinttal kevesebbet adnak vissza, akkor mi azt mondjuk, hogy hát ez egy apróság, hát most ezen túl leszünk, nem? Nem azt szoktuk mondani, hogy hát adják vissza, ami jár nekünk, nem? Tehát akkor számoljunk el rendesen. Az Isten nem így van velünk, hogy mi megengedünk apró kihágásokat, mi az Istent meglopjuk, és utána várjuk, hogy ő minket mégis védelmezzen meg óvjon, és várjuk, hogy ő minket megoltalmazzon minden bajtól. És azt mondjuk, hogy hát nem lehetett másképp tenni, hát ezt csak így lehetett tenni. Tehát ezekkel szembe kell néznünk. Biztos vagyok benne, hogy Jákob sokszor végig gondolta az életét, és Isten elé nem lehet úgy leborulni imában, hogy az ember a bűneit ne rendezze el, mert nem vagyunk hibátlanok, mindenki vétkezik, és mindenki botlik. És sajnos még tudatosan is követünk el bűnöket, hogy tudjuk, hogy mit teszünk, de mégis megtesszük. De akkor is van visszatérés az Istenhez, ezeket el kell rendezni, és az elrendezés nem abból áll, hogy akkor én elmondom, hogy megtettem, aztán tudom, hogy hónap újra meg fogom tenni. Gondoljunk végig mindent. Egy prédikátor egyszer azt mondta, hogy te hogy tudod az Isten segítségül hívni, amikor olyan dolgokat teszel, ami az Isten szemében gyűlöletes. Tehát hogy tudom oda hívni magamhoz az Istent, amikor én közben gyűlöletes dolgokat cselekszem? Hogy öltözködünk? Mit nézünk a tévében? Amikor én leülök a tévé elé, akkor vajon Jézus is le tudna ülni mellém, és tudná nézni azt, amit én? Mit eszünk? Mit iszunk? Milyen zenét hallgatunk? Jézus is hallgatná azt a zenét, mondjuk. Vagy miről beszélünk a szomszédokkal? Milyen témáink vannak? Minek örülünk, mi az, aminket fel... Tehát ezekben mind az Isten ott szeretne lenni mellettünk, de ha nem tud, tehát mi olyan dolgokat teszünk, amit ő nem szeret, de mégis azt akarjuk, hogy ott legyen velünk. Kinek tartozunk, kinek nem tartozunk, van-e elrendezetlen dolgunk a embertársainkkal, akár anyagi, akár lelki, akár egyéb. Ezek, ha nincsenek rendben, akkor az Isten nem tud hozzánk közel kerülni. És még egy harmadik dolog van, tehát először az, hogy az Istenben erősödjünk meg, második, hogy a bűneinket rendezzük el. És van egy harmadik dolog, amire már röviden utaltam, hogy az ember azt gondolná, hogy ez elég. Egy olyan példát, tehát a Jákob esetére visszatérve, azt mondta neki az angyal hajnalban, miután a csipőcsontját kiugrasztotta, hogy most már eresszel engem, mert feljött a hajnal, és mennem kell. És Jákob miért nem engedte őt el? Vajon mi elengedtük volna őt? Jézus azt mondta a kananeus asszonynak, amikor a kananeus asszony kért segítséget az ő lányának, hogy csak Izrael juhaihoz küldettem, és az ebeknek nem jár az, amit az Izrael juhainak adik. Tehát durván elutasította az asszonyt. Az angyal is ugye Jákobot elutasította, azt mondta, hogy most már hagyjál békén. Tehát mit teszünk akkor, amikor az Isten mondja nekünk azt, hogy most már állj meg, nincs tovább, hagyd abba, ezt nem kapod meg, akkor mi mit teszünk? Mit tett Jákob? Azt mondta, hogy nem engedlek el addig. És a kananeus asszony is azt mondta, hogy az uruknak az ebei is az asztalról a morzsákat megkapják. Azt mondja, hadd jusson nekem is egy annyi morzsa. És azt mondta Jézus, hogy ilyen hitet nem láttam Izraelben sem. Lehet, hogy pont nem így mondta, de azt mondja, nagy a te hited. Nagy a te hited. És amikor Jákob is ezt mondta, hogy nem engedlek el addig, amíg az áldást meg nem kapom tőled, akkor mondta neki az Isten azt, hogy akkor küzdöttél Istennel és emberekkel, és győztél. Tehát a győzelemhez nem elég az, hogy elrendeztem a bűneimet, nem elég az, hogy az Istent, az Istennel való kapcsolatomat és az Istenről alkotott képemet helyreállítom, és felemelkedem hozzá, és magamat embernek látom, és őt Istennek látom, hanem még valami kell. Nekem ragaszkodnom kell tudni valamihez. Itt derül ki, hogy igazából mi van az én szívembe. Mi az, ami nekem kell az Istentől, és mi az, aminek a hiányát nem tudom elfogadni. Nekem az én problémámra kell a megoldás. Én azzal beérem, hogy az én mindennapi problémámat megoldja az Isten. Hogy én tudom, hogy az Isten jó, és az Isten rajtam segíteni fog, és az ő gondviselésével körül fog venni, és utána boldogan visszamegyek, és akkor várom a szabadítást, és utána élem tovább az életemet. Mert itt meg lehet állni, azt mondja az Isten, hogy akkor most már hagyd abba, élj tovább, meghallgattalak. Nem, Jákobnak ez nem volt elég. Jákobnak az ígéretek kellettek. Jákobnak az kellett, ő az Istent akarta birtokolni. És meg szeretném kérdezni, hogy vajon Jákob, amikor az Isten kijelentette, hogy győztél, akkor Jákob tudta, hogy Ézsau nem fogja őt levágni? Nem tudta. Jákob nem tudta, hogy mi fog történni. De Jákob megkapta azt, amit akart az Istentől. Az Isten áldását megkapta. Jobb tudta, hogy ő fel fog gyógyulni a betegségéből? Nem tudta, hogy vissza fog kapni mindent. Nem tudta. Nem is érdekelte. Jákobot se érdekelte. Nem. Amikor az ember egy ilyen küzdelmen átesik, és az Istennel küzd, akkor a győzelem akkor születik meg, amikor az ember rájön, hogy semmi, amitől én féltem, igazából nem félelmetes. Tulajdonképpen semmi értéke nincs azoknak, amiket én annyira értékeltem. Egyedüli dolognak van értelme az, hogy én az Istent megnyerjem. Akár meghalok, akár élek. Egyedül ennek van értelme, és hogyha én az Istent megnyertem, akkor mindent megnyertem. És amikor az ember le tudja tenni azokat a dolgokat, amiket ők megkötözték, az ő félelmeit, és meg tud szabadulni az ő megkötözöttségeitől, ahogy Jákob is a félelmét, az ügyeskedését, a földi dolgait, ugye az emberekkel való küzdelmét is le tudta tenni, és azt tudta mondani, hogy csak a te áldásodra vágyok, Uram. Csak a te áldásodra, semmi másra nem vágyok. Akkor kimondta az Isten, hogy most már győztél. Most már győztél. És szeretném, hogyha mi is megtanulnánk a küzdelemnek ezt a fajta módszertanát, mert mi sem fogunk tudni másképp győzni, csak ezen az úton. És adja a jó Isten, hogy ne legyenek nekünk ilyen rettenetes próbáink, de ha lennének véletlenül, akkor mi is ezekben ugyanígy tudjunk győzni. Ezt kívánom mindannyiunknak. Amen.
1: Hozzád fordulunk most. És megköszönjük, hogy minden, amit adsz nekünk, azt az áldásunkra akarod fordítani. Akár legyen jó az, akár legyen kellemetlen számunkra. Urunk, nem szeretjük a nehézségeket és a próbákat, de tudjuk, hogy ezekben te is ugyanúgy szenvedsz velünk, mint ahogy mi magunk. Ahogy az írás is mondja, hogy minden szenvedésünket te is szenveded, és semmivel nem érzel kevesebb fájdalmat, mint amit mi érzünk ilyenkor. De megmutatod mindig az utat, hogy hogy lehet ezekből kimenekülni. Akkor is, ha akármilyen heves támadás érne bennünket, és megadsz mindent, hogy a mi békességünk és a mi lelkünk felüdüljön, és a mi örömünk teljes legyen, és ki is szabadítasz minket. megtanítasz minket küzdeni, és megtanítasz minket a Jordán hullámai között is megmaradni. Köszönjük, hogy ezt mind megteszed nekünk, és tudjuk, hogy egyszer nagyon hálásak leszünk ezért neked. Kérjük, hogy a te áldásodat add meg nekünk, és taníts meg minket arra, hogy ezt igazán értékeljük, és csak erre vágyjunk, semmi másra. Köszönjük, hogy meghallgattad a mi imánkat, Jézus Krisztus, a mi megváltónk nevében. Amen.

plusz többlet között, ami nekünk belátást enged az Isten tervébe, vagy az Isten gondolataiba, illetve az Isten jellemébe. Fantasztikus a különbsége két, mondjuk így elmebeli, vagy értelembeli alapállás között. Azt gondolom, hogy ezt a kétfajta alapállást mutatja itt be ez az igevers. Nézzünk erre egy példát az Ószövetségből, hogy tényleg ez a kétfajta alapállás miben nyilvánul meg, és a gyakorlatban hogyan válik ez nyilvánvalóvá. Egy nagyon közismert történetet szeretnék fölidézni, ez Dániel könyvében található az 5. fejezetben, ez egy közismert ószövetségi történet. Ugye Dániel az Ószövetségben a kis proféták között található elsőként. Jól ismerős a történet az 5. fejezetből, ugye amikor egy hatalmas lakomát rendez Babilon uralkodója, az utolsó uralkodója, aki gyakorlatilag vesztére teszi ezt a nagy lakomát, már a nyilvánvaló ellenség körbezárása körében, és hát nyilván büszkeségből, és azzal volt dicsekedésében, hogy olyan erős várfalakkal, vagy városfalakkal rendelkezik, ami úgyis bevehetetlen az ellenség számára, és azzal való dicsekvésképpen, hogy ő milyen nagy gazdagsággal bír még ebben a pillanatban is, ahogy Jeremiásnál olvassuk, hogy dicsekszik a okosságával, az erejével és a gazdagságával. Babilon uralkodója Belsazár, és ekkor megjelenik ugye egy felirat a falon, a lakoma közepette, amelyet a következő helyen olvashatunk. Dániel könyve 5. fejezet 5. versében olvashatjuk ezt. Abban az órában emberi kéznek ujjai tűntek föl, és írtak gyertyatartóval szemben a király palotájának meszelt falán, és a király nézte azt a kézfejet, amely írt. Figyeljük meg, hogy milyen reakciókat váltott ez ki magából a királyból. 7. és 8. verset olvasnám el. Erősen kiáltozik a király, hogy hozzák elő a varázslókat, a káldeusokat, a jövendőlőket. Szólt a király, és mondta a babiloni bölcseknek, akárki legyen az az ember, aki elolvassa ezt az írást, és annak értelmét megjelenti nékem, bíborba öltöztetik, és aranylánc lesz a nyakában, és mint harmadik parancsol az országban. Akkor bementek a király bölcsei mind, de nem tudták elolvasni az írást, sem annak értelmét megfejteni a királynak. Nem tudom, hogy szoktunk ezen gondolkodni, ezen a rövidkek is megjegyzésen, hogy bementek a bölcsek, és nem tudták elolvasni az írást, sem annak értelmét megfejteni. Abban a korban a legbölcsebb és legműveltebb emberek voltak a babiloni bölcsek. Ugye a mai régészeti történelmi följegyzésekből, vagy a történészi könyvekből tudjuk, hogy milyen hatalmas műveltséggel rendelkeztek Babilonban. És ennek ellenére nyilván nem okozott nekik gondot elolvasni, vagy nem okozhatott volna gondot elolvasni egy héber mondatnak az értelmezése. Mert egy egyszerű héber mondat került a falra fölírásra, és nyilván a babiloni bölcsek, akik diplomáciát is folytattak ugye a környező országokkal, számukra ennek a mondatnak az értelmezése nyilván nem okozhatott volna gondot. Ugye a fölirat az az volt a héber, eredeti héber szöveg szerint, hogy mene-mene tekel ufárszim. Az eredeti, ha szavanként értelmezzük ezt a mondatot, akkor annyit jelent a mene szó, hogy számba vett. A tekel szó pedig azt jelenti, hogy megmért, az ufárszim pedig azt jelenti, hogy darabok. Tehát ha a szó szerint értelmeznénk ezt a kifejezést, akkor azt látjuk, hogy számba vett, megmért darabok. Nyilván, ha elolvasták a babiloni bölcsek ezeket a héber kifejezéseket, akkor valószínűleg ők se értették, hogy ez mit akar jelenteni. Ugye? Tehát nyilván megvolt a logika, megvolt a tudás, a világi értelemben véve, és el tudták olvasni ezt a feliratot. De nem volt hozzá meg az értelem, ami valami többre vezetett volna, vagy ami segített volna értelmezni, ahogy Jeremiás könyvénél láttuk, nem volt meg az a plusz, ami segít betekintést nyernünk az Isten gondolataiba, az Isten tervébe és az Isten jellemébe. És ugye ezért volt az, hogy előre
előhívták Dániát. Ugye emlékeztek rá, hogy Nabukodonozor király korában ő megfejtette egy álmot, és hogy ő benne igen nagy a tudomány és az értelem. Így olvashatjuk a 12. versben, mivel hogy Dánielben, akit a király Baltazárnak nevezett, nagyobb lélek, tudomány és értelem, álmoknak magyarázata és titkoknak megjelentése, és rejtélyek megfejtése találhatott, most azért hivattassék elő Dániel, és ő megjelenti az értelmét. Hol van a válasznak a megfejtése? Dániel miután ugye elolvassa az írást, így olvashatjuk a 25-től 28. versig terjedő részt. Ez az írás, amely feljegyeztetett, mene menetek el Ufárszín, ez pedig a szavaknak az értelme. Mene, azaz számba vette Isten a te országlásodat, és véget vet annak. Tekel, azaz megmérettél a mérlegen, és híjával találtattál. Peresz, azaz elosztatott a te országod, és adatott a médeknek és a perzsáknak. Nyilván, ha csak az eredeti szavakat vesszük, hogy számba vett megmértés darabok, ugye ehhez képest nyilván kellett az a fajta plusz gondolkodás, ahogyan Dániel az Isten szemével, vagy az isteni értelemmel rendelkezve tudta értelmezni ezeket a kijelentéseket. Micsoda óriási különbség ez? És itt látjuk, hogy mekkora a különbség a pusztán emberi ismeretekkel rendelkező logikai észbeli tevékenység, és mondhatjuk így a szeretetteljes másokhoz viszonyulás feltételező, Isten ismerettel rendelkező értelem között. Nézzük akkor néhány olyan gondolatot, hogy mi vezethet idáig, hogy egy ember ilyen értelemben rendelkezik, mint Dániel, vagy olyan értelemben rendelkezik, mint Jeremiásnál olvashattuk azt, hogy valaki ezzel dicsekedjen, hogy értelmes és ismer engem. Hogy juthat el valaki ilyen istenismeretre, és általa ilyen bölcsességre, amint az Dániel esetében láthattuk? Én azt gondolom, hogy ennek négy feltétele van. Az egyik feltétel az, amit maga Jeremiás próféta is leír, hogy tiszta ismerettel kell rendelkezni. Szükséges ehhez a tiszta, igaz ismeret. Másrészről szükségünk van az igazság iránti feltétlen szeretetre. Ezt Tesszalonikai második levélben olvashatjuk el, hogy Pál apostol ennek a fontosságát milyen mértékben hangsúlyozza egy hívő ember számára és az üdvösség szempontjából is. Tesszalonikai második levél második fejezetében olvashatjuk ezt. Azt gondolom, hogy ez is egy ismert igehely. Nem olvasom el az egész verset, csak abból a versnek a második felét, amikor Pál apostol egy profétikus összefüggésben említi meg ezt a kérdést. 2 Tesszalonika 2:10-ben a következőket olvashatjuk, mivel hogy nem fogadták be az igazság szeretetét az ő üdvösségükre. Vagyis az igazság iránti szeretet, az igazságra való fogékonyság és az ahhoz való viszonyulás az üdvösség kérdés. Pál apostol szerint. Tehát a tiszta gondolkodásnak a második feltétele az igazság iránti feltétlen vágyakozás és szeretet. Nagyon szükséges a tiszta, igaz ismeretnek a megismerése, és ez iránt való feltétlen szeretet és vágyakozás, mert ez bizony az üdvösségünk szempontjából döntő jelentőségű kérdés. Ezért nem mindegy, hogy egy hívő ember vagy egy hívő közösség hogyan gondolkodik. Csak pusztán az emberi logikát működtető észt használja és alkalmazza, vagy az isteni ismerettel, az isteni titkokba való betekintése lehetőséget adó értelemet is felhasználja. A harmadik, ami szerintem a tiszta, helyes gondolkodásmód kialakulásában alapvető fontosságú, az a helyes döntések meghozatala és az azokban való kitartásunk. Ugye hogyan lehet helyes döntéseket hoznunk? Csak úgy, ha helyes ismerettel bírunk. A döntéseink mindig az ismereteinken alapulnak. És a tiszta gondolkodás
Pedig nyilvánvalóan ennek a következménye, hogy folyamatosan egy egész életen át mindig helyes döntéseket tudunk hozni különféle körülményekben, és ezek a döntések újra és újra megerősítik a tiszta gondolkodásunkat. Ez Pál apostol a Filippi beliekhez írt levél 4. rész 8. versében a következőképpen mondja el számunkra. Filippi beliekhez írt levél 4. rész 8. verse. Így olvashatjuk itt az igét, hogy egy hívő ember számára milyen ismeretekről való elmélkedést ajánl Pál apostol, ami nyilvánvalóan a gondolkodását tisztán tudja tartani, és mindig helyes döntéseket tud hozni. Továbbá atyám fiai, amíg csak igazak, amíg csak tisztességesek, amíg csak igazságosak, amíg csak tiszták, amíg csak kedvesek, amíg csak jóhírűek, ha van valami erény, és ha van valami dicséret, ezekről gondolkodjatok. Tehát milyen irányba tereli Pál apostol egy hívő embernek és egy hívő közösségnek a gondolkodását? Igaz beszédre, tisztességre, igazságosságra, tisztaságra, kedvességre, jó hírre. Ha van valami, amiről gondolkodnotok kell, akkor ez az. Azt mondja Pál apostol, hogy egy hívő embernek ezen van mit gondolkodnia. Mással nincs mit foglalkoznia. Azt mondja Pál apostol, egy hívő közösségnek ezen kell gondolkodnia, nem mással. És még egy fontos dolog van, ami segít megőrizni ezt a tiszta gondolkodást, ezt Péter apostol második levelében olvashatjuk el a 3. rész 1. versében. Péter apostol levele, ugye ez már Jakab után található, csak segítségképpen mondom, Péter apostol második levele, 3. rész 1. verse. A következő segítséget adja, vagy figyelmeztetést egy hívő közösségnek Péter. Ez immár második levélírásom néktek, szeretteim, mondja Péter a gyülekezetnek, mellyel a ti tiszta gondolkozásotokat emlékeztetés által serkengetem. Tehát mi a negyedik lépcsőfok, ami a tiszta gondolkodáshoz vezet? A folyamatos emlékezés. Emlékezés a korábban megtörtént eseményekre, emlékezés arra, ahogy az Istennel tapasztalatokat szereztünk, emlékezés arra, ahogy az Isten korábban betekintést engedett nekünk az ő gondolataiba, az ő terveibe, az ő jellemébe. Tehát mi az a 4 lépcsőfok, ami a tiszta gondolkodáshoz vezet? Az igaz ismeretnek a birtokába kerülni, ez iránti feltétlen szeretet és vágyakozás, mert akiben nincs az igazság iránti szeretet, hogy ahogy olvastuk Pál apostolnál, az üdvösségét kockáztatja. Másrészt folyamatosan ebben kitartani és erről elmélkedni, vagyis mindig helyes döntéseket hozni. És a negyedik, hogy mindig emlékezzünk ezekre a döntéseinkre, és emlékezzünk arra, hogy az Isten hogyan vezetett minket a helyes döntések meghozatalára. Ez segít kialakítani bennünk a tiszta gondolkodást, és mindazt megőrizni. Nem véletlenül hangsúlyozom, hogy ez a 4-es feltétel mennyire fontos, mert ha most csak szóban fölidézünk néhány ószövetségi hívő embernek a történetét, akkor azt láthatjuk, hogy nagyon sok hívő ember az Ószövetségben nagyon tiszta gondolkodással indult az életben. Emlékezzünk egy Gedeonra. Nagyon világos, tiszta gondolkodású ember volt. Amikor megjelent néki az angyal, akkor nagyon világos, tiszta kérdéseket tett föl neki, hogy hol vannak azok a csodák, amiket atyáink átéltek és elmeséltek, miért nem jelenik meg az Úr közöttünk és szabadít meg minket. És amikor nagy emberré vált Gedeon, amikor bölcsé vált, amikor erőssé vált és gazdaggá vált, ahogy Jeremiásnál olvastuk, akkor a gondolkodása hogyan torzult el ennek hatására? Ő maga gyakorlatilag papi hivatást vindikált magának, és ő volt az, aki papi öltözetet készítetett, és ő volt az, aki a papi feladatokat el akarta látni, holott nyilvánvalóan tudta, hogy őt az Isten nem erre hívta el. De a bölcsességével, a gazdagságával, az a hírnevével
olyan mértékű akadályt képzett a gondolkodására, vagy korlátot, amely megakadályozta, hogy az Isten tovább tudja őt vezetni. És a maga által választotta vezetés útjára lépett. Vagy gondolhatunk egy Saul királyra, hogy mennyire szerény és alázatos ember volt, amikor az atyának az elveszett szamaraiért elindult. Vagy amikor pontosabban Sámuel prófétával találkozik, akkor mennyire kész volt hallgatni a próféta szavára, és hogy elfogadta, hogy mi az, amit neki most tenni és cselekednie kell. Vagy amikor a királyválasztás történik az ő életében, mennyire alázattal fogadja, hogy a nép nem kívánja őt királynak. De amikor szüksége van, és veszélybe kerül az ország, akkor azonnal kész cselekedni. Nagyon világos, nagyon tiszta gondolkodás Saul király életének az elején, ami látható, és amikor nagy emberré válik, amikor bölcsé, okossá, gazdaggá és erőssé válik, akkor mindez olyan akadályt képez a gondolkodásában, hogy már nem akar hallgatni Sámuelre, már nem akarja az Isten terveit megvalósítani, saját terveit kívánja véghez vinni. Tehát rettenetesen fontos a tiszta gondolkodásnak nem csak a birtokába kerülni, hanem annak az őrzése és az abban való megmaradás. Különleges ez látnunk, hogy nagyon komoly hívő emberek hogyan tudnak szinte észrevétlenül eltorzulni életük egy szakaszában, és gyakorlatilag ebbe mondhatni bele is halni, és még az üdvösségüket is ezáltal elveszíteni. Ezért különleges dolog látni az Ószövetségben például Józsefet, aki bármilyen körülmények közé kerül, ezt a tiszta gondolkodást végig meg tudja őrizni. Nem csak akkor, amikor a börtönben van, mert akkor is képes álmot fejteni, hanem akkor is meg tudja őrizni, amikor már ő bölcs lesz, gazdag lesz, és híres, neves emberré válik. Vagy ugyanúgy meg tudja őrizni ezt a fajta gondolkodását, bár nyilvánvalóan buktatókkal és kacskaringókkal Józsefhez képes, de mondjuk egy Dávid. Ugye? Ő képes visszatérni, vagy egy Salamon képes visszatérni a rossz irányból a jó irányba. A kezdeti jó irányból kitér, de vissza képes térni. Megmagyarázhatatlan ez, hogy egyes embereknél végig magasan van az ív, vagy magasan van a gondolkodásbeli színvonal, másoknál pedig óriási süllyed, és képtelenek belőle kijönni, de vannak, akik szintén óriási süllyednek, de képesek újra felemelkedni. Nézzük meg még egy példát, ezt is csak szóbeli visszaemlékezés szintjén, nem annyira részletesen, hiszen sokat foglalkozunk ezzel a kérdéskörrel, csak a zsidókhoz írt levélből emlékezzünk meg Ábrahámnak az esetéről. Pál apostol Ábrahámnak a nagy hitpróbájából mit emel ki? És hogyan világít el Pál apostol arra, hogy Ábrahám hogyan volt képes ebben a hitpróbában megállni, mi volt az, ami segítette őt ebben a hitpróbában a győzelemhez? Zsidókhoz írt levél 11. fejezetében olvassuk el 17, 18. és 19. verset. Hitáltal áldozta meg Ábrahám Izsákot, próbára tétetvén és az egyszülöttet vitte áldozatul, ő, aki az ígéreteket nyerte, akinek meg volt mondva, Izsákban neveztetik néked mag. Úgy gondolkodván, hogy az Isten a halálból is képes föltámasztani, miért is őt példaképpen visszanyerte. Hogyan tudott megküzdeni Ábrahám ezzel az óriási próbatétellel, hogy a saját fiát kell vinni, megáldozni Mórdia hegyére? Mit emel ki Pál apostol, hogy miben, mi volt az, ami segített neki túlélni ezt a próbatételt, és mi volt az, ami segített neki győzni ebben a próbatételben? A 19. versben így mondja, igen, Pál apostol, úgy gondolkozván, a tiszta gondolkodásnak az ereje mutatkozik meg Ábrahámnak ebben az élettörténetében, hogy a tiszta gondolkodás segít a legnehezebb próbatételeken is átvezetni embereket, mert megérti belőle az Isten tervét, az Isten szándékát és az Isten útjait.
Ezt honnan tudjuk, hogy Ábrahám megértette az Isten tervét, az Isten útját és az Isten szándékát ebben a próbatételben? Onnan tudjuk, hogy Jézus visszahivatkozik Ábrahámra, és azt mondja, hogy Ábrahám látta az én napomat. Ugye? Amikor Jézus vitatkozik a farizeusokkal, vagy a farizeusok vitatkoznak vele, akkor Jézus azt mondja, hogy Ábrahám előtt vagyok én előbb vagyok, mint Ábrahám. Ugye ezen fölháborodnak a farizeusok, hogy hogy mondhat valaki ilyet. És azt mondja, hogy bizony Ábrahám látta az én napomat. Vagyis megértette, hogy az Isten mit akart megtanítani vele ebben a próbatételben. Ti pedig nem értitek, hogy én miért vagyok itt közöttetek, pedig ti láttok engem. Ábrahám csak nem is látott engem, és ő megértette, hogy minek kell megtörténnie. Tehát a tiszta gondolkodásnak az erejét mutatja ez meg. És akkor egy másik történetet szeretnék egy kicsit részletesebben elemezni, hogy miután ennyire fontos a gondolkodásunknak az őrzése, illetőleg tisztántartása, és annak a tisztaságának a fontossága, ezért nyilvánvaló, hogy az ellenség is leginkább ezt a területet támadja. És próbál ebben elgyengíteni. Korintusi második levélből olvasnánk a 4. fejezetnek a 4. versét. Korintusi második levél, 4. fejezet, a 4. verse. Figyeljük meg, hogy hogyan tartja hitetlenségben a világot az ellenség. Pál apostol itt elmondja, hogy mi az a területe az emberi életnek, amin keresztül képes az egész világ mindenséget hitetlenségben tartani az ellenség. Korintusi második levél, 4. rész, 4. versében így olvashatjuk, akikben a világ Istene megvakította a hitetlenek elméit, hogy ne lássák a Krisztus dicsőséges evangéliumának világosságát, aki az Isten képe. Mit mond ki Pál apostol? Azt mondja ki Pál apostol, hogy rettentő ravasz az ellenfél, az ellenség. Mert hol tevékenykedik leginkább? Az elmében. És mit tesz az emberi elmével? Az emberi elme számára Krisztus dicsőséges evangéliumának a világosságát torzítja el. És ugye többféleképpen gondolkodik a világ az evangéliumról, a Bibliáról, a Biblia üzenetéről. Hát ez egy ószövetségi események sorozata, amit egy népnek a történetét tartalmazza, egyszerű népnek a történelme, mítosz, ugye? Sokan gondolkodnak így a Bibliáról. Nem ez történik? A hitetlenek elméit elvakítja, hogy a Krisztus dicsőséges evangéliumának a világosságát ne lássák. Aki az Isten képe. Hogyan hihetnénk mi egy ilyen dologban, amikor az emberi tudomány, az emberi értelem már régen felülhaladja mindazokat, az időket, amely időkről a Biblia beszél. Elvakítja a hitetlenek elméit, hogy ne lássák Krisztus dicsőséges evangéliumának világosságát, aki az Isten képe. És mit zár el az ellenség így az egész világ elől? Valami olyasmit zár el, ami minden képzeletet fölülmúlna. Az Isten képét. Ugye mindig szoktam ezt mondani, hogy az emberek azt mondják, ha látnám az Istent, hinnék neki. Ha nem engednének sátánnak, ha nem engednének ezeknek a gondolatoknak, akkor meglátnák az Istent. Ugye azt mondja Pál apostol, az Isten képe az, ami elzáródik a világ elől, és az egyes emberek elől. Döbbenetes ez, ahogy sátán rátapint a legfontosabb területre az emberi életből, és ezt támadja. De nem csak hitetlenek elméit támadja sátán, hanem a hívő embereknek az elméit is támadja. És ez lenne a következő történetünk, amit egy kicsit részletesebben vizsgálnánk. Ez Mózes 4. könyvében található, hogy hogyan képes hívő közösségben a gondolkodásmódot eltorzítani, tönkretenni olyannyira, hogy egy egész közösség belső kohézióját teljesen meggyengíti és tönkreteszi. Mózes 4. könyvének a 16. fejezetéhez lapozzunk,
és képtelenségek sorozatával fogunk találkozni ebben a fejezetben, amit szinte fölfoghatatlan, hogy mindez hogyan is valósulhatott meg és történhetett meg. Mózes 4. könyvének a 16. fejezete ugye már így kezdődik, hogy Kóré csoportjának a lázadása, ezt a címet adja nekünk ugye a bibliai szerkesztő, vagy fordító. És ugye nyilván nincs időnk arra, hogy most itt elolvassuk a 16. és 17. fejezetet, ahogy az Isten ezt a lázadást kezeli. Egyes mozzanatokat tudunk csak belőle kiemelni, főleg a témánk szempontjából érdekes részleteket szeretném belőle kiemelni. Figyeljük meg, hogy melyek azokat, milyen embereket tud Sátán felhasználni eszközül annak érdekében, hogy egész közösségnek a belső összetartó erejét tönkretegye és megkérdőjelezze. Második versben így hangzik az ige. És támadának Mózes ellen, és velük Izrael fiai közül 250 ember, akik a gyülekezetnek fejedelmei voltak, tanácsbeli, híres, neves emberek. Tehát nem akárkiket környékez meg ugye az ellenség, hogy egy közösséget tönkretegyen, hanem azt mondja a második versben, hogy 250 embert választott ki magának, akik tanácsbeli emberek voltak. Híres, neves emberek voltak, akiknek tekintélye volt a gyülekezet előtt, így mondja, a gyülekezetnek a fejedelmei voltak, akikre föltekintett a közösség tagjai vagy tagsága. És ők voltak azok, akik így, akikről ezt olvassuk, hogy támadának Mózes ellen. Ugye 250 ember, akik együtt játszottak szerepet Mózessal egy népnek a vezetésében, és ez a 250 ember egyszer csak azt mondja, hogy minden problémánknak az oka egyetlen egy ember, Mózes. És mi volt a problémájuk? 13. versben egyértelműen kibújik a szög a zsákból, mondhatnánk így, ugye közmondással, hogy előbb-utóbb nyilvánvalóvá válik, hogy mi a probléma, nem tudják magukba tartani. 13. versben ezt így olvashatjuk. Avagy kevesledé azt. Pont a 12. verstől olvasom, hogy értsük, hogy kik beszélgetnek egymással. Elküldte azután Mózes, hogy hívják elő Dátánt és Abirámot, az Eliáib fiait, azok pedig felelének, nem megyünk fel. Avagy kevesledé azt, hogy felhozál minket a tejjel és mézzel folyó földről, hogy megölj minket a pusztában, hanem még uralkodni is akarsz rajtunk. Nem tudom, hogy látjuk, hogy mennyire képtelenség önmagába véve ez a visszakérdezés, vagy ez a vád, ami elhangzik itt a lázadók részéről, Mózes ellen, mert hát ugye, hogy emlékeznek vissza az Egyiptomból való szabadulásra? Látjuk, nem tudom, érzékeljük-e, hogy az egyiptomi létet az eltelt idő hogy megszépíti. Tejjel és mézzel folyó időszak volt az, amikor mi Egyiptomban voltunk. Hát nyilvánvalóan nem, hát a rabszolga fejjelők verték és ütötték a zsidókat, ugye? És ezt erre mondják azt, hogy ez tejjel és mézzel folyó időszak volt a mi számunkra. És azért hoztál ki bennünket a pusztába, hogy itt megölje minket. Hát mondjuk, nyilván önmagában véve ez teljesen logikátlan, mert Mózesnek ebben mi érdeme, milyen előnye származna Mózesnek abba, hogy kihoz nagy nehézségek árán Egyiptomból két nő ember, majd őket megöli. Hát ebből aztán Mózesnek minden nyeresége származna. Totálisan értelmetlen. És logikátlan is. De azáltal, hogy ők híres, neves, tanácsbeli emberek, képesek az emberek gondolkodásmódját befolyásolni. És a gyülekezet nagy része hallgat rájuk, és hisz nekik. Mert nagyon logikusan fölépített beszéd. De önmagában egy logikátlan beszéd mégis logikusnak hat. És azt mondja, hogy még uralkodni is akarsz rajtunk, ugye ezzel az utolsó, a mondat utolsó részével válik rettenetesen logikus sem, mert hát tényleg ez látszik, ugye?
mintha Mózes uralkodni akarna rajtunk. Mert hát mindig ő beszél az Istennel, mindig ő mondja meg, hogy mit tegyünk, és nem engedi másnak, hogy más irányítson, vagy más mondja meg, hogy mit kellene tenni. Miért mindig az ő szavára hallgatunk? Sajnos nincs időnk arra, hogy elolvassuk részletesen, de a harmadik kötet bizonyságtételben Ellen White nagyon hosszasan elemzi ezt a történetet. Én csak néhány részletet szeretnék belőle felolvasni, most például a 343. és a 344. oldalról, hát ebben a kiadásban. Figyeljük meg, hogy Ellen White is miben látta ennek a lázadásnak a gyökerét. A gondolkodás megkísértése az ősellenség aknamunkája. Belopja számító sugallatait, felkavarja a kételkedést, hitetlenséget és bizalmatlanságot annak szavai és tette iránt, aki felelősség terhe alatt áll, és aki Isten elgondolását törekszik megvalósítani a munkásságával. Sátán külön célja, hogy bajokat, zavart és ellenállás zúdítson Isten választott szolgáira és környezetükre, amivel majd akadályozza munkásságukat, s ha csak lehet, el is csüggessze őket. Féltékenykedés, belvillongás, aljas gyanúsítás nagymértékben ellensúlyozza Isten azok szolgáinak legjobb igyekezetét, akiket az Úr rendkívüli munkára jelölt ki. Nem tudom, hogy érzékeljük-e, hogy hogyan tud az Isten közösségében, vagy egy hívő közösségben az ellenség, mondjuk azt a belső összetartó erőt, amely addig jellemezte a közösséget, tönkretenni. Féltékenykedés, belvillongás, aljas gyanúsítás üti fel a fejét, és minek a hatására? A gondolkodás megkísértése következtében, mert belopja számító sugallatait, felkavarja a hitetlenséget és a bizalmatlanságot valakinek a szavai és tette iránt. Ugye egy kis bizalmatlanság, egy kis számító gondolkodásmód egy konkrét személy iránt, és azonnal egy közösség föllobban, és egy közösség fölbojdul. Az ember természete, folytatja Ellen White, ha nem áll közvetlenül az Isten lelkének hatása alatt, hajlamos az irigykedésre, féltékenységre, kegyetlen bizalmatlanságra, ami, ha nem csillapítják, arra a kívánságra vezet, hogy belekössenek és letiporjanak másokat, miközben önző emberek építik magukat az ő romjaikon. Ez elég súlyos Ellen White-i kijelentések, de azt gondolom, hogy itt erre a története valóban világos és egyértelműen beazonosítható jelenség ez, hogy amikor az Isten lelkének a hatása egy ember életéből eltávozik, akkor milyen más hatás kerül ennek a helyére? Ellen White ugye így mondja, irigykedés, féltékenykedés, kegyetlen bizalmatlanság alakul ki az emberben. Mindezt Isten lelke képes az emberben lecsillapítani, és ezért mondja Pál apostol, hogy amíg csak igazak, amíg csak igazságosak, amíg csak tisztességesek, amíg csak jó hírűek. Ha van valami erény és dicséret, ezekről gondolkodjatok. De ez a fajta gondolkodás csak az Isten lelkének a befolyása hatására lehetséges. Mert amint elmúlik, min gondolkodik az ember? Irigykedésen, féltékenykedésen, kegyetlen bizalmatlanságon. És ha ezeken gondolkodik, akkor minél többet gondolkodik rajta, annál erősebben jelenik meg a gondolkodásában. Ami, ha nem csillapítják, arra a kívánságra vezeti. Ugye? És mihez vezet a kívánság? Jakab apostoltól tudjuk. A kívánság pedig megfogalván bűn szül. Tehát az ellenség nagyon pontosan tudja, hogy hol kell egy hívő közösséget, vagy egy hívő embert megfogni. Ezért nagyon fontos dolog a gondolkodásunknak az őrzése, ezért nyilván talán ezért is van az, hogy mostanában olyan sokat beszélünk a gondolkodásnak a fontosságáról, vagy a helyességéről. Ezért láttam én is szükségesnek, hogy a bibliai szempontokat is alapul véve, néhány történetet felhasználva tudjunk erről elmélkedni közösen. Nézzük meg, hogy
mihez vezet ez a fajta magatartás, ami kezdett kibontakozni vagy kialakulni, ugye Mózes ellen a hívő gyülekezeten vagy közösségen belül egy külön csoportban. Ugye mi történik? Tehát látjuk, hogy kialakul valamiféle gondolkodásmódbeli változás, és utána ennek milyen következő lépése van. A 19. versben ezt látjuk, Kóré pedig összegyűjtötte ellenük az egész gyülekezetet a gyülekezet sátorának nyílásához, és megjelenik az Úrnak dicsősége az egész gyülekezetnek. Ez ad különlegesen döbbenetes dolog, hogy ez az ember nyilván felhasználva a többi tanácsbeli híres neves befolyásos embert, akire föltekintett az egész gyülekezet, képes volt az egész közösséget Mózes és Áron ellen fölvonultatni. Döbbenetes ez, ahogy a gondolkodásmód képes egy egész közösséget egyik pillanatról a másikra megfordítani gondolkodásban, néhány embernek a eltorzult gondolkodása, és teljesen egy, mondhatni, egy 180 fokos fordulattal elpártolni egy addig támogatott személy mellől, és egy másik személy mellé állni. Annak ellenére, hogy a tapasztalatok egészen más kellene, hogy eredményezzenek. Ezért mondja Péter, hogy az emlékezés által serkentgetem a ti tiszta gondolkozásotokat. És hogyan viszonyul ehhez az Isten? Ehhez az egész jelenséghez?

Ezt érdemes elolvasnunk, ezt, ha az Istennek a viszonyulását ehhez a jelenséghez, a 20. verstől a 35. versig. Különleges jelenség ez, amit megtörténik, és majd utána erre a válaszreakció, amit még szeretnék kiemelni. Elolvastam a 20. verstől egészen a 35. verséig. És szólt az Úr Mózesnak és Áronnak mondván, váljatok külön egy gyülekezettől, hogy megemészem őket egy szempillantásban. Nem tudom, érzékeljük az Istennek a magatartását. Azt mondta Mózesnak és Áronnak, hogy benneteket megmentelek. Kettőtöket. Mindenki mást elpusztítok. Ez egy óriási kijelentés az Isten részéről. És hogyan viszonyul ehhez Mózes és Áron? Ők pedig arcra borultak és mondták, Isten minden test lelkének Istene nem egy férfiú vétkezetté, és az egész gyülekezetre haragszol. Akkor szól az Úr Mózesnak mondván, szólj a gyülekezetnek mondván, menjenek el Kóré, Dátán és Abirám hajléka mellől körös körül. Felkelt azért Mózes, és elment Dátán és Abirám felé, követék őt Izrael vénei. És szól a gyülekezetnek mondván, kérlek, távozzatok el az istentelen emberek sátora mellől, és semmit ne illessetek abból, ami az övék, hogy el ne veszhetek az ő bűneik miatt. És elmentek Kóré, Dátán és Abirám hajléka mellé körös körül, Dátán pedig és Abirám kimenének, megállván az ő sátorok nyílásánál feleségeikkel, fiaikkal és kisdedeikkel. Akkor mondta Mózes, ebből tudjátok meg, hogy az Úr küldött engem, hogy cselekedjen minden dolgokat, hogy nem magamtól indultam. Ha úgy halnak meg ezek, mint meghal minden más ember, és ha minden más ember büntetése szerint büntettetnek meg ezek, akkor nem az Úr küldött engem. Ha pedig az Úr valami új dolgot cselekszik, és a Föld megnyitja az ő száját, és elnyeli őket, és mindazt, ami az övék, és elevenen szállnak alá pokolba, akkor megismeritek, hogy gyalázták ezek az emberek az Urat. És lőn, amint elvégzi minden beszédeket, meghasadt a Föld alattuk, és megnyitotta a Föld az ő száját, és elnyelte őket az ő házanépeiket, és minden embert, aki kóréi volt, és minden jószágokat. És alászállottak azok, és mindaz, ami az övék, elevenen a pokorra, és befedezi őket a Föld, és elvesznek a község közül, mondjuk így a közösség közül. Az izraeliták pedig, akik körülöttük voltak, mind elfutottak azoknak kiáltására, mert azt mondják, ne talán elnyel minket a Föld. És tűz jött ki az Úrtól, és megemésztette a 250 férfiút, akik a füstölőszerekkel áldoztak. Nem tudom, hogy érzékeljük a jelenetnek a tragikus voltát. Mert ugye mit mond ki Mózes? Ha valami különleges dolog történik, akkor megláthatjátok, hogy ez valami annyira különleges, hogy én ilyet nem tudok csinálni magamtól. Ez nyilván van az Isten cselekedete, az Isten tevékenysége. És ezzel igazolja az Isten azt, hogy én, Mózes, nem a magam előnyét keresem ebben a dologban, hanem csak is értetek vagyok itt. Nem magam miatt. És mi a másik tragikum még ebben a történetben? Hogy ez a 250 ember nem csak önmagát ítélte el, és nem csak önmagát, az önmaga életét kockáztatta, amikor föllázadt Mózes ellen. Hanem mit olvastunk? Ott voltak feleségeik, fiaik, kisdedeik. És az Isten nem tudta megmenteni azokat sem. Mert az a gondolkodásmód, ahogy ezek az emberek éltek, az a gondolkodásmód nyilvánvalóan megfertőzte azokat az embereket, akik ezeknek az embereknek a közvetlen környezetében éltek. Ez egy különleges tragédia, egyébként a 250 ember tragédiája mellett. Hogy milyen hatása van ennek a gondolkodásmódnak nem csak egy hívő közösségre, hanem azokra az emberekre, akik az én közvetlen környezetemben élnek és laknak. Hogy mennyire nem nehéz kizárni ezt a gondolkodásmódot akkor, ha valaki együtt él ezekkel az emberekkel, vagy ilyen emberekkel.
És figyeljük meg, hogy miután az egész gyülekezet és közösség számára nyilvánvaló volt, hogy itt az Isten cselekedett és az Isten mondott ítéletet. És nyilvánvaló volt az isteni magatartásnak és a cselekvésnek a megnyilatkozása. Ezután erre a hívő közösség milyen választ ad? Egyébként önmagában a hívő közösségnek a rettentő, kiszolgáltatott állapotát mutatja az, hogy egyik pillanatról a másikra egyszer Kóré köré gyülekezek, majd oda jön Mózes, és azt mondja, menjetek el Kórétól, és álltok arrébb, akkor arrébb állnak. Tehát ez a fajta rettentő gyermeteg befolyásolhatóság, ami egy ilyen közösséget jellemez, ez is egy tragédia. És ez a fajta magatartás a következő eseményben is megnyilatkozik. Mert nyilvánvalóan tapasztalhattak valamit, ami egyértelműen világosan az Istentől való dolog volt. És ezek után nem telik el csak egy éjszaka. A 41. versben a következő kijelentés hangzik el a közösség egészétől. 41. vers. És másnap felzúdult Izrael fiainak egész gyülekezete Mózes ellen és Áron ellen mondván, ti öltétek meg az Úrnak népét. Ez aztán döbbenetes, nem? Tehát a tragédiában ez a legnagyobb tragédia. Hogy van egy hívő közösség, aki semmit nem ért az egész történetből. Semmit nem ért. Mert azt se érti, hogy ki az Úr népe, és azt se érti, hogy ki cselekszik. Ez végképp tragédia. Azt mondja, az egész gyülekezet Mózes ellen és Áron ellen, ti öltétek meg az Úrnak népét. Vagyis azt gondolják, hogy Mózes és Áron képes megnyitni a földet, varázsolni és elnyeletni 250 ember családjával, jószágával, sátorával, összes vagyonával együtt. Az a közösség, aki átért mondjuk egy Sinai hegyet, vagy átért mondjuk egy Vöröstengeri átkelést. Ennyi tapasztalatnak a hátterén nem látják meg, hogy melyik cselekedet az, ami Istentől van, és melyik cselekedet az, amire nem lehet azt mondani, hogy isteni, hanem emberi cselekvés. Ennyit nem tudnak külön, ennyit nem tudnak megtenni. Egy ilyen hosszú pusztai vándorlás során ezt nem tudták megtanulni. És nyilván ebből következik az, hogy be sem tudják azonosítani azt, hogy ki az Úrnak a népe. Azt se tudják beazonosítani. Hát azokra, akik nyilvánvalóan az ellenség befolyása és hatás alatt cselekedtek, és beszéltek, és nyilatkoztak, azokra azt mondják, hogy az az Isten népe. Az Isten népének a beazonosíthatóságában sem tudnak helyesen látni. Ez is döbbenetes ebből a történetből. Két ember van, aki tisztán lát. Egy 2 milliós népből. Két ember. Mózes és Áron.

történik vele? Ez nem egy különleges tragédia? Hogy 250 ember képes úgy megzavarni egy egész közösség gondolkodását, hogy a körülöttük történő eseményekből semmit nem értenek. És se Mózes, se Áron nem képes helyrakni ezt a gondolkodást. De annyira megzavarták őket. Szeretnék még olvasni szintén a harmadik kötet bizonyságtételből a 353. oldalról, ami a tanulság a mai idők számára címszót tartalmazza. Isten szavában találjuk meg annak bizonyítékát, hogy népe ki van téve annak, hogy teljesen félrevezessék. Érezzük ennek a mondatnak is a súlyosságát. Isten népe ki van téve annak, hogy teljesen félrevezessék. És ez a félrevezetés, ez nem olyan, ami könnyen leleplezhető. Mert az egész nép ki van ennek téve, és az egész nép félrevezethető. Hogy ezt mondja? Isten szavában találjuk meg annak bizonyítékát, hogy népe ki van téve, hogy teljesen félrevezessék. Sok olyan eset fordul elő, ami az Isten becsületéért ízó őszinte lelkesedésnek tűnik, mégis abból ered, hogy végtelenül hagyja az ember lelkét az ellenség kísértése meg azelőtt, hogy a dolgok valódi állásának eltorzult változatát lopja az ember gondolatába. Nem tudom, hogy értjük-e Ellen White mit mond? Azt mondja Ellen White, hogy azt, ami egyébként becsületes, Istenért végzett tevékenységnek látszik, az valójában nem más sok esetben, mint a dolgok valódi állásának eltorzult változatának a bemutatása, és annak a más emberek gondolkodásába való belopása. Vagyis úgy beállítani tényeket, hogy ne úgy lássák, mint hogy a valóságban az van. És ezt elhitetni emberekkel, hogy de a valóságban az úgy van, ahogy én mondom. Nem úgy, ahogy te látod. Pontosan ilyen állapotokat várhatunk az utolsó időkben, mondja Ellen White. Mert hiszen az ördög ma is ugyanolyan serényen ügyeskedik, mint régen Izrael gyülekezetében. Nem érjük föl ésszel az előítélet kegyetlenségét sem erejét. Még akkor sem tűnt el lelkületükből a gyanakvás és bizalmatlanság hatalma, mikor a gyülekezet tulajdon szemével látta a bizonyítékot, a lázadás vezetőinek pusztulását. Látták megnyílni a földet, és a vezetőket aláhullani a föld gyomrába. Ennek a félelmetes látványnak kétség kívül ki kellett volna józanítani, és a legmélyebb bűnbánatra vezetni őket, amiért Mózesre támadtak. Az Úr megcáfolhatatlan bizonyítékot nyújtott a félrevezetetteknek, hogy vétkeztek, és hogy Mózesnak van igaza. Alkalmuk nyílt, hogy egész éjjel elgondolkozzanak a menny félelmetes büntetésén, aminek tanúi voltak, de romlott volt az érvelésük. Nem tudom, értjük-e ezt a helyzetet? Azt mondja Ellen White, hogy amikor valakinek elromul az érvelése, akkor hiába nyilatkozik meg az Isten, és hiába maga az Isten mondja, hogy de Mózesnak van igaza. Annak se hisznek. Ugye? Mi olyan sokszor vágyakozunk, hogy legalább az Isten mutatna már meg nekünk azt, hogy ebben a keszekusza helyzetben melyik a helyes út. És megmutatja az Isten, hogy mi a helyes, ki van a helyes úton, ki áll a helyes úton, ki az, aki őrzi az Isten igaz ismeretét, és ennek se hisznek. Meg lehet valakit ezek után, meg lehet valakit győzni észérvekkel, ha még az isteni érvnek sem hisznek. És azt mondja Ellen White, hogy az utolsó időkben pontosan ilyen állapotokat várhatunk. Hogy ne csodálkozzunk azon, ha a kész érveknek, világos érveknek sem hisznek az emberek. Mert még az Isten érveinek sem fognak hinni. És ez a félelmetes, hogyha valaki engedi magába
azokat a gond

0: azt a gondolkodásmód, vagy azt a fajta gondolkodást befurakodni, amit itt Kóré, Dátán és Abirám képviselt, abból nagyon nehéz kimenekedni. Ugye ennek a történetnek ez a tanulsága, hogy rettentő nagy a veszélye szóba állni ezzel a fajta gondolkodásmóddal. Mert ha valaki szóba áll és engedi be az életében eluralkodni, akkor ebből még az Isten se tudja kigyógyítani. Ez ebben a tragédia. Nagyon eltelt az időnk, így most már sok minden nem marad időnk. Még szeretnék felolvasni néhány gondolatot a Krisztus követése című könyvből. Ez gyakorlatilag a gondolatok hegyi beszélő és a Jézusra vezető utat tartalmazza magában egy könyvben. És ez a Jézusra vezető útból szeretnék olvasni, miután ugye ez a kiadás egy ritka kiadás, így mondanám a fejezet címet. Mit tegyünk a kételjeinkkel című fejezetből? Csak annak érdekében olvasom, hogy hogyan lehet kivédeni, hogy egy ilyen gondolkodás, vagy egy ilyen állapotba beleessünk, vagy belekerüljünk, és hogyan lehet azt kivédeni, hogy ezt magunktól mindig tudjuk távol tartani. Ellen White a következőket mondja ebben a könyvben. Isten azt kívánja, hogy értelmünket használjuk, fejlesszük. A Szentírás tanulmányozása annyira erősíti és nemesíti az elmét, hogy az más tananyaggal fel nem mérhető. Mégis óvakodnunk kell attól, hogy istenítsük az észt, mely emberi gyengességnek és fogyatkozásnak van alávetve. Ha azt akarjuk, hogy a Szentírás ne maradjon annyira homályos előttünk, hogy a legegyszerűbb igazságokat se értsük meg, akkor a kisgyermek egyszerűségével és hitével kell bírnunk, késznek kell lennünk tanulni, és a Szentlélek segítségét kérnünk. Isten hatalmának és bölcsességének tudata, saját képtelenségünk, hogy nagyságát felfogjuk, tegyen alázatosokká bennünket, ugyanolyan szent félelemmel nyissuk fel a Bibliát, mint amellyel szín elé lépünk. Ha a Szentírás felnyitjuk, el kell ismernünk tekintélyét, felettünk való felsőbbségét, szívünk és értelmünk hajoljon meg az örökkévaló előtt. Látszólag nagyon sok homályos vagy nehezen érthető rész van, amelyeket azonban Isten világossá tesz azok előtt, akik megértésükre törekszenek. Lelkének vezetése nélkül a Szentírást állandóan elcsűrik és csavarják, hogy helytelenül értelmezzék. Sokszor olvassák emberek a Bibliát haszon nélkül, sőt határozottan károkra. Ha Isten igét szent félelem és ima nélkül nyitjuk fel, ha gondolataink, érzelmeink nem irányulnak Istenre és nincsenek összhangban akaratával, akkor kétségek szállják meg elménket, és a Szentírás tanulmányozása közben megerősödnek kételyeink. Sátán fogva tartja gondolatainkat, és hamis magyarázatokat sugal. Ha emberek nem törekszenek szóban és tettben összhangban élni Istennel, akkor állandóan veszélyben forognak, hogy félreértik a Szentírást. Véleményükben nem szabad bíznunk. Akik csupán ellentmondásokat keresnek, sohasem nyerhetnek lelkilátást. Ferde nézeteik következtében legegyszerűbb és legvilágosabb dolgokban is okot találnak a kételkedésre és a hitetlenségre. Ezt ajánlja tehát Isten a mi számunkra. Befejezésképpen szeretnék elolvasni kettő darab igét, most már ugye az időnk végéhez érkezve. Még sok mindenről beszélhetnénk, de sajnos az időnk nem teszi ezt lehetővé. Példabeszédek könyve második rész 11. versét olvasnánk el befejezésképül, majd Korintusi levélből olvasunk még egy igét. Példabeszédek könyve második rész 11. verse így hangzik. A hívő és bölcs emberről így fogalmaz a példabeszédek könyvének a szerzője, akik az Isten útján járnak, meggondolás őrködik feletted, és értelem őriz téged. És mi ez az értelem, ami képes bennünket megőrizni ezektől a veszélyes gondolkodásmódoktól, ami ilyen állapotokba sodorhat egy hívő közösséget, mint láttuk ezt Mózes korában. Ez az értelmet Korintusi első levél nevezi meg a mi számunkra. Korintusi első levél második rész, 16. verse. Mert ki érte föl az Úrnak értelmét, hogy megoktathatná őt. Bennünk pedig Krisztus értelme van. Ugye? És ha két igét összekapcsoljuk, akkor azt olvashattuk az előbb, hogy meggondolás őrködik feletted, és az értelem őriz téged. És milyen értelem az, ami képes bennünket megőrizni, megvédeni, attól, hogy bármikor is ilyen negatív gondolatok, vagy eltorzult gondolkodás alakuljon ki bennünk, csak is Krisztusnak az értelme. Az evangéliumi leírásokból világosan látjuk, hogy ő hogy küzdött a tiszta gondolkodás kialakításáért. Hogyan kellett neki nevelni a tanítványokat, hogy az a fajta gondolkodásmód, ami a zsidók, vagy a farizeusi korban jellemezte a zsidóságot, a tanítványokból kivesződjön, és megtisztuljanak tőle a tanítványok. És ez a fajta értelem, amelyet az evangéliumokban látunk Krisztus beszédeiből, ez az értelem képes megőrizni bennünket, azoktól a veszélyektől, amiről az eddigében tanultunk, vagy láthattunk. De azt mondja Pál apostol, hogy egy hívő ember, aki Krisztussal szövetsége lép, az befogadja ezt, vagy annak az embernek az életében ez megjelenik, mert így mondja, hogy bennünk van Krisztus értelme. Adja Isten, hogy ez az értelem, ez mindig bennünk legyen, bennünk is maradjon, és el ne veszítsük az ő kegyelméből.
1: Mennyi Atyánk Istenünk, hálás szívvel jövünk Te hozzád, és hálát mondunk Neked azért, hogy Te világosságot gyújtottál bennünk Krisztus által. Hogy kivezettél bennünket a korábbi életünkből, abból, amikor mi nem láttuk a Te dicsőséges evangéliumodat, annak világosságát, nem ismertük az Istent, de most már teljes valóságában láthatjuk az ő képét, a Te igéden, a Te beszéden keresztül. Ahogy azt Pál apostolnál olvashattuk, hogy minden embernek ezt akarod neki, ezt akarod Te megmutatni, a saját képmásodat, és ezt szeretnéd, ha bennünk kirajzolódhatna és kiformálódhatna. És segítesz nekünk Istenünk, hogy tiszta legyen a gondolkodásunk az értelmünk ehhez, mert csak ilyen emberben tudod Te ezt a képmást felépíteni. Kérünk Istenünk, őrizd bennünket, oltalmazzál bennünket, oltalmazd a mi elménket, a mi értelmünket, hogy mindig arról gondolkodjunk és arról elmélkedjünk, ami egy hívő közösség számára elmélkedni való, vagy egy hívő ember számára elmélkedni való, és tartózkodjunk mindattól, amit csak befolyásolja rossz irányba a mi gondolkodásunkat. Látjuk, hogy a végidőben különösképpen ilyen időszak előtt állunk, amikor a gondolkodás, az elme és az értelem támadás előtt fog állni, az ellenség támadás előtt. De köszönjük, hogy Te megígérted, hogy meggondolást adsz nekünk, hogy őrködjön fölöttünk, és Krisztus értelmét adod a mi életünkbe, hogy mindez megőrizzen és megóvjon bennünket attól a fajta gondolkodás sokaságféleségtől, ami a végidőben tapasztalható és látható. Segíts Istenünk, hogy a sok-sokféle elgondolás, sok-sokféle emberi törekvés, elképzelés között mindig meglássuk a Te utadat, és tudjuk ezt választani. Köszönjük Istenünk, hogy oly sok tapasztalatot adsz nekünk, amikor bepillantást engedtél a Te terveidbe, a Te gondolkodásodba, és a Te látásodba. Segíts, hogy ezek az élmények bennünk maradjanak, újra és újabb élményekkel és tapasztalatokkal megerősödjenek, hogy ezeket el ne felejtjük. Hogy emlékeztessük mi is magunkat mindig, és így serkentessük mi is a tiszta gondolkodást. Segítsük annak a megőrzését. Kérünk Istenünk, tégy erre bennünket alkalmassá. És bocsáss meg, hogy oly sokszor nem tesszük ezt meg. Bocsáss meg, hogy oly sokszor mi is engedünk a körülményeknek. Oly sokszor engedjük, hogy az aggodalmak körbefogjanak minket. Csak a látható, körülöttünk történő eseményekre figyeljünk. És nem figyelünk a láthatatlanra, ami a láthatón túl van. Nem figyelünk Te rá, Istenünk. Segíts, hogy ilyenkor tovább tudjunk tekinteni, tovább tudjunk nézni, és ezzel együtt tudjuk megérteni mindazt, ami körülöttünk történik és zajlik. Kérünk Istenünk, hogy hallgass meg könyörgésünk, és maradj velünk e mai nap további részében is, és az új héten is, minden napon, Jézus nevében.

Kedves gyülekezet, ma vallástételi Isten tiszteletünk van, és hadd mondjam azt, hogy külön örömünk, hogy ma két régóta ismert, kedves, szeretett idős testvérünk kíván vallást tenni, és holnap azután keresztség által szövetséget kötni a jó Istennel. Annak is nagyon örülünk, mikor fiatalok teszik meg ezt a döntést, de talán az egyik legnagyobb győzelem, mikor hajlott időskörben valaki szent meggyőződéssel és vágyakozással ezt a lépést meg akarja tenni. Úgyhogy mi igazán szívből örülünk veletek együtt, és szeretném bátorításul elsősorban hozzátok intézni a mai igehirdetést, de mindnyájunkhoz is. Olvasom a 146. Zsoltárból az 5. és a 6. verset. A 146. Zsoltárból az 5. és 6. verset idézem. Így hangzik az ige. 146. Zsoltár, 5. és 6. verse. Boldog az, akinek segítsége a Jákób Istene, és reménysége van az Úrban az ő Istenében. Aki teremtette az eget és földet, a tengert és mindent, ami bennük van, és aki megtartja hűségét örökké. Kedves gyülekezet és kedves keresztelendő testvéreim, ez az ige arról szól, hogy boldog az az ember, aki szövetséget köt Istennel, és meg is indokolja, hogy miért. Miért boldog ember az, akinek a szövetség kötés révén azután egész életében az Isten a segítsége, az igen bizonyos segítség, ahogy egy helyen az írás mondja. Két dologgal indokolja. Mert azt mondja, hogy ez az Isten, aki teremtette az eget és a földet. Megkérdezem, lehet valakinél, van akinek ennél nagyobb pártfogója, ennél nagyobb segítsége, mint aki teremtette az eget és a földet. Hiszen ebben benne van az, hogy Istennek a bölcsessége végére mehetetlen, amit a teremtés ténye maga is igazol, és a teremtés minden részlete tanúskodik róla. Tehát az azt jelenti, hogy Isten a végére mehetetlen bölcsessége folytán mindent megtehet, szó szerint mindent megtehet, és ő neki mindenkor hatalmában van bölcsességgel és szeretettel segítségetekre sietni. És a másik dolog, amivel indokolja, hogy miért boldog az az ember, így mondja, aki hűségét megtartja örökké. Micsoda kifejezéses, hűségét megtartja örökké. És én ma délelőtt az Isten hűségéről szeretnék szólni, bátorításulati számotokra, hogy még elevenebb legyen ez az ígéret, hogy olyan Istennel kötök szövetséget, aki egyrészt az eget és földet teremtette, másrészt pedig, aki a hűségét megtartja örökké. Két okból is szükségünk van arra, hogy az Isten hűségéről elmélkedjünk, és elmélyedjünk egy kicsit ebben a témában. Hát egyrészt azért, hogy soha el ne csüggedjünk. Jöhetnek olyan csüggedő gondolataink, vagy kétségbeesett gondolataink, de soha ne engedjük, hogy ezek, hogy így mondjam, tanyát verjenek bennünk, és egészen kifejlődjenek, még kevésbé ejtsük ki ezeket a szánkon. Mert lehetetlen, egyszerűen lehetetlen, hogy az az Isten, akiről ezt mondja az ige, hogy hűségét megtartja örökké, valaha is elforduljon tőlünk, vagy elfeledkezzék rólunk. Ugye egy különleges helyzetben vagyunk, mert Isten szemünkkel nem látjuk. Emberek közül soha senki nem látta. És olykor a cselekvését sem látjuk. Olykor olyan, mintha nem látnánk sehol az ő kezét, vagy a tevékenységét. Úgy tűnik, mintha hallgatna, vagy úgy tűnik, mintha nem tenne semmit. És ilyenkor jön a kísértő, hogy belénk ilyen gondolatokat sugalljon, hogy hát Isten talán nem is figyel ránk, vagy Isten talán most nem is tesz semmit, ha tétlenül nézi, hogy folyjanak a dolgok úgy, ahogy folynak. De ilyenkor mindig jusson eszünkbe, hogy ez lehetetlenség, az Isten hűsége miatt lehetetlenség, mert neki annyira jellemző tulajdonsága a hűség, ő hűségét megtartja örökké. A másik ok pedig, amiért ezzel a témával jó foglalkoznunk, mert ugye a hűségre hűség a méltó erkölcsi válasz. És azért is mélyedjünk el az Isten
a mi szövetséges Istenünk hűségéről szóló bibliai ígéretekben és igékben, hogy elgondolkozzunk azon, hogy erre a hűségre nekünk is hűséggel kell válaszolni, és bárcsak mi fölnőnénk a mi Istenhez való hűségünkben az ő hűségéhez. És ne lennénk könnyelműek azzal, hogy az ő hűségéhez és szeretetéhez mi hogyan viszonyulunk. A kérdésem az, hogy amikor valaki szövetséget köt a Jóistennel, akkor tulajdonképpen mire irányul ez a szövetséget, és mi ennek a célja? Ennek a szövetségkötésnek az a célja, hogy Isten üdvösségre elkészítsen bennünket. Elkészítsen minket arra, hogy alkalmassá váljunk az örök életre, a haláltól való szabadulás, a halál törvény alól való boldog és végleges felszabadulásra, és hogy befogadhatóak legyünk az Isten országába. Annak az új égnek és új földnek a világába, amiről itt beszél a Biblia, mi új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, amelyben igazság lakozik. És el kell mondaniam azt, hogy sokszor azért is nem értjük a Jóistennek a cselekvését, mert mi emberek nem rossz szándékból, még ha komoly hívők vagyunk is. De egyszerűen, mivel a láthatatlan világot nem tudjuk olyan kézzelfoghatóan megragadni, meg az eljövendő világot nem olyan könnyen ragadjuk meg, ezért a mi kéréseink, a mi kívánságaink, amiknek a beteljesülését szeretnénk, legtöbbnyire erre a földi életre irányulnak. Azért, ami gondolatunkban mindig az van, hogy most itt ezt és ezt szeretném, és hát a Jóisten hol van, és a Jóisten ezt most miért nem valósítja meg a mi számunkra. De a Jóisten egészen más perspektívában látja a dolgokat, mint mi. Így olvassuk a Korintusiakhoz írt levélben, így szól egy ige. Ezt mondja, ami pillanatnyi könnyű szenvedésünk, igen-igen nagy örök dicsőséget szereznékünk. Észrevesszük ezt az érdekes aránykülönbséget? Szoktam mondani, hogy nekünk ez az élet ekkora, kitölti az egész látóhatárunkat, és ott egy kicsit dereng valami világosság, az örök élet vagy az új föld. A Biblia meg így beszél, hogy pillanatnyi könnyű szenvedés, vagy pillanatnyi küzdelem a földi élet, és utána jön az igen-igen nagy örök dicsőség. És ezért a Szentírásban az Úr kimondja azt, hogy amikor, ahogyan ő rólunk gondot visel, ahogyan ő vezeti a mi életünket, abban őt mindig az a cél vezérli, mert ő tudja, hogy a jelen életnek a múlandóságát, és hogy ebben tökéletes és teljes boldogság soha nincs, és tökéletes megnyugvás sem, és tudja azt is, hogy milyen lesz az az új ég és új föld, és az az élet, amit ígér az őt szeretőknek. Ezért Isten igazából mindig azt tartja szem előtt, és neki mindig az a döntő, hogy minket az örök életre elkészítsen. És ő mindig így fontol meg minden dolgot, amit a életünkben megenged, vagy ahogyan az életünket vezérli. Jeremiás könyve 29. fejezetének a 13. versében van egy ige, amely így szól. Én tudom az én gondolataimat, amelyeket felőletek gondolok, és az békességnek és nem háborúságnak gondolata, hogy kívánatos véget adjak néktek. És ne értsük félre, ez a kívánatos vége, ez nem az, hogy valami kegyelmes, valamilyen szép halál, nem. A Jóistennél a vég az vég, a Jóisten nekünk olyan kívánatos véget akar adni. A halál még akkor se kívánatos, hogyha valami kegyelmesen és szépen zajlik le, hanem ő kívánatos végről beszél, és ez a kívánatos vég az örök élet az Isten országában. Abban a világban, amiről a Biblia nem beszél részletesen, csak ennyit mond, hogy aki győz, az mindent örökségül nyer, és ezzel az Isten mindent megmondott. És ismét mondja, hogy boldogok azok a szelidek, akik öröklik ezt az újjáteremtett földet. Tehát, kedves gyülekezet, sokszor ezért van meg nem értés a mi részünkről, mert a mi kívánságai mind a földi élethez tapadnak, majdnem. És csak egy kicsit gondolkozunk ott a dolgok végéről. Ahogy pedig a Jóisten látja a mi életünket, és ahogy ő vezérelni akarja, az ő szempontja mindig ez. Ő tudja, hogy ez a döntő, hogy nekünk kívánatos véget adja, azt a bizonyos kívánatos véget, és azt tegye, ami annak érdekében szükséges. Sokszor elgondolkodom azon, hogy a Jóisten mennyire tudja ezt a mi esendő
voltunkat, hogy mi csak ebben az életben tudunk gondolkozni, és ennek az életnek a gondjai és kívánságai kötik le az életünket, és olyan nehéz, kézzelfogható valóságnak venni ezt az új eget és új földet. Például, amikor Jézus a feltámadásról beszélt, így kezdte: ne csodálkoztatok ezen, mert eljön az óra, amikor mindazok, akik a koporsókban vannak, kijönnek, akik a jót cselekedték az élet feltámadására, és akik a gonoszt művelték a kárhozat feltámadására. Milyen érdekes, hogy így kezdte: ne csodálkozzatok ezen, mert ismer bennünket, mert tudja, hogy mi hitetlenkedünk, mi ezt nem nehezen vesszük komolyan. És ezért Jézus így vezette be: ne csodálkozzatok ezen. Ez valóság. Eljön az az óra, és ez be fog következni. Vagy Jelenések könyvében ismételten találkozunk egy olyan nagyon apró kis érdekes mozzanattal. Jelenések könyve 19. fejezetéből, így olvasom a 9. verset: örvendező szózatokat hallott János apostol a mennyben, hogy itt van már Jézus visszajövetele, és itt van a boldog beteljesedés. És a 9. versből így olvasom, mi volt ennek a mennyei szózatnak a vége: boldogok azok, akik a bárány menyegzőjének vacsorájára hivatalosak. Tehát ugye a jelképes beszéd azt jelenti arra, amikor Krisztus a megváltott népével az örök egyesülést ünnepli az Isten országában, amikor ez az örök életnek a kezdete, a nyitánya. És nézzük meg, mit tesz hozzá, és mondanékem: ezek az Istennek igaz beszédei. Mert az embernek ez olyan távolinak tűnik, olyan nehezen tudja valóságnak lenni, ezért a Jóisten megint kegyelmesen hozzáteszi: ezek az Istennek igaz beszédei, mintha azt mondaná, vedd komolyan, ez nem mitosz, ez nem mese, ez nem álom. Ez az Istennek a valóságos ígérete. És egy kicsit tovább lapozunk a 21. fejezethez. A 21. fejezetben megint van szó az újjáteremtett földről. Ugye azt mondta, láttam új jeget és új földet, mert az első föld elmúlt. És itt van ez a szépséges ígéret: és Isten eltöröl minden könnyet szemükről, és a halál nem lesz többé, sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. És mondta az, aki a királyi székben ül, a legnagyobb tekintélye, maga Isten, a mennyei atya ezt mondja: imén mindent újjá teszek. Imén mindent újjá teszek. És megint nézzük meg, mit tesz hozzá. Írd meg, mert te beszédek hívek és igazak. De Jóisten mennyire tudja ezt, ami kételkedő, ezt a bizonytalankodó hozzáállásunkat ezekhez a dolgokhoz, és mikor ezekről beszél, akkor mindig kegyelmesen hozzátesz valamit, azt mondja, írd meg, mint azt mondanám, mondd meg az embereknek, tégy egy nyomatékot ehhez az ígérethez. Igen, ezek a beszédek hívek és igazak, ezek abszolút megbízhatóak, ez valóságként be fog teljesedni. És ezen a háttéren értsük meg azt, hogy Istennek mindig az a gondolata, ő hűséges, az ő hűsége megmarad örökké, de az ő perspektívája nem a miénk. Ő mindig erre kötött velünk szövetséget, és ő a velünk való szövetségében mindig ezt tartja szem előtt, hogy nekünk kívánatos véget adjon. Ő azt látja szem előtt, ami ott lesz, azt a beteljesedést. És vajon milyen nagy és mennyire bizonyos Isten hűsége? A közelmúltban nagyon elgondolkoztam egy bibliai részleten, a 89. Zsoltárban, és abból szeretnék néhány részletet idézni. Itt a Jóisten Dáviddal kötött szövetségéről beszél. Ez nem egyszerűen az üdvösségre felkészítő szövetségkötés volt, még többet is magában foglalt, hogy az egész dávidi királyság szerepe az üdvtervben, de itt egy egész Zsoltárban fejtegeti, hogy mivel Isten ígéretet adott Dávidnak, akkor az ő hűsége mit jelent? Hogy fogja ezt az ígéretet megtartani? És szeretnék néhány kifejezést ebből idézni. 22. vers, 89. Zsoltár 22. vers. Előzőleg még a 4. vers, ugye így kezdődik: szövetséget kötöttem az én választottammal, és utána arról szól, hogy ez a szövetség mit jelent a gyakorlatban. 22. vers: akivel állandóan vele lesz az én kezem, sőt az én karom erősíti meg őt. Kedves keresztelendő testvéreim, most gondoljatok arra, hogy az Úr szövetsége mindenkivel szemben ugyanaz. Tehát mi ennek a szövetségnek a tartalma? Az Úr ezt ígéri néktek: akivel állandóan vele lesz az én kezem, és az én karom erősíti meg őt.
Utána így olvasom a 29. vers. Örökké megtartom néki az én kegyelmemet, és az én szövetségem bizonyos marad ő vele. Újabb ígéret tovább. Örökre megtartom néki az én kegyelmemet, és az én szövetségem bizonyos marad ő vele. Aztán hadd olvassam a 34. verset. Az én kegyelmemet nem vonom meg tőle, és az én hűséges voltomban nem hazudok. Jóisten hogy leereszkedik hozzánk emberekhez? Ugye szinte furcsa, hogy a Jóisten nekünk ilyen emberi módon azt mondja, hogy nem hazudok. De hát annyira tudja, hogy milyen kételkedőek vagyunk, és milyen ingatag az emberi gondolkodás. A Jóisten egyenesen ilyen emberi megfogalmazással szól, és ezt mondja, az én kegyelmemet nem vonom meg tőle, az én hűséges voltomban nem hazudok. Ahogy egy új szövetség igen mondja Timóteushoz írt levélben, hogy még ha mi hitetlenkedünk is, Isten hű marad, mert ő magát nem tagadhatja meg. Azt mondja, én hűséges voltomban nem hazudok. Ugyancsak egy másik új szövetségi ige azt mondja, lehetetlen, hogy az Isten hazudjék. Ha van abszolút lehetetlen, az abszolút lehetetlen. Aztán nézzük meg a 35. verset. Nem töröm meg szövetségemet, és ami kijött az én számból, nem változtatom meg. 36. vers. Vajon megcsalhatnám-e Dávidot? Hogy azt mondja a Jóisten, én nem töröm meg a szövetségemet, én a magam részéről soha, ami számból kijött, nem változtatom meg. És gondoljunk arra, hogy milyen jelentősége van annak, ami a keresztségkor elhangzik. Illetve a keresztségről, amit az írás mond, hogy amit megköttök a földön, a mennyben is kötve lesz. Ugye milyen súlyos szó ez? Tehát azt mondja, a keresztség az nem egy üres ceremónia, amit hát egy ilyen egyház belépési szertartás, amit itt emberek kitaláltak volna és gyakorolnának, hanem azt mondja, a keresztség oly komoly dolog, ha ott minden belső igeszeri feltételnek megfelel, akkor az olyan komoly dolog, hogy az a mennyben is kötve van. Az Isten szövetsége pedig így komoly. Azt mondja, én nem töröm meg az én szövetségemet, ami számból kijött, nem változtatom meg. És azt mondja, megcsalhatnám a Dávidot. Megint ilyen emberi kifejezést használ, mint amikor azt mondta, hogy nem hazudok. Szóval ilyen nincs, hogy az Isten valakit megcsaljon, ígér valamit, és az nem teljesedik be. És azután a 37. 38. versben pedig azt mondja, hogy ez a szövetség ez úgy megáll, mint a nap és a hold, és olyan bizonyos, mint a felhőben lévő bizonyság. Mi a felhőben lévő bizonyság? A szivárvány, amit Isten a vízözön után hozott létre, ugye akkor teremtette ezt a jelenséget, és azt mondta, ez az ő szövetsége, hogy még egyszer vízözön nem pusztítja el a földet. Ugye, amikor ma akkora hatalmas árvizek vannak még, tehát jól is esik, hogy azért vízözön nem lesz belőle, mert ha az Úr megígérte, akkor így lesz. És itt azt mondja, hogy az egyes emberrel kötött szövetsége is az olyan bizonyos, mint a felhőben lévő bizonyság, hogy amit az Isten mondott, az megáll és beteljesedik. És itt a Szentírás nagyon egyértelműen szól arról, hogy Istennek ez a szövetsége oly komoly és oly valóságos, hogy még a halál sem változtat rajta. Én ezen is nagyon sokszor elgondolkodom. Azt mondták, az Isten szövetsége tart erre az életre, és hát akkor valaki meghalt, mindenki elfeledkezik, az Isten is elfeledkezik róla. De mindenkit szeretnék emlékeztetni rá, hogy Lukács evangélium a 20. fejezetében mit mondott Jézus? Hogy olvassuk az ő igéjét? Azt mondta, ugye így hivatkozott a feltámadás bizonyságára. Azt mondta, amikor bemutatkozott az Úr Mózesnek a sínai Istenük. Mert mindenek élnek ő néki, mondta Jézus. Az ő szeretetében és az emlékezetében mindenki, aki vele valaha szövetséget kötött, oly elevenen és oly bizonyosan él, hogy igazából nincs is nagy különbség élők és holtak között. Mert csak annyi, hogy az egyiknek az élete lezárult, a másikán nem, de az Isten szeretetében és a kegyelmében egyformán élnek élők és holtak az írás szerint. És Jób könyve 14. fejezetében is van egy csodálatos ige, amikor így olvassuk a Szentírásban, hogy a feltámadásról így szól Jób, hogy majd úgy történik a feltámadás, igen egyszerűen azt mondta, úgy fog végbe menni, hogy te majd csak szólítasz engem, mert kívánkozol a te kezed alkotása után, én pedig felelek néked. Ezt az igét szeretném kiemelkedni, hogy Isten kívánkozik az ő kezének alkotása után.
Tehát a halál sem, akár évszázadok, vagy évezredek telhetnek el valakinek a halál után, amíg Jézus visszatér. De ő akkor is kívánkozik az ő kezének alkotása után. Neki elevenen él, szeretetében, emlékezetében. Az ő szövetsége örök, az ő szövetsége megtörhetetlen. És egyszer csak szólítja őt és felel néki, mert az Úr kívánkozott az ő kezének alkotása után. Ugyanez a hűség jut még nagyon-nagyon sokféleképpen kifejezésre a Szentírásban. De a megpróbáltatások idején, amelyek mindnyájunk életében eljöhetnek, az ember sokszor hajlamos arra, hogy ezt a hűséget valahogy ne vegye komolyan, valahogy arra gondoljon, hogy Isten vagy most megneheztelt rá valamiért, vagy Isten valamiért elfordult tőle, vagy egyszerűen elfeledkezett róla. És Sátán a megpróbáltatások idején mindig megpróbálja az embert ilyen gondolatokkal megtölteni, hogy végül elengedje Isten kezét, és kétségbeesésbe, és esetleg még Isten elleni lázadásba hajszolja őt. Szeretnék a 77. Zsoltárból idézni egy részletet, tehát a 77. Zsoltárból, hogy milyen reális könyv a Biblia. Ez a mintegy 3000 éves Zsoltár, hogy följegyzi azokat az örök emberi aggodalmakat, vagy kételyeket, amelyek meg tudnak forogni az emberben egy megpróbáltatás idején. A 77. Zsoltárból hadd olvassam a 3. verstől. Nyomorúságom idején az Urat keresem, kezem feltartom éjjel szüntelnül, lelkem nem akar vigasztalást bevenni. Istenről emlékezem és sóhajtok, róla gondolkodom, de elepett az én lelkem. Tehát azt írja, hogy van komoly megpróbáltatásban, hiszen lelkem nem akar vigasztalást bevenni, és keresem ugyanaz Isten, de valahogy elepett a lelkem, valahogy nem tudom megtalálni. És utána leírja, hogy milyen gondolatok jutottak eszébe. A 7. verstől. Azt mondja, hogy szívemben elgondolkodom, és azt kutatja lelkem. Avagy mindörökre elvet az Úr, és nem lesz többé jó akaró. Nem így jelenik meg sokszor egy nehéz helyzetben az ember, most mindörökre elvetett az Úr, és nem lesz többet jó akaró, most vége, ő most már nem foglalkozik velem. Következő. Avagy végképpen elfogyott az ő kegyelme? Vagy megszűnik az ő ígérete nemzedékről nemzedékre? Ugye milyen különös ez a kérdés. Annyi tele van a Biblia ilyen ígéretekkel, hogy nemzedékről nemzedékre tart az ő hűsége, de ezt az ember mégis kétségbe is azt mondja, nem, itt az én esetemben megtörik. Itt most velem ez nem érvényesül. Itt most mégiscsak az történt, hogy megszűnt az ő ígérete, amely egyébként nemzedékről nemzedékre szól. És a következő, avagy elfeledkezett-e könyörülni Isten? Ugye? És a következő kérdés, avagy elzárta haragjában az ő irgalmát? Vagy valami olyan vétket követtem el, vagy valamit az Úr nekem nem bocsát meg, és most elzárja haragjában az irgalmát? Sajnos a 11. vers a mi fordításunkban nem igazán hangzik pontosan. Hadd mondjam, hogy mi van a 11. versben az eredeti szöveg szerint, ami nagyon sokat mondó. A 11. vers a fordulat. Azt mondja, hogy forgolódik éjszaka, és ezek a kérdések újra és újra átmennek rajta, és fontolgatja, lehetséges, hogy megtört az Isten hűsége, lehetséges, hogy valami bűn miatt örökre elfordult tőlem, vagy elfeledkezett egyszerűen könyörülni. És akkor a 11. vers így hangzik, és mondtam, ez az én gyengeségem, pont. Így van az eredeti szövegben. Itt van a gondolatsornak a vége. Tehát egyszer csak észbe kap, azt mondja, hát ez nem a valóság, ez csak az én gyengeségem. És rögtön utána azt mondja, hogy ez csak én képzelem, hogy a felségesnek a jobbja megváltozott. Ez csak az én gyengeségem, hogy ilyen ötletem támad, hogy a felséges jobbja megváltozott. Mikor Istennél nincs változás, vagy a változásnak árnyéka. És nézzük meg utána rögtön, hogy folytatódik a 12. és 13. vers. Megemlékezem az Úrnak cselekedeteiről, sőt, megemlékezem hajdani csodáidról, és elmélkedem minden cselekedetedről és tetteidről gondolkodom. És ezzel utal is a Zsoltáros arra, hogy ilyenkor mi a gyógyszer, mikor ilyen kísértő gondolatok jönnek. Azt, hogy az ember számba vegye az Istennel szerzett eddigi tapasztalatait. Számba vegye azokat is, amelyeket az írás megörökít, amiket Isten cselekedett. És akkor az ember azt mondja, hogy nem, hát ez csak az én gyengeségem, hogy a felséges jobbja megváltozott. Ezt csak én képzelem most így, most csak engem gyötörnek ezek a gondolatok, ez az abszolút lehetetlen.
és visszaemlékezem, megemlékezem mindenről, és számba veszem, és így áll helyre a lelki nyugalma, a hite és a békéje. És kedves gyülekezet, ezt az utat nekünk az életünkben nagyon sokszor meg kell járnunk, hogy azt mondjuk, nem, ez csak az én gyengeségem. Én ezeket a gondolatokat nem is hagyhatom elhatalmasodni a lelkemben. Még kevésbé mondhatom ki a számom, mert csak az meghívó a kísértőnek, hogy még tovább kínozzon ezekkel a gondolatokkal, mert ha van lehetetlen, az lehetetlen, mert Isten megtartja az ő hűségét örökké. Ő minden emberi szóval elmondja nekünk, hogy ő nem csalhat meg minket, ez abszolút lehetetlen, ő nem hazudik nekünk. Ő ami szájából kijött, nem változtatja meg, az ő szövetsége megáll, mint a nap és a hold, és bizonyos, mint a felhőben lévő bizonyság. Eszünkbe juthat Jákob élete is, hogy Jákob életében is volt egy olyan, az a bizonyos híres Jákob küzdelménél, ugye, amikor úgy tűnt, hogy mintha az Isten egyszer csak elhallgatna, és az Isten eltűnne valahol a színfalak mögött, és ő ott marad egyedül kiszolgáltatva. És hát az Isten neki adott egy bűnbocsánat, egy csodálatos bűnbocsánat ígéretét, mindjárt az élete nagy bűne után. És aztán az Isten sokszor adta a megpróbáltatások mellett a kegyelme jelét. Utoljára ő mondta, hogy menj haza. És mégis egyszer csak eltűnt minden az előző tapasztalatok, és ő ott volt azzal, hogy jön fel eszembe a testvére 400 fegyveressel, hogy a régi bűnért megbüntesse. És nem történt semmi. És még rosszabbak történtek. Még egy idegen is megtámadta. Ugye a bibliai történet gondolom legtöbbünknek ismerős. Még az attól szabadulni se tudott. Még az is olyan erős erővel küzdött vele, hogy képtelen volt szabadulni. De elgondolkodhat az ember, hogy mi foroghatott meg Jákobban eközben. A Biblia csak a döntő gondolatot jegyzi föl. De elképzelhetjük, hogy végig gondolta. Hát lehet, hogy az Isten, amit neki ígéretet adott, a bűnbocsánat ígéretét, az hazugság legyen. Lehet, hogy azok a tapasztalatok, amelyek ők eddig erősítették, azok hát valóságok voltak. És lehet, hogy akkor Isten egyszerre csak érthetetlenül megszakítja ezt az egészet, és ott hagyja őt egyedül kiszolgáltatva. És bizonyára így vívódott végig a lelkében. És az írás csak aztán döntő mondatot jegyzi fel, hogy végül mi volt az imája, summája, Uram, nem bocsátlak el téged, míg meg nem áldasz engem. Mert az Isten hűsége olyan bizonyos, az annyira lehetetlen, hogy az Isten hűsége megtörjön, hogy ő csak kitartóan könyörgött az áldásért. És a mi igehirdetésünk befejezéseképpen szeretnék az Ézsaiás könyve 49. fejezetéből olvasni még egy ígét, amely a leghatalmasabb érvel szól arról, hogy olyan nem létezik, hogy az Isten valakiről, bárkiről elfeledkezzék, és az ő hűsége megtörjön. Így olvasom a Ézsaiás könyve 49. fejezetében a 14. verstől a 16. vers első részéig. És így szól Sion. Ugye Sion a templomhegy neve, Isten hívő népének a jelképen. De hát így összesítve szól arról, hogy hívő emberek is hogy tudnak elcsüggedni. Így szól Sion, elhagyott az Úr engem, és rólam elfeledkezett az Úr. Ugye ez a klasszikus emberi elcsüggedés, kétségbeesés, hitetlenség. Elhagyott engem az Úr, és rólam elfeledkezett az Úr. És erre a Jóisten mit válaszol? Hát elfeledkezhetik-e az anya gyermekéről, hogy ne könyörüljön méhe fián? Megkérdezem, miért találó ez a hasonlat? Mert az anya, a gyermek, akinek ő adott életet, az Isten pedig, ami teremtünk. Hát azt mondja, elfeledkezhet az anya gyermekéről, ne könyörüljön méhe fián? Hát elfeledkezhet a teremtő az ő teremtményéről, akinek ő adott életet? De még folytatja, még fokozza. És ha elfeledkeznének is ezek, én te rólad nem feledkezem el. Ma, amikor annyira eldurvul az ember, és még sokszor anyák is annyira eldurvulnak, és még a szülői kötelékek is meggyengülnek az emberek között, és rémségeket hallunk, hogy anyák hogy bánnak a gyermekeikkel, akkor milyen sokat mondó ez, hogy a Jóisten nem fejezte volna be egy ilyen érzelmes hasonlattal, úgy én se feledkezem el, hanem még fokozta, azt mondta, ha ezek elfeledkeznének is. Az Istennek
A teremtői hűsége és szeretete meghaladja ezt is, én te rólad el nem feledkezem. És utána még egy mondat, ímé az én markaimba metszettelek fel téged. Mit gondolunk, mire utal ez, hogy az én markaimba metszettelek fel téged? Az embernek csak egyetlen egy dolog juthat eszébe. Tudjuk, hogy éppen Ézsaiás prófécia is mennyit szóltak előre az eljövendő megváltó szenvedéséről, arról is, hogy ő megsebesítetett a mi vétkeinkért. Ez a markaimba metszettelek fel téged, a Krisztus keresztre szegezett kezére utal. És mintha ezzel a megfogalmazással azt mondja, hogy csodálatos még nyelvileg is a megfogalmazás, a markaimba metszettelek fel téged, mintha azt mondaná, elfeledkezhet valaki arról, akiért az életét is adta. Elfeledkezhet egy emberről, mikor ő az akár egyetlen bűnös emberért is megtette volna, hogy emberré legyen, és végigjárja ezt az egész keresztutat. Feltételezhető arról, akiről ezt megtette, hogy hiába valóvá tegye a saját áldozatát, és egyszer csak magára hagyjon egy embert, és egyszer csak értelmetlenné tegyen ezt, és ne könyörüljön azon az emberen, és ne akarjon neki kívánatos véget adni, és ne fejezze be azt a jó dolgot, amit az életében elkezdett. Ez teljességgel ki van zárva. Erről az Ószövetség ígéről, hogy én markaimba metszettelek fel téged, mindig az jut eszembe az az ige, ami az Új Szövetségben Pál apostol így mond, aki az ő tulajdon fiának nem kedvezett, itt most az atya oldaláról mondja, aki az ő tulajdon fiának nem kedvezett, hanem őt mindnyájunkért odaadta, mi módon ne ajándékozna vele együtt mindent mi nékünk. Ez, ha komolyan vesszük, hogy Jézus meghalt és feltámadott érettünk, akkor csak azt mondhatjuk, hogy az lehetetlenség. Az teljessége lehetetlen. Isten ne adna nekünk mindent, ami valóban javunkra válik, és ami a kívánatos vég érdekében, ami életünkben szükséges. És én szívemből kívánom, kedves keresztelendő testvérem, és az egész gyülekezetnek is, hogy az Isten örökké tartó hűsége egy olyan kapaszkodó legyen számunkra, és olyan meggyőző az a sok-sok hatalmas ígéret és emberi nyelven is hangzó biztosíték, hogy ha megforognának is bennünk egy-egy pillanatra nehéz időkben azok a kérdések, amelyeket a Zsoltáros is megörökít, amely a régi időkben is megérintettek embereket, akkor mindig erre gondoljunk. Isten azt mondja, tudom az én gondolataimat, amelyeket felőletek gondolok. Nem feledkezem el, tudom, pontosan tudom az én gondolataimat. És ezek mind arra irányulnak, hogy kívánatos véget adjak néktek. És egy pillanatra se fog az én gyámolításom, hűségem és szeretetem távozni mellőletek. A Jóisten szívemből kívánom, hogy mindannyiunkban adja ezt a megingathatatlan bizonyosságot, és akármit hozna az élet, ez legyen eszünkbe, jusson eszünkbe, ez az alapigénk. Boldog ember az, akinek segítsége a Jákob Istene, aki teremtette az eget és a földet, és aki hűségét megtartja örökké. Amen.

és elborítanak az emberi gondolatok is. Emberi képzelettel kezdünk rólad is gondolkodni. Segíts, Urunk, hogy mi, ha meg is kísért ilyesmi, azonnal megkapaszkodjunk a te ígéreteidben. Mi életünkben is meglegyen az a fordulat, mint a Zsoltárosében, hogy egyszer csak azt mondjuk, ez csak az én gyengeségem, ez csak a mi gyarlóságunk, hogy ilyet egyáltalán el tudunk képzelni. És segíts, Urunk, hogy akkor úgy tegyünk, mint Jákob, megkapaszkodjunk a te sok-sok hatalmas és csodálatos ígéretedben. És teljes hittel és bizalommal mondjuk, nem bocsátlak el téged, míg meg nem áldasz engem. Hiszen a te ígéreteidet azért adtad, hogy mi azokkal éljünk, hogy mi azokba belekapaszkodjunk. És Urunk, kérünk ezért, fogadd el most a mi kérésünket, hogy mindenek előtt könyörgünk a mi két kedves keresztelendő testvérünkért. Kérünk, hogy áldjad meg őket, és add meg, hogy derűs legyen az ő életüknek a még meg hátralévő szakasza, Urunkat, hogy beragyogja azt az öröm, a te szövetségi hűségednek a bizonyossága, és a veled való közeli találkozásnak a reménysége. Urunkat, hogy az ő életük alkonya a legteljesebb legyen, és hogy időskoruk ellenére még mindig fejlődni tudjanak lelkileg, és áldására lenni sokaknak az ő környezetükben, elsősorban a környezetükben, elsősorban az ő saját családjuknak. És Urunk, könyörgünk, hogy áldj meg minden jelenlévőt, és áldj meg mindenkit, akinek a lelke terhelt gondok és nehézségek miatt, és segíts, hogy mindannyiunknak vígaszt és reményt adjon a te hűséged hatalmas ígérete. Urunk, szeretnénk külön megemlékezni beteg testvéreinkről, ami igen hűséges testvérünkről, Zaja János testvéről, aki minden betegnél mindig az első volt. Kérünk, építsd fel őt, biztosítsd a te szeretetedről, de add, hogy mi a gyülekezet is megtegyük érte azt, amit ő nagyon sokakért mindig hűségesen megtett. Megemlékezünk Oberlander Ágnes testvérünkről, kérünk őt is, ővele is légy a te kegyelmeddel, a te hatalmaddal és szereteteddel, és támogasd és segítsd őt, kérünk a Jézus nevéért. Hallgasd meg imádságunkat, és maradj mindannyiunkkal, kérünk, kegyelmedből. Amen.

Korunk és a világ sorsa a Biblia tanításaiban. Úgy gondoltuk, hogy aktuális ez a téma, mert napjainkban nagyon sok félelem jelenik meg az emberekben. Ugye most van ez a globális válság, amely az élet minden területét érinti tulajdonképpen, és vannak, akik nagyon bizonytalanok a válság kimenetelét illetően, és mivel, hogy nekünk meggyőződésünk, hogy a Bibliában korunkra nézve is, sőt a jövőre nézve is vannak elég határozott kijelentések, ezért gondoltuk, hogy megosztjuk mindazokkal, akik erre kíváncsiak. Tehát 8 alkalomból áll ez a mostani sorozat. Ez a mostani alkalom magáról a Bibliáról szól. Ugye ez a cím, hogy korunk a korunkhoz szóló könyv. Tulajdonképpen, hogy mi is a Biblia, miért jó, hogyha olvassuk, miért jó, hogyha ismerjük, miért hasznos nekünk ismernünk a Szentírást. Utána következik egy előadás a Dániel könyvében található történelmi proféciákról, amelyek egészen napjainkig terjednek, sőt nem csak napjainkig, hanem még ami előttünk áll, azok is benne vannak. Aztán ugyanez a Jelenések könyvéből, korunkról mit mond a Jelenések könyve, az előttünk álló eseményekről mit mond a Jelenések könyve. Aztán az idők jeleiről, úgy általában mi mindent olvashatunk ki a Szentírásból, Jézus mi mindent mondott. Ugye biztatott arra, biztatta a tanítványokat, hogy kutassák az idők jeleit. És igenis, hogy meg lehet állapítani a Szentírás alapján, mely történelmi korszakban járunk, mire kell figyelnünk, és mi várható. Ezután következik az Isten törvény és a kegyelem című előadás. Ez is egy örök vita téma a kereszténység körében is, hogy igazából melyik érvényes korunkra, napjainkra az Isten törvénye valamilyen formában él még, aktuális még, vagy már Krisztus azt a keresztre szögezte, és el kell felejtenünk a törvényt, és csak a kegyelem van. Van, aki azt mondja, hogy igenis az Isten törvénye mindig érvényes. Szóval, hogy milyen viszonyban áll egymással az Isten törvény és az Isten kegyelme. Aztán a következő előadás az Isten tisztelet órája, vagy a nyugalom napja. Az Úr napjáról mit mond a Szentírás? Miért? Tehát milyen jelentősége van vajon az Úr napjának, ennek a megszentelésének, az erről való megemlékezésnek? A következő előadás, mit cselekedjek, hogy üdvözüljek? Hit és cselekedetek viszonya. Elég hinni, és nem kell semmit tennünk, vagy nagyon sok mindent kell tennünk, vagy egyáltalán hogy viszonyul egymáshoz a hit és a cselekedet. És az utolsó előadás pedig, hogy vajon mindebben mi a mi részünk és mi az Istené. Sok probléma abból adódik, hogy mi próbáljuk nagyon nagy erőfeszítések árán az Isten munkáját végezni, és ebbe belerokkanunk, meg állandó kudarcnak vagyunk kitéve. Másrészt pedig nem hagyjuk a Jóisten munkálni. Tehát amit meg ő cselekedni a mi életünkben, azt meg nem hagyjuk neki. Tehát ebből is adódhatnak problémák. Tehát mi a mi részünk és mi az Istené? És vajon a bibliai keresztségben hogyan tanít mindenre minket a Jóisten? Tehát ezek az előadások kerülnek majd sorra. És ahogy mondtam, a mai előadás magáról a Bibliáról szól, ez a korunkhoz szóló könyv, ezt tartalmazza a cím. Ugye ebben ez az állítás van benne, hogy a mi korunkhoz szól, és ezzel lehet vitatkozni. Tudnék, abban is van igazság, hogy a Szentírás igazából mindenkor minden emberéhez szólt. Ez is igaz, ez a kijelentés. De majd mindjárt olvasok magából a Bibliából egy rövid szakaszt, hogy magában a Bibliában van megfogalmazva, hogy különösen most napjainkban, hogy a történelem vége felé válik igazán nagy jelentőségűvé, hogy mi ismerjük-e az Isten szavát, vagy pedig nem ismerjük. És ezen a mai alkalommal, meg hát majd a többin is, én elsősorban magából a Bibliából szeretnék idézni, hogy ne is csak az én szavaim legyenek azok, amelyek elhangzanak,
hanem hát ismerkedjünk magának a Bibliának a szövegével, a Bibliának a tanításával, és nagyon sok igét fogok majd idézni. Remélem, hogy nem lesz nagyon megterhelő, vagy próbálom azért majd kommentálni egy-két szóval. És ha jól tudom, akkor mindannyiuknak van ilyen kis kísérő lapocskájuk, ugye? Igen. Úgy gondoltam, hogy hasznos, hogyha az egész előadásnak a tartalmát, az anyagát ilyen kivonatosan leírom, egyrészt, hogy tehát tudják szemmel követni. Legalábbis én ilyen vizuális típus vagyok, hogy egyik fülemen be, a másikon ki, amit hallok, azt nem teljesen jól tudom megérteni, nekem látnom kell. Amit látok, azt sokkal jobban megértem, mint amit hallok. Másrészt ezt haza is lehet vinni, tehát otthon is a leírt igéket, a fölmerült igéket el lehet olvasni, lehet tovább gondolkodni, tehát hogy még inkább elmélyüljön mindaz, amit itt hallunk esetleg. Tehát én úgy gondolom, hogy hasznos. Azt szeretném megkérdezni, hogy esetleg van-e valaki, akinek nincs ilyen kis összehajtott A4-es lap, mert akkor annak most adunk. Mindenkinek van, jó? Tehát, ahogy mondtam, napjainkban a válságoknak a korát éljük, és az élet minden területén jelentkezik ez a úgynevezett globális válság, tehát már nem is helyi szinten vannak ezek a válságok, hanem szinte minden begyűrűzik mindenhová, minden összefüggésben van mindennel. A globális felmelegedésről beszélünk, van globális pénzügyi és gazdasági válság, globális erkölcsi válságról beszélnek az emberek, ökológiai válságról és mindenféle válságról. Egyesek nagyon optimisták, azt mondják, hogy hát mindig voltak nehézségek, viszonyozunk a történelemben, a földet illetően is voltak jégkorszakok, voltak felmelegedések, hát mindig túléltük, mindig volt valahogy, ezután is lesz valahogy. Hát most éppen megint van egy ilyen válság, de hát majd megoldjuk. Úgy, ahogy eddig is megoldottuk, ezután is megoldjuk. Vannak viszont olyanok is, akik kongatják a vészharangot, és azt mondják, hogy ez a válság az utolsó, ebből nincs kilábalás, és igenis, hogy nagyon oda kell figyelnünk nekünk mindenre, mert ilyen válság még nem volt, mint amilyen most van, és ilyen helyzetben, ilyen nehéz és rossz helyzetben nem volt még az emberiség, mióta ember van a Földön. És hát mi most a Bibliát hívjuk segítségül, hogy ezekben a dolgokban is tisztában lássunk, legalábbis a Bibliának a látásmódját megvizsgáljuk. Ahogy mondtam, én a Bibliában is találtam egy olyan részt, egy olyan igét, amely arról szól, hogy az Isten szava mindenkor aktuális volt, mindenkor minden emberéhez szólt, de különösen szól nekünk is most. Most sokkal aktuálisabb, mint bármikor volt. És hogyha látják a kísérőlapon, a Jeremiás könyve 23. fejezetéből szeretném idézni ezeket a mondatokat. A Jeremiás könyve 23. fejezete az a hamis prófétákról szól. Tehát azokról, a prófétákról, akik Isten nevében szólnak, isteni igazságokat hirdetnek, úgymond, de azt mondja róluk Jeremiás, hogy ezek hamis próféták, ők nem az Isten igazságát hirdetik, őket nem az Úr küldte. Logikus dolgokat beszélnek, persze, emberileg érthető logikus dolgokat, de egyáltalán, tehát semmi köze nincs ahhoz, amit az Isten mond, kijelent egy igazságról. Tehát olvasom Jeremiás könyve 23. fejezetének a 16. versétől. Ezt mondja a seregek ura, ne hallgassátok azoknak a prófétáknak szavait, akik néktek prófétálnak, elbolondítanak titeket. Az ő szívüknek látását szólják, nem az Úr szájából valót. Szüntelen ezt mondják azoknak, akik megvetnek engem. Azt mondja az Úr, békességetek lesz néktek, és mindenkinek, aki az ő szívének keménysége szerint jár, ezt mondják, nem jön ti rátok veszedelem. Mert ki állott az Úr tanácsában, és ki látta, és hallotta az ő igéjét. Ki figyelmezett az ő igéjére, és hallotta azt. Íme az Úrnak szélvésze nagy haraggal kitör, és a hitetlenek fejére forgószél zúdul.
Nem szűnik meg az Úrnak haragja, míg meg nem valósítja, és míg be nem teljesíti szívének gondolatait. Az utolsó napokban értitek meg a dolog értelmét. Nem küldöttem-e prófétákat, de ők futottak. Nem szólottam nékik, mégis prófétáltak. Ha tanácsomban állottak volna, akkor az én igéimet hirdették volna az én népemnek. Tehát azt mondja, vannak a hamis proféták, az ők szívük látását szólják, nem az Úr szájából valót. Azt mondja Isten, hogy én ezeket nem küldtem. És azt mondja, ugye ezek azt hirdetik, hogy megoldjuk, nyugi, nem kell félni, mindenre van megoldás, majd összefogunk, és majd megoldunk minden problémát. Nem beszélnek megtérésről, nem beszélnek újjászületésről, nem beszélnek bűnről, nem beszélnek kegyelemről. Azt mondják, majd megoldjuk, nem kell nyugtalankodni. És ezt azért, mert nem figyelnek az Isten szavára, nem figyelnek az Isten igéjére. Úgy akarják megoldani a problémákat, hogy az Istent kihagyják belőle. És azt mondja, érdekes ugye kis betoldás oda, azt mondja, igazából az utolsó napokban értitek meg ennek a dolognak az értelmét. És nyugodtan kapcsoljuk össze Jézus Krisztus végidőről szóló beszédével, ugye Máté 24, amikor a tanítványok megkérdezték, hogy milyen jele lesz az eljöveteletnek és a világ végének. Ott is nagyon sok mindent elmond, ugye már az idők jelei kapcsán szólunk erről, de ott is mondja, hogy és akkor majd nagyon sok hamis Krisztus és hamis próféta támad. Hogyha lehet, akkor elhitesse még a választottakat is. Tehát ott is azt mondja, hogy nem az Úr szájából szóló igéket mondják, megoldásokat kínálnak, de ennek a megoldásnak köze nincs az Isten kijelentéséhez, az Isten szavához. És majd fogok pár dokumentumból is idézni, hogy napjaink válságát hogy gondolják megoldani bizonyos tekintélyek, vallási tekintélyek is, ami sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy köszönő viszonyban nincs az Istennek a kijelentésével. Tehát igenis azt mondja, hogy mindenkor, minden emberihez szóló könyv, de különösen nekünk, akik hitem szerint a történelem vége felé élünk, Jézus Krisztus második eljövetele előtt nem sokkal, és azt mondja, ekkor fog igazából egyre nagyobb súllyal ez latba esni, hogy ismerjük az Isten szavát, vagy nem ismerjük. Követjük az Isten szavát, vagy nem követjük. Egy pár gondolat arra nézve, hogy vajon mi is a Biblia, milyen könyv a Biblia, miről szól a Biblia, tudjuk-e, hogy mit jelent maga ez a szó, hogy Biblia. Ugye használjuk gyakran, meg használják az emberek, de ennek van jelentése, és ez nem csak így önállóan a levegőben lógó szó, ennek van egy jelentése, ez egy görög szó, tudjuk-e, hogy mit jelent. Könyvek, ezek egyszerű, ilyen nagyon egyszerű neve van, könyvek. Tudjuk, egy iratgyűjtemény, ugye 66 irat van összegyűjtve egy könyvé. Különböző korokban különböző emberek írták ezt a könyvet. Ugye egészen időszámításunk előtt a 15. századtól, ugye Mózes könyvei, a legelső könyvek ekkor keletkeztek, folyamatosan egészen az első időszámításunk szerint első századig, tehát egy olyan jó 1500 éven keresztül íródott ez a 66 könyv. És ez van összegyűjtve így egy könyv, és hát azt hiszem, hogy a világ legtöbb nyelvére lefordított könyv is, talán a legtöbb kiadást megélt könyv ez a Biblia. És az embereknek különböző véleménye van a Szentírásról. És ahogy látjuk a papíron, én 6 vázlatpontba sűrítettem a mai témának a kifejtését. Fel is sorolom ezt a 6 vázlatpontot. Ugye az első vázlatpont, hogy vélemények a Szentírásról, tehát általában magánszemélyek, teológusok is, esetleg vallások mit vallanak a Szentírásról. A második pont, hogy a Biblia mit mond önmagáról. A harmadik pont az, hogy vajon mi az Isten terve, mi az Isten szándéka az igével, tehát miért adta nekünk, miről szól a Szentírás. A negyedik pontban, hogy Sátánnak, a gonosznak mi a legfőbb törekvése, és majd látni fogjuk éppen ez, hogy az Isten szava ne kerüljön el az emberekhez hitelesen, vagy ne kerüljön a kezükbe, vagy a kezükbe kerül, akkor ne értsék. Tehát a legfőbb törekvése.
Aztán, hogy mit is jelent az Istentől ihletett kifejezés, mert ugye majd fogok idézni igéket, hogy a teljes írás Istentől ihletett, hogy ez majd mit jelent. Mit jelent az ihletés? És a hatodik pont, hogy akkor hogyan olvassuk, hogyan viszonyuljunk a Szentíráshoz, hogyan vegyük kézbe ezt a könyvet. Tehát az első pont, az első vázlatpont, hogy milyen vélemények vannak a Szentírásról. És az alcímre utalnék, ezt nem csak úgy kitaláltam, ezt az alcímet, hogy kulturális örökség, mese, vallási hagyomány, vagy esetleg valami más. Mert mindjárt éppen egy pár könyvből olvasok, erre nézve különböző állásfoglalásokat. Rapsányi László állította össze ezt a kis könyvet. Ő szerkesztette össze és írta az előszót, a Biblia világa. Ennek a hátoldalán a summázatából szeretnék idézni. Ez így hangzik. A Biblia emberi alkotásként áll előttünk. Egykor élt emberek gondolatai, történeti emlékei, vágyai és reményei a világról, önmagukról, az emberiség helyzetéről alkotott elképzelései szólnak hozzánk lapjairól. Nagyságát és jelentőségét igazán akkor foghatjuk föl, ha így látjuk emberi dokumentumként, együtt és egy szinten a távoli múlt többi nagy és emelkedett szellemű alkotásaival. Ha társadalmunk ma újult érdeklődéssel fordul az emberi múltnak, a mi műveltségünkbe is beleágyazódott értékei, alkotásai felé, ezeknek a távoli múltból is hozzánk szóló nagy alkotásoknak sorában méltó helyet foglalnak el a Biblia irodalmi és szellemi értéket sugárzó legszebb lapjai, amelyek szilárd alkotórészei maradnak irodalmi műveltségünknek. Tehát kulturális örökség, pusztán emberi dokumentum, aztán régen élt emberek gondolatai, tervei, vágyai. Ez egy nagyon fontos könyv. Azt mondja, hogy így kell látnunk emberi dokumentumként egy szinten a többi nagy emelkedett szintű szellemi alkotással. Jó könyv, hasznos könyv, olvasgassuk, de nem több ennél. Ugye ez egy átlag kultúrembernek a véleménye, hogy így mondjam. Tehát azt mondja, hogy kulturális örökség alcímben, ugye ez van megfogalmazva. De teológustól is szeretnék idézni. Nyilván nem bírálni akarom, nem felülbírálni és bírálni akarom ezeket a megfogalmazásokat, hiszen ezek pusztán egy véleményt tükröznek, és én most csak azt akarom ezzel az előadással is kifejezni, hogy nekem erről a dologról más a véleményem, de ezzel nem minősíteni vagy lenézni akarom ezeket az alkotásokat. Nem azért, nem ilyen szándékkal idézek ezekből a könyvekből. Szeretnék idézni Jálics Ferenctől, ő egy teológus, Változik-e a hitünk című írásából. Ez 1976-ban jelent meg, ebből így idézek egy pár gondolatot. A felnőtt hitű ember a Szentírást nagyon értékes és fontos könyvnek tartja. Ez a könyv azonban magyarázatra szorul, mert kezdetleges és mágiától ihletett észjárás szerint írták. A modern exegézisnek, vagyis írásmagyarázatnak minden bibliai jelenséget a mai tudomány világába kell beilleszteni. A mítosztalanítás ellenére még mindig marad belőle egy eléggé kicsire összezsugorodott szellemi mag. Ez egy teológusnak a véleménye. Tehát azt mondja, hogy nagyon erős magyarázatra szorul, mert kezdetleges és mágiától ihletett észjárás szerint írták, és azt mondja, hogy a mai tudomány eszközeivel kell megvizsgálni, ugye ez a bizonyos történetkritikai írásmagyarázat, amely az utóbbi évtizedekben elterjedt különböző teológusoknál, és azt mondja, hogy ha mítosztalanítjuk, tehát megállapítjuk, hogy ez mese, ez nem igaz, ezt akkor kitalálták, ez csak egy ilyen emberi gondolat, azt mondja, ha mítosztalanítjuk, akkor marad belőle egy egészen picire zsugorodott szellemi mag. Ami persze a tanulság, tehát azért olvassuk, de ugye hol van ez attól,
vagy a Biblia önvallomását, amit majd olvasok nem sokára, hogy a teljes írás az Istentől ihletett, és hasznos arra, alkalmas arra, amit majd felsorolok ugye az igéből. De még egy véleményt olvasok föl, ebben a könyvben található Virág Jenő, Dr. Luther Márton önmagáról című könyv. Luther Márton is írt a Szentírásról, és ebben a könyvben ezek a gondolatok vannak, és én hitem szerint, meggyőződésem szerint én igazából ezzel a véleménnyel értek el, vagy én is így élem meg, így látom, ahogy Luther Márton látja. Isten igen nagy kegyelmének és csodálatos kitüntetésének tartom, ha valakinek megadatik, hogy a Szentírás igéit éppen úgy olvassa és hallgassa, mintha csak magától, Istentől hallaná őket. Ki ne remegne meg testben, lélekben, ha tudná, hogy ilyen hatalmas felség szól hozzá. Tehát azt mondja, úgy olvasta Luther Márton az igét, hogy ez az Isten személyes szava, személyesen én hozzám. Lélektől lélekig, szemétől személyig. Isten nekem szól itt és most. Az ige által, a Szentírás által. Tehát, hogy különböző vélemények vannak, arra nézve, hogy mi is tulajdonképpen a Szentírás. És én szeretnék második vázlatpontra áttérni, ami arról szól, hogy a Biblia mit mond önmagáról. Hogyan vall a Szentírás önmagáról? És itt igéket szeretnék idézni, amelyek megtalálhatók azon alapon is, amit kiosztottunk. A Timóteushoz írt levél második fejezetéből idézek. A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített. Azt mondja, hogy a teljes írás az első lapjától az utolsóig, az első mondatától az utolsóig Istentől ihletett, tehát az ő szándéka valósul meg, mindazzal, ami ott leíratott, és alkalmas arra, hogy tanítsa az embert, megfedje, ha kell, megjobbítsa, nevelje az igazságban, és tökéletessé tegye, mondja magáról a Szentírás. Péter második leveléből is idézek. Igen, biztos nálunk a prófétai beszéd is, amelyre jól teszitek, ha figyeltek, mint sötét helyen világító szövétnekre, amíg nappal virrad és hajnal csillag kel föl szívetekben. Tudván először azt, hogy az írásban egy prófétai szó sem támadt saját magyarázatból, mert sohasem ember akaratából származott a prófétai szó, hanem a Szent Lélektől indítatva szólottak az Istennek szent emberei. Azt mondja, hogy nagyon biztos, stabil, állandó a prófétai beszél, ugye a Szentírás, amelyre jól teszitek, ha figyelmeztek. Igenis, hogy keressük, kutassuk, gondolkodjunk rajta. És azt mondja, hogy tudjuk meg, hogy az írásban egyetlen prófétai szó sem támadt saját magyarázatból. Szóval nem pusztán emberi dokumentum, a Biblia ezt állítja magáról, hanem azt mondja, a Szent Lélektől indítatva szólottak az Isten szent emberei. Jézus, amikor megkísértette Sátán a pusztában, akkor azt mondta, hogy hát ha Isten fia, hogy változtassa köveket kenyerekké, ugye ő mondta Máté evangélium a 4. fejezetében, mondta Jézus, megvan írva, nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Istennek szájából származik. Minden igével, mely az Isten szájából származik, ezek által él az ember, mert életet ad. Ugye, ezt tükrözik valahol ezek a szavak. Zsidókhoz írt levél 4. fejezetében. Az Istennek beszéde élő és ható, élesebb minden kétélű fegyvernél, elhat a szívnek és léleknek, az ízeknek és velőknek megoszlásáig, megítéli a gondolatokat, a szívnek indulatait. Azt mondja, Istennek beszéde, ez nem egy halott írás halmaz, egy halott könyv. Azt mondja, hogy ha az ember valóban megfelelő kíváncsisággal, őszintességgel és lelkülettel fordul a Szentíráshoz, akkor elkezd működni az életében. Azt mondja, élő és ható. Elhat a szívnek, a léleknek, ízeknek és velőknek megoszlásaik, megítéli a gondolatokat, a szív indulatait.
Jézus mondta egy alkalommal János evangélium 5. fejezetében, 24. vers, ezt mondta, bizony-bizony mondom néktek, hogy aki az én beszédemet hallja, és hisz annak, aki engem elbocsátott, örök élete van, és nem megy a kárhozatra, hanem átment a halálból az életre. Azt mondja, hogy mit jelent az, hogy valaki átmegy a halálból az életre, úgy itt valahol az újjászületésről, megtérésről szól. Aki figyel Jézus beszédére, és hisz annak, aki őt elküldte. Ugye mondja egy másik alkalom, hogy ezek a beszédek, amiket szólok, ezeket az Atya bízta rám. Én csak azt mondom tovább néktek, amilyen beszédeket az Atya rám bízott. A magvető példázatában, Lukás 8.11-et idézem, azt mondja, a példázat pedig ez, a mag az Isten beszéde. Ugye a példázat arról szól, hogy ha jó földbe kerül a mag, akkor kicsirázik, szárba szökken és gyümölcsöt terem. Élet fakad belőle, mert a magban az élet van elrejtve, és megfelelő körülmények között bőséges termést hoz. És azt mondja, a mag az az Isten beszéde. Ugyaninnen Jézus megfogalmazza, hogy igazából kik alkotják az ő családját. Ugye egy alkalommal jött az ő anyja és testvérei, hogy hazavigyék, mert úgy hallották, hogy elment a józan esze, hogy itt felülbírálja a vallási tekintélyeket, meg ellenük mond, mást hirdet. És Jézus azt mondta a körülött állóknak, hogy felelvén mondanékik, az én anyám és atyám fiai ezek, akik az Isten beszédét hallgatják és megcselekszik azt. Ezek az én testvéreim, akik az Isten beszédét hallgatják és azt megcselekszik. János evangélium 6. fejezetében ugye a kenyér szaporításnak a másnapján, ugye a csodálatos kenyér és hal szaporítás másnapján történt, amikor ezt mondta, azt mondja, hogy én vagyok am az élő kenyér, amely a mennyből szállott alá. Ha valaki eszik-e kenyérből, él örökké. Bizony-bizony mondom néktek, ha nem eszitek az ember fiának testét, nem iszátok az ő vérét, nincs élet bennetek. Ugye ez kemény beszédnek tűnt, mondták, és hogy kemény beszéd, ez kicsoda hallgathatja, aztán ugye sokan ott hagyták, soha többet nem jártak vele. De úgy beazonosítja, nyilván nem fizikailag kell érteni, hogy megenni az ő testét és meginni a vérét. Tehát azt mondja, hogy ha eszitek a testemet, van élet bennetek. Ha nem eszitek az én testemet, nincs élet bennetek. És azt mondja, én vagyok az életnek ama kenyere, akit a manna jelképezett ott annak ilyen a pusztában. És azt mondja, hogy János 6.63-ban a lélek az, ami megelevenít, ami életet ad. A test nem használ semmit. A beszédek, amiket szólok néktek, lélek és élet. Azt mondja, az Isten szaváról beszélek most nektek. Egyétek, mert ez az én testem, ez az én vérem, az Isten beszéde. Ez az élet és a lélek. János 8.31, azt mondja, kik az én tanítványaim? Kik Jézus tanítványai? Azt mondja, ha ti megmaradtok az én beszédemben, bizonnyal az én tanítványaim vagytok. Ugye végig ez hangsúlyos. Ha megmaradtok az én beszédemben, bizonnyal az én tanítványaim vagytok. Ki szereti igazából Jézust? János 14.23-tól azt mondja, hogy ha valaki szeret engem, megtartja az én beszédemet. És az én atyám szereti azt, és ahhoz megyünk, és annál lakozunk. Aki nem szeret engem, nem tartja meg az én beszédeimet. És ez a beszéd, amelyet hallotok, nem az enyém, hanem az atyái, aki küldött engem. Ugye erre a gondolatra utaltam az előbb. És ugye mondja is a főpapi imádságában, János 17.8-ban, amikor az atyához imádkozik, mert ama beszédeket, amelyeket nékem adtál, ő nékik adtam, és ők befogadták azt. Ezek az én tanítványaim. Ezek, akik szeretnek engem, és ezáltal nyilván az atyát is. Azt mondja, hogy a beszédeket, amit nekem adtál, nékik adtam, és ők azt befogadták. A jó pásztor példázata, János evangélium a 10. fejezet. Az én juhaim hallják az én szómat, és én ismerem őket, és követnek engem. És azt is mondja, hogy a juhok követik a jó pásztort, mert ismerik az ő hangját. És az idegent éppen ezért nem követnek. Azért mi a dolgunk nekünk, mint bárányoknak? Egyetlen egy dolgunk van, megismerni a jó pásztornak a hangját. Nem kell nekünk kitanulmányozni
semmiféle egyéb keszekusza utat. Egyetlen egy dologra kell koncentrálnunk, hogy mi a jó pásztor hang, és az minden, ami ettől különböző, azt nem szabad követnünk. Az már minimum gyanús kell, hogy legyen. És ugye mindezek után, tehát, hogy Jézus nagyon sokat beszélt arról, hogy az Isten beszéde, a legfontosabb dolog a világon, és a Máté evangélium a 24. fejezetében, amiből már az előbb is idéztem, amikor arról kérdezték a tanítványok, hogy milyen jele lesz a világ végének, meg az ő eljövetelének, azt mondta Máté 24.35-ben, az ég és a föld elmúlnak. Az efelől ne legyen kétségünk, hogy itt pusztulás lesz a vége a földnek. De azt mondja, de az én beszédeim semmiképpen el nem múlnak. Tehát Jézus megfogalmazása szerint egy igazi biztos pont van ezen a földön, a legmaradandóbb dolog ezen a világon, ez nem más, mint az Istennek a beszéde, amely örök érvényű igazságokat tartalmaz, amely soha nem veszít aktualitásából. Tehát az Isten beszéde az az igazi etalon, amelyhez mindent mérni kell, amely soha nem változik, amely örökké megmarad, Jézus ezt mondta. De ugyanezt mondja Péter első levelében is. Azt mondja, mint akik újonnan születtetek, nem romlandó magból, hanem romolhatatlanból, Istennek igéje által, amely él és megmarad örökké. Mert minden test olyan, mint a fű, és az embernek minden dicsősége olyan, mint a fűvirága, megszárad a fű, és virága elhull, de az Úr beszéde megmarad örökké. Ez pedig az a beszéd, amely néktek hirdetetett. Ugyanaz a gondolat. Újonnan születtetek, nem romlandó magból, hanem Istennek igéje által. Itt is ugye az Isten igéjében ott van az igazi élet, az örök élet csirája elrejtve. Itt is azt mondja, a ti életetekben kikelt a mag, ugye, akiknek írja a levelet. És azt mondja, hogy amely él és megmarad örökké. És azt mondja, az Úr beszéde megmarad örökké, kétszer is megismétli. És Ézsaiás könyvben, az Ószövetségben is van egy ilyen bizonságtétel, Ézsaiás 40-nek a 8. verse azt mondja, hogy megszárad a fű, elhull a virág, de Istenünk beszéde mind örökké megmarad. Ugye az Isten az ő beszédével, az Úr a szavával teremtette az eget és a földet és mindent. Az Isten szava az teremtő hatalom. Azt olvassuk a zsidókhoz írt levélben, hogy ugye Jézusról mondja, hogy az Úr az ő hatalma szavával fenntartja a mindenséget. Az Isten beszédéről van szó, az Isten szaváról. Teremtő és fenntartó hatalom. Azt mondja, szólt és meglett, parancsolt és előállott. És a harmadik vázlatponthoz érkeztünk, amely így hangzik, hogy vajon mi az Isten szándéka az igével, mi az Isten terve az igéről, igével, miről szól az ige. És itt különböző alpontok vannak még ezen belül, tehát ezeket soroltam itt föl, hogy tehát mi a szándéka az igével, ugye az ő megismerése, B pont, ennek nyomán önmagunk megismerése. Utána, hogy a megváltási terv végbe menjen az egyes emberek életében, tehát hogy ne csak puszta lexikális ismeret legyen az Isten beszéde, hanem hogy valóban élő és ható legyen, hogy örök életet nyerhessünk általa. Aztán az Isten igéje nevel minket, vigasztal, jellemet formál. Aztán úgy is meg lehet közelíteni, hogy mint egy használati utasítás az emberi élethez. Tehát az élet minden alapvető kérdésére megvan a pontos válasz a Szentírásban. Tehát mint egy használati utasítás. Megtalálható a Szentírásban az emberiség hiteles történelme. És utolsó pontként pedig, hogy igazából Sátán hazugságait egyedül csak az Isten beszédet tudja leleplezni. És egy picit jobban részletezve ezek az alpontok, tehát, hogy Isten terve, célja azzal, hogy adta nekünk az ő szavát, a Szentírást, az ő igéjét,
elsődleges, vagy elsőként megnevezett cél, hogy megismerjük őt. Legyen egy hiteles képünk arról, hogy kicsoda az Isten. Ez miért fontos? Én úgy gondolom, hogy én szerintem a legtöbb vallás istene az valahol csak egy emberi fantáziának a műve. Az ember megpróbálja kitalálni, hogy milyen lehet az Isten. És ugye a legtöbb Isten az olyan nagyon emberképű, hogy megnézzük a múltat és a történelmet, aki haragszik, aki gyűlöl, aki hát mindenféle olyan emberi dolgot művel. Ézsaiás könyvében maga az Isten föl is teszi a kérdést, itt látjuk az idézett igét Ézsaiás könyve 40. fejezetében. Kihez hasonlítjátok az Istent, és milyen képet készítetek őróla? Kihez hasonlítotok hát engem, hogy hasonló volnék, szól a Szent? Emeljétek föl a magasba szemeiteket, és lássátok meg, hogy kiteremtette azokat. Ő, aki kihozza a seregüket szám szerint, mindnyáját néven szólítja, a nagy hatalma és erőssége miatt egyetlen híjuk sincs. Azt mondja, hogy lehet nekünk fogalmunk arról, hogy ki az a valaki, aki az egész világ mindenséget teremtette. Azt mondja, hogy milyen képet, hogy képzeltek ti el engem? Azt emeljétek fel a szemétek, látjátok a világ mindenséget? Csillag és galaxis milliárdokat? Azt én teremtettem őket. El tudtok ti engem képzelni? Ebben benne vagy, ne próbáljátok meg elképzelni. Nem fog sikerülni. És a második parancsolat erre is szólít föl minket, szinte tiltja. Aztán ne csinálj magadnak faragott képet, semmi hasonlót azokhoz, amelyek a fenn az égben, vagy melyek a földön, melyek a vizekben, a föld alatt vannak, ne imádd és ne tiszteld azokat. Aztán én mindezek fölött vagyok. Mit látsz? Csillagokat, napot, meg teremtett dolgokat? Azt mondja, én nem ez vagyok, ezeket én teremtettem, de ez nem én vagyok. Ezek alapján te nem tudsz engem elképzelni, pusztán ezek alapján nem tudsz elképzelni. És faragott képet nem csak fából tudunk csinálni, vagy festményt, a faragott kép itt is lehet a fejünkben, a gondolatok szintjén. Milyen képet alkotok az Istenről? És azt mondja, ezt ne csináld. Ne te próbáld meg kitalálni, hogy milyen vagyok, hagyd, hogy én mondjam el, hogy milyen vagyok, hogy én mutatkozzam be. És ugye az Isten szava erről szól. Bemutatkozik nekünk, hogy kicsoda ő, milyen ő. Ugye megint csak a főpapi imádságra utalok, János 17.3, ugye Jézus azt mondja, hogy az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. Létkérdés, sőt örök életnek a kérdése ez, azt mondja, hogy hitelesen megismerjük-e az Istent, az igazi, egyetlen igaz Istent, vagy nem? Hagyjuk-e, hogy ő mutatkozzon be nekünk, vagy megpróbáljuk kitalálni, hogy milyen az Isten? És azt kell, hogy mondjam, pusztán az egyházak és vallások nem biztos, hogy reális képet adnak Istenről. De az Isten szava reális képet ad Istenről, mert ő szájából származik, az ő lelke ihlette. Tehát a hiteles megismerés csak is az ige által lehetséges. Ugye Isten igéje, ugye a Szentírás, mint Isten igéje, és Jézus Krisztus által. Hogy őt is Isten igéjének nevezi a Szentírás, ugye, ahogy kezdődik János evangéliuma. Az ige volt az Istennél, és Isten volt az ige. És az ige testé lett, és lakozott mi közöttünk, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét. A Biblia is Isten igéje, meg Jézus Krisztus Isten igéje. És a Szentírás által, és Jézus által lehet igazán valós képünk, hogy kicsoda az Isten. És hogyha megismerjük az Istent, egyre jobban megismerjük az Istent, ugye B pont, ennek nyomán egyre inkább kezdjük megismerni önmagunkat is. Reális én képünk ennek nyomán lehet, hogy ki vagyok én, milyen vagyok én. Csak ezután ennek nyomán. Ugye megint beidézem ezt a zsidókhoz írt levélből ezt az igét, hogy Istenek beszéde élő és ható, élesebb minden kétélű fegyvernél, elhat a szívnek és léleknek, az ízeknek és velőknek megoszlásáig, megítéli a gondolatokat és a szív indulatait. Behatol a mi belső világunkba, a mi gondolatainkba, a mi szívünkbe. Hat az elménkre, a lelkiismeretünkre. Ha hagyjuk nyilván, hogyha foglalkozunk vele és hagyjuk. Ugye fölteszi a kérdést Jeremiás könyvében az Úr, Jeremiás 17.90, hogy csalárdabb a szív mindennél, és gonosz az, kicsoda ismerhetné azt. Ki ismerheti önmagát igazából, reálisan?
Ugye a költői a kérdés, mert a válasz az, hogy önmagától reális képünk nem lehet önmagunkról. Nem tudunk azt mondani, hogy gonosz és csalárd az ember szíve, és nem ismerjük azt. Akkor hát mi az igazi önismeretnek az útja? Dávid szerint legalábbis nézzük. Mit ír a Szentírás, ott a 139. Zsoltárból idézek, azt mondja Dávid, Uram, megvizsgáltál engem, és ismersz. Te ismered ülésemet, felkelésemet, messziről érted gondolatomat, járásomra, fekvésemre ügyelsz, minden utamat jól tudod. Mikor még nyelvemen sincs a szó, már egészen érted azt, Uram. És nékem milyen kedvesek a te gondolataid, Óisten, milyen nagy azoknak summája. Dávid megismerte azt, mert egyedül te ismersz engem. Még a gondolataimat is ismered. Még ki sem mondtam, te már tudod. Mindenről tudsz, és azt mondja, hogy és nekem milyen kedvesek a te gondolataid. Tehát ha én magamat akarom megismerni, akkor én hozzád fordulok, Uram. Te mondd meg nekem, hogy milyen vagyok, és én azt el fogom fogadni. Ugye Pál apostol is így gondolkodott, mikor azt írja a korintusiaknak, hogy csekély dolog az nékem, hogy tőletek ítéltessen meg, ugye, vagy emberi ítéletnaptól, sőt magam sem ítélem meg magamat, hanem az Úr az, aki engem megítél. Szóval nektek van rólam egy véleményetek, egy képetek, én nem sokat adok arra. Magamról is gondolok valamit, de szerintem ez sem az igazi. Én arra figyelek, hogy az Isten mit mond rólam. Ugye ugyanaz a gondolat tükröződik, mint Dávidnál. Tehát a summája ezeknek az égnek, hogy egyedül Isten ismer minket, és hozzá kell menni, megkérdezni, hogy milyen vagyok én, és ki vagyok én, legalábbis az ige szerint. Ugye C pont, Isten terve, szándéka azzal, hogy kezünkbe adta az igét, hogy a megváltási terv végbe menjen, megvalósuljon az egyes emberek életében. Tudni, azoknak az életében, akik személyes kapcsolatba lépnek az Istennek az igéjével. Tehát a Szentírással és Jézus Krisztussal. Hogyan akar megszabadítani minket, és hogyan tud megszabadítani minket a bűntől, a haláltól Isten? Az igében mit találhatunk? Ugye már idéztem megint csak Péter leveléből, Péter első level első fejezetéből. Itt megadja a megoldást. Mint akik újonnan születtetek, nem romlandó magból, de romolhatatlanból, Istennek igéje által, amely él és megmarad örökké. Ugye az előbb azt a részt hangsúlyoztam ki, hogy él az Istennek igéje és megmarad örökké. Most erre irányítom a figyelmet, azt mondja, hogy újonnan születtetek Isten igéje által, megtértetek, újjá születtetek az Isten igéje által. Elvégezte a dolgát. Az Isten szándéka megvalósult a ti életetekben. Az Isten igéje által újjá születtetek. Ugye Pál apostol ezt úgy fogalmazza meg az Efézusi levélben, Efézus 3.17, hogy lakozzék a Krisztus hit által a ti szívetekben. Mert az üdvösség egyedül útja ez. Hit által lakozik az Isten igéje a mi szívünkben. A Krisztusnak beszéde lakozzék ti bennetek gazdagon, mondja a Kolossi levélben. Istennek beszéde, és azt mondja, maga Krisztus lakozik hit által. Ugye ez a célja az igének. Ez a célja a Bibliának. Isten szándéka. Tehát, hogy hitben tudjunk járni, hogy szeretni tudjunk a szó igazi értelmében. Ez csak is Krisztus által, csak az Isten igéje által lehetséges. Újjászületés, Krisztus szívünkben lakozása, ugye Krisztus által, Isten igéje által, a Szentlélek által, így valósulhat meg az Isten szándéka. Aztán D. pont olyan céllal is adta az igét, hogy neveljen minket, vigasztaljon, hogyha csüggettek vagyunk, hogy egyáltalán, hogy formálja a mi gondolatainkat és jellemünket. Csak két igét idéztem itt. Ez megint ismétlés, ugye második Timóteus levélből. A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre fölkészített. Ugye az előzőleg azt hangsúlyoztam, hogy a teljes írás Istentől ihletett, most ezt hangsúlyozom. Mire hasznos, mire jó, mire alkalmas az Istennek az igéje? Hogy tanítson, hogy megfedjen, ha arra van szükségünk, hogy megjobbítson, neveljen az igazságban,
Ugye eleve Jézus azt mondta, hogy a te ígéd igazság, ugye megint csak a főpap imádságban azt mondja, hogy szenteld meg őket a te igazságoddal, a te ígéd, a te beszéded igazság. Itt azt mondja, hogy az igazságban való nevelésre alkalmas, Szentírás. És mindezeknek a legfőbb cél azt mondja, hogy tökéletes legyen az Isten embered. Ugye hegyi beszédet így fejezte be Jézus. Legyetek azért ti tökéletesek, mint a ti mennyei atyátok. Ennek van egy útja, az Isten által felkínált út, az ő igéje, ha életté válik bennünk, azt mondja, tökéletessé tud tenni minket. Tehát mindezt el tudja érni, és ez az igazi célja a Szentírás kutatásának és olvasásának, és tehát a Szentírással való találkozásnak. Azt mondja, és a 119. Zsoltárból idézek még, már így summázza, hogy a szívembe rejtettem a te beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened. Hogy ne essünk el a gonosz csapdájába, magunk indulataiba, tehát mint csapdába ne essünk bele, azt mondja, hogy a szívembe rejtettem a te beszédedet. Az Isten igéje a szívünkben. Lakozik Krisztus hitáltalati szívetekben. Ugye ez valahol ugyanazt jelenti. Hogy ne vétkezzem ellened. Az e pont milyen céllal adta Isten, hogy a használati utasítás az emberi élethez. Tehát alapvető tanácsokat találunk az élet minden területére. Egyben most megragadom az alkalmat, és ajánlok is könyveket, majd az előadás végén a szünetben lehet könyveket nézni. Házasságot illetően. Ugye talán sokan ismerik dr. Párhegyi Ferenc Keresztény házasság, ugye egy könyv például, ami igére alapozva tárja föl a párkapcsolatnak az alapvető törvényszerűségeit, amire jó, hogy odafigyelünk. Tehát a házasságról szól, a gyereknevelésről, most nem hoztam, találhatunk ott könyvet, szól a mindenféle emberi kapcsolatról, egészségügyi tanácsokat, étkezésről, a Biblia, a helyes táplálkozásról. Egészségügyi, lelki törvényszerűségeket tár elénk. Tehát megint csak mondom, én úgy látom, úgy gondolom, nincs az életnek olyan területe, amelyet illetően ne adna nekünk hasznos útmutatást és tanácsot a Szentírás. Tehát mint egy, még egyszer ismétlen, mint egy használati utasítás az élethez. Aztán az F pontban úgy fogalmaztam, hogy az emberiség hiteles történelmét itt megtaláljuk. Én úgy látom, hogy különböző történelemkönyvekben különböző módon zajlik a történelem. Nem tudom, hogy találkoztunk már ezzel a jelenségekkel. Történik egy esemény, mondjuk, aztán azt mondják, hogy hát az ellenforradalom volt. Aztán eltelik egy pár év, azt mondják, nem ez forradalom volt. Különböző dolog történik, nem ugyanaz történt. Azt mondják, hogy na most ki elemzi ki? Az egyik szerint ez történt, a másik szerint az történt. Vagy azt mondjuk, hogy hát felszabadítottak minket. Utána azt mondjuk, nem, megszálltak minket. Most kinek higgyek? Most mi a történelem? Tehát, és ugye ezt látjuk a Szentírásban, hogy a Jóisten végigvezet minket az egész emberiségnek a történelme. Kezdi egészen a föld teremtésénél, az ember teremtésénél. Aztán ugye leírja, hogy hogyan fordultunk el mi mindannyian az Istentől, és hogyan éljük az életünket, próbáljuk megélni Isten nélkül, és emiatt hatalmas nagy problémákat okozunk magunknak, és a teremtett világnak itt körülöttünk. És hogy a Jóisten majd, amikor ugye Jakab levelében, hogy a bűn teljességre jutván halált nemz, ugye a kívánság megfogandván bűn szül, a bűn teljességre jutván halált nemz. Ez egyes emberek életére nézve is igaz, meg az egész földgolyó, az egész emberiség életére nézve igaz, és egyre inkább haladunk afelé, hogy a bűn teljességre jut, és majd halált nemz. Tehát, és ugye arról beszél, hogy újjá kell teremteni majd a földet, mert sajnos el fog pusztulni. Tehát, és közben ugye sok mindent leír, Ézsaiás könyvéből idézek, Ézsaiás 46, 9. és 10. verse azt mondja, hogy emlékezzetek meg a messze régi dolgokról, hogy én vagyok Isten, és nincs több. Isten vagyok, és nincs hozzám hasonlatos.
aki megjelentem kezdettől fogva a véget, és előre azokat, amik még meg nem történtek. Azt mondja, ezt ember nem tudja. Azt mondja, Isten vagyok, és nincs hozzám hasonló. Ezt nem tudja senki más. Azt mondja, megjelentem kezdettől fogva a véget. A történelem folyamata. És majd a következő két előadásban ezekből idézünk, hogy idézek ezek a bizonyos vázlatproféciák, ugye 10 ilyen vázlatprofécia van, ami feltárja az eseményeket és az események hátterét is, a mozgatórugóit is, nem csak magát az eseményeket. Tehát a kinyilatkoztató proféta idejétől kezdve egészen a történelem végéig vezetnek el minket ezek a vázlatproféciák. És különböző szempont alapján minden nagyobb eseményt kijelentenek nekünk. Tehát nem kell tudatlanságban lennünk, hogy mi volt a múltban, mi van a jelenben, és mi várható a jövőben. Én hitem szerint legalábbis így gondolom, hogy a Jóisten ezt meg világosan kijelentette az ügyében. Megjelenti kezdettől fogva a véget. Előre azokat, amik még meg nem történtek. És ugye utolsó pontként van, hogy mi az Isten célja a Szentírással, hogy leleplezze Sátán hazugságait. Jézus azt mondja egy alkalommal, hogy jön-e világ fejedelme, de bennem nincsen semmije. És most csak ezt hangsúlyozom ki, azt mondja, e világ fejedelmének nevezi Sátánt. Pál apostol meg egyenesen úgy fogalmaz, hogy e világ istene megvakította a hitetlenek elmét. Azt mondja, hogy van itt egy úr, aki uralkodik az egész földön. Sajnos azt mondja a Szentírás, hogy ugye Isten az emberre ruházta a föld fölötti uralmat. Azt mondja, hogy uralkodj. Ugye, szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be a földet, és uralkodjatok, mező vagy.

Jelenések 12.9-ben pedig azt találjuk, hogy az ördög, ugye, aki nevezhetik ördögnek, sátánnak, azt mondja, az egész föld kerekségét elhiteti. Aki ezt az egész világot a markában tartja, azt mondja, hazug, hazugságatja, és az egész föld kerekségét elhiteti. Nem félelmetes gondolat ez? Ezt a Jóisten jelenti ki. És ugye azt mondja Jézus, megint csak a főpap imádsága, János 17.17, a te szenteld meg őket a te igazságoddal, a te igéd igazság. Olyan igazság, amely leleplezi a hazugságot, a sátának hazugságét, és semmi más nem leplezi le sátán csalásait, csak is az Istennek az igazsága. Azt mondja János 8.32-ben, megismeritek majd az igazságot, és az igazság megszabadít titeket. Mitől? A sátán hazugságaitól. Többé nem kell elhinni azt, amit az egész világ hisz esetleg, vagy amit sátán sugall, az Isten igazsága leleplezi. Tehát ezt a fontos dolgot szeretném kihangsúlyozni, hogy csak is és egyedül Isten szava, mint igazság leplezi le sátánnak a hazugságait és gonosz mesterkedéseit. És itt van a negyedik pont, el is érkeztünk, hogy mi sátánnak a legfőbb törekvése. És az egész emberi történelem folyamán ez volt, de leginkább az idők vége felé. Mi a legfőbb törekvése? Hát ez. Tehát Isten szavának a háttérbe szorítása. Vagy meghamisítja, vagy tiltja, vagy nevetségessé teszi. Semmiképpen ne higgyük el, hogy Istentől származik, Istentől ihletett, hogy az valami jót is tartalmazhat. Hát persze a kulturális örökség része, tele van mesével, mágikus észjárás szerint írták, a jelenések könyvek főleg nem érthető, hát össze-vissza mond mindent, tele van jelképekkel, ki értheti meg azt? Az értheti meg, aki kutatja az igét, és az Istenre figyel, és hagyja, hogy a Szentírás önmagát magyarázza. Majd itt a vége felé lesz szó, hogy mit is jelent. Tehát itt járunk, hogy a gonosz legfőbb törekvése, hogy megakadályozza, hogy elérje a célját Isten az ő szavával. Mi az Isten akarata? Az Isten akarata az, hogy az ő igéje terjedjen, és az ember befogadja az ő igéjét az ő szívébe. Római levélből idézek, mi tekintetben különb a zsidó? Azt mondja, hogy minden tekintetben sok, de mindenek előtt az, hogy az Isten rájuk bízta az ő beszédeit. Azt mondja, hogy van Istennek választott népe. Azt mondja, hát akkor miben különbözik? Miben más az Isten népe a többitől? Azt mondja, sok tekintetben, de legfőképpen az, hogy Isten rájuk bízta az ő beszédeit. Miért? Hogy továbbadják a többi embernek. Ez egy megbízatás. Az Isten népének lenni, ez egy megbízatás. Megismerte az Isten szavát. Ismertesd meg a többi emberrel. Erről szól a választottság. Ez egy feladat. Ez egy kiváltság is, de egy feladat, egy megbízatás. De Jézus ugyanezt mondja. Tehát ez az új ószövetségi népnek ez volt a feladata. Isten rátok bízta beszédeit, menjétek, hirdessétek. Máté 28-nak a vége, amikor Jézus búcsúzik a tanítványoktól. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, Fiúnak és Szentlélek nevében, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek. És íme én ti veletek vagyok minden nap a világ végezetéig. Itt van a megbízatás, ugyanaz, mint az Ószövetség idején. Isten választott népe az egyes megtért emberek. Azt mondja, hogy akkor ugyanaz a feladatotok, mint az Ószövetségben a zsidóknak lett volna, vagy volt. Isten rátok bízta az ő igazságaid beszédét, menjetek és ismertessetek meg a többi emberrel. Az apostoli korban azt olvassuk, ugye a lélektől indítatva mentek ott, ugye naponta ezren tértek meg az ige hatása alatt, és amikor ugye leír egy városban, milyen események történtek egy-egy körzetben, mindig így summázza, itt látjuk az idézett igéket, nem is mondom, tehát az ige helyett azt mondja, hogy az Isten igéje növekedett, és sokasodott nagyon a tanítványok száma Jeruzsálemben. 12. fejezet. Az Istennek igéje pedig növekedett és terjedt. 19. fejezet. Eképpen az Úrnak igéje erősen növekedett és hatalmat vett. Azt mentek, hirdették szívükben Krisztussal, az emberek megértették, megismerték, befogadták az Isten szavát. Az Isten szava növekedett, terjedt, erősödött, hatalmat vett. Az Isten szava, az Isten beszéde. Mi az Isten módszere, hogy elérje a célját?

meggyőz, meg akar győzni minket, az értelmünket. Felvilágosít minket. Belülről késztet a megjobbulásra, lelkiismeretünk által ösztönöz. Ez az Istennek a módszere. Ugye olvasunk egy érdekes dolgot, idézem itt a Jelenések könyvét, amikor azt mondja, hogy egy Krisztus szájából kétélű éles kard jön ki. Itt ez egy fegyver, kétélű éles kard. Azt mondja a második fejezetében, hogy elmegyek hamar és vívok azok ellen számnak kardjával. Harcol az Úr. Hogyan? A szájának kardjával harcol. 19. fejezetben az ő szájából, amikor megjelenik Krisztus szájából, éles kard jön ki, hogy azzal verje a népeket. Verje a népeket. Azt mondja, a szájából kijövő karddal. Mi ez? Egy jelkép, amit maga a Biblia beazonosít, mint minden jelképet a Biblia beazonosít. Olvassuk el Efézus 6.17, ugye a lelki fegyverzet. Azt mondja, hogy fölvegyétek a lélek kardját is, amely az Isten beszéde. A kard az Isten beszéde. Két élő éles kard. Így is vág, úgy is vág. Mindenképpen élő és ható. Vagy a zsidókhoz írt levélben azt mondja, hogy amit idéztem, az Istenek beszéde élő és ható, élesebb minden két élő fegyvernél a kardnál. Isten hogyan harcol az ő beszédével? Soha nem fizikailag. Soha nem lép föl erőszakosan. Nem kelt gyűlöletet, nem szít ellenségeskedést. Meg akar győzni. Hat a lelkiismeretünkre, belülről ad késztetést, a megjobbulásra, és nem másra. És óva gonosztól. Tehát mindenféleképpen azt mondja, hogy ismerd meg, hogy mi az életútja és mi a halálútja, és ne kövesd sátánt, ne kövesd a gonoszságnak az útját, de meghagyja a szabad választást. Idézek a Mózes könyvéből, Mózes 5. könyve a 30. fejezetéből azt mondja, hogy bizonságul hívom ellenetek ma a mennyet és a földet, az életet és a halált adtam előtökbe. Az életet és a halált adtam előtökbe. Az áldást és az átkot. Válaszd azért az életet, hogy élhess. Nem erőlteti rá az emberre. Szóval meggyőzlek, bemutatom neked, hogy mi az életútja és mi a halálútja, és én azt kívánom, meg ösztönözöm, hogy válaszd az életet. Ahol az Úrnak lelke, ott a szabadság. 2 Korintus 3.17. Az Úr pedig a lélek. Ahol Krisztus van, ott van a lélek. Ahol a Szent Lélek van, ott van Krisztus. Ahol az Úrnak lelke, ott a szabadság. Nem erőlteti ránk a jót sem. És mi a sátán módszere? Ugye a gonosz legfőbb törekvése, ez a főpontunk. Hazugság, amiről szóltak az igék, hitetés. Ha nem működik a hazugság és a hitetés, akkor jön a gyűlöletkeltés, az üldözés, fizikai erőszak, sőt gyilkosság. Ezek a sátáni módszerek. Mindaz annak érdekében, hogy a Isten szavát elhallgattassák. Tehát vagy hazudik, meghamisítja, nevetségessé teszi, elhitet, de ha ezek nem működnének, akkor gyűlöletet kelt, ellene üldözés, fizikai erőszak, gyilkosság. Ugye a legelőször idézett igében a hamis profitákról azt olvastam Jeremiás 23-ban, azt mondja, hogy ne hallgassátok azoknak a profitáknak szavát, elbolondítanak titeket. Elbolondít. Vagy azt olvassuk, hogy a Jelenések 17-ben, ugye ott beszél a nagy paráznáról, Babilonról, nagy paráznáról, majd kitérünk erre is a továbbiakban. Azt mondja, az ő paráznaságának borával megrészegedtek a föld lakosai. Elbolondít, megrészegít. Azt mondja, hogy tehát az értelem és a lelkiség eltompul ennek nyomán. Hirdető igazságokat hirdet, logikus dolgokat hirdet, szeretetet hirdet, de az értelem és a lelkiség mégis valahogy azt mondja, tompává lesz. Azt mondja, részegségről beszél, elbolondításról beszél. Módszer, ugye sátán módszere. Miért ölte meg Káin Ábelt? János első levele adja meg a hátteret. Ez meggyilkolta az ő testvérét, és miért gyilkolta meg? Nem bírta elviselni, hogy Ábel az Isten beszédét követi. Ő pedig nem. Ez mert Ábel igazságot cselekedett, és ezért meg kellett ölni. Nem bírta elviselni. Tehát Ábel az Isten szavára figyelt, és annak engedelmeskedett, és az Káin nem bírta elviselni. És jön a megoldás, akkor megöljük. És látjuk az igéket, csak idézem, hogy milyen kifejezések utalnak erre. János 8-ban,
Tudom én, hogy Ábrahám magva vagytok, de meg akartok engem ölni, mert az én beszédemnek nincs helyen állatok. Itt van. Beszédemnek nincs helyen állatok, és meg akartok engem ölni. Isten beszéde és Sátán módszere. Apostolok cselekedetében imádkoznak a tanítványok. Azt mondja, Urunk, tekints az ő fenyegetéseikre, és add a te szolgáidnak, hogy teljes bátorsággal szólják a te beszédedet. Azért fenyegetnek minket. De ez minket nem rettent vissza. Adj nekünk bátorságot, hogy szóljuk a te beszédedet. Máté 24, ebből többször idéztem, azt mondja, akkor majd nyomorúságra adnak titeket, megölnek titeket, gyűlöletesek lesztek minden nép előtt az én nevemért. János 16-nak az első verse, azt mondja, hogy ezeket beszéltem néktek, hogy meg ne botránkozzatok. A gyülekezetekből majd kirekesztenek titeket. Sőt, jön idő, hogy aki öldököl titeket, mind azt hiszi, hogy isteni tiszteletet cselekszik. Szóval nekik ilyen istenképük van. Ez is belefér, hogy üldöznek, kirekesztenek és megölik a másikat. Nekik ilyen istenképük, de miért? Jézus megmondja. De ezeket azért cselekszik veletek, mert nem ismerték meg sem az atyát, sem engem. Mert az Isten beszédére nem figyeltek. Ők csak kitaláltak egy Istent maguknak, és azt követik. Jelenések 1.9. Azt mondja János apostol, hogy Pátmos szigetén voltam az Isten beszédéért. Fogságba volt János az Isten beszédéért, így fogalmaz. Jelenések 6.9. Azt mondja, hogy az oltár alatt láttam azok lelkeit, akik megölettek az Isten beszédéért. Jelenések 24. Azt mondja, akiknek fejüket vették az Isten beszédéért. Azt mondja, végig az egész történelem folyamán ott van. Sátán így küzd. Isten úgy küzd, hogy szájának kardjával, megint csak mondom, felvilágosít, meggyőz, ösztökél a jóra, lelkiismeretre hat, belülről késztet. Sátán azt mondja, hogy ha hitetéssel, hazugsággal nem megy, akkor jön a fizikai erőszak. Tehát megint csak mondom, hogy csak is a Szentírás tudja leleplezni ezt az antikrisztusi hatalmat, de nagyon fontos dolgot szeretnék mondani, nem azért leplezi le a Szentírás az antikrisztusi hatalmat, hogy mi elkezdjük gyűlölni azokat, akik ezen az oldalon vannak, vagy hogy bántsuk azokat, akik követik tehát ezeket a tanításokat, vagy egyházakat, vagy irányzatokat. Éppen erről akar szólni ez a mostani előadás, hogy az Isten módszere nem ez. Nehogy beleesünk ebbe a csapdába, hogy hát az Isten beszéde leleplezi, hogy kik járnak a gonosz útján, akkor most mi kezdjünk el haragudni rájuk, vagy gyűlölni őket, vagy bármiféle fizikai erőszakot alkalmazni. Azt mondja, ezt ne. Ez Sátánnak a módszere. És csak azért mondom előjáróban, hogy médiatörvény van, amiben ugye van egy ilyen kitétel, ez a 17. paragrafus. A médiatartalom nem lehet alkalmas személyek, nemzetek, közösségek, nemzeti, etnikai, nyelvi és más kisebbségek, vagy bármely többség, továbbá valamely egyház vagy vallási csoport elleni gyűlölet keltésére. Ez a sorozat nem arról akar szólni, hogy bárki ellen gyűlöletet keltsünk. A második pontja, a médiatartalom nem lehet alkalmas személyek, nemzetek, közösségek, nemzeti, etnikai, nyelvi és más kisebbségek, vagy bármely többség továbbá valamely egyház vagy vallási csoport nyílt vagy burkolt megsértésére, kirekesztésére. Pusztán annyit akarunk tenni, hogy az ige alapján leleplezzük a hamis tanításokat, de senkinek eszébe ne jusson ebből azt a következtetést levonni, hogy akkor ezeket az embereket gyűlölni kell, üldözni kell, bántani kell. Csak előjáróban szeretni, mert óhatatlanul a következő előadásokban különösen ez elő fog kerülni. Hogy ezt az antikrisztusi hatalmat, ahogy mondtam, a Szentírás leleplezi, és csak a Szentírás leplezi le. És megint csak mondom, a leleplezés célja nem a gyűlöletkeltés, hanem az, hogy ne hagyd, hogy elhitessen téged. Ne hagyd, és ne kövesd, ugye ez a leleplezés célja. Hegyi beszéd azt mondja, hogy én pedig azt mondom néktek, szeressétek ellenségeiteket, áldjátok azokat, akik titeket átkoznak, jót tegyetek azokkal, akik titeket gyűlölnek, imádkozzatok azokért, akik háborgatnak és kergetnek titeket. Ez a krisztusi út. Van-e még türelmünk?
Még két pont van, próbálom röviden összefoglalni. Mit is jelent az isteni ihletettség, és hogy hogyan viszonyuljunk akkor, hogyan olvassuk a Szentírást. Maga az ige mondja, hogy alapból nem érthetjük meg az Isten gondolatait. Ugye az Ézsaiás könyve 55. fejezet azt mondja, hogy amint magasabbak az egek a földnél, aképpen magasabbak az én gondolataim, a ti gondolataitoknál. Hogy érthetnénk meg mi egy olyan lény gondolatait, aki szavával világ mindenséget teremt meg, bolygók százait meg, csillagrendszereket? Hát milyen különbség van közöttünk? Elég nagy lehet. És mégis azt mondja, hogy a teljes írás Istentől ihletett, és alkalmas arra, hogy minket tanítson, neveljen, megfedjen, tökéletessé tegyen. Tehát én úgy fogalmaztam itt meg, hogy az ihletés nem más, mint az a mód, ahogyan az Úr gondoskodik arról, hogy emberi fogalmakkal visszaadva is érthető legyen az ő gondolata, az ő akarata. Erről az Isten gondoskodik. A Szent Lélek által, ugye Isten a lélektől indítatva szólottak Istenek szent emberei. Ugye ez le is van írva a papíron. Tehát, hogy az a mód az ihletés, ahogy az Isten gondoskodik arról, hogy mi mégis emberi fogalmakkal leírva, megfogalmazva és megértsük az Isten gondolatait és akaratát. És egy igét is arra nézve is idéztem ide, hogy Ézsaiás 34-ből, hogy ne aggódjunk amiatt, hogy valami kimaradt a Bibliából. És azt se állítsuk, hogy valami felesleges dolog van a Bibliában. Ugye azt mondja itt, hogy keressétek majd az Úr könyvében és olvassátok, ezeknek egy híjuk sem lesz. Egyik a másiktól el nem marad, mert az ő szája parancsolta, és az ő lelke gyűjtötte össze őket. A Szent Lélek megőrzi és megőrizte a hiteles írásgyűjteményt. Erről Isten gondoskodik és adja, ugye, szavatolja ezt. Sokak félelme, hogy hiányos az ige. Még oda kell tenni ezt az iratot, és ez is kimaradt, az is kimaradt. Ugye manapság egyre gyakrabban halljuk ezt. Mások meg azt mondják, hogy hát énekek éneke, nem a Bibliába való, azt ki kell onnan venni, meg ez a könyv, meg az a könyv, meg ez betoldás. Azt mondja, Isten, hogy én erre garanciát vállok, ez én lelkem gondoskodik arról, hogy egyik a másiktól el nem marad, eznek egy híjuk sem lesz. Ezt el lehet hinni, vagy nem lehet el, nem hiszük, ez a mi dolgunk. Tehát úgy lehet megfogalmazni, hogy a Bibliának az írói nem lelketlen írószerszámok voltak, mint egy diktafon, hanem a Biblia írói az ihletés nyomán megértették Isten gondolatait, és azonosultak Isten gondolatával, akaratával, és ennek nyomán leírták ezeket a dolgokat. Nem pedig lelketlen tollai voltak írószerszámmal Istennek, vagy diktafon, hogy nem értettek semmit, csak automatikusan írták, amit kellett. Ez nem így volt. És ugye kiemelem itt, hogy az egyik legfőbb bizonyítéka az Istentől ihletettségnek a történelmi proféciák, amit már idéztem, hogy megjelentem kezdettől fogva a véget. Erre ember nem képes, és azt mondja, hogy évekkel, évtizedekkel, évszázadokkal, évezredekkel előre megmond, kijelent eseményeket a Szentírás. Többször ajánlottuk már, most is ajánlom Pascal Gondolatok című könyvét. Ugye töredékeket tartalmaz, rövid gondolatokat tartalmaz, 693. töredék, így hangzik. Különféle egymással ellentétes vallásokat látok, következésképpen mind hamis, kivéve egyet, amelyik nem az. Mindegyik a maga tekintélyére hivatkozva követeli, hogy higgyenek benne, és fenyegeti a hitetleneket. Ezen az alapon tehát nem hiszek bennük, mert azt akárki mondhatja, hogy akárki kijelentheti, hogy ő próféta. Ám azt látom, hogy a keresztény vallásban, ezt én teszem hozzá zárójelben, a Isten szaván alapuló keresztény vallásban beteljesedett jövendőlések vannak, ez pedig egyik sem mondhatja el magáról. Következő három előadás erről szól. Dániel könyve proféciái, rövid összefoglalása, Jelenések könyve és az idők jelei. Előre megmondta azt, mert egyik más vallásban sincs ilyen. A Biblián alapuló keresztény vallásban igen. Hogyan olvassuk ezt a könyvet? Rendszeresen, naponta. Ugye, a mi atyánkban fogalmazta meg Jézus, hogy a mi mindennapi kenyerünket ad meg nekünk ma. De már idéztem is igét, azt mondja, hogy én vagyok az életnek ama kenyere. És ahogy minden nap szükségünk van a táplálékra, a kenyérre, úgy
legyen szükség minden nap a lelki táplálékra, a Krisztus testére és vérére. Tehát rendszeresen naponta, személyesen kutassuk az igét, ahogy nem mások rágják meg a táplálékot. Amíg gyerek, amíg csecsemő az ember, régen csinálták, most már van turmix, meg bébi étel, régen megrágta ugye a mama a ételt, úgy adta a gyerekének. De ne csak mások közvetítésével, ne csak ige hirdetéseket hallgassunk, ne csak előadásokat hallgassunk, ne csak Bibliáról szóló könyveket olvassunk, hanem személyesen az Istenhez menjünk, és az ő szavát kutassuk. Ebben van az erő, ebben van a hatalom. Kitartóan, nem elkeseredve, hogyha valamit nem értünk. Ugye példabeszédek 2-ből idéztem, hogy ha kutatni kell, mint az aranyat, mint az ezüstöt. Az igenis, hogy az ihletés működik, de azt mondja, igenis, nekünk emberileg erőfeszítéseket kell tennünk, mert mi el vagyunk szokva, más logika szerint gondolkodunk. Ugye más a nyelvezete, más a logikája. Tehát kitartóan tegyünk erőfeszítéseket, hogy megértsük, hogy kutassuk. Nagyon fontos dolog, Istent hívjuk a segítségül, hogy megértsük. Hogy ha Istentől ihletett a Szentírás, engem is az Isten lelkének kell ihletni, hogy életté váljon. Hányan mondják, ó, hát olvastam én már, elolvastam a Bibliát elejétől a végéig. És megértett valamit? Az életében megvalósít valamit? Nem. Miért? Mert nem hagyta, hogy a lélek közben őt is ihlesse. Nem értette meg a lényeget, és nem élte meg a lényeget. Tehát, hogy igenis, hogy imádsággal kell megnyitnunk a Szentírást, hogy Istenem, engem is a lelked által most ihles, nem csak a prófétát, aki akkor leírta 2000 évvel ezelőtt, hanem most engem is, hogy én is megértsem, hogy akkor ezt miért írattad le, és ez hogyan szól nekem. És az utolsó fontos gondolat, hogy hagyjuk, hogy az írás önmagát magyarázza. Mert az írás megmagyarázza önmagát. Nem kell nekünk kitalálni, hogy mi mit jelent, meg mit nem jelent. Ezért kell rendszeresen, naponta, személyesen kutatni az igét, mert egyre jobban megnyílik és feltárul előttünk, és nem érthetetlen. A Jelenések könyve sem érthetetlen. És egyik profécia sem érthetetlen. De hagyjuk, hogy minden jelképet maga a Szentírás azonosítson be. És megint Pascaltól egy töredék, 900-as töredék, amely így hangzik, hogy aki úgy értelmezi az írást, hogy értelmét nem magából az írásból veszi, az ellensége az írásnak. Mert a Bibliából mindent alá lehet támasztani, és mindennek az ellenkezőjét alá lehet támasztani. Tehát, hogyha úgy közelítünk az íráshoz, hogy na nekem van egy elképzelésem, és ahhoz keresek ígéket, fogok találni. Mert a Biblia nagyon vastag könyv, rengeteg gondolat és mondat van benne. Hogyha valaki azt akarja alátámasztani, az ateizmust akarja alátámasztani a Bibliából, fog hozzá találni ígét. Nincs Isten, ez le van írva a Bibliában. Ugye egy klasszikus példa, amit szoktunk idézni. De ugye azt már nem idézi, hogy mit hogyan folytatódik. Nincs Isten, mondja a balgatag az ő szívében. Hát ezt nem kell ide. Ott a Biblia írja, hogy nincs Isten. Tehát azért mondom, hogy ne a saját teóriámat akarjam alátámasztani a Bibliával, tehát így ezért kutassam, mert fogok hozzátalálni igéket, hanem hagyjam, hogy az ige önmagát magyarázza, és akkor az az igazi értelme. Elnézést kérek mindenkitől, akinek talán fárasztó volt, egy kicsit hosszabbra nyúlott. Elég sok igét válogattam össze, bár sokkal többet válogathattam volna, mert tényleg nagy tárház a Szentírás. Nem kalkuláltam így az idővel sajnos kellőképpen. Én azt kívánom, hogy olvassuk a Szentírást. Esetleg, hogyha valakinek nincsen Bibliája, akkor ebben nagyon szívesen segítünk. Ingyenesen vannak szentírásaink, amit szét tudunk osztani. Az jelezze majd az előadás végén, szívesen adunk. Ha esetleg a mostani alkalmon nem jut, akkor fogunk hozni a következő alkalomra. Én azt kívánom, hogy érdekeljen minket. Hát ez az előadás sorozat is csak az érdeklődés felkeltésére lenne hivatott, hogy személyesen menjünk az Isten szavához és kutassuk azt.

0: No, hát akkor elkezdjük a szabad fórum részét ennek az alkalomnak. Hát, igen. Igen, hogy másfél óra, tehát az a három órás befejezés az már a múlté, tehát nyilván erre nincsen esélyünk, mert nagyon jó érdemi kérdések és éles kérdések érkeztek itt ebbe a kis ládába. Fél négykor szeretnénk lezárni ezt az alkalmat. Nyilván, hogyha picit tudtok tovább maradni, akkor az csak jó, mert azt gondolom, sok mindent kell átbeszélni. Akkor kérném, hogy foglaljunk helyet, tehát aki részt vesz, aki nem, attól természetesen elköszönünk. Szervusztok, vidékre is mennek néhányan. És úgy nézne ez ki, hogy gondolkodtunk azon, milyen legyen a formája. Végül is a négy előadónk nem akarta vállalni azt, hogy ide kiülnek, de talán ez kevésbé természetes is lett volna. Úgyhogy arra jutottunk, hogy elhangzik majd egy kérdés, és akkor aki jelentkezik az előadóink közül, az fog rá válaszolni. Kérdezném közben, hogy ki az, akinek kérdése lenne. Tehát nyílt kérdés, nem ilyen papíros, mert itt van 9 nagyon jó éles érdemi kérdés, ez már bőven ki is tölti a másfél órát, de ki az, akinek lenne még kérdezni valója? Tehát készfelelme is jelezzük. Gábor, látom. Más valaki? Jani, neked is? Jó. Tibor, neked is? Jó. Rendben. Evelyn? Köszi, igen, csak félve mersz jelentkezni, de most már így jó. Rendben. Én azt hiszem, megpróbáljuk valamiképpen ilyen szendvics rendszerben csinálni, oly módon, hogy egy kérdés felolvasok innen a papírról, aztán egy valaki lesz közületek, aztán megint a papírról, megint valaki közületek, jó. Itt nagyon kérném, hogy aki válaszadó lesz, az nagyon fogja össze a mondandóját, mert rendkívül jók a kérdések, és rendkívül szerteágazóak, tehát picit túl fogjuk feszíteni valószínűleg ezt a másfél órát. Na de, akkor jöjjön a lényeg. Az első kérdés itt ezen a papíron. Ludeser, Zürher, majd Wilson megzsarolt lehetette az állam részéről. Ha nem válnak megalkuvóvá, az állam szétszúzhatta volna az egyház szervezetét Magyarországon? Tehát így hangzik a kérdés. Tehát ha nem válnak megalkuvóvá, az állam szétszúzhatta volna-e az egyház szervezetét Magyarországon? Mi lett volna, ha? Ugye picit történelmietlen a kérdés, de azt gondolom, hogy teljesen jogos. Ki szeretne erre válaszolni, Zsuzsika? Gábor lesz a mikrofon hordozó, tehát akkor kérlek, hogy Zsuzsának vidd oda a mikrofont.
1: Igen. Tehát azt válaszolom erre, hogy ez nekünk is rejtély, egy bizonyos szempontból mind a mai napig, hogy nyugati szabad embereket, akik ide bejöttek, hogy mivel lehetett zsarolni. Az tény, hogy már mindjárt kormányváróteremben fogadták őket, valakitől hallottuk, hogy Kádár János székébe ültették, valahol végigvitték a parlamentbe. Na de hát, ha ettől meghatódik egy egyházi képviselő, ez elég szomorú. Tehát részben volt ilyen nagy hízelgések, részben nyilván fenyegetések. Egy konkrétumot tudok mondani, hogy amikor Ludeser testvér azután a bizonyos 77-es beszélgetés után, ahol ott volt ő Lóna testvérrel, amit az előbb mondtam, újra bejött januárban. Lóna testvér nem jöhetett, mert neki nem adtak többet vízumot. Nem utazhatott be Magyarországra. Én szerintem ott követett el a világközösség egy nagy hibát, mert nem kellett volna Ludeser testvérnek se bejönni ezek után, hogy nem kapott Lóna testvér újra vízumot. És ha már bejött, végképpen nem részt venni az uniónál egy új választáson. Bocsánat, közben valaki kérdezte tőlem, hogy mi az, hogy unió, hát ha másoknak is gond. Tehát az egész világközösségben uniónak hívják az egy országban lévő hetednapi adventista közösséget. Tehát most még lerövidítve unió, az a hivatalos adventista egyház, az az unió. És tehát itt említeném meg, hogy akkor ugye ezt végképp nem lett volna szabad a rendezetlenségben egy unió választáson részt venni. De a választás után, tehát bejött Lóna testvér nélkül egyedül, végig legalizálta, asszisztálta az unió választást, és utána hivatott minket. És azt mondta, hogy most fogadjuk el ezt az újonnan választott egyháztanácsot, ami persze kis variációval ugyanazokból az emberekből állt, és a problémák totál rendezetlenek, de mi most ezt fogadjuk el, mert ha nem, akkor neki megmondták, hogy itt vér és könny, és nem tudom, mi fog folyni. Nem emlékszem a harmadik dologra, mit mondta, de azt mondta, vér és könny, és még valamit mondott, hogy ez fog folyni. És akkor mi mondtuk neki, hogy Ludeser testvér, ha ilyesmi van, az minket ér, nem titeket. Nektek egy feladatotok van, de nem hisszük, rögtön mondtuk, nem hisszük, hogy ez lesz. De hogyha ha akármi történne is, a ti feladatotok az, hogy foglaljatok állást az igazság mellett, azt meg hagyjatok minket a Jóistenre, hogy utána itt mi lesz velünk, azt nekünk kell viselni. És mi hisszük, hogy a Jóisten megsegít, és viselni fogjuk. Ti csak egyet tegyetek, hogy ne legyen megzavarva, megtévesztve ez a közösség. Mondjátok ki a helyeset, az igazat. Nem hallgattak ránk. Ők valahogy szerintem félreértette a divízió. Sajnos az ottani lelki romlásnak a következménye ez. Ezt is kérdezték, hogy mi a divízió valaki. Tehát azért ezt is mondom, hogy mert látjátok, mi nem tudjuk, hogy ezek az alapfogalmak sem mindenkinek ismertek, hogy ez ugye a generál konferenciának az egy-egy területért felelős bizottsága. Az a divízió bizottság, annak is van elnöke, titkára, stb. Több országot fog át egy divízió. És ők úgy félreértelmezték a szerepüket, hogy nekik nem a lelki tanítás és arra való ügyelés a feladatuk, meg a bátorítás, meg a segítés, hanem mintha ők lennének az utazó diplomaták, akinek mindenütt a hatóságokkal a kapcsolatot tartani kell, és kívülről biztosítani a közösséget. Szerintem ez a feladatuknak a totál félreértelmezése, és azon kívül nem is végezhetik jól, mert nem ismerhetik a szituációt az egyes országokban. Tehát ez mindig a helyieknek a dolga. Nekik a lelki iránymutatás kellene, hogy legyen a feladatuk, és a bátorítás és a segítés a jó úton. Tehát szerintem itt egy ilyen nagy eltévejedés volt ezen a téren. És tehát itt mondhattak neki valami vad dolgokat, de hogy egy nyugati ember miért kell, hogy olyan naív legyen, ugye, azt nem tudom fölfogni. És mi látták közben, hogy mi ránk hogy haragszanak, és még börtönbe se kerültünk. Igaz, hogy nagyon nagy zaklatásokban volt részünk, hosszú lenne sorolni, de még addig se fajult a dolog, hogy börtönbe kerüljünk. És ha addig fajult volna, az elődeink mi mindent vállaltak az igazságért. Tehát láthatták tulajdonképpen, előttük volt a példa, hogy mi itt vagyunk kiszolgáltatva, abszolút kiszolgáltatva, és még minket se nyakaznak le. És mi meg megmondtuk nekik, hogy nem kell félni ezektől a dolgoktól, de hiába mondtuk, nem segített. Utoljára csak egy kis rövid viccel fejezem be a dolgot, ez akkoriban született, és ez jól mutatja, hogy volt ez az államhatóságokkal kapcsolatban, és ezt higgyétek el, mi is először féltünk, hát x-szer voltunk raporton az Állami Egyházügyi Hivatalban, volt olyan, hogy úgy üvöltött velünk, szó szerint üvöltött velünk Miklós Imre, az Állami Egyházügyi Hivatal elnöke, hogy na jó, ha mi nem fogadjuk el a kompromisszumot, amit ő kínál, akkor ő kiül a nézőtérre, és megnézi, hogy mi lesz velünk az arénában. De a Jóisten megtanított bennünket, annyi tapasztalatot adott, hogy végül mondhatom, hogy abszolút nem féltünk. Mosolyogva mentünk, bejöttünk ki, szerintem idegesítette is őket a nyugalmunk, mert mindenki reszkető lábbal szokott bejönni. De annyira tapasztaltuk a Jóisten segítségét, hogy eltűnt a félelem. Na és akkor ezt a viccet én már nem tudom, hogy Juhász Gyuri bácsitól származott, vagy mert ő egy ilyen nagyon, az egyik kisbizottsági tag, ilyen nagyon ilyen gondolkodású valaki volt, vagy ő is hallotta valahol, de azt hiszem ő mesélte a bizottságban, hogy egy katona mindig pisztolyt fog a kocsmárosra, hogy adjon neki ingyen inni. És a kocsmáros megijed és ad inni. De aztán megunja a dolgot, elmegy a parancsnokhoz, és panaszt tesz a katona ellen. És azt mondja erre neki a parancsnok, hogy na, most mikor újra jön és fogja magára a pisztolyt, és azt mondja, adj, innom vagy lövök, akkor maga mondja azt, hogy és mi van, ha nem adok. De hát ezt nem merte megcsinálni a kocsmáros. Azt mondta, na jó, akkor biztosítéknak én elbújok a pult alatt. És mondja azt, amit mondtam. Elbújt a parancsnok a pult alá, jön a katona, fogja a pisztolyt, a kocsmáros azt mondja, adj, inni vagy lövök. A kocsmáros azt mondja, és mi van, ha nem adok? Azt mondja a katona, akkor nem iszom. Úgyhogy, szóval értjük, így ez a vicc fejezi ki azt, hogy ha valakinek volt hite és bátorsága, akkor a hivatal hátrált. És ezt mi x-szer tapasztaltuk, akkor a hivatal hátrált.
0: Köszönjük szépen, Gábornak kérlek, hogy add vissza a mikrofon. Egy valamit tennék csak hozzá itt történelmi szempontból. Így szól ez a második kérdés, hogy ha nem válnak megalkuvóvá, az állam szétzúzhatta volna az egyház szervezetét Magyarországon. Történelem szempontjából azt tudom elmondani, hogy nem. Tehát ekkor ilyennek, hogy az egyház szervezetének szétzúzása, ekkor ennek egész egyszerűen már nem volt esélye. Tehát egészen más világ volt az 1950-es évek, mint az 1970-es évek. Tehát a rendszer folyamatosan puhult, igaz, hogy fokozatosan, igaz, hogy lassan, de egyértelműen puhult, és mindennél fontosabb volt Kádárnak az, hogy a társadalmi békét megőrizze, mert nem akart még egy 56-ot, és nagyon jól tudta ő is, hogy mi történt 1956-ban. Nyilván sok ágaboga van ennek a kérdésnek, röviden ezt tudom erre válaszolni. Akkor most jönne a közönség sorai, vagy résztvevők sorai közül egy kérdés. Gábor, kérlek, akkor te voltál Cselik Gábor, hogy tedd fel a kérdésedet.
2: Nekem szegezték a kérdést, így hát én is tovább szegezem, illetve nekünk szegezték a kérdést, és mivel nem kaptam rá választ, ezért szeretném megkérdezni, egyenlőre még, és ezért járnánk utána. Tehát, hogy abban az időben, amikor ez a úgynevezett szakadás történt, akkor, és itt is elhangzott az a név, hogy reformadventizmus, vagy reformadventista, létezett ez az egyház. És ezt kérdezték tőlem, miután megtudták, hogy a kerakhoz járunk, hogy miért nem oda csatlakoztak be. Az akkor kiváltak.
0: Nagyon jó. Hát akkor megint csak köszönjük szépen. Gábor, te légy résen, te közben ne beszélgess, mert a mikrofont közben vinni kell. Horváth Gábor, igen. Tehát most Zsuzsa jelentkezik, és kérlek, vidd oda neki a mikrofont. Köszönjük szépen. Semmi baj. Igen. Jó, ezekre a kérdésekre leginkább Zsuzsika tud válaszolni, úgyhogy megint neki adjuk.
1: Hát elnézést kérek, én nem szerepelni akarok itt, de a kérdésekből sokra nem tudok más tenni, mint válaszolni. Tehát erre azt tudom mondani, hogy igen, a reformadventista közösség keresett minket elég hamar, hogy a válság kialakult, azt remélve, hogy mi hozzájuk fogunk csatlakozni. Pontosabban ez úgy is történt, hogy először egy-kettőt, a közén Horváth Pannit, Mráz Gusztit, őket környékezték meg. Háló Sándor volt az egyik, ő eredetileg a reformadventistáknál volt prédikátor. És hát mi féltettük őket, és akkor mondtuk, hogy beszélgessünk úgy, hogy együtt mi is részt veszünk ebben a beszélgetésben. Akkor történt a mi meglepetésünkre is, hogy Háló Sándor kezdett rájönni arra, sőt teljesen rájött, hogy a reformadventista tanításokban mi a probléma, és ő csatlakozott hozzánk. Tehát nem tőlünk vitték el Pannit és Gusztit, hanem Háló Sándor csatlakozott akkor hozzánk. És ennek kapcsán aztán tovább beszélgetések folytak, és akkor nagyon becsületesen és nagyon őszintén mondta Háló Sándor, hogy ő nem tudja, hogy nem látta korábban ezeket a problémákat is. Akkor mi össze is állítottunk egy anyagot, ez a mai napig megvan, és ezt odaadtuk a reformadventista vezetőknek is, már ha jól emlékszem, Bokor Sándornak, vagy nem is tudom pontosan kiknek, amivel mi pontosan lefektettük, hogy mi miért határolódunk el tőlük. Nem a személyektől, mert reformadventisták közé is kerülhetnek, és biztos is vannak, pláne már nem tudom hány generációsak, akiket mi hívőknek tartunk meg, szívesen ápolunk testvéri kapcsolatot, de a reformadventista mozgalmat úgy, ahogy van, téves mozgalomnak tartjuk. És ezt pontosan kifejtettük, röviden elmondom, azok a tételek, amiket, de egészen röviden, ha valakit érdekel ez a tanulmány, nálam éppen festés van, és hatalmas iratrámolás, hiszem, hogy a kezembe kerül, és nagyon szívesen odaadom bárkinek. Ez van vagy 10 oldal. Tehát egész pontosan részletesen kifejtve, tehát mi lelkismeretesen válaszoltunk nekik, és ebben a döntő tétel, hogy ők az advent közösséget Babilonnak nevezik és elesetnek, hogy 1914-ben, amikor abban a fegyverfogás kérdésben nem jutottak egységre, attól kezdve ők elbukottnak nyilvánították az adventista közösséget. Mi ezt végigérveltük, és azt mondtuk, mi ezt soha nem mondtuk, és soha nem fogjuk mondani, mert itt csak a Biblia lehet az iránymutató. Izrael is volt rettenetes mélyponton, mondjuk egy Jeremiás idején, de még mindig nem volt elvetett egyház. Ebben csak az Isten illetékes, hogy nyilatkozzon, és a Bibliában azt találjuk, hogy nagy lelki hanyatlás lesz, nagyon megrostáltatik, de mindenestől nem veti el az Úr. Erre már nem kerül sor. Jézus eljövetel előtt, és a Babilon más. Az nem az adventista egyház, akár mekkora lelki hanyatlás van. Tehát ez volt az egyik dolog, a másik a legalizmus. Ők azt vallották, hogy ők képviselik a hitáltali megigazulás üzenetét, amit az advent közösség nem fogadott el igazán 1888-ban. Mi viszont éppen arra mutattunk rá, hogy a valóságban pont ezt az üzenetet nem értik és nem közvetítik, hanem egy rendkívül legalista közösség. Ez azt jelenti, hogy a törvény külsőségeihez való ragaszkodás és egy szigorú behajtása a törvénynek, amit emberi erővel kéne megtartani. De ennek elkerülhetetlen következménye egy farizeuzmus, egy szűkebbűség, egy szeretetlenség, és ebből nincsen misszió sem. Hát most nagyon röviden csak ennyit mondok, mert az idő nem enged többet, de akit jobban érdekel, abban sok-sok rész, fegyverfogás kérdés, öltözködés kérdés, szóval sok-sok minden, ami kulcskérdés, azokról mind szó van ebben az anyagban.
0: Igen, köszönjük szépen. Érdemes egyébként tudni a reformadventistákról is. Ugye azt lehet mondani, hogy ez a harmadik fajta adventista egyház itt Magyarországon, tehát ugye a HNA, a keresztény advent közösség, illetve a reformadventisták létszámban így jönnek. Tudomásom szerint olyan néhány száz fő lehet a taglétszámuk, tehát viszonylag kevesen vannak itt Magyarországon. Jó, lépünk tovább. A papírról olvasnék egy kérdést. Így hangzik. Amennyiben mi joggal elvárnánk az unió régi beépítettjeitől, hogy vallják meg nyilvánosan a közösség elleni bűneiket, nem lenne illendő a mi közösségünk beépítettjeinek is nyilvánosan vallomásokat tenni? Azt gondolom, hogy megint Zsuzsika az illetékes, kizárásos alapon. Aztán majd én is szeretném.
1: Megkérlek, hogy add a kezembe egy pillanatra Rajki Zoltán könyvét, mert annak az utolsó oldalán. Ez gondolom, hogy ugyanabból a forrásból ered, ugyanis a Rajki Zoltán könyvének az utolsó oldalán is van egy ilyen megjegyzés. Ezt szeretném olvasni. Igen. Tehát itt egy ilyen kiértékelést mond a könyve végén, és azt írja, a vezetés politikáját, mármint itt ugye az unióról van szó, amely részint az állam követelményeinek végrehajtása, részint karriervágyból azoknak túlteljesítése miatt következett be, számosan bírálták. Hát egyébként ez is jó kritika, ugye, hogy karriervágyból még túl is teljesítették az állami követelményeket. Mindegyik mozgalom hátterében elsősorban egyházpolitikai okokat találhatunk, mármint az unió és mi. A másik félhez hasonlóan ők is törekedtek az állami szervezetek támogatásának megszerzésére. Némelyek a konfliktus kirobbanása előtt hivatali, esetleg belügyi és pártkapcsolatokkal is rendelkeztek. A belső konfliktus kitörése után a hivatal a lojális egyházvezetés mellé állt. A szakadár mozgalmak vezetőit hatósági zaklatások érték, zárójelben útlevél megtagadása, szabálysértési eljárás, stb. Egzisztenciális problémákkal azonban nem küzdöttek, mert híveik az adományaikkal és tizedükkel ellátták őket. Bár az általuk hangoztatott felvetések jogosnak mondhatóak, tevékenységükkel legalább annyit ártottak, mint a másik oldal állami akaratot túlteljesítő vezetői, mert megbontották az egyház egységét. A tiltakozók egy része egzisztenciálisan is nehéz anyagi helyzetbe kerülhetett, mert az AEH munkahelyeket is felhasználta céljainak elérésére. Na hát tudjátok, egy ilyen helyzet, mint ami itt kialakult, azt a legkönnyebb egy ilyen felszínes tolvonással elindézni, 50-50%, mindegyik hibás, és egy egyenlőség jelet tenni. Ugye így szokta a polgár lerázni magáról a bonyolult problémáknak való utánajárást vagy kibogozást. És akkor itt ugye azt írta Rajki Zoltán, hogy hát mindegyiknek voltak belügyi kapcsolatai, mindegyiknek egyházügyi politikai szempontok voltak a döntőek. Hát itt nagyon egyenesen mondanám nektek, ez egyrészt egy ostobaság, mert ugyanakkor leír, hogy állandóan zaklattak bennünket, megüldöztek, ugye, hát ha beépítettség, akkor ez nincs. Ugye most azt megkérdezem, ugyanaz, az egyik mindenféle magas pozíciókat foglalnak el, mit tudom, hazafias népfront elnöksége, meg mit tudom én, mi minden, kapják az állami kitüntetéseket, a másik oldalon pedig állandóan zaklatják őket, és azt mondják, mind a kettő rendelkezett belügyi kapcsolatokkal. Hát én ezt logikailag nem tudnám nagyon bevenni, és annyit mondanék, hogy ez közénk nem is jött az, aki ilyet akart, és utólag mi is megtudtuk, hogy de nem a prédikátorok között, nem a vezetésben, hanem hogy a tagok között egy valakiről sejtettük, mai napig nem tudjuk bizonyítani, de sejtettük és sejtjük, és még egy valakiről tudtuk, hogy beépített volt, utólag tudtuk meg. De olyan, hogy mi ezt sejtjük, vagy megtűrjük. Tehát ez annyira rejtetten történt, ezek a tagok között voltak, hát persze, hogy igyekeztek információkat szerezni rólunk, és sajnos találtak egy-két embert a tagok között, de hogy mi a prédikátor között egy lett volna, vagy hogy mi erről tudtunk volna, megtűrtük volna, vagy ezzel kiegyeztünk volna, hát szóval értitek, ezt egybemosni, ez abszurdum. Ez abszurdum, ez totális abszurdum. Tehát nyugodtan kimondhatom, hogy pont az ellenkezője volt, mi üldözött státuszban voltunk, nem hogy belügyi kapcsolataink lettek volna. Nekem nem volt 11 esztendeig útlevelem még szocialista országokban sem. Ezzel a jelszó, hogy az önkiutazás a közérdeket sért. Utána így az önkiutazás a különleges közérdeket sért. Nem volt Oszi bácsinak, nem volt Kovács Palinak, és sorolhatom tovább. És aztán az nagyon hosszú lenne, ha elmondanám, hogy milyen egyéb zaklatásokban volt részünk. Tehát itt szó nem volt ilyesmiről, hogy közöttünk a beépítettség. Egy-két embert, az csoda lett volna, ha nem találnak, akiről információkat akarnak szerezni rólunk. Sőt, még egyetlen egy esetet elmondok nektek, hogy mennyire nem voltak belügyi kapcsolataink. Majdnem néven is nevezhetném, de mivel jelenleg nincs, nem akarom mondani. Tehát volt egy testvér, egy házaspár, akik hozzánk tartoztak, és a 17 éves fiúkat munkahelyen megkeresték, nyomozók, mondván, hogy a volt osztálytársa felül akarnak érdeklődni. Aztán végül megmondták, hogy azt tanácsolják, hogy ne barátkozzék kirúgott prédikátorokkal, felajánlották neki, hogy katonaságnál kedvezményeket kap, illetve nem is kell katonának bevonulni, és hogy előre fog haladni, és hogy nem kell abba hagyni a szett lelkészképzőt, és megígérik neki, hogy előre fog haladni a ranglistán, és szóval jó helye lesz, de adjon jelentéseket az összejövetelekről. És a gyerek nem vállalta. Ugye naivitásában nyíltan megmondta, azt akarják, hogy a spicliük legyek. És én ezt nem vállalom. De utána megint megkeresték, akkor már beültették az autóba, és elvitték a rendőrkapitányságra. És akkor pszichikailag már annyira megviselte a gyereket, hogy a szülők megdöbbentek. És akkor eljöttek hozzám. És akkor én azt mondtam nekik, hogy nézzétek, ennek a kígyónak a fejére kell lépni. A rendőrkapitányság épületében történt, írjatok a rendőrkapitánynak egy levelet. Írjátok meg egy az egybe, úgy, ahogy történt, semmit ne hallgassatok el, és mondjátok meg, hogy tiltakoztok az ellen, hogy a ti kiskorú gyereketeket ilyennel lazaklassák, és hogy ha még egyszer ez megtörténik, még egyszer keresik, ti a divíziónak fogjátok ezt jelenteni, a külföldi egyházvezetésnek, hogy mi történik itt. Tudtam, hogy ez a mumus nekik ettől. Ezt nem szeretik, ha külföldre kimegy. A testvéreink karakán emberek voltak, nem féltek, vállalták, kiment hozzájuk, a levél elment, másnap ott volt egy százados. Először ilyen nagy hangon kezdte, de mivel ők nem ijedtek meg, és fenntartották az álláspontjukat, azt mondta, na akkor felejtsük el az egészet, és kérem, hogy ne beszéljenek erről senkinek, és vége volt. Tehát mi így viszonyultunk a belügyeső dolgokhoz.
0: Igen, még egy dolgot szeretnék hozzátenni, szintén így történelmi vagy történészi szempontból. Ugye azt írja itt, hogy a mi közösségünk beépítettjei. Na most én beépített emberekkel, illetve az általuk közzétett jelentésekkel, mármint amit a tartótiszteknek tettek, én ilyenekkel találkoztam. Nem egyel és nem kettővel. Viszont ha lenne ilyen ebből a csoportból, tehát az egervári csoportból, akinek lettek volna belügyi kapcsolatai, akkor én arra várhatóan rábukkantam volna, vagy más, aki előttem kutatta ezt a kérdést. Nem történt meg. Az unió részéről viszont sorolni tudnám azokat az embereket, akik egyértelműen 3x3-asok voltak. Tehát ügynökök, akik jelentettek, és nem egy, meg nem 10, meg nem 100 jelentést írtak, hanem éveken, évtizedeken keresztül. Úgyhogy a tények is azt mutatják, hogy valóban ez egy tiszta dolog volt. Nyilván az állam próbálkozott, tehát ezt lehetetlenség letagadni, de az biztos, hogy számottevő eredményeket itt nem tudott elérni. Ennyit egyelőre. Evelyn jelentkezett. Gábor, kérlek, hogy neki vidd oda.
3: Hát Hát én igazából a végére próbáltam volna tartogatni a kérdésemet. Azzal kapcsolatban szerettem volna kérdezni, hogy arról tudok, hogy 1990-ben volt egy végülési próbálkozás, és nem tudom ennek a részleteit, csak annyit tudok, hogy kijött a generál konferenciától, az nem... Tehát nem volt egy egyenes ember, tehát így nem lehetett vele tárgyalni, és hogy akkor nem lehetett volna esetleg tovább menni, hogy még feljebb. És hogyha nem, akkor pedig a jövőre nézve mi lenne a megoldás, mert engem igazából ez érdekelne a legjobban.
0: Uh-huh. Azt elhisszük, köszönjük szépen. Egy valamit szeretnék mondani, illetve kettőt ehhez. Az elsőt erre az utolsó kérdésedre, hogy mi lesz a jövő, erről is beszélnünk kell. De azt gondolom, hogy ezt tényleg hagyjuk a végére. A másik, amit említettél, azt hiszem, hogy két dolog itt összekeveredik a fejedben, lehet, hogy mások fejében is. Ugye van egy 1984-es rendezési kísérlet, amikor a generálkonferencia avatkozik be, úgymond, ugye a Wilson elnök, amikor itt járt Magyarországon, és van az 1989-90-es. Viszont erről Zsuzsika viszonylag részletesen beszélt a hozzászólásában. Tehát én azt mondom, hogy érdemes esetleg újra meghallgatni, mert talán ne hangozzon el még egyszer ugyanaz, mert ez már megtörtént, hogy ott mi történt, miért nem valósult meg ez a megegyezés. De az biztos, tehát ezt mondjuk mások elmondása alapján mondom, hogy a 34 év alatt, tehát 75-től 2009-ig itt volt a legközelebb ahhoz az ügy, hogy ez tényleg rendezést nyerjen 1989-90-ben. De ez nem történt meg. Érthető okok miatt. Tehát erről itt vannak a dokumentumok, igazságot köves, hogy éhes című könyv, illetve amit Zsuzsika elmondott. Ha valamit szeretnél, akkor nyugodtan.
1: Csak egy nagyon rövid kiegészítés, hogy mi történt, amikor az Unió nem teljesítette a 89 szeptemberi közös nyilatkozatot, mert ez egy nagyon fontos kérdés. És mi történt, amikor 90-ben ez a közös prédikátor és gyülekezetvezető értekezlet nem vezetett eredményre? Hát itt volt, sajnos azt kell mondanom, hogy a magyarországi advent közösség szenvedésének az egyik fő vétkes fele tényleg a világközösség képviselői, kivéve azokat, akiket pozitívan említettem, mert akkor nekik fekete-fehéren azt kellett volna mondani, hát itt van 4 pont, mindegyiknek az uniót kellett volna teljesíteni, egyiket se teljesítette, hát akkor most ennek legyen valami következménye. De ehelyett az történt, hogy minket hibáztattak, hogy ennek ellenére miért nem egyesültünk. Tehát bejött például Paul Zen testvér, a 89. szeptemberében volt a közös nyilatkozat, novemberben jött, hogy lássuk, hogy halad előre ez az egyesülési folyamat. És akkor mi ugye feltártuk ott, hogy ne az unió gyülekezetei nem ismerhették meg a közös nyilatkozatot, nem ismertették velük. Ott a tárgyalásokon megbeszéltük, hogy kinek mi lesz a feladata. Elmondtuk, hogy az unió elnök és az unió bizottság nem határolt el magát a helyet, szóval semmi nem történt. És akkor Szigeti Jenő testvér mikorra jött, készített egy ilyen elhatároló nyilatkozatot, de az minden volt, csak elhatároló nyilatkozat nem. És mikor felolvasta, akkor azt mondta Polzen testvér, hát alkalmat adunk Szigeti testvérnek, hogy még egyszer készítse el, mert még ő is látta, hogy ez nem megfelelő. És akkor Szigeti Jenő kitört, és azt mondta, hogy de miért kell nekem elismerni a porcelánból, hogy betörtem a porcelánboltba, ha nem törtem be. És akkor én mondtam a Polzen testvér, mondom, Polzen testvér, most miért erőlteted, hogy mégis tegyen egy nyilatkozatot, ha lelkismertében nem érzi így, ennek semmi értelme, hogy valakire rákényszeríteni ezt. És akkor ugye mindezeknek ott volt tanúja Polzen testvér, ott látta, ugye akkor ő volt a divízió elnöke, és mit kellett volna mondani? Szerintetek mit kellett volna mondani? Hát akkor azt kell mondani, hogy testvér, én most már fekete-fehér, hogy ki nem akarja itt az egységet, vagy ki nem hajlandó megtenni. Ugye? Ehelyett nem ezt tették, hanem ebből a szemléletből, hogy mindenek felett az egység mindennél fontosabb, azt várták volna, hogy mi legyünk kifizetve egy papírral, semmi probléma rendezve, és egyesüljünk ennek el, és ha nem egyesülünk, akkor mi vagyunk a hibások. Tehát itt volt a hiba a világközösség részéről, mert itt másképp kellett volna eljárni, mikor fekete-fehér volt, hogy nem teljesítik. Ennyit tudok mondani.
0: Igen.
1: A végét pedig hagyjuk a más kérdésed második részét szerintem a legvégére, befejezésnek.
0: Uh-huh. Igen, igen, én is hasonlóképpen mondtam, hogy tehát a jövő felvázolása, vagy hát lehetséges utak, azok későbbre maradnának. Megint papírról olvasnék kérdést. Van egy másik papír, tehát az egyiken hat, a másikon három kérdés van, úgyhogy most a másik papírról olvasok. Azt írja, Ellen White, mi a teendő, ha bibliai

0: Müren megfogalmazva, jogosult volt-e, illetve volt-e létjogosultsága ennek a szakadásnak. Tehát nem kellett volna el mondjuk a végsőkig kitartani ott a hetednapi adventista egyháznál. Gábor Zsuzsának kérlek. De ha van más jelentkező, szóljatok. Jenő, Márti, bárki.
1: Igen. Igen. Na tehát azt szeretném mondani, hogy ha biztos megvan nektek ez az Unió adta ki a szemmelvények ellen vált írásaiból, az igazából a Selective Messages-nek az első két kötete, most már talán a harmadik is jelenik meg. Na hát most én nem tudok fejből nektek lapszámot mondani, de ott az első kötetben olvashattok arról, hogy milyen határozottan ír Ellen White arról, de majd megnézem, lehet, hogy itt a nálam lévő irodalomban is megtalálom, hogy nem szabad a helytelenségeket elfogadni. Egyébként, amit olvastam a Pátriárkák és Prófétákból, a szigorú megrovás fejezetből, az is elég világos. Azt mondja, hogy így ír például egy esetben a Butler Creek-i kórház orvosainak, hogy arra nevelték őket, hogy hallgassanak, de hogy ez mennyire helytelen, emeljétek fel a szavatokat, és álljatok ellene a helytelenségnek. Egyértelmű a felhívás. A másik része a kérdésnek, hogy egy nép, itt azt kell nézni, hogy mi az, hogy egyház. Mindig itt van a zavar. Megint csak Ellen White szavait idézem, azt írja Ellen White, kezdettől fogva a hívő lelkek alkották az egyházat. Ugyanez a biblikus egyházfogalom, akik is az Isten beszédét hallgatják, megtartják, azok nekem fitestvérem, nőtestvérem, apám, anyám, mondta Jézus. Tehát nem a szervezet, tehát itt van mindig a hiba, hogy az egyház, még a magyar szó is azt sugallja, hogy az egyház, tehát az a szervezet, az a generálkonferencia, az a divízió. Nem, az egyház a hívő nép. Tehát mi úgy gondolkodunk, hogy mi adventisták vagyunk, mi hisszük, hogy a hetednapi adventista egyház tagjai vagyunk a mai napig, attól függetlenül, hogy nem vagyunk a hivatalos tagnépsorban. Mert hogy engem mondjuk négyszer zártak ki összesen, ha én mindegyik esetet el tudom mondani, olyan kiribó szabálytalansággal történt, hogy én azt mondtam, de mások is ugyanezt mondani, ezeket aztán a mennyben biztos nem hitelesítették, meg ezeket nem követik. Tehát egyszerűen, mint nem létezőt kezeljük, mi azt mondjuk, hogy nem szakadtunk el a közösségünktől, az egyház a hívő nép, tehát én akkor is az adventista egyházhoz tartozom, hogyha én annak a hitelveit töretlenül vallom és szívből igyekszem megtartani, ha engem szervezeti papírforma szerint nem ismernek el annak. Tehát egy nép van, ez igaz, hogy egy nép van, de egy nép van. És az, hogy egy szervezet van, az már nem igaz. Ugye ezt így mondták nekünk sajnos Wilson testvér is, és előzőleg is többször a divízió képviselő, hogy egy egyházat ismerünk el Magyarországon, amelyiket az állam elismer. Hát én nem tudom, ki tudja a Bibliából, vagy a bizonyságtételekből igazolni ezt az elvet. Hogy egy egyházat, szervezet ismerünk, amelyiket az állam elismer. Tehát egy nép van. Mindazok, akik az advent üzenetet hiszik, vallják, képviselik, az mind adventista. Hogy itt a lelki hanyatlás miatt ilyen szervezeti nyomorúságok vannak, meg vannak ilyen teljesen szabálytalan, alaptalan kizárások, meg ilyen komikus oda-vissza vételek, meg újraeltörlések, hát ennek a mennyben semmiféle érvénye nincs, erről én meg vagyok győződve. Tehát mi ma is azt valljuk, elolvashatjátok a legfrissebb alapszabályban, hogy mi csak gyülekezetek szövetségének értelmezzük magunkat, minden adventistát testvérgyülekezetünknek tekintünk, és minden adventistát testvérünknek. Tehát mi az egy néphez tartozónak valljuk magunkat ma is.
0: Igen, köszönjük szépen. Van-e ezzel kapcsolatban más gondolat? Jó, ha nincs, akkor megyünk tovább. Ja, igen, azt hiszem, hogy most megint valaki a közönség sorai közül. Tibor, jelentkeztél, ugye?
2: És inkább a legvégére.
0: Legvégére? Jó, rendben van még itt bőven kérdés, úgyhogy akkor megint a papírról olvasok. Azt írja itt, hogy Ellen Goodwight, vagy például Jones elfogadták az igazságtalan elhelyezést. Nem lett volna helyesebb akkor elfogadni az egyházvezetőinek döntéseit? Tehát ugye itt a 75 októberi eseményre utal nyilván a kérdés feltevője. Hát ez mint érintett megint csak Zsuzsa.
1: Igen, hát ezt a kérdést sokszor feltették, nagyon egyszerűen elmondom, hogy kénytelen vagyok egy kicsit, de minimálisan többet mondani. Annyit, hogy engem arra késztettek, még mielőtt én beadtam volna a beadványomat 75. szeptember

0: 15-én, azt tulajdonképpen ezek a körülmények készítettek aztán a beadványra. Közölték velem, hogy nem taníthatom tovább a bibliai etikát, úgy, ahogy eddig tanítottam a Szent Lelkészképzőben, hanem Nagy Gyula evangélikus püspöknek a szociáletikáját kell tanítanom. Ami viszont egy teljesen Bibliától idegen, mondjam azt, ilyen kiszolgáló teológia, ilyen szocialista teológia. Hát én tudtam, hogy én azt egy percig nem fogom tanítani. És akkor ugye engem nyájasan behívtak az Unióbizottságba, és közölték velem, hogy és én elküldtem szeptember 15-én ugye a beadványomat, nem csak Szigeti Jenőnek küldtem, hanem másolatát Szakács Józsefnek is. És azt kértem, hogy rendezzék ezt, két problémát vetettem föl. Az egyik ez, hogy én ne tanítsam ezt, hanem tanítsam a Nagy Gyuláit. A másik pedig, amit fölvetettem, hogy Palotai Sándor azt a kijelentést tette, hogy ez az iskola, a Szent Lelkészképző egy ökumenikus intézmény, amely a magyar protestáns egyházak közös feladataira készít fel. És én leírtam, hogy hozzám jött vagy 20 adventista diák a végén, az évnyitó végén, és azt mondták, hogy ha ez ilyen intézmény, akkor nekünk itt keresnivalónk nincs. És leírtam, hogy én megnyugtattam őket, és azt mondtam, az én lelkismeretemnek is probléma. Én ezt fel fogom vetni, ezt a kérdést, kérem, hogy rendezzék, tisztázzák, és kérem, hogy addig maradjanak nyugton. Tehát nem csak a magam nevében írtam a beadványt, hanem a diákok nevében is. És akkor ugye nem kaptam rá semmi választ, szeptember 15-től szeptember 30-ig semmilyen választ nem kaptam, és 30-án ezzel hívtak be, hogy nyájasan közölték velem, hogy egy hangot nem ejtettek a beadványomról, hanem csak közölték velem, hogy elhelyeznek Debrecenbe, de a SZET lelkészképzőn a tanári állásomat, azt, annak a megtartásával, azt továbbra is folytassam. És akkor én mondom, na, de hát én küldtem egy beadványt, mondtam Szakács Józsefnek, hát neked is elküldtem a másolatát Szigeti Jenőnek is. Erre Szakács József betű szerint ezt válaszolta, én válaszadásra kötelezettnek sem tekintem magam ebben az ügyben. Nyilatkozzak, hogy vagy elfogadom, vagy nem fogadom. Erre én azt mondtam, én Tasra is elfogadtam az elhelyezést, amikor büntetésből elhelyeztetek egy ifjúsági kirándulás miatt öreg otthongondoknak, nem ez a probléma, én akárhova elmegyek. De ha elhelyeztek Debrecenbe, én onnét se tudom tanítani Nagy Gyulának a szociáletikáját, és akkor se tudok tanítani egy olyan iskolában, amely ökumenikus alapokon áll, és a magyar protestáns egyházak közös feladataira készít fel. Ezt a problémát mindenképp rendezni kell. Nincs értelme, hogy elfogadjam az elhelyezést ennek a rendezése nélkül, mert se Pestről, se Debrecenből, ezeknek a problémáknak a rendezése nélkül én ezt nem tudom csinálni. Tehát így nézett ki ez az elhelyezés megtagadás. Nem az elhelyezés volt a kérdés, hanem ez egy ilyen gonosz álca volt, hogy utána azt mondhassák, hogy elhelyezés megtagadása miatt tettek ki. De a probléma az volt, hogy megoldják ezt a kérdést, vagy nem oldják meg ezt a kérdést, mert enélkül se itt, se ott nem lehet vállalni a munkát így.
1: Igen. Nyugodtan. Hogyan?
2: Kérdés felvetésben van egy logikai bukfenc, mert akkor lehetne párhuzamot vonni a kettő között, hogyha Ellen White-ot arra kényszerítette volna az akkori egyházvezetés, hogy ne szólja az Úr szájából valót, tehát hogy ne képviselje az igazságot. Nem kívánták meg tőle, csak egyszerűen távol helyezték, hogy ne tudja érvényesíteni annyira a befolyását. De Ellen White továbbra is küldte az üzeneteket Ausztráliából is, az egyházvezetésben. Ez körülbelül olyasmi lehet, mint amikor Ezékiel próféta látta mindazt, ami Jeruzsálemben történt. Ellen White is látta mindazt, ami Betlekrékben történt, meg a kiadóhivatalban történt, és ő nagyon hűségesen felemelte a hangját minden visszásság ellen. Itt arról volt szó, hogy el kellett volna némulni azoknak, akik a helytelenségetre felhívták a figyelmet, és azon az áron nem akarták elvállalni az elhelyezést, hogy ő nekik most el kell némulni. Köszönöm, ezt akartam csak mondani.
1: Igen. Köszönöm szépen. Van-e más kérdés közönség sorai közül, vagy résztvevők közül kérdezem? Mert itt még van bőven a papíron, de hát ha van. Jó, nincs egyelőre, akkor olvasok innét. Ez egy új terület lesz. Azt írja, a Magyar Unió KT-ja megegyezik a világ közösségével. Hogyan lehetnek akkor hitelvi akadályai a különállásnak? Vagy vannak-e hitelvi akadályai a különállásnak? Na, ez egy nagyon érdekes dolog, mert ugye ez a vonulat talán még nem került elő a beszélgetésünkben, vagy a konferencián. Jenő, jelentkezel? Akkor tiéd a szó először.
2: Hitelvi akadályai nincsenek, gyakorlati akadályai vannak jelenleg. Itt viszont meg kell említeni a reform közösségnek is a problémáját, amiről eddig nem beszéltünk. A reform közösség az első világháború mentén jött létre, ott a fegyverfogás kérdésének a kapcsán, aminek végeredményeképpen ők bukottnak minősítették, Babilonná minősítették a hetednapi adventista egyházat. Ezt mi nem tesszük meg. Mi elismerjük, hogy hitelvekben nem történt változás, de gyakorlatban nagyon, nagyon szomorú dolgok vannak, amelyen nem tudunk közösséget vállalni.
1: Igen, talán még egyet tennék hozzá, még egy kulcs kifejezést. Tanításban is azt gondolom, hogy óriási a különbség. Tehát, ha mondjuk a deklarált, lefektetett hitelveket tekintjük, akkor tényleg nincs, de hogy mit tanítanak ma az Unióban, illetve mit a keresztény advent közösségben, ott azért már komoly a különbség. Gyakorlatban még inkább. Zsuzsika?
0: Ez nagyon fontos pont, és azért konkrétizáljuk egy picit, hogy hol vannak ma is azok a problémák, amiknek mi a biblikus megvizsgálását és rendezését kérjük. Változatlanul, kezdettől fogva mondhatom, és kiegészülve egy-két új dologgal. Elsőnek említem, az ökumenikus kérdés ma sincs rendezve. Nem csak Magyarországon, a világközösségben sincs. Élet-halál küzdelmet vívnak Szlovákiában ezügyben, most éppen Romániában, Amerikában, sorolhatnám. Nincs rendezve. Papírforma szerint senki nem tagadja az eredeti adventista tételeket. Tehát így, úgy, mint ahogy Jézus mondta, hogy némelyek csak a szívükben mondják, hogy halogatja az én uram a hazajövetelt, és kezdenek más egyházakkal ugye kokettálni, hogy így mondjam, de a gyakorlatban teljesen biblia ellenes dolgok jelennek meg az ökumenikus kérdésben, mind a mai napig. Tehát az ökumenikus kérdés továbbra is fönnáll. Ugye például csak egy példát mondok, nazarénus családot látogattam meg Szegeden, akik az Unióhoz kezdtek járni, és hát ott ők vetették fel ezt a kérdést, hogy mi van. Utána oda jön hozzám egy kislány, és azt mondja, egyik nap, egyik alkalommal Szigeti Jenő tanította őket a ifjúsági szombatiskolában, és azt mondta, hogy Babilon még nem esett el, hanem el fog esni, és hogy ez igaz-e. Hát ezt nekem olyan ismerős, mert akkor is ez hangzott el. Ez a második angyal üzenet megtagadása, ez már komoly hitelvi probléma. Mert az bizony múlt idő ott, és olvassuk el a Nagy Küzdelem könyvben, hogy miről van szó. Azután a másik kérdés, a Krisztus testélétele kérdés, ami nem volt 75-ben kérdés, de amikor mi a hitáltali megigazulás üzenetét, amiről Jenő beszélt, nagyon mélyrehatóan tanulmányozni kezdtük, és igen örültünk ennek a szépséges evangéliumnak, hogy Krisztus valóban a bűnre hajló emberi természetet vette magára, mi természetünket, akkor ugye Háló Sándor ezért elhagyott minket, és ő az Uniónál is képviselte ezt, de a többiek is. Annyira, hogy például leírta Szilvás József, akkor unióelnök volt, ezt a mondatot, hogy Jézus csodálatos születésével megtörte az áttöröklés vasszabályait. És minket az azért bántott, mert Ellen White pont a fordítottját írja, hogy mikor Jézus megszületett, akkor magára vette az emberi természetet az áttöröklés vasszabályával, az összes kihatásaival együtt. Szóval ezt nagyon meredeknek tartottuk. És eljelölte ott voltál, amikor folytattunk a Unióhoz tartozó testvérek kezdeményezték Szüret utcába beszélgetéseket, és előjött ez a Krisztus testélétele téma. A többinél mindenütt elismerték az Unióhoz tartozó testvérek is az álláspontunk biblikusságát, de itt nem boldogultunk egymással. Egy testvérő fölállt, és azt mondta, hogy jó, hogy most már van béranyaság, mert így lehet megérteni, hogy Szűz Mária, illetve Mária csak amolyan béranya volt, de a Jézus születéséhez semmi köze nem volt, semmit sem közvetített Jézusnak az emberi természetből. Tehát ezt annyira össze van zavarva ez a kérdés az Uniónál, és ugye ennek hadd tegyem hozzá, hogy messze menő kihatása van, ez nem egy ilyen bogaras elméleti kérdés, mert ha Krisztus nem a mi természetünkben jött el, akkor ő nem mutatta meg a bűn feletti győzelem útját, akkor ő csak egy elérhetetlen eszménykép, de nincs arról szó, hogy Jézus ténylegesen követni lehet és követni kell. Tehát ez egy másik pont. Egy harmadik kérdés, lehet-e az államtól elfogadni támogatást hitelvi tevékenységhez? Ezt mi első perctől fogva nem. Azt mondtuk nem, mert ez bibliai elv, hogy akik az evangéliumot hirdetik, az evangéliumból éljenek, nem pedig állami támogatásból. És ez a világközösség elve is. Mikor Folkenberg testvér itt járt, a generálkonferencia elnöke, akkor ekkorral betűkkel írták a rendszerváltás után az újságot, hogy az adventisták generálkonferenciájának az elnöke úgy nyilatkozott, hogy az adventistáknak világszerte alapelvük, hogy hitéleti tevékenységhez állami támogatást nem fogadnak el. Az Unió azóta is elfogad. Ezt hiába próbáltunk erről velük beszélni, vagy meggyőzni, nem. Mi ezt elfogadhatatlannak tartjuk. Egy újabb probléma, ez pedig a show műsor jellegű dolgok. Ez az úgynevezett Celebration Worship, az ünneplő istentiszteleti irányzat, amit sajnos a világközösségünknek az ellazulásában átvettek a karizmatikusoktól, és amikor a rendszerváltás után jöttek ide a nyugatiak, akkor szépen behozták ezt is ide, és az Unió egy az egybe átvette. Mi pedig tartjuk azt, amit Ellen White mondott, hogy ebben a műben a szimpadiasnak egy jottáját sem szabad megengedni. Tehát könnyű zene, showműsor, istentiszteletre, szószékre nem való. Ez a meggyőződésünk, és ezt nem tudjuk elfogadni, se a tapsolást, se a nem tudom mit sorolhatnám. És akkor egy újabb probléma az evangelizáció. Nem tudjuk elfogadni azt az értelmezését Máté 28:19-nek, hogy kereszteljétek, hogy tegyetek tanítvánnyá minden népet, kereszteljétek meg őket, és tanítsátok, hogy mindezt megtartsák, amit én parancsoltam néktek. Ezt szépen ketté választják, és ezt sem a Magyar Unió találta fel, hanem meg is tudnám mondani, hogy Gottfried Osterwall nevű testvér indította el a gyülekezet növekedési programot a közösségben, ami betű szerint karizmatikus átvétel, ott indult el, Jongi Csó is sorolhatnám a többiek, és ennek a gyülekezet növekedési programnak a része ez, hogy úgy értelmezik a Jézus misszió parancsát, hogy az embereket meg kell keresztelni, és majd utána tanítani, hogy mindazt megtartsák, amit Jézus parancsolt. Hát holott ez kiforgatása a szövegnek, mert ez nem időrend, hanem elmondja, hogy tegyetek tanítványá, és kereszteljétek meg őket, és utána visszatér és megmagyarázza, hogy mit jelent tanítványá tenni, hogy tanítsátok őket, hogy mindazt megtartsátok, amit én parancsoltam néktek. De ez a tanítványá tevéshez tartozik, és megelőzi a keresztséget. Így az Uniónál elharapózott az a gyakorlat, hogy egy-két néhány előadás után tanítás nélkül megkeresztelni, és majd ráérünk azután tanulni, meg tanítani a gyülekezetekben. Mi ezt katasztrófának tartjuk, és visszaélésnek a felnőtt keresztség gyakorlatával, mert azt írja Ellen White, hogy némelyek élve temettetnek el, az énjük nem halt meg. Nem lehet a karizmatikus mozgalmak stílusa szerint ilyen élmény kereszténységet bevezetni, és érzelmi ráhatásokkal gyorsan bekeresztelni embereket, akik egyáltalán nincsenek megalapozva az igazságban. És utána a gyülekezet színvonal törvényszerűen süllyed, mert most már ezekhez kell szabni az irányt. Ugye hallottam például, gyulaiak mesélték el, hogy hát olyan kellemetlen volt, hogy egy ilyen valamilyen tócsa, ilyen véres tócsa volt egy szék alatt szombaton a gyülekezetben. Hát mi az, hogy került oda? Hát kiderült, hogy valaki frissen keresztelt, mireli csirkét vett a gyülekezetbe menet, és betette a szék alá, és kiolvadt. Mert még azt se tanították meg, hogy szombaton ugye nem vásárolunk. Tehát ez a fajta módszer is, ez rengeteg van, szóval ez tény. Ez nem elfogadható. Tehát ezek a problémáink, amelyek mind a mai napig fennállnak. És Szondlányter testvér mondta Ambrus Zoltánnak, hogy, ja és még bocsánat, nem mondtam egyet, a történet kritikai írás magyarázat, ami alapvető, meg az evolúcióval való kiegyezés, ami a pécseli teológián bőséggel uralkodik. Na ez nem, ez kútmérgezés, a leendő lelkész nemzedéknek a tönkretétele. Tehát ezt nem tudjuk mi elfogadni. És ezekről szeretnénk egyszer, ennélkül lehetetlennek látjuk az Egyesülést, hogy ezekről valódi tisztázó beszélgetés történjék. Mert nekünk azt mondta Polzen testvér, hogy ha, így mondta szó szerint, ha aztán visszajöttök, mondta, akkor aztán semmi kritika többet, azután már csak kedves testvérem és kedves testvérnőm van. Na most gondoljátok meg, ha most ezeknek a problémáknak a rendezetlenségével, most mi visszamegyünk, és utána csak kedves testvérem és testvérnőm, és semmi kritika többet, tehát nem elárulnánk a Biblia igazságot, amit látunk. Ezt nem tehetjük meg. Tehát ezek a problémák fennállnak, és még utoljára csak annyit, hogy Szondlányter testvér Ambrus Andrásnak, az Unió Bizottság tagjának mondta pár évvel ezelőtt, mikor még ő volt itt nálunk az elnök, hogy hát már egyszer igazán próbára tehetnétek minket, hogy akarjuk-e az egységet. Hát mi ugyanazt kérjük, amit kezdettől fogva, hogy jöjjön össze egy teológiai bizottság, és vizsgáljuk meg ezeket a kérdéseket. Tudjátok, mit válaszolt rá? Azt mondta, hogy ezt nem lehet megcsinálni, mert ti tudtok egy teológiai bizottságot kiállítani, mert ti egyformán gondolkoztok. De nálunk annyiféle irányzat van, és mindegyik elfogadott, hogy mi nem tudunk egy teológiai bizottságot kiállítani, és azt mondjuk, hogy ez a mi álláspontunk. Ugye? Tehát a történetkritikai írás magyarázatnak, a Biblia felbomlasztásának ez a következménye a pluralizmus az irányzatokban.
1: Igen, köszönöm szépen. Két dolgot szeretnék csak ehhez hozzátenni, igazából ehhez az utolsó megjegyzéséhez Zsuzsikának. Én azt fogalmaztam meg magamban, hogy voltak épp 1975 májusában vagyunk, most is. Tehát ez olyan, mintha az idő megállt volna. Közben persze nem állt meg, de 75 májusában, ami fölmerült probléma, azt még mindig nem sikerült rendezni, mindig nem sikerült még érdemben szóba állni egyáltalán ezzel a kérdéssel. Ez az egyik. A másik, figyeljük meg azt, hogy 1975-ben tulajdonképpen egy probléma volt. Ez az ökumenikus kérdés. Emellé még lehet tenni egyes egyházi vezetők, vagy az egész egyházvezetés tisztelet a kivételnek persze, erkölcsi visszásságait, a beépítettség kérdését, de ez az egy nagyon fontos probléma merült föl. Most Zsuzsika felsorolt ötöt. Tehát telik az idő, és a szakadék az mélyül, tehát az olló az szétnyílik. Tehát ahogy megy előre az idő, egyre nehezebb lesz ez a helyzet, és egyre több probléma kerül elő. Hogyan lehetséges így a rendezés? Költői kérdés, erre majd ki fogunk térni. Van-e kérdés, vagy olvassak még a papírról? Azt gondolom, hogy akkor olvasnék a papírról. Azt írja, hogy bár lehet, hogy erre már nagy rész választ kaptunk, mi a világközösség álláspontja az ökumenizmus kérdéséről? A világközösség egyház értelmezése helyese a Biblia fényében? Tiétek a szó, akik tapasztaltabbak megint csak.
0: Nagyon súlyos. Ez talán az összes között a legsúlyosabb kérdés. Azt kell mondanom, mert még ha csak itt lenne nálunk baj. Tehát azt szeretném mondani, hogy én talán azt említeném meg, hogy valamikor én igen naivan értettem a Jelenések könyve 12. fejezet 17. versét, amelyik azt mondja, hogy Sátán elmegy, hogy háborút csináljon a tiszta asszony magvának maradéka ellen, akik megőrzik Isten parancsolatait, és akiknél megvan a Jézus bizonyságtétele. Azt gondoltam, hogy hát ugye készíti elő a szombat-vasárnap válságot, és majd így fog háborúzni a maradék ellen. Aztán egyszer csak rájöttem, hogy az advent mozgalom kezdetétől fogva az Úr csinálja a háborút, illetve Sátán csinálja a háborút ez ellen a mozgalom ellen. Mert gondoljuk meg, mennyire megfelel ez a logikájának, ha ezt a mozgalmat a lelki hanyatlásba tudja vinni, vagy tönkre tudja tenni, ez készíti elő Jézus eljövetelét, akkor ő halaszthatja az ő ugye, megítéltetését és az uralma végét, és a Jézus hatalom átvételét. És azt kell mondanom, hogy a világközösségünkben egy példátlan állapot alakult ki, ami azonban mégsem lephet meg minket, mert a Biblia is ír róla, és a bizonyságtételek is. Csak hogy erről nekünk soha senki nem beszélt, 75 előtt mi ezekről semmit nem tudtunk, arról, hogy Ellen White írt alfa válságról, meg omega válságról, soha életünkben nem hallottuk. A Bibliában sem figyeltünk fel például egy Máté 24 végére, ahol Jézus azt mondja, hogy az ő háza népe között, ahol ő tesz gondviselő szolgákat. Lesz majd olyan, aki szívében azt mondja, hogy halogatja az én uram a hazajövetelt, enni, inni kezd a részegesekkel, és a szolgatásait ütiveli. De ez nem a névleges egyházakra vonatkozik, ez az Isten háza népére vonatkozik, ahol ő tesz gondviselővé szolgákat. Ezzel soha nem figyeltünk föl, amíg bele nem kerültünk ebbe a válságba. És ha most nektek vég nélkül sorolhatnám, hogy Ellen White milyen egyértelműen szólt arról, hogy olyan mély válság lesz, ahol a hitünk oszlopait fogják megpróbálni megingatni. Ugye az omega válságot egyértelműen így jellemezte. Azt mondja, hogy egészen másfajta teológiát hoznak be. Úgyhogy én röviden azt tudom mondani nektek, hogy az egész világközösségünkben egy összeesküvésszerű átnevelési erőfeszítés van, és ez a vezetésben van, és a prédikátorok részéről van, akik megpróbálják az advent közösség üzenetének az élei sarkait lecsiszolni, úgyhogy megfeleljen a többi egyháznak, és megfeleljen a világnak. Elvesztették az igazi biblikus meggyőződésüket, megrendült bennük a sola scriptura elv, átvették a különböző tanintézetekben a történetkritikai írásmagyarázatot, és nem mondják nyíltan, de a szívükben kételj van a közeli adventet illetően, és be akarják illeszteni az advent közösséget a többi egyház sorában. Erről rengeteget lehetne mondani, ez milyen méreteket ölt, ez félelmetes méreteket ölt, és azt kell mondanom, hogy ez világviszonylatú óriási probléma. Németországban kifejezetten beléptek az egyházak világtanácsa németországi ágazatában, az Arbeitsgemeinschaft der Christlichen Kirchenbe, ugye a keresztény egyházak munkaközösségébe, szervezetileg is, és vége hossza ezeknek a problémáknak nincs. Itt az Unió kiadta ezt a könyvet, George Knight, a helyünk a keresztény világban. Hát a címe beszédes. Az advent mozgalom a helyét keresi a keresztény világban. Nem ez a feladatunk, egészen másra hivattunk el. Úgyhogy ez a probléma nagyon súlyos. Most legutóbb Szlovákiában lángolt föl, és még most is tart ez a probléma. Egyenesen arra kérték a prédikátorokat, hogy vegyenek részt az ökumenikus imaheteken, és sorolhatnám. Tovább Afganisztánban egy katolikus püspökkel közösen tartott ott istentiszteletet az adventista vezető, a Afganisztánban harcoló szlovák katonák, meg szóval sorolhatnám tovább. Persze a tévé meg a sajtó mindent közöl, akkor a gyülekezetek felháborodnak. Már tavaly egy két napos konferenciát követeltek ki Kassán, hogy tisztázzák ezt a kérdést. Hát, hogy meg nyugaton mik vannak, az egyszerűen leírhatatlan. Tehát az a probléma, amit az Uniónál vannak problémák, azok a világ minden országában jelentkeznek, és nem történt olyan szervezeti kettéválás, mint Magyarországon, de ugyanúgy megvan a két irányzat, akik a biblikus eredeti adventizmushoz ragaszkodnak, és azok, akik ezt a fellazító irányzatot képviselik. Még, igen, tessék?
1: Mikrofonba.
3: Elhangzott ez, hogy tervezünk egy külön konferenciát az ökumenizmusról, de egy néhány mondatban azért mondanám erről valamit, hogy lehet, hogy nem mindenkiben tiszta ez a kérdés, hogy most mi a baj azzal, hogy egy adventista meg egy katolikus prédikátor együtt munkálkodik.
0: Igen, tudom, hogy ez sajnos itt is már, tudjátok, meg lehet szokni a biblikus tanítás hiányát, illetve a téves tanítás belezsonghat az ember fülébe. Ezt tapasztaltam ott, amikor voltak a Szület utcában ezek a megbeszélések, és az ökumenikus kérdésnél jó darabig küzdöttünk ezzel, hogy például mi a baj azzal, hogy például az Uniónál ez megtörtént, mondjuk például a Kecskeméten tudom konkrétan, hogy a új gyülekezetnek az alapkötletétele van, és erre meghívják minden felekezet lelkészét, katolikust is, igét olvas, áldást mond. Mi a baj ebben is? Láttam az Unióhoz tartozó testvéreken, hogy őszintén nem értik, és már én is úgy fohászkodtam magamban, hogy tudnám megmagyarázni, hogy ebben mi a probléma. Végül egy hasonlathoz folyamodtam, és ez segített. Azt kérdeztem tőlük, hogy szerintetek a Biblia a katolikus egyházról, a pápaságról, vagy akár a Nagy Küzdelem című könyv kedvezőbb véleményt mond-e, mint mondjuk a Baál kultusz volt illés idején. Hát egyértelműen mondták, hogy nem, ez körülbelül ugyanaz. Akkor megkérdeztem tőlük, el tudjátok képzelni, hogy Illés Izraelnek valamely ünnepségére meghívott volna egy Baál papot vagy profétát? Akkor mindenkinek leesett a tantusz egy pillanat alatt. Mert mondtam, ott ő nem magánszemélyként van, hanem ő képviseli a saját egyházát. mert magánszemélyként minden felekezetben vannak hívő emberek, és azokkal nagyon is tartsunk kapcsolatot, és ahogy írja Ellen White, és imádkozz velük, és értjük. De szó szerint azt írja a szervezetekről, Babilon bűnei című fejezet, tapasztalatok, látomások, és ez a második angyali üzeneten alapszik, Isten mint testületeket elvetette őket, ez bodies angolban, mint testületeket, szervezeteket elvetette őket, nem gyönyörködik Isten tiszteleteikben. És ebbe beleolvadni, ez a második angyali üzenet elárulása, illetve az advent mozgalom küldetésének az elárulása. Röviden csak ennyi. Nem tudom, mintha kérdésben még lett volna valami, de már
1: megnézem. Azt írja, hogy a világközösség egyház értelmezése helyese a Biblia fényében. Igen. Jó, nyugodtan.
0: Azt hiszem, Jenő nagyon fején találta a szöget, mikor azt mondta, hogy a szóla szkriptúra elfejett, a szóla eklézia jött be. És ez sajnos a világközösségben tiszta katolikus mintára megy, hogy higgy az egyházban. Sajnos ez nagyon-nagyon elharapózott. A tekintélyelvű vezetés, noha Ellen White a legszigorúbb tiltakozásokat fogalmazta meg ezzel szemben. Ugye, olvassátok el a bizonyságtételek a prédikátoroknak. Köztünk nem lehet királyi hatalom. Vajon a generálkonferencia elnöke legyen a népnek az istene? Róma nyomdokain haladunk, ha ezt tesszük. Ezeket Ellen White leírta. Mégis ez harapódzott el. És meg kell mondanom, hogy miért. Persze tisztelet a kivételnek, mondtam, hívő réteg mindenütt van, hívő irányzat mindenütt van, de ugyanakkor óriási az elhajlás egy ilyen nem biblikus egyház értelmezés irányába, hogy az egyház a szervezet, és feltétlen bizalom és alárendelés a vezetőknek. Ami ellen a legjobban tiltakozik Ellen White. Azt írja, Izraelt is ez vitte tőrbe, eltévedett a király, és vele a nép. Ha így ilyen egyház fogalom alakul ki, akkor Sátánnak nagyon könnyű dolga van, a vezetőket kell eltéveíteni, aztán viszik magukkal az egész népet, és Sátán pontosan ezt akarja elérni. Tehát ez nem egészséges és nem helyes egyház fogalom, és hihetetlen mértékben elharapódzott az advent közösségben a biblikus szemlélettel szemben. Elfelejtették nagyon sokan ezt az elvet, hogy az így szól az Úr, a fölött nem állhat az, hogy így szól a földi hatalom, de az sem, hogy így szól a földi gyülekezet. És ez törvényszerű. Ha az élő hit gyengül, ha az Isten igéje elevenen nincs tanítva és nincs tiszteletben tartva, akkor fontossá válik a szervezet, mert valamivel össze kell tartani az embereket. De ha élő hit van, akkor a szervezet csak olyan, mint egy élő organizmusban a szervezet, hangtalanul működik, összehangolja a munkát, nem tekintélyelvű, mert ami összetartja az egyházat, az nem az a szervezet, hanem az Krisztus a jó pásztor, akinek a szavára mindenki hallgat, és mennek utána, mint a pásztor utána juhok.
1: Köszönöm Gábornak. Egy valami van még, amit papírról olvasnék, és azután Tibor és Evelyn kérdésével zárnánk le lassan a mostani alkalmat. Ezt írja egy elvi kérdés. Mi a teendő akkor, ha a mi gyülekezetünkben látunk szeretetlen megnyilvánulásokat, és esetleg bibliai helytelenségeket is majd? Akkor visszamehetünk az unióba, mert már mi sem leszünk különbek, mint ők, vagy csak esetleg másképp rosszak? Ez csak egy elvi kérdés. Nagyon érdekes kérdés felvetés. Ki szeretne erre válaszolni? Jenő? Bocsánat, először Jenő akkor.
2: Jézus az ilyen típusú kérdésekre azt válaszolt, hogy mint van megírva, mint olvasod. Hogyha bármelyik gyülekezetünkben helytelenséget látunk, vagy akár a közösségben, akkor a Biblia tanácsai szerint kell eljárni. Akár Máté 18-ra gondolunk, vagy bármelyik bibliai elvre. Itt mindig az a legfontosabb dolog, hogy a Biblia kinyilatkoztatott igazságai teret kapnak, akár a gyülekezetben, akár az evangelizációnkban, vagy pedig emberekben bízunk, vagy szervezetben bízunk. Ha nem tesszük meg ezt a lépést a saját egyházunkban is, hogy a helytelenségek ellen felemeljük a szavunkat, nem segít az se, hogy átmegyünk egy másik egyházhoz, vagy másik szervezeti keretek közé.
1: Köszönjük szépen, Zsuzsika!
0: Elmondta Jenő a lényeget, csak egy rövid kiegészítés, és azt kell mondanom, hogy nincs védett közösség. A mi közösségünkben se szabad hinni. És bizony itt is biztos, hogy Sátán maximálisan törekszik teret nyerni. Minden helytelenséget szóvá kell tenni, de nem egyszer, ezt szeretném mondani. Mert az Uniónál is ezt a problémát láttuk. Azt mondta nekünk például Kis János bácsi, akit én annyira tiszteltem és szeretem. Azt mondta, hogy hát csak az helyes volt, az nagyon helyes volt, hogy felszóltunk, de utána nem lett volna szabad tenni semmit. És akkor én mondtam neki, utána nem is mi tettünk, hanem velünk tettek. És ha én egyszer szólok, és nem történik semmi, és akkor én is megszokom, és beállok a sorba, ezt így nem lehet. Egy helytelenséget addig kell szóvá tenni, míg orvosolva nem lesz. Tehát ez nem egy népszerű szerep. De ha, ilyen, ha ez a lelkület kivész, ahogy Ellen White nevezte, az egyenes bizonyságtétel, a helytelenség egyenes néven nevezése és korrigálása, akkor halálos veszélybe kerül az egyház, akármelyik, a miénk is. És ezt nem lehet megtűrni, és azért én csak annyi példát szeretnék mondani, hogy azért a mi közösségünkben vannak hibák, én is látok, lelki hanyatlás van ahhoz képest, ami volt. És én szívemből könyörgök egy megújulásért. Egyáltalán nem akarok rózsaszínű képet festeni, de azért az, hogy így szól az Úr, ennek itt ebbe a közösségbe tekintélye van. Van, amikor megcsontosodott nézetek ezzel vitatkoznak. Én csak konkrét példaként mondom, hogy 2000-ben nálunk is nagyon fölmerült, hogy a szervezet milyen irányba menjen. És én nagyon sokat kaptam azért, mert hogy a Bibliában a bizonyságtételekben itt van. De fokozatosan végül egyre inkább fiatal munkatársokat indított a Jóisten, akik ezt megértették, és elvi szinten, gyakorlatban még nem, de elvi szinten rendben van a dolog. Mert azért, ha nálunk egy küldőgyűlésen valaki azt mondja, hogy így van a Bibliában, és igazolja a bizonyságtételekkel, akkor olyan nem lehet, hogy azzal szemben. Mert ez a közösség elfogadott elve. Tehát felmerülhetnek hibák, de eddig még él az a szellem, hogy addig küzdünk, és addig vizsgáljuk azt a kérdést, és ha végül meggyőződünk, hogy a Bibliában és a bizonyságtételekben így van, akkor végül az álláspont fog diadalmaskodni. De állandó éberségre van szükség, és nem csak a nagy dolgokban, a kis dolgokban is. Egyetlen helytelenséget nem szabad hagyni, becsontosodni, szokásjogon meghonosodni. Én mindenkit erre bíztatok, és ez az éberség mindenütt kell, hogy működjön. Mert ha gazda szolgái alusznak, akkor két kézzel szórja az ellenség a konkolyt.
1: Igen, azt gondolom, hogy tényleg közel jutottunk a végéhez. Van itt egy hatodik kérdés, én ezt azért nem olvastam föl, Gábor, neked mondom, mert azt hiszem, hogy erre már gyakorlatilag válaszoltunk, tehát itt, amit föltett az illető. Viszont itt, amit felolvastam, ezt az összetett kérdést, ugye a második így hangzik, hogy akkor visszamehetünk már ilyen helytelenségek láttán az Unióba, mert már mi sem leszünk különbek, mint ők, vagy esetleg máshogy rosszak. Én azt gondolom, hogy itt érdemes beszélni arról a pontról, hogy akkor hogyan tovább. Tehát milyen útjai lehetnek a rendezésnek, milyen reményeink lehetnek a jövővel kapcsolatban. Tibor és Evelin, kérdezném tőletek, hogy nektek milyen jellegű lenne a kérdésetek, esetleg hasonló, mint ez, vagy ettől? Mond akkor, Tibor.
4: Én azt szeretném kérdezni, hogy hogyan tovább, tehát hogy mit lehet tenni, illetve érdemes-e tenni valamit az uniós testvérekért, illetve lelkészekért. Igazából ennyi volna.
1: Igen. Meg hogy mikor lesz egység? Szerintem ezt a kérdést is ide tehetjük, nem? Tehát, hogy... Igen. Kíván-e valaki erre válaszolni?
5: Itt jobban, jó lenne, ha többen mondanak a gondolataikat, és majd én szólok, de nem szeretném.
1: Igen. Én is azt hiszem, hogy nyugodtan hozzá lehetne szólni. Mártika, tőled is. Várunk gondolatokat, hogyha van esetleg Jenő, többiek. Tehát, mit lehet tenni? Nagyon röviden így fogalmazhatjuk meg. Mit tehetünk akár mi az egység munkálásaért, vagy mit tehetünk az unióban lévő testvéreinkért, hogyha a keresztény ember közösség tagjai vagyunk? abban az esetben. És mikor várható az, hogy ez a kérdés ez meg fog oldódni? Milyen reményünk van erre adott esetben? Lenne még kiegészítés?
4: Igen, tehát én nem az egység szempontjából...
1: Jó, azt csak én teszem hozzá.
4: Tehát, igen? Mit lehet tenni értük, tehát talaját. Tehát én ezt hangsúlyoznám.
1: Jó,
4: érdemes-e tenni egyáltalán?
1: Aha. Igen, igen. Oké, én pedig egy picit tovább vezetem a kérdést. Jó, Jenő?
2: Örülök a pontosításnak, akkor jól értettem a kérdést. Az én meggyőződésem, hogy a mi legfontosabb feladatunk az, hogy tisztán képviseljük az evangéliumot, ne csak a tanításban, hanem az életünkkel is. Ennél többet nem tehetünk. Ez lesz annyira beszédes, hogy többet tesz annál, mint hogyha egyházpolitikai lépésekhez folyamodnánk. Én nem tanácsolok semmiféle ilyen egyházpolitikai lépést, megközelítést, provokálást, főleg engedmények tételét az ismeretek, vagy az ismert dolgoknak a hátterén. Amennyiben az elvi rendezés igényével szóba állnak, akkor igenis ott van a helyünk, hogy leüljünk, tisztázzuk ezeket a dolgokat, de én úgy gondolom, hogy nem nekünk kell ebben a dologban most kezdeményezni. A legfontosabb dolog, amit tehetünk és tennünk kell, azt, hogy tisztán képviseljük az evangéliumot a gyülekezetekben és az egész világ felé. Röviden.
1: Jó, köszönöm. Szintén egy kérdés vagy megjegyzés, nem tudom, Melitta.
6: Tehát annak hátterén, amit Zsuzsika az előbb mondtál, hogy mi a legfontosabb, ugye az, hogy a hitelvek mellett álljunk. Ha jól értelmeztem a szavaidat, akkor nem az a lényeges, hogy szervezeti egység van-e vagy nincs. Mert szerintem az utópia lenne elvárni akár a Magyarországi Uniótól, akár a generálkonferenciától, vagy bárkitől, hogy ezekkel az ökumenikus és egyéb kérdésekkel szembe menjen, mert ez egy olyan forradalom, amivel egyértelműen csak vesztesen kerülhetünk ki. Részemről az lenne még a kérdés, hogy Ellen White, ha jól értelmeztem, akkor ő sem ezt az egységet mondja, hogy ez szükséges, hanem inkább a lelki egység. Tehát ez a kérdés, hogy Ellen White mit mond erről az egységről, a látható egységről. Ennek a megszilárdítása, fenntartása. Köszönöm.
0: Hát ez egy igen komoly kérdés, és nagyon összefogottan próbálok rá válaszolni, hogy rövidre zárjuk a szót. Tehát azt szeretném mondani legelőször is, hogy én is úgy gondolom, hogy olyannak, hogy most mi az uniónál zörgessünk, hogy akarjuk rendezni a kérdést, vagy a világközösségnél rendezzünk, ennek nem látom aktualitását vagy értelmét, és azt is megmondom, hogy miért. Ugyanakkor azt is hozzáteszem, hogy mi semmi kezdeményezést nem utasítunk, szóval szóba állunk mindennel, amivel lehet, és elmegyünk addig, ameddig csak lehet. És például a generálkonferencián is mindig kimegyünk, az 5 évenkénti konferencián, sőt, írunk előtte levelet a világközösségnek, hogy jövünk, itt leszünk. Tavaly vissza is jeleztek, hogy hát ugye vendégstátuszban nem vagyunk hivatalosan tagok, de szeretettel látnak. Tehát mindig jelentkezünk, hogy megvagyunk, élünk, ide tartozunk, ennyit tudunk pillanatnyilag tenni, és megmondom, miért nem többet. Azért, mert az uniónál egy borzasztó csapda helyzet állt elő. Nekik legutoljára a rendszerváltáskor lett volna egy viszonylag könnyebb kikerülésű lehetőségük ebből a csapdából. Nem lett volna ugyan igazságos az előző rendszerre fogni mindent, de tényleg, amikor ott volt ez a közös nyilatkozat, hát megtehették volna, itt volt, ők is aláírták, hogy a gyülekezeteknek azt mondják, testvérek, gyengék voltunk, sajnáljuk, de meg kell mondanunk, ez nem szakadármozgalom volt, jogos hitelvű protestáció volt, fogadjuk szeretettel a testvéreket, állítsuk helyre a testvéri közösséget. Tehát akkor mondjuk ez most már majdnem ennek is 20 éve, ugye borzasztó. Ugye? És ez a lehetőségnek az elmulasztása történt. Nem voltak hajlandóak erre. És tudjátok, mikor vége láthatatlanul az önigazolás történik, annak az borzasztó megkeményedéssel jár együtt. Ha most valahogy ezt rendezni kellene, akkor azt kellene, hogy az Unió egy sereg vezetőjének, aki még megvan a régiek közül, és a prédikátoroknak, akik pedig csak hallgattak, és állásért, és félelemből, és igazodásból, ugye, végül is odaálltak, annak most mind önmagával szembe kéne nézni elsősorban, és elismerni azt, hogy vagy kiszolgáltuk a rosszat kifejezetten gyávaságból, vagy karriervágyból, vagy pedig hallgattunk, és félénken meghúzódtunk, és hát végül ide vagy oda sodródtunk. De ezt, akik ennyi lehetőséget elmulasztottak, amikor szinte tálcán kínálva volt, hogy megtegyék ezt az önkorrekciót, és kilépjenek ebből a csapdából, nem tették meg, sajnos nem várható. Minél jobban telik az idő, annál kevésbé várható. A világközösség szintjén hasonló a helyzet. Nekem például elmondta valaki, egy szlovák prédikátor, hogy ő vitt ki egy divízió képviselőt éppen azután, a kassai konferencia után a repülőtérre, és hát fölvetette neki a magyar kérdést, mert őt azzal vádolták, hogy Magyarországról kapta a muníciót, hogy az ökumenikus kérdésben felszólaljon, és biztos velünk van kapcsolatban, és ez abszolút nem volt igaz. Úgyhogy az egész ökumenikus kérdésben ment, és már csak mikor javába állt, akkor keresett meg valami anyagért, tehát semmi, a Bibliából bizonyságtétel, nem kellettünk ahhoz, mi látták, mi a helyes. És emiatt fölvetette neki a magyar kérdést, és azt válaszolta az illető, hogy mindenki tudja, hogy egy nagy baj történt Magyarországon, de már senki nem mer ehhez hozzányúlni, mert annyi magas fejjel kapcsolatban kell neki mondani, hogy helytelenül járt el. Tehát itt is egy csapda helyzet áll fenn. Ugye? Ahhoz nagyon komoly erkölcsiség és hit kellene, hogy azt mondani, hogy ennyien meg ennyien hibáztunk, és hozzuk helyre a hibát. Ez csak egy Istentől indított ébredés tudna. Tehát én nem mondom reménytelennek az unió prédikátorait, nem mondom reménytelennek a generálkonferencián, de azt mondom, csak egy Istentől indított felülről jövő ébredés legfeljebb azt tudna egyeseket egy őszinte megbánásra és egy őszinte nyilatkozattételre késztetni. De ilyen szorítással, diplomáciai úton ez pillanatnyilag nem várható. Vagy például az a Jean Zürcher testvér, akit említettem, pár éve, talán két éve, nem is olyan régen, két vagy három éve halt meg Glandban, a svájci adventista szanatóriumban, és van egy Dél-Franciaországban él egy testvérnünk, ő beszélt vele halála előtt nem sokkal, és azt mondta, hogy becsületes adventizmus már csak Magyarországon van az egervári csoportnál. Nekem már csak abban van a reményem, hogy abból majd lesz valami. Hát gondoljátok meg, ennyire tudja, ugye? Tehát tudják, de kétségbe vannak esve az őszinték, hogy micsoda elhajlások, meg elfajulások vannak, de tudjátok, nem elég az igazságot szeretni. A hitbeli bátorság is kell az igazság mellett állni. És én ezt az életben olyan sokszor láttam, és olyan keserűen tapasztaltam, hogy valahol az ember beszél, bőrét viszi a vásárra, utána, amikor mész ki a teremből, megveregetik a válladat, hogy de igazad volt, pont úgy mondtad, ahogy én gondoltam, de ott mindenki hallgat, mint nyúl a fűbe, mert kényelmesebb. Tehát értitek, nem szabad a kényelem szeretetnek az igazság szeretethez legyőzni. Akármilyen kellemetlen és népszerűtlen, mert ha így járunk el, akkor... Igaz az a jugoszláv területről származó mondás, hogy mi kell ahhoz, hogy a gonoszság uralomra jusson a világon, csak az, hogy az igaz emberek tétlenül és egykedvűen üljenek. Az elég hozzá. Tehát ez a lelkület is hiányzik, teljesen hiányzik. És nem akarom néven nevezni, de valaki eljött a 30 éves évforduló az Uniótól, és mondta, hogy mindenben igazatok van, stb. Vagy például egy nagyon aranyos ember volt, Halász István, már meghalt. Ugye a karnagy volt az Uniónál. Őt azért becsültem nagyon, mert ő soha se támadt ellenünk, sőt, valahogy mindig kifejezte a testvéri szeretetét, de ő sem mert szólni. De amikor megjelent az Igazságot, igazságot köves című könyv, és én küldtem neki egy példányt, akkor visszaírta, tudom tanúsítani, hogy ennek a könyvnek minden sora igaz. És én mindig is együtt éreztem azokkal a testvéreimmel, akik küzdenek az igazságért. Ez nagyon szép, boldogító nyilatkozat volt, ugye? De őnek is se volt bátorság, mint hogy rengetegnek nincs. És hogyha mindenki így hallgat, akkor végül meghonosodnak a rossz dolgok, és szokásjogon beépülnek az egyházba. És bocsánat, egy kicsit elgyújtottam, de most már rövidebbre fogom. Tehát szervezeti úton nem látom reményteljesnek sem Magyarországon, sem világközösségben. Mégis azt mondom, hogy sokkal többet tehetnénk. Egyrészt lehetne, kell felelősséget érezni az uniónál lévő testvéreinkért, vezetőkért, prédikátorokért, és mi sokkal többet tehetnénk olyan úton például, hogy szíves barátságot, testvériséget ápolni velük, csak ebben sajnos van egy fék. Az egyik fék az, hogy egyesekben kemény előítélet van, és nem is hajlandóak erre. Másoknál pedig rögtön ipi apacs azt mondják, na látjátok, csak barátkozni kell, már csak itt x-ek, y-ok az akadály. Ha összejárnánk és barátkoznánk, akkor megoldódna az egész probléma. Sokszor bennünk ez a görcs, hogy legyen egy közös alkalom, mert tudjuk, hogy azonnal egyházpolitikai célra használják fel, és azonnal ilyen hamis képet festenek, hogy nincs itt már semmi probléma, csak a barátkozást kell fokozni, és az elvi kérdéseket lehet szőnyeg alá csöpörni. De a legnagyobb mulasztásunk szerintem a keresztény advent közösségnek az, amit Jenő is mondott, hogy ha nem csak vallanánk ezeket, de élnénk is, szerintem az Úr hamarabb és többet tudna cselekedni. Én azt mondom, hogy nekünk a felelősségünk óriási, mert itt mi szabadok vagyunk, nekünk negatívan nem befolyásol senki, függhetünk egyedül az Úrtól, csak bennünk van az akadály, hogy egészen éljük azt, amit elvileg helyesen képviselünk. És még egy óriási hiányosságot látok nálunk, azt, hogy igazán buzgón imádkozzunk. Egy valódi ébredésért, meg az uniónál lévő testvéreinkért, gyülekezeteinkért. És akkor a legvégére térek, hogy Ellen White mit ír egy kibontakozásról. Én nekem olyan, mint a hitemnek a horgonya, ahova mindig menekülök, a Tapasztalatok, Látomások című könyvben a Miller testvér álma című fejezet. És azért is mondtam, hogy nagy felelősségünk, hogy még mindig nem fáj annyira a közösség helyzete, hogy buzgóban imádkozzunk, mert ott azt írja, hogy leírja, ugye hát nem, most nem akarom nektek elmondani, de ígérjétek meg, hogy elolvastok, mert most sokat megértetek. És hozzáolvashatjátok ez az új könyv, hogy kit küldjek el, ki megy el nekünk, ebben még van egy kis kommentár hozzá, meg kérdések hozzá, hogy olyan szempontból olvassuk végig ezt a, illetve hogy milyen kérdések mentén dolgozzuk föl ezt a fejezetet. Rövid fejezet, de egy tömör, szimbolikus advent történelem. És ebben azt írja ugye, hogy odáig fog mélyülni az advent közösség válsága, hogy kifejezhetetlen mennyiségbe hoznak be hamis dolgokat, és sár is szemét fogja borítani az értékeket. És leírja, hogy ott ugye álmában küzd ezekkel a negatívumokkal, és azt mondja, hogy megpróbált először kérlelni őket, nem használt. Megpróbált tiltakozni, kitelepíteni a szobából, az se segített. Végül már kétségbe esett, leült sírni, és buzgón kérte Isten, hogy küldjön segítséget. És azonnal jött a seprűs ember is. Csinálta a rendet. Hát én azt hiszem, hogy még nem imádkozunk elég buzgón a seprűs emberért. És ezt én a keresztény advent közösség felelősségének érzem. És úgy érzem, hogy a mi vétkünk bizonyos értelemben nagyobb, azért az igaz, hogy az az erény megvan, hogy nem jött be semmilyen torzulás, az igaz, hogy ragaszkodunk az igéhez, a bizonyságtételekhez, az igaz, hogy megmaradtak a közösség, az együvé tartozás tudata, semmiféle eltorzulás, szakadásság, téveszme nem jött be, és van evangelizációs buzgalom egy bizonyos szinten és mértékig, de nincs az a lelki megújulás itt sem még ami kellene, hogy a laodiceai állapotból igazán kikerüljünk. És ezért nekünk sokkal odaadóbban kellene imádkoznunk, mert akkor az Úr többet tudna, és jobban tudna cselekedni. Én így látom a helyzetet, de másrészt azt tudom mondani, hogy van még egy nagyon nagy lehetőségünk, és még ezt most egész gyakorlatilag is szeretném mondani, ezt nekem egy amerikai testvér csempészte a fülembe, azt mondta, hogy nektek azzal tennétek a legnagyobb szolgálatot, hogyha az a biblikus teológia, ami nálatok kitisztult, kikristályosodott, azt közkincsé tennétek. Csináljatok egy internetes bibliaiskolát adventistáknak. És ezzel mi évek óta küzdünk, most vagyunk már a startvonalon, ebben az évben még biztos indítjuk, mindig csak valami apróság miatt, még egy hét, de már ugráskészen vagyunk, és el fogunk indítani egy Adventist Bible School néven az interneten, egy, egy nemzetközi adventista tanfolyamot, először magyarul, angolul, de készül németül, franciául is, és azt gondolom, hogy ennek nagyon nagy haszna lesz, mert ezt névtelenül is bárki veheti. Az Unióhoz tartozó testvérek, prédikátorok is foglalkozhatnak vele. Magyar területek itt a környékünkön, és angol nyelven és egyéb nyelven hozzáférhető lesz. És nagyon fohászkodunk azért, hogy a Jóisten ezt használja fel jóra, mert minden abból indul ki, minden megújulás az igéből indul ki. És hogyha az igei gondolkodás és a biblikus tanításokban való elmélyülés megerősödik, akkor az alapja lehet egy kibontakozó reformációnak.
1: Köszönjük szépen. Márti, nyugodtan.
7: Bocsánat, én csak röviden arra szeretnék még egy kicsit előre tekinteni, ugye mindannyian tudjátok, hogy azért az előttünk álló idők kicsit nehezebbek lesznek, nem is kicsit, tehát ugye nyomorúság idejének is nevezi a Biblia, és a rostálás nyilván már elkezdődött, ahogyan Ellen White erről ír is, de ehhez külső nyomás is, külső nehézségek az üldöztetésnek különféle formái hozzá fognak járulni. Én abban hiszek, hogy azért ez segíteni fog nekünk, mint közösségnek is abban, hogy a maradék egymásra találjon. Maradék innen és maradék onnan, így is mondhatnánk. Jézus azt ígéri, hogy lesz egy nyáj és egy pásztor, és hogy ez nyilván nem csak az advent népre vonatkozik, de miért ne vonatkozhatna az advent népre is? Tehát nyilván az advent néphez szeretné majd begyűjteni Isten az övéit, de minket is egyé tud tenni akkor, hogyha rostálás során igazodnak a sorok, tehát akik hűségesek maradnak itt is és ott is, és megerősödnek hitben, egymásra is fognak találni. Hogy milyen formában ezt majd a Jóisten elvezet bennünket.
1: Igen, köszönöm szépen. Evelini az utolsó kérdés joga. Neked már nem? Azt hittem, hogy lesz még. Igen, már feltetted. Jó, rendben. Köszönöm szépen. Akkor már csak a lezárás van hátra. Köszönjük szépen mindenkinek a figyelmet és a hozzászólásokat. Két dolgot szeretnék mondani lezárásképpen. Az egyik az, hogy valaki megfogalmazta ezt, nem először találkoztam ezzel a megfogalmazással vagy véleménnyel, hogy igazából hát orvosolni kéne ezeket a problémákat, túl kéne lépni azokon a sérelmeken, amiket a keresztény adventközösség vezetői elszenvedtek. És hát emlékszem, hogy valaki egyszer például így fogalmazott, hogy hát ő úgy érzi, hogy bizonyos értelemben valamiféle sértettség is munkál azokban, akik ennek a 75-ös eseményeknek, ezeknek a 75-ös eseményeknek az átélői voltak. És hogy igazából ennek legfőképpen személyi okai vannak a különállásnak is. Na most azt gondolom, hogy ez az elmúlt lassan 5,5-6 óra bebizonyította azt, hogy erről nincs szó. Tehát sérelmeket, sértettséget, személyi okokat én azt gondolom, hogy nem érdemes emlegetni. Mert nem erről van szó. Itt elvi kérdések merültek fel, és ezeket az elvi kérdéseket nem sikerült még tisztázni. Azok miatt, az okok miatt, amiket már felszínre hoztunk. Tehát nagyon szeretném, hogyha ezt világosan látnánk, hogy ez elvi jellegű rendezést igényel, nem pedig arról van szó, hogy két ember összekülönbözött egymással, és ne tudnának kibékülni, vagy három, vagy négy. Tehát ennél sokkal mélyebb dologról van szó, hogy ha valaki csak ezt az értelmezést látja, akkor az egész kérdést nem érti, akkor érdemes ezt megvizsgálni. És még egyszer mindenkit bátorítok arra, amit említettem, hogy azért szükséges az utánajárás. Tehát ne nekünk higgyetek. Itt is igaz a bérelbeliekhez intézett tanácsa, illetve pont, hogy dicsérete Pál apostolnak, hogy megdicsérte őket, mert ugye különbek voltak azoknál, akik nem vizsgálták meg olyan alaposan azt, amit ő hirdetett. Vizsgáljátok meg, járjatok utána ennek, olvassátok el ezeket a könyveket, beszéljetek azokkal, akik ezt átélték. És hogyha ezt megteszitek, azt gondolom, hogy mindenféleképpen egy kép ki fog bontakozni előttetek, és hát hiszem, hogy és nagyon remélem, hogy egy olyan kép, ami tényleg az igazsághoz visz közelebb bennünket. Ennyit szerettem volna zárásképpen mondani. Köszönöm mindenkinek a részvételt, köszönöm azoknak, akik az ebéd elkészítésében segítettek, mert ez sem volt kis munka, finom volt az ebéd, és köszönjük szépen, akik ebben részt vettek.
8: Adventnet Rádió. Radio.adventnet.hu

Kedves táborozók, mielőtt a mai témánkra rátérnénk, pontosabban mielőtt megnevezném a mai témánkat, egy történetet szeretnék elmesélni, igen röviden. Ez a történet a dél-amerikai Motilon indiánoknak egy népmeséje. Nagyon csak címszavakban mondom el, tényleg néhány mondatban. A történetet azt teszi érdekessé, hogy ez volt az a kis mese, amelyen keresztül egy misszionárius, akinek én a könyvében olvastam ezt a történetet, utat talált ezeknek az indiánoknak a lelkéhez, és Krisztust, az üdvözítőt ezen a mesén keresztül tudta számukra bemutatni. A történet a hangyává lett indiánról szól. Egy indiánról, aki addig szemlélte, addig figyelte a hangyák életét, ahogy nyüzsögnek a bolyban, hogy valamiért megsajnálta őket, pontosan már nem emlékszem erre, hogy miért is, hogy miről szólt a fáma, hogy miért voltak számára annyira szánalomra méltók, de tény, hogy segíteni szeretett volna a hangyákon, mert úgy látta, hogy csak nyüzsögnek, csak sürögnek, forognak, de nincs igazi célja és értelme az életüknek. És ezért úgy gondolta, hogy el fogja magyarázni a hangyáknak azt, hogy mi az élet értelme. És prédikálni kezdett nekik. De a hangyák nem hallgattak rá, továbbra is sürögtek, forogtak, végezték a maguk munkáját. És ez az indián egyre inkább kétségbe esett, amíg végül rájött, hogy hát nem tud ilyen formában kapcsolatot teremteni velük, és ezért az isteneihez fordult segítségért, és azt kérte az istenektől, hogy tegyék őt is olyan kicsivé egyé a hangyák közül, hogy hát, ha úgy meg tudja szólítani őket, és hát, ha rajtuk keresztül hát valahogy a szívükhöz tudna szólni. Valószínűleg van valami tanulsága a történetnek, amire én most nem emlékszem. Ezt az egyetlen motívumot akartam kiemelni belőle. Ugyanis ez a misszionárius, aki éveket töltött az indiánok között, annélkül, hogy igazából áttörést ért volna el az ő hát magával hozott igazságával, az evangéliummal, amikor meghallotta ezt a mesét, akkor ezt a történetet használta fel arra, hogy az indiánok előtt bemutassa Krisztust. És amikor felidézte ezt a történetet, és elmondta nekik, amit az indiánok nagyon jól ismertek, akkor csak ennyit mondott, hogy Isten emberré lett. És amikor ezt a mondatot az indiánok meghallották, akkor az egész törzs hangos zokogásban tört ki. Számomra ez a történet azért megragadó, mert ha most én azt mondom, hogy Isten emberré lett, akkor egy olyan dolgot mondok ki, amit minden karácsonykor hallunk, szóval majdnem, hogy az anyatejjel szívtuk magunkba a karácsonyi történettel az emberré lett Isten képét, gondolatát, és bennünket távolról sem rendít meg annyira, mint amennyire a Motilon indiánokat ezt megrendítette. A történetben az a megrendítő számunkra szerintem, hogy amikor bizonyos emberek még soha életükben nem hallottak Krisztusról, nem hallottak a születésének a történetéről, akkor ilyen elemi erővel ragadja meg őket az a gondolat, hogy az Isten leszállt a saját teremtményei közé, hogy egy legyen közülük. Én úgy gondolom, hogy ez a mondat, hogy Isten emberré lett, az a megváltásunknak a legmélyebb titkát rejti magában. A ma esti témánknak a címe, az alapigéje a Római Levél 8. fejezetének a 3. verse, amiben ez a gondolat szerepel, hogy az Isten az ő fiát elbocsátotta bűntestének hasonlatosságában. Szeretném felolvasni a teljes igeverset, amelyet hát elemezni szeretnénk ma este. A Római Levél 8. fejezetének a 3. verse a leggyakoribb kiadású és tördelésű Bibliában, az Új Szövetség 185. oldalán található. Mert ami a törvénynek lehetetlen volt, mivel hogy erőtelen volt a test miatt, az Isten az ő fiát elbocsátván bűntestének hasonlatosságában és a bűn miatt kárhoztatta a bűnt a testben. Ez lenne tehát az a gondolat, amivel megismerkedünk, és valóban az ember megváltásának a legmélyebb titkát keressük ezekben a sorokban, bár itt rögtön előjáróban meg kell jegyeznem, hogy a római levélből egy igeversről beszélni rendkívül nehéz, ugyanis a római levél egy gigantikus gondolatmenet, legalábbis a 8. fejezet közepéig. Szinte egyszerre kellene elolvasnunk, és egyszerre kellene beszélnünk róla, ami természetesen lehetetlen. Ugye így kiragadva ez az egy mondat nem sokat mond, muszáj valamennyire felidéznünk azt, hogy milyen előzmények után mondja ki
Pál apostol ezeket az igazságokat. A római levél első 7 fejezete talán most nagyon durva leegyszerűsítéssel összefoglalható abban az egy mondatban, hogy minden ember vétkes, minden ember kárhozatra és ítéletre méltó a bűnei miatt, függetlenül attól, hogy milyen élethelyzetben van. Ugye Pál a zsidókra és a pogányokra tér ki, itt a zsidókra, akik ismerik az Isten kinyilatkoztatott akaratát, és a pogányokra, akik nem ismerik azt, de külön-külön elemzi és külön-külön bizonyítja, hogy az Isten ítélete alatt vannak a bűneik miatt mindannyian, a pogányok azért, mert a lelkiismeretük ellenében cselekszenek, és a lelkiismeretük meg tudja mondani nekik a jó és a rossz közötti különbséget, ebben segítséget tud nyújtani, a zsidók pedig minél inkább ismerik az Isten akaratát, annál inkább megítéltetnek az Isten törvényétől, amennyiben áthágták azt, már pedig áthágták azt, hisz minden ember bűnös, egyetlen igaz ember sincs ezen a földön. Odáig jut a gondolatmenetben, hogy a 7. fejezetre már a saját tapasztalatából, a saját életéből merítve leírja, különösen a 7. fejezet 2. felében azt a talán a mi számunkra és a legtöbbünk számára kínosan ismerős életállapotot, amikor az embert megragadja az Isten beszéde, amikor gyönyörködni kezd az Isten törvényének az igazságában. Amikor az ember felismeri, felfogja azt, hogy igen, úgy kell élni, ahogyan azt az Isten a Szentírás lapjain kinyilatkoztatta, és a szívében őszinte vágy ébred arra, hogy valóban kövesse azt az életet, azt a magasabb rendű életet, azt a csodálatos erkölcsiséget, amelyet az Isten beszédéből megismert. És ebben az állapotban az ember, amikor törekszik a jóra, és szeretné az Istennek való engedelmességet követni, azzal kell, hogy szembesüljön, hogy valami különös hatalom tartja a rabságában, mint hogyha a bűn be lenne írva a tagjaiba, vagy ahogy ma mondanánk a génjeibe, a bűn egyszerűen rabságban tartja az embert, és hiába szeretne, nem tud jót cselekedni. És a végén eljut addig a kétségbe esett felkiáltásig, ami a római levél 7. fejezetének a 24. verse szerint így hangzik, ó, én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg engem a halálnak testéből? Mert nem tud megbékélni ezzel az állapottal. Nem tud beletörődni abba, hogy a szíve vágya, az az élet, amelyet élni szeretne, elérhetetlen számára, mert egyszerűen az emberi természete nem engedi azt, hogy a teljes igazságot cselekedje, amit az elméjével már felismert. Ugye, ez a leírás, ez a gondolat, azt a gondolatmenetet koronázza be tehát, amely arról szól, hogy az ember vétkes, az ember bűnnek eladott állapotban van, és semmit sem tehet önmaga a helyzetének a javításáért. A római levél 7. fejezete az ember és a törvény viszonyáról szól, és ezt olyan módon mutatja be, hogy az ember megértheti az Isten törvényét, értelmileg felfoghatja, világossá válhat számára, de nem követheti azt, mert az emberben nincs olyan erő, amely képes lenne ellenállni a bűn genetikailag kódolt törvényének. Olyan törvényként mutatja be a bűnt a római levélben Pál, mint amely a természeti törvényeknek a kérlelhetetlenségével hat. Olyan törvényt képzeljünk el, mint amilyen a gravitáció törvénye, amely alól nincs kibúvó, ami mindenkire egyformán érvényes ezen a földön, és ahogy repülni nem tudunk mi emberek, vagy ahogy vízen járni nem tudunk a magunk erejéből, úgy nem tudunk a bűn fogságából sem a magunk erejéből szabadulni. Egyébként nem csak Pál apostol teológiájának része ez, Jézus Krisztus is beszélt erről, egy nagyon határozott és kemény kijelentést tett egy alkalommal a tanítványok előtt, amikor éppen hát elbocsátott valakit, és a tanítványok megkérdezték, megbotránkozva, hogy mester, hát ha ő nem üdvözülhet, akkor kicsoda? Jézus azt mondta, hogy embereknél ez lehetetlen, tudnilik az üdvösség. Az emberek számára elérhetetlen, lehetetlen. Igaz, hogy aztán folytatta ezt a gondolatot, de most erre még nem térnék ki. Egyelőre ezzel barátkozzunk meg, ezzel a nagyon kategórikus, kemény és kérlelhetetlen Jézusi kijelentéssel. Az üdvösség az ember számára lehetetlen. Hogy az Ószövetség egy híres hasonlatban fejezi ki ugyanezt, amikor azt mondja, egy ilyen költői kérdést feltéve, hogy vajon megváltoztathatja a bőrét a szerecsen, vagy a párduc az ő foltosságát. Úgy cselekedhettek ti is jót, akik megszoktátok a gonoszt. Ez érvényes az egész emberiségre. Annyi esélyünk van a saját jellemünkön egy árnyalatnyit is javítani, mint a szerecsennek a bőre színét, vagy a párducnak a foltosságát megváltoztatni. Ugye, ahogy nem tudunk
sötétebb vagy világosabb bőrűek lenni a tulajdon akaratunkkal, úgy nem tudunk mit kezdeni a bennünk lévő bűnnel. Lehet, hogy tudjuk fegyelmezni magunkat, lehet, hogy önfegyelmet tudunk gyakorolni bizonyos kérdésekben ideig, óráig. Elképzelhető, hogy bizonyos rossz szokásokat az akaraterünk segítségével leküzdünk, de egy valami nem képzelhető el, hogy a szívünk mélyén lakozó bűnt, az önzésnek a gyökerét sikerüljön a magunk erejéből, a saját szívünkből kiírtani. Ez egy patthelyzet, amit a Biblia elénk tár. Azt mondja ki egyrészt, hogy az üdvösség feltétele az Isten törvényének az elfogadása és betöltése. Hiszen az örök élet az Isten örök, változhatatlan, szent és igaz törvénye alapján működik. És ugyanakkor az ige azt is kimondja, hogy a törvény, bár bemutatja az Isten jellemét és hűségesen tükrözi azt, a törvény bár megítéli a bűnt, de egy valamire nem képes, nem képes arra, hogy megszabadítson tőle. Ami a törvénynek lehetetlen volt, mondja Pál apostol a Róma 8.3-ban, mivel hogy erőtlen volt a test miatt. A törvény nem volt képes arra, tehetetlen volt arra nézve, hogy az embert a bűnből megszabadítsa. Isten azonban nem hagyott bennünket ebben a kilátástalan és reménytelen helyzetben, és a versnek a további részei azt tárják fel, hogy az Isten milyen szabadítást készített ebben a lehetetlen, ebben a reménytelen, kilátástalan állapotban vergődő ember számára. De így olvassuk tovább, az Isten az ő fiát elbocsátván. Itt is szeretnék megállni, mert ez tulajdonképpen egy hosszabb mondatnak csak egy része, amin általában így át szoktunk futni. Én azt hiszem, hogy érdemes egy pillanatra megállni és elgondolkozni azon a kijelentésen, hogy Isten elbocsátotta az ő fiát az emberért. És hogy Krisztus mit tett, hogyan jött el erre a földre, mi által, hogyan lett ő megváltójává az emberiségnek, erre kitérünk majd. Na most egyelőre csak ezen az egy gondolaton időzzünk el egy pillanatig. Az emberért, a lázadó, bűnös teremtmények érdekében Isten elbocsátotta az ő fiát. Ez is olyan gondolat, amit talán már sokszor hallottunk. De szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy ez egyáltalán nem kézenfekvő dolog. Isten megteremtette az embert, és az ember, pontosan nem tudjuk, hogy mennyi időn belül, de nagyon záros határidőn belül fellázadt az Isten ellen. Isten életet adott, és elmondta azt is, hogy mik az örök életnek a feltételei. Isten pedig, az ember pedig úgy gondolta, hogy ő felülbírálja Istennek ezt a kinyilatkoztatott törvényét, és a maga útján kezdett járni. A teremtő részéről mi lett volna a kézenfekvő megoldás ebben a helyzetben? Én úgy gondolom, hogy a kézenfekvő az lett volna, hogyha Isten ugyanazzal a teremtői szóval, amelyel megteremtette, eltörli az embert a föld színéről, és egy új világot teremt benne új teremtményekkel, vagy hát csinál, ami neki jól esik, vagy amit jónak lát, hiszen a teremtő Istenről van szó. És az ember még csak rossz néven sem vehette volna ezt. Egyébként, hogy mennyire kilátásba volt helyezve ez az ítélet, azt jelzi az, hogy végül is Ádámon és Éván nem az következett be, amit az Isten előre megmondott. Az Isten ugyanis azt mondta, hogy talán mindenki emlékszik a Biblia első lapjairól erre a kijelentésre, az Isten, amikor figyelmeztette az embert a bűneset veszélyeire, tehát a bűnnek a veszélyeire, akkor azt mondta neki, hogy amely napon eszel arról a bizonyos tiltott fáról, meghalsz. Ugye Ádámnak és Évának elvben ugyanazon a napon kellett volna meghalnia, amikor vétkeztek, és az Isten türelmi időt adott neki és kegyelmet, az már külön az Isten kegyelmes döntése volt. Felfüggesztette ezt az ítéletet, ezáltal lehetővé tette azt, hogy az emberiség elszaporodjon, és ezáltal tulajdonképpen Isten ezzel a kegyelmi döntéssel azt a helyzetet idézte elő közvetve, amelyben mi magunk is vagyunk, a bűnvilágának ezt az állapotát, amit mindannyian ismerünk a saját bőrünkön is. Vajon miért tette ezt Isten? Joggal merül fel ez a kérdés. Mennyivel egyszerűbb lett volna mindent nulláról kezdeni? Olyan kérdés ez, amire igazából kielégítő választ én nem tudok adni, szerintem más sem. Mert igazából azt kéne megkérdeznünk itt, hogy miért olyan elkötelezett a mindenható Isten irántunk. Mit szeret Isten az emberen? Mi szeretni való van rajtunk? Én nem tudom, megmondom őszintén. Az Isten helyébe képzelve magam már, amennyire ez egy ember számára lehetséges, végképp nem értem ezt. Az Isten valamiért szerette az embert, méghozzá önmagánál jobban szerette. Az egyszülött fiút nem sajnálta elbocsátani és halálra adni azért, hogy a teremtményeit megmentse. Az egyszülött fiú más viszonyban van az atyával,
mint a teremtmények vannak a teremtőjükkel. Sokkal közelebbi, sokkal szorosabb, sokkal szeretetteljesebb ez a viszony. De mégis Isten elküldte őt, mert nem volt túl drága ez az ár azért, hogy az embert megmentse. Ez felfoghatatlan. Más helyeken a Szentírás olyan hasonlatokat használ, hogy mi olyan viszonyban vagyunk a teremtőnkkel, mint az agyag a fazekassal. A fazekas formálja az agyagot, a teremtő pedig tesz az anyaggal, tesz a teremtményeivel azt, amit jónak lát. És még csak rossz néven sem vehetjük tőle, hogy azt tesz velünk, amit akar, hiszen ő az alkotónk. Egy helyen azt mondja a Szentírás, hogy jaj annak, aki alkotójával perbe száll, holott cserép a föld többi cserepeivel. Az agyag nem kéri számon a fazekast, és nem kérdezi meg tőle, hogy mit csinálsz. Nincs hozzá joga. És Isten mégis megtette ezt, Isten hatalmas áldozatot vállalt az emberért, olyan, mintha a fazekas életét adná az agyagért. De van ennek értelme? Látszólag nincs, de az Istennél valahol mégiscsak van. Valamiért elkötelezett az Isten felénk. A római levélnek van egy párhuzamos levele, a Pál apostol hasonló gondolatokat fejt ki a Galácia beliekhez írt levélben. Ott a 4. fejezet 4. versében egészen hasonló kifejezést találunk, és érdemes is fellapoznunk ezt a levelet. Hát a Galata levél 4. fejezetének a 4. verse nálam a 223. oldalon a következőket mondja. Mikor pedig eljött az időnek teljessége, kibocsátotta Isten az ő fiát, aki asszonytól lett, aki törvény alatt lett. Milyen különös. A Szent Háromság egyik személyéről azt mondja az írás, hogy az Isten kibocsátotta őt, aki asszonytól lett. Nem eredendően, hiszen Krisztusnak, ugye tudjuk a Szentírásból, hogy Krisztus nem akkor kezdte az életét, amikor Betlehemben megszületett. Az öröktől fogva létező fiú, az Istenség egyik személye lett testé, lett emberré, szállt le az emberek közé akkor, amikor ő asszonytól lett, amikor törvény alatt lett, hogy ez mit jelent, majd arra is kitérünk. Először arról szeretnék szólni, hogy vajon mit értsünk ez alatt, hogy Krisztus asszonytól lett, és mi a jelentősége ennek számunkra. Itt megint ezt a bizonyos karácsonyi történetet kell felidéznünk, amelyet annyi összefüggésben és annyi sokszor ilyen naív, meseszerű elemekkel körítve bizonyára már nagyon sokszor hallottunk, hogy magunk is olvastuk a Bibliából. Igen, az Isten fia asszonytól lett emberré. Vajon miért? Olyan kézenfekvőnek tűnik ez a kérdés. Mégsem igazán teszik fel, legalábbis én még sohasem hallottam így karácsonykor feltenni azt a kérdést, mondjuk televízióban vagy máshol, ahol ez a történet felbukkan. Miért kellett Jézusnak emberként megszületnie? Vajon nem tudott volna ő másképpen eljönni erre a földre? Nem tudott volna megjelenni ezen a földön? Nem tudott volna rangrejtve a földön járni a tanításait, a gyógyító munkáját, az egész földi küldetését anélkül elvégezni, hogy ő emberként megszületett volna ezen a földön? Ha figyelmesen olvassuk az Ószövetséget, akkor az Ószövetség számos helyén találkozhatunk Jézus Krisztussal, amint rangrejtve járt ezen a földön. Hogy ott nem nevezi Jézus Krisztusnak az Ószövetség, de a szövegösszefüggés több helyen rávilágít. Jézus járt ezen a földön a betlehemi születése előtt. Beszélt Ábrahámmal. Alkudozott vele Szodoma lakóinak a sorsa felől. Találkozott Gedeonnal. Beszélt Mózessel a csipkebokorban. Miért volt szükség arra, hogy most valami egészen különleges módon jöjjön el? Hogy megszülessen emberként egy asszony méhében. Jézus születésének a körülményei nem szokványosak. A születésének a csodálatos elemeiről sokkal többet hallunk, mint arról a magától értetődőnek tűnő dologról, hogy ő asszonytól született meg. Sokkal inkább abból az irányból szokás megközelíteni ezt a kérdést, hogy ugye Jézusnak nem volt földi apja, hanem a Szentlélektől esett teherbe Mária, és úgy szülte meg Jézust. És hogy miért volt erre szükség, ugye, hogy ő neki ne legyen földi apja, hanem a Szentlélektől szülessen meg. Én azt hiszem, ez a könnyebbik oldala a kérdésnek, ez könnyű megválaszolni. Jézusnak azért nem lehetett földi apja, mert hogyha földi apja is lett volna, akkor egy új személyiség lett volna, egy új lény. Viszont az Isten fiának, az Istenség egyik személyének kellett megszületnie, testé lennie, emberré lennie. Tehát nyilvánvaló, hogy valahonnan ezt a személyiséget hoznia kellett magával a mennyből. Az igazi kérdés az, hogy Máriára miért volt szükség. Miért volt szükség egy emberi közvetítőre?
klasszikus régi teológiai tétel szerint, hogy Jézus azért született úgy, ahogy született, hogy az eredendő bűntől, az úgynevezett eredendő bűntől mentes legyen, amikor megszületett. Magyarán, hogy ne örököljön valami olyasmit, ami az embereket általánosan terheli, és ő ilyen szempontból több lehessen, más lehessen, az emberiség felett álló maradhasson. Én azt hiszem, hogy az igazság éppen ennek a fordítottja. Jézus nem azért született Máriától, nem azért született ilyen módon, hogy ne örököljön valamit, hanem éppen ellenkezőleg azért, hogy örököljön valamit. Az, hogy ő asszonytól lett, annak hatalmas jelentősége van, mert Jézus ezáltal, hogy egy, kérem senki ne botránkozzon meg, hogy egy bűnös asszonytól, ugye a bűnös emberiség egy képviselőjétől Krisztus megszületett, ezáltal Krisztus részesévé lett az egyetemes emberi örökségnek. Ez az, amiről Pál apostol a Római Levél 8. fejezetének a 3. versében így ír, hogy ő bűn testének hasonlatosságában született meg. Ez azt jelenti, hogy Jézus Krisztus nem csak a külső formája szerint lett emberré. Nem olyan módon lett emberré, hogy mint egy inkognitóban rangrejtve járt az emberek között. Ő valóságosan emberré lett, és amikor valóságosan emberré lett, akkor örökölte, és ezáltal magára vette mindazt, ami az emberi létnek a jellegzetessége. Vagyis a szív mélyén lakozó törvényt, a bűnnek eladott állapotot, a törvény alatt, vagyis a törvény az Isten törvényének a kárhoztatása, az ítélete alatt lévő állapotot. A bűn, mint törvény, ugye nem a bűnt, mint felelős cselekedetről beszélek most, hanem a bűnről, mint törvényszerűségről, mint hajlamról, amely öröklődik, és amely benne van az emberben születésétől fogva, és az ember szinte az eszmélésétől, az öntudatra ébredésétől fogva egészen kisgyermekkorban követi már el az első tudatos bűneit és önző cselekedeteit. Ami szintén igazolja azt, hogy nem az ártatlan kisdedek sem annyira ártatlanok, mint ahogy gondoljuk. Természetesen ártatlanok, mert nem felelősek, de abban az értelemben nem, hogy teljesen mentesek lennének minden fogyatkozástól, minden rosszra való hajlamtól. Az embernek maga felé hajlik a keze, már egészen kicsin gyermekkorától fogva, mert az önzésre, a magunknak kedvezésre való hajlam már születésünktől kódolva van bennünk, és ez öröklődik. Jézus Krisztus édesanyjától ezt a bizonyos bűnre hajlamos emberi természetet örökölte. Bűn testében, bűn testének hasonlatosságában érkezett el. Nem a tudálékosság miatt, de itt egy görög szót kell bevezetnem a köztudatba, ha valaki még nem hallotta, még bár félfüllel úgy hallottam, hogy délután, mintha János is egy kérdésre válaszolva beszélt volna erről. Ez a görög szó a sarx. A görög nyelv ugyanis két szót ismer a test jelölésére. Az egyiket a Szentírás, az újszövetségi Szentírás szó szerint értelemben szokta használni, a másikat inkább átvitt értelemben. A sarx átvitt értelemben használatos. A szóma lenne a másik, amely a testet a maga fizikai valójában, mint konstrukciót jelöli. A sarx szónak a használatával, különösen Pál leveleiben akkor találkozunk, amikor a testet ettől a szómától Pál, tehát a fizikai konstrukciótól meg szeretné különböztetni, és valami átvitt értelmű jelentést tulajdonítani neki. A sarx ezt az emberi, gyarló természetet jelöli. Az embernek az ember voltát a maga esendőségében. Az emberi természetet annak bűnre hajló állapotában. Amikor Pál apostol azt mondja, hogy Krisztus bűn testének hasonlatosságában bocsátatott el, akkor ez azt jelenti, hogy ebben a sarxban jött el, abban, amely az édesanyjában is megvolt természetesen, hiszen ő is örökölte a szüleitől, a nagyszüleitől, az őseitől, és Krisztus, amikor megszületett, magára vette ezt az emberi örökséget. Halatlan igazság ez, és nagyon sok minden következik ebből. Többek között az következik, hogy az ember megváltása Isten fiának a megaláztatása árán mehetett csak végbe. Gondoljuk bele, hogy mi minden következik ebből. Isten fia megaláztatásának, vagy megalázkodásának, inkább így mondom, hiszen önként vállalta ezt, legalább 4 különböző fázisát, lépcsőfokát különíthetjük el. Ez az, amiről valaki egyszer azt írta, hogy Krisztus egyre lejjebb és lejjebb szállt megalázottságában, míg végül már nem volt nagyobb mélység, amit elérhetett volna. Miről is van szó? Először is emberré lett. Ha Krisztus tökéletes emberré lett volna, olyanná, mint Ádám, ahogy az Isten kezéből kikerült, még a bűneset előtt, ez is hallatlan megalázkodás lett volna a teremtő részéről. Gondoljunk csak bele. A teremtmény a saját
a teremtő a saját teremtményeinek az egyikévé vált volna. Nem hatalmas dolog ez? A fazekas azonosul az agyaggal, az ember a hangyával. És még mindig csak nagyon távoli hasonlatokat mondtunk, hiszen én úgy gondolom, hogy a hangya közelebb van az emberhez, mint Isten, mint ember az Istenhez, hiszen teremtmény mind a kettő. Hatalmas dolog lett volna Isten részéről ez is, ha ennyit megtesz. De Krisztus nem állt meg itt, hanem ezen belül is mi hozzánk lett hasonlóvá. Nem Ádámhoz, a tökéletes emberhez, ahogy az Isten megalkotta őt, hanem Ábrahám magvához, ugye, ahogy az ige fogalmaz, azokhoz az emberekhez lett hasonlóvá, azoknak a természetét vette magára, akiket akkor már évezredek óta fertőzött és rontott nemzedékről nemzedékre egyre inkább a bűn. És ezt a hajlandóságot, ezt a hajlamot, ezt a terhes genetikai örökséget Krisztus felvállalta és magára vette. És még ez sem volt elég, a következő lépés az volt, amikor a Getsemáné kertjében, vagy az ige fogalmaz, bűnné lett értünk Krisztus, vagyis ugye ő, aki egész életében küzdött ezzel a bűnre való hajlammal, amely hát bennünk is megvan, de tudatos vétket soha nem követett el, sohasem vétkezett, sohasem hágta át az Isten törvényét, sem tudva, sem tudatlanul, ő felvállalta a mi bűneinknek a terhét, az emberiség összes bűnének a terhét magára vette a Getsemáné kertjében. Akit nem terhelt semmi, őt az Isten bűnné tette értünk, és megterheltetett a mások vétkeivel. És az utolsó fázis a Golgota maga, amikor Jézus azt is felvállalta mindezek után, hogy meghaljon az emberek helyett a kereszten. Azt hiszem, hogy felfoghatatlan, logikailag próbáljuk követni, de nem igazán fogható fel a mi emberi értelmünkkel az, hogy mi mindent vállalt Krisztus azért, hogy megmentse azokat a teremtményeket, akiket ő maga teremtett, és akiket egy szóval, egy szavával eltörölhetett volna, és rövidre zárhatta volna ezt az egész bűnkérdést mindjárt a legelején. Ebből a négy fokozatból, amit elmondtam, most a másodikról szeretnék bővebben szólni, hiszen ez a ma esti témánk. Mit jelent az, hogy Krisztus, amikor emberré lett, akkor mi hozzánk hasonló emberré lett? Olyanná lett, amilyenek mi vagyunk, és nem olyanná, amilyennek lennünk kellene, vagy amilyenek lettünk volna akkor, hogyha nem esünk bűnbe. Ebből az következik, hogy Jézus Krisztus, mint minden ember, gyenge volt ahhoz, hogy a törvénynek engedelmeskedjék. Azt mondtuk, hogy az emberi természet számára lehetetlen az Isten törvényének a betöltése. Ha Krisztus ebben az emberi természetben jött el, akkor ebből logikusan az következik, hogy az ő számára is, mint ember számára lehetetlen volt az Isten törvényének a betöltése. Mert ő rá is igaz ez a törvény, amit Pál kimondott a Róma 8.3-ban, hogy a törvény erőtlen, a törvény tehetetlen az emberi természet miatt. Az Isten törvénye nem tudja az emberből. A negyedik fejezet második és harmadik versét először. Itt valami egészen különleges megállapításra találhatunk. Ez az ige a 282. oldalon található nálam. Tehát János első levele, negyedik fejezet, második, harmadik vers így hangzik. Erről ismerjétek meg az Isten lelkét. Valamely lélek Jézust testben megjelent Krisztusnak vallja, az Istentől van, és valamely lélek nem vallja Jézust testben megjelent Krisztusnak, nincsen az Istentől. Eddig olvasom csak. De azt mondja János apostol, hogy ez a kérdés, hogy ki volt Krisztus akkor, amikor megjelent ezen a földön? Testben, tehát szarxban, bűnrehajló emberi természetben megjelent messiás volt-e, vagy sem? Ez a kérdés kulcskérdés annak eldöntésében, hogy egy tanító, vagy egy tanítás, egy proféta, egy hitvallás az Istentől származik-e, vagy sem? Az Isten lelke, amikor megnyilatkozik valakinek a beszédén, tanításán keresztül, akkor abban mutatkozik meg, hogy Krisztus szarxban megjelent Krisztusnak vallja, emberré lett Istennek vallja őt. Vízválasztó. Ez a kérdés, mondja János apostol. Hogy közelítsük meg más oldalról, ugyanezt a kérdést, a zsidókhoz írt levelet lapozzuk fel egy pillanatra, Pál apostol levelei közül az utolsót. A zsidókhoz írt levél 5. fejezetéből a 7., 8. és 9. verset olvasom fel, 260. oldal, ha valaki így könnyebben megtalálja.
Tehát Zsidók 5, 7. verstől. Aki, tudnélik Krisztus, az ő testének napjaiban könyörgésekkel és esedezésekkel, erős kiáltás és könyhullatás közben járult ahhoz, aki képes megszabadítani őt a halálból, és meghallgattatott az ő Isten félelméért. Ám bár fiú, megtanulta azokból, amiket szenvedett az engedelmességet, és tökéletességre jutván örök üdvösség szerzője lett mindazokra nézve, akik neki engedelmeskednek. Erről külön lehetne egy órát tartani, akár többet is, erről a néhány mondatról. Csak pár gondolatot hadd emeljek ki ebből. Azt mondja itt Krisztusról az ige, hogy ő úgy járult ahhoz, könyörgés, hitküzdelmek, könyhullatás közepette, aki képes megszabadítani őt a halálból. Krisztus a halál alatt volt, a halál ítélete alatt volt, a halál állapotában volt ezek szerint. Úgy kellett megszabadulnia a halálból, a mindenható Isten segítségével. Igen, asszonytól lett, törvény alatt lett, mondja más helyen az írás. Tökéletességre jutott, mondja az ige. Krisztus megküzdött a tökéletességért. Nem volt magától értetődő, hogy ő emberként tökéletes legyen. Ő tökéletességre jutott. Vagy a harmadik gondolat, megtanulta azokból, amiket szenvedett az engedelmességet. Krisztusnak, mint Isten fiának magától értetődő volt, hogy engedelmes az Istennek. De Krisztusnak, mint embernek ez nem volt magától értetődő. Neki tanulnia kellett ezt. Azt hiszem, ennyi talán elég. A beszélgetésben vissza lehet térni esetleg erre a gondolatra. Ennyi bevezetésül elég ahhoz, hogy feltegyük a leglényegesebb kérdést Jézussal kapcsolatban. Ha mindez így volt, ha hozzánk hasonló ember volt, ha ugyanazok a terheltségek jellemezték, ha ugyanazok kötötték gúzsba őt, mint ami bennünket is, hogy lehetséges az, hogy Jézus sohasem vétkezett? Ha mi is azt keressük, hogy hogyan tudnánk a bűnfogságából szabadulni, ha ismerjük a Római Levél 7. fejezetében leírt tapasztalatot, hogy vágyakoznánk az Isten igazságára, de újra és újra elbukunk, mert valami erősebb hatalom tart fogságában bennünket, akkor logikus a kérdés, hogy csinálta Krisztus? Hogy lehet, hogy ő igaz maradt ebben a testben, ebben a természetben, amely bennünket újra és újra elbuktat? Mi volt Jézus Krisztusnak a titka? Hogyha visszatérünk egy pillanatra a 8. fejezethez, tehát a Római Levél 8. fejezetéhez, az utolsó gondolat, amit még eddig nem olvastunk fel ebből az ige versből, a 3. versből, azt, hogy igen, elküldte Isten az ő fiát bűntestének hasonlatosságában és a bűn miatt, és ő kárhoztatta a bűnt a testben. Úgyis a testében benne volt a bűn, de kárhoztatta a bűnt, mert nem engedett neki. Megszégyenítette a bűnt önmagában. Mert a bűn, bár jelen volt benne, nem mint bűnre való hajlam, tehát a bűn, mint törvény, sose értsük ezt félre, tehát nem arról van szó, hogy Krisztusban úgy lett volna jelen a bűn, mint ahogy bennünk jelen van, de jelen volt az a terheltség, ez a hajlam, ami bennünk is, de ő kárhoztatta a bűnt, megszégyenítette a bűnt. Soha egy gondolat árnyalatával sem, a cselekedeteivel, egy jótányit, egy pontocskányit nem engedett soha a kísértéseknek és a bűnös természet késztetéseinek. Sohasem vált ez benne tudatos cselekedetekké. Kísértésként volt jelen a lelkében, de sohasem vétkezett. Mi lehetett Jézus Krisztusnak a titka? Ne keressük, elárulom. Jézus Krisztus titka abban rejlett, hogy ő nem szűnt meg Isten lenni akkor, amikor emberré lett. Olyan, mintha most ellent mondanék a fél órával ezelőtti önmagamnak, szó sincs erről, nem is képzelhető el, hogy Krisztus megszűnt volna Isten lenni. Ahogy anyai ágon ő teljes értékű, teljes értelemben emberré lett, úgy ő apai ágon teljes értelemben a mindenható Isten egyszülött fia maradt. Ő teljesen isteni személy volt, miközben teljesen emberré is lett egyidejűleg. Isten és ember volt egy személyben, nem fél Isten és fél ember, hanem teljesen Isten és teljesen ember. A személyisége, az énje ugyanaz volt, mint ami földre jövetele előtt. Krisztus emberként jött el a földre, ami leginkább abban mutatkozott meg, nem csak ebben az emberi természetben, hanem abban, hogy egy tudatos választás alapján
Krisztus nem nyúlt hozzá az isteni hatalomhoz. Azt szoktuk mondani általában, úgy szoktuk fogalmazni, szerintem kicsit pontatlanul, hogy letette Krisztus az isteni hatalmát. Valójában nem tette le, nem nyúlt hozzá. Könnyű lett volna neki egyszer letenni, mielőtt a földre eljött volna, és aztán ugye, már letette, tehát nem áll rendelkezésre többé. Azonban az, hogy Krisztus letette ezt a hatalmat, az egy napról napra megújuló, újra és újra meghozott és megújított döntés kellett, hogy legyen számára. Krisztus Isten volt, tehát isteni hatalommal rendelkezett. Karnyújtásnyira volt tőle földi élete során is mindig az isteni erő. Bármikor megtehette volna, hogy hozzá folyamodjék. De nem tette meg soha. Ha belegondolunk a megkísértés történetébe, azt láthatjuk, hogy a sátán éppen ebben az irányban kísértette őt. Ha Isten fia vagy, mondd, hogy a kövek változzanak kenyerekké. Krisztus nem nyúlt hozzá ehhez a hatalomhoz. Sohasem használta a maga érdekében, és amikor csodákat követett el, gyógyított, vagy a vihart lecsillapította, vagy a tengeren járt, vagy halottat támasztott fel, ezt nem úgy cselekedte, mint Isten fia, hanem úgy cselekedte, mint hívő ember, aki a mennyei atyában bízik, és az atya hatalmát veszi igénybe ezekhez a csodákhoz. De az isteni természet és az isteni hatalom különbözik, ezt jól látnunk. Krisztusnak isteni természete volt, isteni törvényszerűségek működtek benne az emberiek mellett, azzal egyidejűleg. És isteni hatalma is volt, amely azonban látens volt, amely szunnyadt benne, amelyet nem használt, amihez nem nyúlt hozzá soha. Krisztus emberfia volt, ahogy önmagát nevezte, és ugyanakkor Isten fia is volt, mint ahogy tudjuk is róla. Ez a kettő egyszerre volt igaz. Krisztus és közöttünk legalább két fontos különbség van, amit a Szentírás leszögez. Ugye itt azt mondtuk, hogy bűn testének hasonlatosságában jelent meg, ugye ez az alapigénk. A hasonlatosság egy nagyon alkalmas szó arra, hogy kifejezze a valóságot, ugyanis a hasonlóság egyben jelzi azt is, hogy nem mindenben teljesen ugyanaz. Mi a két legfontosabb különbség Krisztus és akár mi közöttünk, vagy bármelyikünk között? Az egyik, ami szembeötlő, hogy ő tökéletes volt. Erkölcsi értelemben tökéletes, bűntelen és tiszta egész életében. Mi viszont vétkeztünk. És vétkezünk. A másik ilyen különbség Krisztusnak a születésében rejlik, amelyet épp az imént vezettem le, hogy ő isteni személyként, isteni természet birtokában született meg. Amikor megszületett, mielőtt megszületett volna, és az angyal hírulatta Máriának a születését, és elmondta, hogy milyen úton, módon, hogyan fog a messiás megszületni az ő méhéből, akkor az angyal ezt mondta Máriának, hogy ami születik is, szentnek hivatik Isten fiának. Ugye ez különbség. Isten fia szentként született meg erre a világra. Mi nem így születünk. Ő szentnek született, mi nem. Nyilvánvaló, hogy a két dolog között van összefüggés. Krisztus nem vétkezett, mi igen. Ő szentnek született, mi nem születtünk annak. Vajon hogyan működött Jézusban ez a kettősség? Hogyan lehet elképzelni azt, hogy egyetlen személyiségben jelen legyen az isteni, tehát a tökéletes, és az emberi, azaz a gyarló, a tökéletlen. Először is azt kell leszögeznünk itt, hogy Krisztus végtelenül szenvedett emiatt a kettősség miatt. Iszonyatos gyötrelem volt számára minden perc, amit ezen a földön eltöltött. Egyszer leplezi csak le önmagát egy önkéntelen felsóhajtásával, éppen akkor, amikor előzőleg mennyei lényekkel találkozott a megdicsőülés hegyén, Mózessel és Illéssel beszélt, angyalok szolgáltak neki és vigasztalták őt, a menny légkörébe került egy rövid időre, és amikor a tanítványaival leszállt a hegyről, akkor a démonok tevékenységével, a többi tanítvány féltékenységével és sértődöttségével, tehetetlenségével és hitetlenségével kellett szembesülnie. És a kontraszt olyan nagy volt, hogy Jézusnak a lelkéből kiszakadt egy vallomás, és egy felsóhajtás inkább, és azt mondta, hogy ó, hitetlen nemzetség, meddig leszek még köztetek, meddig szenvedlek titeket? Nem tűnik egy nagyon udvarias megnyilvánulásnak, de egy kicsit az Isten fiának a küzdelmeibe enged bepillantást. A bűnnel való érintkezés minden egyes pillanata végtelenül megterhelő volt a megváltó számára. Ugyanis ez a két természet, az isteni és az emberi egyidejűleg hatott rá, mind a kettő. És nem azért nem vétkezett ő, mert az isteni természet automatikusan felülírta benne az emberinek a késztetéseit, hanem azért, mert Jézus minden egyes alkalommal, minden egyes napon tudatosan úgy döntött, hogy akaratát az isteni természet késztetéseinek rendeli alá, és nem
az emberi akaratának fog engedelmeskedni. Ez is egy folyamatosan fenntartott döntés volt számára. Nem egyszer hozta meg ezt a döntést, hanem napról napra. Éjszakákat virrasztott át imádságban, hogy le tudja küzdeni magában az emberi természetnek a követelő igényét, hogy az isteni természetet segítségül hívja, felülírja, hívva felülírja magában ezt. Itt is van egy olyan pillanat Jézus életében, amikor egy rövid időre meglátszik, hogy milyen küzdelmet vívhatott Jézus az emberi akarat és az isteni akarat között. Ez a Getsemáné kertben az a bizonyos pillanat Jézus Krisztusnak az imádsága, amikor kimondja, amikor megfogalmazza azt, hogy az ő emberi lénye mit szeretne. Az emberi lénye, amely visszariadt az áldozattól, és azt mondta, hogy atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem ez a pohár. Olyan semmit mondó kis dolognak látszik ez, a tanítványok se figyeltek fel rá, mélyen aludtak, miközben Jézus ezt a küzdelmet vívta. Atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem ez a pohár. Krisztusnak szabadságában állt a keserű poharat visszautasítani. Szabadságában állt önmagát megmenteni a ráváró áldozattól. Valahogy úgy képzelném ezt el, hogy amikor Jézus ezt kimondta, hogy ha lehetséges, múljék el tőlem ez a pohár, valahogy az egész menny visszafojtotta a lélegzetét. Most mi lesz? Az egész emberiségnek a sorsa a borotva élen táncolt egy pillanatig, mert Krisztusban felemelkedett, felelevenedett az emberi oldal, és megfogalmazta az emberi kívánságát. És ki tudta mondani az emberiség történelmének a legnagyobb hatású mondatát, amely megmentette az egész emberiséget, amikor azt mondta, hogy ne az én akaratom legyen meg mindazonáltal, hanem a tiéd. Ezért ülhetünk most itt, és beszélhetünk erről. Az emberiség és a Föld már rég nem létezne, hogyha nem tette volna Jézus hozzá ezt a mondatot az imádságához. Jézus Krisztus egész életére nézve egyébként elmondható az, hogy amíg ő ezen a Földön járt, addig minden kockán forgott. Senki nem tudta ezt, senki nem észlelte, senki nem vette észre, senki nem volt tudatában annak, hogy milyen hatalmas tétje van Jézus Krisztus minden egyes napjának. Mindent kockára tett ezzel. A Szent Háromság létezése is kockán forgott. Nem csak az emberiség hát állapota, vagy örök élete, üdvössége. Valóban hatalmas tétje volt annak, hogy Krisztus végig küzdi ezt a küzdelmet, vagy sem. Krisztus azonban győzött, méghozzá úgy, hogy a benne lakozó bűn törvényével nem a saját emberi ereje, hanem az isteni természetben lévő törvény szegült szembe. Azt mondtuk, hogy a bűn olyan értelemben törvény, mint a természeti törvények, mint a gravitáció. Ha elejtek valamit, leesik. És ezzel nem tehetünk semmit. Akármennyire akarom, hogy fennmaradjon. Ha elengedem, nem fog fennmaradni. Az emberi akarat kevés ahhoz, hogy legyőzze a bűnt. A törvény, a bűn törvényének a semlegesítéséhez, a legyőzéséhez egy legalább olyan erejű, vagy annál nagyobb erejű hatalomra van szükség, egy ellentétes erőre, egy másik törvényre, az isteni léleknek, a törvény erővel működő erejére. Krisztusnak folyamatosan meg kellett aláznia a saját emberi mi voltát ahhoz, hogy győzhessen a bűn késztetései felett. És végezetül szeretném most azt a kérdést feltenni, ami talán mindközül a legfontosabb a mi számunkra személyesen, hogy van-e nekünk valami közünk mindehez? Hogy jövünk mi a képbe? Miért fontos ez a mi megváltásunk szempontjából, akik nem születtünk szentnek? Milyen reménységet nyújt számunkra Jézus Krisztusnak, teológiai kifejezéssel élve a testi létele, tehát az, hogy ő emberré lett, és meg asszonytól lett, és törvény alatt lett, így küzdötte meg a maga hitharcát, és így lett győzedelmessé. Mi közünk van hozzá? Mi a szabadulás reménye ebben a mi számunkra, akik nem a szentek közösségébe tartozunk abban az értelemben, hogy Krisztus? Szeretném mindjárt leszögezni azt, hogy az evangélium, tehát a jó hír nem abban van, hogy Jézus betöltötte helyettünk a törvényt, ergo nekünk már nem kell. Ez egy nagyon népszerű teológia, már csak azért is, mert leveszi az ember válláról a felelősséget, és azt mondja, hogy ember élj, ahogy akarsz, Krisztus igazságot cselekedett, Krisztus emberként igaz életet élt, de úgy sem tudod megtenni, az Isten tudja ezt, elnézi a bűneidet, és Krisztus úgy is megtette már, nincs szükség rá. Azt hiszem, hogy aki bántanak a bűnei, és aki a lelke mélyén igazán szabadulásra vágyik, az nem is érné be ezzel az evangéliummal.
az evangélium szerencsére sokkal-sokkal mélyebb ennél. Valami egészen más, amely a legtisztábban talán Péter apostol második levelében található meg a Szentírásban, utolsó igeként ezt lapozzuk fel. Péter apostol második levelének az első fejezetéből szeretnék egy szakaszt felolvasni. Péter második levele, első fejezet, második, harmadik és negyedik verse, 277. oldal. A következőképpen szól. Megint csak olyan ígéről van szó, mi kikeressük, ezt mondom, ami külön megérne egy, akár egy ilyen esti sorozatot egy bibliatáborban, hogy tényleg csak a leglényegére figyeljünk fel. Ezt mondja itt Péter apostol. Kegyelem és békesség adassék néktek bőségesen az Istennek és Jézusnak, ami Urunknak megismerésében, mivel hogy az ő isteni ereje mindennel megajándékozott minket, ami az életre és Isten félelemre való pontosabban, annak megismerése által, aki minket a saját dicsőségével és hatalmával elhívott, amelyek által igen nagy és becses ígéretekkel ajándékozott meg bennünket, hogy azok által isteni természet részeseivé legyetek, kikerülvén a romlottságot, amely a kívánságban van a világon. Jó bonyolult mondat, a lényegét olvasom, a végét még egyszer. Az Isten dicsősége és hatalma által ígéretekkel ajándékozott meg bennünket, hogy azok által isteni természet részeseivé legyünk, kikerülvén a romlottságot, mely a kívánságban van a világon. A szív romlottságát, a kívánságokban, az önző indítékokban megmutatkozó bűn kikerülhető. Megszabadulhat tőle az ember az isteni természet ereje által, amelynek részesévé lehet. Ez a péteri evangéliumnak a lényege. Amiben Jézus Krisztus több volt, mert hiszen több volt, szentnek született, isteni lény volt, több volt, mint mi. Amiben viszont több volt ő, azt felkínálja nekünk. Krisztus részesévé tesz bennünket a saját isteni természetének, amely az ő saját győzelmének a titka volt. Igen, ő győzött, mert isteni személy volt, és isteni erő kísérte az életét. De ezt az erőt, ezt meg akarja osztani velünk. Mi hitáltal megragadhatjuk Krisztus győzelmének a titkát, részesülhetünk az ő erejében, és ezáltal követhetjük őt. Ez a bűntől való szabadulás evangéliumának a rövid lényege. Ha belegondolunk, micsoda örömhír az, hogy az Isten nem pusztán elvárásokat támaszt, nem pusztán egy törvényt ad, és azt mondja, hogy ezt cselekedj és élsz, és ha nem tudod megcselekedni, akkor meghalsz. Márpedig nem tudod megcselekedni, ember, mert a bűn rabságban tart téged. Reménytelenül elveszett állapotban vagy. Pusztulásra kárhoztatott lény vagy. Az Isten nem elvárásokat támaszt, nem követel, hanem valóságosan megszabadít. És hogy Péter apostol írja itt, mindezt az ő isteni ereje viszi véghez, amely mindennel megajándékozott bennünket, ami a győzelemhez szükséges. Az ember semminek sincs híjával. Egyedül az a kérdés, hogy akarja-e. Mert a szabad választás hatalma megadatott az embernek. Ha akarjuk, megragadhatjuk ezt a kinyújtott kezet. Ha akarjuk, részesülhetünk az Isten erejében, az isteni természet törvényszerűségeiben. Ha akarjuk, megküzdhetünk az emberi oldalunkkal úgy, ahogy ezt Krisztus is tette. Ha akarjuk, győzhetünk az ő nyomdokában, aki Isten fia volt, mert Isten bennünket is Jézus Krisztus által az ő fiaivá akar fogadni. Befejezésül egy idézetet szeretnék felolvasni. Ellen Gould White-nak van egy definíciója a hit általi megigazulásról. És amiről eddig beszéltem, ennek a teológiai szakkifejezése az, hogy hit általi megigazulás. Az ember hit által igazzá lesz, olyan módon, olyan úton, amilyen úton a saját cselekedetei révén sohasem lenne az igazság, az Isten törvényének az abszolút igazsága számára elérhető. Mi hát a hit általi megigazulás? Teszi fel Ellen Gould White is a kérdést. A hit általi megigazulás Isten műve, amely az ember minden dicsőségét porba dönti, hogy elvégezze érte azt, amit neki nem áll hatalmában önmagáért megtennie. Hadd olvassam fel még egyszer. A hit általi megigazulás Isten műve, amely az ember minden dicsőségét porba dönti, hogy elvégezze érte azt, amit neki nem áll hatalmában önmagáért megtennie.
abban segítsen az Isten mindannyiunkat, hogy az Isten ezt a hatalmas és diadalmas művet személyesen a mindannyiunk életében elvégezhesse, hogy mi a saját szabad választásunkkal ne legyünk ennek akadályai, ne álljunk az ő munkájának az útjába, hogy végezze el bennünk az ő isteni hatalmával azt, amit mi önmagunkért nem tudunk megtenni, és szabadítson meg bennünket abból a fogságból, amelyben születésünk óta, mint az emberiség közös örökségének részesei vagyunk. Amen.

0: Szeretettel köszöntök mindenkit a mai délelőtti istentiszteletünk alkalmával. A Jelenések könyve harmadik fejezetéhez lapozzunk, azaz tulajdonképpen kívülről is el tudnánk mondani ezt a gondolatot, amiből szeretnék a mai délelőtt folyamán kiindulni. Jelenések könyve harmadik fejezetében olvasuk a laodíciai üzenetet, és a laodíciai üzenetben azt olvassuk, hogy Jézus tanácsol nekünk valamit, mindannyiunknak tanácsol valamit. Egy nagyon fontos üzenete van, ami számunkra, és azt mondja, hogy ezt meg kell tennünk ahhoz, hogyha mi gyógyulni akarunk, ha mi üdvözülni akarunk. Azt mondja a 18. versben, azt tanácsolom néked, hogy védj tőlem tűzben megpróbált aranyat, hogy gazdaggá légy, és fehér ruhákat, hogy öltözeted legyen, és ne láttassék ki a te mezítelenségednek rúdsága, és szemgyógyító írral kend meg a te szemeidet, hogy láss. Én ebből az utolsó tanácsból szeretnék kiindulni, most nem a fehér ruhával, vagy a tűzben megpróbált aranyjal szeretnék foglalkozni, hanem ezzel az utolsónak felkínált gyógyírral szeretnék foglalkozni, amit Jézus így fogalmaz meg, és szemgyógyító írral kend meg a te szemeidet, hogy láss. Mi az, hogy szemgyógyító ír? Mi az, hogy szemgyógyító ír? Hogy fogalmazhatnánk meg? Mert ugye a fehér ruháról ugye egyértelmű beazonosítás van a Szentírásban, ugye, hogy a ruha a jellem, a fehér a tisztaságnak a jelképe, tehát a fehér ruha ugye az tiszta jellem, amit Jézus tud az embernek adni. A tűzben megpróbált arany is ugye egyértelmű, ugye a megpróbáltatások által megedzett élő hit. Tehát ezek mind nagyon könnyen azonosíthatók a Szentírásból. De mit kezdjünk ezzel az utolsóként megfogalmazott, de életfontosságú tanáccsal, hogy szemgyógyító írral kenn meg a te szemeidet, hogy láss. Mi az a szemgyógyító ír? Az valami olyasmi lehet, ugye egyértelmű, ami a vakság ellen jó. Mert azt mondja, hogy azért kenn meg a te szemeidet ezzel, hogy láss. Tehát ugye Laodíciának az a nagyon nagy baja, hogy nem lát. Nem lát, azt mondja, hogy nem veszi észre magát, hogy milyen, tehát ugye ez a mi legnagyobb problémánk, és ezért, mint gyógymódot felajánlja nekünk az Úr, hogy szemgyógyító írral kend meg a te szemeidet, hogy láss. De mi az a szemgyógyító ír? Mi az a szemgyógyító ír? Azt lehetne mondani, hogy a szemgyógyító ír az végső soron nem más, mint a Szentléleknek az az adománya, hogy mi felismerjük az ő késztetése és az ige alapján felismerjük a mi bűneinket. Felismerjük a mi hibáinkat, vétkeinket az ige és a lélek által. Vagy így is lehetne mondani, a bennünk lakozó lélek az ige által rávezet bennünket a bűnre, felismerjük a kísértést, egyik helyen így olvassuk, hogy felismerjük, ugye az az ajándék, hogy felismerjük a kísértést bármilyen formában közeledik is hozzánk, ez a szemgyógyító ír. És hadd kérdezzem meg, hogy vajon miért van ennek ekkora jelentősége a mi számunkra napjainkban Jézus Krisztus eljövetele előtt közvetlenül? Ámos könyvében olvasunk egy ilyen, csak egy fél sort, Ámos könyve 4. fejezet, 12. versének az utolsó része, hosszú biblia vers, és nem is az egész biblia versre akarok utalni, csak a vége, a biblia versnek az utolsó sora így hangzik, hogy készülj Istened elé, ó Izrael! Készülj Istened elé, ó Izrael! Hadd mondjam, hogy készülés, Jézus eljövetelére való készülés, ez a mi ünnepélyes feladatunk. Készülj Istened elé, ó Izrael! Hadd mondjam, Jézust várni, őt fogadni, az erre való felkészülés nem egy pillanatnak a műve. Ez az életünk fő tevékenysége kell, hogy legyen. De hogy kapcsolódik össze a Jézus eljövetelére való várakozás, az Isten elé való készülés a szemgyógyító írral? Szerintetek egy vak ember rendbe tudja hozni önmagát, a ruháját, úgy, hogy azon ne legyen folt, ne legyen hiba? El tud készülni úgy, hogy ott ráncok ne legyenek, gyűrődés ne legyen? Lehetetlen. Nem látja. Próbálhat valamit ugye sötétben, vagy nem látó módon próbálhat dörzsölni azon a ruhán, de hogy az rendben van-e igazából. Lehetetlenség. Tehát hadd mondjam, nem tudunk készülni, nem tud a mi életünk megváltozni, mert hadd mondjam, a mi életünket nem mi fogjuk megváltoztatni. Nem mi fogjuk megváltoztatni. De az Isten nem úgy fog bennünket megváltoztatni, hogy én ámblok azt kérem, hogy Uram, készíts el engem a te országod számára. Hanem ez egy részletes munka. Egy olyan feladat, ami számunkra, amit az Isten elénk helyez, hogy mi felismerjük a mi bűneinket, lássuk élesen, egyre élesebben lássuk, és azokat a konkrét bűnöket tudjuk az Úr elé vinni, és mindazokból tudjuk kérni a szabadulást és a gyógyulást. De hadd kérdezzem meg, ha vakok vagyunk, ha nem ismerjük fel a mi hibáinkat, nem is tudjuk, hogy mi van bennünk igazából, akkor hogy tudunk készülni? Hogy tudunk küzdeni az adott bűnnel szemben? Emlékeztek rá, amikor a Rostálás című fejezetben azt olvassuk, a Tapasztalatok és Látomások című könyvben, hogy láttam egyeseket, akik szívettépő kiáltással küzdöttek Istennel, és arcuk sápat volt a kiált küzdelemtől, ugye amelyet vívtak. És miért küzdöttek? Mivel vívtak? A bűneikkel és a hibáikkal. Mert egyre világosabban, egyre tisztában látták, hogy mi a hibájuk, mi a bűnük. Hadd mondjam, hogy ismerjük, mindannyian jól ismerjük ezt a példát. Ugye, hogyha sötét helyen vagy szürkületben vagyunk, akkor úgy egész elfogadható lehet a ruhánk. De minél inkább világos van, minél jobban a fényre megyünk, annál inkább lehet látni, és annál taszítóbbak, annál kényelmetlenebb, ugye, hogy ott vannak azok a hibák és foltok rajtunk. És az Úr már pedig ezt akarja, ezért akarja nekünk a szemgyógyító írt adni, hogy egyre jobb legyen a látásunk, egyre inkább felismerjük a mi bűneinket, és hadd mondjam, hogy egyre inkább kellemetlenül érezzük magunkat a mi bűneink miatt. Hadd mondjam, hogy azaz kérdezem, voltatok már úgy, hogy kellemetlenül éreztétek magatokat, mert egyszer csak rájöttetek, hogy hú, valami azon a ruhán nem stimmel, vagy valami, amit fölvettem, valami, hú, egy szakadás van, hú, vagy a cipőmnek, és akkor jó, az ember úgy próbálja dugdosni, ugye milyen kellemetlen, hogyha az ember ugye későn veszi észre, vagy egy olyan kellemetlen helyzetbe kerül. Hadd mondjam, az Úr azt szeretné, hogy ilyen helyzetbe kerüljünk, hogy lássuk, hogy kellemetlen legyen nekünk, hogy kristálytisztán lássuk azt, hogy milyenek vagyunk, hogy tudjunk készülni, hogy el tudjuk kezdeni azt a feladatot, azt a munkát, amelyet az Úr ránk bízott a végidején. Készülj Istened elé, ó Izrael! Ezt is szerettem, ezt az idézetet nagyon, és már sokszor idéztem, de azért hadd idézzem még egyszer, nagyon szeretem ezt az idézetet. A Kiben bízhatunk című könyvben olvassuk, hogy mit tesz most Jézus? Mit tesz most Jézus a mennyben? És a válasz az, hogy népet vizsgál-e földön, hogy tudnának-e lázadozás nélkül együtt élni a mennyben. Tehát látják-e most magukat, hogy mi az, ami összeférhetetlen bennük? Mi az, ami az örök életre alkalmatlanná teszi őket? Mi az, amitől így az Úr nem viheti el őket a mennybe? Tudnának-e egyetértésben élni lázadozás nélkül a mennybe? Látjuk most magunkat? Látjuk, hogy mi az elviselhetetlen bennünk, a taszító bennünk, amitől nem lenne boldog az örök élet, ha én így oda kerülnék? Az Úr azt akarja, hogy ezzel kerüljünk teljes mértékig tisztába, hogy utána el tudjuk kezdeni a készülésnek vele együtt a csodálatos szolgálatát és feladatát. Olyan érdekes, Hózseás könyvében van egy ige, Hózseás könyvében a 7. fejezetben, Hózseás könyve 7. fejezet 9-től 10-ig terjedő versei a következőt mondják. Hózseás könyve 7. fejezet 9-től 10-ig a következőket olvasom. Idegenek emésztik erejét, de ő nem veszi észre. Ősz hajjal is hintve van már, de azt sem veszi észre. Izrael ellen az ő büszkesége tesz tanúbizonyságot, és mégsem térnek vissza az Úrhoz, az ő Istenükhöz, és nem keresik őt mindennek dacára sem. Mit mond ez az ige? Milyen szemléletes kép? Azt mondja, idegenek emésztik erejét, de ő nem veszi észre. Izraelről beszél az ő népéről. Szerintetek észrevehető-e az, vagy milyen vakság kell ahhoz, inkább így fogalmaznám, hogyha egy népet egy másik nép kiszipolyoz, és leigáz, és elveszi az erejét a népnek. Szerintetek ehhez nagyon bonyolult dolog kell, hogy az ember ezt észrevegye? Azt mondanánk, hogy hát ez nyilvánvaló dolog. Azt mondja, és nem veszi észre. Azt mondja, hogy őszhajjal is borítva van már, és azt sem veszi észre. Hát mondjam, hogyha valakinek az ősz a haja, ugye, hát mi az, amit elsőként, ugye, pláne a nők észrevesznek, ugye, hogyha elkezd őszülni, egy pár szál haj őszhajszál van, hát ugye az azonnal észrevesszük. És ugye, hogy kit így zavar, kit úgy zavar, de hát ezt lehetetlen szinte nem észrevenni. És azt mondja, hogy ilyen állapotba tudunk kerülni, hogyha Isten a szemgyógyító írral nem segít nekünk, hogy idegenek emésztik erejét, és nem veszi észre. Őszhajjal van borítva, nem veszi észre. És utána mit mond? Izrael ellen az ő büszkesége tesz tanúbizonyságot. Büszke. Nem lát, azt hiszi, hogy minden rendben van. Azt hiszi, hogy hát nincs is olyan különösebb probléma az életében. És azt mondja, a büszkesége tesz ellene tanúbizonyságot, és nem veszi észre a legnyilvánvalóbb dolgokat sem. Hadd mondjam, hogy olyan szomorú látványa ez az életnek, és biztos, hogy ti is nagyon sokszor vagytok így, hogy amikor az ember valamilyen jellemhibában van, de ezt inkább máson tudjuk megállapítani, mi ezt már csak akkor tudjuk megállapítani, hogyha igazából elnyerjük Istentől a szemgyógyító írt, hányszor van úgy egy másik emberrel kapcsolatban, hogy ordít róla valami hiba. Annyira nyilvánvaló, hogy az helytelen, amit csinál. És az egész környezete észreveszi, és szenved esetleg tőle, de az illető nem képes szembenézni vele, nem hajlandó felismerni. Azt mondja, Izrael ellen az ő büszkesége tesz tanúbizonyságot. Hadd mondjam, szemgyógyító ír nélkül valóban egyszerűen képtelenség, hogy megláthassuk önmagunkat. De szeretnék tovább menni ebben a kérdésben, és szeretném föltenni azt a kérdést, hogy szerintetek, mi okoz nálunk ilyen mérhetetlen vakságot? Mi az oka annak, hogy ennyire nem látjuk önmagunkat, ennyire nem tudunk a tükörbe nézni? Vagy ha belenézünk őszhajjal a tükörbe, akkor se azt látjuk, hanem azt látjuk, hogy éhben fekete a hajunk. Mi okoz ekkora vakságot az embernél? Mitől van az, hogy ennyire nem látjuk az ordító hibáinkat sem nagyon sokszor? Mert hadd mondjam, nagyon sok mindent látunk. Tehát van, amit tudunk elméleti szinten, hogy ez vagy az van bennünk, de meggyőződésem, hogy nagyon sok mindennel nem szembesülünk úgy, ahogy szembesülnünk kellene, hogy igazából mi van bennünk. Mi egészen más képet alkotunk magunkról. Nem tudom, hogy ti voltatok-e már így, és én még ilyen játékban soha nem vettem részt, de én bennem egy párszor már fölmerült az a gondolat, hogy olyan jó lenne egyszer egy olyat játszani, hogy hát nem is játék ez, de szóval egy ilyen, mégis nem tudom, egy cselekmény, vagy egy aktivitás, hogy leülni, és mit tudom én, vagyunk egy páran, 15-en, 20-an, akik úgy valamennyire ismerjük egymást, és leírni, hogy mi a másikról a véleménye, mit látom. Mit látom, hogy egyáltalán ő milyen. És nagyon érdekes lenne ezeket begyűjteni, és mindenki elolvashatná maga, nyilván nem hangosan olvasná ezt fel senki, de úgy elolvashatnánk, hogy engem a környezetem hogy lát. És meggyőződésem, hogy nagyon sokszor olyasmi jön neki, és olyanokat is olvasnánk abból a feljegyzésből, amire nem is gondoltunk, hogy ezt láthatják rajtam. Én pedig nem is így gondolom esetleg. Vagy. Szóval higgyétek el, hogy még így is érnének meglepetések, hogy emberek, a környezetünkben élő emberek írnának bizonyos dolgokat rólunk. De mondom, ez nem úgy, hogy rossz szándéka, meg nem kipellengérezéssel, csak hogy egyáltalán megtudni őszintén, hogy a környezetem hogy lát engem. És hadd kérdezzem meg, hogy ti nem tudom, hogy gondoltatok-e már erre, vagy úgy eljátszottatok-e már ezzel a gondolattal, hogyha Jézus egyszer itt megállna mellettem, és elmondaná, hogy milyen vagyok. Hogy milyen is vagyok én igazából. Igen. Szükségünk van arra, hogy tudjuk, hogy milyenek vagyunk, és nagyon sokszor nem tudjuk. Higgyétek el, sokszor nem tudjuk. És ez az a kérdés, amit az előbb föltettem, és ezen szeretnék először gyorsan végigmenni, csak néhány pontba szeretném összefoglalni, hogy mik a vakságot kiváltó tényezőink. Mi az, ami meggátol bennünket abban, hogy igazából Jézus szemével lássuk önmagunkat, Mi az, ami ez sokszor lehetetlenné teszi? Először Lukács evangéliuma 21. fejezet 34. versét olvassuk el, ezt a nagyon-nagyon jól ismert igét. Lukács evangéliuma 21. fejezet 34. verse a következőt mondja. De vigyázzatok magatokra, hogy valamikor meg ne nehezedjék a ti szívetek dobzódásnak, részegségnek, és ez élet gondjainak miatta, és váratlanul reátok ne jöjjön az a nap. Ez az első, amit szerettem volna megemlíteni. Azért szerettem volna ezt elsőként megemlíteni, mert én biztos vagyok benne, hogy mindannyian tapasztaljuk, és most nem is ennek a sok-sok hátulütőjéről szeretnék beszélni, csak egy mondattal megfogalmazva azt, hogy igen, nem a dobzódás, nem a részegség meggyőződésem, hogy egyikünk sincs ebben a helyzetben, hogy a dobzódásba meg a részegségbe belemerülnénk. De az élet gondjai, az élet feladatai, az egyre növekvő feladatok. Valóban azt lehet mondani, hogy az ember belekerül egy mókuskerékbe, egy olyan hajszába kerül bele az ember, hogy szinte örül, hogy a napi feladatait olyan szinten el tudja látni, nem úgy, hogy tökéletesen azokat, de hogy legalább ne szaladjonnak a dolgok, vagy legalább valamilyen szinten úrrá tudjunk lenni a helyzeten. És hadd mondjam, egyre jobban növekszik ez a nyomás, ami minden ember életében érezhető. És hadd kérdezzem meg, emellett, a hatalmas nagy nyomás mellett, amely szinte mindannyiunkra nehezedik, mikor van nekünk arra időnk, hogy mi igazából azt kutassuk, hogy milyenek vagyunk. Mert hadd mondjam, a szemgyógyító ír nem úgy működik, hogy egyszer csak ott van abban a pillanatban, és akkor én abban a pillanatban már látok. Mert itt szeretném mindjárt az elején hangsúlyozni, hogy a szemgyógyító ír nem egy független eszköz, amit az Isten ad az embernek ő nélküle. Szemgyógyító írt csak Jézussal együtt tudok birtokolni. Szemgyógyító íra csak úgy tudok szert tenni, ha én Jézussal állandóan kapcsolatban vagyok. Nem úgy van, hogy ő adja nekem, és ha én eltávolodom tőle, és belemerülök megint az életbe, az élet forgatagába, és tőle eltávolodtam, akkor ugyanúgy látok, mert ő egyszer már megkente a szemem szemgyógyító írral. Nem így van. Szemgyógyító ír csak akkor lehet az enyém, mert ez az övé, és nem úgy adja nekem, hogy akkor tőle függetlenül adja nekem, hanem vele együtt nyerhetem el a szemgyógyítóért. És ha én eltávolodom tőle, és újból belekerülök az életnek ebbe a sűrűjébe, hogy úgy mondjam, akkor abban a pillanatban már újra nem fogom látni magam, és nem fogom észrevenni magam, mert betemet minden, ami az egész nap folyamán ott van, hogyha Jézus nincs mellettem. A másik, amit szeretnék megemlíteni, amitől vakok vagyunk, és ez nem más, mint a szomorúság, a bajok, a próbák, a fájdalmak. Hadd mondjam, ezek is vakká tehetik az embert. Amikor az embernek fájnak dolgok, amikor nyomorúságban vagyunk, és hadd mondjam, mi a veszélye ennek? Egyik, ugye, hogy amúgy is nagyon fáj, ugye? Amikor a próba, a nehézség, a szenvedés ott van, lelki, fizikai, most ebből a szempontból mindegy. De hadd mondjam, figyeljük meg, amikor valaki valami problémával küzd, az tölti ki az egész életének a látóterét. Figyeljük meg, hogy az ember nagyon sokszor nem tud kiemelkedni a problémából, és milyen gyakran van az, hogy amikor valaki tényleg egy nyomorúságban, egy problémában van, egyszerűen nem vevő semmilyen más gondolatra igazából. Persze meghallja, hallja, vagy inkább azt mondani, hogy hallja, de nem hallja meg igazából. Mert szinte csak periférikusan, csak úgy érintőlegesen érinti bármi más, mert a legfőbb gond az életében az a probléma, az a nehézség. És hadd mondjam, lehet az a nehézség tényleg nagyon nagy komoly nehézség, de ne feledjük el Sátának egy újabb csapdája, hogy emellett elvakuljon a látásunk, és ne vegyük észre azt, amit pedig mindenképpen észre kellene, hogy vegyünk. Szeretném a harmadik pontot is megemlíteni, és ez a harmadik pont egy olyan pont, ami nagyon-nagyon elgondolkodtató. János első levele, 2. fejezet, 11. verse, János első levele, második fejezetének a 11. verse a következőt mondja. János első levele, második fejezet, 11. verse a következőt mondja. Aki pedig gyűlöli az ő atya fiát, a sötétségben van, és a sötétségben jár, és nem tudja, hova megy, mert a sötétség megvakította az ő szemeit. Figyeljük meg, itt beszél konkrétan egy vakságról. És ez a vakság nem más, mint a gyűlöletnek, a szeretetlenségnek a vaksága. Azt mondja ez az ige, hogy ha én az én atyám fiát gyűlölöm, most erre azt mondjuk, hogy nem, hát mi nem gyűlölünk senkit, de elég az, hogyha mondjuk nem szeretem, vagy ellenszenves nekem, vagy bármilyen módon, vagy irigy vagyok rá, vagy idegesít, vagy bármi, mindegy. Szóval nem úgy viszonyulok az én atyám fiához, ahogy nekem viszonyulni kellene krisztusi módon, ez megvakítja az ember szemeit. Miért? Szerintetek miért? És azt mondja, és milyen módon vakítja meg az ember szemeit? Milyen módon? Gondoljuk ezt végig a gyakorlatban. Milyen módon vakít meg engem például az, ha én nem szeretem X és Y-t? Milyen módon vakít meg? Ha én mondjuk valakit nem szeretek, akkor hogy fogok hozzá viszonyulni? Akkor tudom neki a legjobbat akarni? Akarom azt, hogy a legjobb dolog történjen vele? Ugye nyilván nem fogom tudni ezt akarni. És hadd mondjam, ettől kezdve a hozzávaló viszonyulásom és bánásmódom nem lesz olyan, mintha én igazából szeretném. Nem fogok elébe menni, szeretetteljes gesztusok, a bármi. Ha valaki beszél róla valamit, nem biztos, hogy meg fogom védeni, vagy szóval meg fog változni irányában a magatartásom, mert nem szeretem őt. És hadd mondjam, mindezt meg fogjuk magyarázni, azért, mert azt mondjuk, hogy ő ilyen, meg olyan, meg amolyan, és én ezt ezért teszem, azért teszem, amazért teszem vele kapcsolatban. Nem fogjuk látni, hogy az én szeretetlenségem teszi, hanem meg fogjuk magyarázni, hogy én most miért így viselkedem a másikkal. Hát én nem bántottam őt végső soron, én nem bántom őt. Igen, de hogy nem tudok hozzá olyan szeretettel viszonyulni, nem tudok vele szemben előzékeny lenni, és stb., amit meg kellene tennem, ugye, vagy meg is tenném, hogyha szeretném, de nem fogom látni. És a viszonyulásomban nem látom meg a hozzávaló viszonyulásomban, hogy mindezt a szeretetlenség motiválja, hanem mindenféle indokkal meg fogom magyarázni a magatartásomat. Nézzük meg a 4. pontot. Amikor nem valósítunk meg mindent az igéből, amikor szembe kerülünk az Isten igéjéből kívánalmakkal, amikor látjuk azt, hogy mit kellene tennünk bizonyos élethelyzetben, látjuk az Isten parancsolatait, és halogatjuk annak megtételét. Hadd mondjam, óriási veszély az, hogyha én valamiben elkezdek előre haladni, de vannak pontok, amiket nem akarok meglépni, amiknél megtorpanok. Hadd mondjam, az ember életében egy fokozatos vakságot tud okozni, mert eltompul az embernek a lelkiismerete. Hadd kérdezzem meg, ha én valakivel nem vagyok annyira szeretetteljes, akkor mitől függ, hogy milyen ponton fogom én ezt észrevenni? Hogy na, ez már nagyon durva volt, mondjuk ezt észreveszem. Hú, ez azért kevésbé. Mikor fogom a legkisebb negatív rezdülést is megérezni, vagy magatartás formát? Ha a lelkiismeretem nagyon éles, nem? Hogyha a lélek velem van, akkor még egy árnyalatot is meg tudunk érezni, hogy hú, ez nem volt helyes. De minél inkább tompul az embernek a lelkiismerete, annál nagyobb lesz az ember életében a vakság. Mert magunktól nincs érzékeny lelkiismeretünk. Az Isten lelkének a jelenléte teszi az ember lelkiismeretét érzékenyé. És ha én ezt állandóan eltompítom a lelkiismeretemet, mert a lélek késztet arra, hogy bármit, mindegy, egy igazságot, amit felismertem, cselekedjen meg, és ne maradjak abban a bűnben, mert a lélek késztet, és én állandóan visszautasítom, a lelkiismeretem egyre inkább tompává válik, és nem úgy van akkor, hogy én most egy ponton, vagy az összes többi ponton világosan látok, csak egy ponton látok tévesen, hanem akkor az egész emberi látásmódra a tompaság, a megnehezedett szem, a torzult látás lesz a jellemző. Tehát egy megtűrt hiba és bűn. Ismerjük a mondatot, Annyira megdöbbentett engem ez a mondat, de muszáj felolvasnom, vagy kívülről is idézem. Egy megtűrt és ápolt bűn az evangélium minden hatását közömbösítheti az ember életében. Hadd kérdezzem meg, kemény mondat? Nagyon komoly figyelmeztetés. Egy megtűrt hiba bűn, amiről az Úr figyelmeztetett, egy lépés, amit meg kéne, nem teszem meg, azt mondja, az evangélium minden hatását közömbösítheti az ember életében. Igen, vakságot okoz. És nézzük meg az ötödik pontot, amit még szeretnék így gyorsan megjegyezni. Péter második levele, első fejezet, 5-től 9-ig terjedő verseihez lapozzunk. Péter második levele, első fejezet, 5-től 9-ig terjedő versei. Nagyon érdekes ez az ige szakasz, és nagyon jól ismerjük, de szeretném újból felolvasni, és kíváncsi vagyok, hogy ti ebből mit vontok le következtetésképpen, hogy az ember mitől vakulhat meg. Olvassuk. Ugyanerre pedig teljes igyekezetet is fordítvám, a ti hitetek mellé ragasztatok jó cselekedetet, a jó cselekedet mellé tudományt, a tudomány mellé pedig mértékletességet, a mértékletesség mellé pedig tűrést, a tűrés mellé pedig kegyességet, a kegyesség mellé pedig atyafiakhoz való hajlandóságot, az atyafiakhoz való hajlandóság mellé pedig szeretetet. Mert ha ezek megvannak és gyarapodnak bennetek, nem tesznek titeket hivalkodókká, sem gyümölcstelenekké, ami Urunk Jézus Krisztus megismerésére nézve. És most figyeljük, mert akiben ezek nincsenek meg, az vak, rövidlátó, elfelejtkezvén a régi bűneiből való megtisztulásáról. Figyeljük meg, azt mondja, hogy vak lehet az ember, megvakulhatok. Mikor? Azt mondja, ha ezek nincsenek meg bennünk, mik azok az ezek? Mire utal itt az utolsó Biblia versben, hogy mert akiben ezek nincsenek meg, mik azok az ezek? Mik azok az ezek? Mire utal? A lelki életben való növekedés. A lelki életben való növekedés. Azt mondja, ragasszátok ezt. Ebben is fejlődjetek, ebben is fejlődjetek. És nem csak arról beszél, mert ugye az eleje arról beszél, hogy a jó jellemvonásokat, a krisztusi jellemvonásokat, Isten kegyelméből és ezeket a gyümölcsöket meg kell teremnünk. De nem csak erre vonatkozik, mert azt mondja, nézzük meg a 8. versben, mert ha ezek megvannak és gyarapodnak bennetek. Tehát ha én megállok a lelki életben való növekedésben, akkor mi történik? Akkor el fogok kezdeni vakulni, rövidlátó leszek. Hadd mondjam, növekedés, tisztánlátás, fejlődés, szemgyógyító ír, csak is Jézus állandó közelében lehetséges. Tehát, ha én megtorpanok, és visszább lépek Jézustól, akkor ezek törvényszerűen fognak bekövetkezni az én életemben. De menjünk tovább a gondolatmenetünkben, és szeretném akkor föltenni azt a kérdést, hogy mit is jelent az a jézusi tanács ezek után, hogy védj tőlem szemgyógyító írt, hogy láss. Hogy tudok én Jézustól szemgyógyító írt venni? És egyáltalán hadd tegyem fel a kérdést, hogy miért ekkora nagy probléma az, hogyha én vak vagyok? Ugye elmondtuk, ugye akkor egyáltalán nem látjuk magunkat. De nagyon érdekes, mert sokan úgy gondolják, hogy mégis azért én valamennyire látom magam, én vizsgálom magam, én megvalósítom az önvizsgálatot, ugye, amit minden hívő embernek meg kell valósítani. De hadd mondjam, hogy nagyon sokan és nagyon sokszor magunk, mindannyian azt próbáljuk tenni, hogy használunk valami kenőcsöt, de nem a jézusi kenőcsöt használjuk. Használunk egy kenőcsöt, valamilyen saját magunk által készített kenőcsöt. És ennek a saját magunk által készített kenőcsnek mi a jellegzetessége? Ennek van egy jellegzetessége. Ha én ezt használom, és nem a Jézus által nekem adni akart szemgyógyító írt használom, akkor ennek az lesz az eredménye, az ige által akarom használni, mert azt mondom, hogy az igében ugye fel kell ismernünk magunkat, de ha nem a Szentlélek közvetlen jelenléte nélkül, tehát nem a jézusi szemgyógyítóit használom, akkor ennek lesz egy eredménye, méghozzá az, hogy az ige alapján egyre élesebben fogok látni. De mit fogok egyre élesebben látni? A másiknak a hibáját. De egyre élesebben meg fogom tudni látni. És egyre jobban ki fogom tudni mutatni az igéből, hogy a másik ilyen, meg olyan, meg amolyan. Ez annak a szemgyógyító írnak az eredménye, ha én a saját magam szemgyógyító írját akarom használni. És ellenben, ha én a jézusi szemgyógyító írt akarom kérni és használni, ennek is lesz egy jellegzetessége. És mi lesz ennek a jellegzetessége? Hogy a magam hibáit egyre jobban fel fogom ismerni, de hadd olvasom ezt a mondatot, mert ez annyira szép. Bizonyságtételek második kötetéből. A magatok hibás jellemével olyan kritikusak lehettek, amilyenek csak akartok. De legyetek szánakozók, gyöngédek mások iránt. Figyeljük meg, mennyire fordítva működik ez nálunk. És figyeljük meg, sokszor az ige ismeret, ha nem Jézussal együtt a miénk, akkor mi vagdalkozunk az igével. Akkor mi a másikra rá tudjuk húzni a vizes lepedőt, ugye, ahogy mondani szokták. Ki tudjuk mutatni az igéből a másiknak a gyöngéit. De hadd kérdezzem meg, Jézus ezt akarja? Nem. Jézus azt akarja, hogy az ige ne egy vagdalkozó eszköz legyen, hanem olyan kétélű éles fegyver legyen a kezembe, ami nem a másiknak a szívéig hatol el, hanem az én szívemig. És az én szívem gondolatait ismer, hozza felszínre, hogy magam lepleződjek le általa, és ne a másikat akarjam leleplezni. És én az igével ne vagdalkozzak, hanem engedjem, hogy a másik életében is az Isten vigye végbe ezt a munkát. Hadd mondjam, hogyha másképp használjuk az igét, hogyha csak az igét akarjuk használni az jézusi Szentlélek szemgyógyító ír nélkül, akkor egy olyan fegyver lesz a kezünkben, amivel csak ártani tudunk a környezetünknek is, és magunknak is. Akkor gyógyír, ha az Isten lelkével a tiszta igét együtt alkalmazom Jézus jelenlétében, akkor fog tudni engem igazából megtisztítani. De szeretném, hogyha felolvasnánk azt a nagyon szép igét a 139. Zsoltárból. A 139. Zsoltárból olvassuk el Dávidnak azt a nagyon-nagyon szép imádságát, 139. Zsoltár, nagyon jól ismert ige. A 23. és 24. vers a következőt mondja. Vizsgálj meg engem, ó Isten, és ismerd meg szívemet. Próbálj meg engem, és ismerd meg. Próbálj meg engem, és ismerd meg gondolataimat. És lásd meg, ha van én nálam a gonoszságnak valamilyen útja, és vezérelj engem az örökké valóság útján. Igen, hadd mondjam, az Isten igéje, a Szentlélektől megvilágítva Dávid imádsága értelmében. Nem azért kéri Dávid is, ugye, mert az Isten ne látná, mert azt mondja, és lásd meg, ha van én nálam a gonoszságnak valamilyen útja, és vezérelj engem az örökké valóság útján. Nem azért kéri, mintha az Isten nem látná, nem ezért mondja, hogy lásd meg, hanem vesd az én szemem elé is, Uram, hogy én is tisztába jöjjek igazából azzal, hogy milyen az én helyzetem. Hadd mondjam, hogy az Isten, hogyha mi ezt kérjük tőle, igazából kérjük, és nagyon komolyan kérjük tőle, hogy adjon nekünk szemgyógyítóírt, és ezt kérjük valóban ezzel a tiszta lelkülettel, amivel Dávid is kérte, hogy vizsgálj meg engem, és mutasd meg, lásd meg, és vesd elémbe az én bűneimet. Hogyha én ezt fogom kérni, akkor az Isten milyen módon fog nekem segíteni? Milyen módon fog nekem tisztán látást adni? Milyen eszközei vannak az Istennek arra vonatkozóan, hogy engem igazi tisztán látáshoz tudjon vezetni önmagammal szemben? Az első, amit szeretnék megemlíteni, és nagyon-nagyon fontosnak tartom azt, hogy az ige alapján. Nagyon sokszor szoktuk ezt említeni, de hadd mondjam el még egyszer. Ti szoktátok olvasni az igét úgy, mert nagyon sokszor mi keresjük a vigasztalást az igében, keresjük a bátorítást, vagy a proféciát, vagy bármilyen útbaigazítást, de szoktuk mi kérni az Isten igéjéből azt, hogy lelepleződjek önmagam előtt. Mi szoktuk ezt kérni, mi vágyódunk erre. Vágyódunk igazából a szembesülésre. Nem tudom, tegyük fel azt a kérdést, hogy ti igazából, vagy mi igazából szeretnénk-e megismerni önmagunkat. Tehát van-e bennünk egy ilyen vágy, vagy nincs? Akarjuk-e igazából tudni azt, hogy mi milyenek vagyunk? Az első az, hogy kérnünk kell, hogy az igéből fel tudjuk ismerni magunkat. Ha én ezt nem kérem, és az Isten lelke nem jön különleges segítségemre, akkor csak a másikat fogom benne felismerni, önmagamat nem fogom felismerni. De hadd mondjam, hogy van egy másik módja is az Istennek. A 32. Zsoltár, a 32. Zsoltár, a 32. Zsoltár 9. verse a következőt mondja. A 32. Zsoltár 9. versében a következőt olvassuk. Ne legyetek oktalanok, mint a ló, mint az öszvér, amelynek kantárral és zabolával kell szorítani az állát, mert nem közelít hozzád. Aztán ne legyetek olyanok, mint a ló és az öszvér, az oktalan állatok, amelynek kantárral és zabolával kell szorítani az ő száját. Szeretnék egy hosszabb idézet a tapasztalatok és látomásokból, ezért csak kivonatosan szeretnék idézni belőle egy rövid részletet. Sokat beszélünk a próbákról, ugye itt a próbákról van szó, ugye, ami kantárral, ösztökével, tehát kell szorítani egy állatnak a száját, ugye, arra utal, ugye, amikor az Isten próbákat, nehézségeket enged meg a mi életünkben. De szeretném azt az idézetet, amellyel viszonylag keveset szoktunk foglalkozni, ami arról szól, hogy Isten keserű poharat emelt az ő népe szájához, azt mondja, keserű poharat. De a keserű pohár által az Isten azt akarja elérni, hogy mi megtisztuljunk. De azt mondja, hogy ha zúgolódva, ha úgy vesszük magunkhoz ezt a keserű poharat, hogy nem tudja a kívánt hatást elérni, akkor az Istennek egy újabb poharat kell adni. És hogyha ez sem tudja elérni a kívánt hatást, akkor újabbat kell adni egészen addig, amíg mi vagy a mi szívünkben, lelkünkben igazából látókká nem válunk, és meg nem tisztulunk az ő kegyelméből, vagy pedig a másik véglet következik be, hogy teljesen megkeményedünk a mi bűneinkben. Tehát azt mondja, hogy újabb és újabb keserű pohár. Mindegyiknek célja és rendeltetése van. És az Úr egyet se akar adni. De ha kell adni, akkor csak egyet akar adni. De ha nem éri el a kívánt hatást, akkor szeretetéből nem tud mit csinálni, mint újabbat és újabbat fog adni. Ismeritek az igét, jól ismert ige, de hadd említsem meg még egyszer Ezékiel könyve 14. fejezetéből, Ezékiel könyve 14. fejezetéből, Ezékiel könyve 14. fejezet, bocsánat. Elnézést, 24. fejezet, elnézést. Ezékiel könyve 24. fejezet, a 10. verstől a következőt olvassuk, a 10-től a 12-ig. Azt mondja, bőven ragd a fát, gyújtsd meg a tüzet, főzd meg jól a húst, forrald a levet, és a csontok szétfőjenek, és állítsd üresen az ő szenére, hogy meghevüljön és megtüzesedjék érce, és megolvadjon benne tisztátalansága, és megemésztessék rozsdája. Mit mond? Ragd bőven a fát. Újabb és újabb keserű pohár. Ragd bőven. De úgy, hogy a csontok szétfőjenek, hogy az az edény megtüzesedjen, hogy szinte szénné váljon. Miért? Azért, hogy megolvadjon benne tisztátalansága, megemésztessék rozsdája. És utána hogy fejezi be? a fáradozásokat kifárasztotta, és nem ment le róla az ő sok rozsdája tűzbe hát rozsdájával. Mit mond? Az Úr keserű poharat ad az ő népének, sokszor nagyon keserű poharat. És hadd mondjam, én azt hiszem, hogy mindannyian tapasztalhatjuk, és azt hiszem, egyöntetűen elmondhatjuk, hogy a keserű poharak száma sokszor nehezedik az életünkben, hol ilyen, hol olyanokból kifolyólag, mindannyiunk életében. De nézzük meg, hogyha mi nem tudjuk, azaz az Isten nem tudja bennünk kimunkálni azt a hatást, amit ki akar a keserű pohár által munkálni, akkor az ő szeretetéből, nem azért, mert irgalmatlan irántunk, az ő szeretetéből újabb poharat ad. És ezt egészen addig teszi, amíg a 11. vers végén azt olvastuk, hogy megolvadjon benne tisztátalansága, és megemésztessék a rozsdája, vagy ez következik be. De sajnos ott van a másik eset is, hogy a fáradozásokat kifárasztotta, és nem ment le róla az ő sok rozsdája, tűzbe hát rozsdájával. Igen, az Úr ezt teszi velünk. És hadd mondjam, hogy mi a szemgyógyító ír nélkül, az Isten lelke közvetlen jelenléte nélkül, mi sokszor azt sem tudjuk felismerni, hogy az élet nehézségei és ezek a keserű poharak miért adatnak a mi életünkben. Hadd mondjam, hogy mi nagyon sokszor a nehézségek miatt, nem tudom, ismeritek-e a Kő az úton című verset. Nem tudom, ismeritek? Egy rövid kis vers. Majd megpróbálom kívülről elmondani. Gondolod, kerül életed útjába bármilyen kő is hiába? Lehet otromba, lehet kicsike, de hidd el, ott van, ahol kell lennie. Nem, a jóságos kéz utadban nem azért emelte, hogy, merészségedet, meg az életerődet lankassza, vagy valahogy így fogalmaz. Utána azt mondja, hogy jóságos kéz utadba azért emelte, hogy te megállj mellette. És állj meg a kő mellett, és beszélgessél el vele a kőről az Isteneddel. És utána azt mondja, hogy ha így az Istennel a szíved találkozott, akkor minden kő az utadban áldást hozott. Elnézést, nem tudtam kívülről pontosan nézni, csak ez a lényege a versnek. Tehát a kövek, amik ott vannak az életünkben, a keserű poharak, szoktunk mi erről az Istennel beszélni? Nem zúgolódva, hanem hogy Uram, mire akarsz engem ezzel megtanítani? Biztos, hogy van vele valami célod. Biztos, hogy van vele valami célod. Nincs olyan, hogy véletlen van a mi életünkben. De el szoktunk beszélni a kőről, ami Istenünkkel. És azt mondja, hogy ha így a mi lelkünk az Istennel találkozik, a kövek kapcsán tudunk az Istenhez menekülni, és kérdezni, hogy mi miért van, akkor minden kő áldást hoz a mi életünkben. És igen, az Isten ezt akarja kimunkálni mindannyiunk életében. És befejezésül csak néhány gondolatot szeretnék megemlíteni. Ha az Isten mindezt ki tudja munkálni, megismerted bennünket önmagunkkal, akkor hadd mondjam, akkor tudunk igazából felkészülni majd Jézus jövetelére. De befejezésül arról szeretnék néhány szót szólni, hogy milyen óriási veszélye van annak, hogyha én nem ezen a módon készülök Jézus eljövetelére, ha én a saját szemgyógyító íromat akarom használni, ha nélküle akarom meglátni önmagamat és készülni a Jézussal való találkozásra, akkor ennek két lehetséges eredménye lesz, két negatív lehetséges eredménye, hogyha nélküle, a szemgyógyító ír nélkül akarok tisztán látásra jutni és készülni a vele való találkozásra. Az egyik az, hogy nem fogom igazából meglátni önmagamban azokat a bűnöket és hibákat, amelyek rútak az én életemben, hanem az én életemben a külső cselekedetek alapján, a külső vallásos cselekedetek alapján egy farizeusi önelégültség fog bennem megerősödni. Tehát akkor olyan leszek, mint a farizeus, aki boldog volt, hogy nem olyan, mint a vámszedő. Hogy ő ezt is teszi, ő ebben is különb, én ezt is tudom, én ilyen vagyok, én olyan vagyok. Tehát, ha nem az Isten jelenlétében akarom megvizsgálni magam, akkor csak az elbizakodottságom fog nőni. Nem tudom, ismerjük-e azt az igét, mindannyian jól ismerjük a bibliai igét, nem pontosan erre vonatkozik, de érteni fogjátok, hogy miért említem. Azt mondja, hogy az ismeret felfuvalkodottá tesz, a szeretet pedig épít. Tehát, hogyha nekem csak ismeretem van, és valamit megismerek az igéből, de nem úgy tudom alkalmazni, hogy az isteni szeretettel áthatva, akkor az csak felfuvalkodottá tesz. Nem fogom megismerni igazából a lényeget. Nem fogom magam sem igazából felismerni. És csak rontani fog ez az én saját állapotomban, mert az önigazultságban csak még mélyebbre fogok süllyedni. De van egy másik véglet is. Ha szemgyógyító ír nélkül, a krisztusi szemgyógyító ír nélkül akarom meglátni igazából önmagamat, akkor a másik véglet pedig az, hogy meglátom önmagam, és össze fogok zuhanni, össze fogok törni. Mert meg fogom látni azt, hogy ez is rossz, az is rossz. Ilyen vagyok, olyan vagyok. Hadd mondjam, Sátánnak ez a két módszere az emberrel kapcsolatban. Az egyik az, hogy vagy önbizakodóva, vagy elbizakodottá tegye, és hogy legyen az emberben önfelmagasztalás, és egy büszkeség, és elégedett legyen önmagával, és ne lássa igazából, hogy milyen. Ez az egyik, amit el akar Sátán érni az emberben. És a másik, amit el akar érni, hogy az ember pedig összezúzódjon. Tehát, ha ezt nem sikerül elérni, akkor az embert össze akarja törni. Hogy lássam, hogy mennyire értéktelen vagyok, mennyire reménytelen az én helyzetem. Ebből a helyzetből nem lesz már kiút. Sátának mindegy, hogy melyik végletbe vagyok, vagy egyikbe, vagy másikba, amelyikbe bele tud hajszolni, ő annak örül, és abban fog majd fogva tartani. De ez a veszély, hogyha nem a szemgyógyító, a Jézusi szemgyógyító ír nélkül akarom meglátni önmagamat, és eljutni a tisztánlátásig. De ugyanakkor, ha én a Jézustól kért szemgyógyító írral kenem meg a szememet, akkor az 51. Zsoltárnak a tapasztalatára fogunk mindannyian eljutni. És az 51. Zsoltárnak csak néhány igéit ebből a szempontból tekítsük át egészen röviden. Az 51. Zsoltár Dávidnak a bűnbánati imája. Nézzük csak! Dávid a következőt mondja ugye a paráznaság és a gyilkosság bűnének elkövetése után. Azt mondja az 5. vers, 51. Zsoltár, elnézést, 5. vers, az 5. vers, azt mondja, mert ismerem az én bűneimet, és az én vétkem szüntelen előttem forog. Ez az első. Hadd kérdezzem meg, de hát akkor nem arról beszéltünk, hogy Sátánnak az a módszere, hogy az embert állandóan ugye lenyomva tartsa a bűnének a fogságában, reménytelennek lássa a helyzetét. De nézzük meg, a Jézusi szemgyógyító ír alkalmazásának az lesz az első eredménye, hogy meglátom, hogy milyen vagyok, nem fogom szépíteni, mert ismerem az én bűneimet, mert látom, milyen súlyosak azok, ott van a szemem előtt forog, de nézzük meg, hogy ugyanakkor mire vezeti el az embert a szemgyógyító ír, a Jézusi. A 4. verset, kérném szépen, ez oda fogja vezetni az embert, hogy ezt fogja kérni Istentől, hogy egészen mosd ki engemet az én álnokságomból, és az én vétkeimből tisztíts ki engemet. Tehát az ember nem szépíteni fogja a bűnét, látja annak a súlyát, sőt, hadd mondjam, igazából mélyen át tudja érezni, hogy mit követett el, de ugyanakkor ez nem lefelé fogja nyomni, hanem a Jézusi szemgyógyító írnak ez a jellegzetessége, hogy egyből megadja a kimenekedő utat is. Megmutat engem önmagamnak, de nem úgy tör össze, csak annyira tör össze, hogy az énem törjön össze. De utána pedig építeni akar, és ezt helyezi az ajkunkra, ezt a kérést, mert bíztat az ige, hogy van kimenekedés ebből az állapotból, mert megmutatja a kiutat, és az ember így fog tudni könyörögni, hogy egészen mosd ki engem az én álnokságomból, és az én vétkeimből tisztíts ki engemet. A 12. vers. Az ember ezt is tudja kérni ezután, hogy tiszta szívet teremts bennem, ó Isten, és az erős lelket újítsd meg bennem, tiszta szívet teremts bennem, mert látom, hogy tisztátalan a szívem, de Uram, reményt adtál, hogy lehet tiszta szívet teremts bennem. 14. vers. Add vissza nékem a te szabadításodnak örömét, és az engedelmesség lelkével támogass engem. Add vissza a te szabadításod örömét, és a te szente, és az engedelmesség lelkével támogass engem, hogy újból ne essek bele a bűnbe, hogy tudjak győzni a bűn felett. És nézzük meg a 19. verset. Az isteni, a Jézustól jövő szemgyógyítóírnak ez is az eredménye, hogy az ember rádöbben arra, mint Dávid, hogy Isten előtt kedves áldozatok a töredelmes lélek, a töredelmes és bűnbánó szívet. Ó Isten, nem vetette meg. Az ember rádöbben a bűnére, de ugyanakkor azt is pontosan tudja, hogy a töredelmes és bűnbánó szívet ő nem fogja megvetni, mert úgy, ahogy vagyok, mehetek hozzá, mert az én bűnömre is van gyógyír nála. És szívem mélyéből kívánom, hogy el tudjuk nyerni ezt a szemgyógyítóírt, az Isten által megvilágosított tisztán látást önmagunkkal szemben, a jellemünkkel, a magatartásunkkal, a szívünk állapotával, a gondolataival szemben, hogy felismerjük magunkat, így tudjunk menni az Istenhez bűnbocsánatért, tiszta jellemért, és ezáltal megvalósulhasson az, hogy tudunk készülni, mint Isten népe és mint egyénileg is Jézus Krisztus fogadására, Isten elé tudjunk készülni. Amen. Kegyelmes Istenünk, mennyei jó édesatyánk, köszönetet és hálát szeretnénk mondani neked azért, hogy te végtelenül szeretsz bennünket, és a legfontosabb dolgokat akarod a te ígédben a mi lelkünkre helyezni. Köszönjük Jézusunk, hogy három tanácsban összefoglaltad, hogy nekünk mire van igazából szükségünk. Köszönjük neked, Urunk, hogy megmutattad, hogy fehér ruhára, tűzben megpróbált aranyra és szemgyógyítóira van szükségünk. Urunk, tudjuk, hogy ha te ezt felajánlod nekünk, akkor ez egyértelműen azt jelenti, hogy mi ezzel híjával vagyunk. Urunk, kérünk téged, alázd meg a mi szívünket, adjad, hogy teljesen meg tudjunk alázkodni te előtted, juttass el igazi alázatra, óvjál meg bennünket, és szabadítsál meg bennünket a büszkeségtől, az önhitségtől. Urunk, adjad, hogy ne legyen magunkról olyan véleményünk, ami a te véleményeddel ellenkezik. Kérünk téged, adjad, hogy úgy tudjunk könyörögni hozzád, hogy igazából meg tudjuk látni, hogy milyenek vagyunk. Istenünk, kérünk téged, könyörüljél rajtunk. Te látod, hogy mi magunkkal szemben mindig milyen elnézőek vagyunk, de annyira élesen meg tudjuk látni a másoknak a jellemhibáit. Urunk, adjál nekünk pont fordított látást. Kérünk téged, adjad, hogy meg tudjuk látni a mi bűneinket, és a másokkal szemben pedig megértőek, elnézőek tudjunk lenni. Istenünk, kérünk téged, könyörüljél mi rajtunk. Tudjuk, Jézusunk, hogy ha a te szelítséged, a te lelkületed nem lesz a miénk, akkor mi nem mehetünk be a te országodba. Jézusunk, ne engedd, hogy az igeismeret birtokában, a vélt gazdagságunk birtokában mégis mezítelenül kelljen téged fogadnunk. Jézusunk, adjad, hogy készülni tudjunk a veled való találkozásra. Urunk, kérünk téged, adjál nekünk elcsendesedésre való lehetőséget és alkalmat. Kérünk téged, te adjál nekünk lehetőséget és erőt ahhoz, hogy félre tudjuk mindazt tenni, ami leköti a mi gondolatainkat. És Urunk, adjad, hogy minden nap tudjunk időt szakítani arra, hogy veled olyan kapcsolatot tudjunk ápolni, hogy te velünk lehessél minden pillanatban. Urunk, adjad, hogy keressünk téged, buzgón keressünk téged, és köszönjük neked az ígéretet, hogy akik téged tiszta szívből, őszintén, buzgón, szorgalmasan keresnek, azok meg is fognak találni. És Urunk, így kérünk, hogy könyörülj rajtunk, és mossál ki bennünket a mi vétkeinkből, a mi bűneinkből, teremts bennünk tiszta szívet, mert te látod, hogy megvan romolva a mi szívünk, és a romlott szívből fakadnak a gonosz és olasz helytelen cselekedetek. Tisztítsál meg bennünket, Urunk, és adjad, hogy felkészülten tudjunk majd várni Jézusunk téged. Amen.
1: Ön az Adventnet rádiót hallgatja.

Hát akkor szeretettel köszöntöm minden kedves vendégünket a mai estén. Örülök legelőször, hogy ilyen szép számban jöttünk össze mai estén. Fókusz a természetgyógyászat című előadáshoz. Felvetődött többször ez a kérdés, hogy tulajdonképpen mi van a természetgyógyászati módszerekkel. Létezik olyasmi, mint keresztény természetgyógyászat, vagy teljesen mindegy, hogy milyen jellegű természetgyógyászati módszereket veszünk igénybe. Van-e esetleg figyelnivaló, vagy van-e esetleg világnézeti eltérés egyes módszerek alkalmazása mögött, vagy nem? Nyilvánvalóan elsősorban és első körben, amikor valaki egy természetgyógyászati módszert alkalmaz, vagy használ, akkor ott nincs. Tudnyilik, aki használja, vagy aki igénybe vesz egy szolgáltatást, egy gyógyszert, egy bármit, az nyilvánvalóan abból a szempontból közelíti meg a kínált segítséget, hogy itt valaki segíteni akar rajtam, és én ezt igénybe szeretném venni, és hála Isten végre van valaki, aki törődik velem, és ért engem, és nyújt nekem valami segítséget. És nagyon sokan abból a filozófiából indulnak, hogy aki gyógyít, annak igaza van. És ha valaki ezt a szemléletet osztja, akkor lényegében nincs mit beszélnünk, vagy nincs miről beszélgetnünk, hiszen vannak emberek, akik abból a sarokból közelítik meg ezt a kérdést, hogy bárki, aki gyógyít, annak minden bizonnyal igaza van. Én személy szerint olyan figyelmeztetéseket olvasok a Szentírásban és kinyilatkoztatásokban, hogy azért van valami olyasmi, mint a megtévesztés művészete. Van olyasmi is, amely esetleg megtéveszt minket, és amelyet első rálátásra nem is veszünk igazán észre. És ezért hát többször kell ránézni, nem egyszer, és egy kicsit, ahogy szokták mondani, a függöny mögé is kell nézni, hogy ott vajon mi van. Az előadásnak egy néhány célja van. Az első közé tartozik az, hogy egyáltalán a természetgyógyászat népszerűsége, és ezen belül egyes módszereknek a látványos népszerűség növekedése. Erről egy néhány szót. Aztán beszélünk arról, hogy milyen módszerek vagy milyen gondolkodásmódok feltételeztetnek egyes természetgyógyászati módszerek mögé, vagy más szóval, hogy hogyan kell gondolkodni, hogy egyes természetgyógyászati módszereket egyáltalán meg tudjuk érteni. Mert azért vannak jelenségek, amelyeket racionális eszközökkel a mai napig nem lehet megmagyarázni, és ezeknek a elmagyarázatához szükséges egy olyan gondolkodásmód, amely szintén hát azért megnézhető, megvizsgálható. Mert, és itt anélkül, hogy bárki fölött pálcát törnénk, vagy bárkit ítélnénk, de vannak olyan gondolkodásmódok, amelyeket vagy el tudunk fogadni, hát vagy éppen nem, és ha azt mondom, hogy tudunk, akkor ezt nyilvánvalóan egy bibliai keresztény szemszögből közelítem meg. Egy részkérdése az egész előadásnak a mai estén az a homeopátia. A homeopátia mifán terem, ez egy komoly kérdés, és a homeopátia, mint működő gyógymód, milyen háttérrel rendelkezik, és vajon ismerjük-e ezt a hátteret. És végül, és ez a kérdés, ami talán a befejezésül jól szolgál, milyen mércének meg kell feleljen minden gyógymód. Tehát már legalább, ha keresztény szemszögből közelítjük meg a kérdést. És ezeket a pontokat szeretném végigvinni a mai előadáson. Kezdjük talán a természetgyógyászati népszerűség növekedésével. Ha egy kicsit a számokat nézzük, hogy az USA-ban évente 34 milliárd US dollárt, nem tudom, el tudjuk-e képzelni, hogy mennyi pénz ez, 34 milliárd dollár, ez 6800 milliárd forint. Én nem tudom pontosan, hogy mennyi a magyar államháztartás költségvetése, de úgy nagyjából e körül van. Tehát az egész magyar állam költségvetése a körül. Lehet, hogy egy pár milliárddal több vagy kevesebb, azt én most úgy nem tudom, tényleg nem tudom precízen megmondani, lehet, hogy nagyon tévedek, de hogy ez a nagyságrend nagyjából. De egy kisebb államnak a teljes költségvetése, annyi, amit az amerikai állampolgárok évente természetgyógyászati szerekre költenek. Tehát nem gyógyszerekre, a gyógyszerek és a
a hivatalos orvostudományi költségekre ennek a 10-15-szörösét költenek. De ez egy másik kérdés. Az USA-ban a családok 34%-a rendszeresen használ alternatív gyógymódok. Magyarországon ez a szám hasonló. A betegek közül nagyjából ez 1/3 használja alternatív gyógymódok, a nem betegek közül kb. 50%-a hisz, vagy bízik a természetgyógyászati módszerekben. És főleg a fiatal generációk nagyon fogékonyak, és ez talán arra is visszavezethető, hogy a fiatal nemzedékekben az ismeret is jobban terjed, tehát sokkal többen beszélnek tulajdonképpen a természetgyógyászatról. Talán nem is csodálkozhatunk rajta, mert egészen 1990-ig ezek a módszerek lényegében földalatti módszerek voltak. Aki természetgyógyászattal foglalkozott, az tulajdonképpen a párt jóvoltából, vagy a kommunista párt jóvoltából üldözéssel számíthatott. Ami egy érdekes dolog, mert szinte mártírokat kreált azokból az emberekből, akik természetesebb módszereket szerettek volna használni, és ez egy nagyon érdekes felhang a mai napig is egyébként. Az erős bizalomnak a természetgyógyászat lehetséges forrásai, illetve a természetgyógyászat irány, itt már fáradt voltam, nem is tudom, miket írtam le. De tulajdonképpen azt akartam mondani, hogy honnan eredt a bizalom a természetgyógyászati módszerekbe, és akkor nézzünk csak itt néhányat. Az első, amit én látom, és ezt rendszerint látom, hogy a hagyományos orvoslás elutasítása. Ilyenkor van az, hogy valakinek személyes tapasztalata van, mert így, meg úgy, meg amúgy bántak vele, vagy éppen a hite, a szemlélete, vagy mások tapasztalata miatt. Az mondjuk egy kicsit furcsa, hogy valaki más valami rosszat tapasztal, és ennek föl én sem bízok benne, de hát ez így működünk. És nagyon sokszor az van, hogy a bizalom onnan ered, tehát a bizalom a természetgyógyászat iránt abból ered, hogy valaki másban nem bízunk. Mit gondolnak, meddig tart ez a bizalom? Hát addig, amíg mi magunk is betegek leszünk, mert ha mi magunk, ha a saját bőrünket visszük a vására, akkor még egyszer átgondoljuk a dolgot. Egy dolog természetgyógyászati módszerek ilyet rajongani, egy másik bennük bízni, amikor az életünkről szól. És itt látom embereket meghalni azért, mert vakon az egyik irányba mozdultak, és látom embereket meghalni, mert pont az ellenkező irányába, vakon indultak el. Vakon cselekedni, illetve csak csupán bizalom alapján cselekedni, vagy egyfajta dogmatika szerint, vagy egy dogmatika alapján cselekedni, az nem egészen biztonságos. Aztán vannak olyanok, hogy hitbeli meggyőződések. Ugye van olyan, hogy a antropozófiai szemlélet, Krishna hívők, a New Age gondolkodás, asztrológiai meggyőződések. Nos, ilyen embernek megmondani, hogy a hivatalos orvostudomány rossz, ott nagyon könnyű sikereket elérni. Minél jobban szidjuk a hivatalos orvostudományt, annál hangosabb elismerést nyerünk. Mert nagyon sok ilyen módszer egészen más alapokra helyezi a gyógyításnak a lényegét, és ez is az egyik oka annak, hogy a természetgyógyászat irányába egy nagyon erőteljes népszerűség növekedése tapasztalható. Aztán van a vegetarianizmus, annak különböző változatai, ugye, tehát van egy világi mozgalom, vagy vannak hívők, tehát az adventisták, vagy a krisnások. Tehát a különböző szemlélettek állnak a vegetarianizmus mögött is, vagy legalább a részvegetarianizmus mögött, és hát azért is meglehetősen erős kontrasztban áll a hivatalos orvostudományhoz, tehát ahol nem éppenséggel arról beszélnek, hogy kellene sok zöldséget enni, bár az manapságban a hivatalos orvostudomány részéről is már egyre gyakrabban elhangzik. Talán a legegészségesebb indítéka, hogy valaki bízon a természetgyógyászatban, az lenne, hogy tudás és tapasztalat alapú meggyőződés. Ez azt jelenti, hogy tanult is, tehát utána nézett, elsajátított biznos ismereteket, amelyek ellenőrizhetők és elsajátíthatók, ki is próbálta, saját magán tapasztalta, hogy ez így meg úgy működik, és akkor ez meggyőződésé válik. Nos, ez az, ami igazán alapos és egészséges, bárcsak mindenki, aki rajong a természetgyógyászért, emiatt rajongana a természetgyógyászatért. Szóval a helyzet az, hogy nagyon sokan nem egészen jól megalapozott indítékok miatt bátran támogatják természetgyógyászati módszerek,
és már itt az indítékok vizsgálata során kiderül, hogy lehetnek itt hibák. Ezért talán nem csoda, hogy esetleg a továbbiakban is elképzelhetők, hogy vannak hibák. Hogyan működnek a különböző módszerek? Lépjünk tovább, és nézzünk meg, hogy tulajdonképpen egy természetgyógyászati módszernek mi a háttere. A magyar természetgyógyászati képzés hivatalos tananyagaiban említenek 4 vagy 5 különböző gondolkodásmódot. Tehát ezeket feltételezik az egyes gyógymódok mögé. Ez azt jelenti, hogy van egy módszer, és emögött a módszer van egy gondolkodásmód, amely nélkül ez szinte elképzelhetetlen. Tehát felfoghatatlan dolog. Az nem magyarázható, hogy valaki a kezét teszi a hátamra, és akkor 3 perc múlva én így vagy úgy vagy amúgy meggyógyulok. Magyarázatok erre kevésbé vannak. Tapasztalatok annál több, és ha én egy bizonyos gondolkodásmódot nem sajátítom el, nem biztos, hogy én meg fogom érteni, hogy mit történik. Ezért nagyon sokszor a természetgyógyászat összekeveredik tulajdonképpen bizonyos gondolkodásmódok hirdetésével vagy népszerűsítésével. Ez majd különösen a későbbiekben látszik, hogy igen, ott vannak nagyon komoly gondolkodásmód eltérések, akár a keresztény gondolkodásmód és az egyes természetgyógyászati módszerek gondolkodásmódja között. Nézzünk meg az elsőt. Az első úgy nevezik, hogy mágikus gondolkodás. Nem tudom, hogy mit gondolnak önök, hogy esetleg a mágikus gondolkodás összeférhető-e a bibliai Jézus Krisztussal. Nem tudom, mennyire ismerik a Bibliából Jézus Krisztust, és mennyire foglalkoztak azzal, hogy ő mit tanít, vagy ő hogy gondolkodik. De nézzük meg a mágikus gondolkodásmódnak a lényegét. Ez egy idézet, tehát ezt én csak leírtam, tehát nem én magam alkottam ezt a mondatot. Jellegzetessége, tehát ennek a gondolkodásmódnak az analógiás gondolatfűzés, amely nem az okságon, hanem az egymáshoz hasonló jelenségek mögött feltételezett lényegi megfeleltetésen alapul. Na, bonyolult mondat, de talán, ha egy kicsit igyekszünk, akkor megértjük. Klasszikus példa az asztrológia, amely a kozmikus minőségeknek egy adott időpillanatban való megnyilvánulásait az emberre vetíti. Vagy a hermetikus tanítások, melyek szerint a makrokoszmosz, vagyis a világ és a mikrokoszmosz, azaz az ember, egymásnak megfeleltethető. A mágikus gyógymód tehát, hogyha ezt így jól látjuk, biztos hallottak már reflexterápiáról, ugye? Talpreflexmasszázsról, talpreflexterápiáról. Nos, a talpreflexterápiának a gondolkodásmódja, amely mondjuk segít megérteni ezt a módszert, az az úgynevezett hermetikus világnézet, ami azt jelenti, hogy ha valami mozog az égen, akkor mozog a földön is valami. Ha valami mozog a testemben, akkor ez mozog a talpamon is. Tehát ugye ez egy ilyen, ami nagyban van, az a kicsiben is van, és fordítva. És azt mondják, hogy ha én a talpot masszírozom, akkor ezt a testben is valahol hatással lesz. Ugyanaz a módszer, tehát ez a megfeleltetés, ami a mágiából származik, a számos más módszerben is jelenik meg. Nos, a mágikus gondolkodás gyakorlati megnyilvánulás, ugye? Van a homeopatikus vagy utánzó mágia, az azt jelenti, hogy hasonló-hasonlót hoz létre, vagy hasonló-hasonlót gyógyít, és az átviteli mágia, az kvázi ez a tárgyakra, vagy tárgyaknak tulajdonított gyógyereje, egy ilyen fétis-szerű, hogy na akkor, amit én a tárgyal teszek, akkor ez a tárgy majd teszi az emberet. Tehát mondjuk úgy, hogy én most meggyógyítom ezt a kis ruhát, és akkor bedobom, és aki megfogja, az meggyógyul, ugye? Tehát biztos hallottak már ilyen jellegű dolgokat. Manapságban ez egészen odaig megy, hogy valaki csak néz, és semmit sem tesz, és a nézésével gyógyít embereket. Lényegében mágiáról van szó. A probléma az, hogy mi ezt ma nem értjük, vagy nem veszük észre, vagy nem fedezük föl, vagy nem szenzibilizálódunk ezekre a dolgokra, az csupán csak az, hogy a modern korban ezeket a dolgokat már nem nagyon ismerjük. A középkorban ez a mindennapi embernek a általános szókincséhez tartozott, hogy valamilyenféle mágiával foglalkozik. Az egész gyógyászat lényegében mágia volt. Tehát a mágia uralta a gyógyászatokat, a megfeleltetéseket, hogyha mondjuk egy levélnek ilyen és olyan a formája, akkor ez a levél biztos jó ilyen és olyan formájú szervnek a betegségére is.
És ezek egészen tipikus dolgok voltak. Ez a mai napig is még jelen van a népi gyógyászatban. Hadd hangsúlyozom, ezeknek a módszereknek a hatékonyságát csak ezzel a mágiás elvel, vagy mágikus gondolkodással lehet magyarázni, mással nem. Tehát nincs más alapja ennek a módszernek a működésére, mint ez. És hát itt önmagában ez már az első, és fölveti a komoly kérdéseket keresztény szemszögből. Akkor jön a mitikus gondolkodás. A mitosz, vagy a vallás próbálja feloldani az emberi természet kettősége, egyidejűleg biológiai, ugyanakkor kultúrába ágyazott lény által okozott feszültséget. Ugye szabályokat ismétel, megszabja az értékeket, spekulatív magyarázatokat kínál a világ értelmezésére, de mindezt nem fogalma kialakításával, hanem szimbólumokkal, megszemélyesítésekkel, képekkel teszi. A mitosz leírja a világ rendjét, harmóniáját. A mitikus gondolkodásmód szerint, ami ebbe a rendbe beleillik, az szent, ami pedig szent, az nem lehet beteg. Más szóval, hogyha valaki követi ezeket a vallási előírásokat, akkor előbb-utóbb meggyógyul. Tehát itt ilyenkor a mitosz, tehát a vallás, olyan jellegű vallás egyébként, amely mondjuk ezt állítja, mondjuk nem minden vallás állítja ezt. Tulajdonképpen ezek nagyon általánosított fogalmak, vagy megfogalmazások, de például a hinduizmusra, a taoizmusra, a buddhizmusra, különböző változataira akár igaz is lehet. És ott lényegében tényleg szimbólumokkal dolgoznak, és mondjuk egy puritán reformációs kereszténység, ami mondjuk a középkorban megvolt Luther után, nem ilyen vallást alkotott. Tehát ott nem voltak annyira a szimbólumok, ott nem voltak annyira a megszemélyesítések, hanem fogalmak kialakításával dolgozott, ez azt jelenti valójában szavakat, igét hirdetett. Tehát mind az a vallás, ami nem az igé körül forog, az lényegében ilyen fogalmakkal, szimbólumokkal, szertartásokkal foglalkozik, és meghatározza ezáltal, hogy mi a szent. Nem az a szent feltétlenül, hogy valaki szentül gondolkodik, hanem az a szent, hogy valaki valamiben részt vesz, vagy valamilyen jellegű, formájú tárgyat magára ölt, mit tudom én, látták biztos már az ortodox zsidóknál is különböző tárgyakat, amelyeket magukra kötik, meg lehet ugyanazt más hagyományok, vagy más kultúrákban látni. Nos, ott az közvetít valamilyen módon szentséget, holott az egy, az egy, az kettő, ugye mi is nagyon jól tudjuk, az ember nem azt teszi szenté, ahogyan öltözik, hanem ahogyan gondolkozik. Tehát ez úgy egyértelmű. És ennek a mitikus gondolkodás egyébként ez valamilyen módon közel is még áll hozzánk, de ennek az egyik lényeg az, hogy a betegfelfogásnak van valami olyasmi, hogy az egyén kiszakadt a kozmikus harmóniából, eltávolodik a szentségtől, a gyógyítás feladata, hogy a magára maradt beteg embert visszahelyezi az éltető harmóniába. Nos, hát ez jól is hangzik, nem? Tehát harmóniába visszahozni az embert, legyen életmódváltozás, és ez jó. Tehát életmódot tanulni, életmódot változtatni egyes mitikus elképzelések szerint. És hát itt vannak a különböző módszerek, tehát a Tao követése. Ebben most nem akarok belemenni, hogy mit jelent Ajurvéda, meg a Prakriti felismerése. Nem tudom, hallotta már valaki ezt a szót, Prakriti? Soha senki? Na jó. Tehát van Prakriti, és ez azt jelenti, hogy ez a mágikus pillanat, amikor az égi csillagok állása ilyen meg olyan volt, meg az elemek ilyen és olyan viszonyban voltak egymáshoz, és akkor születtem, na és egész életem feladata, ahogy én ezt a pragritis állapotot megtaláljam az életmódomban, a táplálkozásomban, az életvitelemben, stb. Stb. Ez egy életfeladat, egy egyéni, individuális életfeladat, ami annyira specifikus, hogy csak én találjam meg ilyeneket. Nos, hát így lehet embereket elfoglalni, az nagyon jól működik. A misztikus gondolkodásmód a mitikuson belül van, tehát a mitikus az nem feltétlenül misztikus is. Mitikus azt jelenti, hogy én a szabályokat betartom. Tehát egy vallásnak a szabályait betartom, és ezáltal kerülök jó állapotba. A misztikus még egyel tovább lép. Mondhatnánk úgy is, hogy a mitikus az a törvény, a misztikus az majd a lélek. Tehát ők azt mondják, hogy egyfajta felvilágosodásra el kell, hogy jusson az ember ahhoz, hogy lásson, hogy belásson, hogy mélyebbre jusson. És tulajdonképpen konkrétan azt mondják, hogy ismételt gyakorlatok által végül eljutok
a felvilágosodáshoz, vagy a megvilágosításhoz. De ez azt jelenti, hogy én csak elegendően gyakran és sokszor kell, hogy mondjuk egy jóga gyakorlatot végezzen, és amikor én ezt majd megteszem, elegendő gyakran, vagy meditálok elegendően gyakran, előbb-utóbb lár-pú-lár megvilágosodok. Ez azt jelenti, és egyébként ez a módszer a későbbiekben is elő fog jönni, hogy a cselekvés engem lelkivé tesz. Nem tudom, hogy önök hogy gondolkodnak arról, hogy a cselekedeteink alapján leszünk lelkivé, vagy a lélek alapján lesznek a cselekedeteink lelkivé. Nem tudom, hogy gondolkodnak önök, de ez egy tipikus megközelítés és egy tipikus fogalom. És aztán van még a racionális gondolkodás, amely a természetgyógyászaton belül egy kicsit olyan ilyen megítélés alá esik. Ugye itt van az ókori Görögországban keletkezett és a természettudományos gondolkodásnak az alapja. Ez azt jelenti, hogy vannak fogalmak, vannak mérhető dolgok, logikai szabályokat használ, a dolgok közötti kapcsolat lényegét az okságban látja, de ez azt jelenti, hogy itt van egy ok, és akkor az ok valamit okoz, és az okozat mondjuk betegség, akkor keresik az okot, és akkor a betegség okát szüntessük meg. Nos, ezt a mai alopátia, tehát a hivatalos orvostudomány a alaptételévé tette magának, sajnos nagyon, nagyon visszataszító, ahogyan a mai orvostudomány ezt az alapelvet sokszor alkalmaz. Ez nem azt jelenti, hogy én az orvostudománynak az eredményeit és a vívmányait szeretném itt most megkérdőjelezni, de nagyon gépiessé vált, nagyon profitorientáltá vált a mai orvostudomány, és ezen belül nagyon sokszor nagyon szűklátókörű. Ez azt jelenti, egy ilyen elbizakodott, hogy majd mi tudjuk, majd mi megmondjuk, hogy majd egy ilyen izolátum, ilyen-olyan-amolyan szintetikus anyag, az majd gyógyítani fog, holott a dolgok sokkal komplexebbek, mint ahogyan mi ezt sokszor gondolnánk. Egyébként a fitoterápia is hasonló gondolkodású, de a fitoterápia általában abból a sarokból jön, és azt mondja, hogy egy növénynek sok-sok hatóanyaga van, és a növény hatóanyag tartalma együtt fog majd segíteni a betegen a legtöbb esetben. Persze vannak olyan esetek, ahol csak egy koncentrátum kell, vagy egy kivonat kell, de többnyire a növénynek az együttes hatóanyag spektruma az segít az embernek. Mondjuk egy C-vitamin a csipkebogyóban azért olyan jó a csipkebogyóban, mert ott vannak a flavonoidok mellette, meg az ásványok, meg az egyéb fitokemikáliák. Tehát ez csak egy példa legyen, persze lehetne ellenpéldát is felhozni. Aztán talán ilyenekről is beszélnek, hogy multikauzualitás, vagy kibernetikus gondolkodás. Ez az, ami talán manapságban leginkább elterjedt a tudományos természetgyógyászatban, és a modern orvostudományon belül is. Mert azért legyünk őszinték, nagyon-nagyon komoly kutatók vannak az orvostudományon belül. A probléma csak az, hogy míg az orvostudományi eredmények eljutnak az általános orvoshoz, kutatások szerint ez nagyjából 30-40 évet jelent. Ez azt jelenti, hogy amit az önök házi orvosa ma képvisel, legrosszabb esetben a 30-40 évvel ezelőtti orvostudományi szint, és ez okozza sokszor az orvostudománynak a rossz hírét is. Tudnélik, az orvostudomány nem azt jelenti, hogy az orvos. Tehát azért ezt válasszuk szét, és aki a tudománnyal foglalkozik, az sokszor sok mindenre tud odafigyelni, és az modern orvostudomány most már tényleg odafigyel, hogy egy szernek milyen a hatása, és milyenek a mellékhatásai, és egyre inkább arra figyelnek oda, hogy több komponensű anyagokat használjanak, és hát elfogadják sokszor a természet adta megoldást. Tudni kell, hogy például a gyógyszereknek majdnem a fele, tehát a mai használható gyógyszerek, szintetikus gyógyszereknek majdnem a fele tulajdonképpen egy növény másolásából áll. Ez azt jelenti, egy növényi hatóanyagnak a másolásából áll. Tehát azért a szintetikus orvostudomány így indirekt azért csak-csak beismeri, hogy a teremtő igen sok gyógyító anyagot biztosított és a rendelkezésünkre bocsátott, és hát azért ez csak-csak érdekes. És aztán van még a pszichoszomatikus gondolkodás. Felvetődik a kérdés, hogy van-e keresztény természetgyógyászat.
A keresztény szemlélet a fenti módszerek közül egyeseket el tud fogadni, egyeseket talán nem. A következő igéhelyek, és itt néhány igéhelyet szeretnék most itt idézni, megnézzük, hogy mi az, ami elfogadható, vagy mi az, ami nem. Nézzük a legalapvetőbb igék. Íme néktek adok minden maghozó füvet az egész föld színen, és minden fát, amelyen a maghozó gyümölcs van, az legyen néktek eledelül. Vagy, ugye mondja még a mezőnek füvét, vagy a Zsoltáríró azt mondja, aki füvet sarja azt a barmoknak és a növényeket, az embereknek hasznára, hogy eledelt vegyenek a földből. Tehát itt azért van egy ilyen, hogy gyógyszer és táplálék származik nékünk a földből, tehát a növényekből, és itt az állatok nincsenek említve. Aztán vannak más dolgok a Bibliában, olyan kifejezett, direkt receptet egyébként nem találunk a Bibliában, és ezt nagyon hálás vagyok ezért, tudják miért? Tehát ha bizonyos védákat elővesznek, tehát indiai iratok, szent iratokat, ott konkrét recepteket lehet találni. Hogy lehet például körömgombát gyógyítani? Vagy ha egyiptomi iratokhoz, tehát hieroglifákhoz fordulunk, és megnézzünk, hogy az egyiptomi papok hogyan gyógyítottak, hát azért kígyó vér, meg egyebeket. Szóval sok minden van ott leírva, ami valamilyen szinten ő szerintük, valamilyen gondolkodásmód alapján hatott. Hát nem biztos, hogy mondjuk ezek a gondolkodásmódok a mai kultúrával, vagy a mi keresztény gondolkodásunkkal összhangban vannak. Az egyiptomiak például azt szokták kérdezni, amikor találkoztak, hogy hánytál már-e? Ez volt a köszöntésük, úgyhogy vagy jót hánytál. Mert ők úgynevezett kulturális hánytatással foglalkoztak, tehát ők ettek, és akkor utána hánytatták magukat, hogy menjen ki a fölösleg, vagy ahogy egyáltalán. És ahogyan mi, szia, hogy vagy, kérdezünk, akkor ők úgy kérdeztek, na szia, jót hántál? Illetve ebből a szóból adódott később az a kifejezés, hogy jól vagy-e, vagy hogy jól vagy-e. Tehát ez egy nagyon érdekes dolog. Nos, hát ez milyen gondolkodásmódot feltételez, nem biztos, hogy a miénk kell mondjuk kvadrálna. De visszatérve a kérdésre, hogy a Szentírás nem tartalmaz direkt recepteket. Egy néhány higiéniai előíráson kívül, és ezek higiéniai előírások, tehát a karantén, a tisztaság, meg ilyenek, egy néhány ilyen előíráson kívül említ itt-ott, amott úgymondván, by the way, ha már beszélünk róla, említünk egy néhány táplálékot, egy néhány ilyen-olyan-amolyan módszert, és lehet egyes kis kezeléseket látni, de nem úgy, hogy betekintést nyerünk, hanem úgy, hogy úgymondván átnézünk a vállon át, és akkor valahol homályosan látunk valamit, és én nagyon hálás vagyok ezért. Tudják miért? Mert bármit megnézünk, bármilyen világvallásnak az orvostudományi, vagy már mint hogy az egészségügyi részét, ott látunk nagyon okos dolgokat, mert azért ne gondoljunk már, hogy az 3-4-5 ezer évvel ezelőtti emberek nem tudtak volna gyógyítani. Ezért ezt tévedésbe ne essünk. Sok mindent sikerült nekik meggyógyítani, és sok bölcsesség van abban benne, amit ők fölírtak és leírták, de vannak aztán alapos sületlenségek is benne. És ez óhatatlanul így van, mert a módszerek, amelyeket ők használtak, nem biztos, hogy mindig kiforrottak voltak, meg mindig teljes mértékben helyesek és korrektek voltak. Ezért én hálás vagyok, hogy a Szentírásban nem olvasunk mondjuk receptet arra, hogy lehet mondjuk egy gyomorhurutot gyógyítani. Ezt higgyék el nekem, mert ha mondjuk Dávid korából esetleg egy izraeli gyomorhurut gyógyszert írták volna bele a zsoltárok közé, és akkor mi ma erre mosolyogva visszatekintenénk, és azt mondanánk, hú, miért kellett ennek a bogának a mit csinálja, petéjét belekeverni, a többi jó volt, ez, és akkor már is eltűnne a Bibliába vetett bizalom. Egyébként, ha kígyóvért, meg békaszívet, meg egyébeket kell összekeverni valami gyógyszerrel, akkor ez akkori misztikus, vagy akkori szimbolikus gyógymódok alapján talán ez értelmezhető volt. Ma egészen biztosan senki nem értene ezt meg. És ezért én hálás vagyok a Jóistennek, hogy azt mondod, hát rátok bízom, tessék, gondolkodjatok. A gyógymódok azért vannak, hogy tartsátok fönt, nézzétek egy kicsit utána, és ez nagyon jó így, véleményem szerint. Persze találunk azért a Bibliában számos fűszer, gyógyhatású étel, pakolások, kezelések, de ezek nem annyira lényegesek. És ugye, tehát a keresztény természetgyógyászat nagyon érdekes dolog, tehát itt az első szabály például az, hogy ha a te uradnak, Istennek szavára hűségesen
hallgatsz és azt cselekszed, ami kedves az ő szemei előtt, és figyelmezel az ő parancsolataira, és megtartod minden rendelését, egyet sem bocsátok rád a ma betegsége közül, amelyeket Egyiptomra bocsátottam, mert én vagyok az Úr, a te gyógyítód. Tehát itt a gyógyító egyértelműen az Isten, és azt mondja, én gondoskodok rólad, ha te betartod a játékszabályokat. És itt nyilvánvalóan azt lehet mondani, hogy ez például a mitikus gondolkodásba belefér. Ez azt jelenti, hogy a vallás előír szabályokat, és ha ezeket betartod, az Isten vigyáz rád. Ennek a legszebb példája az volt, amikor az Isten népe kivonult Egyiptomból, 40 éven keresztül a sivatagban vándorolt, és a vándorlásnak a végén visszaemlékezve azt mondják, hogy hát bizony, nem voltunk betegek, nem szenvedtünk hiányt, a ruhánk nem úgymond van rohadt le rólunk, és a cipőnk se, tehát a szandálunk se esett le a lábunkról. Szóval egy kicsit úgy visszatekintve azt mondják, hogy hát tényleg mi áldottak voltunk ebben az egész időszakban, mert ők betartották, vagy egyre inkább betartották a szabályokat. Még ha néha egy kicsit nagyon is mellé nyúltak. Egy másik szabály, amelyet a Bibliában találunk, ami gyógyászatról szól, ez egy pszichozomatikus szabály, ugye? A vidám elme jó orvosságul szolgál, a szomorú lélek pedig megszárasztja a csontokat. Tehát messze-messze Plátó előtt, meg mások előtt, akik az elsők voltak, akik ugye pszichozomatikáról beszéltek, Böl Salamon már említette, hogy igen, bizony létezik valami olyasmi, mint összefüggés a test és a lélek között, és mégpedig betegségre vagy egészségre kihat. És ez nem mindegy. Aztán van egy olyan dolog, és ezt szándékosan ide idéztem, hogy a tudással kapcsolatosan. Ugye manapságban sokszor azt mondjuk, hogy magasabb rendű tudás. Tehát magasabb rendű tudásra kell szerte tenni, meg kell ismerni olyan dolgokat is, amelyeket az elődjeink nem ismertek. És ez jól hangzik, ugye? És akarnak minket úgynevezett spirituális igazságokra vezetni. Szellemi igazságokat tanítanak, és szellemi tanításokat tanítanak. És mondanak sok mindent, amit régen egyszerűen a hiszékenységnek, vagy egyéb ilyen szertartásnak nevezték. Akár mondhatnánk azt is, hogy okkult tanításokat tanítanak ma, minden szégyen érzet nélkül, és azt mondják az embereknek, hogy az a kívánatos, ha te is okkult tanításokat elfogadod, és ezeket gyakorlod. Én magamat ezekhez az igékhez tartom, és ez úgy hangzik, hogy a titkok az úréi. Higgyék el, én egészen biztos vagyok benne, hogy van természet feletti erő. Tehát én a természet erőjét nagyjából ismerem, mármint, hogy nem mindegyiket, ne értsenek félre, de kicsit úgy kapizsgálok, már egy kicsit úgy próbálok megérteni. A természet feletti erők véleményem szerint léteznek, de érteni nem értem. És nagyon óvatos vagyok azzal, hogy én hogyan kezelem ezeket az erőket. Sőt, számomra sokszor nem önmagában a természet, ugye a természet fölötti, ez azt jelenti, a természettől független erők. Akkor ha a természettől független erők, akkor mik? Személyeknek az ereje. És a természet fölötti erő a bibliai világnézet szerint, vagy a bibliai bizonságtétel szerint sokszor egészen más sarokból jön, alulról, ahogyan szokták ezt mondani, jön, és nem biztos, hogy a természetnek tulajdonítható. Amikor emberek kozmikus erőről beszélnek, vagy a csíről beszélnek, vagy ki tudja éppen miről beszélnek, lehet, hogy nem mindenkinek sikerül ezeket az erőket megcsapolni, de akinek igen, annak hatalmas ereje lesz hirtelen, de nem biztos, hogy én ezt az erőt szeretném használni. Csupán csak azért, mert az Isten azt mondta, a titkok az úréi, a mi Istenünkei. A kinyilatkoztatott dolgok pedig a miénk és a mi fiainké, mind örökké, hogy e törvénynek minden igéjét beteljesítjük. Ez azt jelenti, számomra azt jelenti, hogy amit az Isten kinyilatkoztat, engedi, hogy nyilvánvalóvá váljon, és egyébként a Dániel igét ezt itt mondjuk mellé kell csatolni, amikor azt mondja, te pedig Dániel, zárd be a beszédeket és pecsételd be a könyved a végső időig, tudakozzák majd sokan, és nagyobbá lesz a tudás, és ez nem csak a bibliai tudás, hanem egyáltalán az egész természettudományi tudás is egyre nő, és a végső időben bizony nőtt a tudás. Ha visszatekintünk az elmúlt 200 évnek a természettudományi ismereteknek a növekedésére és a részletek megismerésére, hihetetlen fejlődésen ment keresztül az emberiség az elmúlt 2 évszázadban. Kétség kívül.
De vannak dolgok, amelyeket a mai napig nem értünk, és nem biztos, hogy nekünk ebbe bele kell kötnyeleskednünk, és különösképpen nem úgy tenni, mint ha én, a külön, ilyen-olyan-amolyan titkos ismeretek által beavatott ember, én ezeket már kézben tudnám tartani. Mert nem biztos, hogy ez így van. Ezek után, az előadás első két-három pontnak a tárgyalása után nézzük meg, hogy milyen megítélés alá esik a homeopátia. A homeopátia az elmúlt években egyre nagyobb teret hódított. Amikor rákérdezünk, hogy milyen a homeopátia, mi az első asszociáció? Mit mondanának önök, hogy mi jellemző a homeopátiára? Igen, ezt most már este megtanultunk, de tudják mi? Természetes? Nem ártalmas. Nincs mellékhatás. Pontosan, na igen, most azt mondta, amit már előtte tudta. De ez az, amivel azonosítjuk a homeopátiát. Természetes? Nem árt. Ez jó? Önök akarnak olyan gyógyszert, ami természetes és nem árt? Hát ki az a bolond, aki ezt nem akarja, nem? Mondjuk így. És a homeopátiának sikerült az elmúlt évek, évtizedekben, szerintem igen szorgalmas munka révén azt a ázsióját fölépíteni, hogy bizony a homeopátia az természetes, vagy természet azonos, és hogy lám-lám nincs mellékhatás. A kritikusok kuncognának és azt mondanának, hát hatás sincs, nemhogy mellékhatás, de ez egy másik dolog, ebbe az irányba nem szeretnék belesétálni, mert van egy úriember, James Randi az a neve, ő $1,000,000 ajánlott föl annak az embernek, aki be tudja bizonyítani neki, hogy a homeopátia működik. És ő rendszeresen utazgat jobbra-balra mindenhova, és oda teszi az $1,000,000 az asztalra, és azt mondja, jöjjön valaki, és mutassa be nekem, hogy működik, és akkor kapja a pénzt. Ugyanazt csinálta a radiesztéziával is, ugyanazt csinálta. Tehát szóval van itt néhány olyan úgymondván tudományos dolog. Ő volt az az ember, aki Uri Gellernek a trükkjeit úgymondván elintéztette. Ő intézte el, hogy az egyik amerikai talk show-ban, egy ilyen esti talk show-ban Uri Gellert úgy felsült, hogy utána nagyon-nagyon lehullott a csillagja. Tudnélik, Uri Geller preparált kanalakkal dolgozik, és soha nem dolgozik úgymondván neki a rendelkezésére bocsátott természetes kanalakkal, hanem mindig a saját kanalakkal, amelyeket előzetesen egy kis savval vagy egy kis melegítéssel előkészített, és akkor csak úgy kicsit simogatni kell, és bum, leesik vagy megörbül. Nos, ebbe a showba oda raktak Uri Geller elé egy friss csomagolásból kiszedett étkészletet, illetve hát a kanalakat oda raktak, és körülbelül 10 percen keresztül Uri Geller körbe-körbe beszélte a dolgot, hogy moshatja ki magát ebből a szitúból, és végül totálisan becsődült, és azt mondta, hogy most ma nincsen ereje meg, hogy valahogyan ma nem tudja ezt úgy igazán összehozni, és hát totálisan nyilvánvaló volt a leégés. És James Randi tulajdonképpen volt a tanácsadója annak a műsorvezetőnek, aki megmondta neki, hogy hát gyerekek, ne engedjétek, hogy a saját kanalait rakja oda, hanem tegyétek oda frisseket. Aztán nézzük meg, hogy tudja-e, vagy nem. Hát nem tudta. És ez nem azt jelenti, hogy Uri Geller nem egy nagyon tehetséges bűvész, de ennél több nem. És ugyanúgy ez a James Randi egy egész sor ilyen dolgot úgymondván lebuktat, majd egyet érvelését fogom felhozni, bár én nem akarok abba a polémiás harcba beleépni, hogy polemizálunk egy-egy gyógymód ellen. Tehát én nem szeretném bagatellizálni a homeopátiát azzal, hogy nem működik. Mert ez egyszerűen nem igaz. Aki azt mondja, hogy a homeopátia nem működik, az bagatellizálja az egész kérdést, és mellé beszél. De ez tipikus a tudományhívők számára az, hogy amit mi nem tudunk megmagyarázni, ezt bagatellizáljuk. Az ateisták sem tudják elképzelni, hogy a vallás létezik, vagy hogy vallási veszélyek vannak, vagy nem képzelik, és nem is foglalkoznak ezzel. A keresztény viszont egy kicsit máshogyan néz erre a világra, tudja is, hogy van ilyen erő, meg olyan erő. És ezért egy kicsit komplettebben, vagy egy kicsit teljesebben nézi a világot. És én ebből a szemszögből szeretném most fölvetni egy néhány kérdést, hogy vajon a keresztény tiszta lelkiismerettel használhatja a homeopátiát-e, vagy nem.
És hadd tegyem hozzám, azért néha-néha én is használtam homeopátiát az elmúlt időkben, mármint, hogy homeopátiát, ilyen kis apró dolgokat, mit tudom én, majd fogom megmagyarázni, hogy milyeneket használtam, és milyeneket nem. Egyszerűen csak azért, mert természetes, ahogyan mellékhatás nincs, és nem állt, ugye, tehát szóval ezek a dolgok. Pedig szembesülni kell előbb-utóbb mindenkinek, hogy maga a módszer nem jó. Soha nem használtam, soha nem alkalmaztam a homeopátiát, éppen ezek miatt a dolgok miatt. De amikor valaki nagyon erőltette és fájt a fejem, azt mondja, na figyelj, vedd már be, hát mindjárt... Na, gondoltam, úgyis csak cukor van benne, mármint, hogy tényleg tejcukorból van. Jó van, a bevettem, és hatott. Az utólag az ember kérdezi magát, hogy most akkor miért hat, ugye? És vannak ilyen szitók, ugye önök még soha nem estek kísértésbe, ugye? Tehát, hogy kísértésbe esünk, úgymondván, vagy valamit csinálunk, amivel nem vagyunk egészen tisztán, hogy is van ez, hogy nem. És én úgy vagyok vele a homeopátiával, hogy aki homeopátiát képviseli, azt szeretem, mint embert, és szeretem esetleg, mint barátot, vagy ismerőst, de a homeopátiát nem szeretem. És ezt szeretném ketté választani. Mert az embert és a módszert, azt ketté kell válaszunk, hiszen nem mindenki ugyan azt a szemléletet képviseli, mint Hahnemann, aki föltalálta a homeopátiát. Nézzük csak meg akkor. Ugye nagyon széles körökben elterjedt a biohullám, ami megvan, ugye elősegíti a homeopátiát, mindenki bio, meg természetgyógyászat, és a homeopátia egy nagyon régi módszer újra erőre kap, és ezt nagyon-nagyon felerősödik, holott Németországban a homeopátiának úgymondván az anya országában nagyon-nagyon kemény frontok vannak az orvostudomány és a homeopátia között, illetve a tudomány és a homeopátia között. A hagyományos orvoslás hitelvesztesége miatt a homeopátia gyakran hatékon alternatívaként jelenik meg, modern gyógymódnak tűnik, és a kétség kívül a legnagyobb alternatív gyógymozgalom. Tehát a legtöbben foglalkoznak homeopátiával. 200 évvel ezelőtt Hahnemann élt, és ő 1770-es évektől 1843-ig élt, és megalkotta az akkori tájban is nagyon forradalminak tűnő gyógymódot. Tudják, hogy Hahnemann idején mivel gyógyítottak? Higannyal, meg ólommal, meg arzénnel, meg mindenféle, tehát ezek voltak a gyógyszerek. És hát azokhoz a gyógyszerekhoz képest Hahnemannnak a kis tinktúrai, vagy tablettai, hát igen ártalmatlanak voltak, és sokszor már csak azért gyógyítottak, mert az illetők nem kaptak mérget. Tehát, hogyha az a választásom, hogy azént veszek be, vagy egy homeopatikus szert, és revolver lenne az orrom előtt, és az egyiket vagy a másikat kell választanom, hát tudják, hát egészen biztosan fogom én is a homeopátiás szert bevenni. Hahnemann egy önálló gondolkodó volt egyébként, tehát ő azért mondhatnánk akármit is Hahnemannra, Dr. Samuel Hahnemannra, egy nagyon-nagyon elmés ember volt, nagyon-nagyon egy kutató elme volt, és állandóan járt a gondolata, és nagyon értelmes volt, és ő orvosi elhivatottságtól fűtve, mondhatnánk, nyugodtan azt mondhatjuk, kutatott és gyógyított, és a rutinos mai orvoslás minden bizonnyal példát vehetne róla, hogy hogyan kell igazán gyógyítani, hogyan kell emberekre figyelni. Hahnemannak az egyik módszere például az, hogy az úgynevezett monószert, tehát az egyéni homeopátikus szert kitalálnak. Ez egy másfél, két órán keresztül kérdezgeti a beteget, még mindenféle kérdésre választ kap, és akkor ebből ő valami gyógyszert rak össze, egy individuális gyógymódot. És mielőtt a gyógymódról még lényegére kitérnénk, azért nyugodtan ezt el lehet mondani, hogy, és én ezt látom a mindennapi praxisomban, és ezt egyre inkább fájlalom, hogy ez kevésbé van megjelen, mert nagyon-nagyon sok betegem van mostanában, és szinte egymás után jönnek, mennek a betegek, és ez nem az a módszer, ami régen volt nálam, hogy jött a beteg, beszélgetem vele, úgy érezte magát, hogy ráérősen elbeszélgettünk, és nem volt olyan, hogy szinte sorban álltak az emberek már, és akkor mikor megy az előző.
Én ezt sajnálom egy bizonyos értelemben, mert az emberek, amikor még nagyon-nagyon ráijedtem, az emberek nagyon jól érezték magukat, sokszor azért gyógyultak, mert meghallgattam őket. Leültem és hallgattam, figyeltem, mondták, és én majd persze mondtam a jobb és a kevésbé jó ötleteket és javaslatokat, de volt, amikor találtam, vagy amikor találtam, amit mondtam, de a lényeg az volt sokszor, hogy ők ki tudták beszélni magukat, és Hahnemannál is ez volt. Hahnemann figyelt az emberekre, és tanította azt, hogy a homeopata orvos figyeljen az emberekre, sőt, kötelező figyelni. És higgyék el, szó ami szó, ez egy nagy dolog. Amikor egy onkológiai osztályon egy onkológus 3-7 percig tölt a rákbeteggel, és közben mondjuk milliókért felír gyógyszereket, tehát mondjuk egy betegnek, mit tudom, 2-3 millió forintért gyógyszert ír föl, és naponta ezt mondjuk 30-40 emberrel csinálja, és kvázi naponta egy forgalmat csinál, gondoljunk bele, hogy milyen forgalmat, tehát naponta 20-30-50 millió forint forgalmat csinál egy orvos, egy gyógyszergyárnak, és ez egy ember, és a betegek ott vannak, és kvázi csak úgy nézik, hogy most akkor ez mit mondott. És ha valaki mer kérdezni, akkor vagy cinikus lesz, vagy morcos lesz, vagy a legrosszabb esetben elkezd üvölteni. Ahogy ezt nem egyszer és nem kétszer hallottam. És nyilvánvalóan ez egy egészen más gyógymód. Tehát a homeopátia ezért sok-sok barátot szerez, csupán csak azért, mert van, aki figyel, és van, aki próbál megérteni engem. Nos, Hahnemannról egy néhány dolgot. Hahnemann Goethe-nek a kortársa volt, ugye 1755-től 1843, tehát azért egy jó magas kort ért el, azaz akkori időben egyáltalán nem szokásos volt. Goethe-nek a kortársa volt, és Mesmer barátja. Mesmer, ugye a magnetizmusnak a feltalálója, mondhatnánk a mai bioenergetikai módszereknek a feltalálója, vagy feltaláló, akit egyébként nagy istenkáromlóként ismerték. Tehát Mesmer egy kifejezetten istenkáromló volt. Tehát ő gúnyolt Jézuson, meg a Biblián, meg minden. Szóval ő az akkori, hát hogy mondjam, korszellemnek, a felvilágosodás korszellemének tökéletesen megfelelt. Egyébként keresztény szemszögből talán az is fontos, Hahnemann személy megértésében, hogy Hahnemann szabadkőműves volt, tehát ő 22 éves korában belépett a szabadkőműves páholyba, és élete végéig szabadkőműves volt, és maga a kereszténység igen távol állt Hahnemanntól. Az életét feldolgozó biográfiák szerint több könyv született az ő életéről. Nos, az alapelvei. Az első alapelv talán az, hogy hasonlót hasonlóval gyógyítani, teljesen új összefüggéseket hozott létre. Ha valami nagy mennyiségben vagy nagy fogyasztva a betegit, akkor kismértékben gyógyít. Ez volt az elmélete. Hát ő ezt egyébként onnan hozta, hogy ő saját magán kipróbálta kinint. Akkortájban megjelentek tudományos cikkek, amelyek azt mondták, hogy ha valaki maláriás, akkor fogyasszon kinint. Ugye? Tehát maláriai láz miatt, akkor használjon kinint. És akkor tulajdonképpen azt gondolta magán, hogy akkor én is kipróbálom a kinint. Kipróbálta kinint, és lázas lett. Ebből ő azt következtette, hogy az, ami, ha beteg vagyok, gyógyít, és akkor én ezt beveszem, és egészséges vagyok, akkor engem betegé tesz. És akkor tulajdonképpen ez egy ilyen, hogy nem plusz nem, ez egyenlő igen, vagy igen plusz igen, egyenlő nem, vagy valami ilyesmit hozott össze. Tehát egy ilyen nagyon fura összefüggéseket hozott össze. És egyébként a gyógyszerpróba azt is nagyon fontosnak tartott. Tehát ő azt gondolta, hogy ha valakinek valami betegsége van, akkor próbáljon ki saját magán ezt a szert, és ha ebből tünete lesz, vagy hasonló tünete lesz, akkor majd ezt lehet alkalmazni. A dózis, és itt jön a dinamizálás kérdése, a dózis az azt jelentette, hogy ugyebár ha én nagy mennyiséget használok, ez betegét tesz engem, akkor kicsi mennyiségeket kell használni, egyre kisebb mennyiségeket kell használni. Tehát nem úgy van, mint a hivatalos orvostudományban, hogyha én gyógyítani akarok, és mondjuk adok egy egységet, tehát mit tudom, egy teáskanálnyi kasvirágot, akkor ez egy picit segít, de ha én naponta 5-öt vagy 6-ot adok a betegnek, akkor ez jobban segít. Ugye ez a fitoterápiában is, meg egyáltalán a gyógyszereknél. Nos, a Hahnemannnál az volt, hogy minél kevesebbet adok, annál jobban hat. Nem tudom, hogy tudják-e követni ezt a dolgot. Ez önmagában is egy kicsit logikai bukfenc, és ezen nagyon sokszor élcelődnek,
De valamit elfelejtjük. Ne felejtsünk el, hogy egy gondolkodásmód áll e mögött a dolog mögött. És itt jön a keresztény és a homeopátia a dologra. Ha csak butaság lenne, akkor mindegy, hogy használjuk-e vagy nem, nem? Ha hat, hat. Értik a gondolatot? De hát, ha csak butaság, de azért hatni hat, hát akkor inkább veszem be, mert hatni hat. De ha nem butaság, és a mögött álló gyógymód esetleg veszélyes, vagy egyenesen bibliaellenes, akkor nem biztos, hogy kellene használni, még ha néha nevetségesnek tűnik is. Majd mondok egy néhány dolgot, ha igazán nevetséges dolgokat akarnak hallani, majd várjanak egy pár percet, majd elmondok egy-kettőt. Szóval a dinamizálásnál használnak, nem tudom, igen, itt vannak a különböző módszereket, a D és a C és az LM megnevezésű. A D az azt jelenti, hogy tulajdonképpen egy tízes higítást alkalmaznak. Ez azt jelenti, hogy minden egyes, tehát használnak egy szert, adnak egy részt, tehát 9 rész oldószerhez adnak egy részt a hatóanyagból. Ez a D1-es. A D2-es, a D1-es higításból egy rész plusz 9 rész megint oldószer. Az oldószer általában vagy víz, vagy valami más, esetleg egy alkoholos kivonat, vagy egy tejpólszerű, tejcukorpólszerűség, amikor porokról van szó. És ez így tovább megy. Mit gondolnak, mi a legmagasabb D-s higítás, vagy dinamizálás? Mit gondolnak? 1500-as. D1500. Ez azt jelenti, hogy egy 0,0, és aztán 1499 nulla, és utána 1-1-es. El tudják képzelni, hogy milyen kevés anyag van ebben benne? A D23 fölött nincs benne többé molekula. Még ha molekuláris szintre aprítani tudnánk a hatóanyagot, akkor a D23 fölött már nincs benne, bebizonyítható, nincsen benne molekula sem. A D30 a homeopata orvosok szemszögéből már egy biztonságos gyógyszernek minősül, mert azt mondják, hogy ez már tiszta, csak energia. És erre majd visszatérünk. A D1500-as, csak hogy egy kicsit nevetünk, ez a James Randi, mielőtt az egyik előadást tartotta, fölhívott egy matematikus ismerőst, egy matematikust, és megkérdezte tőle, hogy de mondjad már nekem, hogy ha én megmondom az embereknek, hogy mit jelent D1500-as, akkor adjál nekem már valami hasonlatot, ami érthető. És akkor kiszámított, és azt mondta, tudod mi? Veszel egy rizsszemnek nagyságú hatóanyagot, ezt szétmorzsolod, és beleszórod egy tengerbe, egy naprendszerünk nagyságú tengerbe, egy rizsszem. Ez egy D1500-as. Tehát ez azt jelenti, hogy ugye nap, Plutóik, ugye Plutó a legkülső, nem tudom melyik, na ezt a nagyságot, ezt az egészet töltik tele vízzel, és akkor ebbe bele egy rizsszem. Ez D1500. És a homeopátiás szemlélet szerint ez az egyik legerősebb szer. Ahhoz meg kell írtani a dinamizálás elméletét, és egyáltalán a homeopátiának az alapjait. A homeopátia nem hatóanyagokban gondolkodik, semmi köze nincs a természeteshez. Semmi köze nincs a hatóanyagokhoz, semmi köze nincs az ok-oksági vagy ok-okozati összefüggésekhez, semmi köze nincs az okságokhoz, ez egy teljesen más jellegű gyógymód. A homeopátia gyógymód.

Állásnál azt kell csinálni, hogy tízszer ebben az irányban, tízszer itt. Tehát mind a három dimenzióban, és tízszer így kell rázni. Minden egyes dinamizálásnál. Az elem, tehát az úgynevezett 50 000-szeres higításnál 100-szor kell rázni, tehát 100-szor kell dinamizálni mind a három irányba. És tulajdonképpen a homeopátiás magyarázat a következő. Minden szintnél erősen rázni kell a gyógyszer tartalmazó üveget. Ez még maig részben manuálisan történik, de természetesen a gépek segítségével is szilárd anyagokat porítják és így higítják. A rázó folyamat révén áramlik, és most figyeljenek oda, áramlik finom testű erő és energia a magasan higított folyadékba. És akkor folytatjuk, ugye, tehát a homeopátia azonosítják a finom testi erőt koszmikus energiával. A homeopata nem gondolja, hogy a gyógyszer vegyi úton érvényesül, hanem dinamikusan. Hahnemann szerint például dinamikus a gravitáció, dinamikus a mágneses erő, egyébként ugye Mesmernek a jó barátja volt Hahnemann, és egy néhány gondolatot itt például, aki ismeri Ellen Gould-White, csak itt néhány idézetet tőle, az, mert mesteri terv alapján Sátán most a tudományok köntösében jön, a frenológia, pszichológia és mesmerizmus által. Pszichológia annak idején nem azt jelentette, amit ma jelenti, hanem akkor hipnotizáltak, meg össze-vissza mindenfélét csináltak. És mondja, a mesmerizmus által közvetlenül érintkezik a jelen nemzedékkel, és azzal az erővel lép fel, mely erőfeszítéseit jellemzi a kegyelem idő végén is. Ezek elméje így megmérgeződött és hitetlenségbe süllyedt. Vagy ne tanulmányozzuk azt, hogy hogyan lehet más emberek elméjét fogságba vinni, amit ez a mind over mind, ez egyébként az akkori pszichológiának a módszere volt. Egyébként a mesmerizmusnak is lényegében az ereje volt, ez azt jelenti, hogy Mesmer uralkodott az embereken, tehát hipnotizálta lényegében őket. És ez Sátán tanítása, minden ilyen tanításnak ellen kell állnunk, ne foglalkozunk mesmerizmussal és hipnózissal, mely annak tudományai, aki elveszítette az ő helyét, és ki lett vetve a mennyei udvarokból. Ezek nagyon-nagyon-nagyon drasztikus kifejezések, és én úgy gondolom, hogy ebben azért nagyon-nagyon sok igazság van. Tehát Mesmer, aki a Hahnemannak a legjobb barátja volt, kap egy ilyen megítélést Ellen White-től, azt hiszem minden józan embernek azért valamilyen módon, hát hogy mondjam, segíteni kellene abban, hogy itt vigyázni kell. Nagyon is kell vigyázni ezzel a homeopátiával. Milyen erő áll a homeopátia mögött? Ugye dinamikus, koszmikus erő? Mesmer által alkalmazott magnetikus erő? Ezek mögött, a gyógyszerek mögött áll a koszmikus erő gondolata. A koszmikus erő kifejezés okkult világnézetre utal. Tehát ott van az, hogy amikor már összekeverik a szezont a fazonnal, amikor a koszmikus, mindent átható erő az Isten erejének tekintik. Tehát amikor azt mondják, hogy a gravitáció az Isten ereje, van egy olyan erő is, ami a környezetünkben van, a világban van, ezt csak meg kell csapolni. Ez egyébként semmi más, mint ahogyan ezt ma mások mondják, és bioenergetika, vagy bioenergia címen használják, de ne felejtsük el, ezek panteista elképzelések. Tehát nem úgy van, hogy Isten mindenben van. Ne felejtsük ezt el. Isten mindenkit éltet, és mindenkinek megelevenítő leheletet ad, de nem mindenkit uralhat. És ezt mi magunk is tudjuk. És ez az emberi szabad döntése miatt így van, és a szabadság létezése miatt így van, és csak aki szabadon és önként az Isten mellé áll, kaphatja is azt a lelket, aki valójában az Istentől van. Vannak más lelkek is. És a Biblia nem hiába valóan mondja, hogy minden lelket vizsgáljatok, ugye? Vagy minden lelket próbáljatok meg. Szóval azért ez nem egy egyszerű dolog. Hahnemann maga igen komoly kijelentéseket tett, ugye? Azt mondja, hogy az Organon című könyvben, ez volt Hahnemannak a nagy könyve, a 31. paragrafusában azt mondja, hogy a betegség csak szellemi jellegű, dinamikus elhangolása az életnek. Ez azt jelenti, hogy a betegség nem igazán fizikális dolog, hanem ez egy szellemi dolog. És mint olyat, szellemi módon kell gyógyítani. Tehát ő következetes, azért egy dolgot meg kell hagyni Hahnemannak, ő következetes, tehát ő nem hazudott, ő nem beszélt körbe-körbe a dolognak. A mai a homeopátia egy kicsit máshogyan jelenik meg, a mai homeopátiában a lényeg az, hogy nem át, természetes, nincs mellékhatás.

Egyébként a betegségnek az elspiritualizálása, ez ma egyébként nagyon komoly divat. Ugye azért, amikor elfelejtjük, hogy pszichoszomatika az jó, rendjén, de az, hogy egy betegség csak lelki oka legyen, az azért az nem egészen így van. Ez nem úgy van, hogy zabálok, mint az állat, elnézést már, hogy ezt így mondom, és közben azt mondom, hogy hát ennek lelki oka van. Értik? Tehát lehet, hogy a cselekvés mögötti motivációt mindig néznem kell, és ez természetesen így van, de azért vannak dolgok, tehát vannak szabályok, és valami valamiért jön, és közvetve talán lelki eredetű, de önmagában a betegség nem biztos, hogy szellemi. És azt mondja, Hahnemann azt is mondta, hogy a gyógyszerek hihetetlen mértékű higítás révén, és most nézzenek oda, végül teljes mértékben átalakulnak és szellemi jellegévé válnak. Hahnemann abban hitt, hogy maga a rázás, tehát a dinamizálás végül a gyógyszert szellemi erővé teszi. Ez a középkori mágiának a lényege, hogy át tudunk alakítani anyagokat. Érték? Tehát próbálnak mondjuk vasból aranyat csinálni, ugye? Tehát az alkémiának a nagy kísérlete volt, hogy az alkimisták, ugye, mindig próbáltak anyagokat átalakítani. Sikerült nekik? Soha. Ehhez egészen speciális alkímiai magyarázatok kellettek. És azért ne felejtsék el, az alkímia, az okkultizmus, a spiritizmus igen jó táptalajt adtak a szabadkőművességnek. És Hahnemann 22 éves korától a szabadkőműves volt, tehát ő fiatal éveiben már ezeket a gondolatokat magába szívta, rajongott a keleti gondolatért, rajongott a taoizmusért és a buddhizmusért. Szóval ezek nagyon érdekes dolgok voltak, és ne felejtsük el, hogy ezek az emberek a hagyományos, középkori, szintén mágiára alapuló, a Paracelsus nyomán keletkező méregkeverés ellen ő fellépett, és azt mondta, hogy ez az a méregkeverés, ez nem jó, valami egészen mást kell csinálni. És szakított, az okozat összefüggést rakta félre, fölállított egy új diagnosztikai rendszert, és létrehozott egy új gyógymódot, amely lényegében alkímiai vagy okkult eredetű, szellemi jellegű. Tehát ő azt mondta, hogy a rázás révén kozmikus erő megy be az anyagba, és az anyag átalakul, és erővé válik. És ezért egy D1500-os, amelyet 1500-szor 10-szer, ugye, tehát 45 000-szer kellett megrázni ezt a D1500-as, és hát ők azt mondják, hogy, és Hahnemann maga azt mondta, hogy a karmozgáshoz szükséges energia átáramlik a szerbe. Ugye, ha én rázom, az erőt igényel, ugye? És minél magasabb dinamizálásban részesül, annál több erő kell ahhoz, hogy én ezt dinamizálom. És ez az erő misztikus módon beáramlik a gyógyszerbe, és amikor én beveszem a gyógyszert, azt az erőt veszem be. Értik a gondolatot? Ez homeopátia. Most hadd tegyem fel a kérdést keresztény szemszögből, vagy bibliai keresztény szemszögből. Van-e értelme homeopátiát használni ezek után? Egy néhány kérdést szeretném fölvetni. Ja, egyébként Hahnemann barátja, ugye Messmer hasonló erővel dolgozott, csak ő személyesen vagy távgyógyítás révén adta át az erőt. Hahnemann ezt az erőt helyben állítja elő a dinamizálás révén. Tehát ő, amit Messmer úgy kézzel adott át, mert Messmer semmi más nem mondta, hogy ő kozmikus erőt kap, és ezt adja tovább. Ezt mondta Messmer. Hahnemann azt mondta, hogy ő ezt a kozmikus erőt a szerekbe varázsolja. Ugye? És hát igen, ezen túl lehet lépni. Egyébként Hahnemann Jézusról azt mondta, hogy Jézus a fő álmodozó. Szóval tehát a legfőbb álmodozó. Erzschwärmer németül. Tehát egy Schwärmer az azt jelenti, hogy álmodozó, mindig valahol a felhőkben járó. És a legfőbb felhőkben járó az Jézus szerintem. Egyébként Rudolf Steiner, aki szintén sem kis miska keresztény szemszögből, aki gyermekkorától fogva halottakkal kommunikált, spiritizmusnak a komoly híve volt, ő a Madame Blavatskyval tulajdonképpen egy soron nőtt föl, mármint hogy egy szellemi táplálékon nőtt föl. Madame Blavatsky a teozófiának a
múlt századforduló, ez a 900-as évek eleje, tehát annak a nagy médiuma. Madame Blavatsky-val együtt volt egy úgymondván egy szektában, aztán amikor rájött, hogy ez nem tetszik neki, a teozófia neki nem annyira tetszik, akkor létrehozta az antropozófia. Ő nem annyira Isten központú spiritista akart lenni, hanem ember központú spiritista. És Steiner fölkarolta a homeopátiát, és tulajdonképpen az antroposzófiai módszerek egyik kiemelt szerévé tette. A mérce. Mi a mérce? Ugye a végén min kell méretetni minden gyógymód, és én azt hiszem, ez a mérce, ez nem tőlem származik, ezt tessék végig gondolni, és illetve együtt gondoljuk ezt végig. A mérce a következő. Jézus azt mondja a János evangélium 14. fejezetében, azt mondja, én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, hanem ha én általam. És sokan ebben a versben olyan különlegeset nem látnak. De egy kicsit gondolkodjunk ezen a versen. Azt mondja, én vagyok az út, az igazság és az élet. És amikor Jézus azt mondja, hogy én vagyok az út, akkor mit gondol? Ugye mondja a mellékmondatban, senki sem mehet az atyához, hanem ha én általam. Tehát Jézus itt kizárólagossá teszi azt, hogy hogyan lehet az Istenhez eljutni. Lehet-e, és tegyük fel ezt a kérdést, lehet-e Istenhez eljutni, isteni erőt megnyerni Jézuson kívül? Ez szerint a mondat szerint? Kivághatjuk ezt a verset a Bibliából? Akkor, ha nem vághatjuk ki a Bibliából, ha nem tehetjük félre, akkor ez a mondat azt mondja, hogy én nyerhetek isteni erőt, de csak Jézuson keresztül. Majd fogunk erre mindjárt még tovább gondolni. Igazság. Az igazság lényegében a törvénynek a megfelelője. Hallották-e már egy spiritistát azt mondani, hogy tarts be az Isten törvényét? Vagy a 10 parancsolatot? Alig ha. A spiritizmus egyik alapelve az, hogy te vagy a saját magad törvénye. Az individualizmusnak a krédója, valósítsd meg önmagadat, az az okkultizmusból, a spiritizmusból származik, és egy ilyen hívő minden bizonnyal nem foglalkozik az Isten törvényével. Jézus viszont azt mondta, hogy én vagyok az igazság. És amikor azt mondta, hogy én nem azért jöttem, hogy megszüntessem, felmentsem, befejezem, véget vessem az Isten törvényének, hanem hogy betöltsem. Tehát nem azért jött, hogy eltörője, hanem hogy betöltse. Akkor, hogy mondjam, minden bizonnyal az Isten törvényével jó kapcsolatban állt, hogy felnagyítsa ezt a törvényt. Nem olyan értelemben, hogy a törvény által majd üdvözlünk, azért félreértés ne legyen, hát éppen az előbb azt mondtuk, hogy az üdvösség általa történik, de az Isten törvényét nem semlegesíti. Egyáltalán különben nem is lett volna értelme az egésznek, akkor az egész csak egy cinóber lenne, mert tegyék fel a kérdést, hogy miért kellett Jézus Krisztus a mi bűneinkért a keresztfán meghalni. Úgy tegyék fel a kérdést, miért kellett Jézus Krisztusnak a mi bűneinkért a keresztfán meghalni? Miért? Mert ugye amikor azt mondjuk, hogy miért kellett meghalni, akkor az a mi bűneinkért. De miért a mi bűneinkért? Hát azért, mert az Isten törvényét nem lehetett megváltoztatni. Ha lehetett volna az Isten törvényét megváltoztatni, azt Isten megtette volna, mert szeret minket. De ezt nem lehetett. Ezért a helyettesítést kellett alkalmazni, és ez a helyettesítés, ez a megváltási terv, amit a Bibliában olvasunk. Tehát az Isten törvénye ott van, megváltoztathatatlanul és örökké. És Krisztus ezen nem változtat. Aki ezen változtat, az eleve kiesik. Nem lehet. Tehát nem felülről kapja az inspirációt. És az élet. Az életről alkotott fogalom szinonimája, amikor Jézus azt mondja, hogy én vagyok az élet. Nyilvánvalóan ő az örök élet nekünk, ő egyáltalán a mindennapi életünk. Ő azt mondta, hogy én azért jöttem, hogy életük legyen, és hogy bővölködjenek. Tehát ő most is életet akar adni. Fizikai életet, lelki életet, szellemi életet is. De azon kívül én úgy gondolom, nagyon helytálló ennek a mondatnak a magyarázata úgy is, ha azt mondjuk, hogy ő az antropológiának a, meghatározója. Tehát ő határozza meg, hogy az ember milyen. És nézzünk csak röviden meg ezeket a dolgokat, még egy pillanatra.
Ha az út nem Krisztuson keresztül, nem kegyelemből, nem hit által, hanem önmegváltás, tökéletesség a saját érdemei által történik, akkor az úttal gond van. Ha az igazság, ha az úgy hangzik el, hogy nincs általános igazság, mindig csak egyéni igazság, nincs törvény, nem már, hogy te mondjad nekem, hogy mit kell betartanom, hanem individualizmus, önmegvalósítás a legfőbb törvény, ha neked így jó, ugye? Ha ez van, vagy egy utolsó az életnél, nem Istentől kölcsön kapott a test, világ, élet, nem mulandó az élet, nem bűn alatt vagyunk, nem átkozott a föld, test és lehelet egyenlő lélek, ha nem ezek a gondolatok vannak, hanem mondjuk Istentől függetlenül önmagunkban levő örök életünk van, ugye reinkarnáció, örök élet, ugye, tehát eleve van örök élet, sokak szerint test, lehelet, lélek külön-külön is. Ugye Steinernél az embernek akár öt természete is van, finom test tanítások, energiatanítások, stb. Akkor így kell megkülönböztetni. És itt nem csak a homeopátiáról van szó, hanem sok minden másról is van szó. Záró gondolatként mit mondjak? Ez azt jelenti, hogy akkor a homeopátiát egyáltalán nem lehet használni? Én úgy gondolom, hogy alapvetően a homeopátiát nem kell használni. Nincs szükség rám. De vannak homeopatikus szerek, vagy homeopátiai gyáraktól származó szerek, amelyek nagyon alacsony higításban vannak. Ez azt jelenti D2-3, tehát ahol viszonylag alacsony ez az úgynevezett dinamizálás, ahol még bőséggel van anyag bennem. Tehát hatóanyag. Tehát amikor, de azért ne gondoljanak, amikor egy gyógyszert bevesznek, és egy tablettát bevesznek, és akkor rá van írva 20 mg van benne, hát az is dinamizált. Tehát ugye bevesznek 150 vagy 200 mg tablettát, és van benne mondjuk 2-3 mg hatóanyag. Akkor az is a század része. Tehát ez is egy D2 vagy egy D3-nak felel meg. Tehát van, amikor egy kis kevéske hatóanyag nagyon komoly hatást is tud kifejteni. És vannak szerek, például a Dr. Vogelnak, ez egy svájci cég, ami homeopatikus bizonyos értelemben, de van benne hatóanyag. Tehát ez nem csak szesz, ne értsenek félre, de abban van hatóanyag. Kiváló, mondjam, gyógynövény kombinációkat használ, ráadásul olyan szereket, amelyeket mások nem használnak, mivel ugye nagyon kicsi mennyiségben benne, de gyógyít, és nem kell abba beleesni, hogy akkor most ez ilyen, hogy fú, akkor ezt nem szabad, mert ez az ördögtől van. Mert van a hatóanyag benne, és a hatóanyag önmagáért szól, tehát itt jön a fitoterápiás szemlélet át, és azt mondja, a hatóanyag egyenlő hatás. Amikor már nincs benne a hatóanyag, mert amikor kevés hatóanyag van benne, egy D6-nál magasabb higítás, én az életben nem használnék. Értek a gondolatot? Tehát amikor hatóanyagokról van szó, hát Istenem, így meg úgy keverték össze ezeket a gyógyszereket, ha persze értelmes és hiteles és alkalmazható ez a hatóanyag, ami benne van egy-egy betegségre. De nem úgy van, hogy azért, mert ez a szer mondjuk neked gyomorfájdalmat okoz, ha nagyban használnád, és akkor most azért kicsiben kapod, és akkor biztos meggyógyítja neked a gyomrod, hanem itt ilyen arról beszélek, hogy van benne nagy bojtolyán gyökér, van benne kasvirág tinktúra van benne, és ilyenek, tehát egy immunerősítés, méregtelenítés, na hát azt én ilyeneket használnék. Minden mást ezen kívül jó távolról megnézem. Homeopátia számomra nem használható módszer, se keresztény szemszögből, se tudományos szemszögből. De ne csak a homeopátiát üssük, és főleg ne a homeopatikusokat. Hát a homeopátia mint szer, ha ezt keresztény meggyőződésből megközelítjük, nem alkalmazható. Ezért ne felejtsük el, nem mindenki ördögi hatás alá kerül, aki homeopatikus szert használ, mert a tudatlanság idejét az Isten mindig megbocsát. És azért ne öntsük ki, úgymondván a fürdővízzel együtt, a babát is, hiszen az embert mindig látni kell, és ne tessék most innen elmenni és rám hivatkozni. Jó? Amikor éppen valaki mást szeretnének úgymondván meggyőzni arról, hogy ő hamis úton jár. Az embert kell nézni, és az ő fejlődését, és az ő hitbeli hálást kell nézni, és segíteni kell neki, és ha ez az előadás valamilyen információkat hozad az asztalra, amelyek esetleg valakinek segítenek a homeopátiától elállni, akkor én ezt vállalom. De aki a homeopátiát használ, alkalmaz, én őt ezért nem ítélném el, nem büntetném meg, és főleg nem ördögíteném.
Ha viszont azt mondja, nem, én azt mondom, Jézus tényleg egy álmodozó volt, akkor én azt mondom, hogy na ezért nincsen kapcsolatunk. Ha azt mondja, hogy a törvény nekem nem mond semmit, hagyjad már az Isten törvényét, akkor én azért mondom, hogy az nem biztos, hogy korrekt. Vagy ha azt mondja, hogy ja, én bennem van örök életem, csak föl kell fedeznem, akkor azért mondom, hogy na ez is egy tévedés. Értik a gondolatot? De nem azért, mert ő esetleg most a homeopátiát áltatlanul használja, higgyék el, mivel a homeopátia a legelterjedtebb alternatív szer, a 95%-a azt se tudja, hogy ki a Hahnemann, és azt se tudja, hogy mit mondott. És azt se tudja, hogy mit jelent dinamizálás. Hanem azt gondolják, hogy hat. A kritikusoknak és a szkeptikusoknak talán annyit még csak mondjam, olyan korszakban élünk, amikor még alulról is jönnek csodák, és nagyon sokan a tévedés hatalma alatt megmaradnak, éppen azért, mert ragaszkodnak egy működő szerhez, és azért működik, mert alulról kap működést. Nos, ezért kell ilyenekről beszélni, hogy akik szeretnének az igazságot keresni és követni, azoknak legyen elegendő segítség ahhoz, hogy ezt a lépést meg is tudják tenni. Tehát mindig megfontoltság kell, amikor ilyenekről beszélünk, és mindig az összes információt kell figyelembe venni. Remélhetőleg most nem képeztem egy néhány embert, akik holnap körbe járnak, és mindenki, aki a homeopátiával foglalkozik, ne használta a homeopátiát. Mert nem erről szól, hanem erről szól, hogy kövessünk az Urat, és kövessünk az Úr Jézus Krisztust. És ha az ő módszereivel nem összeegyeztethető, ami a homeopátiát tanít, akkor azért állunk el tőle. Nem azért, mert ez a közösség, vagy én mondtam volna, hogy ez nem jó. Mindenkinek kívánok lélekben és testben jó egészséget, és jó fejlődést a lelkiekben, és sok erőt. Köszönöm szépen!

0: Sok szeretettel köszöntelek én is titeket, örülök, hogy ismét itt lehetünk közöttetek. Ugye nagy ritkán történik meg, de jó újra visszajönni és látni régi, jól ismert szeretett arcokat és az új arcokat is. Isten igéjét hoztam hozzátok. Hát, ha nem járok úgy, mint Ámos próféta, hogy azt mondjátok nekem, hogy fuss haza te földedre is. Otthon egyedete kenyeredet és otthon profétálj. Először a gyermekekhez és a fiatalokhoz szeretnék szólni. A Zsoltárból szeretnék, a 19. Zsoltárból felolvasni egy nagyon rövid szakaszt, ezt jó lenne, hogyha megjegyeznétek, majd többször is el fogom mondani, és erről gondolkodnánk egy picit. A 19. Zsoltárnak a 18. Most 19. Zsoltár 8. verse. 19. Zsoltár 8. verse így kezdődik. Az Úrnak törvénye tökéletes, megeleveníti a lelket. Az Úrnak törvénye tökéletes, megeleveníti a lelket. És kérdeznélek titeket, hogy biztos ismeritek ezt a szót, hogy törvény, de meg tudnátok mondani, hogy mi az, hogy törvény? Mit jelent az, hogy törvény? Tudtok erre válaszolni? Bence? Mi az, hogy törvény? Igen? Ugye? Nehéz egy kicsit megfogalmazni? Felnőttek is gondolkodhatnak, meg tudjuk fogalmazni? Körül tudjuk írni, mi is az, hogy törvény? De a gyerekektől várom most a választ elsősorban. Eddig jó? Eddig jó? Mi az, hogy törvény? Hogy tudnánk megmagyarázni a törvény? Mi a lényege a törvénynek? Ugye sokszor vagyunk így, hogy sok mindenről úgy gondoljuk, hogy tudjuk, egészen addig, amíg konkrétan rá nem kérdeznek. És akkor kicsit megtorpanunk, hogy hogy is van ez? Na, igen, be tudod fejezni, mondjad.
1: Hát, hogy be kell tartani a szabályokat.
0: Nagyon jó. A törvény azt jelenti, hogy be kell tartani a szabályokat. Ugye szabályok, előírások, rendeletek, parancsolatok, törvények, ugye ezek ilyen rokon értelmű szavak. Igen, amit kötelező megtartani. Ugye ezek azok a bizonyos törvények. Amit, hogyha áthágunk, vétünk ezeken a szabályok, törvények ellen, akkor büntetés a következménye. Valami rossz dolog a következménye. Még szeretnél valamit? Mondjad. De.
1: Mint hogy kötelező.
0: Neki ez éppen most nagyon aktuális, és sokszor nem szeret menni. Ugye most kezdett el járni a vodába. Igen, ez is egy törvény. Betölti a gyermek az 5 éves kort, akkor kötelező óvodába küldeni. Ugye ez egy törvény. Milyen törvények vannak egyébként, hogyha már itt vagyunk? Ugye ez is egy fajta törvény. Milyen törvények vannak? Milyen törvények léteznek? Tudtok felsorolni, hogy milyen fajta törvények vannak? Igen. Ugye a Bibliában is vannak törvények, de ez benne van. Tehát az állami törvényekben is. Milyen törvények, milyen jellegű, igen? Például a 10 parancsolat is, igen. Te már nem vagy gyermek. Hallottam itt, hogy közlekedésben is vannak törvények, ugye úgy hívják, hogy kressz. Éppen ezzel kapcsolatban volt nem olyan régen egy tapasztalatom. Telefonáltam éppen a város közepén, autózás közben. És szépen belementem egy egyirányú utcába. Egyszer csak ott találtam egy csomó autót magunkkal, családostól voltam, igen, szemben. Mindenki szembe jött nagy hirtelen, és hát elég félelmetes helyzet volt, és hát Jóisten angyalai azért mindig tréningben vannak, úgymond, és megúvtak, hogy nem történt semmi baj, de hát volt egy kis tumultus, amíg helyreálltak a dolgok. Tehát, hogyha nem ismeri az ember a törvényt, vagy nem engedelmeskedik a törvénynek, akkor bizony bajba kerülhet. Szerintetek jók, hogy vannak törvények? Mert ezek olyan korlátoznak. Előírják, hogy mit kell csinálni. Ezt csinálhatod, ezt nem csinálhatod. Jók ezek, hogy vannak? Más kezet is szeretnék látni, de mondjad, Bence, hogy...
1: Mert
0: Azon már túl vagyunk. Most az volt a kérdés, hogy jó-e, hogy vannak törvények, vagy pedig nem? Na de hát ezek sokszor megszabják, hogy mit szabad csinálni, meg mit nem. Te is azt mondtad, hogy én most nem akarok menni óvodába. Nem jó, hogy van ilyen törvény, hogy el kell menni. Ezek korlátoznak minket, ezek a törvények, vagy védenek, vagy mit gondoltak róla? Vagy éppen úgy védenek, hogy korlátoznak, tehát, hogy nem tehetünk meg mindent. Így van, tehát olyan korlátok, amik igazából azért vannak, hogy védjenek minket, hogy baleset ne érjen minket, hogy ne halljunk meg. És Isten törvényeire ez ugyanez érvényes. Ugye mind a fizikai egészségünket, épségünket védik, mind pedig a lelki egészségünket, életünket védik. És nagyon jó megismerni a törvényeket, különösen Isten törvényeit, és jó, hogyha ezeknek engedelmeskedünk. Tehát nagyon fontos, hogy megismerjétek ezeket, de nem csak megismerni fontos, hanem ezek szerint élni az életet. Mert ugye így szól, megint csak olvasom a Zsoltárnak a versét, az Úrnak törvénye tökéletes, és megeleveníti a lelket. Ezt jegyezzétek meg, ezt a rövid mondatot. Az Úrnak törvénye tökéletes, megeleveníti a lelket. Az utolsó szó jogán még mondhatsz egy rövid mondatot, Bence, ha jelentkezel, igen.
1: Hogy lekábító fejet.
0: Igen, köszönjük szépen. Tehát a törvények mennyire fontosak. Nem tudom, hogy mi felnőttek hogyan viszonyulunk ezekhez a törvényekhez. Picit erről gondolkodnánk most a mai alkalmon, hogy milyen szerepet töltenek be az életünkben a törvények. Elcsodálkoztam sokszor Dávidon, aki nagyon sok helyen arról ír, hogy milyen sokat gondolkodik az Úrnak a törvényéről. Csak két helyről szeretném idézni a Zsoltárt. A Zsoltárok könyve így kezdődik, maga az egész Zsoltárok könyve. Boldog az az ember, aki nem jár gonoszok tanácsán, bűnösök útján meg nem áll, és csúfolódók székében nem ül, hanem az Úr törvényében van gyönyörűsége, és az ő törvényéről gondolkodik éjjel és nappal. Az Úr törvényéről gondolkodik éjjel és nappal. Volt már ilyen az életetekben, hogy ti az Úr törvényéről gondolkodtatok éjjel és nappal? Mert én azon kaptam magam, amikor egy kicsit komolyabban belegondoltam, hogy hát az olyan egyszerű az Isten törvénye, nem? Elolvastuk már egy párszor, meg is jegyeztük, 10 parancsolat sem hosszú, hát mit kell olyan sokat gondolkodni? Éjjel-nappal, egy kicsit nem túlzás ez? Vagy idézem a másik igét, a 119. Zsoltár 97. verse azt mondja, mely igen szeretem a te törvényedet, egész nap estig arról gondolkodom. Éjjel-nappal, egész nap estig. Megmondom őszintén, hogy az utóbbi időben azért is mélyedtem el egy picit az Úr törvényében, mert előadásokat kellett erről tartanom, és elszégyeltem magam, hogy erről nekem is illene sokkal többet gondolkodnom, és sokkal inkább elmélyülnem, mert olyan dolgokat láttam, meg ismételtem benne, amit eddig soha, és nem gondolnám, hogy én már teljesen felfedeztem minden benne rejlő mélységet. Gondolkodjunk egy picit az Isten törvényéről, mégpedig a kőbe vésett törvényről, annak is a legelejéről. Ezt javaslom. Mózes második könyvéből, 20. fejezetéből idézem, és csak az elejét olvasom el. Ugye ismerjük ezeket az igéket. Szólta Isten mindezeket az igéket, mondván, én az Úr vagyok, a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptomnak földjéről, a szolgálat házából. És nem olvasom tovább. Ez az első ige, ez az első mondat. Ugye 10 ige hangzik el. Sokszor vitatárgyát képezi, hogy kinek adta Isten a törvényt. Ugye nagyon sokan képviselik azt, hogy hát a zsidóknak, ugye konkrétan fizikailag ott a sínai hegyen, Mózesen keresztül Isten a zsidóknak adta át a törvényt, azon belül a 10 parancsolatot is. Hiszen már a legelején ott van, hogy hát őket hozta ki Egyiptomból, nyilván ez nyilvánvaló. Vagy ti esetleg másképpen gondoljátok? Ti rátok érvényes ez a mondat? Válaszoljatok nyugodtan, röviden. Érvényes? Titeket mikor hozott ki Isten Egyiptomból? Mikor voltatok Egyiptomban, és mikor hozott ki? Hát tudjátok mondani? Megtérés előtt Egyiptomban voltatok, és most már nem vagytok ott. Akkor ez a törvény, ez csak a megtértekre vonatkozik ezek szerint. Többieknek nem is kell vele foglalkozni. Hiszen azt mondja, múlt időben, kijelentő módban, kihoztalak. Akkor ez a megtértekre vonatkozik ezek szerint. Hogy gondoljátok, valóban kihozott? Mert ugye azt is szokták mondani, hogy hát igen, ez egy ígéret, hogy kihozhat, kihozhatja az embert Egyiptomból, de ugye az ige nem így fogalmaz, hanem konkrétan, vagy kijelentő módban, múlt időben, kinek szól ez a törvény. Én is úgy gondolom, hogy mindannyiunk, én azt gondolom, hogy mindannyiunknak és minden embernek szól. Mert Isten ezt így jelentette ki. Egyiptom, hogyha nem úgy tekintjük, mint egy ország a földön, hanem mint jelkép, akkor mit jelképez a Bibliában? A gonoszságot, a bűnt, a rabszolgaságot. A rabszolgaságból szabadította meg Isten ezt a népet. Egyiptom a bűnnek, a rabszolgaságnak is a jelképe. Aki a bűnt cselekszi, az rabszolgálja a bűnnek. Kérdés, ti szoktatok még bűnt elkövetni? Akkor ezek szerint nem hozott ki Egyiptom földjére a szolgált házából, hogyha így bólogattok, és nem így rázatok a fejeteket? Vagy akkor most hogy kell ehhez viszonyulni? Azt mondjátok, hogy még követtek el bűneket. Itt meg azt mondja az ige, hogy kihozott titeket Egyiptom földjére a szolgált házából. Akkor ez mintha ellentmondásban lenne. Akkor most kihozott titeket, vagy nem hozott ki? Mit jelent ez egyáltalán, hogy Isten kihozott minket Egyiptom földjére a szolgált házából? Ez azt jelenti, hogy nem vagyunk bűnösek, és azt jelenti, hogy ez automatikusan üdvösséget jelent számunkra? Hiszen akkor rabszolgaságból bűntől való szabadulás az üdvösség is, nem? Vagy mit jelent, Marian? Így van. Jézus Krisztus áldozata által az Isten minden embert kihozott Egyiptom földjéről a szolgaság házából. Mert azt mondja a Biblia, hogy nem bűneink szerint cselekszik velünk az Isten. Az Isten szemében mi nem vagyunk rabszolgák. Nem vagyunk bűnösök. Nem úgy bánik velünk, mint bűnösökkel. Ez minden emberre érvényes, aki él a Földön. Megtért és megtéretlen emberre egyaránt. Ezért én úgy gondolom, hogy ez a kőbevésett igen minden emberre érvényes. Jézus Krisztus által Isten mindenkit kihozott Egyiptom földjére a szolgált házából, mert senkivel nem bűnei szerint cselekszik, senkire nem úgy tekint, mint a rabszolgára. De megint csak megkérdezem, ez azt jelenti, hogy nem vagytok bűnösök? Ez azt jelenti, hogy ezért mindannyian üdvözültök és mindannyian üdvözülünk? Vagy esetleg más tanulságot kell ebből levonni? Ugye nyilván más tanulságot kell levonni. És hogy milyen tanulságot, szeretném, hogy egy picit fölidéznénk magát ezt az eseményt, tehát a kivonulást meg a pusztai vándorlásnál, csak olyan szempontból is, mert maga a Biblia mondja nekünk, nektek, meg nekem most, ebben a korban, hogy minden ige hasznos és fontos, de legfőképpen az szolgál tanulságul, ami a pusztában történt az Isten népével. Mire gondolok? 1 Korintus 10, ugye úgy kezdődik, hogy sorolja, hogy mi minden történt a pusztában, a lázongás, a paráznaság, a bálványimádás, a Isten kísértés, a zúgolódás, sorolja föl. Csak az ötödik verset idézem, azt mondja, de azoknak többségét nem kedvelte az Isten, mert elhullottak a pusztában. 11. vers azt mondja, mindezek pedig példaképpen estek rajtuk, megirattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett. példaképpen estek rajtuk, amik ott történtek, és megirattak a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett. Mi történt ott a pusztában? Akkor próbáljuk egy picit megvizsgálni, nyilván csak a egyes mozzanatokat kiemelve, és elgondolkodni, hogy nekünk vajon mi közünk van ehhez, vagy milyen tanulságot rejt ez nekünk. Az első kérdésem úgy hangzik, hogy tudjátok-e, hogy hány ember jött ki Egyiptomból? 2 millió 600 ezer? Szerintem egyik se pontos szám. Ugye az egyik az becsült szám, a másik számot írja ugyan a Biblia, amikor azt mondja, hogy körülbelül, de utána meg, amikor konkrétan meg is számolták, mindjárt mondom, hogy hol. Idézem, akkor olvassuk el mind a két igehelyet. Ugye 2 Mózes 12-ben arról olvasunk, amikor elindulnak. 2 Mózes 12, 37, azt mondja, elindultak Izrael fiai Ramszeszből Szukkótba, mintegy 600 ezeren gyalog, csupán férfiak, a gyermekeken kívül, és sok elegy nép is ment velük. De még konkrétabb a szám, amikor már meg is számolják magukat, ez 2 Mózes 38-26-ban van, 2 Mózes 38-26, ott pedig azt mondja, hogy tehát akik átestek a szám, megszámláltatáson, 20 esztendőstől fölfelé 603.550. Tehát ez egy konkrét pontos szám, azt mondja, 20 esztendőstől idősebb zsidó férfiak 603.550. Plusz 20 év alattiak, plusz nők, asszonyok, plusz sok elegy nép. És ugye itt jön a becsült szám, amire azt mondjuk, hogy minimum. Tehát 603.550 20 év fölötti zsidó férfi. Plusz nők, plusz 20 év alattiak, plusz sok elegy nép. Minimum 2 millió sokaság. De valószínűleg még többen lehettek. Ugye nem egy-kék voltak akkoriban általában. A sok elegy népről nem tudjuk, hogy körülbelül számot sem ad meg, csak mondja, hogy sok elegy nép. A kérdés, ezek közül hányan mentek be az ígéret földjére? Azt mondja, ezek mind kijöttek Egyiptom földjére a szolgálatházából. Őket mindannyiukat megszabadította. Hányan mentek be ezekről az ígéret földjére? A megszámolt férfiak közül Józsuét és Kálebet, mondja a Szentírás. Mózes 4. könyve 14. fejezetét idézem kivonatosan. Ugye nem sok idő múlva, mikor kijöttek, odaértek az ígéret földjéhez. Kiment a 12 kém, vissza is jött, és elmondták, hogy mi a helyzet. Jött a 10, azt mondja, minnyáján zúgolódtak Mózes ellen és Áron ellen, Izrael fiai, és mondták, ha meghaltunk volna Egyiptom földjén, vagy ebben a pusztában, vaj, ha meghalnánk, mert miért is visz be minket az Úr arra a földre, hogy fegyver miatt halljunk el, feleségeink kicsinyeink prédára legyenek? Nem jobb volt nekünk, nem jobb volna visszatérni Egyiptomba? Szerezzünk magunknak előjárót, és térjünk vissza Egyiptomba. Ezt mondta a 10. És mit mondott a 2? Józsué, a Nun fia, és Káleb, a Jefunné fia, meghasogották ruháikat, azt mondták, a föld, amelyen átmentünk, és hogy megkímleljük azt, igen-igen jó föld, és ha az Úrnak kedve telik bennünk, bevisz minket arra. Csak hogy ne lázongjatok az Úr ellen, se ne féljetek annak a földnek a népétől, mert ők nekünk csak olyanok, mint a kenyér, eltávozott tőlük az oltalmuk, de az Úr velünk van, ne féljetek. És egyből meg akarták őket kövezni. Azon tanakodtak, hogy akkor megkövezik ezt a két embert. És az Úr is szólt, és azt mondta, hogy bizonnyal élek én, betölti az Úr dicsőség az egész földet, hogy mindazok az emberek, akik látták az én dicsőségemet, és csodáimat, amelyeket cselekedtem Egyiptomban és a pusztában, és megkísértettek engem immár 10-szer, nem engedtek az én szómnak, nem látják meg azt a földet, amely felül megesküdtem az ő atyáiknak. Senki sem látja meg azok közül, akik gyaláztak engem. E pusztában hullanak el a ti holtesteitek, és pedig mindazok, akik megszámláltattak a ti teljes számotok szerint 20 esztendőstől fogva és azon felül, akik zúgolódtatok ellenem. Kálebet, a Jefunné fiát és Józsuét, a Nun fiát kivéve. Rejlik szerintetek valami tanulság a pusztai vándorlásban, vagy a Egyiptomból való kijövetelben? Az tény, hogy mindannyiunkat kihozott Isten Egyiptom földjére a szolgatházából, Jézus Krisztus kereszt áldozata a biztosíték erre, hogy Isten nem bűneink szerint cselekszik velünk, nem bánik velünk rabszolgaként, az ő szemében mi kint vagyunk Egyiptomból. Mit csinálunk most itt a pusztában, ez a kérdés? A kérdés az,

0: Az egyik csoport bízott Istenben, ugye a másik nem bízott. Igen. Másképpen gondolkodtak. Ugye most, ha a gondolkodás tartozik a hit is, azt mondja, a gondolkodás, tehát mást láttak meg az eseményekben, másképpen gondolkodtak ez a két csoport. Érdemes azon elgondolkodni, hogy milyen volt ez a puszta, ahol vándoroltak. Mit tudtok erről? Milyen volt az a puszta, ahol ez a hatalmas néptömeg 40 éven keresztül vándorolt? Tudtok-e egy pár jellemzőt mondani róla? Nem volt nagy. Aztán?
1: Sziklás.
0: Nem nagyon volt víz. Élelem sem. Kígyók voltak benne, nem kevés. Idézek a Bibliából egy rövid szöveget, ahol a Biblia konkrétan megmondja, hogy milyen volt ez a puszta. Mózes 5. könyve 8. fejezetéből idézek a 13. verstől. 5 Mózes 8:13 azt mondja, amikor a te barmaid juhaid megsokasodnak, ezüstöd aranyad megsokasodik, minden jószágod megszaporodik, fel ne fúvalkodjék akkor a te szíved, el ne feledkezzél az Úrról, a te Istenedről, aki kihozott téged Egyiptom földjéről, a szolgálatházából, aki vezérelt téged a tüzes kígyóknak, skorpióknak, szomjúságnak nagy és rettenetes pusztájában, amelyben nem volt víz. Isten megmondja, hogy milyen volt ez a kis terület, nem volt nagy terület, amiben sziklák is voltak. Azt mondja, hogy ez a mérges kígyóknak, a tüzes kígyóknak a pusztája volt, azt mondja, tele volt mérges kígyóval, tele volt skorpióval, és egyáltalán nem volt benne víz egyébként. Mit tudtok arról, hányszor marták meg a 40 év alatt az embereket a kígyók?
1: Egyszer.
0: Az év 365 napból áll, 40-szer 365. Egy alkalom volt olyan, amikor Isten megengedte, hogy a kígyók megmarják a népet. Ugye ott kellett fölemelni a póznára az érckígyót, a részkígyót. Hányszor marták meg őket a skorpiók? Egyszer sem. Azt erről nem olvasunk. Hányszor volt gondjuk a vízzel? Párszor. Párszor azért volt gondjuk. Ebből milyen tanulságot lehet levonni szerintetek? Kérdés, mit láttak az emberek? Mit vettek észre, mit láttak, mit szemléltek az emberek? Észrevették-e azt, hogy Isten jelen van, Isten szeret minket, Isten gondoskodik rólunk, Isten, ha kell, akkor csodát tesz értünk, és gyakorlatilag minden csoda, hogy 40 éven keresztül le nem kopik a lábamról a saru, hát ez hogy lehet? Víz, nem vagyok szomjas, nem vagyok éhes, nem marad kígyó, nincsen skorpió. A többség az mit látott meg? Bármi probléma előjött egyből. Hát hol van az Úr? Hát velünk van az Úr, vagy nincs? Szeret minket az Isten? Miért ver minket az Isten? Ezt észrevették. És ugye, mit ír? A zsidókhoz írt levélben is visszatér erre Pál apostol, és ott is summázza bizonyos értelemben a pusztai vándorlást. Ugye azt olvassuk a 3. fejezet 12. versétől olvasom, zsidókhoz írt levél 3. fejezete 12. verse. Vigyázzatok, atyám fiai, hogy valaha ne legyen bármelyik őtöknek hitetlen gonosz szíve, hogy az élő Istentől elszakadjon, hanem intsétek egymást minden napon, amíg tart a ma, hogy egyik őtök se keményítessék meg a bűnnek csalárság által, mert részesévé lettünk Krisztusnak, ha ugyanaz elkezdett bizodalmat mindvégig erősen megtartjuk, e mondás szerint ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keménytsétek szíveiteket, mint az elkeseredéskor. Mert kik keseredtek el, amikor ezt hallották? Nem, de mindazok, akik kijöttek.

0: kivittek Egyiptomból Mózes által? Kikre haragudott meg 40 esztendeig, avagy nem azokra, akik vétkeztek, akiknek testei elhullottak a pusztában? Kiknek esküdött meg, hogy nem mennek be az ő nyugodalmába, hanem az engedetleneknek? Láthatjuk, hogy nem is mehettek be hitetlenség miatt. Isten mindannyiunkat kihozott Egyiptomból, a szolgált házából. Még nem vagyunk az ígéret földjén. A pusztában vagyunk. Ez a puszta, azt mondja a Biblia, a mérges kígyóknak, skorpióknak, szomjúságnak nagy és rettenetes pusztája. Ki az a ma régi kígyó, amiről a Biblia beszél? Mi ez a föld, ahol lakunk? Kinek a birodalma? Jelenések 12.9. A ma régi kígyó, aki neveztetik ördögnek és sátánnak, aki az egész föld kerekségét elhiteti, aki a világ fejedelme, aki a világ istene a Biblia szerint. Mi itt élünk, a tüzes kígyónak ebben a nagy és rettenetes pusztájában. Látjuk-e Istennek a csodáját, csodáit, jelenlétét, gondviselését? Ébreszt-e ez valamit a mi szívünkben? Örülünk-e ennek? Adunk-e ezért hálát esetleg, ami neki jól esik? Dicsőítjük-e őt ezért? Domi, mondja.
1: Igen.
0: Igen, nagyon jó. Mert a tanulság az én számomra legalábbis valahol itt rejlik, hogy ha már a Biblia szerint itt vagyok ebben a pusztában, a tüzes kígyónak, skorpióknak, szomjúságnak nagy és rettenetes pusztájában, mit veszek észre ebben a pusztában? Mit látok? Mit szemlélek? Hogy élem meg ezt a vándorlást? Amikor Jézust megkérdezték, hogy milyen jele lesz a világ végének, meg az ő eljövetelének, ugye sok mindent mondott erre, Máté evangélium a 24. fejezetét ugye ismerjük, az a bizonyos nagy apokaliptikus beszéd. Én csak egy mozzanatot szeretnék kiemelni. A 37. verstől, amiképpen Noé napjaiban volt, aképpen lesz az ember fiának eljövetele is. Mert amiképpen az özönvíz előtt való napokban ettek, ittak, házasodtak, férhez mentek, mind a manapig, amelyen Noé a bárkába ment, és nem vettek észre semmit, míg nem eljött az özönvíz, és mindnyájukat elragadta, aképpen lesz az ember fiának eljövetele. Nem vettek észre semmit, én most csak ezt a mozzanatot emelem ki. Aztán Noé napjaiban, aztán nagy párhuzam van az idők végén lévő események, meg Noé napjai között, és azt mondja, az volt a baj, hogy nem vettek észre semmit. Szerintetek mi volt az, amit az özönvíz előtt élő emberek nem vettek észre? Legfőképpen mi volt az, amit nem vettek észre? Ír-e erről a Biblia valahol? Szerintetek mi volt ez? Azt mondja, ettek, ittak, házasodtak, férhez mentek, és nem vettek észre semmit. Mit nem vettek észre? Mivel, hogy valamit nem vettek észre, ezért a gonoszság megsokosodott. De mit nem vettek észre? Isten csodáit. Jób könyve 22. fejezetben megemlékezik erről, azt mondja, Jób 22.15. Az ős világ ösvényét követed, amelyen az állnak emberek jártak, akik időnap előtt ragadtattak el, és alapjukat elmosta a víz, akik azt mondták az Istennek, távozzál el tőlünk, és mit cselekedett velük a mindenható? Mit cselekedett velük, amit nem vettek észre? Megtöltötte házaikat jóval. Nem vették észre, hogy Isten van, jelen van az ő életükben is, állandóan gondoskodik róluk, csodákkal halmozza el őket, ajándékainak a sokaságával. A kérdés, hogy mi mit veszünk észre, és mit nem veszünk észre. Mit látunk, és mit nem látunk. Mit szemlélünk, mert legalábbis a Biblia az én számomra hozza, hogy ezen nagyon gondolkodjak el, Noé napjaiban mi történt, a pusztai vándorlás során mi történt, mert azért elég hogy mondjam, nagy az aránytalanság. Azt mondja, azoknak a többsége ott veszett el a pusztában. És mindet kihozta Egyiptom fölé. Azt mondja, látták az én csodáimat, látták az én jelenlétemet, látták az én gondviselésemet, mindannyian megtapasztalták. És állandóan azt kérdezték, vajon köztünk van-e az Úr, vagy nincs? Hol van az Isten? Miért ver engem az Isten? Miért nem szeret engem? Ahelyett, hogy szemlélték volna, örültek volna, hálát adtak volna, engedelmeskedtek volna, és úgy gondolkodtak volna, mint Józsué, aki azt mondta, hogy de hát az Úr velünk van, ha neki kedve telik bennünk, az Úr be tud vinni minket. Ők így gondolkodtak, ők ezt látták, ezt szemlélték, Kálev és Józsué. Többiek azt mondták, hogy hát ez valami iszonyú, hatalmas, óriások vannak ott, hát reménytelen. Hát kinek támadt ez az ötlete, hogy mi kijöjjünk Egyiptomba, azonnal menjünk vissza, és ezt a két embert megkövezzük meg. Azon is érdemes egyébként elgondolkodni, hogy miből vehetjük mi azt észre. Tehát most egy kicsit szeretném konkrétabbá tenni a dolgot, hogy velünk van az Úr, és gondot visel rólunk. A tüzes kígyóknak ebben a nagy és rettenetes pusztájában, ahol nincsen víz, és tele van skorpióval, ugye most átvitt értelemben. Mert azt mondhatja valaki, hogy hát kérem, na de hát nekem nincs munkahelyem, ver a férjem, állandóan nem tudom, de mindenféle nyomorúság van. Hát én köszönöm szépen, nem tapasztalom az Isten jelenlétét meg gondviselését. Nem tudom, hogy estünk már ilyen kísértésbe esetleg, hogy mi is így gondolkodtunk. Én igen, elég sokszor. Miből láthatjuk, hogy ugyanaz érvényes ránk is, mint a pusztában vándorlókra? Az Isten jelenléte, az Isten szeretete, az Isten gondviselése. Megint csak Jób könyvéhez fordulnék válaszért. Hogy kezdődik a Jób könyve? Mit mond Sátán Istennek? Hát persze, hogy szeret téged, persze, hogy dicsőít téged. Miért? Hát körülvetted őt, házát és mindenét, amilyen van. Hát persze, hogy. Aztán hát ezért. Ugye Isten mit mond neki? Akkor igen, így van, igazad van, körülvettem. Nem engedem, hogy hozzáférkőzzél. De akkor megengedem, hogy hozzáférkőzzél. Ugye egy kikötésen az életét nem veheted el. És abban a pillanatban, egymás szavába vágva jöttek a hírnökök, hogy mi minden történt. Ugye szélvész, meg villám, ellenséges csapat, elpusztult az összes vagyona, jószága, családja, gyerekei, minden abban a pillanatban, az egészsége oda lett abban a pillanatban, minden rászakadt. Az én számomra ez azt szemlélteti, mi lenne velem, ha Isten nem venne körül engem, házam és mindenem, amin csak van, a mérges, tüzes kígyónak ebben a pusztájában. Mi lenne velem, ha Isten ugyanúgy engem is, mint Jóbot, és minden, szerintem minden embert nem venne körül angyalaival, nem oltalmazna. Észreveszünk mi ezt? Örülünk mi ennek? Vagy esetleg úgy vagyunk, mint az özönvíz kori emberek, hogy nem vettek észre semmit ebből, mindebből a dologból. Érdekes mozzanatot emel még ki a Biblia, amikor az Ószövetségben bárhol megemlíti az Egyiptomból való kijövetelt, a pusztai vándorlást, mindig ugyanazokat a jelzőket teszi hozzá. Nem tudom, hogy tudjátok, hogy mire gondolok. Tehát amikor kihoztalak téged Egyiptom földjéről, akkor mindig, majdnem mindig hozzátesz ugyanazt a jelzőt, hogy nem is erre gondolok. Egy párat fölidézek ebből a sok igéből. 5 Mózes 5.15 azt mondja, hogy 5 Mózes 5.15. Megemlékezzél róla, hogy szolga voltál Egyiptom földjén, kihozott onnan téged az Úr, a te Istened erős kézzel és kinyújtott karral. Azért parancsolta néked az Úr, a te Istened, hogy a szombatnapját megtartsd, hogy így folytatódik. 5 Mózes 26.8. Kihozott minket az Úr Egyiptomból erős kézzel, kinyújtott karral, nagy rettentéssel, jelekkel, csodákkal. 2 Királyok 17.36. Az Urat tiszteljétek, őt imádjátok, és néki áldozatok, akik titeket kihozott Egyiptom földjéből nagy erővel, kinyújtott karral. Jeremiás 32.21, és többet nem idézek, sokat idézhetnék. Kihoztad a népet, a te népedet, az Izraelt Egyiptom földjéből jelekkel, csodákkal, hatalmas kézzel, kinyújtott karral. Mi az, hogy erős kéz, kinyújtott kar? Mi az, hogy kinyújtott kar? Távol tartotta tőle a veszedelmet, ez is lehet, igen. De ott ugye az erős kéz, kinyújtott kar, jelekkel, csodákkal. Mert ebben számomra legalábbis valamilyen bátorítás van. Mi az, hogy erős kéz, kinyújtott kar? Védelem. Nekem egy picit most lett ez nyilvánvaló. Vettem egy súlygolyót, 16 kilós, ketlebelnek hívják, hogy egy kicsit erősítsem a nyápítságomat, és így fel tudom emelni, de így nem. Van, aki így is fel tudja egyébként, az azt jelenti, hogy ennek, ez az ember nagyon erős, ennek szinte semmi nem lehetetlen. Olyan valaki van velünk, olyan valaki hozta ki Egyiptom földjéből a népet, aki mindenható, akinek semmi sem lehetetlen. Az erős kézzel, kinyitott karral, az én a mindenható Isten vagyok. Van nekem valami lehetetlen? Merünk mi így tekinteni az Istenre? Na de hát éppen nincs munkahelyem, miből fogok megélni? Erős kéz, kinyújtott kar. Hisszük, hogy Isten teremtette a földet? Hisszük, ugye? 6 nap alatt? Gondolom hiszitek. Hiszitek, hogy ketté nyílt a vörös tenger? Ugye hiszitek? Hiszitek, hogy el tud titeket tartani, esetleg, ha elveszítettek a munkahelyeteket? Hát, jó lenne ebben is hinni, ugye? Vagy bármi nyomorúságot most sorolhatnánk, azt mondja, erős kézzel, kinyújtott karral. Neki nincsen semmi lehetetlen. Merjük mi erre az Istenre rábízni az életünket? Hogyan látjuk őt? Miként látjuk őt? Hogy ismerjük őt? Milyen Isten képünk van nekünk? Mert én valahol, megint csak mondom, ezt a tanulságot látom a magam számára ebben a történetben. És hát én azt kívánom magam számára is, és mindannyiunk számára, hogy tudjon minket bevinni az ígéret földjére. Gondolkodjunk úgy, mint Káleb és Józsué, és lássuk meg azt, amit ők láttak. Mert ezt mindannyian megláthatjuk. Hogy Isten jelen van, mindig. Isten szeret minket, Isten gondot visel rólunk, és nyilván mindig van oka, célja, hogy a kegyelmét picit mindig visszavonja valahol, azért, hogy erősödjünk, azért, hogy a bizalmunk növekedjen, azért, hogy tapasztalatokkal bővölködjünk, azért, hogy más emberek megsegítésében is eszközök lesünk. Sok-sokféle oka van, hogy helyenként, időnként miért vonja picit, nagyon-nagyon picit vissza a kegyelmét. De egyébként alapból mindannyiunkra érvényes. Körülvett minket, és mindenünket, amink csak van. És én azt kívánom, hogy vegyük ezt észre. Vegyük ezt észre, és ne úgy legyünk, mint a Noé napjaiban. Hogy ott is megtöltötte házaikat jóval, de ők ezt nem vették észre. És nem adtak hálát, és nem örültek ennek, és nem dicsőítették az Istent. Ugye nekünk a hármas angyali üzenetet kellene, vagy kell hirdetni, ami úgy kezdődik. Féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget. Tudom mi neki dicsőséget adni, hogy jó az Úr. Legfőképpen velem milyen jó az Úr. Micsoda Istenünk van nékünk. Milyen Istenem van nékem. Azt mondja, dicsekedtek az Úrban, az Úrral dicsekedjetek, mondja Pál apostol. Nekünk szabad, sőt, kötelező dicsekedni az Istennel. Micsoda Istenem van nékem. Én azt kívánom, hogy tanuljunk meg így látni. Így szemlélni magunkat is, meg a körülöttünk lévő eseményeket, dolgokat, hogy be tudjon minket vinni Isten az ígéret földjére. Amen.
1: Adventnet Rádió. Radio.adventnet.hu

Kedves gyülekezet, a mai alkalommal egy zsidókhoz írt levelében olvasható igét szeretném, hogyha együtt megkeresnénk. Nagyon ismerős lesz szerintem ez az ige. Kérlek benneteket, lapozzátok fel a zsidókhoz írt levél 3. fejezetét, és abból a 15. verset olvasom. Tehát e mondás szerint, ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek szíveiteket. Eddig olvasom. Hadd kérdezzelek benneteket, hogy ha az igei ismereteteket előkeresitek, és visszaemlékeztek a Szentírás tanulmányozására, akkor a megkeményedett szív esetével kapcsolatban mi az a történet, melyik az a történet, amelyik legelőször is az eszetekbe jut? Ugye a fáraónak az esete. Igen, nagyon jó, de ugye ott nem olvasunk a szív megkeményedéséről, jó az, de nekem is a fára jutott eszembe. Most a néhány héttel ezelőtt újból kezdtem olvasni a Szentírást, és az elmúlt héten haladtam át Mózes 2. könyve elején, és Mózes 2. könyve végén, és a két könyvrészben egy egymást kiegészítő, ellentétes gondolatpárra akadtam, és ezt szeretném ma megosztani veletek. Tehát nézzük meg egy pár gondolat erejéig, hogy a fáraó szíve megkeményedésének hogyan lehetünk szemtanúi a Szentírásban. Kérlek, lapozzatok velem most Mózes 2. könyvéhez. Mózes 2. könyvéhez, és legelőször a 4. fejezethez lapozzatok. 4. fejezet 21. versét keressétek meg velem, és innen olvasunk néhány igét. Így olvasom tehát a 21. verstől. És mondta az Úr Mózesnek, mikor elindulsz, hogy visszatérj Egyiptomba, meglásd, hogy mindazokat a csodákat véghez vidd a fáraó előtt, amelyeket kezedbe adtam, én pedig megkeményítem szívét, és nem bocsátja el a népet. Ezt mond azért a fáraónak. Így szólt az Úr. Elsőszülött fiam az Izrael. Ha azt mondom néked, bocsásd el az én fiamat, hogy szolgáljon nékem, és te vonakodsz elbocsátani, ímé én megölöm a te elsőszülött fiadat. Eddig olvasom. Nagyon érdekes az a gondolat, amivel itt találkozunk, mert eléggé kemény mondat ez az Isten részéről, hogy ő lesz az, aki megkeményíti egy embernek a szívét. Nézzük tovább, az 5. fejezet 2. versétől olvasom, amikor már Mózes ténylegesen a fáraó elé megy, és amikor Mózes az Isten megbízására elmondja, hogy engedje el a népet, hogy ünnepet üljenek, akkor a fáraó ezekkel a szavakkal válaszol az 5. fejezet 2. verse szerint. A fáraó pedig mondta, kicsoda az Úr, hogy szavára hallgassak és elbocsássam Izraelt. Nem ismerem az Urat, és nem is bocsátom el Izraelt. Ők pedig mondták, a héberek istene megjelent nekünk, hadd mehessünk hát 3 napi útra a pusztába, hogy áldozhassunk az Úrnak, a mi Istenünknek, hogy megleverjen minket dökhalállal vagy fegyverrel. Egyiptom királya pedig mondta nékik, Mózes és Áron, miért vonjátok el a népet munkáitól? Menjetek dolgotokra. Ezt is mondta a fáraó, íme a föld népe most sok, és ti elhagyatjátok velük a munkáikat. Tehát azt látjuk, hogy a fáraó a legelső intézkedésében keményen elhárította Mózes és Áron kérését. Emlékeztek arra, hogy volt-e a fáraónak bármilyen Istennel kapcsolatos tapasztalata? Milyen fajta tapasztalata volt a fáraónak és egész Egyiptomnak? Hát ugye itt még nem. Itt még nem. Itt az 5. versben gondolkodom. Ennek előtte, tehát ezt megelőzően volt-e Egyiptomnak más jellegű tapasztalata? Emlékeztek, hogy kezdi Mózes 2. könyvének az elején az ige? Azt mondja, hogy új fáraó támadt, aki nem ismerte Józsefet.
Na most szerintetek egy olyan nemzeti, sőt, mondhatni globális katasztrófa, mint amin átesett Egyiptom és a környező terület, emlékeztek azzal a hatalmas bőséggel, majd utána a hatalmas aszállyal, amely 7 éves áldás, majd 7 éves gyötrelem volt, egy ilyen aszály biztos, hogy nem veszett a feledés homályába. Egészen bizonyosan ismerték ezt, tudták, egyértelmű volt az egyiptomiak számára, hogy József az Isten embere volt. Emlékezzetek rá, amikor megáll a fáraó előtt, gondoljátok el ezt a történeti helyzetet, hogy egy rabszolga megy a fáraó elé, és amikor megfejti a fáraó álmát és értelmes tanácsot ad, hát egészen elképesztő, ahogy a fáraó lereagálja ezt a helyzetet, mert rögtön rabszolgából Egyiptom második emberévé teszi ezt a komoly képességű, isteni lélekkel megáldott fiatalembert. És utána az egyiptomiak a józsefi álommagyarázatnak a tökéletes megvalósulását látták, szemlélték, a saját bőrükön tapasztalták, és emlékeztek rá, hogy az akkor foganatosított józsefi intézkedések bizonyosan ennek a fáraónak az idejében is megvoltak. Milyen következményei voltak József tevékenységének a fáraó vagyoni helyzetére nézve? Emlékeztek, először eladták a gazdagságokat, utána eladták az állataikat, utána eladták a földjeiket. Emlékeztek, annyi lett későbbiekben, hogy csak a papok földje nem lett a fáraói, de minden más föld a fáraó tulajdonába került, és aztán gyakorlatilag magát, egész Egyiptom népét vette meg József. Emlékeztek, az utolsó üzlet már ez volt, hogy uram, vegyél meg minket, mert nem tudjuk mivel bevetni a földet. Tehát azt kell mondjuk, hogy ez a fáraó tisztában volt, hogy az Isten hogyan segítette meg az országot, a nemzetet, de nem akarta ismerni az Istent, aki addig az országot kisegítette és megmentette. Tehát azt kell mondjuk, hogy a fáraó részéről ezek a szavak, hogy nem ismerem az Urat és nem akarom elbocsájtani, a dacnak, az Istennel szembeni lázadásnak a szavai voltak, mert hogy azt mutatja a történet, hogy igencsak ismernie kellett. Na nézzük tovább. Lapozzatok kérlek a 7. fejezet 3. verséhez, ahol az Úr szavait olvassuk a fáraóval kapcsolatban. Így olvassuk Isten szavait. Én pedig megkeményítem a fáraó szívét, és megsokasítom jeleimet és csodáimat Egyiptom földjén. És a fáraó nem hallgat reátok, akkor én kezemet Egyiptomra vetem, és kihozom az én seregeimet, az én népemet, az Izrael fiait Egyiptom földjéről nagy büntető ítéletek által. S megtudják az egyiptombeliek, hogy én vagyok az Úr, amikor kinyújtom kezeimet Egyiptomra, és kihozom az Izrael fiait ő közülük. Így szól tehát az Úr. És aztán így szól a 17. versben, látjátok az isteni szózat már a fáraóhoz, így olvassuk. Így szólt az Úr, erről tudod meg, hogy én vagyok az Úr, én megsújtom a vesszővel, amely kezemben van, a vizet, amely a folyóban van, és véré változik, és a hal, amely a folyóvízben van, elhal, a folyópíz pedig megbüdösödik, és irtózni fognak az egyiptombeliek. És így tovább, de aztán látjuk, hogy a fáraónak a szíve hosszan-hosszan kemény maradt. Ha visszaemlékeztek a történetekre, akkor azt látjuk, hogy az első néhány csapást még az egyiptomi varázslók is megpróbálták leutánozni, de aztán a harmadik csapástól már így olvassuk, nézzétek meg a 8. fejezet 19. versében, ezt olvassuk, hogy mondták az írástudók a fáraónak, az Isten újja ez. Látjátok, itt van, hogy az Isten újja ez. Nézzetek tovább akkor most a 8. fejezet 25. versére, amikor már a bogarak, vagy ahogy a mi bibliákban a vastag szöveg mondja, bögölyök jöttek Egyiptom földjére, így olvassuk a bogarakkal kapcsolatos csapásnál a fáraó szavait Mózeshez és Áronhoz. És hívatta a fáraó Mózest és Áront, és mondta, menjetek, áldozzatok a ti isteneteknek ezen a földön. Mózes pedig mondta, nincs rendjén, hogy úgy cselekedjünk, hogy mi azt áldozzuk az Úrnak, a mi Istenünknek, ami utálatos az egyiptombeliek előtt, ímé, ha azt áldozzuk az ő szemeik előtt, ami az egyiptombelieknek utálatos, nem köveznek-e meg minket?
Három napi járóföldre megyünk a pusztába, és úgy áldozunk a mi Urunknak, Istenünknek, amint megmondja nékünk. És mondta a fáraó, én elbocsátlak titeket, hogy áldozzatok a ti uratoknak, isteneteknek a pusztában, csak nagyon messze ne távozzatok, imádkozzatok értem is. És utána Mózes mondja, hogy imádkozom érted, és valóban meg fog szabadítani az Úr. Utána jött a dögvész, jött a jégeső. Lapozzatok egy oldalt, nézzük a 9. fejezet 27. versét, amikor már a jégeső csapása után hívatja ismét a fáraó Mózest és Áront. 27. vers. A fáraó pedig elküldte és hivatta Mózest és Áront, és mondta nékik. Vétkeztem ezúttal, az Úr az igaz, én pedig és az én népem gonoszok vagyunk. Imádkozzatok az Úrhoz, hogy legyen elég a mennydörgés és jégeső, és akkor elbocsátlak titeket, és nem maradtok tovább. Mózes pedig mondta néki, mihelyt kimegyek a városból, felemelem kezeimet az Úrhoz, megszűnnek a mennydörgések, és nem lesz többé jégeső, hogy megtud, hogy az Úré a föld. És akkor nézzétek, még mindig nem engedi őket. A következő fejezetben, a 10. fejezetben, a 8. versben így olvasom. És visszahozták Mózest és Áront a fáraóhoz, ugye a sáskák csapása után, és mondta ez nékik. Menjetek el, szolgáljatok az Úrnak a ti isteneteknek. Kik, s kik azok, akik elmennek? Mózes pedig mondta. A mi gyermekeinkkel és véneinkkel megyünk, a mi fiainkkal és leányainkkal, juhainkkal és barmainkkal megyünk, mert az Úrnak ünnepet kell szentelnünk. Mondta azért nékik, úgy legyen veletek az Úr, mint elbocsátlak titeket és gyermekeiteket. Vigyázzatok, mert gonoszra igyekeztek. Nem úgy. Menjetek el ti férfiak, és szolgáljatok az Úrnak, mert ti is ezt kívántátok. És elűzték őket a fáraó színe elől. Akkor így olvasom a 16. verset, nézzétek meg. Azt mondja, akkor a fáraó sietett, hivatti Mózest és Áront, és mondta, vétkeztem az Úr ellen és a ti istenetek ellen, és ti ellenetek. Mostan azért bocsássad meg, csak ez egyszer az én vétkemet, és imádkozzatok az Úrhoz, a ti istenetekhez, hogy csak ezt a halált fordítsa el tőlem. És akkor a fáraó így szépen lassan egyezkedik az Úrral, és nézzétek meg, mint ahogy a mesében emlékeztek, a kismalac egyre jobban engedi be a farkast a házának az ajtaján, mindig többet és többet enged a fáraó az Isten népének. Végül a következő csapásnál, a sötétségnél már azt mondja a fáraó Izrael fiainak, hogy menjetek el akkor ti, menjenek el veletek a gyermekeitek, menjenek el veletek a feleségeitek, de az állataitok, a barmaitok maradjanak. És akkor Mózes mondja neki, hogy nem jó ez, mert majd te fogsz nekünk adni állatokat arra, hogy áldozatot mutassunk be. És testvéreim, úgy olvastam végig ezeket a fejezeteket, ahogy haladtam végig a történeteken, és egyre inkább beékerődött a fejembe egy megrendítő gondolat. Megfigyeltétek-e a fáraóval, mi történt? Mi okozta a szívének az egyre való megkeményedését? Igen, de megfigyeljétek, van egy ilyen nagyon érdekes húzd meg ereznek játék ebben az egész történetben, mert figyeljétek meg, hogy a fáraó dacol az isteni akarattal szemben, az Úr erre büntetést ad, és amikor a fáraó kérleli Mózest, az Isten szolgáját, akkor az Úr mindig visszaveszi a csapást, és megszűnik a nehézség, megszűnik a nyomorúság. Hogyha elolvassátok végig ezt az egész történetsort, akkor azt látjátok, hogy mikor a fáraónak a helyzete megkönnyebbedett, akkor ismét visszatért a keménység a szívébe, és nem azzal a keménységgel, ami addig volt, hanem egyre keményebbre és egyre keményebbre kövesedett a szíve. Ha visszaemlékeztek a kezdeti igére, nézzétek csak meg a zsidókhoz írt levélben, miről szól az ige. Így olvastuk tehát a zsidókhoz írt levélben, a mondás szerint mondja Pál apostol, ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveteket. Felteszem a kérdést. Ezek az igék a fáraóhoz szólnak még? Kihez szólnak ezek az igék? Az Isten népéhez, hozzánk. És úgy elgondolkodtam rajta, hogy miféle megkeményedés érhet bennünket. Most olvassuk el az egész szakaszt a 7. verstől,
És egy kicsit nézzük meg, hogy hogyan vonatkozhat ránk is egy ilyenfajta megkeményedés. Így olvasom a 7. verstől. Annak okáért, amint a Szentlélek mondja, ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek szíveteket, mint az elkeseredéskor, a kísértés a manapján a pusztában. Ahol a ti atyáitok próbára tevéssel megkísértettek engem, és látták cselekedeteimet 40 esztendeig. Azért megharagudtam arra a nemzetségre, és mondtam, mindig tévelyegnek szívükben, ők pedig nem ismerték meg útaimat. Úgyhogy megesküdtem haragomban, hogy nem fognak bemenni az én nyugodalmamba. Vigyázzatok, atyám fiai, hogy valaha ne legyen bármelyikőtöknek hitetlen gonosz szíve, hogy az élő Istentől elszakadjon, hanem incsétek egymást minden napon, míg tart a ma, hogy egyikőtök se keményítessék meg a bűnnek csalátsága által, mert részeseivé lettünk Krisztusnak, ha ugyan az elkezdett bizodalmat mindvégig erősen megtartjuk. E mondás szerint ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek szíveteket, mint az elkeseredéskor. Mert kik keseredtek el, amikor ezt hallották? Nem, de mindazok, akik kijöttek Egyiptomból Mózes által. Testvéreim, egy nagyon megdöbbentő gondolat fészkelte magát a fejembe, amikor a fáraónak a dolgát olvastam, hogy mi milyen módon juthatunk el a megkeményedésnek ebbe az állapotába. Ha megfigyelitek az igét, akkor azt olvassuk például a 13. versnek a 2. részében, így mondja az apostol, hogy egyikőtök se keményítessék meg a bűn csalátsága által. Hogyan lehetséges megkeményedni a bűn csalátsága által? A fáraónál emlékeztek, mi volt a helyzet? Az volt, hogy az Isten küldött hozzá egy szózatot, egy felhívást. Mi volt az eredeti felhívás? Engedje el Izraelt mindenestől a pusztába, hogy Istennek ünnepet szenteljen. A fáraó, emlékeztek, először semmilyen módon nem volt hajlandó elengedni a népet. Utána elengedte a férfiakat. Aztán elengedte velük a gyermekeiket. Aztán legvégül elengedte velük az állataikat. Sőt, a legvégén emlékeztek, amikor az utolsó 10. csapás érte az egyiptomi nemzetet, akkor a fáraó szolgái is azon voltak, hogy minél hamarabb kiküldjék a népet maguk közül. Mit mutat ez? Hajlott a fáraó az Isten szavát teljesíteni? Mindig egy kicsit jobban, igaz? Mindig egy kicsit jobban. Egy picit mindig engedett. Hogyan érvényesülhet a mi életünkben egy ugyanilyen törvényszerűség? Az apostol azt mondja itt a zsidókhoz írt levélben, hogy a bűn csalátsága által keményedhet meg a szívünk. Hogyan? Én úgy érzem, hogy amikor az ember életében a Jóisten változást szeretne létrehozni, ahogy Zsókanéri most itt az imádságban olyan szépen mondta, hogy az ő igéje változást érlelhet bennünk. A Jóisten az ő változását milyen szintű változásnak akarja megvalósítani? Egy kicsi, vagy ahogy most mondja Zsókanéri, nyilván nem halljátok hátrébb, egy teljes változást akar. Mi pedig mit csinálunk sok esetben? A fáraót szinte lemásoljuk, mert az van, hogy a Jóistennek mindig az életünkből adunk egy picivel több részt, mindig egy kicsivel több részt, mint amennyi addig volt. Hogyan érvényesülhet a fáraó életére, vagy életében történt törvényszerűség ránk? Testvéreim, gondoljátok meg, vannak az életünkben, ti is tudtok nyilván magatokról, olyan jellemhibát, ami általánosságban érvényes rátok. Gondoljátok meg ezt. Csak magatok, amennyire magatokat ismeritek, gondoljatok egy ilyen jellemhibára. Hajlandók vagyunk-e, ha ez még mindig ott van az életünkben? Mert megmondom őszintén, én is tudok olyat mondani, nyilván magamban nem ez a cél egy
egy igehirdetésnél, hogy az ember egy ilyen jellemhibát, egy ilyen jellemnehézséget elmondjon. De gondoljátok meg, a Jóisten teljes változást szeretne bennünk érlelni. Ehhez képest mi nem akarjuk átengedni az Istennek a teljes terepet, hanem úgy egy kicsit mindig beljebb, mindig egy kicsit beljebb engedjük. Mi történhet ebből? Engedünk egy kicsit, majd következik egy visszaesés. Megint engedünk egy kicsit, megint következik egy visszaesés. Emlékeztek, a fáraó mindig beljebb engedte az Isten kérését a szívébe, de végül is ez az állandó isteni kegyelem és jóság, amit az Isten vele szemben tanúsított, ez nem az ő megtérését eredményezte, hanem az Istennel való teljes szembefordulását. Mert emlékeztek, mi történt a legvégén, mikor már megtörtént velük a legborzalmasabb csapás, és az összes, bocsássatok meg, elsőszülött odaveszett, és látta, hogy a nép elment, akkor ahelyett, hogy azt mondta volna, hogy igen, az Isten megítélt engem, és megszabadította tőlem az ő népét, emlékeztek, teljes hadi felszerelésével, a teljes seregével, nyilván nem pusztán Izrael visszatérítésére, hanem olyan súlyos megfegyelmezésére, akár halálbüntetése kirovására is indult, hadsereggel ment a nép után. Testvéreim, ne próbálkozzunk kísérletezni ezzel a dologgal az életünkben. Ne kísérletezzünk azzal, hogy egy dolgunkban az Istennek mindig csak egy kicsivel többet adunk. Mert előbb-utóbb hozzá fogunk szokni ehhez, és sosem fogjuk akarni az Istennek odaadni a teljes lényünket, és a teljes terepet átengedni az Istennek. Mindig maradnak a szívünknek a legsarkában olyan féltve őrzött, olyan titkos, apró rekeszek, amiben nem engedjük be a Jóistent, és egyszerűen ez elveszít bennünket, kizár bennünket az Isten országából, az örök életből. Az a következtetés érte el engem a fáraóval kapcsolatban, hogy mi is áteshetünk egy ilyen borzasztó ponton. Nem szabad ezzel kísérleteznünk, testvéreim. Nem szabad azzal játszanunk, hogy az Isten olyan kegyelmes, olyan jóságos, és megőrzök magamnak egy kis sarkot, egy kis szigetet, ami csak az enyém, és nem engedem oda be őt. Mert ez elveszíthet bennünket. Annak idején már említettem nektek ezt a megdöbbentő dolgot, hogy hogyan zajlott Magyarországon az ellenreformáció, és honnan sikerült meginduljon az ellenreformáció Magyarországon. Meséltem ezt? Olvassátok el, akkor emlékeztettek, Attila ezek szerint emlékszik rá, a Sola Scriptura-nak az egyház történeti jegyzetében olvasható, hogy amikor Magyarországon a Biblia fordítás századában szinte teljesen protestáns hitűvé, reformált hitűvé vált az ország, a reformált hitűvé váló gazdagok, fejedelmek, uraságok annak érdekében, hogy nehogy elveszítsék a birtokaikat, a nagy egyházi központoknak, a katolikus egyházi központoknak meghagyták a birtokait. Mert attól féltek, hogyha elvesznek ezek az egyházi birtokok, akkor a nép szemet vet az ő birtokaikra is, és el fog veszni. És ezért meghagyták ezeket a pontokat bástyának, és innen indult el aztán az erőteljes rekatolizáció Magyarországon. Testvéreim, ne engedjünk sarkokat az életünkben. És a másik gondolat, ami ebben a részben volt, tudjátok-e, hogy a Mózesi második könyvnek a végén minek a leírása olvasható? Emlékeztek-e fejből? Milyen utasításoknak a sorát olvassuk Mózes második könyve végén? Megmondom nektek, a szent sátor építésére vonatkozó utasításokat. És megdöbbentő, ahogy olvastam végig, szinte súlykolja az ember fejébe azt a mondatot az ige, hogy Mózes és Izrael mindent pontosan úgy cselekedett, mint ahogy az Úr előirányozta.
És döbbenetesen olvassa az ember, hogy leírja az Isten az utasításokat, hogy hogy kell megcsinálni, és figyeljétek meg, amikor készülnek az egységek, a sátor deszkái, a szőnyegek, a láda, az oltár és minden, ami a templomhoz kell, minden egyes résznek a végén oda van írva, mint egy szöggel beverve, hogy Mózes mindent úgy cselekedett, ahogy az Isten megparancsolta neki. Ez olyan megszokás, olyan szinte már úgy unalomig olvassa az ember ezt. De úgy elgondolkodtatott, hogy ahhoz képest, ahogy mi viselkedünk az Istennel, akkor inkább fogalmazok, ahogy én sokszor viselkedem a jó Istennel, hogy csak darabjait engedem át a szívemnek, a lelkemnek, az Istennek, nem sokkal egyszerűbb lenne azt tenni, amit itt Mózesnél olvasunk, hogy mindent úgy cselekedett Mózes, ahogy az Isten parancsolta. Melinda kérdezte tőlem az elején, hogy esetleg olvasna egy verset nekünk a verseskönyvedből, hogy miről fog szólni ez a mai ige hirdetés. Igazából nem a megkeményedésről szeretnék szólni nektek, hanem erről a mózesi gyakorlatról, hogy mindent úgy cselekedett, ahogy az Isten mondta. És ami nagyon fontos, hogy Mózes és az Isten többi szolgája nem késlekedtek, amikor az Istennek engedelmeskedniük kellett. Néhány apró bibliai történetre szeretném felhívni a figyelmeteket. Emlékeztek-e, amikor Ábrahámnak az isteni utasítás érkezett, hogy áldozza fel a fiát? Hanyadik nap végezte el Ábrahám ezt az áldozatot? Harmadik nap? Igen ám, de Ábrahám egy más dolgot csinált. Hanyadik nap indult el megvalósítani ezt az áldozatot? Azt olvassuk, hogy Ábrahám nem délelőtt, nem délben, nem este felé, hanem jó reggel, hajnalban fölkelt, felvette a két szolgáját, felültette a fiát, és elindult ezen az úton. Aztán nézzünk egy másikat. Van egy megdöbbentő történet. Emlékeztek, volt Istennek egy ilyen profétája, akit úgy hívtak, hogy Illés. Hogyan szerzett tanítványt magának ez az Illés? Emlékeztek rá? Fantasztikus, 1 Királyok 19.19-ben, képzeljétek el, az Úr felszólítja, hogy én meg támaszd.

emlékeztek, mennyit késlekedett? Azt mondja, hogy ráterítette Illés a palástot, nyilván arrébb ment, és Elizeus utána futott, uram, csak annyit engedj meg, hogy megcsókoljam a szüleimet, és aztán menjek. Mit csinált? Ugye már mondtátok is, ott azokat az ökröket, amivel szántott, azonnal megáldozta az ekének a fáin, és követte az ő prófétáját. Aztán mondom a következőt. Emlékeztek-e, hogy amikor Jézus tanítványokat gyűjtött? Gondolkodás nélkül, azonnal, semmit nem késlekedve, azonnal letették a hálóikat, sőt az apjukat ott hagyták a halászhajóval, és azonnal mentek követni Jézust. És testvéreim, most a legmegdöbbentőbb dolog, amit szeretnék nektek elmondani, emlékezzetek rá, hogy amikor Krisztus Urunk a nagy apokaliptikus beszédét tartja Izraelnek, akkor mit mond a Jeruzsálemben és Júdában lévőknek, akik majd a pusztító utálatosság várost körbevevő támadását észlelik? Azt mondja, hogy ha valaki a háztetőn van, ne menjen be a házba, hogy valamit kivigyen. Ha valaki a mezőn van, már ne menjen vissza, hanem azonnal fussatok a hegyekre. Testvéreim, életbevágó volt-e ez? Komolyan kellett-e vegyék Krisztus követői ezt a mondatot? Emlékeztek rá, mi történt? Ha bementek volna a házba, hogy ott még tudjátok, elkezdik majd gyűjtögetni, hogy még ezt a holmit, még azt a holmit, még ez fontos, a családi ékszer, vagy ki tudja mi, de az Isten emberei, a keresztények azonnal nekiindultak. Testvéreim, óriási dolog ez, hogy nekünk egy olyan idő jutott ebben a világban, mint amilyen ideje volt a tanítványoknak, amikor Jeruzsálemből ki kellett menniük. Emlékeztek-e, mit mond az ige, ami ehhez hasonló most? Jelenések könyve 18. fejezetében mit mond nekünk az Isten igéje? Azt mondja, hogy fussatok ki belőle én népem. Emlékeztek? Mire mondja ezt? Bent élünk, testvéreim, Babilonban. A világ ezernyi szálával köt magához bennünket. És úgy vagyunk egy kicsit ma a világgal és a világ dolgaival, mint ahogy a fáraó az Isten igéjével, hogy egy kicsit engedünk az Istennek, hogy bejöjjön úgymond az intim szféránkba. De beengedjük az Istent a világgal való kapcsolatunkban a legvégéig, hogy minden területét átvegye az életünknek? Vagy valamelyest kötődünk még e világi dolgainkhoz? Azt gondolom, hogy ebben a világban élünk, de kérdés, hogy mennyire ragaszkodik a szívünk mindahhoz, ami ebben a világban van. Tudunk-e az Isten felszólításaira, az ő kérleléseire azonnal reagálni, azonnal igennel válaszolni? Vagy vannak az életünkben késedelmeskedések? Testvéreim, én úgy gondolom, ugyanúgy, ahogy a Krisztus korabeli, a Krisztus utáni korban élő keresztényeknek azonnal menniük kellett, nekünk azonnal készségesen igennel kell válaszolnunk az isteni felhívásokra. Mert ha késlekedünk, ugyanúgy járunk, mint azok, akik az igében késlekedtek. Emlékezzetek Lótra. Emlékeztek, mit csinált? Az volt, hogy még egy kicsit megkérem a vejeimet, megkérem a lányaimat, és hát úgy próbált, és emlékeztek, mikor már mondták az angyalok, hogy nem tehetünk semmit, míg nem jössz, hogyan tudták kimenteni Lótot? Kézen kellett fogják, és ki kellett cibálják őket a városból. És mivel Lótnak a szíve visszavágyott, emlékeztek, mi lett a feleségével, és aztán a lóti történet milyen befejezést ért? Van-e annak értéke, ami ott zajlott? Hát milyen gyermekek születtek ugye a két lánytól, akiket az igen szól? Testvéreim, nagyon mélységesen megérintett ez, hogy hajlamosak vagyunk arra, hogy késlekedjünk. Hajlamosak vagyunk arra, hogy a jó Istentől visszatartsunk az életünkben bizonyos dolgokat, mint ahogy a fáraó visszatartott,

és hajlamosak vagyunk arra, hogy ne engedelmeskedjünk teljes mértékben, és ne engedelmeskedjünk azonnal az isteni beszédnek. És hogyha megengedjük azt, hogy késlekedjünk, és megengedjük azt, hogy ne teljes mértékben úgy cselekedjünk, mint ahogy Mózes tette, hogy mindent, amit az Úr parancsolt, úgy megvalósítsunk, akkor létrejön az életünkben egy olyan fajta megkeményedés, hogy úgy gondoljuk, hogy mi az Istent szolgáljuk, de közben mégsem. Emlékeztek, mi Laodiceának a legnagyobb problémája? Hogy éppen ez a legnagyobb szörnyűségünk, hogy azt hisszük, hogy szolgáljuk, de aztán mégse. Átadtuk magunkat az Istennek, de igazából nem. Mert aki az Istennek átadja magát, annak a szíve nem lehet langyos, annak a szíve forró kell legyen. Most itt éppen a testvéreinkkel beszélgettünk az alternatív szombatiskolájában itt kint, ugye a fiatalokat vártuk ott Kardos Péter barátommal, és megemlítettük például a vendégszeretetnek a kérdését. Meg kell mondjam, hogy ez egy súlyos nehézség például az én életemben, hogy nagyon nehezen tudok vendégül látni. És emlékezem rá, amikor külföldre elmentünk, a testvéreink szinte sorban álltak, hogy kilássam vendégül engem, aki soha életemben nem fordultam meg közöttük. Valami olyan szeretett hiány, vagy olyan hűvösség van. Péternek mondta valaki, aki itt járt a gyülekezetünkben, hogy is mondta Péter, hogy figyeljétek meg ezt a megrendítő kifejezést. Szívélyes távolságtartás. Szívélyes távolságtartás. Megdöbbentő. Így látnak az emberek kívülről. És mostanában az imádságban a Jóisten annyi mindent adott nekem reggel. Képzeljétek el, az egyik reggel az ige motoszkált a fejemben, hogy nem is egy ige, hanem egy kép motoszkált a fejemben, hogy mi, akik Istenhez közelvalónak érezzük magunkat. Mi sütkérezünk az Isten szeretetének a világosságában. De emlékeztek, Jézus mond egy ilyet a szemünkről, hogy ha te szemed sötét, emlékeztek erre? Akkor a te egész tested sötét lesz. És az a kép rajzolódott ki előttem, hogy van az Isten szeretetének a világossága, mint ez a fényforrás, és mi, ahelyett, hogy világosság lennénk, akik továbbárasztjuk az Isten világosságának ezt az örömét, mi egy sötét falként választjuk el az embereket az Istentől. Mi történik akkor, hogyha mi nem világosság gyermekei, hanem a sötétség gyermekei vagyunk, és nem adunk át mindent az Istennek, ugye visszatartunk valamit, mint ahogy a fáraó is visszatartott, akkor mi fog képződni a világosság fényforrása, és ha mi itt állunk egy sötét, akkor mögöttünk mi lesz? Árnyék. Sötétség és árnyék. És ez még szomorúbb, hogy az az ember, aki mögöttünk áll, és mi közötte állunk meg az Isten között, látni fogja az Istent. Gondoljátok meg, milyen megdöbbentő ez. Csak minket fog látni, akik ráadásul egy torz képet vetítünk Isten szolgáiként az Istenről. Miközben nekünk mi lenne a feladatunk? Emlékeztek, mikor Mózes fönt volt a hegyen, majd olvassátok el itt a fejezetben, a zsidókhoz írt levél harmadik fejezetében mondja, hogy Mózes teljesen hű volt az Isten szerint való dolgokban. Emlékeztek, mikor Mózes lejött a hegyről, akkor mi történt vele? Sugárzott az arca. Ugye nyilván volt valami különleges fényesség is, de az Isten jelenlétében, az Isten személyes közelségében volt, és a Jóisten ezt az örömöt szeretné nekünk adni. És gondoljátok el, kedd reggel jöttek ezek a gondolatok imádság közben, és este édesanyámmal beszélgettünk, miközben pápa felé haladtam, és olvasott nekem egy igét Pál apostoltól a korintusi levélből, az igét fejből is tudjátok. Mi pedig az Úrnak dicsőségét, folytassátok, fedetlen arccal, szemlélvén, elváltozunk dicsőségről dicsőségre, úgy, mint az Úrnak lelkétől. És anyámmal mindig azt szoktuk játszani, hogy több fordításban is elolvassa nekem. Tudjátok, szoktam használni ezt a gyémánt hasonlatot, hogy más oldalról nézzük az igét egy másik fordításban. És
Képzeljétek el, az egyik magyar fordítás a következőképpen adja vissza, nyilván az igének, tehát a görög kifejezésnek a több értelműségéből kifolyólag a következőképpen fordítja. Mi pedig az Úrnak dicsőségét fedetlen arccal tükrözvén, elváltozunk dicsőségről dicsősége, mint az Úr lelkétől. Testvéreim, ha mi az Istent tényleg szemléljük, és teljesen beengedjük őt, és nem tartunk vissza semmit, hanem azonnal, mint ahogy Mózes, Ábrahám, Elizeus, a tanítványok, meg a keresztények engedelmeskedtek az Úrnak, akkor mi az Isten dicsőségét fedetlen arccal nem csak szemlélni fogjuk, hanem mint egy prizma, tudjátok, szétsugározzuk az emberekre, és nem sötétség és árnyék lesz mögöttünk, hanem az Isten szeretetének a dicsősége valósul meg, és sugárzik majd azokra az emberekre, akik mellettünk állnak. Emlékezzetek rá, kétféle szűz lesz Krisztus eljövetelekor. Emlékeztek rá? Vannak az értelmesek, meg a balgák. Mi a kettő között a különbség? Az egyik tud világítani, a másik meg nem. Testvéreim, ez a kérdés. Mi melyikek leszünk? Visszatartunk-e Istentől részeket a szívünkben? Vagy teljesen átadjuk magunkat neki? Akarjuk-e szemlélni az ő dicsőséget, hogy ezt visszatükrözve elváltozzunk az Isten dicsőségére? Emlékeztek, betöltvén az élet férfiúságnak, a Krisztus teljességének a mértékét, vagy pedig megmaradunk ebben a toporgásban? Testvéreim, gondoljátok meg, az az ember, aki nem adja át magát az Istennek, hanem csak megtart 2%-at a szívében a bűnnek. Az ítélet napján mennyi fogja elválasztani az egyiptomi fáraótól ítélet tekintetében? Hiába leszünk sokkal jobbak, mint a fáraó, kevés lesz az Isten országába való bejutáshoz. Nagyon kemény és nagyon koppanós, de kevés. Az Isten arra hív bennünket, testvéreim, hogy az ő dicsőségét fedetlen arccal szemléljük. Engedjük be az Istent 100%-ig, és azonnal, ahogy az ige olvassa, ige írja, nem holnap után, hanem hogy olvassuk az igében, ma, ha az ő szavát halljátok, ne keményítsétek még a szíveteket. Testvéreim, minnyájatoknak áldott bibliaolvasást, áldott igeolvasást kívánok. Meggyőződésem, ha nem saját magunknak gyűjtünk világosságot, hanem másnak a szavaiból próbálunk, az nem elég. Testvéreim, gyűjtsétek magatoknak a világosságot önálló igeolvasással, önálló igetanulmányozással. Engedjétek be az Isten világosságát a szívetekbe, és tükrözzétek vissza az Isten szeretetét. Ezt várják az emberek. Ez a feladatunk. Semminek nincs másnak értelme. Az Isten ebben áldjon meg mindnyájatokat. Amen. Mennyei Atyánk, nagyon köszönjük neked, hogy te ilyen jóságos, kegyelmes és türelmes vagy. Köszönjük, hogy mi velünk is hajlandó vagy küzdeni. Velem is 48 éve küzdesz, Istenem, és ki tudja, menjünk el hány éve. Köszönjük, hogy a te országod felé haladhatunk. De Istenünk, segíts meg, hogy ezen az úton ne ilyen félszívűség jellemezzen bennünket, hanem hogy a teljes szívünket készek legyünk neked odaadni azonnali engedelmességgel. Urunk, annyira megrendítő, hogy emberek, akik csak egy kicsit tartottak meg a szívükben tőled, azok az emberek akár el is veszhettek. Kérünk, Urunk, őrizd meg bennünket ettől. Segíts meg, hogy megnyissuk magunkat te neked, és amikor szólsz, akkor ne hessegessük el a te szavadat, a te felhívásodat, figyelmeztetésedet, hanem készek legyünk járni azokban a cselekedetekben, azokban a jó cselekedetekben, amelyeket te elkészítettél számunkra. Annyira szeretnénk fedetlen arccal szemléli dicsőségedet,
és olyan nagy a vágyunk, hogy ebben a sötétben lévő világban mi ne az árnyék ráborítói legyünk, hanem a te világosságodnak a széthintői. Kérünk Istenünk, add meg ezt nekünk. Add, hogy ez a világosság rásugározhasson szeretteinkre, gyermekeinkre, a munkatársainkra, a szomszédainkra, akik mellettünk élnek. Kérünk Istenünk, tégy csodát, újítsd meg a mi szívünket. Kérünk add, hogy ezek a gondolatok ott érlelődjenek, ott motoszkáljanak szívünkben, gondolatainkban. Kérünk, valóban változtasd meg az életünket. Köszönjük, hogy mindent megteszel érte. Segíts, hogy ne álljunk ellen a te jó munkádnak. Köszönjük ezt a szeretetet, amit adtál, fiad által.

0: Szeretettel köszöntök mindenkit. Tehát az előadásunknak a címe az emésztéssel kapcsolatos bőrbetegségek, és külön az aranyérről. Az aranyér ugyan nem tartozik bele a bőrbetegségek kategóriájába, szorosan véve, de mivel az aranyér is az emésztőrendszernek az utolsó részéhez tartozik, a végbélnek a betegségeihez, ezért kapcsoltuk ide. Szeretném először a könyveket bemutatni. Megkérlek, Tibor, gyere légy szívesen, és akkor olvasd el nekem. Az első a biokozmetika. A szerzője Bokor Katalin, és nagyon érdekes a könyv felépítése, ismerteti azokat a természetgyógyászati eljárásokat, milyen módon készíthetünk saját magunknak olyan krémeket, pakolásokat, samponokat, amit saját magunk házilag is elkészíthetünk otthon, és az alapanyagai pedig természetes alapanyagok. Tehát például levendula sampon és hasonló. Nagyon érdekes, nagyon sokféle krém, arcszesz, arcborogatás, arcpakolás, ilyenek vannak benne. Ide teszem majd az óra végén mindenkinek, szeretettel ajánlom, hogy nézegessen bele. Érdekes. Azon gondolkozom, hogy ha van hozzá kedve a kedves egészségklubnak, akkor felajánlom azt, a mai óra keretében nem fog beleférni, hogy ezeket részletesen ismertessem, de például csak így egy beszélgetésben megtehetjük azt, hogy a jövő alkalommal szívesen mindenkinek a kérdése alapján kikeressük azokat a konkrét recepteket, amiket ajánlhatnék egyes bőrbetegségekre, vagy általában csak biokozmetikumokról. Tehát ha gondoljuk meg, ha van rá igény, akkor esetleg a jövő csütörtököt, amikor nincsen semmilyen alkalom, akkor szívesen felolvasok a receptekből, és megoszthatjuk egymással azokat. Ehhez hasonló az olajokról szóló könyv. Itt ennek az a címe, hogy illőolajos növényekkel való gyógyítás. A szerzője, egy más szerző, nem azonos az előzővel, nem Bokor Katalin, ez a másik könyv. A harmadik könyvünk gyógyító illatok. Ez is az illóolajokról, illetve azokról a gyógynövényekről, amelyek tartalmaznak illóolajokat, és akár a táplálkozásban, akár pedig a kozmetikában hasznosak. A harmadik könyvnek a címe az, hogy modern test és szépség. Ennek az ápolása, modern test és szépség ápolás. Ebben a könyvben le van írva nagyon-nagyon részletesen a fejünk tetejétől a lábunk, kislábunk ujjáig szinte, hogy milyen testrészünket milyen módon gondozhatjuk. Természetgyógyászati módszerek is vannak benne, táplálkozással kapcsolatos módszerek, konkrét tanácsok, mindenfélére. Ebből is vettem egy részt a mostani előadásunkhoz. Azután ide tartozik az élettanítókönyve, ez Sirillának egy könyve, és ezt azért hoztam el, mert neki van egy külön könyve a hajhullásról. Nem tudom, hogy tudtuk-e, majd szóba szeretném hozni, hogy milyen belső emésztőrendszeri betegséghez kapcsolódik a hajhullás. Aztán van egy nagyon, nagyon érdekes másik könyv, ezek sajnos nem tudom, hogy már kaphatók-e, az a forgalomba füves könyv. Igen, tehát rengeteg, ebben olyan háztartási tanácsadások is vannak például, hogy lehet ilyen alvópárnát csinálni virágszirmokból, hogy lehet a szobánkat milyen illóolajat tartalmazó virágokkal tették tele az ünnepek alkalmával, vagy a hálószobát például, emlékszem, hogy levendula, szárított levendulával illatosították és fertőtlenítették. Aztán elhoztam a tápanyagtáblázatot, hogyha bármire kíváncsiak vagyunk, ki tudjuk keresni, ez a múltkor nem volt nálam, és még van konkrét ilyen teák és életmódi tanácsadók Lukácsné gyógyteáiba, ő Esztergomba kezdett már egészen a 70-es években gyógyteákkal foglalkozni, és hatalmas eredményeket ért el a rákgyógyítás területén, de majdnem minden betegségben. Ennyi a könyvbemutatásról, még van egy másik könyvem is, ez is Bokor Katalinné, a gyógynövénykönyvek és biokozmetikumok, ennek is a címe. Na akkor úgy gondolom, hogy kezdjük el akkor az első téma legyen, az egészséges bőrhöz szükséges vitaminok és ásványi anyagok. Nagyon érdekes módon a szerző nem, hát valószínűleg tartom, hogy egy gyógyszergyárnak, vagy egy ilyen bio termékeket előállító cégnek a tulajdonosa, aki ezt a vitamin bibliát írta, mert minden alkalommal hivatkozik, ha nem is a saját készítményeire, de minden esetre hivatkozik hát olyan vitaminokra, vitamin készítményekre, fehérje készítményekre, amiket valószínűleg az ő cége állít elő. Én ezeket is meg fogom említeni, de azt is, hogy ezeket mivel helyettesíthetjük itt Magyarországon, mert a cég ez, ahogy nézem, ez amerikai cég. Tehát akkor nézzük, hogy mit is mondhatjuk, mit is mondhatunk. Másokkal fogom kezdeni. A táplálkozás az elsődleges fontosságú az egészséges bőrnek a fenntartásában, hiszen ezzel kapcsolatban is fogjuk most ezt elővenni. És akkor felsorolnám, illetve mondanám, hogy ő mit ír. Azt mondja, hogy az egészséges bőrhöz szükséges vitaminok és megfelelő táplálék. És ezt a következőképpen határozza meg. Naponta szükséges 55-65 g fehérje. Azután pedig azt mondja, hogy 8 pohár folyadék, leginkább víz, de lehet gyógytea is, egy néhány pohár gyógytea is. Emlékszem Tóth Gábornak egy előadására, ő azt mondta, hogy a folyadékokon belül nagyon sokszor iszunk tejet, édes italokat, szénsavas italokat, pedig a szervezetnek legtöbb esetben tiszta vízre lenne szüksége. És azt mondta, hogy nagyon fontos, hogy ne csak folyadékot ígyunk, hanem tiszta vizet is, ásványvizet is. Aztán azt olvasom itt, hogy az étkezési javaslatok a következők ahhoz, hogy szép és egészséges bőrünk legyen. Tartózkodjunk a csokoládétól. Itt a csokoládéval kapcsolatban mindjárt meg kell jegyezni, hogy ugyanide tartozik a kávé is ebbe a kategóriába, ugyanide tartozik a kakaópor, tehát a teljes kakaó is, és ide tartozik még ebbe a vegyületcsoportba tartoznak azok a teák, amik a teobromin tartalmú teák, tehát a zöld teák. Zöld teák. Tehát azok, ami kifejezetten élvezeti tea, zöld tea. Ez vagy máté tea. Fekete tea. Ezek ugyanaz, csak más-más a növény, amelyik termeli, de a hatóanyaga alapvetően ez a teobromin származék, aminek van egy erős vízhajtó hatása is, mint ahogy a kávénak is, de a kávénak nem olyan fokozott, mint a teobrominnak, a teobromin tartalmú erős teáknak. Most a következő, amit mond, az, hogy nem ajánlja a zsíros ételeket. És itt a zsírgazdag táplálkozás alatt érti egyrészt a zsíros húsokat, nyilván a szalonnát, ugyanide érti mindenfajta sült ételt is. És adott esetben vannak olyan emberek, aki miatt ezt írja, hogy az előbbiekben beszéltem a máj és az epe betegségről, tehát az olyan betegek, akik olajos magvakat se tudnak emészteni, azoknak nem ajánlja még a szárított, még a diót sem. És azt mondja, hogy általmas lehet napraforgó, tehát mindenfajta olajos mag, nem is sorolom fel, és ezzel kapcsolatban el szeretném mondani, hogy én is egy időben valóban allergiás voltam a diófélékre, napraforgó magra. Nem tudom, volt-e itt közülünk olyan, akinek emésztőrendszeri panasza volt, epe már problémája, és ő is tapasztalta, hogy az olajos magvakat nehezen tudja megemészteni, illetve, hogy allergiát kap az arcán tőle. Ilyen foltos. Igen? Igen, tehát nem csak én tapasztalom. Ezért akinek emésztési problémája van a májával és az epéjével, gyakran előfordulhat, tehát hogy ezt a nehezebb olajos ételekre is allergiás. Hogyha javul az emésztőrendszer, akkor elmúlik ez az olajallergia. Tehát, hogyha gyógyul az epe és a máj az előzőekben feldiklátált deáktól, vagy más gyógymódoktól, akkor csökken az allergia is. Ez minden más allergiás betegségre is vonatkozik egyébként. Azt mondja, ezt nem egészen értem pontosan, különben, hogy ezt miért írja, azt mondja, hogy a szárított gyümölcsöket sem javasolja. Itt arra gondolok, hogy a szárított gyümölcsöknek magas a cukortartalma, és a cukortartalom vizet von el a bőrből, tehát valószínűleg a bőrnek a kiszáradásától mentene azzal, hogy csak friss gyümölcsöket javasol, és nem javasolja a szárított gyümölcsöket. Illetve itt én hozzátenném, hogy a szárított gyümölcs akkor, ha beáztatjuk, és újból visszanyeri a szükséges víztartalmát, akkor ugyanúgy fogyasztható. Aztán felsorolja a kólát, ami a bőrnek nem használ. Most mivel én el tudnám ezt hadarni, de szeretném, ha le tudnák önök írni, ezért kérem, hogy szóljanak, hogyha lemaradnak valahol az írásban, jó? Illetve felajánlom, hogy van nálam ugyanez a példány, és itt hagyom a Tibornál, akinek szüksége van rá, az a hétközben, vagy a jövő alkalomra másolunk belőle egy 30 példányt, és akkor osztunk, jó? És akkor talán, aki nem tudja leírni, az akkor is kaphat belőle, elviheti. Ezzel talán egy kicsit megkönnyítjük a saját dolgunkat. Tehát a kóla nem egészséges, itt tartottunk. Azon kívül, ahogy már mondtam, a kávét se tartja helyesnek, illetve azt mondja, hogy a bőrre káros az alkoholfogyasztás is. És nem csak az alkoholfogyasztás, hanem a cigarettát is azt ajánlja, hogy hagyja el mindenki, aki szeretné, hogy a bőre szép legyen. Nem tudom, tudjuk-e, hogy ezt a sárga bőrt a cigarettától is kaphatjuk. Aki cigarettázik, annak egy kifejezetten egy tipikus cigaretta bőre lesz. Attól függetlenül, hogy mondjuk a kezén, ahogy fogja a cigarettát, az természetes, hogy ott megszíneződhet a keze. Aztán azt mondja, hogy ne együnk cukrot. Itt a múltkor már beszéltünk róla, hogy a cukor helyett mit ajánl. Mit ajánlhatunk? Emlékezzünk? Fölsorolhatjuk közösen is. A mézet, ugye? Aztán beszéltünk a melaszról. Van most már lehet néhány bioboltba kapni juharszirupot. És akkor van még ez a bizonyos stevia. Ugye? Ki ajánlotta a múltkor a stevia? Ugye? És van még a gyümölcscukor, amit szintén lehet venni. Vagy szőlőcukor. Akinek nincsen cukorbetegsége, az használhat szőlőcukrot. A szőlőcukor az egyik leggyorsabban felszívódó cukor. A következő, amit ő mond, hogy az egészséges bőrünk érdekében fontos lenne, ez hogy ő ajánlja, hogy egyfajta fehérje itallal kezdjük a reggelinket. Ez a fehérje ital, ez valószínűleg az ő saját receptje, lediktálom, és hozzámondom azt, amit itt Magyarországon helyette pótolhatunk. Tehát ő ajánl 170 ml zsírszegény tejet, most én erre azt ajánlanám, mivel itt a zsírszegény tejet a fehérje miatt mondja, hogy legyen ez a fehérje, mondjuk szójatej. És itt szeretnénk bemutatni, hogy vannak szójatejporaink, vanília ízben, kávé ízben, kókusz ízben, tehát ezt a 170 ml tejet, ezt elkészíthetjük ezekből azzal, hogy néhány kanál, egy 2-3 evőkanál port, lassan, kis mennyiségű hideg vízzel, lassan fölhígítjuk 170 ml-re. Ehhez ő tesz hozzá egy evőkanál étkezési sörélesztőt. Ez a sörélesztő B-vitamin tartalmú, ezt szintén lehet nálunk kapni, itt van ebbe a zacskóba. Nagyon gazdag B-vitaminban, és nem csak egyféle, hanem a B-vitamin komplexekben, és több helyen fogja említeni, majd megfigyelhetjük a sörélesztőt, hogy mennyire egészséges a bőr számára. Ezért teszi bele ő is. A következő, amit beletesz, különben szoktak enni a sörélesztőpor helyett a normál élesztőből is egy ekkora darabot, mint egy babszemnyit, ez így helyes, egy babszemnyit. Igen, ha minden nap eszünk, a sűrű lesz töbölő, azt mondja, hogy egy evőkanállal tegyünk bele. Ha nincsen otthon, akkor belekeverhetünk egy kis élesztőt is. De akkor azt úgy kell, hogy el kell keverni mondjuk a szójatejporral, nehogy darabos maradjon benne. A porból egy evőkanál, tehát a porból, igen, sűrélesztő és a rendes élesztő is ugyanolyan jó, a sűrélesztő ebbe a porba van, a másik pedig, tehát azt mondtam eddig, hogy 170 ml tej, én ajánlom a szójatejet, egy evőkanál sűrélesztő, három evőkanál, hát ez acidophyllus por. Ez az acidophyllus por, ez olyan fajta emésztő gombáknak a neve, biztos hallottuk a rádióban, meg reklám, tele van ez az acidophyllus bifidus. Már a gyerekek is... Igen, nálunk otthon mondják ezt a port, tehát ez azért jó, mert segít az emész, a tej megemésztésében, és egyáltalán mindenfajta emésztéshez nagyon jól segít. Ezt patikába lehet kapni, valószínűleg ő azért mondja, mert de a patikába, tablettába, illetve kapszulába lehet venni. Én azt javaslom, hogy akkor egy kapszulát ketté lehet nyitni, szét lehet húzni, és akkor bele lehet a port belőle pöcögtetni. Valószínűleg az a cég, amelyik az ő cége, ez porba árusítja. Aztán ajánl bele egy evőkanál lecitint. Itt régen lehetett Magyarországon kapni, nem tudom, azt hiszem talán még most is van szójagranulátum, vagy szójalecitint. Ez ilyen műanyag, barna, így van, műanyag, dobozos szójalecitint.
1: Majd
0: porba, granulátumba van, igen, az is egyfajta, a pornak a... Tehát ez a szójalecitint. A követ, majd meg fogjuk látni, amikor sorolja a vitaminokat, hogy ezeket miért teszi bele. És akkor azt mondja, hogy... Itt az én enyémben meg is mondja, hogy miért. Azt mondja az acidophyllusra, hogy a normális bérflórához szükséges. Itt a szója lecitintnél pedig megjegyeztem zárójelben magamnak, hogy ez eltünteti a bőr alatti duzzanatokat, illetve a koleszterint. Tehát simává is egyenletessé teszi a bőrt. Aztán belekever még egy evőkanál fehérjeport. Hát én itt megint azt mondom, Ő itt a fehérjepor alatt ciszteint ért. De mi, hát az van egy cég, amit a fehérjét különféle, minden fehérjét külön porba árulják. Nem akarom a cégnek a reklámot kelteni, de én úgy emlékszem, hogy ez a Forever Living volt. Nem tudom, hogy még árusítanak-e. Ő itt a későbbiekben említi, hogy ez a bizonyos fehérjepor, ez ciszteint ért alatta. Illetve azt mondja, hogy fél egy evőkanál melaszt, mézet, vagy ugye a többi édesítőszert, amit említettünk, és ott még megjegyezhetjük ugye az édesgyökeret is, mint édesítőszer, illetve azt mondja, hogy tegyünk hozzá fél egy evőkanál Szent János kenyérmagport. Talán az is van nekünk. Igen. És ez nagyon gazdag ásványi anyagokban, és valószínűleg az ásványi anyag tartalom miatt ajánlja ezt. Ezen kívül javasolja, hogy tegyünk az italunkba még banánt, mert a banánban magas a kálcium tartalom, és a bőrnek szüksége van kálciumra. Azután eperet, illetve más, bármilyen friss gyümölcsöt javasol, hogy tegyünk bele. Hát szóval ez egy nagyon gazdag fehérjeital, és azt mondja, ez már talán egy egész reggelinek is megfelel, ugye? Turmix, szerint...
1: Olyan sűrű,
0: igen. Igen, tehát ezt össze kell turmixolni, azt mondja, és valószínűleg így van ez, ahogy itt olvassuk, ez legalább egy 2,5-3 decire fog kijönni. Mit nem írt fel? Cisztein, ez egy kéntartalmú fehérjepor, és ahogy majd fogjuk látni, ez a kén, igen, egy evőkanállal, és ez szintén szükséges a bőrnek a szépségéhez.
1: Más fehérjével nem lehet pótolni?
0: Bármelyik más kéntartalmú fehérjével lehet pótolni. De ő csak itt most ezt jegyzi meg.
2: A gyógyszertárban lehet így
0: kérni? Nem, nincsen a gyógyszer. Vagy tudtommal nincsen. Meg kell, én bioboltban láttam egyes helyeken, hogy akik kapcsolatban vannak ezzel a céggel, azok árusítanak megrendelésre ilyen fehérjét, tehát lehet, hogy meg lehet rendelni, vagy menjünk föl az internetre, írjuk be, hogy cisztein, és biztos kijön egy olyan cég, ível írják ciszteinnel, úgy, ahogy kiejtem, latinul Y-nal és S-sel. Tehát C-Y-S-T-I-N, cisztein. Ha ezt a kettőt beírjuk, akkor biztos kijön egy cég, ahonnan lehet venni. Na még milyen vitamin kiegészítőket javasol? Tehát ez lett volna a teital, és most mondja a vitaminokat. Először is nagyon sok vitamin lesz, úgyhogy otthon megjegyeztük anyukával, hogy hát nem kevés. Napi egy ásványi anyag multivitaminnal kezdené, amit evés után javasol. Tehát ásványi anyagból napi egyet. Aztán azt mondja, hogy fontos a bőr tónusához és az elegendő erősítéséhez a napi 100 mg nyújtott hatású B2 vitamin, B-komplex, és ebben különösen B2 és a B6 vitamin. A B2 a riboflavin, és a B6 a piridoxin. De hát ez számunkra nem érdekes. A B2-t és a B6-ot így külön-külön is lehet venni a gyógyszertárba. Tehát ha azt kérjük, hogy B2 vitamint vagy B6-ot, amikor még én dolgoztam, akkor így külön is lehetett venni. Minden esetre benne van a Poli-B tablettába, benne van a Polivitaplex 8-ba, és benne van a Polivitaplex 10-be is. Dehogy nem, abba is benne. Ezt csak azért mondom, mert előjött a gyógyszerész agyam. De hát ott benne van minden a sörélesztőbe és az élesztőbe. És ha nagyon akarunk, akkor a teljes őrlésű kenyerekbe is benne van. Tehát én azt tartom az egyik legnagyobb hibának a mai 20. századi kenyériparban, hogy a legjobb ásványi anyagainkat, a rosttartalmat kivette az ételeinkből, és a vitaminjainkat, mint például ezeket. Aztán pedig azt mondja, hogy mivel folytassuk, milyen vitaminnal? A C-vitaminnal. És a C-vitaminból nem is keveset mond, hanem elég többet. Na most még itt azt mondja a B-vitaminnál, azt még elfelejtettem elolvasni, hogy csökkenti a B-vitamin az arcbőrnek a zsírosodását, a zsírosságát. Tehát ezért ajánlja. Csökkenti az arcbőrnek a zsírosodását. A B és a B6 vitamin. A következő, mert ez így nem lesz, ahogy mondtam, a C-vitamin, és pedig azt mondja, nem is a C-vel kezdi, hanem az A-vitaminnal. Azt mondja, hogy hetente, két nap szünet után, 5 napig szedjünk A-vitamint, méghozzá ő javasol 2-szer reggel és este 25 000 nemzetközi egység A-vitamint. Ugye ezt is lehet természetes formában magunkhoz venni, mert A-vitamint tartalmaz a sárgarépa, a sütőtök és minden sárga színű gyümölcs. A múltkor mondtuk a sárga barackot, ugye? És mondhatnánk még az ananász is, ugye, papaja, stb. Tehát sárga színe legyen, ilyen narancssárga. Aztán mi a következő? Következik igen, de még előtte ő mondja az E-vitamint. Azt mondja különben az A-vitaminról, hogy a fertőzéseknek a megelőzésére alkalmazná ő, hogy a bőrnek a sérülései gyógyuljanak minél hamarabb, illetve hogy egyáltalán ne is sérüljön, de amellett is az A-vitaminnak különösen van egy hámvédő hatása. Napi 1000 mg csipkebogyót javasol, illetve ők csipkebogyóból gyártanak C-vitamin tablettát. Én most azt mondom, hogy már úgy tudom, hogy van Magyarországon is ez a csipkebogyó tartalmú C-vitamin tabletta. Ha nem, akkor természetes formában vegyük magunkhoz C-vitamint. Ugye van C-vitamin a savanyú káposztába, a savanyú gyümölcsökbe, a citrusfélékbe, és ilyen savanyú gyümölcs például a piros ribizli. Hát minden, ami savanyú, az gyakorlatilag tartalmaz. Tehát ez napi 2x25 000 nemzetközi egység. Ezt lehet venni a gyógyszertárba, ilyen 25 ezrest is, de én úgy hallottam, hogy a napi szükséglet sárgarépa mennyiség az 20 deka. Tehát, hogyha a 20 deka sárgarépát lereszeljük almával, citromlével, összekeverjük, és egy csepp olajat cseppentünk rá, valamilyen természetes, mondjuk búzacsiraolajat, mert az E-vitamin tartalmú, akkor már mind a két vitaminat hozzátettük, és egyszerre elfogyaszthatjuk, és úgy nagyon finom is. Tehát ezt javaslom helyette. Mondjam el még egyszer? Tehát 20 deka reszelt sárgarépa. Akinek erősebb a foga, az a nagyobb reszelőn reszelheti, akinek gyengébb, az a kisebben. Ehhez egy alma, vagy két alma, lehet azt is reszelve, erre aztán egy fél, vagy egy egész citromot, és egy evőkanál olajat. Én javaslom a búzacsira olajat, mert gazdag E-vitaminban. Azért mondanám, hogy tegyünk ehhez olajat, mert tudjuk, hogy az E-vitamin, A-vitamin csak zsír jelenléte. Pontosan így van, így ahogy tetszenek mondani. Pontosan. Na, akkor a következő így, ahogy mondtam is, az E-vitamin. Megjegyzi, hogy a sebek gyógyulását segíti elő a C-vitamin. Az úzódásnál, gennyesedésnél, mindenféle sebet nagyon meggyorsít. Utána javasolja napi 100-400 mg E-vitamint. Lehet kapni a gyógyszertárba 100 és 400 mg-os E-vitamint is kapszulába. Ha nem férünk hozzá, de itt felsorolja azt is, hogy miben lehet, tehát búzacsirában és búzacsira olajban is van, illetve van a rendes búzában is. Ezt étkezés után és C-vitaminnal tanácsolja bevenni, és azt mondja hozzá, hogy együtt védik a bőrt az akné ellen. És ehhez nem tudom, hogy ő úgy gondolja, hogy együtt védik a bőrt, mert az A-vitamin is védi a bőrt az akné ellen. Tehát ezt így egybe kell gondoljuk, hogy A, E és C-vitamin védi a bőrt az akné ellen. Az akné ezek a pattanások, a gennyes pattanások. Aztán mit mond még? Azt mondja például, hogy a bőrre az E-vitamin olaj maga is jó, például égési sebeknek a kezelésére, horzsolásra, sebek gyógyítására. Azt mondhatjuk, hogy a sebek gyógyításához még a méz is jó. Van egy kedves ismerősünk, Nyerges Katika, ő mézzel szokta kenni a sebeket, és azt mondja, hogy nagyon jó hatást ér el vele. Én még megjegyezném, hogy a sebgyógyításához nagyon segít ki a 3%-os hidrogénperoxid. Ilyen horzsolás, ütés után feldörzsölődik a bőr. Azért pedig, mert ahogy a bőr érintetlen marad, és a felső három réteg eltűnik, akkor rögtön nyitott kapuvá válik a fertőzések, a baktérium, vírus, gombák számára. Ez a hidrogénperoxid pedig azt teszi, hogy nonsense oxigént, tehát oxigén atomokat bocsájt a sebbe, amik rögtön antioxidáns hatásként, tehát rögtön előli a baktériumokat, a vírusokat és a gombákat. Nagyon szépen kipezseg, és nagyon segíti a bőrnek a gyógyulását. Igen, fekére is, és a hidrogénperoxid 3%, tehát fekély kezelésére 3%-os hidrogénperoxidos kezelést szoktak javasolni, és utána, hogy ez ugye a baktériumok ellen véd, és hogy a gombákkal se fertőződjön a seb, szantakridin oldatot szoktak, vagy most már úgy hívják, hogy akriflavin oldatot, tehát szantakridin XL, vagy akriflavin, és itt az akrinál a K, az C-vel írják, acriflavin oldatot szoktak használni fekének a kezelésére. Nagyon jó eredményeket értek el. Van egy kedves ismerősöm, aki kórházba dolgozik, és ő azt mondta, hogy egy beteg, aki hosszan bent feküdt náluk, annyira fölfekélyesedett, hogy már a csontig fölfekélyesedett. És ő akkor kezdő ápolónő volt, és nagyon-nagyon szorgalmas és hűséges, naponta 5-ször lekente hidrogénperoxiddal, ezzel a 3%-ossal, bekente az akriflavinoldattal, és felgyógyult a beteg, úgyhogy kórházi kitüntetést kapott érte. Na, a következő, amiről itt szó kell, hogy essen, az pedig a következő. Megnézem, hogy mit mondtam már el. Igen. Most a vitaminokon kívül az ásványi anyagokra kerül a sor. Mit is ajánl, melyiket? Azt mondja, hogy napi 6 fémkelát kapszulát kell bevenni. Na most ez a fémkelát kapszulát, ez olyan, hogy ha most olvassuk, lehet venni a gyógyszertárba ilyent, hogy biomagnézium vagy biocink. Tehát ezek a biocinkek nem ásványi anyag formájában, nem tudom én, magnézium citrát formájában tartalmazzák, hanem valamilyen olyan szerves anyaghoz kötve, aminek a felszívódása jobb. Valószínűleg kint már lehet kapni ilyen fémkelátokat, tehát ilyen szerves anyaghoz kötött ásványi anyagokat. Magyarországon lehet venni a cinket, lehet venni a magnéziumot ilyen biokelát formájában, tehát biomagnéziumként és biocinkként. A magnézium is szükséges az izom és a mozgásszervnek a működéséhez, a cukorbetegeknek. Tehát itt ugye az emésztőrendszeri betegségnél rögtön kapcsolhatjuk a magnéziumot. És ha nagyon gyorsan gyógyítja a sebeket a cink, ugyanakkor, hogy kapcsoljuk az emésztőrendszerhez, a cink fokozza az inzulin termelését is. Tehát a cink mellé írjuk, hogy a sebgyógyítást gyorsítja, és az inzulin termelést elősegíti. És akkor most itt minden hazafele menve eszembe jutott a múltkor, hogy a cukorbetegségnél elfelejtettem mondani ásványi anyagok mellé, és ide föl is írhatjuk a krómot és a szelént. Lehet kapni krómpikolinát formájában a gyógyszertárba, és a szelént is lehet venni a gyógyszertárba. Ezen kívül javasolja még a ugye a króm és a szelén ez a cukorhoz tartozik, de mivel ha a cukor romlásával romlik nagyon a bőr állapota is, ezért ezt csak így zárójelbe teszem hozzá, a szorosan vett értelemben nem tartozik ide. De azt el kell mondanom, hogy a cukorbetegség romlásával nagyon gyengül az immunrendszer is. Az immunrendszer gyorsulásával pedig hajlamossá válik a bőr a sebesedésre és a sebeknek a nehéz gyógyulására. Tehát meg kell jegyeznem, hogy nagyon sok esetben a sebek lassabban gyógyulnak, jelentősen lassan. Van, ahogy valamikor 3 hét alatt gyógyul be egy cukorbetegnek egy sebe, könnyen alakul ki fekély, és sajnálatos módon, hogyha a fekély nem gyógyul be, akkor előbb-utóbb oda kerül a szervezet, hogy le kell vágni azt a végtagot. Ezért elég gyakori sajnálatos módon a cukorbetegeknél a lábúj levágása, ami elég egy katasztrofális dolog. Akkor kell megfogni, amikor még a lábúj érzéketlenné válik, és akkor például ez a búzacsiraolaj is, és maga a búza gabona, tehát vagy a főtt búza, vagy a teljes őrlésű kenyér, az segíthet ennek a folyamatnak a visszafordításában, az értágító táplálékkal és teákkal együtt. Na, tehát a kelát mellett mit mond? Az, hogy nagyon fontos a kelát, ez a savbázis egyensúlynak a fenntartásához. És azt mondja, hogy az arcbőr színhez szükséges az ásványi anyagok. Elsorolja, hogy mit okoz, illetve mit segít az egyes ásványi anyag. Azt mondja, a kálcium például lágy, sima bőrszövetet segít előállítani a szervezetnek. Tehát kálcium szükséges a lágy és a sima bőrszövethez. A következő a réz. Azt mondja, hogy a réz a bőr színnek a kialakulásában van szerepe, azért, mert a vasnak a felszívódásához szükséges,

0: és vashiányosak vagyunk. Tehát innen lehet a legkönnyebben megállapítani a vashiányt, illetve onnan, hogyha az oxigén hiányt pedig onnan látszik a bőrünkön, amikor ellilul a szánk széle, vagy az ujjaink, a körmünk. Tehát, hogyha valakinek a szája széle lila, vagy a körmei szintelenek, vagy ellilulnak, az oxigén hiányt jelent, és valószínűleg ott az a probléma, hogy érszükületről van szó, vagy vashiányról. A következő, amit itt mond, tehát ezért kellett a réz és a vas. A következő, amit mond, a kálium a száraz bőrnek a megszüntetéséhez szükséges, és az akné kezeléséhez, az akné ellen, tehát az kálium. A tengeri sóban fordul elő a kálium. A cink a külső és a belső sebek gyógyulásához, ahogy az előbb mondtam. Ezen kívül sikerült leíznunk?
1: Kálium.
0: Igen, a kálium. Tehát a káliumra azt mondja, hogy a, hogy a se... Hogy, hol tartottam? A szárazbőr, igen. Tehát szárazbőr ellen, és az akné ellen jó, és tengeri sóban van benne. És majd mindjárt előveszem, mert a hajhulásnál kiírtam, hogy még mibe van benne. Azt hiszem, hogy még két-hármat tudok hozzá mondani. A banánba is van. Banán, így van. Igen. Különben kálium van a paradicsomban is, most itt eszembe. A paradicsomban is. Sőt, hogyha valaki a vízhajtásnál érzi, hogy sok káliumot vesztett. Igen, pontosan, akkor igen, régen én is a gyógyszertárban a káliumot ajánlottam a vízhajtózáshoz, illetve hát a paradicsomot. Na, ezen, és akkor azt mondtam még, hogy a cink az a külső és a belső sebek gyógyulásában segít. Tehát például, hogyha én egy fekélyes beteget akarnék gyógyítani, hogy ehhez visszatérjek, akkor ugye itt írja a cinket. Az előbb mondtam, szükséges az A-vitamin, az E-vitamin és a C-vitamin. Tehát ezzel már nagyon-nagyon sokat segítettünk a fekélyes beteg gyógyításához. És hozzátehetjük, hogy ma nagyon elterjedt az aloe vera. Az aloe vera sprék, amiket lehet kapni, azok nagyon jól fertőtlenítik a sebet, mert van egy vírusölő, baktériumölő, gombaölő, tehát fertőtlenítő hatása. Na most ezen kívül ő még ajánl inozitolt, azt mondja, hogy naponta, ez már nem a fémekhez tartozik, hanem ez más jellegű vegyület, nem létezik, 1000 mg inozitol. Én azt hittem, hogy 1000 gram. Tehát 1000 mg inozitol és kolin. Ezek inkább vitamin jellegű vegyületek. Illetve nem is egészen. És azt mondja, hogy ebből a főétkezések után kell enni naponta. Azt mondja, hogy naponta 2 evőkanál lecitin granulátum. Most a lecitint már említettem, benne is volt ebbe a bizonyos tejitalba, és mondtam, hogy vagy szójaport kell beletenni helyette, vagy pedig lehet venni ezt a lecitin granulátumot. De mivel maga a teljes szójaport tartalmazza, ezért azt mondom, hogy akkor együnk 2 evőkanál szójaport. Ez különben a nőknek is fontos a hormon háztartásnak a rendbetételéhez. Azt mondja, hogy az a következő pedig azt mondja, hogy a bőr alatti zsír lerakodásnak a felszívódásához szükséges ez a szójagranulátum. Ugye az előbb mondtam, hogy a dudorokat eltünteti, és a koleszterint is föloldja, és fölszívhatóvá teszi, tehát eltávolítja a bőr alól. De megjegyzi még ezen kívül, hogy tisztítja a szójalecitin, a vesét, és így segít a bőrnek a káros anyagoknak az eltávolításába. Azt is megjegyzi, hogy rugalmassá teszi a bőrt, na ez a bizonyos 1 g cisztein, aminósav, és 3 g C-vitamin. Tehát mi úgy gondoljuk, hogy a C-vitaminból, ugye a magyar tabletták úgy vannak, hogy 100 g-os, 200 g-os, 500 g-os, kint sokkal nagyobb adagokba

0: Magolják a vitaminokat, és különösen, hogyha sebgyógyításhoz kell, vagy az arcnak a szép tételéhez, a bőrnek a regenerálódásához, akkor ő napi 3 grammot mond. Ezt nem egyszerre kell megenni, mert az sok lenne, nem is nagyon tudnánk, hanem 3-szor 1000-1000 grammot, vagy 6-szor 500-500 mg-ot egyenletesen elosztva. Lehet egyébként kapni olyan C-vitamint, hogy egész nap fokozatosan szívódik fel, ezek az úgynevezett mikrokapszulázott C-vitaminok. De hát, ha gyümölcsöket eszünk, nyilván erre nincs is szükség. Azt mondja, hogy ezt a bizonyos ciszteint és a C-vitamint gyümölcslébe keverve ígyuk meg. A sebgyógyuláshoz már elmondtam ugye, hogy szükséges a cink, az A, C, az E-vitamin, és itt mond egy gyógynövényt is, ami segít a sebgyógyuláshoz, ez pedig a fekete nadájtő. Ez nagyon erősen segít a sebgyógyuláshoz, ugyanis a sejteknek a szaporodását segíti, regenerálja. Gyorsan van, szaporodnak a bőrsejtek, és regenerálódik, illetve begyógyul a seb.
1: És melyik része?
0: A fekete nadájtőnek? Hát mivel ő itt kivonatot mond, itt feltételezem, hogy a gyökérből vonják ki, de valószínűleg az egész, ha egy növényben van valami, az minden részében van, csak legfeljebb az egyik részében kevesebb, a másik részében több. Tehát én most így ezért azt mondom, hogy ha valakinek levele van, akkor levélből is megcsinálhatja, azt is megcsinálhatja, hogy megfőzi, és akkor gyógyteát készít, és azzal ecseteli a sebet. Különben sebgyógyításra nagyon jó a kamilla borogatás is, de csak úgy, hogy a kamillát leszűrjük vattán keresztül, hogy semmiféle pöszme a kamilla virágból ne menjen bele. Nagyon segít a kamilla virág is. A fekete nadájtőnél meg kell jegyezzük, hogy a zúzódásoknál is segít, tehát ha nem seb van, nem nyitott seb van, hanem zárt seb, akkor is segít a zúzódások elmulasztásába a fekete nadájtő, illetve még a csonttöréseknél is, ha borogatást teszünk rá, és mondjuk éjszaka rajta marad, akkor segíti a csontgyógyulást is eléggé. Egy kolléganőm volt, akinek eltörött a férjének a lába, és akkor jelent meg frissen a fekete nadájtőkrém. És akkor javasoltam, mert én is olvastam a használati utasításában ezeket, és valóban bevitte a kórházba is kente, és azt mondta, hogy sokkal gyorsabban gyógyult a csonttörése, és a duzzanat is, ugye, mert minden esésnél, törésnél az izmok is sérülnek. Ugye tudjuk, hogy... Igen, így van. Igen, és akkor... Igen.
1: És utána azt kellett velem masszírozni, inkább zúzódás volt.
0: Igen. Igen, most viszont szeretném mondani, hogy alkoholos oldata a fekete nadájtőnek nem jó. Mégpedig azért nem, mert károsítja a májat. És megint is javasolom, bár vannak egyes gyógynövénykönyvek, amik javasolják az ivását, de például az édesanyámnak a májának rossz hatással volt. És azt írja az egyetemi gyógynövénykönyvünk, hogy az alkoholos kivonata kimondottan káros. Tehát ezt úgy lehet megelőzni, ugye, hogy vizes kivonatot, tehát vizes teát készítünk belőle, akkor nem káros, illetve hogyha olajba vonjuk ki, akkor szintén nem káros. Ez a kár, ez kifejezetten az alkoholos kivonatára vonatkozik. Úgyhogy azért én is inkább csak külsőleges használatra javaslom, belsőleges használatra nem. Na, a következő legyen. Azt mondja, hogy ha az arc csúnyán elszennyeződött, például ilyen elesésnél, akkor ezt a cinkkelátot javasolja, biocink formájában. Ez az, amit nálunk is lehet venni a boltba. És azt mondja, hogy 15-50 mg-ot kell belőle naponta bevenni. A következő, ugye az aknéra elmondtam, hogy mik azok, amik gyógyulnak, gyógyítanak. Most már önök is el tudják mondani, akkor mik lesznek tehát az aknéra, amik jók. Ezzel nagyon sokan. Az antioxidánsok és a cink, igen. Kálium is jó, így van, a kálium is. E-vitamin is jó, így van. Na, a következő... következő lépek egyetlet lejjebb, táplálkozás. Igen. És igen, itt elmondta, hogy a táplálkozás fontos szerepet játszik a bőrben. Azt már elmondtam. Akkor itt végeztünk ezzel. Azzal kezdtünk, így van. Na most, én egy kicsit külön kiírtam bizonyos dolgokat, ami csak a hajhullással kapcsolatos. Mert ez a hajhullás, ez egy sarkalatos kérdés a bőrrel kapcsolatosan. Tehát nekem itt valami még hiányzik, itt aki odaadta, ezt nekem keverte. Így adta oda nekem. Na. Akkor valószínűleg ennyi. Nézd meg, 1, 2, 3 nak kell lenni.
2: Igen, ezek kész voltak, és most
0: egy jó, csak azért keresem, mert nekem van egy külön ilyen egy papírom a hajra vonatkozóan is. Jó, na akkor jönnek a hajhullás. Mit mond a hajhullásról? A táplálkozás nagyon fontos szerepet játszik a hajhullásban, hogy dús és fénylő legyen a hajunk. Azt mondja, hogy szükséges hozzá búza, búzacsira, élesztő. Ez most csak a hajra vonatkozik. Majdnem elég sok minden hasonló lesz az előzőhöz, de megemlíti ugyanígy. Búzacsirát a hajhoz. Igen. És elmondja, hogy miket ajánl. Fontos. Tehát élesztő, búzacsira, igen, teljes őrlésű kenyér. Mert ezekben levő vitaminok és ásványi anyagok nagyon fontosak ezek. Azt mondja, hogy nagyon fontos, hogy vigyázzunk a savbázis egyensúlyunkra, mert a savas pH-jú ha savas pH-ba tolódik el, akkor a szervezetünk egyensúly az nem lesz jó, még a hajunknak sem. Naponta, tehát multivitaminokat ajánl. Napi egy multivitamin ásványanyag kapszulát, illetve hát az előbb említett most jönnek majd a vitaminok. B-vitamin komplexet ajánl. Mert azt mondja, hogy a B-vitamin komplex nélkülözhetetlen a haj növekedéséhez. A pantoténsavat mondja, a pantoténsav is a B-vitamin komplex közé tartozik, de külön megjegyzés, ahogy én mondtam a múltkoriban, hogy amikor begyullad valakinek a hasnyálmirigye, akkor onnan veheti észre, hogy a cukorbetegsége romlott, mert a hasnyálmirigye begyullad, hogy hullik a haja. És ilyenkor nagyon segít a pantenol tabletta, vagy más pantoténsav tartalmú étel, mert megállítja a hajhullást, és rendbe hozza a hasnyálmirigyet is. Úgy függ össze a kettő, tehát egymással. Szükséges még a folsav. Most nem tudom, a pantoténsavnál mondtam a múltkora, hogy mennyit kell belőle szedni. Tehát a normál esetben, ha valaki egészséges, vagy csak éppen kevés, akkor a kétszer egy pantenol tablettát mondja, súlyosabb esetben én a 3x2-t javaslom. Annyi ideig, amíg el nem múlik a hajhullás. Igen, lehet kapni gyógyszertárba, így, hogy pantenol tabletta. Különben tudjuk, hogy a Revalid kapszulában is, és más hajhullás elleni kapszulákban, tablettákban is ez benne van. Lehet kapni pantenol tartalmú sampont is. És az is elképzelhető, bár nem próbáltam, hogy maga a pantenol habnak a fejbe dörzsülése, mondjuk egy hajmosás előtt vagy után, az is segít. Talán hajmosás után érdemes, be kellene dörzsölni. Ha én megpróbálnám, és mondjuk egy 20 percig várnék, amíg felszívódik, addig egy nejlonnal körbekötném a fejemet rá a törölközőt, és 20 perc után lehet már le se kellene mosni, ha mégis úgy éreznék, hogy tapad vagy nem lesz olyan szép, akkor 20 perc után le lehet mosni. Azt mondja még, hogy a hajnak a működéséhez szükséges a folsav is. Folsav, igen. Most a következő folsavat szoktak a vasnak a felszívódásához is javasolni, és elképzelhető, hogy azért mondja itt is, mert ugye a fejnek, a bőrnek, illetve a hajnak a színét is a pigment sejtek a vasból lesznek. Na most itt azt mondja, hogy még van egy ilyen paraminobenzoessav nevezetű anyag is, ez is szükséges a hajhoz. Most nem tudom, hogy ez kapható-e a gyógyszertárba, vagy hogy így külön kapható-e. Para-amino-benzoessav. Para-amino-benzoessav. Megjegyzi hozzá, ez nagyon érdekes. Elősegíti, hogy az őszhaj ismét visszanyerje az eredeti színét. Igen. Para-amino-benzoessav. Semmit nem ír, hogy kell, csak az, hogy ez elősegíti a paraminobenz, az ősaj eredeti hajnak a visszanyerését. A helyzet az, hogy nem tudom, hogy egyáltalán Magyarországon kapható-e ilyesmi, de ha lenne, hát én is kipróbálnám. Lehet?
1: Igen, egyik helyen. Jaj, a Győri út, nem tudom most pontosan hány számba, ott valaki kérte, hogy hozzak neki, és lehet kapni kifejezetten ilyen, az valahogy ecsetelni kell, vagy nem tudom, egy ilyen folyadék hajlosás után, és a haj visszanyer egy eredeti színét.
0: Nem semmi.
1: Olyan 1800
0: forint. Ez nem is olyan. És ez bioboltba tetszett vásárolni?
1: Ez egy biobolt.
0: Biobolt.
1: A pontos címét nem tudom, hogy
0: értem. Én szerintem próbáljuk meg a nagy bevásárló központok, a biobolt, a bio központokban. Lehet, hogy a század... Nem tetszett látni?
1: Nem, ezt valaki kérte, hogy oda, hogy
0: igen?
1: Beszélte velük.
0: Hányan kérünk belőle?
1: Ez az
0: első kerület.
1: Ott, ahol a Márvány utcán,
0: igen?
1: Vagy a 105 megáll a Márvány utcán, amielőtt átmegy ott a vasúti hídon, hogyha Budáról jövünk.
3: Igen.
1: És akkor ott a Győri úton be kell menni, és hát azt most pontosan nem tudom, szóval ott van egy ilyen egészség volt valami, a pontos nevét sem tudom.
0: Igen.
4: Volt reklámban is, csak én se hittem, hogy itt állítja a szint. Tehát ez nem maga ez a szer, hanem ennek van egy neve.
0: Tehát ez egy vitamin.
4: Nem vitamin, ez a, hogy visszaállítja.
0: Ja,
4: igen.
5: Nem, a herbaházba is van.
0: Tehát a herbaházba is. Lehetséges. Igen. Érdekes. Én is csak most olvastam különben. Ez nekem is újdonság volt.
4: Erős vegyületeket,
5: hogy mennyire vegyszer.
4: Kérdés, hogy milyen vegyszer.
0: Ezek nem vegyszerek, ez vitaminnak, ez a szervezetbe szükséges vitaminok között sorolta föl. Tehát érdekes, a paraminobenzoessav különben az tartósítószernek is használják, úgy emlékszem. De minden esetre érdekes, sehol máshol nem olvastam, itt igen. Na, akkor haladjunk tovább. Paraminobenzoessav. Igen. Igen. Itt elmondja az adagot, azt mondja, hogy az A-vitamin is jó, annak tovább léptünk akkor. Naponta egyszer-kétszer 10 000 nemzetközi egység A-vitamin. Tehát itt ugye maradunk a sárgarépánál. És azt mondja, hogy... De ha valaki esetleg mégis A-vitamin kapszulába szed, akkor azt szeretném mondani, nagyon hangsúlyozni, hogy az A-vitamin szedésénél szünetet kell tartani. Mondjuk ez a 10 000 egység naponta, ez nem olyan nagy mennyiségű. Régen lehetett kapni ugye ezt a 75 000 egységes A-vitamint. Ott úgy volt a szokás, hogy 3 hétig napi egyet szedettünk, és utána 1 hónap szünetet tartottunk. Kedves egészségére, nem lehetne becsukni az ablakot? Itt a hátam mögött? Nincsen? Jó. Allergia. Jó, akkor azzal nincs mit tennünk. Ugyanígy javasolja a fém a ciszteint, mint ahogy az előzőekben olvastuk, és az 3 g C-vitamint, illetve ugyanígy javasolja a napi 1 multivitamin tablettát. amit azt mondja, hogy reggelinél vegyünk be. Az elemek között szintén feljegyez egy pár ásványi anyagot, így például azt mondja, hogy a hajnak nagyon jót tesz a szilícium. A kén... Hát igen, ezt nem tudom, hogy van-e olyan ásványi anyag, amiben szilícium is van. Igen, lehetett... Köles, az nem... Zsúrló tea. Nagyon jó. És mit mondtunk még? Zsúrló, köles... Kovaföldet is lehetett kapni, amit ne jegyünk meg, az ilyen ásványi anyag porként és kávéskanállal, vagy kisebb adagoló lehet kapni. És igen? Kapszulába is. Tehát azt mondja, hogy a hajnak ez is jó. Nem giriszt.
3: Nem, csak mondta, hogy földet fogunk
0: enni. Igen, gilisztával. Nem, ez... Ezek nagyon tisztítottak, ezek már tisztítottak. Na, a másik, tehát, amit mondtam, a kén, és a nátrium, klorid, jód, vas. Az rendes konyhasó.
6: Megesszük az egész Mendelejev
0: táblát. Hát, különben. Hát igen, most gondolj.
6: Újakra nem gondolnak azok, hogy én sem tudom, mert én értelmény.
0: Hát a helyzet az, hogy ha most belegondolunk, akkor egy nagyon egyszerű dolgot kell ezzel kapcsolatban mondani. Ugye nagyon sok. A helyzet az, hogy a Föld ugye azokból a tápanyagokból épül, azokból az elemi anyagokból épül fel, ami felépíti a szervezetünket is. A növények azt a tápanyagot szívják fel, ami a Földbe is van. Tehát nem csoda, hogy most így külön lebontja és mondja, mert hát abból táplálkozunk mindannyian. A baj az, hogy hiányosan táplálkozunk, mert így gyakorlatilag, ha megnézzük, hogy miket ajánl, a teljes őrlésű kenyér, zöldség, gyümölcs, magok, tehát gyakorlatilag az, amit ennénk. A mi a baj? Az, hogy mi már olyan kenyeret eszünk, amiben nincs B-vitamin, a vitaminokat a kompótba, vagy nem tudom én, hogy vesszük magunkba, vagy dobozos gyümölcs, igen, meg dobozos gyümölcslé formájában, ami már nem igazi, amiben nincsen semmi. Tehát így végig lehetne zongorázni, hogy mit csinálunk rosszul. Igen. Igen. És így, ugye, ez a másik, hogy így van, tehát, hogy nincs is benne a konkrét gyümölcs, csak ízű. És itt elmondanék zárójelbe annyit, hogy egy táplálkozás tudományi mérnök barátnőm mesélte, hogy elhelyezkedett egy élelmiszergyárba, ahol arra kérték meg, hogy ő, mint mérnök, állítson elő megy ízű joghurtot. És ő ezen annyira felháborodott, hogy ott hagyta a gyárat. Hogy nincs is benne megy, csak íz, és nem is megy kivonatból, hanem vegyület, kémiai vegyületből. Szóval ezen ő is nagyon fia. Tehát, hogyha mi eredetileg, most gondolják meg a kedves hallgatók, hogyha most normálisan táplálkoznánk, akkor gyakorlatilag semmi bajunk az ég a tegy világon nem lenne. Mert itt tényleg megesszük a Mendelejev táblázatot, úgy, ahogy mondta itt a kedves hallgató, és nyugodtan nem kellene felsorolnom darabonként, hanem mind benne van az egészséges táplálkozásban. Ezért lehet különben az, hogy azért a régebbiek csak hosszabb ideig éltek, és hogy igen, és egészségesebben éltek, és ugye azok a területeken, ahol például a hunza népeknél egyértelmű a vegetáriánizmus, eléri a 100-120 évet is az életkor. Na most menjünk akkor tovább, mert már igen elhúzódott az időnk. Jó. Hát akkor azt mondom, itt lapozzunk. A kézápolást most azért hagyom ki, mert ott már szerencsére nem mond annyi vitamint, és körülbelül a vitaminok ugyanazok, mint ami az előzőek voltak. Úgyhogy ezzel most ellépett, hanem most térjünk át, például mondok egy dolgot, a bőrszárazságot. Mi okozza a bőrszárazságot? A vérhiány, igen, méghozzá a vérnek a folyadéktartalmának a hibája. Ugye naponta mikor iszunk vizet? Mondjuk reggelire iszunk valamit, jó esetben talán délután iszunk még. De nagyon fontos lenne még délelőtt is inni, mondjuk a 10 órai tájba, vagy közvetlen evés előtt egy jó 2,5-3 decit evés előtt fél órával. És fontos lenne uzsonna idő alatt is nem enni, hanem inni valamit, ami folyik, egy gyógyteát például, és ugyanígy vacsora előtt, illetve lefekvés előtt is. Mert egyszer beszéltem egy orvossal, és mondtam neki, hogy hát elég száraz a bőröm. Azt mondta, ez nem külső szárazság, ez belső szárazság. És akkor mondtam neki, hogy hát akkor mit lehet tenni? Azt mondta, hogy a cukornak a szintjét kell alacsonyra állítani, és nagyon sok folyadékot inni. Ugye ezt mondtam a múltkor, hogy a cukor ürülésével a szervezet magával von rengeteg vízmolekulát is, nagy mennyiségű víz ürül a cukorral. És ezért a cukorbetegeknek kifejezetten száraz a bőrük. És ez hiába kenjük kívülről a bőrünket, semmit nem fog használni, illetve átmeneti a segítség, olyankor a magas víztartalmú hidratáló krémeket javasoljuk, de elsőrendű szerepe van olyankor a cukor helyreállításának és a folyadék, nagy mennyiségű folyadék ivásának. Jó. Akkor most ezzel a bőrrészt le is zárnám, és akkor áttérnék az aranyér kérdésére.
6: Létezik még aranyér? Hát már olyan szegények, hogy alumíniumból kérdésére.
0: Hát, igen. Nem, hogy egy aranyérbe. Ja. Na, beteszem. Hát akkor meg szeretném kérdezni, hogy ebből mit gondolnak önök, hogy mennyit lehet otthon megvalósítani? Ez a haj, bőr, ki az? Tessék? Nehogy azt gondolják, hogy kis dolog. Nagyon-nagyon fontos.
6: És sok
0: zöldség, így van. Igen. Igen. Tehát ez így leírva talán rémisztően nehéz meg sok, de gyakorlatilag, hogyha az ember rendesen táplálkozik, akkor azért nem annyira vészes. Rejtettem van? Jó. A következő nagy témánk ez az aranyér. Nem tudom, hogy kiszenvedett aranyér betegségbe, de minden esetre ugye azt mondjuk rá, hogy mivel egy intim szférát érint, ezért nem szívesen beszélünk róla, különösen a gyógyításáról is elég keveset beszélünk. Azért gondoltam, hogy ennek ellenére mégis vegyük elő, mert egyszer jó azért, ha elhangzik, hiszen lehet segíteni rajta, és ha tudunk valamit segíteni, akkor miért ne segítsünk. És mint ahogy mondtam, mivel hát ezt most nem jól látom, ez üres?
6: Az üres.
0: Na, jól nézünk, Miki.
6: Írni lehet rá,
0: mert... Hát az nagyon jó, nagyon jó. Tehát. Megnézem, hogy mi hova tartozik. És elnézést, kérek, egy kis szünetet kell tartanom. Jó. Meg fogom keresni. Mert hogy összekeveredek. Az érdekes az, amíg megtalálom a papíromat, elkezdeném mondani. Az érdekes az, hogy az aranyérnél is nagyon fontos jelentősége van a táplálkozásnak. És amikor felsorolja azokat az okokat, hogy mik az aranyérnek az okai, akkor először is a táplálkozással kezdi, ami számomra meglepő volt, ugye, mert általában, ha elmegyünk az orvoshoz, a legritkább esetben kerül elő az, hogy bármiféle táplálkozási tanácsot mondanának. Általában egy kenőcsöt szoktak felírni, vagy hasonló, de olyan részletes terápiát, ami segítene ennek a mást, hogy történő gyógyításába, esetleg gyógyszer nélkül történő gyógyításába, igen keveset hall az ember. Tehát én arra törekszem most, mint ahogy az egész klubunk is, hogy azokat a dolgokat mondjam el, ami ennek a megelőzésébe segít. Ugye először is a végbél viszketésről, amit latin néven pruritusnak nevezünk, erről fogok beszélni. Ahogy a könyv ír róla, itt beletartozik mindenféle jellegű végbél viszketés, de meg fogjuk látni, hogy a jelentős, utána át fogok térni külön az aranyérre, de amit mond itt általában a végbél viszketésre, az teljes mértékben vonatkozik az aranyérre is. Azt mondja, hogy megnyilvánulási formája a végbél állandó viszketése, és ez inkább valamely betegségnek a mellékhatása, a melléktüneteként fordul elő, mint önálló betegségként. Azt mondja, hogy a könyv, amiből olvastam, ez a természetgyógyászat mini enciklopédiája, amiből idézek itt teljes mértékben. Hogy nemek szerint különbözik az előfordulási aránya, a férfiaknál 4-szer gyakoribb az előfordulása, mint a nőknél. A betegség oka mi lehet? Itt elég sok dolgot felsorol, érdemes megfigyelni, és amint tudunk, azon könnyen lehet változtatni. Például azt mondja, hogy a rossz, vagy a helytelen higiénia, fertőzés, bőrbetegségek, pszoriázis, ekcéma. A pszoriázis és az ekcéma, ezek vírusbetegségek. Szeboroid dermatitis, tehát egy szeboroid bőrgyulladás, illetve hát paraziták. A paraziták alatt értsük például a bélférgeket. Okozhatja a végbél viszketését az ösztrogén hiánya. Tehát egy hormonális probléma is, és előfordulhat a nőknél mondjuk a menstruációs ciklusnak az abba maradása eset környékén. Lehet venni hormontartalmú krémeket, kőbelnél is, illetve a gyógyszertárba is lehet kapni dienösztrol krémet, ami akár a hüvely, akár a végbél viszketésnél segít a menstruációban elmaradt nőknek. Ugyanakkor okozhatja a máj és a cukorbetegség esetén is. Aztán valamilyen kontakt, tehát bőrgyulladás is, kontaktdermatitis, tehát azt jelenti, hogy helyileg ott érintkezik a bőrrel, valami bőrgyulladás, amely ingerlő anyag hatására, parfüm hatására, sampon vagy szappanok hatására alakul ki. Vagy például az alsónemű, műszálas alsónemű okozhatja. Néha összefüggésben áll a nyálkahártya, vagy pedig a végbél izom kitolódásával. Tehát ez már ugye az aranyér, amikor a nyálkahártya, vagy a végbél izomnak a kitolódása fordul elő. És hát elég komoly problémát jelent, tehát azt mondja, akár 15 cm is lehet ez a kitolódás. Mivel gyógyítsuk? Itt most felsorol 20 pontot. A műtét a legutolsó, 20 pont természetes gyógyászati terápia van, mielőtt odáig kellene eljussunk, hogy műtét. A műtét legyen a legutolsó, mert a műtétnél befertőződhet, bármilyen más dolog előfordulhat, tehát mindig a műtétet hagyjuk legutoljára. Ja, annál. Például itt javasol arra is valamit, majd meg fogják látni, hogy mit. Na, haladjunk végig gyorsan. Első pont, azt mondja, terápia. Fő alapelv az alapos higiénia. Székelés után fontos a végbél következetes megtisztítása, és például azt ajánlja, vagy lavorban mosakodjunk meg, vagy zuhanyozzunk, vagy bidét használjunk. Ugye ez a legújabb és a legmodernebb változata. A bidé az egy olyan WC formájú ülőke, amin csap van, és azt megnyitva rögtön meg lehet mosni, minden nehézség nélkül rá lehet ülni, mint a WC-re, és szépen meg lehet mosni magának az ember. Ezek, és utána azt mondja, hogy puha törlőkendővel törüljük meg magunkat, méghozzá szárazra. Vigyázni kell, hogy az amúgy is érzékeny bőrterületet nem szabad dörzsölni, vagy erős törülközővel szárítani. A második pont, tehát az első a mosakodás. A második pont a pamut alsó nemű, ami felszívja a nedvességet, és ezzel a fekáliás szennyeződés nem marad a végbél környékén, ezáltal védi a bőrt, hogy ne fertőződjön meg. A hármas pont, tehát az első volt az a mosdás, második az alsó nemű, a szappan. Nagyon kell vigyázni, azt mondja, hogy a beteg naponta zuhanyozzon szappan nélkül. Most én azt mondom, hogy ő azt mondja, hogy a különböző kémhatású szappanok miatt, én azt mondom, hogy semleges kémhatású szappannal, és javaslom erre a glicerin szappanokat, a glicerines szappanokat. Nagyon jó glicerines szappanokat lehet kapni, akár se illat nélkülit, akár pedig egy ilyen méz illatú, egy nagyon kellemes, és azt érdemes használni. Ez a pH értéket semlegesre állítja, és nem irritálja a sebet. A négyes pont a következő. Azt ajánlja, ne használjunk műszálas alsóneműt. Tehát javasolta a pamutot, és felhívja külön a figyelmet, hogy ne használjunk műszált. Ha mégis használnák, akkor azt mondja, hogy, hát én gondolom, hogy itt a vérző aranyére gondol, azt mondja, hogy napközben tegyünk az alsónemünkbe pamut ruhadarabot, és abban az esetben, hogyha vérzik, akkor naponta többször cseréljük. Ugye most már ezt régen írta, most már kaphatóak ezek a tisztasági betétek, a férfiaknál is lehet kapni férfiaknak való papír, tépőzáras alsónadrágot, akkor olyan kell használni. Azt mondja, hogy ne üljünk puha székre, hanem csak kemény székre. Hallottam egy riportot az egyik nagy zongora művésszel, és azt mondta, hogy annak köszönheti, hogy állandóan ülést gyakorol, hogy a zongora székek kemény fából készülnek, és ezért neki nincs is aranyere. Tehát nagyon fontos, hogy úgy látszik, hogy ezek a puha székek egyáltalán nem használnak, kifejezetten válasszuk a kemény székeket. A következő az, hogy ne üljünk hidegre, és ne legyen se hideg kő, de még arra is ügyeljünk, hogy járművökön talán a hideg ülésre le se üljünk, vagy olyan meleg kabátot hordjunk, amit alánk tudunk tenni. Mindenképpen előzzük meg. Én egy olyan hideg villamoson utazok, amin fél órát kell utaznom az 50-es villamoson a határúttól, és bizony volt, hogy állítom, hogy vesebajt kaptam ott attól. Egy idő után megcsináltam azt, hogy magammal vittem egy ülőkét, ami a konyhába használtam, és szégyen ide, szégyen oda, magam alá tettem. De lehet alá tenni az embernek egy újságpapírt is, az is segít.
6: Egyik a legrosszabb azoknak a hannoveri villamosoknak.
0: Igen, ez a műanyag székek. Ezek a nagyon hideg.
6: Az rendben van, hogy kemény.
0: Igen, de hogy nagyon.
6: Hiába süti a nap.
0: Igen, sajnos.
7: Azok a jó fém, papa, vagy fémpadok, na az a másik, úgyhogy én is viszem a párnát magadnak.
0: Igen. Én azt mondom, hogy az egészségügyi szempontok előbbre valók, mint a divat, vagy hogy nevetnek rajtunk, vagy nem nevetnek rajtunk. Nyugodtan tegyünk rá. Senkinek nem hiányzik egy húgyhólyag, vagy vesegyulladás, és az se, hogy aranyere legyen. Na, most következnek a mit ne kerüljünk kategóriák. Kerüljünk minden olyan kenőcs használatát, amelynek a végződése kain. Ez azt jelenti, hogy lidokain, benzokain. Tehát lidokain azért, és meg is indokolja, hogy miért, mert növelik az allergiás reakciót. Nagyon sokan allergiások erre, és ezzel elősegíti a nedvességet, a nedvesség fenntartását, és a fennálló panaszokat. A nyolcadik pont, kerüljük a székrekedést. Itt most mond egy pár pontot a székrekedés kerülésére, de én külön kiírtam egy jó néhány székrekedés megelőző metódust, és azt majd külön el fogom mondani. Tehát ő mit mond, ő mit ajánl, a mini enciklopédia. El kell érni, hogy naponta legalább egy, de normális esetben három székletünk legyen. Ugye erről biztos beszélt Kőber is, és Tóth Gábor is. Hát itt azt írja ez a könyv, hogy a magas rosttartalmú ételeket keressük. És el is mondja, hogy miben van rost. Rost van, és ugye megint nem különlegeseket mond a gabonaneműekben, a rosttartalmú gyümölcsökben, zöldségekben, a rosttartalmú zöldségekben, a hüvelyesekben. Azt mondja, hogy például rendszeres székelést elérhetünk, de ez már terápia beöntéssel. Vagy melegvizes beöntéssel, azt mondja, hogy kamillás beöntést javasol, de a kamillás beöntés az jó a gyógyítására is, magának az aranyérnek a gyógyítására. És azt mondja, hogy este. Itt nincsen írva, de azért megjegyzem, hogy a glicerines kúp is ehhez segít. Hogy ez egy irritáló hatást vált ki, vagy nem is tudom, hogy azt hiszem, egy ilyen végbéli irritációt, és ezért könnyebben segít üríteni. Ellazul a végbéli izma, és akkor megengedi a könnyebb székelést. Javasoljuk az olajakat. Néhány evőkanál olaj is segít a bélnek a beolajozásában, és az egész béltartalom továbbhaladásában. De ugyanakkor megjegyzi itt az írás, tehát itt a hidegen sajtolt olajokra gondolunk, de megjegyzi az írásunk, hogy ásványi anyagolajak nem javasoltak, és ez a parafinolaj.
6: Hát pedig nekem is azt adtak.
0: Igen, így van, igen. Kórházban parafinolaj van, ő itt javasolja, hogy ne az legyen. Magyarországon a lemmagolaj sokkal jobb. A lemmagolaj más szempontból is jó a béltartalomnak. És említi máshol például arra, hogy a könnyebb legyen a székletürítés, hogy este áztassunk be lemmagot, és abból együnk meg egy-két evőkanállal, és ígyunk rá nagyon sok vizet. A gyomorban megduzzad, és a nyálkanyag, ami benne van, a gyomor belső falának a gyulladását, illetve a bélnek a belső falának a gyulladását csökkenti, tehát bélhurutba is nagyon jó, gyomorhurutba is jó, ugyanakkor pedig nagyon jól kitisztítja az egész gyomor bélrendszert, és reggelre megfelelő mennyiségű székletet biztosít. Azt mondja, kerüljük az olyan allergiát kiváltó élelmiszereket, mint például a tej. Ugyanis tudják bizonyára a hallgatók, hogy az Magyarország lakossága, de nem csak Magyarország lakossága, hanem általában a lakosság 75-85%-a nem termel ezt a tejbontó enzimet, galaktázt, laktázt, és ezért nagyon sok embernek az epéje szenved tőle, illetve nagyon könnyen kap mindenki, vagy sokan hasmenést a tej termékektől. És ő azt mondja, hogy vigyázzunk, hogy ha érzékenyek vagyunk a tejre, akkor ne együnk tejet. Egyáltalán fehérjét, mert azt mondja, hogy húst sem, és javasolja az aranyérnél a csokoládé elhagyását. Ugye már másodszorra halljuk a csokoládé elhagyását, mert a bőrnél is fontos volt. Tehát ez az érdekes, hogy ez az ember mindig azt szereti, ami rossz. Mert, hát itt van a csokoládé, de mondja tovább. És azt mondja, hogy az édességeket se. Ugye? Igen. A magas, a túlfűszerezett, túlsózott édes ételeket. Vagy az édes ételeket. Tehát ez itt válasz pont. Vagy túlsózott, vesző, vagy édes ételeket. A zsíros ételeket. Igen. Azt mondja, hogy a tejfogyasztás elhagyása különösen fontos azoknál a betegeknél, akik tejérzékenyek, amit mondtam is, de még felsorol még, hogy kiknél, olyan szindrómákat is, amiket talán eddig nem hallottunk, ezekről többet nem nagyon mondok, nem is lenne érdemes, csak hogy tudjunk, egy úgynevezett dumping szindróma, és egy úgynevezett malabszorpciós szindróma. A malabszorpció az azt jelenti magyarul, hogy a rossz felszívódás. Igen, és a krónikus hasmenés, mert szenvedők sem fogyasztanak tejet. És itt megmondja megint, hogy miért. Ugyanis, hogyha a tejfogyasztás székletet, hasmenést okoz, akkor megint ugyanabban a problémával állunk szemben, hogy a hasmenésnek a magas folyadék tartalma megint fogja az aranyerünket befertőzni, és újból ki fog újulni. Mi a kerülendő még? Italok. Mégpedig a sör, és a többi alkoholos ital. Azt mondja, hogy igen, talán egyrészt a szénsav része miatt, másrészt az alkohol része miatt, azt mondja, hogy fokozza a viszketegséget. És ezért ennek a fogyasztása is kerülendő. Azt mondja, tehát a sör és az alkoholos italok. Ha lehetséges, ne használjunk bizonyos gyógyszereket. Erre nem is gondoltam, de mivel itt mondja, és ez egy orvos írja, ezért mondom, ilyen a fájdalom csillapítók és az altató. És például azt mondja, hogy hogy súlyosbítja a tüneteket, és ingerli a végbelet. Tehát az altatók és a fájdalom csillapító. Na, a következő, hogy mire vigyázzunk, a bőrfelszín megsértésére vigyázzunk. Akár a toalettpapír is apró a horzsolások miatt okozhat veszélyes bőrsérülést, tehát földörzsölhetjük vele a végbért, és akkor a fertőzés ugye könnyebben bekövetkezik. És visszafertőződik az ember. Itt megjegyzi, hogy különösen a sportolóknak gyakori a végbél viszketegsége. Ő azzal magyarázza, hogy nagyon gyakran zuhanyoznak, valószínűleg nem megfelelő szappant használnak, és ugye hát erős férfiak nem gondolnak arra, hogy puhán kell megtörölniük önmagukat, nem pedig erősen. Az ember szívesen a hátát, izmait is megdörzsöli, akkor azt gondolja, hogy minden izmát, minden bőrrészletét meg kell dörzsölni, és felsérti. Ugyanakkor azonban végbél viszketés okozhat egy úgynevezett humán papilloma vírus, ami kiterjedhet nem csak a végbéltájra, hanem a nemi szervekre is, és ez már egy nagyon súlyos betegség. Ezt csak megelőzni lehet, oltóanyag van ellene, gyakorlatilag antibiotikumokkal lehet gyógyítani. Illetve nem nagyon lehet gyógyítani. Éppen ez a baj, hogy még nem nagyon lehet gyógyítani. Itt feldiktálnák néhány antibiotikum tartalmú teát, amit mégis meg lehetne próbálni, hogyha nem aranyér jellegű a végbélviszketésünk, hanem például ez a humán papilloma. Először is melegen ajánlom a fagyöngy teát, ami nagyon erősíti az immunrendszert, és csökkenti és felkészíti a szervezetet, hogy önmaga legyőzze ezt a vírust. Tehát fagyönytea. Ahogy elmondtam már, nem tudom, itt voltak mindannyian, hidegen kell beáztatni, egy evőkanált, 1-2,5 deci pohár hideg vízbe, illetve hát 1,5 litert és 2 evőkanállal, és reggel és este kell ígyunk. 6 héten keresztül kell ígyunk, és utána szünetet kell tartanunk. Ezen kívül, igen, ez a humán papilloma vírus, ez egy nagyon, nagyon komoly, tehát azt írja Mária Trében, hogy kétszer ismételjük meg, ha egészségesek vagyunk. Én azt mondom, hogy körülbelül 3 hónaponként kell ismételni, akinek van ez a humán papilloma vírusa. És közben, amíg a 3 hónap szünetet tartjuk, feldiktálnék egy nem történt semmi. Feldiktálnék egy antibiotikum tartalmú teakeveréket, ami szintén segíthet ennek a meggyógyításában, illetve, hát mivel ez egy nagyon masszív vírus, akkor azt mondom, hogy a vírusnak a szaporodásának a csökkentésében vagy megállításában, de mindenképpen a tüneteknek az elmulasztását segíti. De sajnos készülni kell, hogy visszajön. Na, a tea. Kamilla tea. Kamilla virág. Cickafark, lándzsás utifű, martilapú, medveszőlő, ezek mind antibiotikum tartalmúak. Elmondom még egyszer, ha valaki esetleg elakad. Tessék? Hát én azt mondom, hogy nem is szükség mindegyiket egyszerre. Meg lehet csinálni, hogy egy hetes kúrát tartok kamillából, egy hetes kúrát cickafarkból, stb. És akkor mellé lehetne használni. Különben a lándzsás útifüvet mindegyikhez érdemes hozzákeverni, mert az kifejezetten gyógyítja az aranyeret. De a humán papilloma vírusnál is nagyon eredményes, nagyon erős a lándzsás útifűnek az antibiotikum tartalma. És mindegyik mellé ajánlom, hogy, hogy tegyünk körömvirágot, ami gyulladást csökkentő. Körömvirágot.
7: És akkor ez naponta mennyit?
0: És ezt én úgy készíteném el, hogy mondjuk összekeverném az antibiotikum tartalmút és a körömvirágot, és akkor egy liter teához tennék olyan 3 evőkanállal, és ezzel ezt naponta másfél litert innék meg, és ezzel lehetne esetleg ülőfürdőt is venni. Ülőfürdőt venni. Azt mondják, hogy például de majd ezt később fogok is többet diktálni, de itt előjáróban annyit, hogy például a zsurló lángyás utifű fürdő gyógyítja az aranyeret is. És valószínűleg gyógyítja bizonyos fokon a humán papillomát is, illetve elmulasztja. Én úgy csináltam egyébként, hogy az összes antibiotikumot összekevertem egyenlő arányba. És abból készítettem teát, és 2 literbe tettem 4 evőkanállal az összekevertből. Csak ott az a helyzet, hogy az egyes antibiotikumokból kevesebb kerül bele, mintha csak egyikkel, vagy csak másikkal használnánk. Na, tovább lépek akkor. És ebben a humán papilloma vírus esetén is nagyon jó hatású a semleges hatású szappanok, tehát a glicerines szappan. Illetve javaslok még valamit, ami ugyanerre segítene, ez pedig Neomagnol tabletta. Tehát 1 liter vízbe oldjunk fel egy tablettát, és végezzünk vele, vattát mártsunk bele, és szépen türüljük le minden toaletre menés után a végbélt, illetve a hüvely környékét. Ennek is jó eredménye van, meg fogják látni, hogy elmulasztja. Régen lehetett kapni a hipermangánt, a kálium permanganátot. Nem tudom, kérdezzék meg, de az is nagyon jó fertőtlenítő, minden ilyen külső fertőtlenítő dolgokra. Illetve a 3%-os hidrogénperoxid is jó. Tehát 3 fertőtlenítőszert mondtam, a neomagnolt, a hidrogénperoxidot és a kálium permanganátot. Ezek jók. Akkor lépjünk tovább. Itt azt mondja, hogy a végbél viszketésnek az oka lehet a gyermekeknél a bélféreg, fonálféreg. Ennek a neve a lamblia. Most ennek a megszüntetésére 3 módszert ajánlanék. Az első a fokhagyma, a második a kakukk fűteja, a harmadik pedig a vermox tabletta. A fokhagyma is űzi a bélférgeket, a kakukk fűteja is segít ennek a megszüntetésébe, illetve vermox. A vermoxot orvossal kell feliratni. Mindenkinek él, csak igen. És felnőtteknél is előfordul a fonálféreg. Azt mondják, hogy nagyon sok salátát, ugye ezeket a salátákat, zöldséget, retket, hagymát, mindent most már nagyon sokszor fólia alatt termelnek. Ott sokkal hamarabb elképzelhető, hogy ezek a fonálféregek ott maradnak. És akartam ezzel kapcsolatban mondani valamit.
7: Hát igen, hogy a felnőtt is meg...
0: Igen, tudom, pontosan azt akartam mondani, azt szerettem volna mondani, hogy az édesapám fokozatosan gyengült, a végén elkékedett, elzöldült, elsárgult, és nem tudtuk, hogy mi a baja. És azt mondták az orvosok, és elment vérvételre, és kiderült, hogy a hemoglobinja 1 millióra csökkent az 5 millióról. Olyan gyenge volt, hogy majdnem összeesett. Szó szerint majdnem összeesett. És lefogyott vagy 20 kilót. És azt mondták, hogy már későn jöttünk. És azt hitték, hogy leukémia. És hosszú idő után kiderült, hogy fonálféreg. És már majdnem eltemettük. Igen. És hálát adunk a Jóistennek, valaki, melyik ismerősünk felhívott, és azt mondta, hogy neki is volt hasonló betegsége, neki kiderítették, hogy salátával együtt megevett fonálférget. és hónapok után rájöttek, hogy nem, és aztán ajánlották ezt az orvost, ez a László kórházba rendelt, és én ezzel azt is szeretném mondani, hogy nagyon sok leukémia hátterébe elképzelhető, hogy nem is rák áll, hanem simán, egyszerűen fonálféreg.
4: Más betegség mögött is most már vannak, akik nézik ezt.
0: Igen.
4: Mérgek a szervezetben.
0: Igen.
4: Mételj meg minden.
0: Igen. Tehát ez nagyon komoly dolog. Na, de hogy most már megtaláltuk a gyógyszert, a fokhagymát, a kakukkfüvet, nem kötelező meghalni se leukémiába, legalábbis azon annak a fajta leukémiának, amit ugye, vagy vérszegénységnek inkább így mondom, mert ugye ez kicsit túlzás, hogy azt mondom, mert tudják, nem mindenfajta leukémiát okoz a fonálféreg, biztos, amit nem, azt máshogy kell kezelni. A 15. Mit kerüljünk még? Kerüljük a stresszet, a feszültséget, mert ez is okozhat, tehát először is az ember minden izmát összezárja, okozhat izzadást, akkor az is okozhat végbél problémát, ugye a seb kiújulását. Ezt nem is. Aztán pedig azt mondja, hogy a főétkezések közben ne együnk. Ez is érdekes. Ugye megint hányszor előkerül, hogy a főétkezések közben ne együnk. És meg is indokolja, hogy miért. Azt mondja, hogy azért ne, mert főétkezések közben ne együnk. És miért? Miért? Mert felfúvódást és szeleket okoz. És a szelekkel megint tápanyagot, illetve bélsárt szellentünk ki, és ez, ha megint ott marad, és rögtön nem mossuk meg, mert nem fogjuk megmosni, megint befertőzi a sebet. Ugye? Ez elkerülhetetlen. Következő. Ez pedig azt mondja, hogy hűsítő hatású kenőcsöket lehet használni. Ilyen a mentol, azt mondja a kámfor és az eukaliptusz. Most én ezzel kapcsolatban egyet szeretnék mondani. Akkor lehet ezeket használni, hogyha nem seves. Mert ha seves, úgy kimarja a sebet, hogy csak na. Tehát nem tudom, hogy ő azért, hogy írta be ezt ide, de én, mint gyógyszerész, azt mondom, hogy ezeket akkor lehet használni, ha nem sebes, ha viszket ugyan, de nem sebes a se. Igaz, ezt nagyon nehéz megállapítani egy embernek saját magáról, ugye, mert nem tudja megnézni önmagát. De tény, ami tény, ha egyszer kipróbálnánk véletlenül egy kámforos, vagy eukaliptusos, vagy mentolos sebet, és úgy éreznénk, hogy még jobban csíp, a világ minden kincséért többet ne használjuk, de abban az esetben jó, hogyha nem sebes a végbél. Menjünk követ tovább. Azt mondja a következő pont, hogy a végbél nyálkahártya kitüremkedésé ellen segít naponta a 2-3-szor vett, 2-4 perces, langyos, erős sugarú vízmasszázs. Tehát edzi a végbél záró izmokat, illetve ezt a kitüremkedő bélszakasz, és úgy gondolja, valószínűleg eredményt is találtak, hogy a sima izmok megedződnek, és ezzel talán segít a visszahúzódásba. Most szeretném itt mondani, hogy van két gyógyteánk, a három, ami a sima izomokat, illetve minden izmot erősít. Ezt írjuk fel. Tehát három gyógynövény van. Az első a palástfű, a második a pásztortáska, a harmadik pedig a borsikafű. Ez a három teja megerősít mindenfajta sima és haráncsíkolt izmot. Jó. És hát azt, tessék, borsikafű a harmadik. Elismétlem még egyszer. Palástfű, pásztortáska, borsikafű. Sima iz, igen, és harántizmot is. Annyira, ez megint zárójelbe jegyzem meg, Mária Trében azt írja az egyik növénynél, amikor ezekről ír, hogy komoly törés utáni sérüléseknél jó. Sőt, még olyan beteget is meggyógyított, ez szinte hihetetlen, aki 30 évek tolószékbe ült. Azt mondja, hogy sérvnél is jó. Tehát a sérv is visszahúzódik. És bezáródik. Ő külön-külön mondja, hogy külön-külön ígyuk, tehát külön-külön is lehet inni. mindegyikből külön lehet teát készíteni, de nyilván, ha összekeverjük, együttes hatása egymást erősíti. Én ezt az aranyérnek a kitágult és a kilógó végbél simaítom.

mondja még, hogy naponta kamillás ülőfürdőt, illetve beöntést vegyünk. Kamillás beöntést. Ez akkor fontos, hogyha már nem csak hanem a belső izmok is már betegek, vagy sérültek, fertőzöttek, akkor a kamilla nyilvánvalóan fertőtlenítés sebgyógyító hatású lesz. Lehet kapni a gyógyszertárakban ilyen beöntő ballonokat, aminek kb. Ilyen 10 centis csővel összekapcsolt, amin fel lehet szívni a kamillateát, és akkor ezzel kell befecskentezni, rövid ideig bent kell tartani, és utána összehúzni a záróizmokat, és utána elengedni, és akkor kiengedhetjük. Ezt meg lehet ezt többször ismételni, különösen, ha sebes már az aranyír, akkor erre jó. Na most, mivel eddig nem csak aranyéről beszéltünk, hanem több mindenről, ezért most egy picit részletesebben egy pár szót mondanék, már csak egy lapon van az aranyéről, ezt elmondanám, jó. Külön definíciót ad az aranyérre az, hogy a végbél vészereinek a csomósodás, csomós duzzanata. Tehát az aranyér az nem a sima izomnak, csak a vészereknek a betegsége az aranyér. Ennek a tünete az égő viszketőérzés, mint ahogy az előzőben beszéltünk róla, gyulladásos duzzanat, ezen kívül kipirult bőrszín, erős fájdalom és félelem a székeléstől, ami a széklet visszatartására vezet, székrekedés okozhat, súlyos esetben pedig a viszércsomók kívülre kerülnek, és hát besebesedhetnek, vérezhetnek, ugye egyértelmű. Amit most mondok, ez egy Ausztráliába készült könyvből olvasom. A szerzője Rózsási Sándor, aki Ausztráliában egy ilyen gyógynövény főiskolát végzett el, és egy okleveles gyógynövény szakember. Ő ezt mondja. A kialakulását elősegíti az ülő életmód. Itt megint visszacsengenek az előzőekben már hallottak, ezek kifejezetten az aranyére vonatkoznak. A puha szék, a hideg kövön való ülés, ezt mondtam már. Ha valaki megerőltető munkát végez, és nagyon megemeli magát. De ugyanígy okoz, ahogy az előbb említett fehérjék, a húsok is. Azt mondja, mindenek előtt az orvosi vizsgálatra kell mennünk, és pontos diagnózisra van szükségünk ahhoz, hogy elkezdhessük a terápiát. Mert nem tudhatjuk, hogy mi okozza ezt. Tehát meg kell állapítsa az orvos. Utána pedig az utasítások, az orvos utasítása és kezelése mellett használhatóak a természetes gyógymódok. Ő is növényi étrendet ajánl, nyers kosztot. Ugye a nyers koszt magas rost tartalmú, és talán ezért is. A székletrendezést. És itt azért meg szeretném jegyezni, hogy nem az erős hashajtás, hanem a széklet lágyítással járó módszereket, gyenge hashajtóval. Szükséges a sok mozgás, itt azt mondja, hogy hidegülő fürdő, illetve gyógyteák. Azt szeretném mondani, a melegülő fürdő nem jó, mert begyulasztja a vízszeret. Jobban tágítja, és a gyulladásos folyamatok, igen. Az a helyzet, hogy kétfajta gyulladása van a szervezetnek, az egyiket javítja a hideg, a másikat rontja, és az egyiket rontja a meleg, a másikat javítja. Hát speciál az aranyérnél jobb a hidegül. Nem mondom, hogy hideg, inkább azt mondom, langyos. Azért ne fázzunk fel, nehogy megfázzunk, tehát langyos. Igen. Most akkor beszélnék azokról a természetes hashajtókról, amiket itt a szerző ajánl. Ilyen például a napi 6-7 szem aszaltszilva, amit este kellene beáztatni, tehát napi 6-7 szem aszaltszilva hideg vízbe, és reggelre pedig meg lehet enni. Másnap reggel meg lehet enni. A második naponta éjgyomorra reggeli előtt fél egy órával egy pohár kaukázusi kefír vagy joghurt. De ez nem mindenkinek segít, de van, akinek segít. Valószínűleg azoknak segít, akik egyébként se bírják a tejet, és hasmenést kapnak tőle. De egyébként különben... De egyébként

0: egyébként az emésztés javítja, tehát hát eleve benne vannak ugye a kefirgombák, és lehet, hogy ez lágyítja a székletet, mert a kefirgomba jobban emészti a béltartalmat, és ezért valószínűleg ilyen módon segít, hogy a béltartalom jobb emésztésével. Aztán harmadiknak ajánlja a házilag készített fügekolbászt, és ennek most a receptjét el is mondanám. Tehát a füge maga is hashajtó hatással rendelkezik, tehát hogyha beáztatunk egy néhány szem fügét, és másnap reggel megesszük, az is okoz hasmenést, illetve nem hasmenést, csak székletlágyítást. Na, most jön akkor a fügekolbász receptje. Tehát ez egy gyümölcsből készült kolbász. És azt mondja, most ennek az egyszeri adagját most jelölöm, és akkor, tehát ennek az egyszeri adagja mogyorónyi mennyiségű. Ezt mindenki kitapasztalja majd, hogy neki mennyi hat. És azt mondja, hogy itt a gyerekeknél az adag a felnőtteknek a fele. Tehát mogyorónyi a felnőtteknek, és körülbelül negyed, fele, negyed anyag adag a gyerekeknek. Tehát ha készítettünk egy fügekolbászt, majd elmondom, mindjárt következik, akkor azt mondja, hogy ugye ez a gyümölcsöket, amit most ott mond, össze fogjuk gyúrni, és egy ilyen kis formázunk belőle egy kis nudlit, vagy egy kis kolbászt. Azt betekerjük majd fóliával, ilyen átlátszó műanyag fóliával, betesszük a hűtőszekrénybe, és ott ez meg fog merevedni. És a végén már szeletelni lehet, mint a rendes kolbászt, hát ebből körülbelül egy mogyorónyi, vagy egy kicsit félcentis darabkányit lesz. Reggel. Hát este is lehet, akkor desszertként is lehet enni, de azért ezt nem. Megmondom, hogy ő ebbe olyanokat tesz, ami abszolút hashajtó, tehát ez speciál. Igen, akkor most jön az összetétel. Fél kilogramm megmosott, de még nem beáztatott, húsdarálóval ledarált füge. Az első alapanyag. Fél kiló, megmosott, de száraz darált füge. Igen. Aztán ehhez teszünk, alaposan összekeverünk vele 5-10 g-nyi száraz, kávédarálon finomra őrölt szenna levelet, vagy szenna termést. Ez gyógyszertárban, vagy bioboltban lehet kapni. Szenna levelet, vagy szenna termést. Mind a kettő. Ez nem desszert. Ez speciálisan, ez gyógyszer. De nem gyógyszer, de nem gyógyszer. Igen. Szennatermés. Tehát 5-10 g szennatermést, amit ledaráltunk kávédarálóval. 10-15 g köményt, vagy édes köményt. 10-15 g kömény, vagy édes kömény. Ez is az őrültet, tehát ezt is kávédaráron őrüljük meg. Most ezeket össze kell gyúrni kolbászformába, ahogy mondtam, és akkor, ha műanyag fóliába tekerjük, és betesszük a hűtőszekrénybe, akkor egy rövid időn belül ez megszilárdul, és akkor ebből. Tehát ezt javasolja. Igen, nem a... Igen, nem? Igen. Ami most... Szerintem meg lehet csinálni termetből is, akkor is segít, csak az nagyon lédús, akkor ha ezekkel összekeverjük, akkor egy lekvárt kapunk. Különben lehetett fügelekvárt kapni, a gyógyszertárban is volt egyfajta lekvár. Hú, hogy is hívták? Tamarin, igen. Abba is volt... Igen, tehát van a tamarin lekvár. Igen. Tehát akkor mondjuk el, hogy ha száraz fügéből készítjük, akkor kolbászt. Szerintem fog használni úgy is, hogy rendes gyümölcsből. Na, nézzünk a következő lépésre. Ajánlott teakeverékek. Diktálnám akkor teakeveréket. Milyen teakeverékek? Ez most már nem olyan sok. Nem olyan sok van már. Angyalgyökér. Ürömlevéllel keverve, ez az első teakeverék. Tehát angyalgyökér ürömmel kever.
1: Ürömlevél?
0: Ürömmel. Hát az üröm az ember is. Lehet mind a... Én javaslom a fehéret, és a feketét nem, de ő itt nem jegyzi meg, hogy melyikkel. Csak tudjuk, hogy az ürömnél a kicsit enyhébb a fehér üröm, és talán jobb. A másik tea keverék csalán és martilapú levelet tartalmaz. Tehát a második keverék csalán és martilapú keveréke. Csalán, martilapú. A harmadik a zsurlófű és a keskeny levelű lándzsás útifű. És itt ő is ugyanúgy, mint ahogy én mondtam, megjegyzi, hogy a vérzés csillapításra a pásztortáskát és a körömvirágot keverné össze. Most itt én még külön összeírtam a csak vérzés csillapításra. Pásztortáska és körömvirág. Itt megfigyelhetjük, ugye, hogy kombinál mindig két dolgot, pásztortáska a vérzés csillapító, körömvirág a gyulladás csökkentő, az előzőnél. A zsurlófű a vérzés csillapító, a keskeny levelű, lándzsásúti fű az antibiotikum. Tovább megyünk a csalán, az is én azt hiszem, az a vas miatt tartalmaz. A vas is, a vastartalom miatt csökkenti a vérzést, mert összehúzza az ereket. És ezért van az üröm. Na most, akkor a vérzés csillapítóknál kihagytam a fehér fagyöngyöt és a zsurlót. Tehát még írjuk bele. Ő is itt sebgyógyításra, továbbá ajánlja ő is az A, a C, az E vitamin, a B vitamin komplexek mellett, a pantenolt ugyanúgy, és ő is a cinkvas rezet. És akkor itt a vége, és akkor ennyi az egész. Most befejeztük ezzel. Mindenkinek köszönöm ismételten a hosszú és figyelmes részvételét az előadáson.

Gyerekek, először az igéből szeretnék nektek egy történetről beszélni, röviden Jézus életéből egy történetről. Márk evangéliumában találjuk ezt a történetet. Jézus a genezáreti tónál tartózkodik a tanítványaival, és amikor este befejezte a tanítást, akkor azt mondja a tanítványainak, azt olvassuk az igében, Márk evangéliuma 4. fejezetében, azt mondja a tanítványoknak, hogy azután mondta nekik azon a napon, amint este lett, menjünk át a túlsó partra. Azt akarta Jézus, hogy a tanítványaival együtt menjenek át a túlsó partra, a tónak a túlsó partjára, és Jézus belépett a hajóba, ugyanvel átmennek majd a túlpartra, és Jézus belép a hajóba, bemegy a hajónak a hátsó részébe, és mit gondoltok, este Jézus mit csinált, amikor az egész nap után bement a hajóba, mit csinált Jézus? Igen? Benyitott, így van, oda a hajó hátsó részébe, és utána elaludt. Így van. Mert Jézus nagyon fáradt volt. Mert Jézus fáradt volt a földi életében? De bizony, nagyon fáradt volt. Azt olvassuk, hogy sokszor nagyon-nagyon-nagyon fáradt volt Jézus. Belépett a hajóba, és azonnal elaludt. Miért volt Jézus fáradt? Mit csinált Jézus egész nap? Tanított. Nagyon jó. És még mit csinált? Tanított? Igen? Nagyon jó. Betegeket gyógyított. Azon kívül nagyon sokat utazott Jézus. Mivel utaztak abban az időben az emberek? Jézus is mivel utazott egyik helyről a másikra? Hajóval, így van, hajóval, hogyha a tavon kellett keresztül menni, és hogyha nem a tavon kellett keresztül menni, akkor mivel mentek? Igen? Így van, hogyha vizen kellett menni. Egyébként pedig gyalog mentek. Kilométereket, hosszú kilométereket gyalogoltak. Azt mondja egyszer a Biblia, hogy Jézus, amikor elért ugye ott a szamáriai asszonnyal való beszélgetésnél, odaért ahhoz a kútort, tudjátok, mit mond a Biblia? Jézus az utazástól azon mód kifáradva azonnal leült. Jézus nagyon sokszor nagyon fáradt volt, és így volt ezen a napon is, este volt, egész nap gyógyított, tanított, beszélgetett az emberekkel, segített nekik, nagyon elfáradt, belépett a hajóba, és ő azonnal a fejajon hátul elaludt. Sötét volt, este volt már, és egyszer csak azt olvassuk a Bibliában, hogy nagy szélvihar támadt, a hullámok pedig becsaptak a hajóba annyira, hogy már-már megtelt a hajó. Óriási szélvihar csapott le a tóra, és óriási vihar volt, és a hajósok küzdöttek a hullámokkal, próbálták a csónakot úgy kormányozni, hogy föl ne boruljon, és próbálták az állandóan becsapó vizet, megpróbálták állandóan kimerni a csónakból. De sikertelenül a víz egyre jobban emelkedett a csónakba, és már az a veszély fenyegette őket. Nem volt lyuk rajta, akkor erre elsüllyedt volna a hajó, hanem a tetejéről csapott bele. Gondolj, hogy itt megy a csónak a tavon, itt ülnek benne az emberek, és a hullámok olyan magasak voltak, hogy ide becsaptak állandóan a hajóba. És az meg mélyebb, egyre mélyebb lett, és már majdnem elsüllyedtek. És nem bírták kimerni a hajóból a vizet. És ekkor mit csináltak a tanítványok, szerintetek? Küzdenek, küzdenek, és nem tudnak vele boldogulni. Mit csináltak ekkor a tanítványok? Igen? Szóltak Jézusnak. Így van. Azt olvassuk, hogy Jézus ugye a hajó hátsó részében a fejaljon aludt, és fölkeltették őt, és mondták néki, Mester, nem törődöl vele, hogy elveszünk? Mit mondtak? Nem törődsz vele, hogy elveszünk? Fölkeltették. Úgy kellett Jézus fölkölteni. Föl se ébredt a viharra. Voltatok már úgy, hogy lefeküdtetek aludni? És reggel anyu és apu azt mondja, hogy éjszaka olyan vihar volt, jégeső is volt, villámlott is, és ti semmit nem tudtatok belőle, mert olyan mélyen aludtatok. Jézus is így volt, nem is tudta, hogy vihar van körülötte, olyan fáradt volt és aludt. A tanítványok fölrázták Jézus, azt mondja, nem törődsz vele, hogy mi elveszünk? És Jézus erre mit csinált? És felkelvén megdorgálta a szelet, és mondta a tengernek, hallgass, némulj el, és elállt a szél, és lőn nagy csendesség. Jézus felkelt, megdorgálta a vihart, megdorgálta a szeleket, és hatalmas csendesség lett. De szeretnék valamit tőletek kérdezni. Szerintetek a tanítványok mindent jól csináltak, vagy nem mindent csináltak jól ebben a helyzetben? Mit nem csináltak jól? Mit nem csináltak jól szerintetek a tanítványok? Hát, igen, és? Mondjad?
Ja, te is ezt akartad mondani. Igen. Tudjátok, mi volt itt a nagyon nagy baj? Mikor szóltak Jézusnak? Inkább így kérdezni, mikor szóltak Jézusnak? Igen? Későn. Így van. Amikor már nagyon nagy volt a baj. Mikor kellett volna szólni Jézusnak? Igen? Így van. Így van. Mindjárt az elején kellett volna szólni. Tehát amikor látják, hogy jön a vihar, és elkezd dúlni a vihar, azonnal Jézust kellett volna felkelteni és szólni nekik. Ők mit próbáltak megcsinálni? Maguk erejéből akarták megoldani a problémát. És küzdöttek, és küzdöttek, és lapátuk. Tehát nagyon-nagyon-nagyon nagy bajban voltak már, amikor szóltak Jézusnak, és Jézus megdorgálta a szelet, és utána mondott valamit, ami nagyon érdekes, és figyeljetek, utána Jézus azt mondta nekik, miért vagytok ilyen félénkek? Hogy van, hogy nincsen hitetek? Azt mondja, miért vagytok ilyen félénkek? Hogy van, hogy nincsen hitetek? Mit jelent az, amikor valakinek hite van, amikor hiszünk Jézusban? Amikor valakinek hite van, akkor nem azt csinálja, hogy a bajokkal ő maga kezd el majd foglalkozni, majd én megoldom a problémát. Nem azt jelenti, hogy semmit ne tegyünk, hanem mit tegyünk? Azonnal forduljunk Jézushoz. És Jézus meg fog erősíteni, és fog adni bölcsességet. Egyetlen egy igét szeretnék nektek felolvasni, egy nagyon érdekes igét. A harcos emberekről, Krónika könyvében olvasunk egy nagyon-nagyon-nagyon érdekes leírást, és nem tudom, hogy ti erre gondoltatok-e már. Azt olvassuk a Krónika első könyvében, leírja, hogy milyen emberek, ennyi és ilyen harcedzett férfiak harcba mentek és küzdöttek, felfegyverzett vitézek voltak, ki voltak képezve a harcra, nagyon erős emberek voltak. És figyeljetek, és győzedelmesek lettek, és kezükbe adta az Úr az ellenséget, és figyeljétek meg, elmondja a Biblia, hogy miért. Nem azért, mert ők a végsőkig küzdöttek, és felhasználtak mindent, amit ugye ők nyertek az Istentől, hanem figyeljetek, mert az Istenhez kiáltottak harc közben. Figyeljetek, az Istenhez kiáltottak harc közben, és ő meghallgatta őket, mert ő benne bíztak. Mit csináltak? Harcoltak, küzdöttek, de nem felejtették el, hogy az Istenhez kiáltottak segítségért, hogy ő adjon erőt, bölcsességet, ő segítsen azt a problémát megoldani. És győztek, miért? Mert benne bíztak. A tanítványoknak is ezt kellett volna egyből Jézushoz fordulni, kérni a segítséget. Tessék? Így van olyan történet is, hogy Péter kiszállt a hajóból, így van, és akkor Jézushoz ment, de most ott Jézus ott volt benne a hajóban ennél a történetnél. És Jézus arra akar megtanítani bennünket ezzel a történettel, hogy bármilyen problémába kerülünk, azonnal forduljunk hozzá segítségért, és ő meg fog bennünket segíteni. Ne akkor menjünk már, amikor már szinte lehetetlen a helyzet, akkor is tud segíteni, de ne akkor, hanem már mindjárt az elején forduljunk hozzá segítségért. Köszönöm, menjetek a helyetekre. Kedves gyülekezet, a ma délelőtti igehirdetés alapigéjét Mózes 5. könyve 31. fejezetéből olvassuk el. Mózes 5. könyve 31. fejezet 6. és 8. versét olvassuk el. Tehát Mózes 5. könyve 31. fejezet 6. és 8. versében a következőt olvassuk. Legyetek erősek és bátrak, ne féljetek és ne rettegjetek tőlük, mert az Úr, a te Istened maga megy veled, nem marad el tőled, sem el nem hagy téged. Az Úr, ő az, aki előtted megy, ő lesz te veled, el nem marad tőled, sem el nem hagy téged. Ne félj és ne rettegj. Nagyon különleges Biblia versek ezek. És ezekről a gondolatokról szeretném, ha az egész délelőtt folyamán közösen gondolkodnánk, de mindenek előtt szeretném, hogyha azt az egy kérdést tisztáznánk, hogy mikor hangzottak el ezek az igék Mózes ajkáról. Mikor hangzottak el ezek az igék? Időben. Hova tehetjük ezt a helyzetet? Mikor mondta ezt Mózes? Közvetlenül a Kánaán az ígéret földjére való bevonulás előtt. Mózes búcsú beszédeihez tartoznak ezek a szavak. 40 éven keresztül vezette a népet, és utána az Úr azt mondta, hogy te most el fogsz aludni,
és nem te fogod majd a népet bevezetni az ígéret földjére, és Mózes búcsú beszédet tart, nagyon sok mindent a népnek újból a lelkére helyez. A búcsú beszédeknek mi a jellegzetessége? Amikor valaki elköszön valakitől, elbúcsúzik valakitől, mi az, amit leginkább hangsúlyoz? Ami a legfontosabb, amit a legfontosabbnak érez. Nyilván egész életében Mózes 40 éven keresztül nagyon sok mindent mondott a népnek, a lelkére helyezett, de amikor utoljára találkozik velük, és a búcsú beszédet mondja, azokat foglalja össze, amik a legfontosabbak, ami a mondani valónak a lényege. És Mózes itt a búcsú beszédek között ezt a gondolatot fogalmazza meg, hogy legyetek erősek, legyetek bátrak, ne féljetek tőlük. Kitől ne féljetek? Azoktól, akiket majd le kell győznetek, mert most fogtok nem sokára bevonulni az ígéret földjére. És mit mond? Miért? Mert az Úr maga lesz veled, vigyáz rád, el nem hagy. Ő előtted fog menni, bíztatja őket, bátorítja őket, hogy ne féljenek és ne rettegjenek. Szeretném megkérdezni tőletek, hogy nem különös ez a kifejezés, ne féljetek, ne rettegjetek. Milyen élethelyzet előtt álltak az izraeliták? Azt lehet mondani, hogy a történelmüknek a legnehezebb időszakát fogják nem sokára megélni. Birtokba kell venni azt a földet, amelyről az Úr megígérte, hogy az övék lesz, de azt náluk sokkal erősebb népek lakják, és emberileg nézve vesztésre állnak. Emberileg nézve teljesen ki vannak szolgáltatva. Mit kezdenek egy felfegyverzett város lakóival, hadseregével? Ők ott, a pusztában, mihez kezdenek? És hadd mondjam, volt még egy körülmény, ami nehezítette a helyzetüket, és ez a körülmény nem volt más, mint az, hogy olyan helyzetek előtt álltak, amiről nem tudták, hogy milyen lesz. Az ismeretlentől való félelem. Ti féltetek már az ismeretlentől? Amikor tudjátok azt, hogy valami nem lesz könnyű, meg bonyolult lesz, meg azt se tudjuk, hogy lesz, látjuk vagy érzékeljük, hogy veszélyek vannak, de nem látjuk igazából pontosan, hogy milyenek. Az ember sokszor az ismeretlentől is nagyon tud félni. És ez a nép ott áll Kánaán földjének a határán, és Mózes azt mondja, hogy ne félj, légy bátor és erős, mert az Úr veled lesz, nem marad el tőled, és végig fog kísérni, előtted megy, egy pillanatra nem fog téged magadra hagyni. Nem tudom, hogy fölfedezitek-e a párhuzamot, amikor Kánaán birtokba vételéről szól az ige. Nem tudom, hogy ti szoktatok-e a párhuzamra gondolni, hogy igen, a mikorunknak szóló történet, mindaz, ami Mózes életében történt, ami a Kánaán birtokba vételekor történt, ami előtte történt, mindez különösképpen nekünk szól. Miért? Mert mi is Kánaánnak a határán vagyunk, mi is Kánaánba való belépésnek a határán vagyunk. És ahogy ez volt a legnehezebb, ez az időszak Izrael népe számára, ugyanígy a mi számunkra is, az ígéret földjére való belépés előtti időszak, a legnehezebb, a legmegpróbálóbb időszak a Biblia tanúsága szerint. És nekünk is szól ez az ige személyesen, amit Mózes mondott, Mózes által az Úr mondott a népnek, legyetek erősek és bátrak, ne féljetek és ne rettegjetek tőlük, mert az Úr, a te Istened, maga megy veled, nem marad el tőled, sem el nem hágy. Az Úr, ő az, aki előtted megy, ő lesz te veled, el nem marad tőled, sem el nem hagy téged. Ne félj, és ne rettegj. Olyan érdekes, azt mondja, hogy mert az Úr, a te Istened, maga megy veled. Emlékeztek rá, amikor már átkelnek a Jordánon, ugye Mózes meghal, Józsué vezetésével átkelnek a Jordánon, és melyik az első város, amit el kell foglalniuk? Melyik az első város, amit el kell foglalni? Jerikó. És ott vannak Jerikó előtt, a bevehetetlennek hit város előtt, ugye, mert 40 évvel ezelőtt a kémek ettől ijedtek meg, és ott vannak, és hozzá kell kezdeni nem sokára a hadművelethez. És mit csinál Józsué?
elmegy és imádkozik, könyörög, hogy az Isten mutasson utat, mit kell tenniük. Tudta Józsué, hogy hogy kell hozzáfogni ehhez a harchoz? Szerintetek tudta, vagy nem tudta? Fogalma nem volt róla. Bevehetetlen. Itt vagyunk mi, mit csináljunk, és mit tett? Egy dolgot tudott tenni, könyörögni és imádkozni. És imájára feleletül valaki megjelenik neki, kijelenik meg neki feleletül az imára. Maga Jézus Krisztus. És milyen formában? Egy harcos formájában. Olyannyira harcosnak nézett ki az a valaki, akit látott Józsué, hogy csak azt nem tudta eldönteni, hogy az ő seregéből való ez a harcos, vagy az ellenség csapatából való. És ez önmagában, hogy Jézus jelenik meg, azt mondja, hogy a mennyei seregek fejedelme, ez önmagában mit jelenthetett Józsuénak? Mit jelenthetett? Mit mondott el ez a jelenet önmagában? Hogy ne félj, mert én vagyok, aki ezt a harcot igazából vezetem. Én foglak benneteket győzelemre segíteni. Nektek is részt kell venni a küzdelembe. Nem vonhatlak ki benneteket ebből a küzdelemből. De aki a győzelmet ki fogom vívni, aki előttetek megy, az én leszek. A felnőttekhez is szólnék most, de most elsősorban a fiatalokhoz szeretnék szólni, és a felnőttekhez, hogy emlékezzenek vissza a fiatalkorukra, amikor iskolában vagy bármilyen sport esemény kapcsán csapatjátékot játszotok, vagy játszottatok, vagy játszotok. Milyen csapatba szerettek állni, amikor ugye nem úgy van, hogy állandó csapatok vannak, hanem ugye tudjátok, hogy van ilyen, hogy csapatot választunk, tehát akkor csapatok. Milyen csapatba szerettek igazából állni? Igen, én visszaemlékezve a gyerekkoromra, emlékszem rá, amikor ilyen csapatjátékot játszottunk, ugye voltak a két csapatkapitány, és akkor mindenkit választottak, stb. És azt szerettem nagyon, amikor olyan csapatba kerültem, ahol voltak stabil emberek, akikre lehetett számítani. Akikről tudtam, hogy erős, jól játszik, és ez egy olyan megnyugtató érzés volt, hogy na most én abba a csapatba kerültem, mert ugye az embernek ott volt az érzés, hogy hát ez győzelemre fog állni ez a csapat, mert ott van XY, akiről tudom, hogy milyen jó játékos. Bocsássatok meg, hogy ezt a hasonlatot hozom, de gondoljunk bele abba, hogy mi abba a seregbe állunk be, akinek a vezetője Jézus Krisztus, aki még ebben az életben soha egyetlen egy csatát, egyetlen egy küzdelmet el nem veszített. És Jézus ezzel bíztat, bátorít bennünket, hadba szólít bennünket, harcba hív mindannyiunkat, nem kerülhetjük ki a küzdelmet. De Jézus azt mondja, hogy az én oldalamon küzdjetek, és mellettem, velem biztos, hogy győzelmet fogtok aratni. Olyan érdekes, van egy ige a Szentírásban, amit nagyon-nagyon szeretek, ugye nagyon sok ilyen ige van, de egy különös, ezzel kapcsolatos, egy különös ige. Azt mondja, csak kívülről idézem az idézetet, azt mondja, hogy veled táboron is átfutok, és erre az én Istenemmel kőfalon is átugrom. Ismeritek ezt a 18. Zsoltárból ezt az igét? Azt mondja, hogy táboron is átfutok veled, és kőfalon is átugrom veled. Mit jelent az, hogy táboron átfutok veled? Mit jelent, hogy veled egy táboron átfutok? Ugye ez nyilván azt jelenti, hogyha ott vagy egy szál magad, és át kell futni az ellenség táborán, nyugodtan menjél, mert át fogsz futni egy egész ellenséges táboron, ha az Úr veled van, és nem lesz bántódásod. Veled táboron is átfutok, és az én Istenem segítségével én a kőfalon is átugrom. Soha nem felejtem el, biztos, hogy mindenkinek az életében vannak olyan történetek, amit még a szülők meséltek, és édesapám életéből is van egy ilyen történet, soha nem felejtem el, mesélte ő háború idején, a második világháború idején ő amerikai fogságba került, és vitték ki őket, Németország területére mentek ott arra, ott föl észak felé, és egy pályaudvaron voltak, ugye vagonokban voltak ugye bezsúfolva, és egy pályaudvaron, ahogy álltak, légriadó volt. És mindannyiukat kiparancsolták a vagonokból, mert ugye a bombázásoknál általában ugye a pályaudvarokat bombázták, és kiparancsolták őket ugye a vagonokból, és menekülni kellett. És soha nem felejtem el, amit elmesélt, hogy az egész pályaudvarot keresztül volt véve, vagy körül volt véve kőfallal, teljesen sima kőfallal. És máig a fülemben van, ahogy édesapám mondta, azt mondja, hogy és menekülni kellett, azt mondja, és máig nem tudom, hogy, de azt a kőfalat megmásztuk.
Máig nem felejtem, azt mondja, nem tudom, hogy hogy, de olyan erőt kaptunk az Istentől, hogy átmásztunk azon a kőfalon. Igen, mit mond az ige? Veled kőfalon is átugrom, és veled a táboron is átfutom. Ami lehetetlen, ami emberileg megoldhatatlan. Az Isten ott van, segít a legnehezebb helyzetben, és ezért mondja azt, hogy ne félj és ne rettegj, mert ott vagyok veled, ott megyek előtted. Szeretnék két idézetet felolvasni, az egyiket a Boldog Élet című könyvből, rövid mondatok. Az Isten városa felé vezető úton nincsenek olyan nehézségek, amelyeket le ne győzhetnének azok, akik ő benne bíznak. Hadd kérdezzem meg, bátorító mondat. Az Isten városa felé vezető úton nincsenek olyan nehézségek, amelyeket a benne bízók le ne győzhetnének. Nincsenek olyan veszélyek, amelyekből ki ne menekülhetnének. És a másik idézet, egy mondat, sohasem maradhat magára, és sohasem veszhet el a Krisztusban bízó lélek. Nem gyönyörű mondat, soha nem maradhat magára. Mit mond? Maga az Úr megy előtted, ő lesz veled, nem marad el tőled, nem hagy el téged. Soha nem vagy egyedül. A Krisztusban bízó lélek, aki valóban ő rá figyel, és ő belé veti a bizodalmát, nem maradhat egyedül, és nincs olyan élethelyzet, amelyben félnie, rettegnie kellene, mert az Úr minden helyzetben megsegíti. Olyan érdekes, hogy a Bibliában több helyen olvasunk ilyen igét, ilyen bátorítást, és ennek ellenére olyan szomorú, hogy mi mégis bizonyos nehéz élethelyzetekben nem elsősorban ebben a láthatatlan, de biztos isteni vezetésben bízunk, hanem olyan szomorú, hogy az ember sokszor látható dolgokban kezd bízni és reménykedni. Ugye az Isten megígérte az ő jelenlétét, de mi ezt nem láthatjuk, a szemeinkkel nem láthatjuk. És éppen ezért ez egy óriási hitpróba, mert az ember szeret olyas valamibe belekapaszkodni, amit lát, amit fizikai módon, valamilyen módon érzékel. Vagy a látásával, a tapintásával, vagy valamivel, de érzékel. Csak néhány dolgot szeretnék megemlíteni, hogy mi emberek sokszor az Isten helyett miben bízunk. És ezek a dolgok, amiket majd most meg fogok említeni az ige alapján, ezek a dolgok nem feltétlenül rossz dolgok. De az Úr védeni és óvni akar bennünket, hogy mi ezekbe a mankókba bízunk és támaszkodjunk az ő szüntelen való jelenléte helyett. Azt mondja a 20. Zsoltár 8. verse, a 20. Zsoltár 8. verse a következőt mondja. Ezek szekerekben, amazok lovakban bíznak. Mi pedig az Úrnak, a mi Istenünknek nevéről emlékezünk meg. Mit mond? Ezek szekerekben, amazok meg lovakban bíznak. Mit jelent, hogy valaki a szekerekben és a lovakban bízik? Ugye egyértelműen azt jelenti, hogy a testi erőben, az ügyességben, ugye a harcosoknak a felkészültségében, meg a technikai felszereltségben. Azt mondja, mi pedig az Úrról, a mi seregek uráról, ugye a mi Istenünknek nevéről emlékezünk meg. Mi az Istenben bízunk, nem testi erőben. Hadd kérdezem meg, rossz dolog az, hogyha valakinek van testi ereje? Rossz dolog az? Persze, hogy nem rossz. De ha valaki abban bízik, hogy majd azt fogja megmenteni. Emlékezzetek a Bibliában számos történetre, amikor valaki teljesen biztonságban érezte magát a testi ereje következtében. Biztos volt benne, hogy ő legyőzhetetlen, bevehetetlen a vár, ahol lakik. Ugye sorolhatnánk Belsazár királyt, vagy Dávid és Góliátnak a története. Ugye Jerikó elfoglalása, sok-sok történetet idézhetnénk a Szentírásból. De csak egy Belsazárra gondoljunk. Ugye, aki teljes biztonságban érezte magát a szekerei lovagai, ugye idézőjelbe következtében. Mi történt ezzel az emberrel, aki oly kérkedően harcolt az Úr ellen, és olyan biztonságban érezte magát a bevehetetlen várban? Mi történt? Megjelent egy vértelen kéz a falon. És mit olvasunk erről az emberről? A derekának az inai megoldódtak, és a térdei egymáshoz verődtek. Ennyit számít az emberi erő, az emberi védelem.
A másik, amit szeretnék megjegyezni, hogy mi olyan gyakran, most nem is olvasok igéket, de mi olyan gyakran bízunk a vagyonban, a pénzben. Most erre azt mondhatnátok, hogy hát vagyon, hát ki az közöttünk, aki olyan gazdag lenne, hogy valóban a vagyonában bízna, hát ugye mi alapvetően nem vagyunk gazdag emberek. De azért egy dolgot szeretnék tőletek megkérdezni. Mikor vagytok nyugodtabbak, hogyha van egy kis spórolt pénzetek a bankban, vagy pedig csak annyi van, hogy éppen holnapra elegendő lesz? Mikor vagyunk nyugodtabbak? Ugye költői a kérdés. És én ezzel nem azt akarom mondani, hogy ne örüljünk annak, hogyha a Jóisten ad nekünk tartalékot. Ne, mert hálásak legyünk érte. De az ember mégis hajlamos arra, hogy jobban örül és nyugodtabb akkor, hogyha látom, hogy még erre is, meg arra is, meg amarra is, meg még így vagy úgy lesz. Hadd kérdezzem meg, biztosítva vagyunk arról, hogy nem jön egy földrengés, nem jön egy árvíz, nem pusztul el, bármi történhet. A pénz senkit meg nem ment. Igen, vagy erre, vagy bármi történhet, senkit meg nem. Még egyszer mondom, nagyon jó, ha van erő. Hálásak lehetünk az Istennek, ha van egészség, ha ad megélhetést, ad tartalékot, legyünk hálásak érte. De ne ebben bízzunk, ne ebben bízzunk, ne ezek legyenek a pótlékaink. Még egyet szeretnék megemlíteni, amiben az emberek nagyon sokszor bíznak, és ez nem egy kézzel fogható valami, egy tárgy, vagy erő, vagy pénz, hanem az emberek sokszor beszédben bíznak. És a Biblia azt mondja, hogy az ember sokszor hazug beszédben bízik. Jeremiás könyve 7. fejezetének a 4. versétől kezdve így olvasom. Ne bízzatok hazug beszédben, Jeremiás könyve 4. fejezet, elnézést 7. fejezet, 4. verstől kezdve. Ne bízzatok hazug beszédben, mondván, az Úr temploma, az Úr temploma, az Úr temploma ez. Mert csak ha valóban megjobbítjátok a ti utaitakat és cselekedeteiteket, ha igazán ítéltek az ember között és fele barátja között, ha jövevényt, árvát és özvegyet meg nem nyomorgatjátok, és ezen a helyen ártatlan vért ki nem ontotok, és idegen istenek után sem jártok a magatok veszedelmére, akkor lakozom veletek ezen a helyen a földön, amelyet a ti atyáitoknak adtam öröktől fogva mindörökké. Iméti hisztek a hazug beszédeknek, haszon nélkül. Nem de loptok, öltök és paráználkodtok, hamisan esküsztök, a Baálnak áldoztok, és idegen istenek után jártok, akiket nem ismertek. És eljöttök, és megállotok előttem a házban, amely az én nevemről neveztetik, és ezt mondjátok, megszabadultunk, hogy ugyanazokat az utálatosságokat cselekedhessétek. Milyen érdekes ez az ige szakasz. Mit mond? Ne bízzatok hazug beszédben, mondván, az Úr temploma ez, hogy majd a vallás, vagy a templom, vagy a gyülekezet engem megment. Mit mond? Ebben sem bízhatunk. Mert mit mond? Azt mondja, hogy csak akkor, ha így és így cselekeztek, akkor leszek veletek, és akkor védhetlek meg benneteket. És itt szeretnék rátérni arra az igére, amit ugyancsak az első, tehát ebben az időszakban hallottak az izraeliták, mert Józsuénak Mózes halála után ugyanezeket az igéket, amelyeket Mózesen keresztül a népnek továbbított az Úr, ugyanezeket az igéket Józsuénak is elmondja. És nézzük meg Józsué könyve első fejezetét, és ott a 7-től 9-ig terjedő versekben mit mond az ige? Figyeljük! Ezt mondja az Úr Józsuénak. Csak légy bátor és igen erős, hogy vigyázz és mindent ama törvény szerint cselekedjél, amelyet Mózes, az én szolgám szabod elődbe. Attól se jobbra, se balra ne hajolj, hogy jó szerencsés lehess mindenben, amiben jársz. El ne távozzék a törvénynek könyve a te szádtól, hanem gondolkodjál arról éjjel és nappal, hogy vigyázz és mindent úgy cselekedjél, amint írva van azokban, mert akkor leszel jó szerencsés a te utaidon, és akkor boldogulsz. Avagy nem parancsoltam én meg néked, légy bátor és erős, ne félj és ne rettegj, mert veled lesz az Úr a te Istened mindenben, amiben jársz. Ígéret, csodálatos ígéret, de a Bibliában minden egyes isteni ígéret feltételhez van kötve.
És mi ez a feltétel? Mit mondott Józsuénak az Úr? Ha aszerint a törvény szerint cselekszel, amit az én szolgámnak Mózesnek adtam elébe, és ezáltal mindannyiótoknak, ha attól se jobbra, se balra nem hajolsz el, nem csak úgy nagyjából cselekszed, hanem ha aszerint élsz, mindenben az Úr szavát tartod meg, akkor ne félj és ne rettegj. Tehát ennek az ígéretnek, hogy ő szüntelen velem lehessen, és minden élethelyzetben segíthessen, feltétele van. És ez a feltétel nem más, mint az ő útjaim való járás. És hadd mondjam, amit az előbb olvastunk a Jeremiási ígében, hadd mondjam, nem menthet meg engem sem senki, sem a vallásgyakorlat, sem gyülekezet, sem egyház, senki nem mentheti meg az embert. Üdvözítő Jézus Krisztusunk van, aki megment, de mikor lehet?

csatát. Mondjuk maradjunk egy csatánál az Ószövetségben. Amikor az emberek azt látják, hogy a másik, az ellenfélnek a tábora sokkal több katonából áll, mint a mi táborunk. Tehát amikor azt látjuk, hogy többen vannak azok, akik ellenünk vannak. Amikor azt látjuk, hogy mi gyengébbek és kevesebben vagyunk. Ugye az ember általában ekkor szokott félni. Figyeljük meg, és itt van az a másik gondolat, amit szeretnék megjegyezni, hogy az ember mennyire hajlamos arra, hogy a tömegben bízzon. Akármilyen szinten. Hogy mennyien vannak mellettem, vagy mennyien vannak, akik ellenem vannak. A tömeg, a létszám az embert nagyon sokszor befolyásolni tudja. Szeretnék, legalábbis az érzései szintjén, szeretnék egy igét olvasni Krónika második könyvéből, a 32. fejezetből, Krónika második könyve 32. fejezetében, a 7. és 8. versben ezt olvasom. Ezékiás király egy nagyon nehéz helyzetben így bátorítja az övéit, az ő népét, az ő seregét. Erősek legyetek és bátrak, semmit se féljetek, meg se rettenjetek az asszíriai királytól és a vele való egész sokaságtól. Sokkal többen voltak az asszírok, mint az izraeliták, sokkal többen voltak. És azt mondja, ne ijedjetek meg tőlük, és figyeljetek meg, mit mond, miért? Mert velünk többen vannak, hogy nem ő vele. Ő vele testi erő van, velünk pedig az Úr, ami Istenünk, hogy megsegélje minket, és érettünk hadakozzék. És megbátorodott a nép ezt halván Ezékiástól, a Júda királyától. Mit mond? Igen, szám szerint, fizikai értelemben ők többen vannak, ők erősebbek. De azt mondja, hogy velünk többen vannak, mi vagyunk többen. Ezt milyen módon látta Ezékiás? Nem a fizikai szemeivel, mert a fizikai szemekkel csak vesztésre álló küzdelmet lehetett látni. A lelki szemeivel látta ezt, és tudta elmondani, hogy igen, velünk többen vannak, hogy nem ő vele. Ő vele testi erő van, velünk pedig az Úr, ami Istenünk, hogy megsegéljen minket, és érettünk hadakozzon, és erre felbátorodott a nép. Szeretnék egy idézetet újból olvasni az Apostolok története című könyvből. Figyeljük meg ezt az idézetet, annyira kedves idézet ez a számomra. A Jelenések könyve című fejezetből, nem mondok oldalszámot, mert az Apostolok története és ahány kiadás annyiféle oldalszám, tehát a végén a Jelenések könyvéről szóló fejezetből. A világ millióihoz arányítva Isten gyermekei mindenkor csak kicsiny nyáj. De ha helytállnak az igazságért, ahogy azt az Úr szent igéjében kinyilatkoztatta, akkor Isten lesz a mencsváruk. És ezt a mondatot figyeljük meg, a mindenható széles pajzsa alatt meghúzódhatnak, Isten mindenkor a többség. Figyeljük ezt a mondatot, milyen gyönyörű. Isten mindenkor a többség. Utána így olvasom, és ha majd az utolsó trombitaszó áthatol a halottak börtönén, az igazak pedig újjongva győztesen jönnek elő, akkor Isten gyermekei Istennel, Krisztussal, az angyalokkal, és minden idők álhatatos hűséges híveivel egyesülve bizonnyal a többség lesznek. Igen, lesz idő, amikor majd szemmel láthatólag is a hűségesek, Isten népe a többség lesz. De most is elmondhatjuk, Isten mindenkor a többség. Miért? Mert az Úr elküldi a menny összes angyalát is, hogy egy benne bízó lelken segítsen. Nem szabad attól félni, hogy sokan, kevesen. Ez nem szabad, hogy egy hívő ember bármiben is befolyásoljon. Isten a többség. És ha belegondolunk, mennyivel másképp látnánk az élethelyzeteket, a próbákat, a nehézségeket, és mennyivel másképp látnánk a gyávaság és a bátorságnak a kérdését, hogyha ezek a gondolatok szüntelenül ott lennének a mi szívünkben, mennyivel másképp látnánk. Hadd kérdezzem meg, ha ezek a gondolatok valóban ott lennének a szívünkben, nem csak a fejünkben, hanem a szívünkben, akkor mitől félnénk, és mitől nem félnénk? Hadd kérdezzem elsősorban, akkor mitől félnénk, ha mindezek valóra válnának az életünkben, amiről idáig olvasnánk?

0: akkor mitől félnénk? Mi az az egy dolog, amitől félnénk? Hogy az Urat el ne veszítsük. Hogy a Jézussal való közösségünk meg ne szakadjon. Csak ettől félnénk. Semmi mástól ebben az életben, hogy olyat ne tegyünk, ami az ő akarata ellenére való. Hogy az ő ígéretét valóra válthassa, és ott lehessen velem, előttem, mellettem, és a többség lehessek. Vele egyedül, ha egyedül kell átfutnom a táboron, mert akkor is a többség vagyok. Miért vagyok a többség? Mert mellettem vannak az angyalok, a menny összes angyala, és így a többség vagyok. Ettől az egytől félne az ember csak, hogy el ne veszítse az élő Isten élő jelenlétét. És mitől félne az ember? Az ember ettől félne. És mitől lenne, azaz pontosabban, mitől nem félne az ember? Nem félne az ember a vésztől, a túlerőtől, az elhagyatottságtól, a nehéz helyzettől, az előre nem látható problémáktól. Sorolhatnám. Semmitől nem félnénk. Nem félnénk attól sem, ami valami nagyon kockázatosnak tűnő vállalkozás. Semmitől nem félnénk. Mert az Isten itt van velünk, ha az ő útjain járunk. De ugyanakkor félnénk egyetlen egy lépést is tenni ő nélküle. Emlékeztek, Mózes mit mondott? Amikor ugye ott a nép megint bűnt követel, nem részletezzük a történetet, az Úr azt mondja, hogy nem fogok veletek járni. És akkor emlékeztek, mit mond Mózes az Úrnak? Mi volt a kérése? Ha a te orcád nem jár mi velünk, ne vigy ki minket innen. Ha a te orcád nem jár mi velünk, ha te nem jössz velünk, akkor egy tapottat sem, egy lépés sem. Igen, mi is féljünk egy lépést is tenni nélküle. Bármilyen biztosnak tűnik, bármilyen megalapozottnak tűnik, de ha ő nem jöhet velem, féljünk arra lépni. De ne féljünk arra lépni, bármilyen veszélyesnek is tűnik, hogyha ő velem van, és az ő segítsége, az ő ígérete ott van velem. Olyan érdekes, azt olvastuk az előbb, és nagyon-nagyon érdekes volt ez az ige. Nem tudom, hogy ti felfigyeltetek erre. Ezt az igét még szeretném kihangsúlyozni, mert az előbb olvastuk Józsué könyve első fejezetéből, amikor az Úr megemlíti és megerősíti ugyanazt, amit Józsuénak mond. Azt mondja a 9. versben, olyan érdekes, figyeljetek? Azt mondja, avagy nem parancsoltam én meg neked, légy bátor és erős, ne félj és ne rettegj. Hadd kérdezzem meg, mi a furcsa ebben a félmondatban? Hát mi a furcsa ebben? Azt mondja, avagy nem parancsoltam én meg neked, hogy légy bátor és erős, ne félj és ne rettegj. Mi a furcsa ebben? Tessék? Igen. Hogy mit parancsol az Úr? De mit parancsol? Hogy az érzéseid milyenek legyenek. Hogy ne rettegjél, ne félj, ne aggódj. Hát mert hogyha azt mondja az Úr, hogy azt parancsolom neked, hogy szombaton ne dolgozzál, bocsánat, vagy a tizedet hozd be, vagy ne egyél tisztátalant, vagy ne lopj, szóval akkor az ember azt mondja, hogy persze, ezt parancsolom neked, hogy ezt tedd. De ezt parancsolni, hogy bátor legyél, erős légy, ne félj és ne rettegj, nem különös? Hadd kérdezzem meg, amikor ezt parancsolja az Úr, hogy ezt parancsolom neked, akkor ezzel mit parancsol nekünk? Mit parancsol nekünk? Mi van e mögött? Mi az, amit parancsba ad ezzel, hogy ne félj, ne retteg, légy erős és bátor? Ezzel azt adja parancsba nekem, hogy ne maradj el tőlem. Legyél velem élő összeköttetésben. Fogjad a kezemet, és ennek majd az lesz a következménye, hogy nem fogsz félni, és nem fogsz rettegni, bátor és erős leszel. Ezt parancsolja meg. Egy lépésre, se jobbra, se balra. Amit olvastunk az előzményekben, azt mondja, hogy ne térjél el tőle, se jobbra, se balra. És akkor meg fogod tapasztalni, hogy nem fogsz félni, nem fogsz rettegni, bátor és erős leszel. Szeretnék még egyetlen egy veszélyre, egy rövid néhány gondolat erejéig figyelmet ráterelni, egy olyan veszélyre, amiről a bizonyságtételek külön írnak, hogy ez egy óriási próba és veszély lesz az előttünk álló időben. Mert én most tényleg csak egy mondat erejéig, egyetlen egy mondat erejéig szeretnék erre utalni, hogy az előttünk álló időről mit mond a Biblia? Hogy olyan, amilyen még soha nem volt, amióta nép kezdett lenni mindez ideig. Mit mond? Azt mondja, hogy elárulnak benneteket szülők és gyermekek. Nem ezt mondja? Testvérek, mindenki. Szóval olyan helyzet lesz, amilyet nem tudunk elképzelni. nagy nyomorúság, amilyen még nem volt. És nézzük meg, hogy erre a helyzetre előre tekintve milyen bátorítást és milyen figyelmeztetést olvasunk a válogatott bizonyságtételek második kötetének a 26. oldalán. Talán mielőtt olvasom ezt az idézetet, azért valamivel szeretném bevezetni. Nem tudom, hogy rátok hatott-e már a környezetetek. Nem tudom, hogy előfordult-e már veletek az, hogy befolyásolt a bátorságotokban, vagy a tetrekészségetekben, vagy a lelkesedésetekben a körülötteteknek, a körülöttetek levőknek az állapota. Én azt kell, hogy mondjam, hogy én ezt már nagyon sokszor megtapasztaltam. Ha az ember maga körül lelkesedést tapasztal, akkor az ember könnyen lelkesedik. Könnyebb lelkesedni akkor, amikor csupa lelkes embert látok magam körül. De lelkesedjél akkor, amikor senki nem lelkesedik körülötted. Nem tudom, hogy próbáltátok-e már, vagy volt-e már ilyen élethelyzetetek, vagy bármit mondhatnánk, csak egyetlen egy példát. Vagy legyél bátor és erős, amikor mindenki csüggedez körülötted, és mindenki csak siránkodik és panaszkodik. Az emberre nagyon könnyen hat a környezetének a hangulata. És ennyi bevezető után szeretném ezt a végidőre szóló nagyon-nagyon-nagyon komoly figyelmeztetést olvasni. Álljunk az igazság oldalára, mikor a többség elhagy minket. Figyeljük! Álljunk az igazság oldalára, mikor a többség elhagy minket. Harcoljuk az Úr harcát, amikor kevés a harcos. Izzó lelkesedést kell merítenünk mások hidegségéből, bátorságot mások gyávaságából, és hűséget az árulásukból. Ez a próbatételünk. Ezelőtt állunk, testvéreim. Nem kerülhetjük el. Ha szebbeket mondunk egymásnak, és vigasztalóbbakat, akkor becsapjuk egymást. Mit mond a Biblia? Ilyen idők előtt állunk. Ez fog majd bekövetkezni. Az egész világon, mindenhol. Isten népe valóban egyedül fog maradni, kiszolgáltatva látszólag az ellenségnek. De mit mond? Erőt kell meríteni mindenből, ami rossz körülöttünk, erőt kell meríteni. Nem szabad, hogy lehúzzon. Ha látjuk a másikat elgyengülni, annál inkább kell fohászkodni és könyörögni az Istenhez erőért. Azt mondja, ez lesz a végidőnek a legnagyobb próbája. És hadd mondjam, az Isten már most akar bennünket felkészíteni erre az időre. Már most akar bennünket azáltal, hogy megtanuljunk minden élethelyzetben ővele járni, és minden egyes nehézségben az előbb elmondottak szerint benne bízni, és igényelni a nekünk adott ígéretét. És én befejezésül egyetlen egy gondolatkörrel szeretném lezárni ezt az egész mai délelőtti gondolatmenetet. Ha mi megtanulunk így Jézussal járni, ha valóban minden szavát és parancsát, rendelését követve éljük a mi földi életünket, akkor nem csak az lesz a mi jutalmunk, hogy bátrak és erősek leszünk, de ezzel valami együtt is fog járni. Ezzel együtt fog járni az, hogy nem lesz a mi lelkünknek az állapota ingadozó. Tapasztaltátok ti már azt, hogy szomorú ezt kimondani, nagyon szomorú ezt kimondani, de hogy a lelki állapotunk a körülményeknek a függvénye. Tapasztaltatok már ilyet? Átélitek azt időnként, hogy amikor nagyon nehéz a helyzet, hát bizony az ember eléggé mélyen tud lenni. És amikor úgy látjuk, hogy valami szépen alakul, akkor milyen boldogok és milyen erősek tudunk lenni. Szerintetek helyén való dolog ez? Csak kérdezem, szerintetek helyén való vagy nem helyén való? Nem helyén való. Szeretnék egy idézetet olvasni a következőképpen. Az az ember, akinek szíve Istenre támaszkodik, ugyanolyan a legsúlyosabb próbában, mint a jó sorsban, amikor Istentől fény, az emberektől pedig jó akarat sugárzik reá. A hit felfogja a láthatatlant, és megragadja az örök valóságot. Ez a Proféták és Királyok című könyvből van. Mennyire elgondolkodtató. Az az ember, akinek a szíve Jézusra támaszkodik, Istenre támaszkodik, ugyanolyan lesz a legsúlyosabb próbában, mint a jó sorsban. Nem fogja kibillenteni a nehéz helyzet. Ez nem azt jelenti, hogy nem fogja érezni annak a nehézségét, félre ne értsük, de a lelki egyensúlyát nem fogja elveszíteni. A hit felfogja a láthatatlant, és megragadja az örök valóságot. Figyeljük! Megragadja az örök valóságot. Miért mondja ezt, hogy megragadja a hittel, ugye megragadja a láthatatlant és az örök valóságot? Miért? Mert hadd mondjam, a valóság nem az, amit mi látunk. A valóság nem az. A valóság, ugye a bajokra, amikor rátekintünk, ugye ezt mi valóságnak érezhetjük, de azért, mert nem látjuk a láthatatlant. Ha a hit szemünkkel látjuk a láthatatlant, akkor a valóság az, hogy az Isten itt van velem a megszámlálhatatlan angyalok sokaságával, és megvéd engem. És megengedi, hogy a lábamat ugye csapkodja a hullám, ugye mikor belépek a Jordánba vagy a Verestengerbe, de a hit szeme látja, hogy már ott vannak az angyalok, akik pillanatok alatt szárazzá fogják tenni az utat a tengeren vagy a folyóvizen. Igen, a hívő ember, az Istenben bízó ember, akinek az életében a legfőbb gondja az, hogy az Úr akaratát valósítsa meg, annak a hívő embernek az életében ez valóság lesz, amit az előbb olvastunk, ugyanolyan a legnagyobb megpróbáltatásban, mint a legderűsebb időben. És hadd kérdezzem meg, hatalmas áldás ez a lelki béke az ember életében? Hatalmas áldás? Azt hiszem, hogy ennél nagyobb áldás nincs, amikor az ember békében van a szívében, noha fájnak is a körülmények, a próbák, a nehézségek, de lelki békéje van az embernek, van egy belső kiegyensúlyozottsága, az Istenre való hagyatkozásnak a békéje. És hadd mondjam, ez miért van az ember szívében? Mert Jézus ott van az emberrel. És mit mond Jézus? Az én békességemet adom. Nem úgy adom, ahogy a világ adja, az én békességemet adom. De szeretném, hogyha ezt a mondatot mindannyian most megjegyeznénk, és nagyon szeretném, hogyha ezt elvinnénk magunkkal. Jézusnak egyetlen egy ajándéka, amit ad nekünk, egyetlen egy ajándéka sem olyan, hogy nélküle, az ő jelenléte nélkül én birtokolhatnám. Ha ő elmegy tőlem valamiért, mert elűző magamtól, viszi az ajándékot is magával. Azt mondja, védj tőlem fehér ruhát. Hogy tudok fehér ruhába járni nélküle, ha ő nincs velem? Csak akkor, ha itt van a szívemben. Védj tőlem tűzben megpróbált aranyat. Csak akkor, ha itt van velem, akkor tudok erős lenni a próbában. Akkor van békém, ha itt van velem. Mihelyt eltávozik tőlem, kényszerül tőlem eltávozni miattam, nem ő magától, miattam, abban a pillanatban nincs béke. És hadd mondjam, ez az egyik legjobb fokmérője a mi hitéletünknek. És megállapíthatjuk, hogy bajban vagyunk, vagy nem vagyunk bajban. Furcsa ez a szó, de elnézést, de letesztelhetjük magunkat. Van egy csalhatatlan mércéje ennek. Van-e békém, vagy nincs békém? Ha nincs békém, akkor baj van, mert Jézus valahol hiányzik az életemből. És akkor nem a körülményekkel kell küzdenem, hanem azért kell küzdenem, hogy Jézus ismét visszajöhessen az én életembe. És akkor a problémában is segít, és a békét is hozza a szívembe. És vele együtt a béke és a megoldás is ott lesz az életemben. És még egy hatalmas áldás. Nem csak béke lesz az ember szívében, hanem ezzel együtt jár a boldogság is. És olyan érdekes, hogy boldogságról beszélni, amikor ugye a küzdelmekről van szó alapvetően a Bibliában. Igen, boldogság. Ezzel együtt jár a boldogság. Csak kiírtam három igét, csak kívülről szeretném olvasni és idézni őket. Mindegyiket a Zsoltárok könyve, nem kettő Zsoltárokból, egy példabeszédek könyve. Boldog ember az, akinek te vagy erőssége. Figyeljük, boldog ember az, akinek te vagy erőssége. Nem azt mondja, hogy boldog az az ember, akinek nincsenek próbák az életében. Boldog az az ember, akinek te vagy az erőssége. Azt mondja, hogy boldog az, aki az Úrba vetette bizodalmát. Aki az Úrba vetette bizodalmát. És utána azt mondja a példabeszédek könyve, aki bízik az Úrban, ó, mely igen boldog, aki bízik az Úrban. Sehol nem azt mondja, hogy azok a boldogok, akiknek próbák, nehézségek nincsenek az életükben, hanem akik az Úrban bíznak. És a befejező idézetet így olvasom, és ez a mondat is szintén olyan, hogy engem olyan mélyen érintett, így olvasom. A bizalom Jézusban megmutatja a vallásos tapasztalat igazi minőségét. Figyeljük! A bizalom Jézusban megmutatja a vallásos tapasztalat igazi minőségét. Semmit sem ér a hitéletünk enélkül. Beszélhetünk mi igazságról, beszélhetünk proféciákról, beszélhetünk, mindenről beszélhetünk. A vallásos élet minden gyakorlatát gyakorolhatjuk, mindent tehetünk külsőleg. De a bizalom, amellyel Jézushoz vagyunk, az mutatja meg, hogy milyen a vallási életünknek a minősége. És mit mond? Semmit sem ér a hitéletünk enélkül, a bizalom nélkül. És mi ez a bizalom? Hogyha az ő útjain járunk, ha nem hajolunk el se jobbra, se balra, akkor valóra válik az ige, hogy erősek lehetünk, bátrak lehetünk, nem kell félnünk, nem kell rettegnünk, mert az Úr maga lesz velünk, ő megy előttünk, nem hagy el, fogja a mi kezünket. És a legnagyobb megpróbáltatás közepette is békesség és boldogság lehet a mi életünkben. És ezt adja meg az Úr nekünk, ezt a békét, nyugalmat, örömöt a legnagyobb próbák közepette is. Amen.
1: Isten tiszteletünk végén a 253-as számú ének első és második versét énekeljük el. Tehát a 253-as számú ének első és második versét.

0: Lehetőség szerint hajtsunk térdet az imádsághoz.
1: Mennyei jó atyánk, kegyelmes Istenünk, hadd köszönjük meg neked azt, hogy te olyan csodálatos ígéretekkel bátorítasz bennünket. Köszönjük neked azt, hogy te olyan módon akarsz bátorságot önteni a mi szívünkbe, hogy a hálát nem is tudjuk igazából kifejezni te irántad. És köszönjük Istenünk, hogy amikor ugyan rátereled a figyelmünket az előttünk álló hatalmas küzdelemre, amit Jézusunk a te visszajöveteled előtt mindannyiunknak át kell majd élniünk, akiket csak el nem altatsz, Urunk, köszönjük, hogy ugyanakkor, amikor ezekre a nehézségekre a figyelmünket ráirányítod, ugyanakkor bátorítasz is bennünket, hogy ne csüggedjünk, ne féljünk, mert te a legnagyobb próbák között is velünk leszel. Köszönjük neked, Istenünk, hogy te megígérted, hogy nem jöhet olyan veszedelem a mi életünkben, amiből de ki ne tudnál bennünket segíteni és szabadítani. Köszönjük neked, Istenünk, a te ígéreteidet, és kérünk téged, adjad, hogy amikor még a megpróbáltatásnak a vihara nem zúdult erre a világra, amikor még itt viszonylag békében élhetünk, Istenünk, kérünk téged, adjad, hogy meg tudjunk erősödni, és fel tudjunk készülni az előttünk álló nagy hitpróbára. Urunk, kérünk téged, adjad, hogy komolyan vegyük a te szavadat, hogy nekünk semmi másról nem kell ebben az életben félni, csak egyetlen egytől, hogy téged el ne veszítsünk, Urunk, hogy mindig szorosan melletted haladjunk, hogy ne űzzünk el magunktól, a mi viselkedésünkkel, szavainkkal, bármivel, ami nem a te akaratoddal megegyező. Urunk Jézusunk, kérünk téged, légy velünk, váltsd a te ígéretedet valóra a mi életünkben, és segítsél, kérünk, hogy valóban erővel és bátorsággal tudjuk a mi életünket élni, és boldogan veled a te jelenlétednek a tudatában. Urunk, adjad, hogy meg tudjuk ragadni a láthatatlant, és adjad, hogy nem a fizikai szemmel látható valósággalra nézünk, hanem arra a valóságra, amit a te ígédben mutatsz nekünk, ami csak a lelki szemmel látható, de az a valóság, a te védelmed, a te segítséged, a te irgalmad és a te kegyelmed. Urunk, adjad, bármi ér bennünket, azonnal hozzád fussunk. Ne engedd, Urunk, hogy nélküled egyetlen egy lépést is tegyünk ebben az életben. Segíts nekünk, Istenünk! Te látod, hogy Sátán hogy támad mindannyiunkat ezer oldalról. Urunk, segíts nekünk a hit küzdelmeinkben, és kérünk téged, adjál nekünk győzelmet. Köszönjük, hogy meghallgatsz, és köszönjük, hogy segíteni fogsz egyen-egyenként nekünk. És kérünk, Urunk, cselekedjél sokkal többet, mint elgondolni vagy kérni tudnánk. Köszönjük, hogy meghallgatsz bennünket az Úr Jézus által. Amen.

Nagyon sok szeretettel köszöntöm mindannyiunkat a mai Isten tisztelet alkalmából. És nyissuk meg Bibliánkat Lukács evangélium a 14. fejezeténél. A mai alkalommal Jézus tanításával fogunk foglalkozni az önmegtagadásról. Gondolom mindannyiunkat érint ez a kérdés. Szinte folyamatosan ez lebeg a szombatiskolában is, szinte hétről hétre. És gondolom nem csak engem mozgattak meg, nem csak az én gondolataimat mozgatta meg tényleg az az Ellen White idézet Jézus életéből, amit a szombatiskolánk 119. oldalán olvashatunk, hogy sok türelemre és lelkiségre van szükségünk ahhoz, hogy a Biblia vallását behozzuk az otthoni életbe és a munkahelyre, hogy elviseljük a világi ügyek okozta megterhelést, és szemünket mégis egyedül Isten dicsőségére szegezzük. Nem tudom, hogy ti hogy vagytok ezzel, de engem nagyon-nagyon izgat ez a kérdés valójában, hogy hogyan tehetek bizonyságot Istenről akkor, amikor érem a hétköznapi életemet, és amikor nem Biblia órán vagyok, amikor nem szombat délutáni beszélgetésen, amikor nem a szószéken, vagy nem a szombatiskolán beszélgetünk, ténylegesen tanulunk egymástól, hanem a hétköznapi életben akkor, amikor sok minden másról van szó. Amikor hangokról, zeneszerzőkről, emberi dolgokról, kérdésekről van szó, emberi problémákról, gazdasági ügyekről, időjárási viszonyokról, meg hát sok minden másról. Hogy lehet ezek között ténylegesen a hétköznapi élet körülményei között bizonyságot tenni az Istenről úgy, hogy ne mondjam ki azt, hogy hát a Bibliában ez van megírva, hogy... Vagy Jézus tanítása ez, vagy az, erről, vagy arról. Hanem valóban a Szentlélek hogy a Szentlélek igazából úgy tudja tanácsolni, úgy tudja vezetni az embert, hogy minden mozzanatában meglátszódjék azt, hogy ő az Istennel együtt jár. Ugyanennek a részletnek a befejező mondatát is olvasnám a 120-as oldalról a szombatiskolánkból. Jézus azt tanította, hogy a menny és a föld együvé tartozik, és az isteni igazság ismerete felkészíti az embert a mindennapi élet kötelességeinek jobb teljesítésére. Mi készíti fel az embert? Az isteni igazság ismerete felkészíti. Most így olvassuk akkor a következő igeszakaszt, hogy az isteni igazság szeretne minket felkészíteni arra, hogy az hétköznapjainkat hogyan éljük. Lukács evangélium a 14. fejezetéből a 25. verstől olvasom. Ment volt vele nagy sokasság, és megfordulván mondta azoknak: ha valaki én hozzám jő, és meg nem gyűlöli az ő atyát és anyját, feleségét és gyermekeit, fitestvéreit és nőtestvéreit, sőt, még a maga lelkét is, nem lehet az én tanítványom. És valaki nem hordozza az ő keresztjét, és én utánam jő, nem lehet az én tanítványom. Mert ha közületek valaki tornyot akar építeni, nem, de először leülvén felszámítja a költséget, ha van-e, amivel elvégezze. Nehogy minek utána fundamentumot vetett, és elvégezni nem bírja, csúfolni kezdi őt mindenki, aki látja. Ezt mondván, ez az ember elkezdette az építést, és nem bírta véghez vinni. Vagy valamely király, mikor háborúba megy, hogy egy másik királlyal megütközzék, nem, de leülvén először tanácskozik, hogy 10 000-rel szembeszállhat-e azzal, aki ő ellene 20 000-rel jött. Mert különben még, mikor Amasz távol van, követséget küldvén megkérdezi a békefeltételeket. Ezenképpen valaki közületek búcsút nem vesz minden javaitól, nem lehet az én tanítványom. Én nem tudom, hogy így
hogy egyben ezt a szakaszt így elolvastuk közösen, hogy nektek milyen tapasztalatotok van ezzel a szakasszal. Én nagyon sokáig nálam nem állt össze ténylegesen ez a kép. Az önmegtagadásról való gondolatok úgy külön voltak, a torony, meg a béke követség a hadsereggel, támadóval, az meg úgy külön volt az én fejemben. Szóval valahogy ez nem függött nálam össze. Úgy furcsálottam is, hogy mit keres ez a kettő itt benne. És hát valószínű, hogy szégyelni való, és én szégyellem, hogy hát nem régen tárolt fel igazán előttem az, hogy ez tulajdonképpen egy példabeszéd a tanításon belül. De erre majd visszatérünk egy kicsit később. A lényegi dolog, amire az ige figyelmeztet bennünket, az, hogy ha valaki én hozzám jő, kik azok, akik hozzám mennek Jézushoz? Gondolom, nagy sokaság követte, ugye? És hát ugye ennek a hátterén mondta, hogy mindannyian, akik engem most követtek, akik vágyakoztok valami után, amit én véleményetek szerint nyújtani tudok nektek, és ezért követtek engem, ezért jöttök utánom, figyelitek az én beszédemet, tanításaimat. Mielőtt ilyen valamilyen hamis elgondolásban ringatnátok magatokat, figyelmeztetni szeretnélek benneteket, hogy azt mondja, hogy valaki én hozzám jó, és meg nem gyűlöli anyját,

Valójában olyanat igyekezetetek, mint az az ember, aki eszébe veszi, hogy épít egy tornyot. De igazából nem méri fel annak kiadásait, igazából nem méri fel, hogy mivel jár, meg egyáltalán mit szolgál majd az a torony, mire való. Vagy az a király, aki látja a nagy hadsereget jönni, és tisztában van, hogy saját maga erőtelen, hogy saját maga lényegesen kisebb erővel rendelkezik, haderővel rendelkezik, mint a támadó, hogy akkor most mit évő legyen. Ugye tudjuk, a Bibliában vannak olyan példák, amikor nem 10 000, 20 000 ellen, hanem 300 ember ment 10 000 ellen Gedeon történetében. És még más példák is vannak, ugye, amikor az asszírok támadták az izraelitákat, hogy a király imádságára milyen csoda történt. De itt igazából nem erről szól Jézus. Itt arról szól, hogy amikor ti úgy gondoljátok, hogy ti engem követni akartok, tisztában vagytok-e ezzel, hogy ennek mi az ára? Tisztában vagytok-e azzal, hogy mindent fel kell adnotok? És ebbe a mindenben mi minden tartozik bele? David Gész testvérünk, amikor legutóbb Zugligetben istentisztelet sorozatot tartott, a legutóbbi látogatásában, az egyik istentiszteletben elhangzik az, hogy amikor a fiatalokhoz szól, hogy mit jelent az Istennek való átadás, az Istennek önátadás, az odaszentelődés. Beszél a maga életéről, hogy ezt az ő életében, hogy ő ezt hogy valósult meg, és a fiatalokat hívja fel arra, hogy mit jelent az igazából átadni magát, az életét Istennek, odaszánni az életét Istennek. Azt mondja, ez azt jelenti, hogy nincs világi folyóirat, nincs világi zene, nincs világi öltözködés, nincs világi olvasmány, hanem mind ezeknek a helyében az van, ami az Istentől származik, és ami által az Isten építeni tudja az ember jellemét. És beszél a másik igehirdetésében arról, hogy az Isten követei tulajdonképpen kik az Isten diplomatái. Beszél egy nagykövetről, aki adventista létére, aztán egy bizonyos országnak a nagykövete lett, országban nagykövet lett, és már harmadik napon, ahogy a nagykövet lett, már egy komoly feladattal szembesült, hogy egy prédikátor ment abba az országba, és az egész felszerelését a vámon lefoglalták, és nem engedték be az országba. Kihangosítás, meg hát szóval minden, ami tulajdonképpen az evangelizációhoz szükséges. És hát felhívták ugye a nagykövetet, és akkor szóltak neki. És még szabadkozott, hogy hát ő csak harmadnapja. Hát ugye lehet, hogy pont ezért lettél nagykövet, hogy most akkor segítségünkre legyél. És hogyan küzdötte meg ténylegesen azt, hogy mindent félretéve az Isten ügye érdekében felhívta a kormányzót, az elnököt, az országnak az elnökét, és ott azt mondták neki, hogy hát foglalt, mert egy másik elnökkel beszélget, és ő meg azt mondta, de nekem nagyon fontos dolgom van az elnökkel kapcsolatban. Nem várhat, nagyon fontos. És azt mondták neki, hogy hát akkor diktálja le, leírja a titkár a papírra, hogy mi van rajta, beviszi az elnöknek, megmutatja, hogyha valami, és majd meglátják, hogy mi lesz belőle. Leírta, hogy hát a hetednapi adventista, ez történt velük, hogy az előadás sorozatot tartó prédikátornak az egész munícióját, felszerelését a vámnál visszatartották, hogy ebben kérnek segítséget, hogy engedélyezzék, hogy ezt kivegyék. Bevitte a papírt, odaadta, az elnök átfutotta, azt mondta, oké. Ennyi volt. És más ténylegesen tapasztalatok is elhangzanak. Ezt csak azért mondtam el, hogy igazából amikor szeretnénk, vágyakozunk azután, hogy igazán az Isten tanítványai legyünk, úgy legyünk az Isten tanítványai, hogy az életünk tükrözze vissza az ő.

jellemét, és azt, hogy hogyan változtat minket napról napra, hogy ez mivel jár. Hogy kinek az életében, a gondolataiban, a gyakorlatában, a rejtett, melengetett szokásaiban hogyan rejtőzhetnek igazából olyan ragaszkodások, vagy létezhetnek-e olyan ragaszkodások, amelyekre Jézus azt mondhatja, hogy ha ez megvan az életed, akkor, életedben, akkor nem lehetsz az én tanítványom, nem lehetsz az én követőm. És a párhuzamos evangéliumokban is olvashatunk erről a kérdésről, nem ilyen bőven, de azért olvassuk fel, és gondolom, hogy teljesen tisztán fogunk látni ebben a kérdésben. Máté evangéliumában a 10. fejezetet lapozzuk fel, és a 37. és 37-től 39. versig olvassuk el. Aki inkább szereti atyát és anyját, hogy nem engemet, nem méltó én hozzám, és aki inkább szereti fiát és leányát, hogy nem engemet, nem méltó én hozzám. És aki föl nem veszi az ő keresztjét, és úgy nem követ engem, nem méltó én hozzám. Aki megtalálja az ő életét, elveszti azt, és aki elveszti az ő életét, én érettem, megtalálja azt. Hasonló gondolatok, ténylegesen kicsit ki van bővítve, vagy kicsit részletezve, árnyalva van az, amit az előbbiekben olvastunk. Aki azt mondja, hogy aki inkább szereti. Biztos hallottatok olyan keresztény felekezetekről, ahol megkövetelik azt, hogy amikor csatlakoznak, vagy megkeresztelkednek abba a felekezetbe, akkor elhagyják a családjukat teljes mértékben, és ne is tartsák fel a kapcsolatukat a családjukkal. Erre az igére hivatkoznak akkor, amikor ezt elvárják az újonnan csatlakozóktól. Vajon erről van-e szó? Vajon valóban ezt várja? Ezt kéri Jézus? Gondolom, ebből az igéből kiderül, hogy nem, mert itt azt mondja, hogy aki inkább, ugye? Aki inkább szereti atyát és anyját, hogy nem engemet, nem méltó én hozzám. Fiát és leányát, hogy nem engemet, nem méltó én hozzám. Most engedjetek meg egy példát, ténylegesen lehet, hogy ez majd szemlélteti a gondolatot, hogy lehet azt, hogy mit jelent inkább szeretni, vagy inkább ragaszkodni valamihez. Néhány héttel ezelőtt, amikor Komáromban szolgáltam, és akkor beszéltem először erről a kérdésről, és útközben, hogy gyalogoltam, foglalkoztattak ezek a gondolatok, és egy beszélgetést hallottam a hátam mögött. Az utca egyik oldaláról a másik oldalra átkiabált az egy asszony, és ott meg válaszolt neki egy másik, és az volt a kérdés, hogy hogy vagy. Azt mondja, hogy nagyon jól vagyok, különösen, hogy most itt van a kisunokám, és akkor megnevezte a nevét a kisunokának, ott volt gondolom a gyermeknek az édesanyja is, és hát most nagyon jól vagyok. És hát az ténylegesen a szívet melengető, amikor az ember tényleg a hovatartozóját, gyermekéhez, unokájához ragaszkodik, szeretéhez ragaszkodik, és az tényleg boldogsággal tudja betölteni az ember szívét. És önkéntelenül hátrafordultam, és rájuk tekintettem. Valószínű, hogy az egészségi állapota felül érdeklődhetett az, aki átkiabált annak az asszonynak, mert látszott, hogy egy olyan hát nagyon rossz bőrben lévő valakiről van szó. Hajlott hátul, összeaszott asszony pedig, hát nem lehetett szerintem idősebb nálam sem, mert a leány, aki mellette volt a kisgyermekkel, szól abból ítélve, valószínű, hogy valamilyen betegsége lehetett neki, de olyan ténylegesen nagyon-nagyon gyengének, öregnek látszott.
és az egyik kezével fogta a kis unokájának a kezét, a másik kezében meg ott volt a cigaretta. És úgy belém hasított az a gondolat, hogy érthető, hogy szereti az unokáját, de valóban szereti az unokáját annyira, hogy eldobja a cigarettát? Most nem dohányzásról vagy alkoholizmusról szeretnék most beszélni, de ha úgy belegondolunk, hogy van-e az életünkben olyan fajta ragaszkodás, ami megfér a mi Isten szeretetünk mellett. És ténylegesen, mert Jézus arról beszél, hogy ugye a legszentebb egy családon belül kicsoda a családtagokhoz való viszonyunk. És ő azt mondja, hogy nem lehetsz tanítványom, nem lehetsz az én üzenetem igazi követője, hirdetője, hogyha jobban ragaszkodsz emberileg, jobban ragaszkodsz a szeretteidhez, mint én hozzám. Vankó Zsuzsika, amikor itt volt legutóbb, akkor ugye a gazdag ifjúról, példázatáról beszélt, és ott is arról volt szó, hogy vágyakozott Jézus után. Ugye maga ment oda, tényleg odaborult, tisztába volt azzal az ajándékkal, amit Jézus adhat neki. Hogy tényleg nem csak választathat gondolatait, meg szívét megmozgató kérdésekre, hanem megoldást is nyújthat az ő vívódásaira. És amikor Jézus válaszolt neki, azt mondta, hogy ahogyan válaszolt, hogy add el minden vagyonodat, és add szét a szegények között, és utána vedd fel a keresztedet, és kövess engem, akkor megszomorodva elment. Szóval az ember szívesen vágyakozik ténylegesen az Isten után, szívesen vágyakozik azután, hogy az Isten üzenetének a hirdetője, a közvetítője legyen, hogy minél több ember megismerje az ő bűnből való szabadításának az üzenetét, de ezt hogyan tegyem? Ugye nem kiált és nem lármáz, azt nem teheti az ember, hogy kiáll egy hangszóróval az utcára, és akkor elkezdi mondani, hogy figyeljetek, a Biblia ezt vagy azt, vagy amazt írja. Nagyon sokat gondolkodtam ezen a kérdésen, és segített ebben, ténylegesen ebben a gondolkodásban, a Mit mondasz magadról című Erdélyi László által írt könyv, ezt ajándékba kaptam idősebb testvéremtől, hogy azt mondja, hogy itt arról szól, hogy egyáltalán az Isten küldötteinek volt-e önazonosságuk, hogy be tudták-e helyezni magukat ténylegesen az Isten tervébe, az Isten művébe, tisztában voltak-e azzal a feladattal, amit az Isten nekik szánt. És például az egyik kérdésben azt fejtegeti, de azt mondja, hogy Izrael népe nem azért nem ismerte fel Jézus életének a róla megért proféciákkal való azonosságát, mintha azok érthetetlenek lettek volna. Az azonosítást azért nem tudták elvégezni, mert egész messiás várások keveredett saját politikai reménységükkel. Szóval valahol gond volt igazán azzal, amit ők vártak, valamit nagyon vártak, csak nem azt várták, amit az Isten ad. Szóval nem is, ne valahogy, mi is valahogy így vagyunk ezzel. A következő igehelyben, a Márk evangéliumában olvashatjuk még mélyebben ezt a gondolatot. Márk evangéliumában a 8. fejezetet lapozzuk fel. Itt ez egy másik szituáció, ez egy másik helyzet. Erről Máté evangéliumában is olvashatunk a 16. fejezetben, szóval nem csak egyszer mondja el Jézus ezeket a dolgokat. Máté evangéliumában, ugye Lukácsnál azt olvassuk, amit már felolvastunk, Márknál most majd a következőket fogjuk olvasni, Máténál pedig mind a kettő megvan, az egyik a 10. fejezetben, a második a 16. fejezetben. De most Márk evangélium a 8. fejezeténél olvassuk a 34. 35. verset.
A sokaságot pedig az ő tanítványaival együtt magához szólítván mondta nékik, ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, és vegye fel az ő keresztjét, és kövessen engem. Mert valaki meg akarja tartani az ő életét, elveszti azt, valaki pedig elveszti az ő életét, én érettem, és az evangéliumért, az megtalálja azt. Ez abban a környezetben hangzik el, azon a háttéren hangzik el, hogy Jézus elkezdett beszélni az ő áldozatáról, az ő szenvedéseiről. Itt ebben a szövegkörnyezetben olvashatjuk azt, hogy Péter azt mondja, hogy nem történhet meg ez veled, Uram. És itt mondja Jézus neki, hogy hát távozz tőlem, Sátán, mert hát ugye csak magadra gondolsz, és nem gondolsz az Isten dolgaira. Szóval megint csak hát valahol arról van szó, hogy Péter vágyakozott azután, hogy igazán az Urat szolgálja, de nem volt tisztában azzal, hogy az Urának mi a küldetése. Hogy vagyunk mi ezzel? Vannak-e nekünk belső elképzeléseink arról, hogy vajon mire akar engem az Isten felhasználni? Vagy konkrétan tudjuk, hogy mi a feladatunk? Én nem tudom, hogy ti hogy vagytok azzal, de nekem nagyon sokáig hát az volt a kedves gondolatom, hogy hát ugye azok a talentumok, amelyek ténylegesen megadattak, hogy hát azon a területen kell az embernek igazán munkálkodni, és hát akkor majd Isten kihoz ebből valamit. Találkoztam olyan adventista testvérekkel is, akik megkeseredtek akkor, amikor látták, hogy szövetséget kötöttek a Jóistennel, és igazából nem lendült fel a karrierjük például. Nem történt meg ténylegesen az a fajta kibontakoztatás, amit ők azt gondoltak, hogy ha ők Istennek odaszánják az életüket, szövetséget kötnek velük, akkor megnyílnak előttük a kapuk, és akkor ők most viszik a zene által ténylegesen az evangéliumot mindenhová. Szóval ahol nekünk lehetnek saját elképzeléseink ténylegesen arról, hogy az Isten miben szeretne minket felhasználni, de az Istennek abszolút konkrét feladatai vannak számunkra. Kíváncsiak vagyunk-e arra, hogy az Istennek konkrétan mi a feladata, ami ránk nézve. Hogyha nem csak kíváncsiak vagyunk, hanem ténylegesen hajlandóak vagyunk feladni a gondolatainkat, megtagadni minden elképzelésünket azzal kapcsolatban, amit mi az Istenről gondolunk. És ezt nem csak a szakmai területen, hanem az élet legapróbb dolgaiban. Most ténylegesen egy ilyen nagyon-nagyon egyszerű kis példát hozok fel a saját életemből, ahogy elkezdtem olvasni ezt az ige szakaszt Márk evangéliumában, hetekig csak itt tudtam kinyitni a Bibliát, és csak ezen tudtam gondolkodni, hogy is vagyok én ebben a kérdésben, és édes Istenem, segíts nekem gondolkodni ebben a kérdésben, segíts megismerni a te akaratodat, segíts megismerni a te általad elkészített cselekedeteket, segíts nyitottá válnom, meglátnom, miek az akadályok én bennem, hogy ezeket a cselekedeteket még nem tudtad nekem megmutatni. Nem tudtam ténylegesen konkrétan beazonosítani, hogy ez igen, ez az Istentől való cselekedet az én életemben, és ezt kell tennem. És tudjátok, hogy milyen az élet, milyen apró mozzanataira is rámutatott a Jóisten. Például a mindennapi gyakorlatommal kapcsolatban, például a bizonyos étkezési szokásokkal kapcsolatban. Ugye már évek óta tudom, hogy ugye az étkezések között ténylegesen az embernek nem ajánlatos hát nassolni. Tulajdonképpen nagy küzdelmekkel meg is szoktam ezt tartani. És ahogy elkezdtem ténylegesen ezt az igazságot olvasni, akkor arra döbbentem rá, hogy igazából nem szívből teszem azt, amit teszek. Hogy meg akarok valaminek felelni, de igazából nem szívből cselekszem, hogy valahol a bensőmben ott vágyakozom azután, hogy is tehetném, hogy is keressek valami okot arra, hogy most megegyem azt a valamit, valami indokot keressek annak, hogy megegyem azt a műzli szeletet. És olyan gondolatok is megjelentek ténylegesen a fejemben, hogy hú, hát reggel azért nem ettem annyit, amennyit kellett volna, és azért nem olyan nagy baj, hogyha attól csak erősebb leszek, meg jobban tudok gondolkodni, hogyha ezt megeszem. Ne haragudjatok, tényleg, nagyon banális, tudom, hogy nagyon banális,
de gondolom mindannyiunk életében találkozunk ténylegesen valamilyen hasonló dolgokkal. Vagy elmenjek, megtegyem, vagy ne tegyem ezt a dolgot, vagy azt a dolgot. És rájöttem arra, hogy a Jóisten egyszerűen erőtelenné teszem a Jóistent azáltal, hogy ezeket a dolgokat nem tisztítom ki az életemből, nem engedem, hogy az Isten kitisztítsa, mert igazából mi történik akkor, amikor én így gondolkodom? Mit gondolunk? Mi történik akkor, amikor én így gondolkodom? Az történik, hogy keressem a vétkezés lehetőségének a kimagyarázását. Keressem, hogy hogyan hághatnám át azt, amit az Isten tulajdonképpen egészségesnek és jónak mondott, mert azt mondja, a testnek erejéért. De most nem erről szeretnék beszélni. Nem erről szeretnék ténylegesen, nem az étkezésről szeretnék beszélni. És van-e az életünkben olyan gondolkodásmód, hogy tudjuk, hogy az Istennek az előírása abszolút konkrét. Ne sántikáljatok kétfelé, például. És mindenki azt gondol ebbe a sántikálásba bele, amit akar, amivel neki problémája van, amiben éppenséggel küzd. És hogy van-e bennünk ténylegesen, megvan-e bennünk az az erőm, vagy az az elhatározás azt mondani, hogy igen, mostanáig kerestem az indokot, hogy miért sántikálhatok kétfelé, de innentől kezdve nem fogom tenni. Küzdök azért, hogy az Isten ténylegesen kitisztítsa ezt, hogy tiszta lehessek előtte, hogy megszentelhessen engem, hogy valóban az evangéliumot tudjam hirdetni az életemmel. Ellen White a Te ígéd igazság című könyvünkben ehhez az ige szakaszhoz, a Lukácsi ige szakaszhoz a következő gondolatokat fűzi. A gyönge a mindenható cselekedeteit viheti véghez. Ránk is, mint a tanítványokra, Krisztus azt a feladatot hárította, hogy juttassuk el az igazságot a világhoz. De mielőtt hozzáfognánk ehhez a fontos, támadó hadviseléshez, melytől emberek örök sorsa függ, Krisztus az ár mérlegelésére szólít. Biztosít, hogy ha osztatlan szívvel fognak hozzá, ha a világosság hordozóiként adják át magukat, ha megragadják erejét s békét kötnek vele, ember fölötti segítségben részesülnek, mely képesíti őket, hogy gyöngességük ellenére a mindenható cselekedeteit végezzék. Ha Istenbe vetett hittel haladnak előre, nem buknak el, és el sem csüggednek. Ehelyett csalhatatlan eredményességről biztosítja őket. Kedves testvéreim, amikor olvastam ezt az ige szakaszt, és voltak még más dolgok is, amelyek feltárultak előttem, és én rádöbbentem arra, amiről most az előbb szóltam, hogy tulajdonképpen ez a magyarázkodás keresése, ez tulajdonképpen a nekem kedves dolgokhoz való ragaszkodást jelenti, és valahol nem akarok szabadulni attól, amit az Isten már nyilvánvalóvá tett előttem, hogy szabaddá kellene válnom dolgoktól. És a Jóisten előmhoz, és én eldöntöttem magamban, hogy édes Istenem, innentől kezdve nagyon figyelek rád, és innentől kezdve én teljes összhangban szeretnék lenni te veled. És ahogyan ezt a gondolatot eldöntöttem magamban, ténylegesen meghoztam ezt a döntést, 15 perc múlva ott álltam egy helyzetben, és elbuktam. Észre se vettem. Amikor elbuktam, akkor mintha álomból ébredtem volna, döbbentem rá, hogy édes Istenem, hát én pont az előbb fogadtam meg neked, hogy én nagyon éber leszek. És a Jóisten ezzel tulajdonképpen, és következő pillanatban hálát adtam neki azért, és megköszöntem, hogy köszönöm, hogy megmutatod, hogy mennyire kell vigyáznom, mennyire kell figyelnem. Valóban, hogy mi is a megoldás, hogy is tudjuk, hogy is tudunk ebből
ezektől a dolgoktól szabadulni. Hogyan akar a Jóisten igazából kivezetni minket ezekből a csapdákból? Azt mondja, és én kérem az Atyát, és más vigasztalót ad néktek, hogy veletek maradjon mindörökké. Az igazságnak a ma lelkét. Azt mondja, hogy elküldi a Szent Lelket. Miért küldi el a Szent Lelket? Azért, hogy meglássuk, hogy mi van bennünk. Egy másik igazakat, csodálatos, hogy miért jön el a Szent Lélek, hogy megfedje igazság, bűn igazság tekintetében. És az ehhez tartozó magyarázat így kezdődik. Használhatóságunk attól függ, hogy alárendeljük-e magunkat a Szent Léleknek. Isten nem kívánja, hogy saját erőnkkel végezzük el az előttünk levő munkát. Gondoskodott isteni segítségről minden szükségben, amelyben az emberi segítség semmit sem ér. Nincs határa az olyan személy használhatóságának, aki énjét félretéve megengedi, hogy a Szentlélek munkálkodjék szívében, és teljesen Istennek szentelt életet él. Nincs határa az olyan személy használhatóságának. Eddig én legalábbis mindig a határokba ütköztem, meg ütközök az életemben. Mindig azt látom, hogy nem tudom megtenni. Nem tudom megtenni. Valami akadályoz, valami visszatart. Küzdenem kell azért, hogy a következő lépésben ténylegesen közelebb kerüljek az Istenhez. Azt mondja itt, hogy ha beengedjük a Szent Lelket az életünkbe, ha úgy kérjük a Szent Lélek jelenlétét az életünkben, hogy folyamatosan bennünk legyen, és folyamatosan vezessen, oktasson, tanítson, azt mondja, nincs határa az olyan személy használatosságának. Pünköstkor, amikor az apostolok hirdették az evangéliumot, azt írja itt Ellen White, hogy amikor hirdették az igazságot úgy, amint Jézusban van, az emberek engedtek az üzenet erejének. A gyülekezetben mindenfelől özönlöttek a megtértek. A kiesett tagok visszajöttek. A bűnösök egyesültek a keresztényekkel, hogy megkeressék a nagy értékű igaz gyöngyöt. Az igazság áldáz ellenségei annak bajnokaivá lettek. Kedves testvéreink, így vigasztal minket az Úr. Mi a feltétele? Amikor hirdették az igazságot úgy, amint Jézusban van. Amiről az ige azt mondja, Jézus azt mondja, hogy ne tedd, akkor ne keresd magyarázatot arra, hogy miért tehetnéd meg. Ne légy, ne tedd, ne sántikálj, ne gondolkodj. Ha így gondolkozol, akkor az ezt jelenti. Egy szó mint száz, ne próbáljuk átértelmezni azt, amit az ige világosan kijelent. Úgy olvassuk az igét, hogy édes Istenem, mi az, amit másképpen gondolok, mi az, amit másképpen magyarázok, mi az, amiben kiskapukat keresek, azért, hogy a kedves dolgot megtehessem az életemben. Amikor hirdették az igazságot úgy, amint Jézusban van, az emberek engedtek az üzenet erejének. Vágyakozunk arra, hogy engedjenek az emberek az üzenet erejének? Hány előadás hangzott el már? Hány ember hallotta már a jelen való igazságot? És hányan vagyunk, testvérek? Mi az akadálya annak, hogy az, amit itt olvastunk, hogy a gyülekezetben mindenfelől özönlenek a megtértek, a kiesett tagok visszajöttnek, a bűnösök egyesülnek a keresztényekkel, hogy megkeressék a nagyértékű igaz gyöngyöt,
Az igazság áldá az ellenségei annak bajnokáival lesznek. Míg az akadálya hol, kinek, kiben van az akadály? A valakiben? A másik gyülekezetben? A másképpen gondolkodóban? Hol van az akadály, kedves testvéreim? Hol van? Mi az a? Miért nem tudja az Isten megáldani mindazt a tömérdeknyi igazságot, amivel megáldott bennünket? Miért nem tud ereje lenni ennek? Akire nem vonatkozik, ne vegye magára. Én magamról mondom, a magam tapasztalata alapján. Mert keressük, hogy hogyan magyarázzuk ki azt, ami kedves nekünk. És inkább szeretjük azt a valamit, valakit, cselekedetet, mozdulatot, tevékenységet, gondolatot, mint igazán a megváltót, akinek a követőjének, követőjeként valljuk magunkat. És igazából ezzel, hogyha ezt megtudjuk magunkban, akkor mi történik? Mit teljesítünk be? Márk evangéliumában olvassuk el a megkezdett igehelynek a 36. versétől a fejezet végéig. Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri lelkében pedig kárt val? Vagy mit adhat az ember váltságul az ő lelkéért? Mert valaki szégyel engem, és az én beszédeimet e parázna és bűnös nemzetség között, az embernek fia is szégyelni fogja azt, mikor eljön az ő atya dicsőségében a szent angyalokkal. Tulajdonképpen, ha jobban ragaszkodok valamihez, mint az Istenhez, tulajdonképpen ezt mondom ki. A cselekedeteim erről szólnak. Nem mondom ki, mert nem mondom ki. Lenne bármelyikünknek bátorság azt mondani, hogy én szégyellem az Istent? Nem. Nem mondom ki. De ezt cselekszem. Ez látszik az én cselekedeteimen. Mert megtűröm az életemben a kétfelé sántikálást. Még János evangéliumából engedjétek meg, ténylegesen itt is olvashatunk erről ténylegesen egy utolsó gondolatot a 12. fejezetből.

A 24. verstől olvasom. Itt Jézus önmagáról beszél. Bizony-bizony mondom néktek, ha a földbe esett gabona mag el nem hal, csak egy maga marad, ha pedig elhal, sok gyümölcsöt terem. Aki szereti a maga életét, elveszti azt, és aki gyűlöli a maga életét e világon, örök életre tartja meg azt. Aki nékem szolgál, engem kövessen, és ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is. És aki nékem szolgál, megbecsüli azt az Atya. Ugye milyen csodálatos ez az ígéret? Mondja, valaki eldönti azt az ő szívében, hogy meggyűlöli mindazokat a dolgokat, amelyek kétfelé sántikálásra késztetik őt, amelyek nem engedik, hogy egyértelműen döntsön az ige szerint, és rábízza magát ténylegesen az Istenre, hogy ő majd kielégíti az ő szükségét, az ő valós szükségét. Az nem esik a földbe, nem hal el, nem hal meg az énje, nem tud gyümölcsöt teremni. A lélek gyümölcsét nem tudja megteremni. Mert szereti a maga életét. Nem hajlandó feladni a maga életét. Nem hajlandó elveszíteni a maga életét, a maga elgondolása szerinti életet. Pedig azt mondja, hogy aki elveszti, aki gyűlöli a maga életét, örök életre tartja meg azt. És azt mondja, hogy aki nékem szolgál, aki nékem szolgál, aki ténylegesen eldöntötte, hogy nékem akar szolgálni, akkor engem kövessen ebben. Engem kövessen, és ahol én vagyok, ott lesz ő is. És aki nékem szolgál, megbecsüli azt az Atya. És még a 42. 43. verset ebből a fejezetből, hogy abban az időben is, amikor Jézus itt volt a földön, voltak olyanok, akik hittek ő benne. De mégsem döntöttek mellette, vagy nem mertek dönteni mellette igazán. Mindazáltal a főemberek közül is sokan hívének ő benne, de a farizeusok miatt nem vallák be, hogy ki ne rekesztessenek a gyülekezetből, mert inkább szerették az emberek dicséretét, mint sem az Istennek dicséretét. Kedves testvéreim, hogyha egymásra tekintünk, és egymástól várjuk el az elismerést, egymástól várjuk el a dicséretet, akkor kimaradhatunk az Isten dicséretéből, akkor eljöhet az a pillanat, hogy nem halljuk meg azt, hogy jó, jól van, én szolgám, kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután, menj be a te uradnak örömébe. Döntsük el, kedves testvéreim, azt, hogy mi fontosabb, ami számunkra valójában, Jézus Krisztus, az, hogy egyáltalán megtalált, megkeresett, megtalált, elhívott, tapasztalatokat adott nekünk az életünkbe, hordoz a mai napig a mi búdácsolásunkkal és kesergésünkkel, vagy a mi életünk, a mi gondolkodásunk, a mi szokásaink, a mi ötleteink. Hajlandóak-e ténylegesen felvállalni azt a felelősséget, hogy az Istennek van konkrét feladata az én számomra, és én alkalmas szeretnék lenni annak a feladatnak a betöltésére. Ellen White valahol azt írja, hogy a Jóisten egyetlen egy talentumot se adott hiába. Minden talentum, amelyben az embert megáldotta az Isten, azért adta, hogy mások javára szolgálja. Csak az a kérdés, hogy fel tudom-e adni a magam elképzelését arról, hogy azt a talentumot hogyan szolgáljam. Hogy meg tudom ennyit a lelkem, ténylegesen a szívem csatornáit, a lélek felé, hogy megtanítsa nekem meglátni a másik ember gondolkodását, a másik ember szükségletét, hogy valóban azt tudjam neki nyújtani, ami építi és ami közelebb vezeti az Istenhez. Én ezen csodálatos ígéretek alapján, hogy a Jóisten a szent lelket adja, mérték nélkül adja a szent lelket.
Nekünk csak meg kell hoznunk a magunk döntéseit. Hozzuk meg, testvéreink, ezeket a döntéseket, és tartsunk ki. Tartsunk ki. Akkor, amikor meghozzuk a döntést, tartsunk ki, küzdjünk azért, hogy ne bukjunk el. És ha elbuktunk, akkor van szószólunk az Atyánál, és menjünk azonnal, és köszönjük meg a bukást. És még jobban kérjük a vele való közösségnek a szoros kapcsolatát, hogy diadalmasan várhassuk az ő második eljövetelét. Hogy valóban az ő munkájának a bevégzői lehessünk. David Gate azt mondja mindig a fiataloknak, hogy mi vagyunk az utolsó nemzedék. Készek vagyunk az utolsó nemzedék feladatait ellátni. Valóban nagy szóval hirdetni, hogy féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének órája. Valóban olyan-e a hitünk? Készek vagyunk-e a Jézus hite szerint élni az életünket? Hogy olyan töretlen legyen a kapcsolatunk a Szentlélek által vele, mint ahogyan neki volt itt ezen a földön. Mindezen ígéretek nekünk szólnak, kedves testvéreink. Bátorítalak mindannyiunkat, magamat elsősorban, hogy döntsünk. Döntsünk az Isten mellett. Döntsünk a mellett, hogy nem akarunk kétfelé sántikálni. Hogy ezt a küzdelmet az Isten dicsőségére vele együtt megküzdjük. Ehhez adjon erőt, és áldjon meg bennünket, mindannyiunkat az ő kegyelméből az Isten. Jézus Krisztus által. Amen. Gondviselő mennyei Atyánk, köszönjük neked az üzenetet. Köszönjük, hogy nem adott fel a küzdelmet, mi érettünk. Hogy egyre inkább mélyíted a mi gondolatainkban azt, hogy mit jelent igazán a tiéd, a te követőidnek lenni. Bocsáss meg, hogy ilyen kemény nyakúak, ilyen önfejűek vagyunk. Ennyire ragaszkodunk a magunk elképzeléseihez, a magunk jó gondolataihoz, jóról való elképzeléseinkhez, gondolatainkhoz. Köszönjük azt a nagy türelmet, amivel hordozol bennünket. És könyörögve kérünk, tégy valamit az életünkkel. Nyisd fel a mi szemünket, rázd fel bennünket. Hogy végre, végérvényesen odaszálljuk magunkat te neked. Hogy lehulljon minden akadály. És elhagyunk minden környékező bűnt. Azért, hogy a te követőidnek neveztessünk. Nem csak névlegesen, nem csak névsor szerint, hanem szívünk szerint. Köszönjük Istenünk, hogy te mindent megteszel ennek érdekében. Kérjük a te szent lelkednek erejét, az ő jelenlétét életükbe. Hogy mindenkor, mindenkor olyan kapcsolatban lehessünk te veled, hogy ezt megtanítasd nekünk. Erősítsd meg bennünket az odaszánást. És növeld bennünk a kitartást, az álhatatosságot. Köszönjük, hogy hozzád jöhettünk. És te mindezt megcselekszed a te jó kedved szerint. Jézus Krisztus által. Amen.

Apostolok cselekedete 18. fejezetének az első versében a következőt olvassuk. Ugye ott hagytuk abba a múltkor apostolok cselekedete áttekintését, hogy Pál apostol Athénben prédikál. Erről a prédikációról, igehirdetésről, az athéni tartózkodásról szóltunk legfőképpen a 17. fejezet alapján. És utána a 18. fejezet első verse így kezdődik, hogy ezek után Pál Athénből eltávozván ment Korintusba. Tehát Pál apostol Korintusban folytatta a munkáját. Korintusról szóljunk néhány szót. Ugye Korintus Görögország déli tartományának, Akhájának volt a főszékhelye, ma is egy jelentős kikötőváros. Athéntől nincs messze Korintus, de óriási különbség volt a két város között, mert amint láttuk a múlt alkalommal, Athénben a kultúra, a nevelés, a szellemi értékek, ezek voltak, amikre az emberek igazából értékeltek. Ezzel szemben a nem túl messze fekvő Korintusban az egyedüli érték a pénz volt. Egy kikötő város volt, majd mindjárt a múltját is röviden át fogjuk tekinteni, de gyakorlatilag a pénz uralt mindent, és hihetetlen, erkölcstelen életmódot folytattak Korintusban. De nézzük meg, hogy a múltjáról mit tudunk Korintusnak. Hihetetlenül gazdag város volt, és Róma megirigyelte Korintusnak a mesés gazdagságát, és időszámításunk előtt 146-ban a rómaiak teljesen elpusztították Korintust. Olyan módon, hogy a férfiakat lemészárolták, az asszonyokat és a gyerekeket rabszolgának adták el, tulajdonképpen néhány oszlop maradt Korintusból, semmi más. Utána eltelt alig 100 év, és utána Julius Cézár kiadta a rendeletet, hogy építsék újra Korintust, és elkezdték benépesíteni a várost. Benépesítették veteránokkal, akkor a környező szegény népek jöttek ide, és ők azt tették, hogy a sírokat feltörték, kifosztatták a sírokat, ugye ezeket a gazdag sírokat, az itt talált értékeket eladták, ezekkel elkezdtek kereskedni, és gyakorlatilag elkezdődött a városnak ilyen értelmű módon a felvirágoztatása, tehát kereskedelmet folytattak. És tulajdonképpen olyanig fejlődött, hogy az időszámításunk előtt 27-re már Akhája tartományának a székhelye lett Korintus. És hogyha arra gondolunk, hogy vajon mi támasztotta alá, és mi segítette azt, hogy ilyen rohamosan fejlődött újra Korintus, akkor, hogyha arra gondolunk, hogy hol fekszik, mennyire kiváló a földrajzi elhelyezkedés ennek a városnak, akkor valóban mindjárt értjük, hogy igen, hiszen két tengerre is néz, ugye nyugaton a Jón tengerre, keleten az Égei tengerre néz, kikötőváros volt, és valóban mindez lehetővé tette, hogy felvirágzásnak induljon ez a terület. Sokféle népek lakták, görögök, rómaiak, keleti népek lakták ezt a területet, és különféle isteneket imádtak, de eléggé erkölcstelen volt az élet, még az Isten tiszteletük is, hiszen szent prostitúciót űztek, körülbelül 1000-en szolgáltak ilyen minőségben. Tehát a korintusiaknak az erkölcsisége még a pogányok között is kiemelkedően rossz volt. Tehát ilyen terület volt ez a Korintus, és Pál apostol Athén után idejött Korintusba, hogy itt végezze tovább az evangélium hirdetésnek a munkáját. És olvasom tovább a 18. fejezetnek a 2. és a 3. versét, a következőképpen olvasom. És mikor egy Akvilla nevű pontuszi származású zsidóra talált, ki nem régen jött Itáliából és feleségére Priscillára, mivel hogy Claudius megparancsolta, hogy a zsidók mind távozzanak Rómából, hozzájuk csatlakozott. És mivel hogy azonféle míves volt, náluk maradt és dolgozott. Mesterségükre nézve ugyanis sátorcsinálók voltak. Nagyon érdekes önmagában ez az egyetlen egy rövid részlet, és szeretném már most előre bocsátani, hogy a mai alkalommal gyakorlatilag főleg Korintusról fogunk szólni a 18. fejezet alapján, hiszen ez volt egy következő állomás a Pál apostol munkásságának,
És éppen ezért nem csak apostolok cselekedete 18. fejezetéről fogunk szólni, hanem a korintusi levélből is sok mindent fogunk idézni, hiszen itt töltötte Pál apostol az életének másfél évét, és éppen ezért az ő itt tartózkodásának részleteiről a korintusiakhoz írott levélben is találunk majd bizonyos adalékokat, amelyeket mindenképpen szeretnék majd felolvasni. De mit látunk itt? Azt látjuk, hogy találkozott itt Akvillával és Priscillával, ezzel a hívő házaspárral, akik szintén sátorcsinálók voltak, sátorkészítők voltak, mint ahogy maga Pál is sátorkészítő volt. Érdemes egyébként megfigyelni, hogy ebben az időben, sőt az Ószövetség idején is, például a papoknak is kellett tanulni valamilyen kétkezi mesterséget. És ugye Pál apostol is, noha korának művelt embere, tudósa volt, hihetetlenül képzett teológiailag is képzett ember volt, de mégis kétkezi munkát is végzett, volt szakmája, mestersége, sátorkészítő volt. És itt szeretnék megállni, és szeretném, hogyha a korintusi levelet fellapoznánk, és a korintusi levélből olvasnánk, méghozzá azért, hogy nézzük meg, hogy a korintusiaknak az ott tartózkodása után, amikor egy idő után írt a korintusi gyülekezetnek, hogy emlékezett meg erről, hogy ő sátorkészítőként élt itt közöttük, végezte az evangélium hirdetés munkáját, de nem ebből élt. Nem a testvéreknek, a hívőknek az adományából élt, hanem a kétkezi munkájával, Akvillával, Priscillával dolgozott együtt, ő is dolgozott, és eltartotta még azokat is a kétkezi munkájából, akik vele voltak. Álljunk meg azért egy pillanatra, és azért tegyük fel azt a kérdést, hogy vajon Pál apostol itt miért tette ezt? Mindjárt fogunk ennek a részleteiről olvasni, de miért volt az, hogy voltak területek, ahol elfogadta az anyagi támogatást, és volt terület, ahol nem fogadta el? Mit mondtunk? Korintus milyen hely volt? Korintusban mindent a pénz uralt, mindenből pénzt csináltak, űzérkedtek, a nyereség, ez volt a jelszavuk. És Pál apostol még a látszatát is kerülni akarta annak, hogy ő az evangéliumot nyereségért prédikálja. Ő ezért végig a korintusi tartózkodása alatt a saját kezével dolgozott, ebből élt, és így tartotta el a többieket is, akik vele voltak. És nézzük meg, hogy erről mit ír a korintusi első levél 9. fejezetében, így ír később erről a gyülekezetnek. Kicsit hosszabb szakasz, de olvassuk el, mert nagyon tanulságos, nagyon, nagyon érdemes odafigyelni ezekre, amiket Pál apostol ír a gyülekezetnek. Először azt támasztja alá, hogy akik az evangéliumot hirdetik, azok jogosultak igénybe venni a hívőknek az adományait, hogy abból tartsák el magukat, és ők teljesen felszabaduljanak az evangélium hirdetésre. És így ír erről. Kicsoda katonáskodik valaha a maga zsoldján? Kicsoda plántál szőlőt, és nem eszik annak gyümölcséből? Vagy kicsoda legeltet nyájat, és nem eszik a nyájnak tejéből? Álljunk meg itt egy pillanatra, ugye elmondja, hogy hát ugye aki szőlőt plántál, hát a gyümölcséből természetes, hogy részesednie kell. Azt mondja, kicsoda katonáskodik a maga zsoldján? Utána folytatja, hogy vajon emberi módon beszélem ezeket, vagy nem ezeket mondja-e a törvény is. Mert a Mózes törvényében meg van írva, ne köst fel a nyomtató ökörnek száját. Avagy az ökrökre van-e az Istennek gondja? Avagy nem érettünk mondja-e általában? Mert mi érettünk iratott meg, hogy aki szánt, reménység alatt kell szántania, és aki csépel, az ő reménységében részesnek lennie reménység alatt. És utána kimondja a lényeget a 11. versben, ha mi néktek a lelkieket vetettük, nagy dolog é, ha mi a ti testi javaitokat akartuk, vagy akarjuk. Tehát mit mond, hogyha mi az evangéliumot hirdetjük nektek, hát akkor az természetes, hogy mi a javakból, a javaitokból részesedünk, hogy mi teljes erővel ugye ebbe a szolgálatba tudjunk részt venni. Utána így mondja a 12. versben, ha egyebek részesülnek a ti javaitokban, miért nem inkább mi? De mi nem éltünk ezzel a szabadsággal, hanem mindent eltűrünk, hogy valami akadályt ne gördítsünk a Krisztus evangéliuma elé. Nem tudjátok-e, hogy akik a szent dolgokban munkálkodnak, a szent helyből élnek, és akik az oltár körül forgolódnak, az oltárral együtt veszik el részüket?
Ekképpen rendelte az Úr is, hogy akik az evangéliumot hirdetik, az evangéliumból éljenek. Álljunk meg, majd mindjárt folytatjuk még tovább. De álljunk meg itt, mert Pál apostol itt megalapozza mindazt, amiről kezdettől fogva beszél a Szentírás, nevezetesen az, hogy az Isten művének a szolgáit, az evangélium hirdetőket, az Ószövetségben a papokat kinek kellett eltartani? A hívőknek kellett eltartani. Ez a bibliai eszmény. A Biblia határozottan állást foglal emellett, hogy akik az evangéliumot hirdetik, az evangéliumból éljenek. Szeretném megjegyezni itt, hogy nem azt mondja, hogy azok az állam javaiból részesüljenek. A Biblia azt mondja, hogy akik az evangéliumot hirdetik, az evangéliumból éljenek. A Biblia az állam és az egyház szétválását tanítja. A Biblia azt mondja, hogy a hívők, akik elfogadták a Biblia tanításait, áldozzanak az anyagi javaikból arra, hogy eltarthassák az ige hirdetőiket. Az Isten miért akarja ezt? Az Isten miért így rendelte el, hogy az evangélium, az ő műve így haladjon előre, és így terjedjen? Azért több oka van ennek. Csak egy-két dolgot szeretnék megemlíteni. Többek között azért, mert ugye egyáltalán, hogy az állam és az egyház szétváljon, ugye ez egy bibliai eszme. Ez egy alapvető bibliai tanítás. Nincs köze ilyen értelemben egyiknek a másikhoz. Egyiknek is más a feladata, másiknak is más a feladata. Ilyen értelemben nem lehet összefonódás. De a másik a hívők szempontjából. Nem lehet azt mondani, hogy hát akkor így megnyomorítják a hívőket. Most akkor várják az adományaikat. Hát akkor hogy van ez? Gondoljunk bele abba, hogy az Istennek milyen csodálatos rendelkezése ez. Azért, mert az embereket, a hívőket a lemondásra, az önzetlenségre akarja nevelni. Hogy ne a pénz legyen mindenük, hanem valóban tudjanak áldozni a javaikból az evangélium terjesztésére. Megtanulják az önzetlenséget. Miért fontos ez? Azért fontos, mert ha belegondolunk abba, az ember a bűn által megromlott emberi természetnek az egyik legfőbb jellegzetessége az önzés, a harácsolás. Nekem, magamnak, enyém. Én mindig elsősorban én. Igen, ez jellemző az önző bűn által megrontott emberre. Az evangéliumnak pedig mi a lényege? Az evangéliumnak pedig pontosan ennek az ellentéte a lényege, az önzetlenség, az adás. Ha belegondolunk, mit olvasunk a Bibliában Jézusról? Jézus Krisztus gazdag lévén szegényé lett érettetek, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok. Ő mindent otthagyott, az Isten mindent odadott nekünk Jézus Krisztusban. És bennünket is nevelni akar, hogy legyünk önzetlenek, ne csak magunkra gondoljunk, hanem ha mi értéknek tartjuk az evangéliumot, mi örülünk az evangélium áldásainak, akkor vállaljunk részt az evangélium hirdetésben azáltal, hogy támogatjuk azokat, akik ebben a munkában szorgoskodnak, és ezt a munkát végzik. Igen, ezt támasztja alá ezekkel a versekkel Pál apostol, hogy ez a bibliai elv, de nézzük meg, ő mégsem ezt tette itt. Azt olvassuk a 15. versben, de én ezek közül egyel sem éltem. Itt olvassuk a 15. versben, én ezek közül egyel sem éltem. Nem azért írtam azonban ezeket, hogy velem is így történjék, mert jobb nékem meghalnom, hogy sem valaki hiába valóvá tegye az én dicsekedésemet. Az előbb a 12. vers végén, az pontosan az előző szakaszban volt, a 12. vers végén azt mondja, hanem mindent eltűrünk, hogy valami akadályt ne gördítsünk a Krisztus evangéliuma elé. Tehát ezt azért tették így, és azért tette Pál apostol itt így, nem azért, mert nem lett volna joga, hogy elfogadja ezeket az adományokat, és ebből éljen, hanem pontosan, hogy az evangélium kárt ne szenvedjen. Nehogy azt gondolják, hogy ő rút nyereség okáért prédikálja, és önző nyereségvágyból hirdeti az evangéliumot. Ezért végezte Pál apostol így itt a munkát. És utána nézzük meg még ugyanitt a 18. verset, egy csodálatos biblia versben Pál apostol ezt így összegzi. Azt mondja, micsoda tehát az én jutalmam,
hogy prédikálásommal ingyen valóvá tegyem a Krisztus evangéliumát, hogy ne használjam ki ama szabadságomat az evangélium hirdetésénél. Milyen szabadsága lett volna? Igénybe venni a testvérek, a hívők adományait. De ő nem használta ki ezt a szabadságot, hanem az volt az ő jutalma, hogy prédikálásával ingyen valóvá tette a Krisztus evangéliumát. Szeretném azért itt elmondani, hogy mennyire szép ez a leírás, és mennyire megkapó Pál apostolnak a magatartása. Számára egy dolog volt fontos. Részesedhetett volna ebbe, de lemondott róla. Inkább több munkát vállalt. Miért? Mert mi volt a szeme előtt? Hogy az evangélium valamilyen módon csorbát ne szenvedjen. Nehogy ezen a területen valaki belekössön ebbe, és valamilyen módon is az evangélium ne tudjon ilyen módon hatalmas erővel terjedni. Menjünk tovább, majd még Akvillára és Priscillára a mai alkalommal még vissza fogunk térni, de menjünk tovább, és nézzük a 4. és 5. verset a következőképpen. Vetekedék pedig minden szombaton a zsinagógában, és igyekezett mind zsidókat, mind görögöket meggyőzni. Mikor pedig megérkeztek Macedóniából Silás és Timóteus, szorongatta a lélek Pált, és bizonyságot tett a zsidóknak, hogy Jézus a Krisztus. Csak idáig ezt a két verset, és nézzük meg mindennek a hátterét. Elevenítsük föl, Pál honnan érkezett Korintusba, melyik városból? Pál Aténből érkezett. És Aténben Pál milyen módszert választott? Hogy prédikálta az evangéliumot? Ugye más módszert használt. Ő ott bölcseletre, bölcselettel válaszolt, tudományra, tudománnyal válaszolt, filozófiára, filozófiával válaszolt. Ott más módszert követett. És amikor Korintusba érkezett, akkor egészen más elhatározások születtek benne. Mert noha Aténben is volt eredménye a munkájának, de nem volt túl nagy eredménye az aténi munkájának, és ezért a következő elhatározással ért Korintusba. Itt csak annyit olvasunk, hogy bizonyságot tett a zsidóknak, mert szorongatta a lélek Pált, és bizonyságot tett a zsidóknak, hogy Jézus a Krisztus. De nézzük meg, megint lapozzunk vissza a korintusi levélhez, a korintusi első levélhez, hogy mit ír Pál visszaemlékezésében a korintusiaknak az ő ottani szolgálatáról, és elmondja nekik, hogy milyen elhatározással ment közéjük. A második

nem emberi bölcsességnek hitető beszédeiben állott, hanem léleknek és erőnek megmutatásában, hogy a ti hitetek ne emberek bölcsességén, hanem Istennek erején nyugodjék. Hadd kérdezzem meg, válaszoljunk erre egy szóval. Pál apostol mit tökélt el a szívében, hogy miről fog ő prédikálni Korintusban? Krisztusról. Krisztusról. Másról nem, ez lesz az ő ige hirdetésének a központi témája. Krisztusról fog prédikálni, mégpedig, mint megfeszítettről. Itt szeretnék azért megállni egy pillanatra, és szeretném, hogyha végig gondolnánk azt, hogy mennyire kézenfekvő dolog az, hogy az ember úgy gondolkodjék, hogy valakiket úgy tudunk megnyerni, hogy valami hatalmas elméleti bölcseletet tárunk eléjük, és megnyerjük így az értelmüket, és egy ember majd meg fog változni. Ugye az ember hajlamos az észben, az emberi gondolatokban, a bölcseletekben bízni. Ezzel szemben Pál apostol teljesen nyilvánvalóvá tette, hogy ő megértette, megtapasztalta, hogy emberi bölcselet, bármilyen magasan szárnyaló legyen is az, emberi szíveket nem tud megtérésre vezetni. Emberi szíveket megtérésre vezetni egyes egyedül Krisztus tud, a Krisztusról szóló beszéd és tanítás. És amikor valaki Krisztust prédikálja, mint a megfeszítettet. Krisztus áldozata, a Golgotai kereszt az egyedül, ami ember szíveket meg tud nyerni Krisztusnak. És nézzük meg ugyanitt a 6.-7. versben, mit mond a Korintusi első levél 2. fejezet 6.-7. versében. Azt mondja, bölcsességet pedig a tökéletesek között szólunk. Ám de nem e világnak, sem e világ veszendő fejedelmeinek bölcsességét. Igen, ő a legmagasabb rendű bölcsességet hirdette, ennél magasabb rendű bölcsesség nincs. De nem a világ szerinti bölcsességet, hanem mit mond? Hanem Istennek titkon való bölcsességét szóljuk, azt az elrejtettet, melyet öröktől fogva elrendelt az Isten a mi dicsőségünkre. Mit mond itt el Pál apostol? Miről beszélt? Ő az Isten titkon való bölcsességéről, ami kezdettől fogva, vagy öröktől fogva el volt rejtve. Mire utal itt Pál apostol? A megváltási tervre, amiről úgy beszél a Biblia, hogy megvolt már a mi földünk teremtése előtt. Az Isten látta, hogy az ember hova fog süllyedni, az általa jónak teremtett ember mivé fog válni, és ezért előre elkészítette a megváltás tervét, ami az Isten titka, az Isten bölcsességének, szeretetének a legnagyobb megnyilvánulása és titka. És azt mondja, hogy igen, mi ezt a titkon való bölcsességet szóljuk, az Isten titkát. Ezzel nyerünk meg ember szíveket, ezt prédikáljuk. Hadd kérdezzem meg, hogy vajon milyen beszéd volt a Krisztusról való beszéd Pál apostol idejében? Amikor azt mondja, hogy mi Krisztust prédikáljuk, mégpedig mint a megfeszítettet. Nézzük meg a Korintusi első levél első fejezetének a 23. versét. A Korintusi első levél, első fejezet 23. verse a következőt írja. Mi pedig Krisztust prédikáljuk, mint megfeszítettet. A zsidóknak ugyan botránkozást, a görögöknek pedig bolondságot. Miért mondja ezt? Miért mondja azt, hogy a zsidóknak botránkozást, a görögöknek bolondságot? Ugye több helyen mondja, hogy a keresztről való beszéd bolondság sokaknak. Ha most föltesszük azt a kérdést, most a 21. század elején, hogy a kereszt mit jelent a mi számunkra, akkor erre mit mondanánk? A kereszt. Ehhez megszentelt gondolatok kapcsolódnak, nem? Nemes gondolatok. Krisztus a kereszten meghalt mi érettünk. De ne feledjük el, hogy ez 2000 évvel ezelőtt másképp volt. A kereszt megvetés tárgya volt, undorral fordultak el az emberek ettől. A bűnözőket, a gonosztevőket feszítették keresztre, megvetés tárgya volt a kereszt. És Pálnak a keresztet kellett prédikálni. Azt prédikálni, hogy valaki a világ üdvözítője, akit keresztre feszítettek. Hát ez bolondságnak tűnt. Ez bolondság volt, ez botránkozás. De Pál mit mond? Igen, a világi embereknek, a világ bölcseletében bízóknak lehet, hogy az. De mi Krisztust prédikáljuk, a megfeszítettet, mert egyedül ő általa van üdvösség.

az embernek. Igen, Pál apostolnál, és szeretnék a mai alkalommal néhány kitérőt fogunk tenni Pál apostol egész munkásságára és jellemére vonatkozóan néhány gondolatot és néhány biblia verset szeretnék majd megemlíteni. Figyeljük meg Pál apostol egész munkásságára, ez volt a jellemző. Ő Jézus Krisztust prédikálta. Ő Jézus Krisztust szíve mélyéből szerette. Hogy fogalmaz szintén a korintusiaknak? A második levelében csak kívülről idézem az igét. A Krisztus szerelme szorongat minket. A Krisztus szerelme szorongat minket. Úgy vélekedvén, hogyha egy meghalt mindenkiért, ő mindenkiért, értem is meghalt. És miért kellett neki meghalni? Mert én a halál állapotában voltam. És engem innen kimenteni egyedül az ő halála által tudott. És hogyha ő értem meghalt, akkor engem ez arra kötelez, hogy ettől kezdve nem magamnak éljek, hanem annak éljek, aki értem az életét adta. Ez volt Pál apostol prédikációinak és gondolatainak a középpontjában. Az életét minden vonatkozásban az Isten iránti szeretet hatotta át, a Krisztus iránti szeretet. Miért? Mert tapasztalatból ismerte meg ezt a szeretetet. Hogy ismerte meg ezt a szeretetet? Amikor még üldöző volt, amikor Krisztus ellensége volt, Krisztus hogy viszonyult hozzá? Krisztus a legmélyebb szeretettel, hosszú tűréssel várt rá, és munkálkodott érte, hogy elfogadja őt, mint megfeszítettet, és megértette ezt a gyakorlatban megnyilvánuló szeretetet. És ez volt az ő igehirdetésének, szeretetének, beszélgetésének, gondolkodásának a tárgya. És kényszerítette őt a korintusi első levél 9. fejezet 16. verséből, olvassuk is el ezt az igét. A korintusi első levél 9. fejezet 16. versében azt olvasom, mert ha az evangéliumot hirdetem, nem dicsekedhetem. Mit mond, miért? Mert szükség kényszerít engem. Jaj, ugyanis nékem, ha az evangéliumot nem hirdetem, írja a korintusiaknak. Mit jelent az, hogy a szükség kényszerít engem? Ez azt jelenti, hogy kötelességből prédikálta Pál az evangéliumot? Ez azt jelenti? Ugye nem? Hanem azt mondja, hogy a szükség kényszerít engem. A lelkében, a szívében volt ez a kényszer. Ő megismerte Krisztust, megismerte az Isten iránta való szeretetét, és nem bírta magába tartani. Emlékszünk, Jeremiásnál olvasunk ilyet, hogy azt mondta egyik alkalommal Jeremiás, hogy minek utána, amikor az Isten igéjét hirdeti, akkor mindig csak gyalázat ad, az ő osztályrésze meg bántják, ezért elhatároztam, hogy én többet nem fogok ebben a névben szólni. És utána mit mond? Ki bírta? Nem. Azt mondja, olyan volt, mintha tűz lenne az én csontjaimba rekesztve. Igyekezem magam, nem tudom magamba folytani. Ugyanez volt Pál apostolban is, szükség kényszerít engem, hogy prédikáljam az evangéliumot, beszéljek a Krisztus evangéliumáról. És nézzük meg a Filippi levél első fejezet 20. versét, a Filippi levél első fejezet 20. versét. Igen, ez volt az ő életének tulajdonképpen a legfőbb célja. Hadd kérdezzek valamit, úgy kezdődik ez a Biblia vers, hogy amaz én esengő várásom és reménységem. Ne olvassuk tovább a Biblia verset, hanem kérdezem először, mi a mi esengő várásunk és reménységünk. Ha valaki megkérdezné tőlünk, hogy mi a mi esengő várakozásunk és reménységünk, mit mondanánk? Mi az, amit a legjobban szeretnénk, amire a legjobban vágyódunk ebben az életben? Pál apostol leírja, hogy mi az ő esengő várása és reménysége. Ezt mondja, hogy semmiben meg nem szégyenülök, hanem mint mindenkor, úgy most is, nagy bátorsággal fog magasztaltatni Krisztus az én testemben, akár életem, akár halálom által. Ez volt az ő esengő várása és reménysége, hogy a Krisztus az ő életében, prédikációiban, igehirdetéseiben felmagasztosuljon, és akár életében, akár halálában a Krisztus ügyét tudja előmozdítani, őt tudja megdicsőíteni, felmagasztalni a keresztért, az áldozatáért, a szeretetéért. De menjünk tovább az apostolok cselekedete 18. fejezetében, a 6-tól 8-ig terjedő verseket olvassuk el. Nézzük meg, hogy a keresztről való ilyen bizonyság tétele Pál apostolnak mit eredményezett a korintusiakban. Így olvasom.
Mikor pedig azok ellenszegültek és káromlásokat szóltak, ruháit megrázva mondta nékik: véretek a fejetekre, én tiszta vagyok, mostantól fogva a pogányokhoz megyek. Ugye itt is először a zsidók zsinagógájában prédikált, megpróbálta őket megnyerni Krisztusnak, de ők ellenszegültek, káromlásokat szóltak. Mindjárt olvassuk tovább az igeverset, csak azért szeretnék megállni és megkérdezni, hogy vajon miért mondja ezt Pál apostol, hogy véretek a ti fejetekre. Nem úgy tűnik, mintha egy ilyen szitokmondás vagy átokmondás lenne ez. Ez egy ilyen bosszú kifejezése, vagy mit jelent, hogy véretek a ti fejetekre? Olyan furcsa kifejezés ez, nem? De nézzük meg, hogy ebben semmi ilyesmi nincs. Hanem ezzel Pál azt akarta kifejezni, amit Máté evangélium a 27. fejezetében olvasunk, csak kívülről megemlítem, mit mondott a tömeg, amikor Jézust keresztre akarták feszíteni, és feszítsd meget kiáltottak? Az ő vére mi rajtunk, és a mi fiainkon, a mi magzatainkon. Tehát ez a kifejezés egyszerűen azt mutatja, hogy a Krisztus elvetéséért való felelősség ő rájuk hárol vissza. Tehát nem Pálon múlik, hogy ők nem fogadták el, hanem ezzel nyilvánvalóvá teszi azt, hogy igen, ők azok, akik maguktól vetik el, tehát a felelősség, a Krisztus elvetésének a felelőssége őket terheli, nem Pál apostolt. Tehát semmiképpen nem ez egy ilyen szitokmondás rájuk, hanem ez ennek a kifejeződése. És azt mondja, hogy mostantól fogva a pogányokhoz megyek. És nézzük meg is teszi ezt Pál apostol, a következőképpen olvassuk, és által menvén onnét ment egy Justus nevű istenfélő ember házához, kinek háza szomszédos volt a zsinagógával. Krispus pedig a zsinagógának feje hitt az Úrban egész házanépével egybe. A korintus beliek közül is sokan halván hittek és megkeresztelkedtek. Mi lett ennek az ige hirdetésnek az eredménye? Sokan elvetették Pál tanítását, nem fogadták el Jézus Krisztust, de sokan megfogadták, sokan elfogadták, sőt, azt olvassuk, hogy ez a Krisztus is, a zsinagóga feje, az egész háza népével együtt elfogadta az evangéliumot, elfogadta Jézus Krisztust megváltónak, és sokan megkeresztelkedtek, szövetséget kötöttek Jézus Krisztussal. És most a következő vers, a 9-től 11-ig terjedő vers, egy kicsit furcsának tűnhet mind ezek alapján, ilyen háttéren, de így olvassuk a 9-től 11-ig terjedő verseket az apostolok cselekedete 18. fejezetében. Mondta pedig az Úr látás által éjszaka Pálnak: ne félj, hanem szólj, és ne hallgass, mert én veled vagyok, és senki sem támad reád, hogy néked ártson, mert nékem sok népem van ebben a városban. És ott lakozott egy esztendeig és 6 hónapig, tanítva köztük az Isten ígéjét. Ugye pont az előbb olvastuk azt, hogy a zsinagóga fő is megtér a házanépével együtt, többen megkeresztelkednek, és most mégis azt olvassuk, hogy az Úrnak látás által, éjszakai látás által bátorítani kell Pált, hogy maradjon ott, és végezze a munkát. Mi lehet ennek a háttere? Nyilván, mint ahogy említettük, azért Korintus egy hihetetlenül erkölcstelen életet élő terület volt. Az emberek nagyon romlottak voltak. Az evangélium terjedt valamennyire előre, de látta Pál az állandóan őket körülvevő erkölcsi romlottságot. Látta azt az ellenállást, amit a zsidók részéről ugye szinte szüntelenül tapasztalt, és Pál úgy gondolta, hogy tovább kellene menni más alkalmasabb területre. Itt egy néhányan elfogadták az evangéliumot, de tovább kellene menni olyan területre, amely talán több lehetőséget ígér, ahol talán többen vannak, akik majd el fogják fogadni az evangéliumot. És ezért kellett az Úrnak őt meginteni, vagy figyelmeztetni, vagy bátorítani, inkább így mondanám, bátorítani őt, hogy ne féljen, hanem maradjon itt, szóljon az evangéliumról, mert sok népe van itt ebben, én teszem hozzá, ebben a züllött városban, ezen a züllött területen. És itt szeretnék megint megállni egy néhány gondolat erejéig. Azt gondolnánk, hogy az evangélium jobban terjed
olyan körülmények között, ahol az erkölcsi állapotok jobbak, ugye? Tehát, hogy jobban terjed olyan területen, ahol, hát úgymond, konszolidáltabbak a körülmények, rendesebb életet élnek az emberek, szóval jobb a helyzet. De ne feledjük el, azt mondja az Úr itt Pálnak, hogy nékem, sok népem van ebben a városban. Ne feledjük el, hogy sokszor éppen az erkölcsi elfajulás, az ilyen mértékű erkölcsi lezüllés az, ami emberi szíveket előkészít az evangélium számára. Miért? Mert emberek egy idő után szinte megcsömörlenek az erkölcstelenségtől, a bűnözéstől. Szinte úgy vannak vele, hogy már megundorodnak ettől az életformától, és szinte ez a lehetőség az Isten kezében, hogy előkészítse őket az evangélium befogadására. És sokszor előfordul ezzel párhuzamosan az, hogy emberek, akik viszonylag erkölcsös életet élnek, ahol úgy tűnik, hogy nincs különösebb baj, bíznak önmagukban, bíznak az ő úgymond jóságukban, az ő képzettségükben, műveltségükben, és nem érzik, hogy milyen mértékig van szükségük Krisztusra. Ugyanez történt itt is Pállal, és az Úr bátorította, erősítette őt, hogy maradjon itt, igen, mert sok népe van neki ebben a városban. És Pál engedelmeskedett, másfél évig itt maradt Korintusban, és valóban egy szép számú gyülekezet alakult itt, és sokan elfogadták az evangéliumot. Szeretnék valamit kérdezni. Együtt tanulmányozunk apostolok cselekedetét hosszú idő óta. Mit látunk? Megy előre az evangélium ügye, akkor mi fog történni szükségszerűen? Sátáni támadás. Ugye mindig ezt látjuk. Előre törés, jön egy sátáni támadás. Most egy ugyanilyen sátáni támadást fogunk látni, de egy csodálatos kimenetellel. Egy ritka kivétel, nagyon ritka kivétel, két szempontból is egyedülálló és első a pálapostoli munkásság alatt, amikor Európába ide átjött, hogy ez történt volna. De nézzük a 12. verstől a történetet. Mikor pedig Gallió volt Akhája tisztartója, reátámadtak a zsidók egy akarattal Pálra, és vitték őt a törvényszék elébe, mondván. Ez a törvény ellen való istentiszteletre csábítja az embereket. Mikor pedig Pál meg akarta nyitni száját, mondta Gallió a zsidóknak. Ha valóban valami bosszútételről vagy gonosz cselekedetről volna szó, zsidók, igazság szerint meghallgatnálak benneteket. De ha tanításról, nevekről és a ti törvényetekről van kérdés, ti magatok lássátok, mert én ezekben bíró nem akarok lenni. És elűzte őket a törvényszék elől. A görögök pedig mindnyájan Szoszténeszt, a zsinagógának fejét megragadván, verték a törvényszék előtt, de Gallió velük semmit sem gondolt. Álljunk meg, egy egyedülálló történet a Szentírásban, szinte apostolok cselekedetében is keveset olvasunk ilyet. Egyáltalán ki volt ez a Gallió? Ez a Gallió időszámításunk szerint 51 és 53 között volt Akhája tartománya, amelynek a központi helye Korintus volt, ő volt a prokonzul. 51 és 53 között. Tudunk még valamit Gallióról, lehet, hogy ezt kevesebben ismerik azért. Szenekának, a híres római filozófusnak a testvére volt Gallió. Tehát Gallió Szenekának a testvére volt, és érdekes, hogy fennmaradt Szenekának a jellemzése Gallióról a következőképpen. Így olvasom, egy rövid jellemzés, azt írja Szeneka a testvéréről, nemes jellem, nagyon tiszteli édesanyját, szereti testvéreit, minden hízelkedésnek ellensége. Testvére Szeneka így jellemezte Galliót. Valóban azt látjuk, hogy ez egy nemes ember volt ez a Gallió. Miért? A zsidók, figyeljük meg, akik elvetették Jézus Krisztust, mit tettek? Nem tudtak ártani Pálnak másképp, látták, hogy emberek csatlakoznak hozzá, az ő tanítását elfogadják, és ezért mit tettek? Ezért azt tették, hogy bevádolták Pált a római hatóságnál. Ugye nagyon sok esetben azt látjuk, hogy eredménnyel tették ezt. És amikor ők vádolják Pált, a 14. vers egészen különös, azt olvassuk, hogy amikor Pál meg akarta nyitni a száját, mondta Gallió a zsidóknak. Pál nem tudott semmit sem mondani. Gallió belefojtotta a szót.
Nem kell, nem szükséges, hogy védekezzél. És azt mondja, hogy ha valami bosszú tételről lenne szó, vagy valami törvényre tartozó dolgokról, akkor zsidók meghallgatnának benneteket. Gallió mit vallott, mit hirdetett? Azt hirdette, hogy a törvénynek nem az a feladata, hogy vallási kérdésekbe beleavatkozzon az egyházaknak a vitás kérdéseibe. Azt intézzék el ők maguk között, hogy teológiailag mit hisznek, mit nem hisznek, mit fogadnak el, mit vetnek el. Minek utána nem ilyen kérdésről van szó. Én ezzel az üggyel nem foglalkozom, és elűzte őket onnan. Először fordult elő, hogy a hatóság, a római hatóság Pál oldalára áll. És mi fordult elő még először? Ezek után ki ellen fordult a csőcselék, ki ellen fordult? Igen, az akkori zsinagóga fő ellen. Nem Pál ellen irányult a népharag, hanem a zsinagóga fejét kezdték el verni. És Gallió mit csinált? Velük mit sem gondolt. Nagyon elgondolkodtató ez a történet. Figyeljük meg, hogy mennyire ellentétes magatartás ez Pilátus magatartásával. Pilátus mit engedett? Engedte, hogy a zsidók az ő irigy, gonosz terveiknek eszközeként használják fel Pilátust, ugye Jézus elítélésében. Gallió nemesi ellen volt, nem engedte. Ami a hatóságra tartozik, azzal az üggyel foglalkozik, de ha nevekről, vallási kérdésekről, a ti tanít, azt magatok lássátok, azt ti magatok között intézzétek el. Igen, hatalmas eredmény volt ez, és valóban az evangélium ügyét előre mozdította Galliónak ez a nemes hozzáállása. És utána így olvasom a 18. verset, a 18. fejezetben. Pál pedig miután még több napig ott maradt, az atyafiaktól elbúcsúzván Szíriába hajózik, és vele együtt Priscilla és Aquilla, minek utána fejét megnyírta Kenkreaiban, mert fogadása volt. Utána így olvasok a 19-től terjedő versekben. Tehát ott hagyta ezek után, ugye Pál még egy ideig ott maradt, és utána eljött onnan Korintusból. És utána így olvasom a 19-től terjedő verseket. Jutott pedig Efézusba, és azokat ott hagyta. Ő maga pedig bemenvén a zsinagógába vetekedett a zsidókkal. Mikor pedig azok kérték, hogy több ideig maradjon náluk, nem állt rá, hanem búcsút vett tőlük mondván, minden esetre Jeruzsálembe kell nékem a következő ünnepet töltenem, de ismét megjövök hozzátok, ha Isten akarja, és elhajózik Efézusból. És minek utána Cézáreába érkezik, felmenvén Jeruzsálembe, és köszöntvén a gyülekezetet, leméne Antiókiába. Itt álljunk meg egy pillanatra, tudnilik, ezzel fejeződik be Pál apostol második misszió útja. Ugye Korintusból eljön, elmegy Efézusba, ott egy egész rövid időt tolt, ott felébred az érdeklődés az evangélium iránt, tartóztatni akarják, de azt mondja, hogy most el kell mennie, de majd visszajön, és fogja folytatni a munkát. Vissza is megy a következő misszió útján, tehát Efézusban csak egy rövid ideig tartózkodik, utána felmegy Jeruzsálembe, Cézáreába, utána Jeruzsálembe, és utána elment Antiókiába, és így ért véget Pál apostolnak a második misszió útja. És utána azt olvassuk a 23. versben, és miután ott bizonyos időt eltöltött, elment eljárván rendel Galácia tartományát és Frígiát, erősítve a tanítványokat mind. Harmadik misszió útját is hogy kezdi? Úgy, ahogy a másodikat kezdte, végig látogatja először azokat a gyülekezeteket, amelyeket korábban alapított, és így kezdi meg ezt a harmadik missziós utat is. Erről egész röviden csak ennyit szerettem volna mondani, és van egy utolsó, záró szakasza ennek a 18. fejezetnek, a 24-től a 28-ig terjedő versek, és erről szeretnék most még valamivel többet szólni befejezésként, itt a korintusi tartózkodást, meg már az efézusit is előrevetítő tartózkodásnak bizonyos megnyilvánulásait szeretném idézni. Így olvasom a 24-től terjedő verseket. Érkezett pedig Efézusba egy Apollós nevű zsidó, alexandriai származású, ékesen szóló férfiú, ki az írásokban tudós volt. Ez meg volt tanítva az Úrnak útára, és lélekben buzgó lévén szólta és tanította nagy szorgalmatosan az Úrra tartozó dolgokat. Jól lehet, csak a János keresztségét tudta.
És ez kezdett nagy bátorsággal szólni a zsinagógában. Mikor pedig meghallgatta őt Akvilla és Priscilla, maguk mellé vették őt, és nyilvánban kifejtették előtte az Istennek útát. Mikor pedig Akhájába akart átmenni, buzdítván őt az atyafiak, írtak a tanítványoknak, hogy fogadják be őt. Ki mikor odajutott, sokat használt azoknak, kik hittek a kegyelem által. Mert hatalmasan meggyőzi vala a zsidókat nyilvánosan, bebizonyítva az írásokból, hogy Jézus a Krisztus. Álljunk meg itt, és erről a három emberről szeretnék még befejezésül szólni, illetve Pálról. Ki ez a kettő? Először Akvilla és Priscilla, már az elején is említettem, hogy róluk néhány szót még szólunk, Apollós, és végén Apollós és Pál viszonyáról szeretnék néhány szót szólni. Elsősorban nézzük meg, hogy Akvilla és Priscilla milyen házas pár volt, milyen emberek voltak. Az elején annyit tudtunk róluk, hogy sátorkészítők voltak. És itt találkoztak, ugye Korintusban találkoztak Pállal. Utána a végén azt olvastuk, hogy amikor Pál eljött Korintusból, ő vele mentek szintén Efézusba. Tehát mentek vele. Tehát milyen emberek voltak? Ők kétkezi munkás emberek voltak, soha nem adták fel a kétkezi kenyérkereső munkájukat, de ők önkéntesen emellett hirdették az evangéliumot. Önkéntes munkásai voltak az evangéliumnak. Csupa szív emberek voltak, értelmes, hitben érett keresztények, hívő emberek voltak, ismerték az írásokat. És nézzük meg, hogy Pál apostol hogy nyilatkozik róluk, Akvilláról és Priscilláról a római gyülekezetnek írott levelében. Figyeljük meg, milyen mély tisztelettel és szeretettel beszél erről a házaspárról. A római levél 16. fejezetében a 3-tól 5-ig terjedő versekben a következőt olvasom. Köszöntsétek Priscillát és Akvillát. Ugye elváltak egy idő után az útjaik, nem mehettek mindig együtt, de amikor csak tehettek, köszöntötte őket a levélben. És azt mondja, köszöntsétek Priscillát és Akvillát, kik nékem munkatársaim Krisztus Jézusban. És most figyeljük, akik az én életemért a saját nyakukat tették le, akiknek nem csak én mondok köszönetet, hanem a pogányok minden gyülekezete is. És köszöntsétek azt a gyülekezetet, mely az ő házukban van. Csak idáig ez vonatkozik Akvillára és Priscillára. Milyen emberek voltak ők? Olyan emberek voltak, akik életveszélyes helyzetbe is kerültek Pál apostolért, az evangélium terjesztéséért. Hűségesek voltak, szívük mélyéből szerették az evangéliumot. Pál apostolnak végig kitartó, hűséges munkatársai voltak. És nézzük meg, hogy mit tett Akvilla és Priscilla. Azt olvastuk, hogy amikor Efézusba érkezett egy Apollós nevű alexandriai származású ékesen szóló férfiú, visszatérünk apostolok cselekedetéhez, a 18. fejezetben, a 24. versben olvastuk, hogy Apollós ugye egy alexandriai származású ékesen szóló férfiú volt, ki az írásokban tudós volt. De ugyanakkor nem ismerte még a Krisztusról szóló teljes bizonyságtételt. És mit csinált Akvilla és Priscilla ő velük? Azt olvastuk a 26. versben, hogy Akvilla és Priscilla maguk mellé vették őt, és nyilvánvalóban kifejtették előtte az Istennek útját. Tehát tanítgatták őt. Hatalmas ékeszólással, erővel, hatalommal beszélt apostol, de még nem volt a teljes ismeret birtokában. És ők szerényen a háttérből fáradoztak ezért az ige hirdetőért, Apollósért, aki valóban hatalmas, eredményes munkás lett az evangélium terjesztésére. Igen, Akvilla és Priscilla ilyen munkát végzett. De nézzük meg ezek után Apollóst. Mit tudunk Apollósról? Ugye azt látjuk, hogy nagy tehetségű ember volt, az írásokat jól ismerő ember volt. Tehát egy komoly, hívő, buzgó, tanult ember volt. És miután Akvilla és Priscilla még jobban megismertették vele az evangéliumnak a titkát és lényegét, akkor utána elment Akhájába, és onnan elment Korintusba. Kapott Akvillától és Priscillától ajánlólevelet, hogy az ottani gyülekezetek fogadják bizalommal és szeretettel Apollóst. És nézzük meg, hogy
Apollós vajon milyen munkát végzett később Korintusban. Pál apostol, mit mondtunk, másfél évig volt Korintusban, utána ott hagyta a korintusi gyülekezetet. Ugye nem tudott egy helyen vég nélkül maradni, kellett menni a következő helyre. De utána ott maradt Apollós. Elment utána Apollós, és ott végzett munkát. Hadd kérdezzem meg, tudunk valamit Apollósnak a korintusi működéséről, hogy milyen munkát végzett Apollós Korintusban? Tudunk. A korintusi levélből tájékozódunk erről. Közvetett úton, de tájékozódunk belőle. A korintusi első levél